0: Tornod, ez épp élten, most kell bitorlanod.
1: Kentjében mérgezi meg a birtokáját. Neve, mondom, Gonzágó. Igaz, meg lett történet, meg is van írva. Választékos olasz nyelven.
2: De...
1: Mindjárt meglátják, hogyan nyeri el a gyilkos Gonzágó nője szerelmét.
2: De...
3: A király feláll.
1: Mit? Megijedt? Vaktisztől!
3: A felséges férjem!
2: Félbe kell hagyni a darabot! Világot ide! Menjünk!
3: Világot!
2: Világot!
3: Világot!
2: Világot ide!
3: Világot!
2: Világot!
1: Ó, édes Horáció! Most már 10 000 forintot mernék tenni a szellem szavára. Vetted észre?
2: Nagyon jól, felséges úr.
1: Mikor a mérgezés következett?
2: Nagyon jól megérjük.
1: Ó, te! Valami zenét! Fuvarákat ide, hé! Mert hát, ha a király nem szereti komédiánkat, hát nem kell neki. Zenét, hé!
4: Fönséges úr, a király.
1: Nos, mi lelte?
4: Egész magánkívül lett szobájában.
1: Italtól, uram?
4: Nem, fönség, inkább az epétől.
1: Ön bölcsessége dúsabbnak mutatkoznék, ha ezt az orvosának jelentené. Mert ha én adnék tisztítót neki, az még inkább epesárba ejtené.
4: Édes jó uram, ejtse valahogy rendesebben szavait, ne tegyen oly vad szökelléseket tárgyamtól.
1: Szelíd vagyok, uram, beszéljem.
4: Anyja a királyné a legnagyobb lelki aggodalomban küldött fenségethez.
5: Ezt izeni, fönséged maga viselete ő felségét megdöbbenté, s bámulatba ejté.
1: Ó, csodálatos fiú, ki egy anyát így megdöbbenthet. De semmi következmény sincs anyám bámulatának sarkában, ugye? Tudassa.
5: Mielőtt fenséged lefeküdnék, beszélni kíván vele magánszobájában.
1: Engedelmeskedni fogunk, még ha 10-szer anyánk volna is. Van még valami ügyök velem?
5: Fönséges úr, engem egykor szeretett.
2: Most is, esküszöm.
5: Édes jó uram, mi hát oka elevertségének? Önként zárja be saját szabadsága kapuját, a búja közlését. Megtagadja a barátjától.
1: Ó, a fuvola! Nem játszanál egyet a sípon?
4: Nem tudok, fenség.
1: De ha kérlek.
4: Hát higgy el, nem tudok.
1: Esedezem.
4: Egy billentés sem tudok, fenséges úr.
1: És az oly könnyű, mint hazudni. Kormányozz-e szellentjüket ujjaiddal, süvelykeddel, száddal lej belé, s a legremekebb zenét fogja beszélni, látod? Ezek a billentyűi, no.
4: Én éppen azokat nem bírom harmónia az engedezésre vezényelni, nincs hozzá ügyességem.
1: No lám, mi becstelen eszközé akartok ti tenni engem? Játszani akarnátok rajtam, ismerni billentyűimet, kitépni rejtelnem szívét, hanglétrán minden hangját kitapogatni a legalsótól a legfelsőig, pedig egy kis eszközben zene rejlik, felséges szózat, mégsem bírjátok szavát venni. A keservét, azt hiszitek könnyebb én rajtam játszani, mint egy rossz sípon? Gondoljatok bármi hangszernek, rám tehetitek a nyerget, de nem bírtok játszani rajtam. Isten áldja, uraim!
2: Uram, a királyné beszélni akar fönségeddel, mindjárt pedig.
1: Látja-e azt a felhőt? Majdnem olyan, mint egy teve.
2: Isten engem valóságos teve alakú.
1: Nekem úgy tetszik, mennyéthez hasonlít.
2: A háta olyan, mint a mennyétnek.
1: Vagy inkább cethal forma.
2: Nagyon hasonló cethalhoz.
1: Már mondja anyámnak, megyek tüstént. Csak addig tesztek engem bolondá, ameddig kedvem tartja. Megyek tüstént.
2: Mondom.
1: Tüstént szót könnyű mondani. Hagyjatok egyedül, barátim. Most van az ének rémjáró szaka. Minden sír ásít, s maga a pokol dögvész lelki. Most hővért meginnám, s oly szörnyű tettet bírnék elkövetni, hogy a napfény reszketve nézne rá. Recsét. Anyámhoz. Ó, szív, el ne nyomd természeted, s ne hadd, hogy a kebelbe a Néró lelke szálljon vala. Legyek kegyetlen, ne vértagadó, dobjon szavam tört, ne ráncson kezem. Nyelv, szándok ebben két színű legyen, hogy bármi zokon ejtsem a beszédet. Tettel ne nyomjon lelkem rá pecsétet.

0: Nem szeretem bolondságát, se oly bizton nem állunk, hogy bitangra hagyjuk. Készüljetek hát, mindjárt kiadom a megbízót, el Angliába véle.
1: Sietünk.
2: Most indul éppen anyjához, uram. Én elvonulok a kárpit mögé, és kihallgatom. Tudom, megfeddi jól, de, mint fölséged mondtas, bölcs a mondás, kell más tanú is az anyán kívül, mert részrehajlok természet szerint, hogy lesse a szót, így alkalmilag. Jó ét, királyom, bár tisztelkedem még fekvés előtt, s közlöm, amit tudok.
3: Köszönöm, kedves úr. Ó, rút az én bűnöm, s az égre bűzlik. Az eredendő átok ül azon. Vérgyilkolás. Könyörögni nem tudok, s bár lenne hozzá kedv, mint akarat van, vétkem legyőzi a hév szándokot. De mi könyörgés szolgál javamra helyzetem szerint? Bocsásd meg undok gyilkosságomat. Az nem lehet, hisz most is birtokomba mindaz, miért a vétket elkövettem, koronám, saját dicsvágyam és királyném. Nyered malasztot ki bűnhöz tapad, mert e veszett világban aranyos kezű gonoszság félretol jogot, s a vétek árán gyakran megveszi magát a törvényt. De nem úgy van ott fenn. Ott nincs kibúvó. A tény ott igaz mi voltaként áll, s arra kényszerít, hogy szemtől szembe állva bűneinkkel valljuk be nyilván. És most mi marad? Kísértsd meg, a bűnbánat mit tehet. Mit nem tehet az? Ó, de mit tehet annak, ki bűnét bánni képtelen? Ó, szörnyű helyzet! Ó, szív fekete, mint a halál, s te, ó, léper ragadt lélek, kit a verdés jobban lenyűgöz, ó, égi kar, segély! Próbát teszek. Hajolj, merő térd, és te szív, acél idegzeteddel lágyulj oly puhára, mint a maszül csecsemő inai, még minden jóra válhat. Pater Noster, quies in se...
4: Most megtehetnéd? Tap! Imádkozik! És... most teszem meg, akkor menj be én. Így állok én bosszút, megfontolandó. Atyámat egy gazember megöli, s én, ez apának egyetlen fia, azt a gazembert mennyországba küldöm, hisz ez díj, jutalom, nem bosszúállás. Ő az atyámat hízottan, kenyér elégségében ölte meg, midőn virágzott bűne, mint nyíló tavasz, s ki tudja, Istennél egyéb, hogy áll a számadásba most. De emberi körülmények s gondolkozás szerint súlyos lehet. S én bosszút álltam-e, ha rajtütök, midőn tisztálja lelkét, midőn ama nagy útra kész, megért. Nem. Bekard, tanulj te szörnyűbb markolást. Majd részegen, ha alszik, vagy dühöng, vagy vérparázna ágyán, kéjerek, kockázik, esküdöz, s olyat csinál, mint üdvösség zamatja, semmi sincs, akkor bököm le, hogy két sarka égre kapáljon, s lelke légyen kárhozott, s mint a pokol, hová megy, fekete. De vár, anyám, te díjat megkapod. Egy gyógyszer nyújtja csak beteg napod.
3: Sed libera nos amalo. Amen. Fölszárnyol a szó, eszme len marad. Szó eszme nélkül mennybe sose hat.

0: mindjárt jön. Aztán rakja meg, királyném. Nincs mód kiállni, mondja csínyait. Most is csupán felséged állt közötte, s a nagy harag közt. Én itt hallgatódzom, csak kérem, bánjon kereken vele.
1: Anyám! Anyám! Anyám!
2: Csak bízza rám, ne féltsen engemet. Vonuljon vissza. Hallom lépteit.
3: Nos hát, anyám, mi tetszik?
2: Hamlet, nagyon megsértetted atyádat.
3: Anyám, nagyon megsértetted atyámat.
2: Jer, nyelved hiúszót viszonoz.
3: Menj, kötőzködő nyelved gonosz.
2: Mi volt ez, Hamlet?
3: Mi baj, édesem?
2: Feledtél?
3: Nem. A Szent Keresztre nem. Ön a királyné. Férje, öccse, nője. De bár ne volna az, anyám is öt.
2: Ha így van, küldöm, aki bír veled.
3: Jer, nem utcany. Őj le csöndesen. Tapod se innen, míg tükrömbe nem néz, mely felmutatja szívedben sejét.
2: Mit akarsz velem? Csak nem akarsz megölni? Segítség!
4: Hú, segítség! Segítség!
5: Ó, patkány! Meghalt! Itt egy aranyra! Meghalt!
4: Igen, van!
2: Jaj! Mit tevél?
3: Hát, tudom én mit. A király!
2: Ó, mi hebehúrgya véres munka ez!
3: Véres bizez. S majd oly gonosz anyám, mint megölni egy királyt, s öccsével élni.
2: Királyt? Megölni?
3: Azt mondám, igen. Szegény, izgága fém bolond. Nyugodj. Különbnek véltelek. Magad kerested? Veszélyes lát, de a turbuszban. Ne tört kezed. Ülj le csendesen. Én hadd töröm a szíved, mert fogom, ha törhető anyagból van csinálva, ha átkos megszokás úgy meg nem edzi, hogy minden érzés ellen bástya lett.
2: Mit tettem én, hogy nyelved így gorombán mer rám zajongni?
3: Oly tetted, mitől lehámlik a kegy, az illem pirul, oly tetted, ó! Ó,
2: miféle tett az, mely már a címlapon így mennydörög?
3: Tekintse képre, és e másikra itt, két férfi testvér hű ábráira. Nézd! Mennyi fönségül a homlokon. Oly összetétel is idom valóban, hogy minden Isten úgy látszik pecsétet nyomott reája biztosítani egy férfit a világnak. Ez vala férjed. Tekintsd már a következőt. Én férjed. Ez. Mint üszögös kalász az épp testvért rohasztva. Van szemed? Elhagyhatád e szép hegylegelőt, hogy e mocsáron hízz? Ó, van szemed? Szerelmed nem okolhat, hisz korodban a helye ujja vér szelíd, hunyász, s hallgat az észre. De micsoda ész az, mely ettől erre száll? Fúj! Nem pirulsz el?
2: Ó, Hamlet! Ne beszélj, lelkem mélyébe fordított szemem, hol több olyan folt árnya látszik, mely soha ki nem mér.
3: Ah, egy zsíros ágy nehéz szagú verítékében élni, bűzben rohadva mézeskedni, ott, a szurdos almon.
2: Ne mondd tovább! Fülembe, mint tőr, hatnak szavaid. Ne többet, édes Hamlet.
3: Egy gyilkos, egy gaz, egy szkláv, ki első férje tizedének még huszad része sincs, egy vászkirály, ország, uralkodás, zsebtolvaja, ki polcról lopta el a koronát, úgy dugta zsebre.
2: Ne többet!
3: Egy kapsza, rancskirály!
6: Mennybéli őrizők, lengjetek körül védszárnyatokkal. Mit kívánsz, kegyes alak?
2: Őrült. Csak ugyan.
6: Dorgálni jössz-e késkedő fiad, ki múlni hágy időt és szenvedét, és nem hajtja végre rettentő parancsod? Ó, szólj!
7: Eszedbe jusson. Csak azért jövék, hogy egyszer dombol szán. Te nézd anyádon, mi rémületül. Ó, lépj közélyes, vívó lelke közzé. Minél gyöngébb a test, a képzelet annál erősben működik. Szólj néki, Hamlet.
6: Hogy van, asszonyom?
2: Te hogy vagy, ki puszta űrbe függesztett szemed, s beszédbe állsz a test nélküli léggel. Édes fiam, önts lángoló agy rémeit hevére hűs béketűrést. Mit nézsz oly merőn?
6: Mi halványan rám mered, alakja a sorsa együtt a kövekbe érzést papolna. Ó, ne nézz rám, nehogy siralmas arcod eltereljen ádáz művemtől, és hogy szinte lennéne váljon tettem, könnyé vérhelyett.
2: Kinek beszéled ezt?
6: Nem látsz te semmit?
2: Semmit, pedig jól mindent, ami ott van.
6: Nem is hallottál semmit?
2: Semmit én, kettőn szaván kívül.
6: Na nézz oda, nézd, hogy lopódzik el. Atyám az, amint a földön élt, járt. Nézd, ahol megyen, most... Most suhan az ajtón kifelé.
2: Hiú koholmány ez, hevült agyattól.
6: Anyám, az Isten szent szerelmért, ne áltasd lelked a csalóka írral, hogy őrültségem nem bűnöd beszél. Bánd meg a múltat. A jövőt kerüld, s többé ne trágyázd a gyomot, hogy annál bujábra nőjön.
2: Ketté hasítád szívemet, fiam.
6: Ó, hát hajítsd el a rosszabb felét, s kezdj a maradtal tisztább életet. Jó ét.
2: Jó.
6: De... Bátyám ágyához ne menj. Mutass erényt, ha nincs is. Tűrtőzzél ma éjjel, s a holnapi megtartózkodás könnyebb lend, még könnyebb azután. És ha áldva lenni óhajtasz, anyám, úgy kérlek, áldj meg. E Ezt a jó urat eltakarítom, és kezem miatti halálaért felelni én fogok. Jó éjszakát megint.
8: Jó éjszakát.
6: Egy szót még, asszonyom.
2: De mit tegyek?
6: Ez semmi áron ne, amire kérlek. Hadd csaljon ágyba, pöffet király, csípdesse arcod, hívjon Muciának, s egy-két büdös csókért vagy, mert fene ujjával ott babirkál nyakadon, tálalj ki mindent, hogy hisz voltak épp én őrült, sem vagyok csak tettetésből. Jó lenne ezt tudtál adni, mert hiszen melyik szép, józan, bölcs királyné tagadna ilyen drága titkot el egy béka, egy tök, egy forkó előtt.
2: Elhidd, ha szó lehelletből leszen, s lehellet életből, nincs éltem arra, hogy kileheljem a mondottakat.
6: Most Angliába kell mennem. Tudod?
2: Jaj, azt feledtem. Úgy határozák.
6: Kész a pecsétes irat, s két tanulótársam, Viendi, akikben úgy bízom, mint viperában. Utam ők se perjék. Jó hét, anyám. Ez a tanácsos úr. Életében oly gaz, locska, balgatag. Lám, most komoly, titkot tart. Hallgatag. Gyerünk, barátom, most már végbe viszlek.
8: Jó hét, anyám.

0: Hová rejti el a Hullát, uram? Nincs mód kitudni tőle.
1: És hol van ő?
0: Kün őrci társam, és parancsra vár.
1: Hozzák előmbe.
0: Hé, hé, Gildenstern, hadd jöjjön a királyfi.
1: No, Hamlet, hát hol van Polonius?
2: Vacsorán.
1: Vacsorán? Hol?
2: Nem ahol ő eszik, hanem ahol őt eszik. Az államférgek bizonyos gyülekezete éppen neki esett.
1: Hol van Polonius?
2: Az égben. Akár nézesse meg. Ha ott nem lelik, keresse önmaga a másik helyen. De igazán, ha ez egy hóban rá nem akad, csak szimatolja, amikor a lépcsőn felfelé jöjj a csarnokba.
1: Keresétek ott!
2: Megvár, míg odaértek!
1: Hamlet, tulajdon biztosságodért, mert drága nékünk, mint fájdalmas az, ami cselekvél, tetted számkiűz, hév gyorsasággal. Készülj fel tehát! A gája készen, a szél kedvező, kíséreted vár, s minden készülőt ver Angliába.
2: Angliába?
1: Úgy van.
2: Jó.
1: A bizony. Ha tudnád céljai.
2: Látok egy kerubot, aki látja őket. Na, de gyerünk Angliába.
3: Isten veled, édesanyám.
1: Hát, szerető atyát, Hamlet.
3: Anyám, mondom. Apa és anya, férj és nő. Férj és nő, egy test. És így, anyám. Gyerünk Angliába!
1: Angol király, ha tartasz valamit barátságomra, nem langyosan veszed kegyüri meghagyásomat, mely a levélben kérve sürgeti Hamlet halálát. Tedd meg, Anglia, mert mint aszú kordul véremben az, légy orvosom te, míg az téve nincs, kedvet nekem nem hoz szerencse, kincs.

0: Menj, százados, köszönsd a dán királyt nevemben, és mondd. Engedelme folytán igényli országán az átkelést Fortinbras. A gyűlő helyet tudod? Ha ő felsége szólni vágy velünk, személyesen is hódolunk. Tudasd ezt!
1: Fogom, királyfi!
0: Most előre bízvást!
2: Uram, ki nép ez?
1: Norvégiából jönnek, uram.
2: S mi céllal, kérem?
1: Lengyelország bizonyos része ellen.
2: Ki a vezérök?
1: Az ősz norvég király kisöccse, Fortinbras.
2: Egész országot megy hódítani, vagy csak határszélt?
1: Nagyítás nélkül is igazán kimondva, mi egy oly talpalat földért megyünk, melynek mi haszna sincs, csak a neve. Öt aranyért, ötért nem bérleném ki. Többet nem is kap, ha zálogba vetné a lengyel érte, sem Norvégia.
2: Úgy hát a lengyel csak nem viadért.
1: Dehogy nem, már meg is szállott a haddal.
2: 2000 lélek s 20 000 arany nem dönti el ezt szalmaszálnyi kérdést. Ez mind a békes nagy vagyon fekéje. Belül fakad fel, s nem látszik kívül, miért hal az ember. Köszönöm, uram.
1: Isten velünk, uram!
3: Fenséges úr,
4: ha tetszik, mehetünk.
2: Mindjárt elérlek, csak haladjatok. Hogy vádol engem minden alkalom, s ösztönzi lusta bosszúm? Mi az ember, ha drága idején vett főjava alvás, evés csak? Nem több, mint barom. Én nem tudom, miért élek, mondogatva, ez a teendő, bár ok, akarat, erő, eszköz, mind kész, hogy megtegyem. Példák, nagyok, mint a föld, intenek. Tanúbizonysága tengernyi had, s vezére a gyöngét, kényes királyfi, kinek becsvágytól duzzadó eréje a vakjövőre nyelvet öltöget, kitéve azt, mi nem biztos halandó sorsnak, halálnak, vésznek, kárnak, egy üres tojásért. Az valódi nagy, ki fel nem indul, ha nagy oka nincs, de szalmaszálért is küzd nagyszerűen, mit ön becsület az, mi fennforog. S hogy állok én, kinek atyám megölve, anyám gyalázva, ész, vér egyaránt fölingerelve, s én elaltatom, s nézem pirulva 20 000 fiú közel halálát, kik egy áldicsőség káprázatáért a kész sírba mennek úgy, mint az ágyba. Vénak egy rögért, melyen a küzdők száma el se fér, mely sírhalomnak is kevés befödni az elhullottakat. Ó, vért kívánj hát gondolat, vagy értéket silány.

0: Nem akarok beszélni a lányjal.
1: Erővel jönne. Rendkívül zavart.
0: Mit akar?
1: Atyáról beszél sokat. Csak félig érthetőn mond valamit.
0: Jó lenne szólni véle, mert gonosz találgatás költ a rossz akarókban. Jöjjön be! Hol a szépséges dán királyi hölgy?
2: Nos, Ofélia.
0: Hogy ismerem én meg, hívszerel meg másról, pörgek a labbottyas fűzött sarujáról?
2: Édes kisasszony, mit jelent a dal?
0: Tessék? Nem. Kérem, hallgassa csak. Meghalt kimúlt ő asszonyom, meghalt kimúlt bizony, fejtőnek ízölt hangyepágy, láttul egy kő vagyon, virággal van tele, sírjába őt a szeretet, sirat, ha nem, tette le.
3: Hogy van, szép kisasszony?
0: Jól, Isten fizesse meg. Azt mondják, a bagoly egy pékleánya volt. Uramisten, tudjuk, mik vagyunk, de nem tudjuk ám, mivé lehetünk. Isten áldja meg az ebédjüket.
3: Atyával tépelődik.
0: Kérem, egy szót se erről. De ha kérdik, hogy mit jelent, csak mondja ezt. Holnap Szent Bálint napja lesz, mindjárt reggel korán, és ablakodnál párodul, ott leszek én leány. Kelt a legény, felöltözött, ajtót nyitott neki, bement a lány, de mint leány, többé nem jött ki.
3: Kedves Ofélia!
2: Remélem, minden jóra fordul. Az embernek tűrni kell. De én nem tudom megállni sírás nélkül, ha rágondolok, hogy teszik a hideg földbe.
0: Ezt a bátyámnak meg kell tudnia. Most hát köszönöm a jó tanácsukat. Álljon elő a kocsin!
2: Jó ét, hölgyeim!
0: Jó ét, kedves asszonyságom! Jó ét! Jó ét! Jó ét!
3: Kövess nyomon, agy mellé biztos őrt. A búhajő nem jő, mint egyes őrszem. Egész dandár beront. Először ennek atyát megölték, majd fiat fut el. A nép zavargó, egészségtele, lázas gondolkodás és beszédű, a jó Polónius miatt, kit oly süttyomba eltemetnünk, dőreség volt. Szegény Ofélia magán kívül, a bátya titkon hazaérkezett, gyászán evődik, felhőkbe porong. Súgó se kell fülét megvesztegetni dögös beszéddel atyavesztiről. Pedig, ha megszorul és tárgya nincs, a fülbe súgó cseppet sem aboz, saját személyünk is belé keverni. Ó, Gertrúd, ez mint gyilkoló pokolgép, több helyen üt fölösleges halált.
4: Megállj! Hol a testőreim? Védjétek az ajtót! Mi baj?
5: Felséges úr! Fusson, szaladjon! Az óceán, ha korlátin kiront, nem nyeldesi bohóbban a lapályt, mint lázadó csoport élén az ifjú Laertész győzi hű szolgáidat. A csőcseli kordít! Tegyünk királyt! Éljen Laertész, éljen! Kész, föveg és a nyelv az égig veri! Laertész a király! Ilyen Laertész!
0: Hogy megcsaholnak a hamis nyomon! Ó, álnyomoz! Ti csalfa dálebek!
4: Betört az ajtó!
6: Hol a király?

0: értelmed azt oly tisztán fogja látni, mint a napfényt szemed.
1: Bocsát, Mikel!
2: Vitték fedetlen.
3: Mi az? Miféle zaj?
2: Sajnálom, sajnálom. Sírjába sírtak könnyes.
3: Ó, jó húgom. Kedves, kedves leány. Pünkösdi rózsám, szép Ofélia. Ó, ég, hogy egy ifjú leány esze csak oly halandó, mint ősz ember élt. Ha épp ésszel bosszúra ösztönöznél, nem hatna így meg.
2: Te csak azt danolt, hogy hajalálom, alá halálom. Mi? Lám, mint rámegy a vers. Itt egy rozmarin szál az emlékezetre. Kérlek, édes rózsám, hogy jussak eszedbe. Itt meg három színibolya. Ez való a gondolatra.
3: Értelem az őrültségben. Összeillesztve gondolat és emlékezet.
2: Mezze neked áll is meg galambvirág. Neked ihol a ruta? Ebből nekem is egy kicsit. Vasárnap úgy hívhatjuk, hogy irgalomfű. Ne neked százszor szép. Adnék violát is, de mind elhervadt, mikor az atyám meghalt. Azt mondják, Istenes sem múlt ki.
3: Bánat, levertség, a pokol maga,
2: hát
3: ő nála mind kellemre változik.

0: Val, siratni hasztalan ég, könyörű lelki. És minden keresztjén lelken kérem az Istent. Isten vele.
1: Látják ezt? Ó, Isten!
2: Laertész, szólanom kell bánatoddal, vagy tőlem olyat vonsz el, ami jobb. Válaszd, eredj legértelmes barátit, köztem s közötted, hogy ítéljenek. Akár egyenest, akár mellékesen érintsen a vád, országunkat adjuk, éltünk, koronánk, és mindent mi miénk, elégtétel gyanánt neked. Ha nem, akkor türelmet kölcsönözd ide, s mi rajta lészünk ten lelkeddel együtt, hogy megnyugtassuk azt.
1: Jól van, legyen. Halál a módja, titkos temetése, se kard, se címer hamvain, se zászló, főúri pompa, sem nyílt ravatal, mindez kiállt égből a földre, mint egy, hogy érte számot kell vennem.
2: Vegyed, s hol bűn találsz, a bárd essék oda. Hamlet, ki jó atyád megölte, éppen éltemre tört.
1: Világos. De miért nem láttad így bűnös, így főben járó tettekre törvényt, felséged, mikor nagysága, biztonléte, bölcsessége ösztönzi, s minden?
2: Anyja a királyné élhal fiáért. Ez asszony pedig úgy összefort lelkemmel, életemmel, hogy mint a csillag nem körén kívül, úgy én kívül te nem foroghatok. Más ok mi gátul a nyílt számvetésben. Nagy kedvessége a köznép előtt, mely szeretetbe mártva csínyeit

0: mint némely forrás a fából követ, hibáiból is, mint erény csinálna.
1: Mi az? Mi újság?
2: Hamlettől levél.
0: Hamlettől? Ki hozta?
2: Mondják, hajós legények. Én nem láttam őket.
0: Hallgass meg, Laertész.
1: Mehetsz.
0: Hatalmas felség, adom tudtára, hogy ki vagyok téve országába mesztelen. Holnap fogok engedelmet kérni, hogy fölsége színe elé járulhassak, midőn is bocsánat kérésem után elő fogom számlálni hirtelen, s még inkább különös visszatértem okait. Hamlet. Mi már ez? Visszajött a többi is? Vagy csak kötődés, melybe semmi sincs?
3: Övé az írás.
0: Hamletté. Mezítlen. És itt egy utóiratban egyedül. Mit mondasz erre?
3: Az eszem megáll, felséges úr. De hadd jöjjön. Beteg szívem hevül, csak rágondolva is, hogy azt megélem és szemébe vágom. Te tetted ezt!
0: Ha ez így van, Laertész, s miért volna így? De miért ne volna így? Fogadsz-e szót nekem?
3: Igen, uram. Föltéve, hogy nem békeszót fogadtatsz.
0: Békét magaddal. Ha most visszatér, megbokrosodva többé rá nem áll, hogy útra menjen, majd feltüzelem egy oly merényre. Terve kész agyamban, melyből egyéb út nincs, mint a bukás. Halála semmi vádat nem lehel, még anyja is kimenti vakesetnek tartván cselünket.
3: Én szót fogadok, felség. Kivált, ha úgy fordul, hogy én lennék az eszköz.
0: Éppen összevág. Mióta kün jársz, sokszor emlegettek, s Hamlet előtt is oly erényedért, miben szerintők főképpen ragyogsz.
3: És mi az, uram?
0: Bokréta csak az ifjúság kalapján. Egy Norman úr volt itten, rólad ő szép vallomástőn. Mester voltodat párbaj tusákon úgy magasztalá, kivált a vívó tőrrel, mit mívelsz, hogy felkiálta. Látni kéne azt, ha lenne, aki mérkőzzék veled. E vallomás fölmérgesíti Hamletet, de úgy, hogy mind könyörögve azt kívánta csak, bár hazajönnél, s megvíná vele. Laertész, kedves volt atyád neked? Hamlet jő vissza. Mit mernél csinálni, hogy tettel inkább légy atyád fia, mint puszta szóval?
3: Hát nyakát szelem oltár előtt is.
0: A gyilkos merényt nem szentesíti hely, de a bosszúnak korlátja nincsen. Ha ezt akarod, maradj szobádba, veszteg jó, Laertész. Hamlet vegye hírt megjöttöd felől, mi majd előtte feldicsértetünk, egymásra késztünk és fogadkozunk a fejetekre. Ő, ami unott, nagylelkű, nem gyanító semmi cselt, a tőrök élét nem vizsgálja meg. Egy kis fogással oly kardot cserélsz, mely nem fenetlen, s egy hamis szökéssel atyát halálát megfizetteted.
3: Úgy lesz. De a tőrt megmártom elébb. Egy házalótól oly íratvevék, oly halálost, melybe mártva kés, hol vért ereszt, nincs oly varázs tapasz, bár bírja minden fűfa erejét a hold alatt, hogy egy kis karcolásra megmentsen a haláltól valakit. Eszerbe mártam én Szabján hegyét, hogy gyönge sértés már halál legyen.
0: Majd a tusán a szomjúság epesztésű italt kér, egy pohár lent kész ez alkalomra, melyből egy csepp kerülje bár el a mérges döfést, tervünket biztosítja. De bizony. Nos, jó királyném.
4: Egy bú a másik sarkában tapad, oly gyorsan jönnek. Hugod vízbe fullt, Laertes.
3: Vízbe? Hol?
4: Egy fűzfa hajlik a patak fölé, mely szürke lombját visszatükrözi. Ahhoz vivé ő eszelős fűzérit. Ott egy lehajló ágra koszorúját függesztené, s amint kapaszkodik, egy gonosz ág letört, s ő maga is gyomb ékszerével a síró folyamba zuhant alá. Ruhája szétterülve, mint hableányt tartá fenn egykorig, miközben régi nótákból danolt, mint ki nem is gyanítja önbaját, vagy oly teremtmény, ki a víz elem szülötte és lakója, csak hamar azonban ittas és nehéz ruhái dallam köréből levonák szegényt sáros halálba.
3: Ujjaj! Hát belé fúrt. Éj boldogul, királyom! Tűzbeszéd lobogna nyelvemen, ha el nem oltja ez a bolondság.

0: el szabad temetni keresztjén temetőbe egy olyan leányt, ki maga jó szántából keresi az üdvösséget?
1: Hát, el azt én a mondó vagyok. Ássuk meg neki szaporánosért. A halottvizsgálók törvényt tettek rá, s úgy találták, hogy megilleti a keresztjén temetés.
0: Ide veled, ásó! Nincs olyan régi nemes ember, mint a kertész, az árkoló, meg a sírásó. Ezek tartják fenn az Ádám mesterségét.
1: Hát Ádám nemes ember volt.
0: Ó, bizony. Vele kezdődik a nemesi kar.
1: Volt is akkor még olyan kar.
0: Micsoda? Fogány vagy? Hát nem érted az írást. Hiszen az írás mondja, Ádám pedig ásott. Hogy áshatott volna kar nélkül? Már teszek még egy kérdést. Ha arra meg nem felelsz, ismerd el magadat.
1: Halljuk!
0: Ki az, aki tartósabb munkát csinál, mint akár a kőmives, akár az ács vagy a hajó építő?
1: Hát, az akasztófa csináló. Hát annak a készítménye ezer lakót is elnyű.
0: Becsülöm az eszed, bizisten, az akasztófa éppen jó. De kinek jó? Annak jó, aki rosszat cselekszik, már pedig te rosszat cselekszel, ha azt mondod, hogy az akasztófa tartósabb épület a templomnál. Ergo, az akasztófa éppen jó neked. Na csak! Talált ki? Gyere!
1: Hát, már hogy ki épít tartósabbat, mint a kőműves, az ács vagy a hajómester.
0: Igen. Ezt fejtsd be. Aztán kifoghatsz pihenni.
1: Aha! Tudom már!
0: Ki vele áll?
1: Bizistók, már nem tudom.
0: Ne törd tovább a csűr helyárást. Nem üget az a tesz, ha marad jobban, hiába püfölöd. Ha máskor ezt kérdik tőled, hát mondjad, a sírásó, mert az olyan házat csinál, hogy ítéletnapig eltart. Ered csak lódolj, amoda jár fedhez, hozd nekem egy itse valamit.

0: töltöttem az időt.
1: Nem érzi a fickó, amit csinál, hogy dalol, mint olyan sírtás?
2: A megszokás közönyös hétette irántam.

0: E koponyának egykor nyelve volt. Szépen tudott dalolni. S hogy vágja földhöz egy pimasz, mint a Káin állkapcája volna, ki az első gyilkosságot elkövette. Egy államférfi agya is lehetett, kinél most e szamár különbserszövő. Egy olyan éki az Úristent rászette volna. Nem meg lehet?
1: Lehet, fönséges úr.
0: Furcsa átalakulás foly itt. Ha belé láthatnánk. Hát csak annyiba került táplálni a csontokat, hogy most tekézzenek velük. Az enyémben nyilallás áll, ha erre gondolok. Kísérjő ez, hé!
2: Az enyém, uram! Az évendégnek egy gödör, egyéb semmi se kell.
0: Gondoltam, hogy tiéd ez a zúg, mert benne vagy, ha zúg.
2: Az úr meg kívül zúg, ha zúg, és így nem az úré. Én, ha zúg sem vagyok benne, mégis enyém.
0: Abban vagy, ha zúg, hogy benne lévén magadénak mondod, mert halottnak való az, nem elevennek.
2: Eleven hazugság ez, uram. Visszapattam mindjárt tőlem az úrra.
0: Mi átalkodott ez a semmire kellő? Az ember kótávul beszéljen hozzá, különben megöli a szójátékával. Mióta van sírásó?
2: Az esztendő minden napjai közül aznapon adtam rá magamat, mikor néhai Hamlet királyunk legyőzte Fortinbras-t.
0: Aha. Mennyi ideje annak?
2: Hát nem tudja, hisz minden bolond tudja azt. Éppen aznap volt, amikor az ifjú Hamlet világra lett, tudja, az, aki megbolondult, aztán Angliába küldték.
0: Aztán hogy bolondult meg?
2: Nagyon furcsán, azt mondják.
0: Furcsán? Hogy?
2: Hát csak úgy bizony, hogy elment neki az esze.
0: A Gutába.
2: Nem a Gutába, hanem itt, Dániába. Hol én 30 esztendő óta ásom a sírt, összevéve, mint gyerek és ember.
0: Meddig áll el az ember rothadás nélkül a földben?
2: Hát bizony, ha már halála előtt meg nincs rohadva, eláll az 8 vagy 9 esztendeig. Cserzővarga eláll 9-ig.
0: Miért tovább az, mint más?
2: De hát, uram, annak a bőre úgy kicserződik a mesterségével, hogy soká nem ereszti által a vizet, már pedig a víz a leggonosszabb pusztítója ennek a mi kurafi testünknek, ha meghal. Látja ezt a koponyát? 23 esztendeje fekszik a földbe.
0: Kié volt az?
2: Hey, kurafi balant fickóé volt ez. Mit gondol, kié?
0: Nem tudom.
2: Nyavaja, essék a gaz bolondjába. Egyszer egész palack rajnait a nyakam közé öntött. Ez a tulajdon koponya, uram, ez a tulajdon koponya Jurik koponyája volt, a király udvari bolondjái.
0: Ez?
2: Éppen ez.
0: Hadlám. Haj, szegény Jurik. Ismertem, Horáció. Végtelen tréfás, szikrázó elmészségű fiú volt. Engem a hátán hurcolt ezerszer. És most hogy irtózik tőle a képzeletem? A gyomrom is émelyedik rá. Itt függött az ajk, melyet én összecsókoltam, azt se tudom hányszor. Hová lettek gúnyaid, bakugrásaid, dalaid, villámló élceid, melyek az egész asztalt havotára fakaszták. Egy sincs már belőlük, hogy kimajmolnád saját torzképedet. Bezzeg, most esett le az állat. Na, eredj ő asszonysága öltözőjébe, s mondjad neki, fesse bár magát új nyavastagon, erre jut az arca. Eredj, kacagtasd meg vele. Valamit kérdek tőled, Horáció.
1: Mi lesz az, fönség?
0: Mit gondolsz? Nagy Sándor is ilyennél lett a földben.
1: Éppen.
0: És ilyen szaga volt.
1: Éppen, fönség.
0: Minő aljas célokra használhatnak még bennünket, Horáció? Nem nyomozhatja egy képzeletünk a Sándor nemes porát, még végre, mint hordóakna tapaszát leli meg?
1: Nagyon tűhegyre vennők, ha így vennők.
0: Bizony nem. Egy szikrát sem. Csak szerényen elkísérnők őt oda, s valószínűség vezérlene. Ilyen formán. Sándor meghalt. Sándort eltemették. Porrá vált, A por föld, földből sár csinálnak, és így azzal a sárral, mely ő belőle lett, miért ne dughatnák be a sörös hordót? Fejdelmi Cézár, ha földröge lett, lyukat töm, hogy kizárja a szelet. Ó, hogy ki a világ félelme volt, e sár, most egy repett falon a folt. De lassan, félre! Itt ő a király, királyné és udvaroncok. Kit temet neki csonka szertartással? Ez jele, hogy akit hoznak, öngyilkos kezekkel végezte éltét. Bár a rangbeli. Vonuljunk hátra, lessük el, mi ez.

0: tegyék a földbe. Szeplőtlen szűz testéből violák fakadjanak.
1: Mi? Ofélia! Kedvest a kedvesnek. Isten veled. Reméltem Hamletemnek nője lész. Azt gondolám, nász ágyadat vetem meg, nem sírodat hintem. Kedves leány.
0: Háromszoros jaj, ó, harmincszoros fejére az átkozottnak, ki gonosz tettével megrabolt a dús eszed. Nem ég a földet, hadd szorítom újra karomba egyszer. Most halmozzatok port elevenre, holtra, míg hegyet emeltek a lapájon, mely tetőzze vén Peliont és Olympus kék fejét.
2: Ki az, kinek fájdalma elbíri túlzó beszédet? Kinek jajszavára bűvölten áll a vándorcsillag is, s döbbenve hallgatódzik? Én vagyok, Hamlet a dán!
0: Pakolba!
2: Nem jól imádkozol! Vedd kérlek a torkomról ujjaid, mert bárha nem vagyok tüzes szilaj, veszélyes is van bennem valami. Került tanácslom, vedd innen kezed!
3: Szét kell cibálni őket!
4: Hamlet, Hamlet!
3: Türelmet, édes jó uram!
2: Szerettem Oféliát! 40 000 testvér szerelme összefogva nem ér az enyimmel! Mit tennél te érte?
3: Ó, hisz, bolond, Laertész!
4: Tűrd néki az Isten szerelmét!
2: Krisztusra mit tennél meg érte, hazám? Sírnál? Vihaskodnál? Tépnéd magad? Innál a mérget? Ennél krokodilt? Én megteszem! Hát réni jössz ide, s hogy sírba ugrálj, engem azzal ölj! Jár hát! Temetkezz mellé eleven! Én kész vagyok!
4: Őrült beszéd ez, így tart egy korig, ha rájön a láz.
3: Kérlek jó, Laertész, türelmet edze múlt éjj beszédünk. Most te lökéshez szabjuk az ügyet. Édes Gertrúd, vigyáztass a fiadra! E sírra élő emléket teszünk. Lesz egy nyugalmas óránk nem sokára, addig türelmet a nehéz munkára.

0: Harcolt barátom a szívembe, mely aludni sem hagyott. És helyzetem irtóztatóbb volt egy rablázadásnál. Gyorsan fel a hajószobámból, nyakamba vetve tengerészruhám, mentem sötétben tapogatva, hogy kimotozzam őket. Célom sikerült. Vevém csomagjuk, egy szóval siettem szobámba vissza, hol bátor valék feltörni a titkos csomag pecsétjét. Mit leltem abban? Ó, király igazság! Szoros parancsot megtüzdelve okkal, dáns Angolország jóllétök felől, s mi rém lidérc, az én életem, hogy megtekintve haladéktalan, még bárt fenése sem hagyván időt, vegyék fejem.
1: Lehetséges az?
0: Itt a parancs, olvast, ha érkezel. De most szeretnéd tudni, mit tevék?
1: Kérem, fölségedet.
0: Leültem, új parancsot koholék. Király nevében szörnyű kéntetést. Meglátva, értve a bennírtakat, minden halasztást nélkül rögtöni halálnak adja-e parancs vivőit, még gyónniók sem engedvén időt.
1: S hogyan pecsétlé újra be?
0: Hát, ebben is segélt az ég. Atyám gyűrűje, melyről azt a dán pecsétet levették, éppen tarsolyomba volt. Alájegyzém az írást, összehajtám úgy, mint a másik, bepecsételém, s helyére dugtam. Rá nem ismer a váltott gyerekre senki. Másnap aztán hajótusánk lett. Egy ugyancsak harcias készületű kalózhajó űzőbe vett. Én tusa közben átugrottam hajójukra, mely azon percben eltávozott a miénktől, s így én fogva maradtam egyedül. Ami azt követte, én már tudod.
2: Megy hát Guildenstern és Rosencrantz neki.
0: Na hát, úgy kaptak a szolgálaton, egyik se nyomja a lelkem. Buktiok önnön csúszás mászásából ered.
2: Rövid időn meg tudja Angliából, mi lett ez ügynek kimenete?
0: Rövid időn meg, de a köz enyém. És az ember érte annyi, mint ez. Egy. Azt bánom, hogy felejtém magamat Horáció Laertész ellenében. Ügyem szakasztott, mása az övé. Kedvébe járok. De bizony dagályos fájdalom a szörnyű szenvedélyemet feltornyosít.
1: Csendesen. Ki ő itt?
3: Üdvözlöm, fenség, Dániábai visszatérte alkalmából.
0: Köszönöm, alásan, uram.
3: Kedves fenséges úr, ha szívélyes volna ráírni, egy dolgot közlendenék ő felségétől.
0: Elfogadom, uram, szellemem összes éberségével.
3: Uram, itt van, imént jöve udvarhoz Laertész. A királyfönség fogadott vele 6 berber paripában, mik ellenébe ő föltételezett, úgy hallom, 6 francia vikard és töröket, járulványaikkal együtt, mint öf, kartkötő és a többi. Az emeltjük 3-a valóban igen gyönyörű a szemnek, igen jól áll a markolathoz. Nagyon finom emeltjük, igen nemes fogalmazással.
2: Uram, nem volna lehetséges más nyelven megértetni magát?
0: Mit nevez ön emeltjűnek?
3: Emeltjük? Uram, a kartkötők!
0: A kitétel rokonabb lenne tárgyával, ha ágyút szoktunk volna hordani oldalunkon. Addig a kartkötő, úgy hiszem, legyen kartkötő. De tovább. 6 berberló, 6 francia tőr, ezek járulványi, s 3 nemes fogalmazású emeltyűi ellen. És miért lett mindez föltételezve, amint mondá?
3: A király fenség arra fogadott, fenség, hogy ő és fenséget közötti 12 vímenetből ő 3-nál többször nem talál, mint fenséged. Ő pedig 12 ellen 9-re fogadott, és ez rögtöni kísérlet tárgya lenne, ha a fenséged méltóztatnék elfogadni.
0: Itt járkálok, uram, egy csarnokban. Ez a naponkénti sétaidőm. Ha ő felségének úgy tetszik, ám hozzák ide a szabjákat, s ha Laertésznek kedve tartja, és a király is marad szándéka mellett, nyerek neki, ha bírok, ha nem. Úgy nem nyertem egyebet csak a szégyent, s a szám feletti ütlevéket magamnak.
3: Üzenetét így módon kézbesítsem?
0: Az értelmét, uram. Különben amennyi szóvirággal kívánja a természete.
3: Ajánlom hódolatomat fenségednek.
0: Viszont! Talán még az anyja emlőjével is udvariaskodott ez, mielőtt megszopta volna.
4: A királyné kéreti fenségedet, lássa szívesen Laertészt, mielőtt víváshoz fognám.
0: Jóra oktat.
2: Elveszti a fogadást, fenség.
0: Nem gondolnám. Mióta Laertész külföldön jár, mindig gyakorlom magamat, ijegér úttal nyerni fogok. De soha se láttál olyat, mi nehéz itt a szívem táj. Na, nem se baj.
1: Úgy hát ne, jó uram.
0: Merő bolondság, de a féle sejtelem mégis, mely talán megzavarna egy asszonyt.
5: Ha elméje nyugtalan valamiért, fogadjon szót neki. Én majd előjük megyek, és megmondom, hogy most nincs kedve hozzá.
0: Tappot se. Dacolunk a baljóslattal. Hisz egy verépfi sem eshetik le a gondviselés akaratja nélkül. Ha most történik, nem ezután. Ha nem ezután, úgy most történik. És ha most meg nem történik, eljön máskor, készen kell rá lenni. Addig van. Miután senkinek sincs olyannya, amit itt ne hagyjon, mit árt elébb hagyni el? Ám legyen.

0: Jer, Hamlet, jer! Vedd tőle meg kezet!
1: Laertész, bocsánat. Megsértettelek, de mint lovag, bocsásd meg azt nekem. Ím tudják a jelenvalók, s kellett bizonnyal hallanod, minő bús, elme vagy gyötör. Amit tevék, kimondom itten, őrültség vala.
2: A vér megbocsát. Mit felajánlasz, én elfogadom. Nem is töröm meg.
1: Őszintén veszem. S bízvást megvívom egy testvéri párbajt. Az élt nekünk, Jer.
2: Jer, egyet nekem.
0: Adj kardokat, kis Osric. Hamlet öcs, tudod, mibe fogadtunk?
1: Jól, királyom, felséged a gyöngébb oldalra tett.
0: Nem félek attól, víni láttalak.
2: Nagyon nehéz, hadd lám a másikat.
1: Ez jó nekem. Egyforma hosszú mind.
3: Egyforma fenség.
0: Bord billikomba, ez asztalra így. S ha majd talál elsőre, másodikra, vagy harmadikbe Hamlet jól felel, ágyú dörögjön minden várfokon. Hamlet javáért iszik a király! Hajrá, fiú! Ti meg bírák, jól nyissatok szemet!
1: Na!
2: Rajta! Rajta hát!
1: Egy! Nem! Bíró!
3: Talált, ha szembetűnően talált!
2: Jó, újra hát!
0: Megállj! Bort adjatok! Hamlet, ez a gyöngy a tiéd. Fogad egészségedre! Nyújtsátok oda!
1: Hadd végzem a döfést, tedd félre addig. Gyerünk! Találtam ismét, igaz-e?
2: Ért, bevallom.
0: A mi fiunk győz!
4: Kendőm, töröld meg arcod. Ez a királyné áldomása. Hamlet, szerencsédért iszom.
1: Kegyelmes asszony,
0: Gertrud, ne így áll!
4: Iszom. Bocsásson meg, uram király.
0: Késő, a mérgezett pohár.
1: Mindjárt, anyám, még inni nem merek.
4: Jer, hadd törüljem meg hát arcodat.
2: Most én találok felség.
0: Nem hiszem.
2: Mint egy a lelkém is furdal pedig.
1: Jer, harmadikra! De játszol, Laertész! Végig kérlek, amit Isten tudnod adta, félek bolondot űsz velem csupán.
2: Igen? No, Jer, hát!
3: Egyik sem talált.
2: Na most!
1: Találtál! Laertész!
3: A kardja leesett, vérzik! Puszta kézzel rohan Hamlet Rea! Mi ez? Laertész is leejtette a kardját!
0: Újra vívnak!
3: De elcserélték kardjukat!
0: Vigyázz, Laertész! Végre! Most Hamlet talál!
5: Vége! A mérgezett kard megöli őt is.
0: Elég! Ne vívjatok tovább!
1: Nem! Rajta ismét!
3: Mi a királyné?
2: Mindkettő vérzik. Hogy van, jó uram?
3: Hogy vagy, Laertész?
2: Hát, mint egy szalonka. Saját tőrömbe azrik. En árulásomért méltán halok.
1: Mi lelte a királynőt?
0: Csak elájult, hogy a vért látta.
4: Nem! Az ital! Az ital! Ó, édes Hamlet! Az ital! Az ital!
6: Megmérgeztek.
1: Ó, szörnyűgazság! Be kell az ajtót zárni!
0: Elulás! Mi kell nyomozni?
2: Itt fekszik Hamlet. Hamlet, oda vagy. Nincs a világon szer, mitől kigyógyulj. Nincs benned élet egy fél órai. Az áruló kifent megmérgezett eszköz kezedbe van. Torkomra ford az undok ármán. Itt fekszem, soha föl nem kelendő. Mérget itt anyád is. A hangom elhágy.
6: A király az ok. Mindenben a király.
7: A Kardhegy is mérgezve van. Na, méreg! Hasd tehát!
0: A végetek, baráti!
7: Ne hát, te gyilkos! Vérparázd a Dán! Kövess anyámot!
2: Méltán bűnhődik. Oly méreg ez, mit ő kevert maga. Váltsunk nemes Hamlet bocsánatot. Atyám halála, s az enyém ne szálljon fejedre, se az enyémre a tie.
1: Az ég ne tudja bűnödül. Követlek. Isten veled, boldogtalan királyné. Horáció. Halott vagyok. Te élsz. Győzd meg felőlem és igaz ügyemről a kétkedőket.
2: Azt ne várj soha. Bennem a Dánnál több a római. Maradt még-e pohárban egy kevés?
1: Atya, ha lelked van, bocsásd, de kelljed az égre. Nem hagyom. Istenem, Horáció. Mi is érelem marad, ha ez homályba vész a nevemen. Ha ápolál szívedben valaha, foszd meg az üdvtől egy kisé magad. Szídd még e rossz világ kínos lehét, hogy elmondd esetem. Mi hadza ez?
8: A győzedelmes ifjú Fortinbras üdvözli Lengyelországból jöved, i harcilag angol hon követit.
1: Meghalok, Horáció. Túl zajg az áldász méreg lelkem. Nem élhetem meg az új híreket, de íme jóslok. Fortinbrasra száll az ország. Övé haldokló szavam. Beszéld el ezt neki, s minden körülményt, mi okozá... A többi... néma... csend.
2: Nemes szív tört meg itt. Jó ét, királyfi. Nyugosszon, angyal, éneklő sereg.
9: Miért jön a dob?

0: Hol az a látvány?
1: Ó, kevés halál! Midáridó készül örök honodban, hogy egy lövéssel ennyi fejedelmet így véresen levertél. Négy százados emelje Hamletet, mint katonát a ravatalra, mert belőle, ha megéri, nagy király vált volna még. Útján kövesse harci tisztelet, harsogjon a zene, vegyék föl tetemét, így látomás szép a mezőn, de itt szemlélve más. Menj, lőjenek sort!

0: Kedves hallgatóink, Shakespeare Hamlet című tragédiájának rádió változatát hallották. Fordította Arany János, kísérő zenéjét Dávid Gyula szerezte. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Hidas Frigyes vezényelte. Zenei rendező Fejes Cecília. Ismertetjük a szereposztást. Claudius Kovács Károly, Hamlet Gábor Miklós, Horáció Kálmán György, Polónius Balázs Samu, Laertész Bicskei Tibor, Rosenkranz és Guildenstern Horkai János és Pásztor János, Hamlet atya szelleme Hindi Sándor, Fortinbras Láng József, két sírású Bihari József és Márkus Ferenc, színész király Újlaki László, színész királynő Sívó Mária, Gertrud Tőkés Anna, Ofélia Rutkai Éva. Közreműködött még Balog László, Ferenc László, Gyenge Árpád, Győri Gyula, Harkányi Ödön, Körmendi János, Lázár Gida, Prókai István, Raksányi Gellért, Rónai Egon, Sándor Géza, Sugár Lajos és Szigeti Géza. Rendezte Cserés Miklós doktor.
1: A tragédia rádióváltozata 1960-ban készült, és 1960. június 13-án hangzott el utoljára a Kossuth Rádióban.

0: A Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Aranyemberek.
2: Miért nem halok meg valóban, mint Hamlet? Tulajdonképpen ezt persze a közönség is feltehetné magának. Mindannyian feltehetnénk magunknak. De azért mégse éleződik ki, hogy úgy mondja, a közönség, és hát mi számunkra két része oszlik a világ, a színészek és közönség, tehát a nem színészek, azok azért mégse kényszerülnek arra, hogy feltegyék maguknak a kérdést, hogy hát tulajdonképpen miért nem halok én meg az igazságért minden nap és minden percben. De tekintve, hogy én kénytelen vagyok aznap este végélni logikusan mindent, ami a halálhoz visz, tehát akkor utána mégiscsak ott maradok, és azt mondom, hogy Uramisten, a közönség most azt hitte, hogy én meghaltam egy igazságért, de nem haltam meg. Ez okvetlenül támaszt az emberben a saját jellemére vonatkozóan bizonyos kételyeket. Ez nem vitás. Miért nem halok meg valóban, mint Hamlet? Azt hiszem, hogy nagyon sok idős színész többek között ezért undorodik meg egy kicsit ettől a pályától. És ami egész egyszerűen már megint csak azt kell mondanom, hogy azért, mert becsapom, látszólag becsapom a közönséget. Ezért néha még maga Shakespeare is gyanús lesz, hogy az is csak egy móka, amit ő ott megírt. Nem csak aki játsza, hanem aki megírta, az is. Azt mondhatnám, hogy egy színész számára az élet múlása és az idő múlása is, és a halál is tulajdonképpen szerepkör változás. Ennyit jelent, és úgy is jelentkezik, nem véletlen, hogy a színészekről szóló regényeknek és filmeknek a központjában csak nem mindig az öregedő színész vagy az öregedő színésznő áll, ami szóval minden tragédia, azt mondhatnám, hogy valahogyan egy ilyen furcsa áttétterre jelentkezik. Azt hiszem, hogy ez a lelkiismeret furdalásunk azért van, mert időnként elfelejtjük a sok-sok átélt különböző sors közben, amire figyelünk, egyszerűen nem jut el a tudatunkig, hogy mi élünk egy saját sorsot, a színész sorsot, amelyik éppen az, hogy ennyiféle sorsot éljünk át. Ez bármilyen furcsa is, de ez tulajdonképpen egy ugyanolyan tragikus és komikus sors, mint bármelyik egyén emberi sors, és mint színész, hogy úgy mondjam, egy színész ebben a formájában felér egy drámai hőssel, és néha egy Molière játéknak a főszerepével. Persze, a színész is tudja, hogy az játék, meg a közönség is tudja, hogy ez csak játék. De az igazság az, hogyha csak játéknak fogjuk fel a dolgot, akkor nem ér semmit az egész. Ha ezt valóban most úgy veszem, hogy a játékot lebecsülésnek mondom, és nem úgy, hogy a gyerek játszik, tehát úgy, hogy tulajdonképpen az élete központja. Meg kell mondanom, hogy olyan tapasztalataink vannak. Volt például egy őrült nő, aki én hozzám mindig bejött a színházba, és hozott nekem vacsorát, ilyen kifli véget, meg egy kemény tojást. És azt mondta, hol én voltam a férje, hol a fia. Aztán vannak erőszakos, elkényeztetett lányok, akik egész egyszerűen nem akarják tudomásul venni azt, hogy én nem, vagy mi nem azért vagyunk, hogy az ő szerelméletük problémáit megoldjuk. De én nem bántani akarom ezeket az embereket. Az, amit ilyenkor látunk, az tulajdonképpen az érzelmi szegénységnek és az érzelmi gazdátlanságnak nagyon szomorú jelenségei és tünetei. Mert az a fiatal lány, aki én hozzám jön, és nem tudja maga se, hogy szerelmet vagy papát akar nálam keresni, annak ellenére, hogy nagyon jó módú és nagyon el van kényeztetve otthon, valahol mégiscsak hiányzik neki valami a szeretetből, hogyha ő azért, mert engem valamilyen szerepben látott, és engem azzal azonosít, hogy azért én hozzám fordul. Nincs olyan területe az életnek, ahol egy színész, kivéve a színpadot, ahol egy színész olyan igazán a helyén érezhetné magát. Mert hol azt várná, hogy jobban ünnepeljék, hol azt, hol ne törődjenek vele. Minden bizonnyal, ha valakitől elvárják, hogy színész legyen, akkor kell, hogy valami színész helye legyen. a társadalomban, ebben a pillanatban a színész hely a társadalomban egyáltalán nem meghatározott. Úgyhogy én néha arra gondolok, hogy azoknak a vidéki ripacsoknak 1500 évvel, akik egy olyan ekorszekkéren járták az országot, és hogy eldugták a kiakasztott fehér neműt a faluban, amikor megérkeztek, mert féltek, hogy lopnak, talán még bizonyos fokig jobb volt a helyzetük, mert legalább tudták mihez tartani magukat. De mi bizony, mondom, azt kell mondanom, hogy állandó tengeri betegségben szenvedünk tulajdonképpen az életünkben. Nem színészekről, hanem egy íróról, hadd mondjam el, hogy erről a magatartás kérdésről, hogy valakinél, akinél láttam azt, hogy olyan furcsa módon megoldotta maga helyét az életben, az egy író volt. Az írók között is a tekintélyes írók, azok engem egy kicsit mindig zavarba hoznak, általában összekerülök velük, mert olyan furcsán, olyan tekintélyesek és olyan befutott társadalmi embereknek hatnak. Holott én, hát ha a könyvében azt írja, amit ír, akkor most nekem miért viselkedik úgy, mint egy komoly úriember? Kérdezem én magamban ilyenkor teljesen úgy, mint egy 12 éves gyerek. És ilyenkor mindig eszembe jut Füst Milán, akiről köztudomású, hogy a magánéletében tulajdonképpen, és ő ezt nem is titkolta, egy nagy komédiás, és azt mondhatnám, hogy egy nagy ripacs volt, nagyon tehetséges ripacs, nagyszerű színészi tehetsége volt. Úgy mondott verset, hogy az ritkaság. Úgy tudott színész instrukciót adni, hogy az ritkaság. Az embernek leesett az állam. De mint tudjuk, akik ismerték, ő a magánéletében is mindig azt mondom, hogy szemérmetlenül megjátszott valamit. Az öreg embert, az öreg bölcset, vagy éppen ha úgy hozta a sor, akkor egy ilyen papírmasi orrot ragasztott fel az orrára, ilyen farsangi állarcot, öreg tekintélyes művész létére. De soha nem próbált elhitetni velünk a magánéletében, hogy ő felette van azoknak a problémáknak, amikről a könyveiben foglalkozik, hogy ő neki nem az az igazi élete, és ha ő nem volt a magánéletében ugyanolyan, mint amilyennek a könyvei, hogy úgy mondja, akkor azt mondhatnám, hogy a spiritistáknál, hogyha megidéznek egy szellemet, akkor az a szellem olyan, mindig olyan furcsa módon, a Thomas Mannierről, akkor az van furcsa módon korcs lény. Az mindig, mint hogyha egy egyéniségnek, egy embernek egy olyan furcsa korcs csenevész olyan töredéke lenne. Na most én nem azt akarom mondani ezzel, hogy a Füst Milán a magánéletében, mert egy nagyon bölcs ember volt, szóval minden...
3: Persze, írónál mondjuk a vágyai is beleírja.
2: Persze, de azt mondhatnám, hogy úgy volt ő a saját műveinek az árnyéka, a szelleme, hogy nem volt, mert hiszen nem is lehet egy ember annyi, mint amennyi a műve, nem is lehet, de azt mondhatnám, hogy ő vállalta azt a szerepet a magánéletében is, hogy ő azoknak a könyveknek és azoknak a verseknek a szolgája, nem igyekezett úgy tenni, mintha valami más lett volna, és ne főleg nem igyekezett úgy tenni, mintha azok a versek és könyvek lennének az ő szolgája. Mintha azok azért születtek volna, hogy a Füst Milán úr a világon legyen, nem, Füst Milán született azért, hogy azokat a könyveket és azokat a verseket szolgálja, és hogy azokat létrehozza. Ezért furcsa módon ez a csodálatos ember, aki annyit mókázott, aki annyit komédiázott, az én szememben őszintébb volt, mint azok az emberek, akik igyekeznek úgy csinálni, mint ahogy tulajdonképpen kész, befejezett úriemberek, bármiféle az élet bármely területén otthon lévő emberek lennének, és amit úgy írnak, az csak egy olyan mellékes valami, amit ők nem vesznek komolyan.
3: Ez is egy póz.
2: Világos. Sőt, azt hiszem, hogy ez a nagyobb póz. Hát valami ilyenfajta szerepet kell, azt hiszem, az embernek minden erejével a színésznek és az életében megtalálni, hogy kiderüljön, hogy vállalni kell azt, hogy nem az a színpadi figura van értem, hanem én vagyok a színpadi figuráért, és soha nem letagadni ezt a kapcsolatot, és a társadalomnak is valahogyan el kéne fogadnia azt, hogy ez egy, a színész az egy ilyen furcsa, kétlaki lény, de az igazi élete az bizony nem itt van, hanem ott. Egy eset. Itt volt a Hamlet. Ment úgy két éve, állandóan írtak róla lapok, meg szóval úgy, azt úgy ünnepelték azt a Hamletet, szóval sikere volt. Na most egyszer csak azt tapasztaltam, hogy vannak emberek, akiket rettenetesen kezd ingerelni ez az egész Hamlet ügy, és én, személy szerint, ezzel a Hamlet ügyel kapcsolatban. És volt is egy, aki egy barátomnak megmondta, hogy ki nem állhatom ezt a pasasasztja, mert úgy tesz, mintha ő volna a Hamlet. Hát mondtam a barátomnak, akik ezt nekem visszamondtam, mondtam, hát én nem teszek úgy, mintha én lennék a Hamlet, csak a színpadon. Hát ott persze, hogy úgy teszek, mintha én lennék a Hamlet, azért megyek oda. De aztán elkezdtem gondolkodni. És valóban az az igazság, hogy annak ellenére, hogy én tudtam, halálosan meg voltam sértve például azon, hogy nem sokkal a Hamlet után a Danton halálában eljátszottam Robespierre-t, ami szerintem életem egyik legjobb szerepe, és hogy köztünk legyen mondva, néha az az érzésem, hogy jó, mint a Hamlet volt. Szóval bizonyos fokig
3: mindest szerintem más.
2: Más, és szerintem az egy olyan tökéletesebben megoldott valami volt. És arról például egy-két kritikán kívül alig vettek tudomást, és folyton akkor is utána is folyton nekem ezt a Hamlet nótát húzták a fülembe. Emiatt én meg voltam sértve, de valóban igaza volt, egyszer csak elkezdtem gondolkodni, és rájöttem, hogy igaza van ennek a úriembernek, akit akkor én még nem is ismertem, igaza van, mert én már észre se veszem. De ha én velem beszélnek, akkor én állandóan azon veszem magam észre, hogy Shakespeare-ről kezdek beszélni. Állandóan én, aki komolyan mondom, azt sem tudom, hogy mikor született és mikor halt meg Shakespeare, úgy kezdek feltűnni, mint egy Shakespeare tekintély, vagy úgy kezdek szerepelni. Szóval kezd lassan valóban ez a, mint egy rák, ez a Hamlet szerep az én egész életemre így lassan kihatni. Amellett, hogy egy ilyen különös mélabú és egyebek vesznek körül. Amihez még hozzátartozik az is, hogy én a Hamletet, az egyik szándékom, amivel a Hamletnek neki mentem, az volt, hogy minden mélabú és méltóság és egyéb ellen megyek, és furcsa módon a közönség, amelyikben egy ilyen Hamlet kép élt, ezt nem hagyta teljes egészében érvényesülni. Szóval én bizonyos fokig még úgy is érzem, hogy én kénytelen voltam a közönség előtt megalkudni, tehát még azt mondtam, hogy a művészi céljában még bizonyos fokig meg is buktam. Mert nem tudtam áttörni elég brutálisan azt a falat, amit ők a Hamletről elképzeltek. Ehelyett ők kezdték rám adni a saját Hamlet elképzelésüket, még csak nem is az enyémet, és mindig jobban és jobban kezdtek visszanyomni abba az irányba, ami ő bennük már réges-régen élt erről a melankólikus, erről a nemes, erről az ilyen-olyan nagyszerű királyféről. Egész egyszerűen az emberek észnél kell lenni. Észnél kell lenni, mert ha nem vagyok észnél, szinte azt mondtam, hogy minden pillanatban, lehet, hogy elmulasztom az utolsó alkalmat, hogy egyáltalán észnél legyek, mert belebutulok egy olyan szerepbe, hogy többé észre sem veszem, hogy szerepet játszom. A közönség és a színész között kifejlődik egy állandó kapcsolat, amire valóban a színésznek tekintettel kell lenni, egész egyszerűen, mert vannak olyan, van egy olyan fajta skatuja, hogy úgy mondjam, a közönség részéről is, amit szinte azt mondhatnám, hogy nem is képes áttörni a színész. De ismétlem, ez életveszélyes. Itt hadd térjek ki.

0: ha úgy megnézek olyan színészeket, igazán nagy színészeket, mint amilyen a Csortos Gyula volt, akkor azt kell mondanom, hogy egyszerre egy király és egy csepülágó. És ezt a két lehetőséget, hogy úgy mondjam, a színésznek valamilyen formában az életében bármilyen nehéz is mindig fenn kell tartania. Tehát egyrészt meg kell védenie a saját alkotó szabadságát, a saját komoly mondani valójának a tekintélyét, másrészt viszont sose szabad elfelejtenie, hogy tulajdonképpen nem a tekintélye, hanem akkor igazán színész, amikor kimázolja a képét, felmegy a színpadra, és ott cseppüt rág. Természetesen van a színésznek egy állandó egyéniség és egy állandó igazi mondani valója is. Ez éppen nem ez a bizonyos külsőleges maszk, amit a társadalom bizonyos fokig rákényszerít, vagy amit önvédelemből felvesz magára, hanem valami, ami azt mondhatnám, hogy éppen ezt mindig provokálja. Hogyha Laurence Olivierre gondolok például, ahogy ő minden egyes szerepében megkísérli, és minden nagy szerepében sikerül neki eltörölnie minden előző emlékét az előző szerepeinek, és ahogy ezeken mégis áttör az ő különös, furcsa, hideg egyénisége ezeken a szerepeken újra és újra, akkor azt mondhatnám, hogy ez az egyéniség, ami így érvényesül, az éppen azért érvényesül, mert mindig meg akarják kontrázni, mert minden szerepével az előző szerep ellen tör, mert állandóan fel akarja rúgni azt, amit ő körülötte kialakítottak. Ő mindig a meglévő, már megoldott is látszólag kialakított egyénisége ellen támad. Tehát mindig az összes tartalmait, hogy úgy mondjam, kibontja. Az ilyen színész az nem azt szerint választja ki a szerepeit, hogy mi áll jól neki, hanem azt, hogy hogyan teheti próbára azt, amit már elfogadtak, mint őt. És akkor azt mondhatnám, hogy minden szereppel a saját egyéniség és egy magasabb kiteljesedéshez jut. És azt hiszem, hogy a színész addig el igazán, mint művész, amíg erre a próbatételre képes. Persze most gondoljunk csak azért bele, hogy egy színésznek, amit olyan természetesnek szoktunk venni, hogy a színésznek, mint embernek, az egyéniségének micsoda próbatétele az, hogy egyáltalán szerepeket játszik. Tehát azt mondhatom, hogy egy szerep miért megy olyan könnyen az embernek, vagy hol találkozik vele olyan közelről, vagy miért van az, hogy egy szerepben, mint ebben a Nem félünk a farkastól, így lubickolni tud. Ez egy nagyon komplikált kérdés, és néha nem múlik máshol, mint a nyelvén, bizonyos ritmus dolgokon, bizonyos változásoknak, hangulatváltozásoknak a ritmusán. Tehát, amikor azt hiszik, hogy én azért játszom jól ebben a szerepben, mert ez az én egyén életem problémája, szó sincs róla. Az ember az egyén életének a problémáit nagyon nehezen tudja eljátszani, mint hogy nagyon nehezen tudja megközelíteni. Hanem egyrészt nagyon könnyen tud eljátszani olyan problémákat, amiket már túl van, ez az egyik, tehát amiket már elintézett. És szinte legfontosabb, hogy az írónak a nyelve az legyen az a nyelv, amit én beszélni tudok. Ami már megint nagyon komplikált dolog, hogy vajon ez hol és milyen. Mert ha már éppen a Robespierre-nél tartunk, én tudom, hogy a Robespierre figurája például az én életem problémáihoz, mondjuk, az talán közelebb áll, mint az Albi. Látszólag, hogyha valaki engem személyesen ismer, akkor azt hiszi, hogy az Albi az közelebb áll hozzám személyileg, mert hát én egy ilyen lazább figura vagyok így az életben, igaz?
1: Nem tudom. Úgy élni, hogy a nagyobbat sose rendeljük alá kisebbnek, hogy komoly értékérzésünket sose alázzuk meg, állandóan így tudni élni, talán ez az egészség.
0: Én azt hiszem, hogy egy ember az nagyon sokféle lehetőséget rejt magában. Nem csak a színész, hanem minden ember. Az emberek általában véve egy bizonyos irányba, amelyre az életük megy, bizonyos képességeiket kifejlesztik. Most nem csak képességekről beszélek úgy, hogy mit tudom én, az asztalosra ügyesebb a keze, és vagy a sebész az jobban tudja forgatni a

0: a kést. Nem ilyenfajta képességekről beszélek, hanem arról, hogy egy egyéniség hogyan teljesedik ki. De egy egyéniségben nagyon sok minden van, amiről nem tud. Én azt tapasztaltam, hogy annak, hogy az ember elkerülje a modorosságot, és elkerülje azt, hogy külsőséges legyen, akár az életében, akár a színpadon. A legjobb módja az, ha az ember a komoly szerepeit komolyan veszi, magyar, ami azt jelenti, hogyha én eljátszom az oszlopos Simeont, akkor nem úszhatom meg azt, hogy azokat a kérdéseket, amiket az oszlopos Simeon nagyon keményen a világnak szegez, hogy azokat én saját magamnak ne szegezzem. Na most, akkor ki fog derülni, hogy én belőlem egy csomó olyan dolog jön ki, ami látszólag nem én vagyok, hanem a Sarkadi Imre, de az mégiscsak én belőlem jön ki, mert honnan a csodából jönne? Tehát akkor én vagyok az is. Én, Gábor Miklós ebben az esetben. Viszont kétségtelenül kiderül, hogy van dolog, amit el tudok játszani, van, amit nem. Néha nagyon ellentétes dolgok. Szerintem a hős az igazi hős tudja legjobban eljátszani az igazi gyávát. Hogy melyik a magánéletében gyáva-e vagy hős, azt én már nem tudom. De azt tudom, hogy a gyáva helyzetéből is meg lehet közelíteni a gyávát is, meg a hőst is, és a hős helyzetéből is szintén mind a kettőt. Sőt, azt mondhatnám, hogy a gyáva ember valószínűleg jobban fogja játszani a hőst, és a bátor ember jobban fogja játszani a gyávát. Mert az, amit a magánéletében nem élt ki, ami a magánéletében mellőzött volt, az teljesebb energiával tud a színpadon kimenni. Ha nem csak arra van bátorság, hogy kétségbe vonja a saját elgondolt igazságait, hanem a saját jellemét is, mindazt, amit magáról gondolt, akkor az az érzésem, hogy egészségesebb ember is lesz. Ez azt jelenti, tudnilik, hogy ha az Isten is segít, meg a színigazgatók, meg a rendezők is segítenek, akkor az én egyéniségemben mindaz, ami más emberben egyszerűen el van folytva indulat, gonoszság vagy jóság, mert hiszen a jóságot is el szoktuk folytani, nem csak a gonoszságot. Tehát, hogyha ez, akkor ez ott a színpadon én belőlem mind kijön. Végül is, hogyha jól megnézem a szerepeimet, akkor, és azt, hogy miben voltam jó, és miben voltam rossz, és miben voltam miért jó, és miben voltam miért rossz, akkor ott áll előttem egy objektív kép saját magamról, és én azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb jó, amit az ember az életében kaphat, az az, hogyha egyszer objektíven valóban meg tudja nézni saját magát. Hát erre szolgálnak a szerepek.
1: Részleteket hallottak egy 1968-ban készült műsorunkból. Gábor Miklós beszélgetőtársa Csapó György volt. Most pedig három vers, az első szerzője József Attila, a másodiké Kosztolányi Dezső.
0: Már két milliárd ember kötözik, hogy belőlem hű állatuk legyen, de világuktól délre költözik a szép jóság s a szelíd érzelem. Mindenségüket tartani a fénybe, mint orvos, ha néz az üvegedénybe, már nem tudom, megadom magam kényre, ha nem segítesz nékem, szerelem. Úgy kell lesz, mint a parasztnak a föld, a csendes eső és a tiszta nap. Úgy kell lesz, mint a növénynek a zöld, hogy levelei kiviruljanak. Úgy kell lesz, mint a dolgos tömegeknek, kik daccal s tehetetlenül remegnek, mert kínjukból jövőnk nem született meg, munka, szabadság, kenyér, s jó szavak. Úgy kell lesz nekem flóra, mint falun villanyfény, kőház, iskolák, kutak, mint gyermekeknek játék, oltalom, munkásoknak emberi öntudat, mint minta, mint az erény a szegénybe, s ez össze-vissza kusz a szövevénybe, társadalmunkba, elme kell nagy fénybe, mely igazodni magára mutat. Részlet a bús férfi panaszaiból. A nagyvárosban éltem, hol a bőrzék déltájt, mikor magasba hág a nap, üvöltenek, és mint meg annyi torzkép az emberarcok görcsbe rángonok. Középkorban fényén egy régi délnek szólt a harang, letérdelt a paraszt. Ők így imádkoznak, kik mostan élnek, csak pénzt kiáltva és mohó panaszt, ilyet számokkal Istenről vitáznak, az új Istenről. Adnak, egyre vesznek, hódolnak az aranynak és a láznak, magasba szállnak, és a mélybe vesznek. Kezük, mint azoké, kik vízbe buknak, és a tengerben egymást folytogatják. Kéken sötétlik erre homlokuknak. Nem ismeri itt a fiú az atyát. Mit tudják ők, hogy hol van a ma méhes, amelyre most a déli csönd alászáll, mint telhetetlen, részek, beteg, éhes, a pénz ura, a csiszár és a császár. Jaj, nem lehet az soha kőre róni. Mit szenvedünk, kik építjük ma nyulánk, egekbe vágyó óriási gulánk, bár meg se látják-e korfára új. Én is szolgálok, mint a többi árva, a láznak és aranynak, kósza lélek, irgalmat esdek a karom kitárva, s alázatos vagyok, mivel hogy élek. 32 éve járok hőbe-hóba, s az életemnek kedve már hunyóba. Szeretnék elkivándorolni innen, hogy még lehetne az életbe hinnem. Egy asszonnyal, egy 2 éves gyerekkel mennék az országúton, vándor ember. El innen, el, messze, édes álom, és élni kissé, nem így eltiportan. 2 kedvesem elül egy kis szamáron, s én kampós bottal lenn az útiporban. Radnóti Miklós, nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent, nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábam most érdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet áll, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat, s vad laktanyát. De nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát. Az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, s mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áls üzen, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor hempereg, és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban hol méz, hol áfonya, s az iskolában membén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én, ím, itt e kő, de föntről e kő se látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, és csecsopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjfelnek.
2: Az imént elhangzott portréműsor Gábor Miklós munkásságáról 2002-ben készült, és utoljára 2003. július 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Aranyemberek, Kálmán György színművész.

Azt hiszem, nagyon anyás voltam, és ez meghatározott mindent. Mai napig, és azt hiszem halálomig. Nekem a család azt jelentett, hogy volt mamám, és nagyon jó volt. Semmi közöm nem volt sem színházhoz, sem kultúrához, sem semmi. Ez nagyon boldogan éltem, golyoztam, játszottam. Minden átlag gyerek. Szóval annyira apolitikus családból jöttem, annyira semmi közöm nem volt a valódi élethez, hogy mai napig sem értem azt, hogy juthattam odáig, ahova jutottam, és milyen skizofrén helyzet elé állított engem ez a szakma. Végül is amit kaptam, azt mindent a szakmától kaptam, és valami olyan fényévnyire vagyok attól, ahonnan jöttem, hogy csak hálás szívvel és valami irgalmatlan gyűlölettel tudok arra gondolni, hogy ilyen színész lettem. Mert nagyon sok súlyt, nagyon sok gondot, nagyon sok felelősséget kaptam ettől az írókkal való ismeretségen keresztül, az emberekkel való. Az a felhőtlenség, amiből jöttem, az a könnyedség, az megszűnt. Tulajdonképpen abban a pillanatban, amikor erre a pályára kerültem.

0: Akár már második generációs volt a Nemzeti Színházban. Tehát nem az Abonyi Gézák és a legnagyobbak, a Bartos Bimbik és a Lehotaik közül, ő később jött hozzánk.
1: Zsolt István, a Nemzeti Színház egykori főügyelője.
0: Nagyon szerencsés, és a Nemzeti Színházra nagyon, akkori Nemzeti Színházra nagyon jellemző, tudatos társulatépítés folytán, aminek az alapja az volt, hogy két évenként egy nagyon tehetséges fiatalt nem árt a Nemzetibe oda hozni, hát ha beérik a társulatba. Hát a Kálmán az beillett a társulatba, és az első statiszta szerepe után már a következő fellépés abszolút főszerep volt, a Tojás. Akkor a kapcsolatunk még nem volt olyan nagyon élő, aztán később ez úgy kialakult, aminek mondom voltak köztünk lévő ellentmondások és köztünk lévő hasonlóság alapjai. A hasonló alap, ami a cement lehetett a barátságunkra, az az akkori Nemzeti Színház iránti rajongásunk volt. Ez egyértelmű. Mi ketten, nagyon-nagyon sok más nagyszerű ember mellett mi ketten is ismertük azt, hogy mit jelent az akkori Nemzeti Színház. És ezt a hangot, ezt rögtön megtaláltok egymásban is. Másság volt kettőnk között az ő kapcsolata az emberiséghez és az enyém. Ő egy hihetetlenül társaságrajongó, társaságigénylő, emberigényes valaki volt, aki mindig csak akkor érezte jól magát, és minden tőle telhetőt elkövetett, hogy sok ember legyen körülötte. Tehát ő akarta a társaságot. Szembe velem, aki utálom a társaságot. Tehát ez volt az is ellentét, ami mégiscsak úgy látszik összekötött minket.
2: Te, Lucifer, hallgatsz, önhitten állsz, dicséretemre nem találsz e szót, vagy nem tetszik tán, amit alkoték?
3: Mit essék rajta, hogy néhány anyag, más-más tulajdonokkal fölruházva, miket előbb, hogy sem nyilatkozának, nem is sejtettél bennök, úgy lehet, vagy ha igen, másítni nincs erőd, néhány féregben öntudatra kél, míg minden megtelt, míg minden kihűlt, és megmarad a semleges salak. Az ember ezt, ha egykor ellesi, vegykonyhájában szintén megteszi. Te nagy konyhádba helyzéd embered, és elnézed néki, hogy kontárkodik kocsvaszt, s magát Istennek képzeli. Aztán mi végre az egész teremtés? Dicsőségedre írtál költeményt, beléhelyezted egy rossz gépezetbe, és meg nem unod véges végtelen, hogy az a nóta mindig úgy megyen. Méltó-e ilyen aggasztjánkhoz-e játék, melyen csak gyermek szív hevülhet, hol sárba gyúrt kis szikra mímeli urát, de torzolok csak, képe nem. Végzet, szabadság, egymást üldözi, és hiányzik az összhangzó értelem.
2: Csak hódolat illet meg, nem bírálat!
3: Nem adhatok más, csak mi lényegem. Dicsér elég ilyen hitvány sereg, és illik is, hogy ők dicsérjenek. Te szülted őket, mint árnyát a fény. De mindöröktől fogva élek én.
2: Szemtelen, nem szülte az anyag! Hol volt köröd? Hol volt erőd előtt?
3: Ezt tőled én is szintúgy kértem.
2: Én végtelen időktől tervezem, s már bennem élt mi mostan létes.
3: Nem érzi, de eszméd közt az űrt, mely minden létnek gátjaul vala, s teremtni kényszerültél általa. Lucifer volt e gátnak a neve, ki a tagadás ősi szelleme. Győztél felettem, mert az végzetem, hogy harcaimban bukjam szüntelen, de új erővel fölkeljek megint. Te anyagot szültél, én tért nyerék. Az élet mellett ott van a halál, a boldogságnál a lehangolás, a fénynél árnyék. Kétség és remény, ott állok, látod, hol te. Mindenütt. S ki így ösmérlek, még hódolja ki.
2: Pártos szellem, el előlem, el! Megsemmíthetnélek, de nem teszem. Száműzve minden szellem kapcsolatból, küzdj a salak közt gyűlölt idegen, s rideg magányod fájó érzetében gyötörjön a végetlen gondolat, hogy hasztalan rázott porláncodat, csatát hiú az úrnak ellenében.
3: Nem úgy. Így könnyen nem löksz el magadtól, mint hitványeszköz, mely felesleges lett. Együtt teremtünk! Osztályrészemet követelem!
2: Legyen, amint kívánod. Tekints a földre. Éden fái közt e két sudarfát a kellő középen megátkozom, aztán tiéd legyen.
3: Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy, és egy talpalatnyi föld elég neked. Hol a tagadás lábát megveti, világodat meg fogja dönteni.
0: A Kálmán művészetét én megítélni nem tudom, és nem is az én dolgom, azt azonban tudom, hogy én soha nem láttam embert, aki így tudott volna színdarabot olvasni, mint ő, és aki egy-egy szerepből ennyi mindent ki tudott volna olvasni, mint ő. A szerző soha nem hittem volna, hogy egy-egy szerepben ennyi van, mint amit a Kálmánban meglátott. Ez volt az alapja az ő és a fiatal színészek nagy kapcsolatának. Mert ő továbbra is járt színházakba próbát nézni, más színházakba is. Ő leültött hát az utolsó sorba, korom sötétbe, de egy pillanat alatt híre ment persze, hogy a Kálmán nézi a próbát természetesen, és ahogy hazaértatlan persze kezdve, hogy meg nem állt a telefon, és megállás nélkül a fiatal színészek, hogy Gyuri bácsi, mit, hogy, mit kellene, mit látni, és a Kálmánból ilyenkor ömlött a szó. Tehát ha ő szerepet elemezhetett, akkor ő elemében volt. Na most ő soha nem instruált fiatal színész. Tehát annál sokkal okosabb is, tisztelettudóbb is, rafináltabb is volt, mint hogy ő instruált volna. Csak mindig elmondta, hogy még talán ez is benne van ebben a szerepben. Még talán innen is talán meg tudod fogni. Talán ezt is gondold ezt. Ez volt a rajongás alapja, hogy a fiatal színészek ott körülvették.

0: egy ember tartott csak barátjának, a Zsolt Istvánt, amitől én állandóan vérig, sokáig nagyon vérig voltam sértődve, hogy hogy jön ahhoz, hogy engem ne vegyen legalább másodiknak be abba. De nem vett be, szóval ő ezt mindvégig kitartott, és én nekem egy csomó racionális okot is soroltam magamnak, hát hiszen én minden nap hívom, amikor baj van, akkor szól, hogy nem tudnék-e ezt elintézni, amikor éhes, akkor telefon az éván, akkor csináljon cupákos pörköltet, vagy húslevest, és akkor engem mégse sorol a barátai közé, de van egy, azt nem tudomásul vettem, hogy ez nem megy úgy, hogy ez nem érdem szerint jár, vagy nem szeretett szerint jár.
1: Szegő András, újságíró.
0: Keményen elhatárolta. Tehát annak ellenére, hogy azt gondolom, az utóbbi években szavazott egy-két emberhez tartoztam, akik a legtöbbet tudtak, vagy akivel a legtöbbet volt kapcsolat, vagy aki a legtöbbet beszélt, az a napi egy-két órás telefon beszélgetések, ezek abszolút rendszeresek voltak, de nem tudtam a barátja lenni. Ezek azt mondta, hogy találkoztam ma a barátom, akkor mindig belém harsított, hogy a franc egyen meg. Ennek még mindig csak a Zsolt a barátja. De aztán biztos észrevette, hogy én féltékeny vagyok rettenetesen. A barátságban épp olyan féltékenységek vannak aztán, mint a szerelemben. De az ő viselkedése ezzel együtt velem abszolút baráti volt. Szóval a legbensőbb baráti, és amikor mindig a legnagyobb bajokban és válságokban voltam, akkor ő úgy tudott segíteni, ahogy senki más, például olyan szenzibil. Tehát akkor tudta, hogy akkor a gyerekekre kell jobban odafigyelni, és az Évára. Nekem az nagyobb segítséget jelentett, hogy tudtam, hogy ő akkor minden nap felhívja, hogy eljön az Évához, amikor én nagyon nagy válságban voltam, és akkor nekem legalább tudtam, hogy az Évával nincsen gondom, mert hogy őt nem hagytam el, hanem a Gyuri az vigyáz rá helyettem. És a gyerekekkel is ő ugyanígy viselkedett. Amikor érezte, hogy én nem tudok, akkor nem engem igaztalt, vagy nem nekem segített, hanem ő azokon az embereken fantasztikus szenzibilitással érezte ezt meg. Abszolút presztízs kérdésnek lehetett, amikor a János megszületett Vácon, hogy ő hozza haza a kórházból, és olyan 900 fok meleg volt, és abszolút pára, és lefelé menett többször rosszul lett, és kiálltunk. Tehát úgy volt reggel 10-re érkezünk, az Éva majd megőrült, és egy órára értünk csak le, és hazahozta. És mondtam, Gyurikám, menj vissza, nem ő a gyereket, ő hozza az, és a második gyereknél is, vagy ő lesz az, aki ő hazahozza. A gyerek, nem tudom, hogy a gyerek iránti vágya, ez mennyiben tevődhetett, tehát, hogy ő nem akart egy gyereket, vagy akart, erről egyszer beszélt. Amikor az apám meghalt, és akkor mondta, hogy ő tulajdonképpen azért nem akart gyereket, mert nem akarta kitenni ennek a fájdalomnak. Egy fantasztikus megközelítése volt, és benne az ilyenre iszonyú érzékenység volt, tehát ezt nem egy mond, mert van egy csomó minden, amit tudom, hogy jó mondás, jó mondat, különösen törekedett arra, tehát azt tudom, hogy az utolsó évben már ő nagyon érezte, hogy közeledik, és minden telefonbeszélgetést egy végszóval zárt, hogy vigyázzatok magatokra, álljon az Isten benneteket, aztán gondoljatok. De nem teatrális volt ez, tehát nem egy ilyen színpadi végszó volt, hanem valami, amit ő még utoljára nekünk adományozni akar, vagy ránk akar hagyományozni. Szóval mindig az utolsó beszélgetésnek hitt. Szóval mindig fenntartotta a lehetőséget, hogy lehet, hogy ez lesz, és hogy ez így maradjon egy ilyen végső lezárás. Ő tudta, hogy ebben a mai, az akkori mezőnyben ő, aki magasról legnagyobb, de azokhoz, az igazi nagyokhoz, akikkel ő valamikor játszott, azokhoz ő nem mérhető, ő így érezt. Én nem láttam azokat, nem tudok róluk, de ő neki határozott. Szóval egészen ez nem volt póz vagy játék. Pontosan tudtam ma már, hogy ez a... Ő nagyon nagy felelősséget érzett, és ez nagyon-nagyon furdalta, hogy a szakma ide került. Illetve az ő generációkat tette abszolút bűnössé. Azért, hogy ez a szakma morálisan, szakmailag mindenféle szempontból ide süllyedt, mert az ő generációja nem fog, akiben még meg lett volna kellő tehetség, erő tekintély az, hogy összefogjanak a rendezők, igazgatók, politikusok packázásaival szemben, hanem hagyták, hogy kiátszak őket egymás ellen szétforgácsolva pedig aztán. És tudom, hogy a fiatalokat is azért szeret, és a nemzetiseknek egyszer ezt magyar jött, hogy mondta a bubikéknak, hogy fogjanak össze, és le ők ne kövessék el ezt a hibát, hogy egymás ellen kijátszhatóvá vál, és hogy összefognának, akkor ők szét tudnák ezt zúzni, amitől ők szétment az az egész vonul, száz nem valahány ilyes vonulat, ami náluk teljesen szétzüllött, és ő nagyon-nagyon hitte, hogy ezek a fiatal srácok, meg a Gáspár, a Cserhalmi, Eperjes, Verebes, hogy ez a gárda, ez majd egy kicsit össze fog fogni, és akkor valamit jóvá tevődik azáltal az ő bűnükből, szóval ezt eredendő bűnnek érezte, és ezért mindvégig nagyon erős lelkismeret volt, szégyent érzett, hogy ő is ennek részese volt.

0: Az utolsó 4 évben, amikor találkoztunk, akkor rengeteg mindent kaptam tőle. Meghatározó volt annak a 4 évnek Gyuribá, hogy találkoztam vele, és is tápolt. És ezt nem úgy tette, hogy olyan nagyon az ember ezen úgy nagyon szó szerint érti ezt, hanem egyszerűen...
1: Eperjes Károly, színész.
0: Én azt hiszem, hogy kölcsönösen féltettük egymást. Szóval attól, hogy meghal. Nagyon fél. De még inkább attól féltettem, hogy csúful megy el. Attól féltettem. Hogy úgy lép ki az életből, hogy nem éppen a színházi csúcson. Annyira személyes volt szerintem mindenkivel a kapcsolat, akivel ő személyes kapcsolatba került, hogy nem lehet azt, nem hogy nem lehet kifecsegni, hanem nem lehet átadni. Vagy hát nem tudom, hogy szabad erről beszélni, hát ő él családba, de hát de fia nem volt, vagy lánya. És mindig azt mondta, hogy az nagyon fontos, azt akármilyen őrület van, azt ne felejtsd. Én is így gondoltam, de ebben ő mindig megerősített, hogy nincs olyan dolog a pálya őrületébe, ami fölötte lehet a családnak. Szóval el kell játszani mindent, meg kell tenni érte mindent, amit lehet, amit józan ésszel, értelemmel, érzelemmel meg lehet, de a hátország az nagyon fontos. Ő neki biztos nagyon hiányzott. Szóval, ha neki lett volna hátországa, olyan hátországa, mert ugyanakkor meg kikérte a barátaitól, vagy az ismerőseitől, hogy ők hátország legyenek. Amikor én elkeseredésemben eljöttem a katonába, például hozzámentem föl. Hozzámentünk fel a Dörner, a Csempi meg én, hogy Gyuri bá, milyen irányba. Nekem volt ez az ötletem, hogy menjünk fel, hogy mit csináljunk, vagy hogy csináljunk. És azt mondta, te jó Isten, már ti is. Talán még akkor még a Bányán is ott volt velünk, még az elején, tehát amikor még úgy volt, hogy is eljön. Jézus, már ti is észreveszitek.

Én tulajdonképpen szívem szerint csak a halottaimnak tudnék szerelmet vallani. Mert a színház csak abból áll, hogy teljesen mindegy, hogy ki ad instrukciót. Csak okos legyen, művelt legyen, én legyek sokkal gazdagabb minden délelőtt. Én kapjak nagyon sokat, én kapjak annyit egy próba után, mintha egy regényt kiolvastam volna. Én kapjak mindent, amit gyerekkoromban nem tanultam meg. Az már csak a tehetségemen múlik, hogy mit adok vissza esténként. De nagyon tehetséges színészek kellenek, és az az érzésem, hogy szegényebbek vagyunk, mint voltunk. És hát ez olyan magánvéleményem, hogy én egyáltalán nem tudom azt, hogy ki az igazgató, ki a rendező és ki a főrendező ma a Nemzeti Színházban, hiszen egész életemen keresztül soha nem tudtam, hogy ki az igazgató. Egyrészt kitörölte az agyam, mert semmi közöm a második emelethez. Az igazgató az a második emeleten van, engem a színpad érdekel. Ha kíváncsi rám, akkor jöjjön le. Szóval nekem eleve ki volt törölve az életemből. Ha volt nagy szerencse az életemben, akkor az volt, hogy találkoztam olyan emberekkel, akik már a darab választás, akik a művet akarták szolgálni. Szóval akik nem akartak saját olvasatukban Csehovot játszani, Gorkit játszani, hanem az egész életüket arra szánták, hogy talán a legnagyobb cél és végeredménye eljutok Shakespeare-ig. Nem űrügynek használták az írót, hanem alapnak és végeredménynek. És ennek a szolgálatába állítottak engem, és a legjobb képességeimet tudták belőlem kiszedni, és olyan kollégáktól kaphattam végszót, és olyanoknak adtam, hogy ezen kívül az én számomra én ennek a hierarchikus felépítését a színházat nem tudom. Én csak azt tudom, hogy van író, van színész, és talán van egy művelt ember, aki jól lefordítja nekem az instrukciókat, vagy azt, amit kellene csinálni. Amikor én kezdtem ezt a pályát, akkor egy Szendrő József nevű csodálatos halott, akkor másodéve államosított magyar színházba, Pécset, vidéken dali színészeket, akik egy nap alatt, egy próbával este már ment az előadás, rá tudott venni arra, hogy egy hétig már lehet próbálni. Hát egy hét nem is tudtak mit kezdeni vele. De eszköztár csinált nekik, és azt mondta neki, azt hiszem, hogy életem legrangosabb parasz színészével találkoztam, ott úgy hívták, hogy Bakos Laci bácsi. Azt hiszem úgy halt meg, hogy soha az ország nem tudta a nevét. Soha ennél ízesebb, Bihari Jóskát Isten nyugtassa, mindenkit beleértve, ilyen jó parasz színészt nem láttam még, ösztönösen, fogalma nem volt mi az, hogy színált. És Szendrő Jóska úgy adott neki instrukciót, hogy mondott egy darabba egy monológot, mint Kulák, és azt mondta, hogy most Laci bácsi, ennél a mondatnál vedd le a kalapodat, és vakard meg a fejed, tedd vissza, és itt folyt. És miért? Azt mondja, mert az a szünet kell. Azt magától nem találta volna ki. És pont az a szünet kellett oda. Na most, akik jól szolgálják a színházat, jól szolgálják a színpadot, akiknek minden törekvése az, hogy a színésznek este sikere legyen, hogy a színész boldog legyen, hogy a színészt oda kösse, akár ingyen, akár fizetés nélkül, akár szenvedélyből, hiszen ezt a pályát mindenki ingyen választotta, szenvedélyből, hobbiból, az én csak ezt a fölépítését látom. Szóval amikor ez megszűnt, a szerelemből való játék, amikor ezt le lehet fordítani igazgatóra, főrendezőre, gazdasági igazgató, innen kezdve én már alapvetően nem értem a színházat. Volt nekem egy soha el nem felejthető élményem, hogy ösztönösen vonzottam az öregeket. Ma már tudom, hogy valami olyan reflex, valami olyan életösztön volt benne, azok nem bántottak. Az biztos, hogy kortársak bántanak, az öregek nem. Gombaszöki Fridától, Makári Zoli bácsiék, a Timártól. Szóval olyan szerencsém volt, hogy az öregek mindig megengedték, hogy leüljek, és az valami simogató, megnyugtató és jó volt, és ahány darab, annyi személyiség. Barátság, barátkozás, baráti légkör nélkül nem tudok élni. Szóval nekem a színház végül is nem biztos, hogy az esti előadást jelentette. Most már az elmúlt 10 évben, valamint az elmúlt 20 évben, igen, 33 éve vagyok színész. Hanem aki ezt nem volt még életében jó közösségben, akinek erre nincs igénye. Én nagyon szeretem közösségben élni, és ez igazi örömet azt szerezte nekem, hogyha minél nívósabb, minél műveltebb, minél szellemesebb közösségben lehetek, majd én kidugom onnan a fejem. Nem sportszerűtlen, majd én
De legyen ahhoz közösség, én szólóban nem tudok élni. Üres szigeten nem lehet gyűlölködni, csak ha benne van az ember. Hát köztük lehet csak utálni az embereket. Jó közösség nélkül nem lehet élni. Amikor megszűnt az, hogy beejtőzik az ember egy büfébe, és ott órákat eltölt, és a simogat, és az jó, és itt tehetséges, elbűvölő, szellemes kollégák vannak, ami én nem vagyok. De olyan jó köztük lenni, és bennük lenni, és valami, mindig valami közös ügyben vagyok. Amikor ez a légkör megszűnt, nem tudom, hogy jön létre, és nem is tudom, mikor szűnik az ilyen meg, akkor az ember ösztönösen elmegy abból. Ez nyilvánvaló, hogy nem az én szakmámban létezik ez a fogalom csak, vagy ez a reflex, ez mindenkinél így van, aki hajlamosabb, hogy közösségben szeret élni, és nem egy szólista. Hát ez egy olyan pálya volt, amit az ember örült, ha létrehozhatta, és ha bevették, és ha részt vetett benne. Majd amikor ez leülepszik, majd a helyére kerül, akkor majd, ha nyugdíjas leszek, akkor színházat kéne csinálni.

0: Bobić Mihály, esti kérdés. Midőn az est, e lágyan takaró, fekete sima bársony takaró, melyet terít egy óriási dajka, a féltett földet lassan eltakarja, s oly óvatosan, hogy minden fűszál lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szirma ráncot, s a hímes lepke kényes dupla szárnyán nem veszti a szivárványos zománcot, és úgy pihennek a lepelnek árnyán, e könnyű sima bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik el lepelt tehernek. Olyankor bárhol járja a nagyvilágban, vagy otthon ülhetsz barna bús szobádban, vagy kávéházban bámészan vigyázt, hogy gyújtják sorban a napfényű gázt, vagy fáradtan domboldalán ebeddel nézzed a lombon át a lusta holdat, vagy országút, amelyet porlepettel álmos kocsisod bóbiskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédői van a vonatnak pamlagán, vagy idegen várost bolygván keresztül állj meg a sarkokon csodálni restül a távol utcák hosszú fonalát, az utcalángok kettős vonalát, vagy épp a vízi városban a Ríván, hol lángot apróz mat opált tükör mereng a messze múltva visszaríván, melynek emléke édesen gyötör elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpának képe van is már, de nincs is, melynek emléke sose lehet hűvös, melynek emléke teher is, de kincs is. Ott emlékektől terhes fejedet a márványföldnek elcsüggesztheted. Csupa szépség közt és gyönyörben járván, mégiscsak arra fogsz gondolni gyáván, ez a sok szépség mind mire való? Mégiscsak arra fogsz gondolni árván, minek a sejmes víz a tarka márvány, minek az este szárnyas takaró, miért a dombok és miért a lombok, s a tenger, melyben nem vett magvető, minek az árok, minek az apályok, s a felhőke bús danaid a lányok, s a nap, ez égő sziszifuszi kő. Miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák és miért a holdak? Miért a végét nem lelő idő? Vagy vedd példának a picény fűszálat. Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő?
1: Az imént elhangzott portréműsor Kálmán György munkásságáról 2002-ben készült, és utoljára 2004. március 5-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Királyi hétköznapok. Mátyás király. Mátyás korát és őt magát annyira körüllengi már a mese, át is beszövi, hogy egy közember, aki nem történész, igazán nem is tudja, hogy milyen volt az akkor és milyen volt Mátyás. Hogyha a Korvinákból ismert képmását tekintjük, akkor egy nagyon erős, kemény arcélű, köpcös fiatal, illetve középkorú ember lehetett, de hát ahhoz képest, amit tudunk, vagy hiszünk róla, ez vajmi kevés. A történész Vég Gábort kérdezem. Mi az igazság Mátyás körül?
2: Mátyás körül az igazság legalább olyan sokrétű, mint az a kor, amiben élt. Ez az igazságos Mátyásról szóló legendakör, ami átszövi a magyar történelmi köztudatot és a népmesék világát is, nyilvánvalóan egy felnagyított jelenség, illetve relatív, viszonylagos fogalom. Kérdés, hogy kihez képest igazságos. Ugyanez vonatkozik magának a kornak az idealizálására is. Kérdés, hogy milyen korszakhoz képest tekintjük fénykornak Mátyás korát, a 15. század második felét. Az igazságosságáról szóló történetek a 16. században születtek, tehát nem még életében fogalmazottak meg, és ugyanaz a korról is igaz, kétségtelen, hogy a mohácsi csata időpontjából visszatekintve, vagy a három részre szakított Magyarország időpontjából visszatekintve egy csodálatos fénykornak, egy európai nagyhatalmi Magyarország fénykorának tekinthető Mátyásnak az időszaka.
1: Ha a mai fogalomkörrel manipulálunk, akkor ő is egy rendszerváltás idején került uralomra, tehát egy egészen furcsa történelmi helyzetben.
2: Hát több szempontból is. Először is ő az első olyan uralkodó, aki leányágon sem rokon az Árpád dinasztiával, és nem uralkodó családból származik, de ő az első köznemesi származású uralkodó a magyar trónon, aki egy páratlan fénylő karrier részeseként kerül 1458-ban a magyar trónra.
1: De a családja nem volt ment a politikától.
2: Sőt, Mátyás kisgyerekkorától kezdve, hogy úgy mondjam, teljesen benne élt a politikában. Gondoljunk bele, hogy 1443-ban született, és alig 13 éves korában vesztette el apját, Hunyadi Jánost.
1: Majd a bátyját.
2: A következő évben őt magát is, mint 14 éves gyereket halálra ítélik a cillei gyilkosságban való részvétel miatt. Itt a halálra ítéltek közt van ugye Hunyadi László a bátyja, 5. László király Prágába viteti, fogságban van gyakorlatilag, és amikor megválasztják a Duna jegén, ez a legendes történet mindenki számára ismert, akkor ő fogságban van Prágában, és majd csak 1458 februárjában, jóval a megválasztása után kerül haza Magyarországra.
1: És kialakít itt egy fantasztikus királyi udvart Budán, majd Visegrádon. Milyen volt ez a két királyi udvar?
2: Ebben változás van, ugye az előző adásokban már szó volt róla, de talán nem árt feleleveníteni, hogy a 14. század közepéig gyakorlatilag a királyi udvar vándorló udvar, több helyen is lakozik a király évközben. Nagy Lajostól kezdve állandósul ez a királyi udvar Budán, és Mátyás az az első uralkodó, akinél egyértelműen az a korabeli Európában megszokott kettőséget láthatjuk, hogy egyrészt van egy állandó királyi udvara, ez Buda, másrészt viszont van egy nyári palotája is, ez pedig Visegrád, ahol már korábban a 14. században erőteljes építkezések voltak, de igazán azt a reneszánsz milliót Mátyás teremti meg.
1: Helyesebben a felesége.
2: Na most a családi életéről érdemes Mátyásnak tudni, hogy három házasságát ismerjük. Az első házasság, ezt csak érdekességképp említem, úgynevezett be nem teljesített házasság volt, tehát csak papíron született meg. Ez 1455 táján volt, amikor Mátyás még csak 12 éves gyerek volt, és ekkor vette el Cillei Erzsébetet. Ez a házasságot azonban nem realizálták, hogy úgy mondjam.
1: Miért kellett ezt egyáltalán létrehozni?
2: Ez az akkori, tehát még a Nándorfehérvári csata előtti belpolitikai küzdelmeknek és liga küzdelmeknek a része volt. Tehát ez egy politikai házasság volt, amikor is a Cillei Liga és a Hunyadiak között egy olyan rövid időszak volt, amikor szorosabbá akarták fűzni a kapcsolatokat, ez egy jellegzetes dolog volt, két gyermeket összeadnak.
1: Ismerte egyáltalán az aráját?
2: Nem ismerte, nem is találkozott vele, ez egy teljesen papíron létrehozott házasság volt, és aztán a tényleges egybekelés végül elmaradt. A második felesége szintén politikai házasság volt, Pogyebrát Katalinnal, a cseh királynak a lányával. Ez már egy valódi házasság volt, de alig egy évet tartott, ugyanis Katalinnak a halálával 1461-ben ez a házasság is füstbe ment. Ettől kezdődően, ha nem is aglegényként élt, de hosszú ideig nem foglalkozott a házasság gondolatával, egészen 1476-ig nincs Magyarországnak királynéja, 15 éven keresztül Mátyás nem él házas életet.
1: Illetve nem volt hivatalos felesége.
2: Apró részleteket, intimitásokat nem tudunk Mátyásnak erről a 15 évéről. A krónikák nagyon szűkszavúan tudósítanak a dolgokról. Annyit tudunk, és ennek politikai jelentősége is lesz, hogy 1473. április elején Budán gyereke születik, egy Edelpek Borbála nevű. Vannak viták a történészek között is, hogy egyesek szerint bécsi, mások szerint boroszlói, sziléziai városból származó polgárlánytól születik meg az a fia,
1: Korvin János,
2: akit majd a trónra kíván juttatni az uralkodásának a végén. Korvin Jánosról annyit tudunk, hogy sánta volt, tehát testi hibás volt, de ugyanakkor egy jóképű fiatalembernek írják le a források. Mátyás olyan neveltetést ad neki, amit ő maga is kapott, tehát egy hallatlan művelt fiatalembert neveltett belőle. Itáliai reneszánsz figurák, humanista bölcselők nevelik a kis Jánost. A név ugye egyértelmű, hogy a nagyapa tiszteletére kapja.
1: Említetted, hogy 15 évig aglegényként élt Mátyás, de gondolom azért sok szép ilonka fordult meg az udvarban, illetve sok szép ilonkánál tett ő látogatást.
2: Nyilván elég viharos évek lehettek ezek ebből a szempontból, hiszen Mátyásról minden tudósítás megegyezik abban, hogy egy vérbő reneszánsz uralkodónak kell elképzelnünk. Magának Korvin János születési körülményei és Mátyásnak az egyénisége arra engednek következtetést tenni, hogy nyilván ez a boroszlói polgárlány nem az egyetlen kaland lehetett az életében.
1: Érdekes, hogy Beatrix milyen hatalmas változást okozott egyrészt Mátyás életében, másrészt az udvar életében. Bonfininek az egyik írásából tudjuk, hogy szokásuk volt a magyar királyoknak, hogy bizodalmasan érintkeztek a főemberekkel, nemesekkel. Ajtajaikat alig őriztették, nagy asztalt tartottak, főembereik közt barátságosan lakmároztak. A kérelmezőket, koldusokat beengedték, étel-ital alamizsnával bocsátották el, minden bajba jutott embernek szabad bejárása volt a királyhoz. Faragatlan életmódot folytattak, alacsony hajlékkal beérték. Mátyás is a régi királyok nyomdokait követte. Otthonában nem voltak gyöngyös serlegek aranyból, ónixból, a termek szőnyegtelenek, házi készlet semmi, vagy ha volt is valami, az is csintalan, hitvány, négyszögletű asztalon piszkos terítők. A magyarok csak lóval, fegyverrel törődtek, ezekre rakták az aranyat, gyöngyöt, ezüstöt. A királyné jötte után azonban megjavult az asztal, az életnek módja. És akkor ezután ugyancsak Bonfini leírja, hogy mi történt akkor, amikor Beatrix betette Budára, illetve Visegrádra a lábát. A szűkös, alacsony épületekben nagyszerű ebédlőpalotákat, finom étkezőszobákat, aranyos hálókamrákat építetett. Sok ajtón állót alkalmazott, meggátolta a könnyű bejutást. A szittyákat beavatta az olasz szokásokba, olasz ételekkel élt. Nagy költségen Itáliából kiváló mestereket hivatott, s meghonosított itt addig ismeretlen művészeteket. Festőket, szobrászokat, ötvösöket, kőfaragókat fogadott óriási fizetésen Itáliából. Sőt, Olaszországból még konyha- és gyümölcskertészeket, képzett gazdákat is hívott, akiket itáliai, szicíliai és francia módon készítették a sajtot. Ezekhez bohócok és színészek járultak, különösen a királyné kedvelte őket, meg trombitások, fuvolások, hegedűsök, hárfások. Jutalommal kecsegtetett ide költőket, szónokokat, grammatikusokat is. Mindezeket Mátyás csodásan szerette és tápolta. Arra törekedett, hogy Magyarország második Itália legyen. No, ilyen rövid idő alatt hogy lehet ilyen óriási változást előidézni egy országban?
2: Hát azt hiszem, ezek az idézett szövegek,

0: hogy ezeket a szokásokat, az új módit elterjessze a királyudvarban, és még arra is törekedtek, hogy ezek aztán a társadalom alsóbb rétegeibe is valamelyest lenyúljanak. Tudjuk azt, hogy Vácon, Esztergomban, humanista püspökök, érsekek körül szintén kialakultak reneszánsz udvartartások. Azt is tudjuk, hogy nem csak Mátyás gyűjtött könyvet, hanem a korszakban már főnemeseket is tudunk, akik könyvtárat, ha nem is Corvina minőségűt és nagyságút, de könyvtárat igyekeznek gyűjteni. Tehát ezek a változások valóban elkezdenek beindulni. Ez a reneszánsz azonban alapvetően Mátyás alatt is csak udvari reneszánsz, tehát Itáliától eltérően azért a társadalomnak a nagyobb mélységeit nem hagyja át még ez az új életszemlélet és új életfelfogás. Nagyon jellegzetes történet ebből az, hogy az étkezésnél például a villát Beatrix honosítja meg Magyarországon, konkrét forrásunk van arra nézve, hogy a házassága után idegesíti őt, hogy a magyarok kézzel lesznek, és legalább a királyi udvarban igyekszik elérni, hogy villával étkezzenek, 1479-ben hozott Itáliából villákat.
1: Erről is van egy írásunk Galeotto Marziótól. Szokásuk a magyaroknak, hogy négyszögletű asztal mellé ülnek leenni, és minden ételt mártásban tálalnak. A mártások váltakoznak az ételek szerint. A fiatal liba, a kacsa, a kappanok, fácánok, foglyok, seregélyek, aztán borjú, bárány, gödője, disznó és vaddisznó, húsok meg halak, mindegyik a maga külön mártásában úszik és fűszereződik. Az is szokás, hogy nem úgy, mint nálunk, mindenki külön tálból eszik, hanem valamennyien egy tálból kapnak, és senki sem használ villát, amikor a falatot fölemeli, vagy a húsba harap. Mindenki előtt van valamiféle kenyér. A közös tálból kiveszi, ami tetszik, és falatokra vágva ujjaival emeli szájába. A lecsöpögő sáfrányos lé néha az egész embert bemocskolja. De Mátyás király, noha mindenhez a kezével nyúlt, soha nem szennyezte be magát, bármennyire elmerült a beszélgetésben.
0: Tehát ez még a villák megérkezése előtti mátyási lakoma. Hát itt természetesen megint van egy túlzott szépítés, hogy mindenki össze-vissza keni magát a sáfrányléval, természetesen az
1: amennyiben
0: uralkodó.
1: Amennyiben ez szépítés.
0: Az uralkodó nem. Hát ennyit engedjünk meg az udvari krónikásnak, hogy elfogult legyen uralkodójával, de kétségtelen, hogy Beatrix alatt a korabeli nyugat-európai itáliai etiketnek az elemei is megjelennek a magyar udvarban. A megérkezése előtti időszakhoz képest, amikor a forrásokból is kiderül, hogy egy meghitt, barátságos, nincsenek ajtónálók, az megy be, az jön ki, aki akar. Emlékezzünk vissza a Károly Róberti zácsféle gyilkosságra. Bizony Mátyásnál már nem nagyon fordulhat elő Beatrix megérkezése után, hogy valaki csak úgy berohanjon hozzá, és bármit is tegyen, az ajtónál biztonsági előírások vannak. És nem csak Beatrix jött, hanem jöttek rengetegen Itáliából, és a kapcsolatok is sűrűsítek Itáliával. Tudjuk azt, hogy a Beatrix féle magyar udvarba rengeteg olyan divacikk is érkezik Itáliából, ami korábban bizony nem volt kelendő. Itt ékszerekre kell gondolni, olyan új anyagokra, amit a női szabászok használhattak föl az udvarhölgyeknek a szépítésére.
1: Már tudjuk, hogy a kés és a villa miért és honnan érkezett, de azt nem tudjuk, hogy miért vette el Mátyás éppen az olaszországi Beatrix.
0: Hát ennek a korabeli európai politikai viszonyokban kell lennünk a magyarázatát. Bármekkor a nagy király is volt Mátyás, egyébként tudunk róla, hogy a második feleségének a halála után bizony néhányszor kikosarazták őt, a környező országok udvaraiban Mátyás többször is kísérletet tett házasságra a 60-as évek második felében, 70-es évek elején. A 70-es évek elejére viszont Mátyás Magyarországon már sokkal erősebb ország, sikeresen harcol egyrészt a csehekkel, másrészt pedig harmadik Frigyes német császárral szemben is. Ez megnöveli Magyarországnak az ázsióját, másrészt pedig Mátyás igyekszik az itáliai belviszályokba is beavatkozni, és itt a nápolyi párt úgy látja, hogy egy házassági kapcsolat egyrészről megerősítheti őket Itáliában, másrészről pedig ne feledjük el, hogy Itáliából, pontosan Nápolyból már kapott uralkodót Magyarország, tehát a nápolyi udvar is úgy gondolja, hogy adott esetben még trónigényeket is támaszthat. Ezt látni fogjuk, hogy Beatrix konkrétan támasztott is trónigényt Mátyásnak a halála után.
1: Mátyás, azt tudjuk, sok nyelven beszélt, olaszul úgy tudom, nem. Beatrix viszont nem valószínű, hogy jól beszélt magyarul.
0: Igen, hát Mátyásnak a nyelvtudásáról legendák vannak, és ez kétségtelen, hogy a korának az egyik legműveltebb uralkodója volt, ha nem a legműveltebb. Ezt én azzal is magyaráznám, hogy azért, amikor Mátyás a nevelést kapja, még egyáltalán nem eldöntött dolog, hogy ő belőle uralkodó lesz. Tehát nem egyértelmű, hogy apja Hunyadi János őt uralkodónak nevelte volna, különösen azért, mert ha voltak is ilyen

0: trónigényeik, akkor az első sorban László lehetett, akit egy valóban uralkodásra termelt lovageszménynek képzelhetünk el. Mátyást, mint második fiút, Vitéz János, váradi püspök, Hunyadi Jánosnak a egyébként személyes jó barátja neveli, illetve egy lengyel humanista, és a nyelvi ismeretei rendkívül kiterjedtek. Hát először is tud latinul, méghozzá magas szinten, olyan szinten, hogy tudjuk, hogy Hunyadi János őt használja tolmácsnak kormányzósága idején, a különböző udvarok küldötteinek a látogatásánál a 10 éves Mátyás a hivatalos tolmács. Ez is a politikával való megfertőzöttségéhez egyébként hozzájárul, amiről már szó volt. Na most a latinon kívül a prágai fogsága idején tanul meg németül, és németül is tárgyalóképes. Ezen kívül egy szláv nyelvet is beszél. Erről több verzió is van, több variáció is van, hogy melyik lehetett ez a szláv nyelv. Galeotto Marzio szerint az a bolgár volt. Más feltételezések szerint a cseh. Valószínűbbnek tartom én a bolgár variációt, mert olyan sokáig Prágában nem volt, hogy csehül megtanult volna. Viszont
1: felesége.
0: Igen, de a feleségével egyértelmű, hogy németül beszélt. Tehát minden esetre tudott szláv nyelvet, és tudni kell, hogy a szláv nyelvek akkoriban még nem váltak olyan mereven külön nyelvekké szét, mint
1: tehát
0: most.
1: Tehát akkor minden szláv
0: ezzel gyakorlatilag a korabeli szláv államoknak a követeivel megértette magát.
1: De olaszul nem tudott?
0: Olaszul nem tudott, viszont a latin akkoriban még nem olyan holt nyelv, mint amilyen a mi jelenlegi 19. században kialakult elképzeléseink szerint, tehát akár ő latinul beszélgethetett is, akkor még ez egy élő beszélt nyelv volt, a diplomáciának a nyelve, a tárgyalásoknak a nyelve latinul zajlott. Beatrix-el nyilvánvalóan egyébként vagy latinul beszélhetett, vagy pedig azt se tartom kizártnak, erre pontos ismereteim nincsenek, hogy németül. Galeotto Marzionak a szintén idealizált ábrázolása szerint egy nagyon szép nőt kell elképzelnünk. Na most, hogyha korabeli ábrázolásokat nézzük, közel sem ilyen gyönyörű királynének az arcképe tárulkozik elénk.
1: Hát tokás, hatalmas, nagy termetű, legalábbis ahogy a Bécsben őrzött kódexből ismerjük.
0: Azért az akkori korszaknak a szépség ideája meglehetősen távol van a mi szépség eszményünktől. A 15. századi vérbe olasz reneszánsz szellem bizony a nagy darab nőket, akiken, hogy úgy mondjam, van mit fogni, meglehetősen előnybe részesítette.
1: De Beatrixnak nem az volt a legnagyobb problémája, hogy egy kicsit több hús volt rajta a kelleténél, hanem az, hogy meddő volt.
0: A korabeli rossz nyelvek szerint meglehetősen aktív szerelmi életet élt még Nápolyban, és állítólagosan a meddősége ezzel a kicsapongó szerelmi élettel lenne összefüggésben. Bizony a 80-as évek második felében, amikor már egyértelművé vált, hogy a nála 14 évvel fiatalabb Beatrix képtelen 5 fiúgyermekkel megajándékozni, ez a házasságuk romlásához is vezetett. Nyilván az is szerepet játszott benne, hogy Beatrix mindent megpróbált megtenni, hogy lehetetlenné tegye Mátyás törvénytelen fiának, Korvin Jánosnak a trónörökössé való kijelölését és esetleges trónutódlását. Ő maga akart ugyanis nem csak feleségként, hanem uralkodóként Magyarország trónjára kerülni Mátyás esetleges halála esetén.
1: Ez az esetlegesség, ez bekövetkezett?
0: 1490 áprilisában váratlanul Bécsben Mátyás meghalt. A kortársak, mind ahogy az lenni szokott, merényletre, pontosabban méreggel elkövetett gyilkosságra gondoltak. Ehhez nem kellett túl sok fantázia, hiszen tudjuk, hogy a 15. századi Itáliában meglehetősen kedvelt gyilkossági nem volt a méregkeverés. Ezúttal azonban úgy tűnik, hogy ez csak egy a sok magyar legenda közül, hiszen Mátyás természetes betegségben halt meg, ismereteink szerint acélhűdésben.
1: V. Gábor történész és Szendrői Sándor zenei munkatárs nevében is búcsúzik a szerkesztő, Marsal Éva.
2: Az imént elhangzott ismeretterjesztő műsor 1990-ben készült, és utoljára abban az évben, december 4-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Sakka királynak, felséges királyom.
1: Előre lépek a paraszttal, és nem állok sakban, Garanádor ispán.
0: Tapasztalatlan sakkozó vagy, Mátyás, kedves öcsém. Akárcsak fenn a trónon, a sakkasztalnál is jó még tanulnod. De csak figyelj mindig rám, s tanulj. Amíg gyermek vagy...
1: És meddig leszek még gyermek, ki gyámra, mesterre szorul?
0: Hát, aki még csak így tud játszani, az gyakoroljon. Látod? Újra sakk!
1: Most ide állok a paraszt mögé.
0: Hány lépésed marad még? Csak paraszttal és lóval nyerni sehogy sincs reményed. Nekem bástyáim vannak és vezérem. Így bármelyik parasztomat szívesen feláldozom. Na látod? Itt a matt.
1: Jól játszol, Gara László bátyám. Mesterem vagy, nem csak országom nádora. Tanulni akarok tőled. De nem szeretem ezt a sakktáblát. A legközelebbi játszmát inkább másik sakkasztalon szeretném játszani.
0: Király vagy és tanítvány. Te választod ki a táblát, ahol felségedet megverhetem. Akármikor kívánod, én örömmel ülök le új játszmára.
1: Én remélem, hogy előbb-utóbb még te néked is, te nagyszerű játékos, Garanádor, a sakkasztalon mattot adhatok.
0: Ehhez fel kell még nőni. Ha a gyámod Szilágyi Mihály kormányzó uram úgy véli már, hogy érett férfi vagy, és jó szántából leteszi hatalmát, akkor talán már oly felnőtt leszel, hogy jobban őrzöd bástyáidat és tisztjeidet, és nem csupán paraszttal meg néhány lóval akarsz mattot adni. Mikor kívánod, felséges királyom, a következő játszmát?
1: Most a könyvek várnak. Aki deák, annak tanulni kell. Ha elvégeztem a következő leckét, majd kérlek, ülj le újra vélem, hogy kipróbáljam képességemet. Ám bár a gyámom mindig kinevet engem és téged is, hogy a király és a nádor ispán nem talál magának jobb mulatságot, mint fafigurákat tologatni egy kockás asztalon.
0: A kormányzór sok mindent nem ért. Vitézlő férfi, de nem ért a sakkhoz.
1: Milyen sokáig engesztelhetetlen, gyűlölködő haraggal álltatok egymással szemben.
0: Olykor kiderül, hogy nem ellenség, akit gyűlölünk. Most vendégségbe készülök Szilágyi Mihály uramhoz. Amíg te tanulsz, mi te helyetted hánytorgatjuk az ország ügyét, és cselekszünk helyetted.
1: Hogy is háláljon meg jóságotok, hogy aggódtok és törődtök helyettem? Minden napon megköszönöm az égnek, hogy ilyen nádorom és ilyen rokoni gyámom van. És ha tudom már a leckét, új sakjátszmára kérlek, Garanádor.
0: Szilágyi Mihály kormányzó uram,
2: köszöntöm itthonomban, Garanádor. Boldog vagyok, hogy tisztelt, szeretett vendégül láthatom. Sok évtizednyi ellenségeskedés után a béke jelképe ez, hogy Garanádor ispán vendégül is a Szilágyi borát. Egészségünkre nagy hírű, vitézlő Gara László úr.
0: Őrizze az Isten kegyelmedet, ki a gyermek király helyett országol. Így volt ez helyes, hogy egyesülvén végre tűz a vízzel, a mi pártunk, s néhai Hunyadi János vezérnek felei, s a trónra ültettük Mátyást, Hunyadi fiát, a hatalom közös birtok legyen. És én, aki a néhai szegény, ifjan halt László rokona vagyok, s atyafia a német-római császárnak, együtt tartsam e hatalmat kegyelmeddel.
2: Aki Hunyadi János sógora voltam, és az új királynak nagybátyja, és egyben gyámja is vagyok. Én kormányzó, kegyelmed Nádor ispán, amit mi ketten mondunk, az a törvény.
0: És hogyha újra kétfélét akarnánk, az újra országrontó meghasonlás és értelmetlen vérontás lehetne, melyben a pusztuló nép közepette szegényednénk mi magunk is. Tehát minékünk most már mindig, minden ügyben egyet kell értenünk.
2: És azt hiszem, egyet is értünk. Milyen sok hiába kiontott vér kiált az ég felé, mert nem előbb értettük ezt. Öcsém Hunyadi László itt élne közöttünk, ő lenne a király.
0: S kegyelmed akkor nem volna kormányzó. Hisz a szegény László, ki lányom vőlegénye volt, már érett ifjú férfiként került az akkor még ádász pártküzdelembe, amelynek végül áldozatja lett. Látom, szeméből látom, hogy kegyelmet most azt gondolja, én voltam oka, hogy László öccse vérpadra került.
2: Nem én mondottam ki, Gara uram, s talán fölösleges is békenapján kimondani az elmúlt háborúkra figyelmező és figyelmeztető emlékeket.
0: De ki kell mondani, hogy nem érgezze meg a szövetséget az elhallgatott s lelkünket maró közös rossz emlék. Hiszen Hunyadi László halála rám is gyászt hozott. Menyasszony fővel lett a lányom özvegy, és engem vádol az ő szeme is. De bennem nincsen lelkifurdalás. Lászlót személy szerint én is szerettem, és ő tisztelte bennem lányom atyát. De ellenségek voltunk, mint ahogy mi ellenségek voltunk Hunyadi Jánossal is. László az atya útját követte. Hogyha akkor a paraszti seregek élén győz, a mi világunk úgy omlik össze, mint a régi ház. A köznemesek, kardfogó parasztok, pénzes kalmárok földje lenne itt, ha nélkülünk győznek kegyelmedék. S Lászlóban nem volt szándék mi velünk együtt haladni. Mi saját magunkat védtük, amikor csellel törbe csaltuk, és saját gyászunk árán végül is vérpadra küldtük Hunyadi fiát.
2: És uralkodtak volna nélkülünk, ha mi engedjük, kisemmizik a karddal kivívott jogokból a falvak köznemességét.
0: Hisz kegyelmedék is ezt akarták? Kisemmizni minket? László halála után erre már kegyelmeteknek nem volt módja, de mi sem tarthattuk kizárólagos hatalmunkat. Hát ezért lehetett király Hunyadi kisebbik fia, de úgy, hogy közös lett a hatalom. Kegyed kormányzó, én a nádor ispán.
2: Okos beszéd volt. Jobban értem én is, miért lett úgy, ahogy lett.
0: De vigyázzunk, királyunk ma még gyámolt ifjú ember.
2: 18 éves. Én az ő korában már régóta végem verekedtem, és vitézhírem volt.
0: A katona hamarabb nő fel férfivé. Királyunk tanul és olvas. A féle deák, s a deák ember sokáig gyerek. De egyszer mégis felnő. Mi lesz akkor?
2: Mi lenne? Nélkülünk felnőtt király sem uralkodhat. Hívek és katonák nélkül a király nem király, a hívek mi vagyunk. Törvény csak velünk hozathat. Mi nélkülünk nincs pénze, hitele. Ha én s kegyelmed bölcsen összetartunk, urunk csak általunk lehet urunk.
0: Ez így igaz. Amíg egy új erő nem áll az egyszer mégis felnövő ifjú király mögé.
2: Egy új erő?
0: Például az a cseh király, aki oly kényelmetlen hatalmat teremtett, hogy már a császár is félelmetesnek érzi.
2: Cseh király, a senkiből előbb nagyúrrá, azután királlyá emelkedett Pogyebrád György.
0: Igen, Pogyebrád, aki rabtartója volt Mátyásnak László halála után, s rabtartóból vendéglátója lett. Először üdvözölte őt királynak, és eljegyezte véle a leányát.
2: Kétségtelen, Pogyebrád Katalin Mátyás menyasszonya, de erről az eljegyzésről azóta sem beszéltünk. Sőt, azt sem tudjuk, hogy az az eretnek jöttment király miféle érzelemmel gondol miránk, és kell-e még neki vejéül Mátyás?
0: Míg a koronát a császár birtokában Bécsben őrzik, Pogyebrád sem biztos, hogy a király Mátyás marad. A választott király még nem fölszentelt, koronás király. De hogyha egyszer mégis visszakapjuk Szent István ékszerét, s ez azt jelenti, hogy a császár is elismerte Mátyás trónnyács hatalmát, akkor György király hivatkozhat az eljegyzés jogára. S ha egyszerű Mátyás apósa lesz, ott áll mögötte az az új erő, amelytől félek.
2: Vagyis a helyes teendő gyorsan új asszonyt találni Mátyásunk mellé méltó feleségnek.
0: Nem én mondottam ki. Kegyelmedé volt az igaz szó. Kegyelmed a gyámja.
2: Akárki mondta, akárki akarta előbb, ez így helyes. És mielőtt saját tervű és önakaratú férfivé nőne Mátyás, feleséget kell a számára kerestünk.
0: Aki nem hozna a békénkre veszedelmet.
2: De ki lenne az?
0: Ki egyben visszahozná Szent István koronáját, akit a császár szívesen látna Magyarország trónjára ülni.
2: A német szövetség új török háborúzás esetén is hasznos lehetne.
0: Harmadik Frigyes császár szívesen adná unokáját.
2: Ebben bizonyos kegyelmet?
0: Igen. A császár atya fia vagyok.
2: És a császár unokájával átadná nekünk a koronát is?
0: Igen.
2: És mi lesz, ha Mátyás nagykorúvá válik?
0: A szokás és a törvény szerint ez még 6 évig nem érdekes. Míg Mátyás be nem tölti 24. évjét, gyámja lesz kegyelmed és az ország kormányzója. De utána is főtanácsadó, kinélkül törvényt ugyanúgy sohasem hozhat, mint a nádor ispán nélkül.
2: Ki tud még erről?
0: A mi oldalunkról Újlaki Miklós, az erdélyi vajda, kegyelmedék pártjáról Guti Ország Mihály, a főkincstartó. Ha mi négyen intézkedünk, és holnap tárgyalást kezdünk a császárral,
2: a prágai udvarban akkor tudják meg a tervet, amikor Mátyásnak már felesége van, és Pogyebrád bottal ütheti az elszalasztott vőlegény nyomát.
3: Kislányom, ne feledd el, hogy ki vagy.
4: Hogy feledném? Pogyebrád György leánya vagyok.
3: De nem a hajdani szerény kis vagyonkájú vidéki nemes, nem is a gyorsan felemelkedő, földeket és méltóságokat gyűjtő, sőt, nem is a gyanús, eretnekekkel barátkozó kormányzónak leánya vagy, Katalin, hanem a cseh király, a te apád. A cseh király kisasszony tovább emelkedhet. Császári trónus várhat reá.
4: Apám, a vőlegényem nem császár.
3: Idestova, 3 éve nem is láttad a vőlegényedet.
4: De eligértél neki, s megfogadtam, hogy várok, amíg újra eljön értem.
3: Királyok és királykisasszonyok ígéreténél több az államérdek. Ha te emelkedsz, Csehország erői növekednek.
4: És Mátyás?
3: Amikor a magyar köznemesség a Dunajegén királyá választotta őt, remélhettem, hogy egy erős Csehország s egy erős Magyarország szövetsége a mindig veszedelmes németek ellen hasznos lesz. Hanem amióta tudom, hogy Mátyás kiszolgáltatott bábja az egymással kibékülő hatalmasoknak, nem hiszem, hogy a házasság hasznos lehet mi nekünk. És ráadásul délfelől örökké ott leskelődik a török veszély. Miért sodornók Csehországot is egy háborúba, amelyhez minékünk semmi közünk?
4: És meg se kérdezed Mátyást?
3: Amúgy sincs saját célja vagy akarata. És bécsi kémeim jelentették, hogy Budán sem veszik komolyan ezt az eljegyzést. Lehet, hogy császár leányt kérnek feleségül Mátyásnak.
4: Isten fenn a magas égben! Hát ilyen szívtelen, ilyen rideg az élet, hogyha trónok magasáig emelkedett az ember.
3: Kis leányom, az élet odalent is szívtelen. De a magasból jobban lát az ember, és jobban is kell látni, mert különben nagyon magasból túl nagyot esik. Ha Mátyás lesz a császár rokona, ez a szövetség nékünk veszedelmes. akkor már inkább én szövetkezem az ingatag Frigyessel. Úgy tudom, nincs ellenére, hogy egy unokája, aki idővel császárrá lehet, megkérje feleségül a leányom.
4: Egy ismeretlen férfihez, akit még nem is láttam.
3: Aki feljutott ilyen magasba, lent hagyta szívét. Azaz, hogy nem is hagyta mindenestől, hanem a szív itt fenn, nem a miénk, hanem az országé, s lakóié, akik miréánk bízták sorsukat. Lent önzés van, ide fent államérdek. Lent szószegés, itt fent politika. Lent szerelem van, ide fent szövetség. Lent rágalom, fent diplomácia. Aki lent úgy él, ahogy mi fent élünk, nevetséges, vagy bolondházba csukják. De akit fent úgy élne, ahogy ott lent kell élni, kockáztatja az országot és a népét, bűnösen elvesztegetné azt, ami reá, kezére és eszére bizatott. Értesz, leányom?
4: Értelek, apám. És nem is mondhatom, hogy bölcs szavad szívemnek túl rideg, hisz nincsen itt a vőlegényem, akinek kezét megfogva válaszolhatnék. A vőlegényem más férje lesz. Mi okon ne kívánnék én más férjet magamnak? Igazad van, apám, de szomorú, hogy igazad van. Én másképpen képzeltem a világot.
3: Érteni kell, nem képzelni, leánykám.

0: Ide figyelj, Guti Ország Mihály.
1: Felséged, rendelkezzék, figyelem.
0: Korod szerint bizvást apám lehetnél. Jó híve voltál egykor az apámnak, és jól tudom, hogy nem szívelheted Garát meg Újlakit, bár együtt ülsz velük a szűkebb királyi tanácsban.
1: De ezt nem illik mondani, uram. A pártok között békesség vagyon.
0: Ez helyes is. Elég volt már a vérből. A lélek is, az erő másra kell. De éppen azért, mert hű embere voltál apámnak. S ma sem szereted azokat, akik egykor az apámat gyűlölték és a bátyámat megölték. Én bízom benned. Sőt, csak is te benned bízom.
1: Köszönöm.
0: Benned és Vitéz Jánosban bízhatom. De Vitéz János pap is, tudós is, és sehol se tud titkot titokban tartani. Tehát ő ráér akkor megtudni, mi történt, amikor már nem is lesz más a dolga, mint hogy örömmel megáldja, amit nélküle is bekövetkezett.
1: Nem értem, uram.
0: Úgy döntöttetek ti, érett és megfontolt híveim, akik helyettem országoltatok és országoltok, amióta én vagyok az ország királya, hogy a császár valamelyik lányunokáját veszem majd feleségül. Ezt a gyámom tegnap közölte velem.
1: Azt hiszem, nem rossz neked sem, felséges királyom.
0: Talán nem rossz, ha én úgy gondolom, hogy így helyes. De amit évek óta gyanítok, hirtelen napfényesen világosodott elmémbe. Az én királyságom csak arra jó, hogy itt a megbékélt két párt leggazdagabb, leghatalmasabb urai az ország korlátlan kiskirályai lehessenek. Még téged is bevettek a lígába, nehogy nevemben vagy éppen apám nevében tiltakozz. A hadsereg gyám nagybátyám kormányzói kezében, a kincstár pénzét te őrzöd, az ország keleti részén Újlaki az úr, s a legfőbb méltóságban Gara ül. Hol vagyok én? És hol a köznemesség joga, amelyért apám idején Szilágyi Mihály és te, s még sokan oly lelkesen harcoltatok? Hol a paraszti nép emelkedése, és a kézművesek és kereskedők szabadsága? Hol van mindaz, ami apám küzdelmes életének célja volt?
1: Megszégyenítesz.
0: Sokra nem megyünk szégyenkezéssel. Nem vettétek észre, hogy amíg ti, mint tanácsosaim, a nevemben úgy sáfárkodtatok az országgal s a néppel, mintha nem élt volna, nem is olyan régen közöttünk Hunyadi János, közben Hunyadi fia, a trónra ültetett gyerek, felnőtt.
1: Most már tudom, Mátyás király, hogy felserdültél. Eddig nem mutattad, hogy érettebb vagy, mint a tanuló deákok.
0: Vártam. Tanultam, figyeltem, hogy értsek. Azt is tudom, hogy te benned megbízhatom. Ha nyíltan mondanám, hogy felnőttem, és gyámra semmi szükség, ti, tanácsosaim, úgy döntenétek, hogy a szavam éretlen siheder fontoskodása, és még szorosabbra kötöznétek bíbor pórázomat. Elvégre nagybátyám ragaszkodik a hatalmához. Garanádor ispán még képzelni se tudja, hogy hatalmát nem Isten adta, s mindörökre tart. De én nekem nincs szükségem se gyámra, se olyan nádorra, ki ellenem gyakorolja hatalmát. Hogyha én a császár leányt venném feleségül, csupán az ő hatalmukat növelném.
1: Valóban felnőttél, uram király, de hogyha ezt kimondtad, tenni kell, különben mindkettőnknek élete kockán forog.
0: Tudom. És késni sem szabad. Ha én mögöttem áll a cseh király. De ezt gyorsan feleségül kell vennem végre menyasszonyomat.
1: Nem olyan bizonyos, hogy Pogyebrád György még ma is neked szánja leányát?
0: Ezt Prágában majd magam kérdezem meg. De ahhoz nem kell gyám, se nádor ispán. Mi történik, ha kihirdettetem, hogy felnőttem, és Gara László nádort békében elbocsájtom?
1: Újlak itt talán melléd áll, hogyha őt teszed Gara helyett nádorrá.
0: Ebb helyett kutyára nem bízom a kolbást. Nádorom, te leszel, Guti Ország.
1: Én, királyom.
0: Te benned bízom.
1: Ennél többet ember nem érhet el. De hogy uszíthatod egyszerre magad ellen Újlakit és Garát?
0: Újlaki Miklós, bízd rám.
1: De hogyha a sereg, a katonák. Szilágyi Mihály most a katonákkal nem áll mögötted. Szilágyi uram ragaszkodik a kormányzói ranghoz.
0: A katonák apám hű katonái, a köznemesi fegyverforgatók, a vitézlő parasztok ellenem sosem fordulnak. Ők mögöttem állnak.
1: Honnét tudod?
0: Egy éve ez a gondom. Ez a sereg már régóta enyém, ha jó Szilágyi Mihály gyámatyám még nem is vette észre.
1: Hogy csináltad?
0: Itáliában úgy nevezik ezt, hogy államművészet. És én a múlt években nagy szorgalmasan tanultam. Azt is tudom, hogy nincs elég arany a kincstárunkban, de az aranyat pénzes polgárok megadják nekem. Adtak apámnak is.
1: Fejünkkel játszunk.
0: Te apám mellett halálmegvető vitéz és államférfi voltál. Amióta a kincstárunkban ülsz, talán feletted, milyen veszélyes volt az életed Hunyadi János mellett?
1: Köszönöm, Mátyás király, hogy ezenbe juttattad hajdan volt, s már-már el is feledett ifjúkoromnak minden szép erényét.
0: De ma kell tennünk. Most arra kérlek, hogy várj egy órácskát. Még Újlakit kell megnyernem, hogy ő ne is legyen itthon, amikor köztudatra hozzuk, hogy immáron nem gyermekül a trónon. Bocsáss meg, nagyon tisztelt, szeretett Újlaki Miklós bátyám, hogy noha koromnál fogva kisfiad lehetnék, megkértelek, hogy látogass ma hozzám.
2: Te vagy a király, Mátyás, mi akartuk, hogy légy király, és hogyha már király vagy, ha hívsz, úgy illik, hogy mi engedelmes alattvalóként járuljunk elébed. Nekem még tetszik is, hogy így parancsolsz. Úgy látszik, kezded ízlelni hatalmad, és az is tetszik, hogyha már hivattál, az idős jóbaráttól illedelmes szavakkal elnézést kérsz. Hát parancsolj szerény személyemmel, királyöcsém!
0: Miklós bátyám, bizalmasan, titokban kérdem. Te néked tetszik az a terv, hogy császárleányt vegyek feleségül?
2: Ha jó Garának és Szilágyinak...
0: De hát nem nékik kell nősülni ők.
2: Előbb-utóbb mégiscsak kell királyné, s a német sógor jó a török ellen, Szilágyi Koma is alig, ha nem ezért pártolja.
0: Nem gondoltad-e, hogy nádorunk és kormányzónk ilyen nagy egyetértő terve arra val, minden hatalmat kizárólagosan maguknak vágynak biztosítani?
2: Hogy érted ezt? Amért te nős leszel, nem csorbul még a királyi tanács hatalma.
0: Nem attól, hogy nős leszek, hanem azért, mert akkor a királyné a császár unokája. Garanádor is rokon a császárnak. Tehát Frigyesnek lesz joga és lesz oka, hogy beleszóljon a mi dolgainkba, és az ő hatalmát ki is képviselné, mint aki a császárnak és az új királynénak is atyafia. Miklós bátyám, ha a gara mögött ott a császár, s lígára lép gyámnagy bátyámmal, és mellette áll a nagybátyám vezette erős sereg, melyet az én apám teremtett...
2: A mindenit! Okos vagy, Mátyás, királyöcsém!
0: Ha ketten ők tartják kezükben hazai erőnket, és a külföldi szövetséget is, mi szükség van reád? Mi szükség a tanács többi tekintélyes, de így kiátszott tanácsurára?
2: Nem gondoltam erre, de hát én lennék az erdélyi vajda.
0: Kevés az ellenükben. És talán, ha itt az új királyné, őnekik jobb lenne, hogyha nem te vagy a vajda.
2: Nem vagyok a jobb ágyuk. Engemet nem ráncigálhat senki. A királyunk te vagy. Nekem csak te adhatsz parancsot.
0: Ó, gyámolt gyermek vagyok. Az én parancsom gyermeki szó, ha gyámom nem helyesli. Ha kimondanátok, hogy nagykorú vagyok...
2: Kimondjuk.
0: Ha, te talán mered? A többi szólni sem mer Garai Szilágyi ellen. Az kellene most, hogy gyámom éppen ne legyen jelen, mikor úgy döntök, hogy te több legyél, mint vajda.
2: Több, mint vajda? Ez a nádor. Rég engem illet már a nádor ispán címe és rangja.
0: Én eleve erre gondoltam. Aztán az jutott eszembe, hogy téged tartlak minden nagyurunk között legtöbbre. Úgy lenne helyes, ha nádornál is ünnepibb, nagyobb cím és tekintély övezne.
2: Miféle nagyobb cím és tekintély van mi nálunk a Nádorénál?
0: Bátyám, jól figyelj. Bosnyák országa miénk, ám de mégsem Magyarország, hűvéres tartományunk. A tekintélyünk nőne a világban, ha hűvéresünk maga is király. Alattvalónk, sőt tagja a királyi tanácsnak is, de más ország felé olyan uralkodó akár magam. S ahogy tapasztalt, hadban és tanácsban jártas vitéz, mint te, Miklós atyám, akkor ez több, mint főszolgám, a nádor, akkor a bosnyák király maga is uralkodó, és legfőbb szövetségesen. Bosnyákország királyává akarlak megtenni, Miklós bátyám, tégedet.
2: Király. Bosnyák király. Uralkodó. Mit is mondhatnék? Van-e, aki titkos ábrándozások közt nem arra vágyik, hogy koronát tegyenek a fejére, hogy király legyen? Jól tudom, hogy a magyar királyság nádorának lenni valójában több nagyobb hatalom, mint király címet hordani a bosnyák hegyek között, de mégis ez az álom. Öreg koromra megírhetem azt, hogy király leszek, hogy megkoronáznak, sírkövemet, ha menni kelletik, királyi koronával ékesítik. De mit szól ehhez Szilágyi Mihály? És mit szól ehhez Gara?
0: Az a fontos, hogy ők semmit se szóljanak. Az én aranypecsétes oklevelemet, amelyben téged hűbéres királyul ismerlek el, mint Bosznia urát, gyámom nem fogja látni. Te azonnal elindulsz Boszniába, és mire elérkezel a katonáid érén alattvalóid közé, itt Budán már nem garanádor, és nekem nincs szükségem már gyámra. Bosznia királya majd elismer nagykorúnak.
2: Honnét szerezted bölcsességedet? Honnét tudod így, Mátyás, a teendőt?
0: Akinek túl sokáig kell diákul tanulnia, egyetmást kénytelen meg is tanulni. Bosznia királya, bátyámként köszöntöm felségedet.
2: Köszönöm, Mátyás, felséges öcsém.

0: Ide figyelj, Gutyorság Mihály. Ahogy képzeltem, úgy következett. A vén hiú Miklóstól sikerült megszabadulnunk. Siet Boszniába, és nékem édes mindegy, mi a címe a tartomány főtisztviselőjének. Tudtam, hogy néki a királyi cím olyan csecsebecs, hogy az se bánja, ha más a nádor. És mellettem áll, akár nagybátyám, akár Gara ellen. A nádor ispán tehát te leszel.
1: Csodállak, uram, de a hadsereg, s ha mégis lesz sereg, miből fizetjük?
0: Figyelj! Magyar Balázs és Ernusz János vár odakint. Küldje tüstént be őket.
1: Ernuszt? Mit akarsz Ernusztól, uram?
0: Van pénze. És ha nincs elég neki, tudja, hogy honnét lehet pénzt szerezni.
1: Ha a kincstár kér kölcsönt, vonogatja a vállait. Panaszkodik nekünk, hogy neki sincs.
0: Ha én kérem, talán eszébe jut, hogy hol van az arany.
1: Tudod-e, uram, hogy a gazdag Ernuszt nemrégen még zsidó volt?
0: Hogy ne tudnám. De az aranynak nincs vallása, csak értéke. És Ernuszt most már jó keresztény. De hogyha most is zsidó lenne ez az Ernuszt János, akkor is szívesen venném a kölcsön adja aranyát. Apámnak is ez volt a véleménye, pedig ő a keresztlovagja volt, és mégis éppen Túz Jánost szemelte keresztapámul, pedig az öreg Túz maga is zsidónak született.
1: De ki a másik? Eddig még nevét se hallottam.
0: Magyar Balázs apámnak az egyik közvitéze volt. Idővel hadnaggyá lett a lovasok között.
1: Valaha közvitéz volt. Vagyis egy...
0: Igen, paraszlegény. A nemességet csak akkor kapta apámtól, alig 5 esztendeje, amikor lovastiszté nevezte ki. Paraszt, kiben hadvezér lelke lakozik.
1: Egy volt paraszt, és egy volt zsidó. Uram, ezekre akarsz támaszkodni?
0: Német és báró ellen biztos támaszok. Na végre, meddig kell még várni rátok?
2: Felséges úr.
3: Uram király, hivattál.
0: Ernuszt, tudod, hogy kockán a fejed? Ha korán tudja bárki, amit itt beszélünk, véged. Talán nekem is.
2: Tudom, felséges úr. De senkinek sincs biztonságban, sem az élete, sem vagyona, mióta Hunyadi János halott. És mindaddig nem is lesz, amíg, urunk, nem lehetsz igazi király, hogy folytasd azt, amit atyád megkezdett.
0: Ahhoz pénz kell.
2: Hunyadi János se szólt hiába, amikor pénzt kért mi tőlünk.
1: Amikor a kincstár fordult te hozzád, Ernósz...
2: Nagy uram, a pénznek nincs szaga, de van esze, és még a Kalmárnak is van szíve, tehát más lesz a válasz, ha Garanádor nevében szól nekünk a kincstár, és más, ha Mátyás király kincstartója mondja, hogy kell az államnak a pénz.
0: Nem a kincstartóm, Gutyorság, ő az új nádorom.
2: Parancsolj vagyonommal, nádor ispán úr. Ami az enyém, az király uramé. S ha nincsen annyi, amennyi kell, majd gondolkozni kezdünk, hogy honnét vegyük. S lesz előbb-utóbb.
0: Köszönöm, Ernuszt. Tudom, hogy ma még szolgálatkészséged nem is nekem, hanem apám emlékének köszönhető. De remélem, ha sikerül a tervünk, és jóra fordítom az aranyad, s magad is használt látod üzletednek, már én miattam fogsz mellettem állni. De lássuk előbb, hol a seregünk. Magyar Balázs.
3: Parancsoljon, királyom.
0: Mi lenne, hogyha Szilágyi Mihály én ellenem fordulna?
3: Hunyadi János lovasságának ezt hiába parancsolnák, és Szilágyi uram saját birtokról való serege a délvidéken őrzi a határt. Itt Budán mi vagyunk, és jól tudom, minden lovastiszt várja, hogy te légy az igazi urunk. A zsoldosok meg parancsra tesznek, amíg fizetünk.
1: Hát erre kell a pénz, mert ha üres a kincstár, Gara fizeti a zsoldot. Ha Gara ellen fordulunk, a kincstár nem elég gazdag zsoldot is fizetni. Ha 4 évig tudnám biztosítva a sereg zsoldját, akkor sikerülhet a vakmerőterv. Különben fejünkkel fizethetünk, hogy déli bábot űztünk.
0: És mennyi kell egy 4 évi zsoldhoz? Meg tudod mondani, Magyar Balázs?
3: Kereken 6000 arany.
1: Nagy ég.
0: 6000 arany. Ernuszt, szép kis összeg.
2: Ha ezzel, uram, te lész a király, és atyád művét folytatod vele...
0: De már holnapra kell.
2: Az késő lenne. A kezeidhez még ma átadom.
0: Köszönöm. Atyám emléke nevében. Miféle írást kérsz?
2: Minek az írás? Ha a hatalmas szándék a gonosz, az írás puszta rongy. Ha jó a szándék, a férfi szó írásnál többet ér.
1: Ernuszt, ilyen gazdag vagy?
2: Akinek van esze, képessége, s mégsem adnak neki tekintét, sőt, becsületét is minduntalan csak kétségbe vonják, az kénytelen meggazdagodni, hogy érezze és éreztesse a létét. De amint egyszer embernek tekintik és bíznak benne, lelkesülten adja az ember méltóságért vagyonát.
0: Most rajtatok a sor, Magyar Balázs. Én azt parancsolom, hogy még ma éjjel fogjátok el Szilágyi uramat. Vigyázzatok, ne essék bántódása, de erős őrizettel elvijétek és zárjátok a világosi várba. Itt a levelem, apám hűvitéze Lábatlan Gergely kapitány uramhoz, hogy a kiáró minden tisztelettel, de jól őrizze nagybátyámat ott, míg új parancsal nem intézkedem. Vigyázz, Balázs! Ha korán megtalálják a levelet, hát egyikünk sem él.
3: Mi bennünk megbízhatsz, uram király? A parasztok s velük a volt parasztok, ha összefoghatnak királyi urukkal, akkor haló porában is új diadalt ülhet Hunyadi János.
0: Úgy legyen! És holnap reggel összehívjuk a királyi nagy tanácsot, én magam majd bejelentem, felnőtt ül a trónon, gyámra nincs szükség. Meg is köszönöm Gara Lászlónak jó sáfárkodását, s békében elbocsájtom. Nádorom, Guti ország Mihály! Helyette majd a főkincstárnok, Ernust, te leszel.
2: Uram királyom, hidd el, nem ezért.
0: Azért vagy kincstárnok, mert nem ezért adtad a kincset. És a hadseregnek a fővezére holnaptól Magyar Balázs.
3: Királyom, mintha Hunyadi János kora már visszatérne. Nála jöhetett bárki bármilyen alantról, kinyílt előtte valamennyi út.
0: Fogadom, így lesz. Az én nádorom a bárók közül való, pedig a bárók az ellenségeim. De jól tudom, hogy ő mellettem áll. A hadvezérem parasztnak született. Kincstárnokom a megvetettek közül jött. S íme az ország érdekében együtt ülnek az én hűséges tanácsosaim. Munkára hát! Tudod, Balázs, a dolgod?
3: Tudom, királyom.
0: Ernust?
2: Alkonyatkor szehérrel érkezem, uram király. De kérek 10 jó fegyveres, nehogy baja essék a drága szállítmánynak.
3: Jöjj vélem, Ernust mester, megkapod a katonákat.
0: Reggel azután találkozunk. Ti várakozzatok a tanásterem előtt, csak hamar hivatlak mindkettőtöket, hogy a helyeteket betöltsétek körül.
2: Ég áldjon, urunk, reggel ott leszek.
3: Ég óvjon, uram, Szilágyi Mihály reggel világoson lesz, és én magam parancsra várok a tanács előtt.
0: Segítse ég a tetteiteket.
1: És te... Uram,
0: én most felkeresem a tisztelt garanádort. Leülök egy játszma sakra. Felderül a kedve, ha mattot ad. Legjobban tisztelem benne, hogy oly jól sakkozik. Miért ne örüljön most is, hogy sakkasztalon egy-két játszmában megveri királyát? És aki sakkozik, az nem gyanakszik. Legfeljebb gyámom ismét kinevet engem is és Garát is, hogy király és nádor ispán nem talál magának jobb mulatságot, mint fafigurákat tologatni egy kockás asztalon.

0: Még hírt se küldtél.
1: Mert idáig én saját magam egy percig sem lehettem. De ha jövőt terveztem, ez te voltál. Magamhoz én csak veled juthatok. S hittem, hogy szüntelenül vársz rám.
0: Követeid német császárleányról tárgyalnak Bécsben.
1: Nem én küldtem őket. Mire azok a követek Budára akármiféle választ hozva térnek vissza, hiába hozzák azt a választ. A feleségem addig te leszel.
0: Én? Nem, Mátyás. Ez többé nem lehet. A királyok nem éreznek szerelmet, vagy hogyha érzik, megtartják maguknak a titkukat. Ott lent van érzelem, itt fenn a józan ész és államérdek kormányozza a szíveket.
1: Miféle érdek vagy ész fordított téged el?
0: Az én apám követei is Bécsben keresnek német császári rokont. Majd atyafiak leszünk. Feleséged meg az én férjem közeli rokon lesz. Talán sógornak mondjuk nem sokára egymást.
1: Ezt szívből nem kívánhatod. Én érted jöttem.
0: Azt, hogy mit kívánok, ezt tőlem senki meg nem kérdezi.
1: Én kérdezem.
0: És más lenne a sorsunk, ha válaszolnék. Téged is a gyámot, s az ország többi ura gyámolít. Ha ők akarják, császár unokája lesz feleséged. Apám úgy akarja, hogy majdan császár legyen az uram. Szép tőled, Mátyás, hogy még nem feledtél, s Prágába jöttél látogatni hozzám. De ne kérdezz, mert bármit is felelnék, csak azt tehetjük, amit tenni kell.
1: Addig nem jöttem, addig nem üzentem, amíg azt tettem, amit gyámolító hatalmak írtak elém. De ma már felnőtt király ül Magyarország trónján.
0: Nem értem. Mit szól ehhez gyámol?
1: Ő most a foglyom, s addig ki nem engedem, míg el nem ismeri, hogy nincs rá szükség.
0: Mit szóltak ehhez az urak, aki királyi tanácsodban ülnek?
1: A tanácsban csak azok ülnek, akiket én ültettem oda. A hadsereg én hozzám hű. A hökkent garanádor, amikor megköszöntem jó szavakkal szolgálatát, azt hitte, hogy az ifjú király megőrült. De már körülötte csak olyan arcokat vehetett észre, akikben ellenségeket gyaníthatott. És mikor megtudta azt is, hogy a gyámon fogoly, belátta, hogy mattot kapott.
0: Mattot kapott?
1: Jól sakkozik, Gara. A táblán győztes mindig ő maradt. Én egyszer azt mondtam neki, remélem, hogy majd egy másik táblán én verem meg. Ő csak a bástyáiban bízott, én meg a parasztokat állítottam elébe. És e másik táblán kiderült, hogy a parasztok erősebbek a vezérnél.
0: Mátyás, elhihetem.
1: Ha elhinnéd szavam, ha kiderülne, hogy ez a valóság, akkor már régi érzelmeid is eszedbe, vagy szívedbe jutnak újra?
0: Ha igaz is, csak annyit mondhatok, hogy én a cseh király leány vagyok, s nem érezhetek mást, csak amit az apám az ország üdvének ítél. Lépj ő elébe.
1: Nem vásárra jöttem. Én tőle egyszer már megkértelek. Ő igent mondott. Jegyesek vagyunk. Most azért jöttem, hogy beváltsam azt az ígéretet. Ha úgy érzel te is, mint 3 év előtt, akkor gyere, és ülj mellém a trónra. Hogyha nem, hát akkor mit beszéljek az apáddal?
0: Milyen felnőtt vagy. Milyen férfi lettél. Fordulj apámhoz, és örülni fogok, ha kérésedre igennel felel.
1: Nem fordulok apádhoz. Bogyebrád György a cseh király talán be sem fogad. Ő tudja már, hogy nem igaz, amit az imént néked mondtam, Katalin.
0: Nem mondtál igazat?
1: Hazudtam, Katalin, hogy megismerjem, mi van a szívedben. És nem találtam meg, amit reméltem.
0: Hazudtál?
1: Igen. Korán kiderült, hogy szabadulni kívánok a gyámom zsarnokságától, Gara uralmától. Leleplezték az összeesküvésünk. A híveim már tegnap vérpadon haltak, és én magányosan futok az üldözők elől. Én menedéket akarok kérni Pogyebrád királytól, ki valamikor már otthont adott. De lehetséges, hogy most nem akar a hatalmas Szilágyi és Gara ellen semmit se cselekedni. Akkor én hontalanul futhatok tovább.
0: Te menekülsz?
1: Igen.
0: Az életed veszélyben?
1: Talán még Prágában is.
0: Gyere!
1: Hová?
0: Ne állj apám elé! Mit tudhatom, hogy mit kíván-e percben az államérdek? Gyere! Túl a város falán, erdőben kis vadászlakunk van. Elrejtelek. Onnét addig nem mozdulj, amíg apám meg nem fogadja nékem, hogy megment.
1: És azt mondom neked, hogy nem fogadom el szíves segítő kezedet, csak ha bárhová megyek, te jössz velem.
0: Én? Veled?
1: Nem vagyok uralkodó. Egy felnőtt

0: Talán a cseh királylány szerelmét kívánja. A királynak hideg szóval feleltél. A hontalannak mit mondsz?
1: A veszélyben halál elől futónak, hogyha senki más nem hallhatja, meg is mondhatom, hogy várva vártam. Soha senki másra.
0: Csak ezt kerestem. Katalin, gyere velem, földön futónak, a veszélybe.
1: Mátyás, gyere, én most elrejtelek, aztán beszélek apámmal. Ha ő nem véd, én akkor véled elmegyek. Ha megvéd, s itt maradsz, akkor hiába hozzák a kérőt Bécsből. Csak te kell lesz. És vágyunk erősebb lesz, mint az érdek.
2: Katalin, lányom.
1: Apám.
0: Hódolattal köszöntelek, felséges, régi védőm, öreg barátom, Pogyebrád király.
2: Mátyás, kereslek. Tudom már a hírt, és azt is, hogy Prágába érkezett a magyar király. Gondoltam, hogy örül a lányom is, de nem gondoltam arra, hogy lányomnál már itt találjalak.
1: Apám, Budán úgy történt...
2: Jól tudom már. Szilágyi Fogoly Gara bosszúsan Siklósi birtokára tért. Mátyás valóban magyar király már, és első útja lám mi hozzánk Prágába vezette őt.
0: Hogy réges-régi eljegyzés után most királynénak lányod elvihessen.
1: Mátyás, most már nem értem.
2: Mit nem értesz, kislányom? Amíg az volt a veszély, hogy Buda Bécssel szövetségre lép, én is kerestem bécsi rokonságot. De nékem is úgy kedvesebb, ha mi együtt vigyázunk magunkra a császáréség ellen. Mit nem értsz ezen?
1: De Mátyás úgy jött...
0: Hogy ki tudja szíved valódi titkát. És megismertem ezt a valódi szívet. Nézd el már nekem, hogy hazudtam a veszélyt. Volt veszély, de már legyőztem, s úgy jöttem el érted, hogy király vagyok, s te légy a királyné. Az áldást adja ránk a józanész.
1: Mátyás, apám!
2: A boldogság talán az, ha ugyanaz a szívnek vágya és az országot szolgáló állam érdek, s egyet kívánhat apa és király.
0: Én így mondanám. Az a boldog ember, aki szívével azt szeretheti, kit józanésszel szeretnie kell. És józanésszel, igaz becsülettel, híven magához, teendőihez, azt választhatja élete társának, akit szerelmes vágyokkal szeret.

0: A király sakkozik. Hangjáték Mátyás király ifjúságáról. Írta Hegedűs Géza. Ismertetjük a szereposztást. Mátyás király Gábor Miklós, Szilágyi Mihály a kormányzó Kisverenc, Gara László a nádor Ungvári László, Újlaki Miklós az erdélyi vajda Szendrő József, Guti Ország Mihály a kincstárnok Márkus Ferenc, Magyar Balázs a katona Láng József, Ernuszt János a polgár Erdődi Kálmán, Podjebrád György a cseh király Bodor Tibor, Katalin a leánya Váradi Hédi, dramaturg Zala Zsuzsa, rendezte László Endre.
1: Az imént elhangzott rádiójáték 1965-ben készült, és utoljára 1997. május 14-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz.

0: 6 óra. Jó reggelt kívánok! A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Alkotmányos alapja lett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának, valamint a vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. A Fidesz frakció szerint a Tiszapárt önkényesen eltávolította tisztségéből Sulyog Tamás államfőt, Magyar Péter pedig alkotmányos válságba taszította az országot. Hozzátették, támogatják a békés és törvényes ellenállást az önkénnyel szemben. A KDNP frakció vezetője is reagált az alaptörvény elfogadására. Rétvári Bence úgy fogalmazott, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Házelnöki feladatait meghatározott ideig a Tiszás Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Az erről szóló előterjesztést már benyújtották a parlamentnek. A javaslatról a képviselők a holnapra összehívott rendkívüli ülésen már szavazhatnak is. A mielőbbi bérrendezését nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósvai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának növelését is. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszerbefogadást sürget az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról gyakran késve születtek döntések. Hangsúlyozta, hogy a kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásossághoz köti. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diák Olimpián. A több mint egy hetes megmérettetésen 92 ország, több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium, a budapesti Elte Apáczai Gimnázium, valamint a győri Cucor Gergely Gimnázium tanulója. Világbajnoki bronzérmet szerzett az angol labdarúgó válogatott, miután 6-4-re legyőzte Franciaországot a Miami-ban rendezett mérkőzésen. Hálóba talált mások mellett Ezri Konsa, Bukayo Saka, Kylian Mbappé és Dembélé is, a végeredmény pedig Jude Bellingham állította be. Ez volt a legtöbb gólt hozó bronzmérkőzés a VB-k történetében. A döntő ma 21 órakor kezdődik New Yorkban, ahol a címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak. Jelenleg 15 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 22-25 fokot mérnek. Az ország nagy részén erősen felhős az ég, a déli-délnyugati tájakon esik az eső, arrafelé a várható felhőszakadások miatt több járásban riasztás érvényes. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű. Délután 27-33, késő este 18-26 fok lesz.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Debrecentől keletre hatalmas erdőség húzódik a nyírségig, jó 50 kilométer hosszan. Az erdős puszták világa ez. Közel és távol öreg tanyák. Legalább 300 tanyában csaknem 3000 ember élet álljon. A műutaknak a tanyákhoz mért távolsága 3-10 kilométer között változik. A két műút között halad, átszelve a tanyavilágot, a több mint 100 év óta közlekedő keskenyvágányú kisvasút a Zsuzsi, amelyhez a tanyák átlagosan 1-3 kilométer távolságra helyezkednek el. Ezen a kisvasúton bonyolódott le a közlekedés és szállítás emberemlékezet óta, mivel a vasútvonala mellett semmiféle kiépített kövesút nincsen. A kisvasút volt az egyetlen összekötő kapocs a tanyák népe és a város, a civilizáció és a 20. század között. Debrecen hatalmas közigazgatási területében mintegy 77 ezer holdat foglalnak el az erdők, illetve az erdős puszták. Szükség volt arra, hogy a kitermelt fát, az itt termesztett zöldségeket be tudják szállítani Debrecenbe. Ezért hozták létre az 1881-82-es években ezt a kisvasutat. Itt generációk nőttek fel és haltak ki úgy, hogy számukra egyedül a Zsuzsi vasút jelentette a nagyvilágra nyíló ablakot és a megélhetés biztonságát. A kisvasút pályafutása 1977. augusztus 31-én befejeződött. Hajdú Bihari napló, 1977. augusztus 24-e. A MÁV debreceni igazgatósága értesíti az utazóközönséget, hogy a Debrecen-Nyírbéltek vasútvonalon a személy- és áruforgalom 1977. augusztus 31-én 24 órakor megszűnik. A tanyák népe nem tudott belenyugodni a megváltozott helyzetbe. Nem értette meg, miért kell ezután kisvasút helyett autóbusszal közlekednie. Úgy érezte, mély igazságtalanság történt vele. Emberek százai mendemondákból és az újságokból értesültek utólag a sorsukat érintő intézkedésekről. Körülbelül 3-5 kilométerrel nőtt meg az a távolság, amíg valamilyen tömegközlekedési eszközt, helyközi járatot, autóbusz vagy vonatot el tudtak érni. Az idősebb beteg emberek, akiket orvosi vizsgálatra rendeltek be, nem tudtak elmenni az út és közlekedési viszonyok miatt. A tanyavilág harmóniája, gazdasági szervezete megbomlott. Egymás után számolták fel tanyáikat az itt lakók, és költöztek el máshová. A termelőszövetkezetnek évenként 100-120 hektár elhagyott föld kényszerű megműveléséről kellett gondoskodnia hatalmas ráfizetéssel. Ezekről a katasztrofális változásokról szólt Tar Ferenc Zsuzsi nélkül című dokumentumjátéka. Most jó hírt hallanak. Közel 25 év múltán feltámadt a Zsuzsi. Feltámadt a Zsuzsi. Tar Ferenc dokumentum műsora az újrainduló debreceni kisvasútról. Dr. Pintér Gyula.
1: A MÁV hajdúvasútépítő Kft. Ügyvezető igazgatója voltam, jelen pillanatban gazdasági tanácsadója vagyok. Én 1965-be kerültem Debrecenbe, és Debrecenbe kerülésem kezdetétől kezdve kapcsolatban voltam a kisvasúttal, tekintettel arra, hogy az állomáson dolgoztam, a nagy állomáson, mint forgalmi szolgálattevő. A Zsuzsi vasút felszámolása időszakába én már a MÁV igazgatóság dolgozója voltam. A családi féle közlekedés politikai koncepció, ami 1968-at követően indult el az országba, meglehetősen vegyes érzelmeket keltett a vasutasság körébe. Nem tudtuk megemészteni régi vasutasok azt a tényt, hogy az addig jól menő és gazdaságos darabáru forgalom, az miért teher a MÁV-nak, és számtalan hasonló fejezete volt ennek a közlekedés politikai koncepciónak, amit nehezen tudtunk megérteni. Gondolok itt a körzetesítésre, gondolok a vasútvonalaknak a felülvizsgálatára, felszámolására. Én az MÁV igazgatóságon szembesültem a számítási metodikával, nem kellett sok idő, hogy rájöjjek, hogy gazdasági csaláson alapult a számítás, ugyanis a mellékvonalaknak a felújítását a közúti építéssel mindig úgy hasonlították össze, hogy 120 km vagy 100 km per órára kiépített új pályát kellett annak a költségeit szembeállítani egy közúti építkezésnek a költségeivel. Azt jelenti, hogy minden negatív hatás, amit figyelembe lehetett venni, azzal megterhelték a vasúti közlekedésnek az önköltségét. Még a közúti közlekedés vonatkozásában rózsaszínűre festették az eget. Természetesen így nagyon könnyen kijöttek azok a összegek, hogy egy adott vasútvonal felszámolásából milyen hatalmas megtakarítások keletkeztek, amelyeket utána a környezet, a települések közúti forgalmának kialakítására lehet fordítani. Itt Hajdúbiharban nem csak a Zsuzsi vasút volt kijelölve erre a felszámolásra, a vonalak nagy része erre a sorsa volt ítélve. Senki se gondolkozott azon lelkiismeretlenül, hogy az ott lakó emberekkel mi fog történni, az ott lévő árut hogy fogják elszállítani. Nem voltam hajlandó szerepet vállalni a MÁV igazgatóságon lévő vasút felszámoló bizottság munkájában.
2: A közgyűlés 1995. szeptember 11-én úgy döntött, hogy az erdei vasútat véglegesen megszünteti. Határidő azonnal. Ekkor a végső pillanatban léptek közbe a város polgárai, elsősorban a MÁV helyi vezetői, mérnökei, munkatársai, és megalakították a Zsuzsi kisvasútért baráti kört, kérve a közgyűlést, semmisítse meg a vonat teljes felszámolására hozott korábbi határozatát, és tegye lehetővé, hogy a baráti kör működtesse tovább a Zsuzsi vonatot. A közgyűlés a kérést teljesítette. Hatályon kívül helyezte 1996. áprilisában a kisvonat teljes felszámolásáról hozott határozatát, és úgy rendelkezett, hogy azt május 1-től újra üzembe kell állítani a baráti kör égisze alatt. Egyúttal a kisvonatot átadja a baráti körnek és annak alapítványának. A társadalmi összefogás és fellépés megmentette tehát a Zsuzsi vonatot.
1: Nem én voltam a legelső ember, aki a kisvasút megmentéséért harcba szállt. Az igazság az, hogy a debreceni pályafenntartási főnökség akkori közössége Szabó Istvánék voltak azok, a nevezett főmérnök úrnak a DKV felé kapcsolata, szakmai kapcsolata is volt, és ők emelték fel tiltakozó szavukat.
3: Sándor Zoltán vagyok, a Zsuzsi kisvasútért baráti kör elnöke. 27-en alakítottuk meg a baráti kört. Ezt követően elkészült az alapszabály, a közgyűlés elfogadta. Ezt követően a közgyűlésen is már meghatároztunk néhány főbb konkrét tennivalót, az, hogy hogyan tovább, számos akció, számos rendezvény, programot sikerült létrehoznunk, ami kiemelkedő volt a november 11-i, a Zsuzsi kisvasútért a feltámadás napját rendeztük Máton napon, amikor is 96-ban elindult újra a Zsuzsi erdei kisvasút, a hazánk legrégebbi kisvasútja, és ma is üzemel.
0: Piros András.
4: Mi ismertük a kisvasút állapotát, de hogy jobban megismerjük, akkor több ízben végigmentünk a pályán, megnéztük a mozdonyparkot, kocsiparkot, megállapítottuk, hogy korán sem annyira rossz a helyzet, mint ahogy mondták. Rossznak rossz, de nem annyira rossz. Úgyhogy sikerült nekünk körülbelül egy olyan másfél-két hónapos munkával, amikor folyamatosan 7-8 ember minden nap dolgozott, de volt, amikor 30-40-50 ember is dolgozott a pályán, ezzel sikerült rendbe hozzuk. A pálya valóban igényelte a karbantartást, sokkal jobban, mint a mozdonyok és a kocsik. Körülbelül egy olyan 2000-3000 darab talpát kellett kicserélni, rengeteg bokrot ki kellett vágni, mert ugye őszervény akadályok voltak, ilyesmik.
0: Szabó István.
5: Azzal, hogy újra üzembe helyeztük, Ezt a 17 kilométeres szakaszt, ez csak a kiránduló forgalomnak, a gyerekeknek, a természetjáróknak szolgáltatott újabb lehetőséget arra, hogy eljussanak az erdős pusztába. Na ezzel viszont ők nagyon éltek. Volt úgy, hogy több százan mentek egy nap, volt úgy, hogy iskolák jelentkeztek is, hát a fő támogatója, meg az egyik éltetője a kisvasútnak a természetbarátok, akik ugye rendszeresen korosztálytól függetlenül igénybe veszik, és erdei túrákat tartanak. Ők maguk az egyik kisvasúti napra elkészítették a környék túra útvonalát, amit fel is festettek, és amit előszeretettel használnak azóta is. Van egy rétege a fiatalságnak, akik nagyon szeretik a vasutat, meg a közlekedést, és ezek nem azok, akikről most beszélek, nem azok, akik a autóőrültek, meg autóversenyen, hanem van egy réteg, egy egész furcsa réteg, akik nagyon tömegközlekedés pártiak, és azon belül is úgy érzem, hogy van egy kisebb csoport, akik a környezetbarát közlekedést szeretik, de ezt rajongva szeretik. Gimnazisták, technikumi diákok, egyetemisták, szinte abban a pillanatban, hogy megalakultunk, mi sem tudtuk szinte, hogy honnan tudták meg, Budapestről, Veszprémből, Debrecenből jöttek már a Zoli által említett sínsétára, novemberi feltámadás napra, 95-ben, tehát pár héttel a megalakulás óta, és azóta is ők értesülnek minden baráti köri rendezvényről, illetőleg a kisvasút napjáról. Ezen kívül a Debrecenben van 8-10 olyan lelkes fiatal, akik állandóan ott vannak kint a kisvasúton, mint a tenyerüket ismerik, a fűtőházba segítenek, érdeklődnek, lemossák a mozdonyt. Tehát egy olyan érdekes, lelkes csapat, akit nagyon örülünk, hogy oda vetődtek, azt hiszem, hogy András tudna erről többet mondani, lehet, hogy néha egy picit nyűg is, ide hozzánk is sokat bejönnek, de hát úgy tárgyalunk velük, mint igazi barátokkal, mert ezek a fiatal gyerekek annyira lelkesek, hogy nem szabad elvenni tőle a kedvüket. Van, aki pályájának is a vasutat választja, sokan mozdonyvezetők lesznek közülük, mozdonyszerelők.

A zsuzsi vonat sorsfordulatai kihatottak az egész érintett anyavilágra. Tehát sokkal többről van szó, mint egy kis vonat kálváriájáról. Debrecen környékén a tanyák között kiemelt szerepet szántak annak idején Halápnak, amely a várostól 17 kilométerre található. Lakótelkek adása, villany, víz, iskola, orvosi rendelő, egészségház, boltok szerepeltek a szép tervben. Ezekből azonban annak idején nem lett semmi. Állandóan veszteséges, csőd helyzetben lévő életképtelen szövetkezet vegetált itt egy ideig, a Halápi Új Élet termelő szövetkezet. A tanyasiaknak akkoriban nem a TS, hanem a piacozás jelentette a megélhetési lehetőséget, és ebben döntő szerepet játszott a zsuzsi vonat, mint olcsó közlekedési eszköz a tanyavilág és a piacot jelentő Debrecen város között. Fölvirágoztak a háztáji gazdaságok, miközben koldus szegény, veszteséges volt a TS. A magyarázat lényege az egyéni érdekeltség, mint gazdasági hajtóerő nem a rossz TS-hez kötötte a parasztokat, hanem a háztáihoz, a piacozáshoz. Ezt ismerte fel később a TS vezetősége, és merészen változtatott. Bevezették az úgynevezett családi művelési formát. Ezáltal az anyagi személyes érdekeltség megjelent a termelőszövetkezeten belül is, amely leszerződött a parasztok termékeire, garantált árat kínált, lebonyolította az értékesítést, így biztos anyagi hátteret adott a kisgazdaságoknak. Nos, ezt a szépen kialakult és gyarapodást jelentő állapotot törte majdnem derékba 1977-ben a zsuzsi vonat megszüntetése. A kisvonatot amiatt szüntették meg, mert a MÁV állítólag ráfizetett évi 5 milliót. Sokan amiatt, mert a vonattal már nem tudtak piacozni, elhagyták tanyáikat, máshová költöztek. Nagyon sokan a tanyaközpontba, amely éppen ettől kezdve indult komoly fejlődésnek. A szövetkezet pedig továbbra is a legfontosabb bázis, anyagi háttér maradt, minden megtermelt mennyiséget leszerződött, átvett a gazdáktól és értékesített. Így az anyagi gyarapodás is folytatódott. Következett azonban a rendszerváltás. Nagyon szép tervek születtek arra, hogy a piacgazdálkodást miként használják ki a további emelkedésre. Lakótelepet építenek a tanyaközpontban. Diszkont áruházat hoznak létre. Az erdős puszták legszebb területén golfpályát, lovasiskolát, üdülő, szórakoztató, pihenő központot alakítanak ki a külföldi és hazai vendégek számára. Biotermelésre rendezkednek be, illó olajlepárló üzemet létesítenek. A szövetkezet vezetőit és tagságát bizakodás töltötte el e tervek birtokában a jövőt illetően. Olyannyira, hogy amikor elkezdődtek az átformálódások, a szövetkezet tagjainak 90%-a úgy szavazott, ragaszkodnak a TS-hez. A nagyívű tervekből aztán nem lett semmi.

0: Zsolt Sándort több mint egy évtizede ismerem.
1: Akkor a tagság majd az végül kimondta, hogy gyakorlatilag feloszlatta a termelőszövetkezetet. Egy évet még utána gazdálkodott a termelőszövetkezetet, és akkor minden olyan tannak, aki benhagyta a vagyonrészét, annak fizetett 15% részesedést. De ez csak egy évig működött. Így utána ő arra hivatkozott a termelőszövetkezet vezetősége, hogy tehát a gazdálkodása olyan irányba ment el, hogy nem tud nyereséget fizetni. És ettől kezdve ahhoz kezdett megbomlani az a termelőszövetkezet tulajdonképpen. És utána azt hiszem rá két évre ki is lett mondva, hogy ez szorgalmazta a felső vezetés is ennek a felbomlását, mert nem bízott magába tulajdonképpen, legalábbis nekem ez az észrevételem, mert most ők egész komoly vagyoni részeket kivettek belőle, és utána hát természetesen, aki még maradt Bauna is benne, az már nem tudott mit kezdeni. 60 valamennyi millióról tudok, akkor ez a pénznek nagy része, több mint egy 70%-a benn volt akkori tudomásom szerint a bankban. Ebből finanszírozták az akkori vezetők, akik ott maradtak, a fizetéseket, meg stb. Ezzel az, hogy további ebben a pénzzel, hogy mi történik, mert ez az rejtély maradt.
2: Dr. Szemerédi Miklós.
3: Felső Tiszai erdősfa feldolgozó gazdaságnak voltam igazgató helyettese 1991-ig, még nyugdíjba nem mentem. Az erdős pusztának az a természeti szépsége különösen, hogy ugye az erdő zárt állomány, ott a maga szabad körbetekintés, vagy távolba látás lehetősége korlátozott, így viszont az erdős puszta, amelynek a nevében benne van, hogy erdő és puszta. Tehát magyarul egy nem zárt erdőtömb, hanem nagyon sok réttel, ligettel, egyéb szántóföldekkel megszakított terület, tehát innen származik az a név, hogy erdős puszta. Ezeken a területeken, a pihenőközpontokban, a Tiszántúli vízügyigazgatósággal a régi nyírlápok helyén tavakat, tározókat létesítettünk, így az erdő és a víz együttes esztétikai hatása az a üdülő értéket is nagyban növelt ezeknek a területeknek, így Debrecen város lakosságának közkedvelt kiránduló helyévé vált. Két vállalkozó 1882-ben elvállalta, hogy az általuk Boszniában megvett és ott megszüntetett szárnyvonalat áthozza Debrecenbe, és Debrecentől a Gútjártéig lefekteti. Utána a személyszállítás kiránduló, és később teljesen ifjúsági gyerekvasúttá vált, kiránduló vonattá, és amikor a 70-es évektől megkezdődött az erdős puszta közjóléti fejlesztése, pihenő, sírsét és kiránduló erdővé, akkor már a harmadik funkcióját kapta meg, ezt viszont annyira hozzákötötte a városhoz, hogy amikor 1977-ben megszüntetésre ítélték, bizony nagyon komoly gondot okozott nekünk, mint erdőgazdálkodó, kiránduló, pihenőerdők megközelítése vonatkozásában, mert bizony a hármas hegyi terület, a pihenőközpont, a Nagycserei pihenőközpont teljesen utak nélkül elvesztette volna funkcióját. Ezért kellett gondoskodni arról, hogy legalább a képített vonalnak az egyharmada megmaradjon. Nekünk az erdészeti szempontból rendkívül fontos volt ennek a Zsuzsinak a megmentése, és ezért el is követtünk mindent.
2: Sándor Zoltán, a baráti kör elnöke.
4: A baráti körünk az első pillanattól azon volt, hogy támogatókat szerezzen a kisvasútnak, másrészt pedig kiemelt célja volt az, hogy olyan programokat, terveket, népszerű rendezvényeket hozzunk létre a Zsuzsi-Erdei kisvasút mentén, elsősorban erdészlak és nem beszélve a jelenlegi végállomásán Hármashegy alján. Ennek szellemében készítettük immár 5 éve az éves programterv a Zsuzsi-Erdei kisvasútért alapítvánnyal, amiben már több olyan program van, amit hagyományosnak lehet már manapság tekinteni. Ezek ilyen programok voltak, és jelenleg is adok, és azt hiszem, ezt tovább is folytatjuk, mint a Zsuzsi napján a Zsuzsi vonatról emlékezés, irodalmi, sport, kultúr, erdei túrával, egyéb mással fűszerezve, míg az Mentsük meg a kisvasútakat a Magyar Közlekedési Közművelődési Alapítvány országos szervezésében részt veszünk minden év április 4. szombatján vagy vasárnapján a Zsuzsi Erdélyi Vasút országos nap megrendezésében is. Ezen túlmenően emlékezünk és visszatérő a Zsuzsi születésnapi rendezvény, amely minden év július 16-a körüli szombat vagy vasárnapon rendezzük. A Mikulás napi rendezvény, amikor Erdei Mikulással színesítve a Zsuzsi Mikulás közös programját, közös fenyőfa ültetésekre került sor, nem beszélve a Zsuzsi erdei fasor ültetésére, amelyet mindig a következő fát a születésnapján, most a 119-et egyet a jelenlegi végállomásán 3-as egyalján ültettünk el nagy lelkesedéssel. De Mátonnapi Zsuzsi bulitól kezdve fájdalomnapi ünnepség, amikor megszüntették a Zsuzsi vonat, az koszorúzás Nyíracsád Gúti erdőnél, ez évről évre szerepel többek közt programunkba. Nagyon-nagyon népszerű a Zsuzsi kispályás labdarúgó torna, legutóbb már erdélyi csapat, Székelyhíd vasutas csapata is részt vett, az iskolák erdélyi tanul órákat tartanak a 3-as egyalja környékén, és a Zsuzsi kisvasútat külön vonatként veszik igénybe. Volt 20-os nap a kisvasút mentén, illetve a 3-as egyaljai végállomáson több száz részvevővel, vagy nyugdíjasok különböző csoportjai, és nem sorolnám tovább, amelyet közvetlenül nem a Zsuzsi baráti kör szervezett, hanem egyes körök, egyes csoportok és kedvek kaptak intézmények, hogy valami program keretén belül ők is élvezzék az erdős puszta, és ezen belül 3-as hegyalja és környékének különleges jó levegőjét, erdő világát.
2: A 2001. április 22-én tartott Zsuzsi napról készült a következő összeállítás.
5: Maximum 10 óra 50-ig, tehát mindenképpen 11 órakor indul a külön vonat, innen szemben 20 méterre előzünk. Kint, 3-as egyalján a ünnepélyes felültetésre kerül sor a 119 éves, immár Magyarország legöregebb kisvasútja emléke és működése tiszteletére. Ezt követően az erdei iskola mellett Nyíracsár felnőtt és gyermek néptánc csoportja, Citerőzenek arra fog zenés műsort adni nálam, ebédjegyet lehet venni még korlátozott mértékben, a 600 forintos ebédjegyet, majd az ebédet tényleg egy óra körüli percekben lehet ma elfogyasztani a erdőiskola, illetve mellette lévő büfé tisztásán, illetve adjainál.
0: Ahogyan a vonat bekanyarodott az erdő sűrűjébe, nekem most ebben a vidám hangulatban hirtelen eszembe jutott egy emlék, amikor én is bekanyarodtam, igaz, gyalog, hogy meglátogassam egyedülálló erdők mélyén lévő tanyáján Molnár nénit, és meg is találtam őt.
6: Az, ha ajárt az eszembe, hogy Istenem, most ugye nekem a kenyeret kiveszik a kezemből. Mindig 20-25 kilót csomag, mert sajnos egyedül vagyok, az élek.
7: Mit hord be, Molnár?
6: Gombát, virágot, paszújt, tojást, ami van.
7: Innen most ki kell menni a...
6: Ki kell, vagy 3 kilométert ide a buszó, mert a Zsuzsi nem pászol.
7: Van olyan vélemény, hogy költözzenek be a tanyaközpontba.
6: Hogy költözzek be? Két lábon? Hát az pénzért adják, kérem. Én meg már honnan vegyek 900 forintból tanyaközpontba egy lakást. Ezt eladjam, mennyiért, meg kinek, Esztet már itt. Itt már csak én lakok.
7: De hát ugye az évek múlnak.
6: Múlnak,
7: mégis
6: sajnos.
7: Mégis mire gondol, hogy lesz, hát véletlenül megbetegszik, vagy valaki?
6: Hát nem tudom, majd a szomszédok elvisznek, én azt vagy meggyógyulok, vagy meghalok.
7: Elájul, vagy rosszul.
6: Értem, bár... megtörténhetik nagyon szépen.
7: De most akkor mi van itt, mégis mi történik?
6: Nem tudom. Várom azt, hogy majd helyre jövök. Hát nem tudok mit mondani.
7: Hát még az sincs, aki ránézze.
6: Hát nincs. Hát sajnos.
7: Akkor ezek szerint...
6: Például a menyem itt hova tegnap, na de hát mondom, hogy csak adjon Isten meg, Isten áldja meg. Mikor már innen kilépett, akkor már kitörhetett volna nyavaja is azóta. Mit tudom én, ugye?
7: Tessék mondani, hogy tetszik bírni ezt a magányosságot?
6: Hát rosszul. Ki most ezt, már rosszul.
7: Ki ezt tud szólni mégis egész nap?
6: Senki se. Itt a kutyám hol.
7: Hogy hiány kutyát?
6: Pici. Ahol van, gyere ide. Szóval most már nagyon unom a magányt, mert ugye veszem azt észre, hogy ugye van az egyetlen egy fiam, nem azt mondom, nagyon jó gyerek, ez biztos, le a kalappal előtte 4 éve, hogy itt hagyott, megkeres minden héten egyszer-kétszer, hogy vagy anyám, szervusz, meg vagy még? De azon már megyen is. Monál, még rosszabbul esik.
7: Hány éves?
6: 60.
7: Úgy látom, hál' Istennek, hogy jó erőben van, annak ellenére, hogy már, ahogy mondtam...
6: A szívem a helyén van, ez a fontos.
7: Mi lesz télen?
6: Télen is így lesz.
7: Na de, ha olyan idő lesz, meg olyan út...
6: Akkor is megyek. Jár. Én előttem nem áll meg még az élet. Megyek. Mert én ebbe születtem. Világ életemben, tehát még a barátnámban csinált az apám. Arra szóltam mindig. Annak is maradok. Még életem.

0: Molnár néni meghalt. Nem tudom mikor, és azt sem tudom, hol van eltemetve. Talán Debrecenben, talán Vámospécsen. De ő nekem a halhatatlan Tanyasi asszony marad emlékeimben. Aztán elindultunk többen az egykori megállóhoz, hogy onnan a délutáni 5 órás vonattal, a kis Zsuzsival visszatérjünk Debrecenbe. A megálló abszolút tönkrement romos épülete szomorú látványt nyújtott. Egyenesen elcsüggesztett bennünket. Ültünk a megmaradt kőlépcsőn, és gondolkodtunk, szomorkodtunk azon a látványon, ami ott fogadott bennünket. És akkor nekem eszembe jutott, hogy amikor még állt az az épület, 1977-78 tájékán, találkoztam Kovács András bácsival, aki kénytelen volt elhagyni a tanyáját, és beköltözött Debrecenbe a Vámospécsi út 180 szám alá. Soha nem felejtem el azt a rövid beszélgetést, amelyet folytattunk.
1: Hány éves András bácsi?
2: 70.
1: És felszámolta a tanyát?
2: Fel.
1: Aztán lovat, szekeret, mindent eladott?
2: Mindent.
1: Aztán most hogy érzi magát, hogy ló nélkül?
2: Mindenkinek kezét, lábát levágják.
1: Hőddel mi lett, amit családilag műveltek?
2: Azt az a tejes felfogta.
1: És a tejes hogy fogja megművelni?
2: Hát, az Isten tudja. Jobban szerettem én azt a nyugodt, csendes életet. Nem háborgatta senki sem. Az adóját kifizette. Nem törjött vele senki. Jó volt az a kinti paraszt életre, így mondjam, hogy én nem parancsolt senki. Én szerettem a paraszt életet. Mikor szerettem, mikor láttam, hogy szép a betemi, abban láttam a gyönyörűségemet. Hogy egy darab földet szépen el tudtam munkálni, én abban találtam minden örömmel.
0: András bácsi hosszú ideig még hetente kiárt a megmaradt kis vonattal, megnézte a tanyáját, megnézte, hogyan műveli az új tulajdonos az ő egykori földjét. A kutyáját, amely viháncolva, csaholva rohant eléje örömében, elhessegette magától, mert csak a szívét fájdította volna. Aztán visszament a megállóhoz, a büfében kikért egy pohár bort, megvárta, amíg a vonat érkezik, aztán indult vissza Debrecenbe. Az a kis beszélgetés, amely az imént elhangzott, ugyancsak a büfében történt, kézben a pohárral, ott hangzott el az a szomorú vallomás, amelyet soha nem fogok elfelejteni. Nem sokkal később András bácsi is meghalt, de ő számomra a halhatatlan Debrecen környéki tanyai paraszt marad. A Zsuzsi erdei kisvonat baráti kör és alapítvány nem elégedett meg azonban azzal, hogy sikerült megmentenie a teljes felszámolástól a kis erdei vonatot, hanem merész terveket szőtt. Vissza kellene építeni újra a teljes vonalhosszat a megmaradt 17 kilométerről egészen Nyírbéltekig, tehát közel 50 kilométer hosszan újra visszaállítani a napi rendes közlekedést.
3: Dr. Katona Gyula, Nyíracsát polgármestere.
4: 4 község önkormányzatának megbízásából Nyíracsád önkormányzata megrendelte a visszaépítési terveket. Egyúttal pályázatot nyújtottunk be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, hogy a terv készítésének költségét fedezetét biztosítani tudjuk. Elnyertünk 3.160.000 forintot. Megállapodtunk Nyírmárton falvával, hogy ketten vállaljuk a másik 3.000.000 forintot, hozzáteszünk ez az összeghez. Ennek alapján történt végül a terv megrendelése és a debreceni vasút építő tervező Kft. El is készítette a kiviteli tervet, mely igaziból Nyírmárton falván keresztül haladva Nyíracsádig ér el. Amennyiben meg lesz az engedélyes tervünk, egy hatósági jóváhagyásokról van szó, akkor megtehetjük a következő lépést, aminek a feltétele mindenképpen ezen engedélyes terv készen léte. Nevezetesen lehet pályáznunk az Európai Uniós alapokra, a FAR program keretében hirdettek meg pályázati lehetőséget, és ezt a továbbítást mi szeretnénk az ügynökségen keresztül a miniszter felé eljuttatni, hogy ennek a építési költsége mielőbb az önkormányzatok rendelkezésére álljon. Én ezen a kisvasúton közlekedtem diákkoromban 4 éven keresztül Debrecen felé, sőt még azt követően is a 60-as években. Az emberekben él még az idősebb nemzedékben természetesen a kisvasútnak a szeretete, ismerik annak a hasznát, gazdasági hasznát, a utazás kellemességét is. Nekünk a dolgunk, a feladatunk önkormányzatoknak, hogy megnyerjük hozzá a lakosságot.
3: Dr. Matolcsi Lajos, Hajdú-Bihar megye önkormányzatának alelnöke.
5: Talán azzal kezdeném, hogy a táj és az ember értékei azok összefonódnak. Úgy gondolom, hogy ezeket együtt kellene szemlélni. Debrecent úgy emlegetjük mindig, hogy a Hortobágy a nagy erdő jelképe, szimbóluma. És ezt hozzá merném tenni, hogy valamikor olyan szimbóluma volt Debrecennek, ez a bizonyos kisvasút. Nagy szív fájdalommal vettem tudomásul azt a döntést, amikor ez a vasút a megszüntetés sorsára jutott. 1990-ben ide kerültem ebbe a székbe, a ottani települések polgármesterének kérésére is. Én próbáltam újra feleleveníteni ezt a dolgot, és hát napirendre térni a fölött, hogy hogyan lehetne ezt a zsuzsit mozgóképes állapotba hozni, hogyan lehetne ezt a tájértéket visszanyerni, ezt a tájértéket megmenteni. Végre egy civil szervezet szerveződött, amely ennek a vonatnak, ennek a zsuzsinak

0: erdőt majdnem körbejárva, valóban idegenforgalmi látványként is a maga műemlék jellegével kacskaringózzon ott a góti tölgyesek és fenyvesek között.
1: Dr. Bényei Sándor, Debrecen város önkormányzata polgármesteri hivatala főosztályvezetője.
2: Hadd kezdjem személyes kötődésekkel, hiszen nagyon sok debrecinek, így nekem is vannak kötődéseim az erdős pusztákhoz, a Zsuzsi vonathoz. Tanáremberként, fiatalként nagyon sokat kirándultam az erdős pusztákon, csoportokat vittem és rendezvényeket szerveztem ide, tehát tudom, hogy milyen hallatlanul nagy érték az, amire vigyáznunk kell. Ugyanakkor megismertem azokat az embereket, azokat az egyszerű, végtelenül dolgos embereket, akik a egykori vákáncsosok utódjaként és a debreceni béresek utódjaként lakják a tanyákat, és a maguk egyszerűségében képviselik azt, amit elveszítünk sajnos nemzedékről nemzedékre. Nekem ez nagyon nagy fájdalmam. A város kezelésében maradt meg az erdős pusztákon 3-4 olyan objektum, ami egykoron iskolaépületként funkcionált, többek között ilyen a Hármashegyi Klebersberg iskolaépület, amely, hát ugye ahogyan kihaltak a elöregedtek a tanyák, így ezek a gyerekek már nem vették iskolaként igénybe ezeket az épületeket. A Zsuzsi Kisvasút baráti körének tagjaként is nagyon foglalkoztat az, hogy hogyan lehet a Zsuzsi vonat működéséhez, idén jellegű működésére fűzni olyan programokat, ami kicsábítja a városi embert. Debrecen város úgy gondolom, hogy arányaiban erőn felül vállal a fennmaradásban, a működtetésben, üzemeltetésben, de azt elmondhatom, hogy eddig még minden önkormányzati összetételű, új összetételű önkormányzat felvállalta a Zsuzsi vonat további működtetését. Örömmel jelentem, mondom, hogy kezdenek föltámadni ezek a külterületi kistelepülési közösségek. Egyelőre még nem rész önkormányzattá szerveződve, de már kopogtatnak és jelzik, hogy van egy belső igénye az itt lakóknak arra, hogy közösségbe tömörüljenek. És én azt gondolom, hogy a még tanyákon élők számára is nyitottak ezek a közösségek. Mi segítjük őket azzal, hogy feltámasztjuk a művelődési centrumként szolgáló közösségi létesítményeket, azzal, hogy különböző programokat támogatunk. Visszatérve a Hármashegyi iskolára, ez az én szívem csücske. Abban bízom, hogy egy éven belül sikerül itt folyamatosan fogadni csoportokat. És azt szeretnénk, hogyha ezek a gyerekek megtanulnák azt, amire nem tanították meg őket szüleik, nagyszüleik, hogy hogyan viselkedjenek a természettel, a természetben.

1978-ban a kisvasút megszüntetésekor írott hangjátékom címe Zsuzsi nélkül volt. Közben eltelt majdnem egy negyed század. A mostani hangjáték címe Feltámadta Zsuzsi. Mi történt? Csoda? Igen. Mert manapság már a közösségi összefogás ereje újkori csodákra is képes.

0: Feltámadt a Zsuzsi. Tar Ferenc dokumentumműsorát hallották. Közreműködött Kovács M. István. A hangfelvételt Rigó Gabriella, Rozsi Gábor és Varga Károly készítette. Zenei szerkesztő Gebauer Mária. Szerkesztő Lóránd Lajos. Rendezte Sződi Szilárd.
1: Az imént elhangzott dokumentumműsor 2002-ben készült, és utoljára 2004. november 22-én hangzott el a Magyar Rádióban.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: A nepáli buddhizmus világa.
3: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
2: Egy európai gyakorló szemével.
3: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
2: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hét óra. A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. Az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ új államfőt. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, alkotmányos alapja lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának, valamint a vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. Sólyog Tamás államfő mellett Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 3 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával. A jogszabály ugyanis visszaállítja a korábbi fideszes parlamenti többség által megváltoztatott 70 éves felső korhatárt. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. A szabályok szerint ez idő alatt országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja. Házelnöki feladatait meghatározott ideig a Tiszás Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósvai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. Emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Ismét iráni célpontokat támadott a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 8 napja folyamatosan bombázza a Perzsaország különböző létesítményeit. A mostani műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken 2 amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában, egy Iránból indított ballisztikus rakéta és drón támadás miatt. A becsapódások egy katonai támaszpontot értek. Közben az amerikai külügyminisztérium óvatosságra intette a Közel-Keleten tartózkodó amerikaiakat az Egyesült Államok és Irán között tovább éleződő konfliktus miatt. Meghaladta az 5000-et a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma, továbbra is csak nem 17000 sérültről tudni. A dél-amerikai országot még június 24-én rázta meg 2 erős földmozgás, azóta már több mint 1330 utórezgést, rengést regisztráltak. A katasztrófában csak nem 860 épület megrongálódott, több száz egyéb létesítmény, például utak és hidak is károsodtak. Megdőlt a történelmi melegrekord Tunézia több régiójában. A hőhullám a szokásosnál jóval magasabb hőmérsékletekkel érte el a csúcspontját. Az észak-afrikai ország középső részén 49,7 fokot mértek. Jelenleg Tunézia 10 tartományában van érvényben a másodfokú hőségriasztás. Idehaza nagyon erős UVB-sugárzás várható ma a déli ország részben. A szakemberek azt kérik, aki teheti délelőtt 11 és délután 3 óra között, kerülje a tűzőnapot. Délelőtt napos idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Délután hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos szélökésekkel. Napközben 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Bányató. Péterfi Gergely regényének rádióváltozata. 5. befejező rész.

0: következő számunk címe Dostojevszki, fehér éjszakát Leningrádban.
1: Az egy kémám!
2: Elfeledkezett a térdét szaggató fájdalomról, a vádliába kúszó görcsről.
0: Hozzám szok, futnak a szálak. Meglölted ezt a bal.

0: ide utánad jöttek sokan. Ezt úgy hívják nálunk tetemre hívva. És életed veszélyben van. Neked szól ez az üzenet. Én az őserdőbe élek. Ablakokban olvasok a holdnál fehér éjszakákon keresztül Dosztojevszki a mesterem. Én vagyok a játékos. Rulettra tettem az eszem. Megfizetek mindenkinek. Én nem vagyok gulák, se nem gulák. Meggyaláztak és megfizetek mindenkinek. Edmond Dán tesz a neve.
1: Szárazkezű János mogorva ember volt. Valamikori önkéntes rendőr, most sértett, mogorva ember. A jobb keze állandóan be volt kötve gézzel. Sután lógatva tartotta, mint a pingvin. Állítólag ekcéma volt rajta. De ezt az ekcémát soha senki nem látta. Ha valaki véletlenül hozzáért a befáslizott kezéhez, szárazkezű János felsziszent, az ekcémám, sziszegte, erőteljesen megnyomva az ekcéma szó minden szótagját. Mintha egy előkelő vezeték nevű régi nemesi ősét emlegetné. Mivel a jobb keze be volt fáslizva, soha semmit nem csinált, lévén állítása szerint erőteljes jobbkezes. És talán tényleg. A cigarettáját is alig tudta bal kézzel kibányászni a dobozból, és azonnal megnyálaszta. Gyűlölöm a szárazat, mondta, és megborzongott. Semmiféle száraz dologhoz nem szeretett érni, fához, kőhöz, ruhához. A vállára szorította a fülét, mikor gyufát gyújtott, vagy nagyot kiáltott közben, hogy a körülötte lévők rémülten kaptak a szívükhöz. Nem bírom hallani ezt a száraz sercenést! Inkább az ordítás. Az mégis valahogy nedves. Ha meg kellett igazítani a nadrágját, először benyálaszta az ujjait. Ha jobban belegondolok, állandóan az ujjait nyálaszta.

0: Egy szóval nem volt éppen kellemes ember szárazkezű János. Olyannyira nem, hogy egy idő után mindenkivel összeveszett, és ha az ivóba jött, egyedül ült a sarokban, onnan méregette lekicsinylően a többieket, a megannyi tényleges vagy potenciális törvényszegőt. De így legalább senki sem veszélyeztette az ekcémáját. Ül tehát azon a bizonyos napon ez a száraz kezű János a sarokban. Pingvin módra lógatva befáslizott kezét, baljában ügyetlenül tartja a kókatra nyálazott cigit. A pultnál 3-4 nyaraló, én meg itt, ahol most ülünk Ragyás Antival, mondja az őr. A többitől semmiben sem különböző délután a nyár végén. Valaki híreket hoz a tóról, szokatlan nagyságú pontyakat horogra. A furcsa lány már-már elfelejtve, Irma ujján még ott a gyűrű, de az őr már nem gondol a piros hátizsákra, a platánon messze, a kőbányához vezető út kanyarulatánál vastag, úgy szólván diadalmas lombozat, a tavalyi ősz már senkinek sem jut eszébe, amikor az őr szerint a leveleket rágta a furcsa lány, és különben is egyéb látomásféle nem akadt, vagy ha akadt, a többiek nem beszéltek róla.
1: Valaki élénken vitatja, hogy a vörös borba szódát szabadna tölteni. Sziszenve nyílik egy sörös üveg. És ekkor szárazkezű János fölpattan a székéről, befáslizott, állítólag ekcémás jobbját előre lendíti, aztán visszaejti, mintha valamire mutatott volna, aztán meggondolná magát. Kelletlenül terelődik rá a figyelem, és rögtön le is lankad. Csak akkor kapja föl mindenki a fejét, amikor a valamikori önkéntes rendőr, dadogva és iszonyodva, fülét a vállához nyomva azt hebegi, hogy segítse már valaki, hát nem látják, hogy ott az a lány felgyulladt sercenve és hirtelen, mintha csak egy gyufaszál volna.
2: Mindenki követi szárazkezű János pillantását.
3: Keresd meg a tűt, én meg a gyűszűt.
2: De az ivó előtt, amerre néz, semmi nyoha a lángra kapott lánynak.
3: Hadd varjam meg a babámnak a perkálingét.
2: Csak a port kavarja fel egy pillanatra a szél, és néhány verép szögdécsel a műanyag székek alatt morzsák után kutatva. A vendégek utálattal fordulnak el szárazkezű Jánostól. Valaki egy egész csomóra való gyufás sercent lángra és a valamikori önkéntes rendőr rángatozására derültségpot végig.

0: száraz kezű János azután hetekig megállás nélkül nyálaszta az ujjait, és az ajkait nyalogatta. És csak azért könyörgött, hogyha valaki belép az ajtón, az próbálja meg úgy, hogy a nadrágjával vagy az ingével ne súrolja az ajtó keretet. Néhány nappal később talált rá az elszemesedett szemétkupacra a platán tövében. A három lábát égre meresztő hokedlire lett figyelmes. A fehér kályhacsövekről lepattózott a festék. A ruhafoszlányokról már nem lehetett megmondani, női vagy férfié volt-e valaha.
1: Hogy mit is látott szárazkezű János, s ha azt látta, amire ő, az őr gondol, miért pont egy ilyen embernek jutott osztályrészül, nos, ez az, ami fejtörést okoz, mondja. Aztán aggodalmasan megkér, hogy ha egyszer meglátnám piros zsákkal a vállán a bekötő útnál, ne hagyjam, hogy tovább menjen.
2: A lányról még csak annyi. Állítólag egyszer valakinek sikerült a közelébe lopózni, de ez alig, hanem afféle mendemonda. Az arca közelről szinte szép volt. Aprócska, finom száj, óriási fekete szemek. Csak az orrától futottak le meglepően mély, éles barázdák, és a homlokán redőztek bizonyos mély, szokatlan vonalvezetésű, szinte kacskaringós ráncok. Egészében véve az arc mégiscsak inkább ijesztő volt, és nem is egészen emberi. Motyogott és dudorászott magában, szélsebesen, követhetetlenül, mély értelműnek tetsző, de alig hanem zagyva mondatok, egymásba tekeredve, egymásba gabajodva, egymáson botladozva. Idézésükre az állítólagos szemtanú nem vállalkozott. Akkoriban mondta, nagyon össze volt zavarodva, és mint később kiderült, gyakran halucinált.
1: Mióta kék filccel írta ki a mellényére fércelt szövet darabra, hogy őr, nem érzi magát annyira biztonságban. Múltkor megtámadták. A támadást a kék filctónak tudja be. Engem azelőtt soha nem mert megtámadni senki, még a saját apám se. A bokrok mögül támadtak rá. Az egyik eléugrott, a másik a háta mögé lopózott. Őr vagyok, mondta az őr. Itt nincsenek őrök, válaszolta a szemben álló. Ez egy szabad strand, és már ütött is. A háta mögötti lefogta, a szemből támadó ütötte. Háromszor gyomorszájon. Aztán ott hagyták. Utánuk kiáltottam, meg fogtok fulladni, de csak röhögtek. A felcsapódó strandpapucs porfelhőket kavart a lábszáruk köré. Ebben a porfelhőben tűntek el.
0: A legszörnyűbb, hogy ismerte őket gyerekkoruktól fogva. Ismertem őket. Pontosabban tudom, hogy ilyen és ilyen fizimiskájú gyerekekből lettek ezek a felnőttek. Gyerekként nem tudtam mit kezdeni velük, ahogy egyébként felnőttként sem tudtam velük semmit se kezdeni. De most a hangsúly azon van, hogy gyerekként végképp nem. A gyerekek ijesztően megismerhetetlenek. Ez a kettő különösképpen az volt. Ezért tulajdonképpen semmi csodálkozni valóm sincs azon, hogy felnőttek lettek és leütöttek. A zöld szín talán távol tartotta volna őket. Ebbe a hitbe kapaszkodom. Az embereket jobb volna eleve felnőttként megismerni. Azok, akiket gyerekként is ismertem, hiába nőttek fel, gyerekek maradtak, eltorzult gyerekek, akiktől bármi rossz kitelik. Nézd meg ezeket, mondta az apjuk sok évvel ezelőtt, és kimutatott az ivó ablakán a bokrok felé. Nézd meg! Hát most mit kezdjek velük? Kérdezte az apjuk.
2: A két fiú a bokrok alatt ült egymással szemben törökülésben. Az egyik lassan előre hajolt, amíg az óra a másikhoz nem ért, aztán a testvére cselekedett ugyanígy. Némán és lassan csinálta ezt a két sápat fiú, és ez az örömtelen csönd még jobban kiemelte a játék játéktalanságát. Ha címkézett bolondokról lett volna szó, a furcsaságaikon senki sem csodálkozik, de a két fiú egyébként rendesen járt iskolába, nem is voltak a leggyengébb tanulók, ettek, ittak, ellátták magukat, köszöntek, tudtak biciklizni, csúzlizni, cipőt bekötni, mi egymás. Az apjuknak az első szóra engedelmeskedtek, nem vágtak pofákat a háta mögött. Igaz, nem is mosolyogtak rá soha. Mindent megcsináltak, amit más gyerekek, akiket úgynevezett rendes gyerekként szoktak emlegetni. De mindezt, mintha csak udvariasságból és mimikriből tették volna, hogy simulékonyságukkal megszerezzék az engedélyt, hogy különös szenvedélyeiknek hódoljanak, márha ez egyáltalán szenvedély, márha ez egyáltalán hódolat.
0: Rendelkeztek egy sor különleges tulajdonsággal. A nagyobbik meg tudta csinálni, hogy a domboldalon nekifutásból elrugaszkodva néhány pillanatig megállt a levegőben, és maga körül minden mást is ebbe a fényképbe merevített. A szél elállt, a madarak röpte elakadt, és a levegő megtelt apró pontokkal, ahogy a cikázó rovarokban megtorpant az idő. Apja szigorú tiltása ellenére a legkülönbözőbb csínytevésekre használta a képességét. Népes kiránduló csoportok közé vegyülve hirtelen elrugaszkodott a hegyoldalról, aztán maga is értetlenséget mímelve, kuncogva figyelte a tanástalanul töprengő, megzavarodott társaságot a hirtelen poszterré vált tájban. Később kamasz éveiben ezt a mutatványt már a kocsmában gyakorolta. Néhány felesért leugrott a pultról, és megakasztotta az időt. Az ekkor csapolt sörök különösen népszerűek voltak. A habjuk állítólag nem bírt leapadni. Az öccse a kövekből csalt ki szokatlan hangokat. A zsebében mindig hordott néhány kavicsot, amelyek sajátos nyelven makogtak és síránkoztak, ha úgy akarta. A köveket idegenek zsebébe csempészte, aztán figyelte a ribilliót. Ha dübe hozták, képes volt olyan ricsajt kelteni, mintha egy egész manó hadsereg készülődne támadásra. Az útépítő munkások íjezgetése szórakoztatta a legjobban. Ahogy hanyat homlok menekülnek az útról, amely rájuk mordul. Pardon.
3: Tudományos kísérletek is igazolták, hogy a szuperfilt cipka a...
4: Jaj.
2: Képességeik azonban 18. életévük táján lassan halványodni kezdtek. Az idősebbik ugrása már csak töredéknyi ideig okozott fennakadást. Az öcskövei pedig csak suttogni és sziszegni bírtak, végül teljesen elhallgattak. A két fiún azonban a bánat legkisebb jele sem látszott. Ha nem, hát nem. Ettől kezdve váltak verekedőssé. Az apjukon kezdték valahogy ez volt a legkézenfekvőbb. Minden reggel megverték. Rajta dolgozták ki az ütés legkülönfélébb technikáit, és rajta tanulmányozták a sebek, daganatok, duzzanatok, véraláfutások, horzsolások morfológiáját. Reggelenként az apa ordítására ébredt a környék, de ez a hang különösségét hamar elvesztette. Néhány hét alatt belesimult a reggel megszokott zajaiba. A két fiú 9 körül távozott. Egymás mellett mentek, egyszerre léptek, egyszerre vették a levegőt, egyszerre dörzsölték az öklüket. Sem az idő megállítás, sem a beszédre bírt kövek nem tették őket korábban ennyire megelégedetté, mintha megtaláltak volna valamit, amit eddig hiába kerestek.
1: Nem kockáztattak. A helybelieket sokáig megkímélték. Magányos kirándulókra lestek az erdőben, 2-3 pontos ütés, és már el is tűntek a fák között. Furcsa, de az arcukra soha senki nem emlékezett, mintha ez is az arc eltüntetés különleges képességeik egyike lett volna. De lehet, hogy csak annyi az egész, hogy az arcuk szemen, orron és szájon kívül semmilyen egyedi vonást nem tartalmazott. Ha képen mutatnák az arcukat, lehet, hogy én nem is ismerném fel, mondja az őr. Aztán az apjuk is összeszedte magát, és elbotorkált a kocsmáig. Az ütés nyomokkal kérkedett, de ez az önkínzó hencegés örvényként húzta egyre lejjebb. Néhány hónap múlva egy felesért bárkinek oda tartotta az arcát, és mindig akadt valaki, aki kapott a potya pofonon. Néhány sörért össze is lehetett rugdosni.
4: A halálához is kocsmai megveretéseinek egyike vezetett, mert a fiai kísérletezően és érdeklődve ütötték. Nem a bántárc szándékával. Megölni nem akarhatták, ez ellenkezett volna az érdekeikkel. A reggeli verés sajátos érdekszövetségbe vonta hármójukat, akárhogy is az apa új megélhetési forrásához is a verések vezettek. Elhúzódott egyébként meghalni. És csak hetekkel később talált rá a bányába Rajás Anti. A rákcsálók addigra szinte teljesen lecsupaszították a csontjait.
0: Nem tudta, milyen megverve lenni, mondja az őr. Azelőtt soha nem verte meg senki. Nem tudja, hogy ezt minek köszönheti. Nem tudom, hogy ezt minek köszönhetem. Lehet, hogy ez is egyfajta képesség, nem tudom. A rám emelt kezek megálltak a levegőben. Leereszkedtek. Nem tudom miért. Magas vagyok, de az átlagnál nem magasabb. Erős vagyok, de az átlagnál stb. Ha valaki meg akart volna verni korábban is, meg tudott volna verni. Mégsem történt meg soha. Nem tudtam, hogy megverve lenni ilyen mágikus érzés, amikor az első ütés ért. Harag és gyűlölet lobbant föl bennem, amely egy időre eltakarta a csodálkozást. Gyűlöletemben védekezni akartam, visszaütni, összezúzni őket. A második ütésnél kiderült, hogy nem tudok visszaütni. A harmadik ütést már kíváncsian vártam. Befogadtam. Figyeltem behajló izmokat, a bordák roppanását, a gyomor, a máj, a lép, a vese és a belek pánik reakcióit. A fájdalom nem okozott élvezetet, a fájdalom volt, fájt. A tapasztalat egésze mégis izgalmas volt, szinte szép. Eloldozott valami súlyos kolonctól, valami pányvákat elszakított. Lebegtem, ahogy eldőltem a fűben. A fájdalom lassan elmúlt, és az ütések helyei foszforeszkáló üregként fényleni kezdtek. Tudtam, hogy lebegésem rövidesen a két fiú lebegésével közös lesz. Tudtam, hogy a tó felé indulnak. Tudtam, hogy az ő útjuk sem végződhet másként. Az idegenség lassan el.

0: Nem tudom, mi történik velem. Legyek mászkálnak a papíron, a kezemen, a hátamon, a bokámon. Kergetőznek, felroppennek, némelyik agresszíven, némelyik szelidebben. Nem igazán lehet érteni, mit akarnak. A papír nem ehető, a kezem, a hátam, stb. Szintén nem. Még nem. De ez a legyeket úgy látszik nem érdekli.
1: Találtam az árokparton egy madárfiókát, talán veréb. Nem tudom, olyan veréb forma. Hát mindegy, madár alakú és talán veréb. Nem nagyon eszik, pedig neki direkt mindenféle ehető dolgot tuszkolok a csőréhez, de az Istennek ki nem nyitna a száját. Talán nem éhes. Kiskanálból csöpögtetek a szájára vizet, ebből néha nyel, de talán csak fuldoklik. A java pihéjére csurog, elázva kuporog a doboz sarkában. Igen, kapott egy dobozt, cipős dobozt, most már az övé, de erről valószínűleg nem tud. Az ivástól, a fuldoklástól, aztán egy kicsit felélénkül, ugrál a dobozban. Mégiscsak veréb lesz ez. Maga alá piszkít és ordít. Hát ahhoz képest, hogy milyen kicsi, iszonyú nagy hangja van. Ez persze a madarak többségére igaz. Kivéve gondolom a nagy, néma madarakat. Ez egy kicsi, hangos madár.
2: Ahogy itt írok, legyekkel a papíron és a kezemen, néha felállok és megnézem, hogy van. Pontosabban azt nézem, megvan-e még, mert illúzióim nincsenek. Aki nem eszik, az kimúlik. Ez a törvény.

Neheztelek rá, amiért elém vetette a sors, és itt kell nézni, hogy pusztul el. Azért is vittem ki az ablakpárkányra, hogy ne itt előttem az asztalon forduljon fel a cipős dobozában. Előbb még itt volt, írás közben néztem, ahogy haldoklik, állati nyomasztó volt, nem is nagyon tudtam írni tőle. Most így kicsit jobb, hogy nem kell egyfolytában látni. Öncsalás, tudom. De hát mi nem az? A WC-t lehúzni is öncsalás. A szar itt marad alattunk, mindenféleképpen maga alá szarik az ember. Na ja. A legyek röpködnek, a madár haldoklik, fúj a szél, és egy műanyag flakont görget a teraszon. Jól van így. Az agresszív legyek egyébként ugyanolyanok, mint a szelidek, nem tudom milyenek, de ugyanolyanok. Felvesznek valami centrális pozíciót, az egyik ilyen agresszív már 10 perce a rádió tetején ül, majdnem pont középen, és ha odamerészkedik egy másik légy, arra ráveti magát. Megharapja talán, vagy belerúg, nem tudom, mert túl kicsi az egész, és nagyon gyorsan is történik. Szárnyal rúgni. Az milyen érzés lehet? Az angyalok verekedése. Hálás téma, amelyről a művészet történet valamiért megfeledkezett. Lehet, hogy nem. Nem tudom.

0: az ördögök kórusa és az angyalok verekedése. Ma csupa szárnyas lény van körülöttem.
1: Megnézem a madarat a párkányon. Félredőlt egy kicsit, de egyébként jól van. Visszaállítottam. Enni, inni nem kér. Piheg. Most nem ordít. Talán belefáradt. Nagy, furcsa lábai vannak. Hosszú, összekuszálódott ujjakkal. Lehet egyébként, hogy ez sem normális. Olyan a lába, mintha felnőtt madáré lenne, mint egy 44-es lábú csecsemő. Hát az sem normális. A szárnya meg egészen kicsi, a csapkod, kivillan a rózsaszín bőr a hajlatokba. Alapvetően láb nehéz, láb hangsúlyos madár, mintha egy repülőn a kereke lenne a legnagyobb. Ebbe az aránytalanságba ez a madár alig, ha nem bele fog pusztulni.
2: Lehet, hogy csak nyugtatom magam ezzel. Lehet, hogy eltúlzom. És a dolog nem is olyan vészes. És ez a madár pont olyan, mint amilyennek lennie kell. És ha most történetesen 100-an haldokolnának a cipős dobozban, mind a 100-an ugyanúgy néznének ki, ezekkel a tragikusan túlméretezett lábakkal. De ez a madár szerintem akkor sincs rendben. Már túl azon, amennyire tényleg nincs. Mert hogy kiesett a fészekből. És most itt haldoklik nekem a cipős dobozban. A két dologba egyébként külön-külön is belehalna. Belehalna a lábába mindenképpen, annélkül, hogy ki kéne esnie a fészekből, és fordítva. Akármilyen passzos lábakkal belehalna, ha a fészekből kiesne. A kettő együtt tehát végképp menthetetlenné teszi, és falhoz állítja, sarokba. Azt most meg se említem, hogy nem eszik. Ezt a harmadik súlyos halálokot, halálkomponenst nem veszem elő. Mert nem tudom, hogy függ össze az előző kettővel. Úgy értem, lehet, hogy a lába miatt nem eszik, ahogy a 44-es lábú csecsemő sem eszik, hanem elmélázva a lábán szép lassan elsorvad. Lesorvad a saját lábáról. És ahogy az óriás kerekű repülő sem repül, hanem idétlenül bukdácsol, annélkül, hogy felemelkedne. Ez például lehetséges. Sőt, meggyőződik.

0: Lehet, hogy a lába miatt nem eszik?
1: Nem azért nem eszik, mert nem éhes, hanem azért, mert ilyen, amilyen. Ilyen és éhes, és nem eszik. Irracionális, de az ő helyzetében érthető viselkedés. Meg akar halni, ez a helyzet. Meg akar halni, és így sietteti a dolgot. Kiveti magát a fészekből. Ha pedig meg akarják menteni, nem eszik. És mindezt a lába miatt. Hogyan máshogy halljon meg egy madár, amelyik még repülni se tud? Mert ha már legalább repülni tud, minden rendben, ha elege van az egészből, a lábából. Egyenesen belerepül valamibe, ami számára halálos, mágiába, száguldó motoros sisakjába, akármibe. Még nagyobb madárba. De annak, aki nem tud repülni, a meghalás gyötrelmes és szinte megoldhatatlan feladat. Feladvány. És akkor jön az ugrás a fészekből, amely egyébként örök börtöne maradna. És amikor már minden majdnem tökéletes, rád lel egy furcsa lény, felemel, cipős dobozba tesz, kiskanálból vizet csepegtet beléd, és az életet jelentő gyűlölt étkeket próbálja beléd gyömöszölni. És ormotlan lábad, halálos lábad is észre veszi. Ez katasztrofális és megalázó. Ha csak a lábam elrejthettem volna. A tudatlanul igyekvő lény azt hinné, halálomnak más, irracionális, magasabb rendű oka van. Nem ez a prózai, ami itt látszik.
2: A legyek közben taktikát váltottak, most hátulról rohamoztak. Ketten-hárman eleven zizegő gombolyakban csapnak a tarkómnak, mintha egy szürreális álombeli kivégzésen érne a légsörét. Nem látni ki a végrehajtó, és milyen groteszk mordály sült el, így még sokkal rosszabb. Az agresszív legyek úgy látszik elérték, hogy a szelidebb legyek, az egymás mellett békésen elsétáló vagy elröppenő legyek is megvaduljanak. Most már nem közeledhet légy a légyhez anélkül, hogy egymásnak ne ugorjanak. Találkozásuk aleatórikus, de összecsapásuk szükségszerű. Az egyik ilyen golyó is itt landol a papíron. Észvesztően pörög, aztán szétválik, és a plafon sarkában ismét összeáll valami más kombinációba. Minden oldalról teljes zárótűz alatt vagyok, hol innen, hol onnan csapnak le rám. Ez a csábító középpont megmarad nekik, az izzadó tarkó és a papíron a betű gombolyagok. Különös jeleket küldő csápocskákkal, lábakkal, hurkos szárnyakkal, egy egész rovar temető. Akkurátosan sorokba rendezett és csoportosított tömegsír. Másképp ezek a legyek most már a madárra utaznak. Miattam utaznak a madárra. Erre a madárra utaznak. Itt.
3: Olyan volt az öltözékünk is, mint a makói hagymásoké, nekem még bajuszom is volt. Utána mentünk a többiekkel gyalog Soltvadkertig, azután a Pirtó-Halasi úton.
4: Alma, narancs, citrom és fekete ripiszli.
5: Sejmesített cukorburokba töltve, szemenként csomagolva.
4: A legfinomabb ízek.
5: Töltött cukorkák. A Szovjetunióból.
6: Aki egyébként megint ordít, és csapkod is. Nagy lába kaparászása hallatszik a doboz felől. Nem tudom, mit csináljak. Miért nézem meg? Minek? Úgy is tudom, mi van vele. Miért jó, ha látom is. Aztán mégis kivisz a kíváncsiság. Észrevesz, elhallgat, és fejjel a sarokba bújik, maszatos falktollai merednek felém, mert Nem nyúlok hozzá. Nem próbálom itatni. És a kenyérmorzsákat is kiszedem. Minek botladozzon közöttük? Hagyjuk ezt az egész cirkuszt. Értelmetlen helyzet. Cipősdoboz, madár, leírt madár. Legyek, leírt legyek. És én, ahogy kibemászkálok, leírva.
1: De talán mégis a cipősdoboz a legrosszabb. Sötét szürke doboz, Budmill felirattal, az oldalán néhány józan mondat a cipő méretéről, anyagáról, tulajdonságairól és a tisztításának módjáról, meg egy címke, 9900 forint. Ebben a dobozban ez a madár nem maradhat tovább. Halljon madárnak való halált. Ragadozók szájában, vagy az árok szélre vetve, ahogy repülőhöz méltóan zuhan le a repülő, és landol az óriáslábú csecsemő a boncmester asztaláról a hűvös formalinba. Halljon meg bárhol, csak ne itt, ne ebbe a szürke dobozba. Ne ilyen 9900 forintos áron, velúrból és műanyagból, langyos vízzel tisztíthatóan.
2: Aztán persze ott hagyom. Visszamegyek a papírhoz, a leírt madárhoz, a sörétes legyek közé.

Elhangzott Bányató. Péter Figergely regényének rádióváltozata. 5. befejező rész. Közreműködött Kun Vilmos, Sós Edit, Székely B. Miklós, Szilágyi István. Technikai munkatárs Táncos Tamás, a rendező munkatársa Kálmán János, zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.

Az imént elhangzott rádiójáték 2005-ben készült, és utoljára 2011. március 17-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Nyolc óra. A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A törvény értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. Az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ új államfőt. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Így Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 3 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása. Újdonság emellett, hogy a jövőben a bírók kezdeményezhetik a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének visszahívását. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit, mivel éjfélkor megszűnik az államfő mandátuma, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, az országgyűlésnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Egy másik bejegyzésében hozzátette, a kormányzó Tisza szerint pártpolitikai kötődés nélküli köztársasági elnökre lenne szükség. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt önkényesen eltávolította tisztségéből Sólyog Tamás államfőt, Magyar Péter pedig alkotmányos válságba taszította az országot. A KDNP frakció vezetője is reagált az alaptörvény elfogadására. Rétvári Bence úgy fogalmazott, idézem, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címen eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a Bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat hamarosan közlik. A vonatpótlóra bevezetett kedvezményes 400 forintos jeggyel lehet majd utazni az augusztus 1-én újrainduló Dombóvár-Komló vasúti járaton. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid közölte, a biztonságos közlekedés érdekében az elmúlt hetekben 18 kilométeren végeztek pályafelújítást. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 4 településen. Lovasberényben a polgármester lemondása miatt kellett kiírni a voksolást, Csóron pedig azért, mert az eddigi településvezető egyéni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. Felső-Szenterzsébeten, illetve Csóton a korábbi polgármester halála miatt várják. A névjegyzékben szereplőket a szavazó helyiségekbe reggel 6 órától este 7 óráig. Világbajnoki bronzérmet szerzett az angol labdarúgó válogatott, miután a tegnapi Miami-ban rendezett mérkőzésen 6-4-re legyőzte Franciaországot. Ez volt a legtöbb gólt hozó bronzmérkőzés a VB-k történetében. A döntő ma 21 órakor kezdődik New Yorkban, ahol a címvédő argentinok az Európa-bajnok spanyolokkal találkoznak. Délelőtt napos idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Délután hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Napközben 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
0: ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Halhatatlanság.
4: Ez a szó elviselhetetlen. Szörnyű.
5: A Mester és Margarita. Bulgákov regényének rádióváltozata. Jézsua, Darvas Iván. Pilátus, Latinovics Zoltán.
6: A Mester, Darvas Iván. Margarita, Rutkai Éva. Második rész.
7: Mester éjjel 2 órakor arra ébredt, hogy beteg. Úgy rémlett az őszi éjszaka, benyomja az ablaküveget, elárasztja szobáját, és ő megfúl benne, mint a tintában. Ordítva felugrott, fel akart rohanni a felső lakásba házigazdájához. Aztán a kályhához vonszolta magát, és begyújtott. Amikor már lobogott a tűz, kinyitotta a kályha ajtót. A hőség az arcába lehelt, égette a kezét. Érezd meg, hogy beteg vagyok. Gyere! De nem jött senki. Elővette Poncius Pilátus a kéziratát. Az ablakot verte az eső. A tűz viszfénye reszketett a gyanútlan regényen. Akkor hát jöjjön a végső. De miért? Hát, ha van mentség, csak egyetlen hang.
8: Nem lehetünk elég elővigyázatosak. Az ellenség azon próbálkozott, hogy Jézus Krisztus apológiáját csempészebe sajtolja.
7: Ez Arimán volt. Igazán mulatságos.
8: Felhívunk mindenkit, sújtsunk le még hozzá kemény ökönlel arra az alávaló pilátuskodóra, aki Jézus Krisztus próbálta becsempészni a szovjet sajtóba.
7: Pilátuskodó? Ez meg Lavrovics.
8: Az ohit harcosának orvtáma.
7: Platonszki.
8: Jézus Krisztus apológiája. Az ohit harcosának.
7: Azért vagytok olyan dühösek, mert ti nem azt mondjátok, amit mondani akartok.
8: Csempész!
7: Ugye nem?
8: Pilátuskodó!
7: Ne!
8: Hagyjatok abba!
7: Félek! Nem a cikkeitektől, hanem egészen más dolgoktól, amelyeknek semmi köze ehhez a regényhez.
8: Olvaskodjatok!
7: Elég! Érezd meg, hogy beteg vagyok. Gyere! A tűzbe!
9: Pusztulj! Add ide! Adja!
7: Pusztulj! Veszed!
9: Mi?
7: Tűz, emészd meg! A tiéd!
9: Nisan hónap 14. napján, korra reggel, Júdea prokurátora, Poncius Pilátus.
7: Messze!
9: Vérvörös bélési fehér köpenyben, katonás léptekkel megjelent a fedett oszlopcsarnokban, amely nagy Heródes palotájának 2 szárnya között húzódott. A prokurátor mindennél jobban utálta a rózsaolaj szagát, a megvirradó nap nem sok jót ígért, mert ez az illat hajnal óta üldözte. Úgy rémlett, még a kert pálmái és ciprusai is rózsaolajszagot árasztanak,
7: s az őrség, bőr, lószerszám meg verejték szagába is ez az átkozott rózsa illat vegyül.
3: Istenek, Istenek, miért büntettek engem? Igen, semmi kétség, ez megint a szörnyű főfájás, a hemikránia. Nincs ellene orvosszer, nincsen tőle menekvés. A legjobb, ha meg sem mozdítom a fejemet.
7: A szökőkút mellé a mozaik padlóra már oda készítették a karosszéket. A prokurátor nem nézett senkire, leült. Titkára egy pergamenlapot helyezett kinyújtott kezébe.
3: Köszönöm. A vádlott Galileába való?
10: Igenis, prokurátor. Neked kell megerősítened a Sinhedrion hozta halálos ítéletet.
3: Vezessétek elém.
7: A fiatal férfi ócska szakadozott világos kék kitont viselt. Keze össze volt kötözve a hátán. Bal szeme alatt nagy kék folt sötét lett, szája sarkában seb, melyre alvat vér száradt.
3: Te úszítottad a népet, hogy lerombolja a jeruzsálemi szentét?
11: Hidd el, jó ember!
3: Engem szólítsz jó embernek? Tévedsz. Jeruzsálemben azt terjesztik rólam, hogy vérszomjas fenevad vagyok. És ez igaz. A vádlott jó embernek szólít. Magyarázd meg neki, centúrió, hogy kell velem beszélni.
12: Igenis, prokurátor.
11: De ne üss meg!
12: A római prokurátort nevezni hegemonnak. Más szót nem szabad mondani, vigyázban állni, érted, vagy megüsselek?
11: Értem. Ne üss meg.
3: Hagyd. Név.
11: Az enyém?
3: Ne tettesd magad butábbnak, mint amilyen vagy. A magam nevét tudom. A tiéd?
11: Jézus.
3: És még?
11: Hanucri.
3: Mit jelent?
11: Azt, hogy názareti, vagy hogy őrző.
3: A lakhelyed?
11: Nincs lakhelyem. Városról városra járok.
3: Egy szóval csavargó vagy. Vannak hozzátartozóid?
11: Nincs senki. Egyedül vagyok a világon.
3: Írni, olvasni tudsz?
11: Tudok.
3: Tehát le akartad rombolni a templomot, és erre tüzelted a népet.
11: Soha életemben, jó ember... Hegemon, soha nem akartam lerombolni a templomot, és senkit nem uszítottam ilyen értelmetlen cselekedetre.
3: Ünnepre sokfajta ember csődül ebbe a városba. Van köztük mágus, jövendőmondó, gyilkos. Hazudozó is akad. Te például a hazudozókhoz tartozol. Itt világosan meg van írva, a templom lerombolására uszította a népet. Így vallottak a tanuk.
11: Azok a jó emberek... Hegemon, mindent összezavartak, amit mondtam. Azért, mert az a jó ember nem jegyezte föl híven a szavaimat.
3: Ne jázd az őrültet, te lator.
11: Állandóan a nyomomban van azzal a kecskebőr pergamennel, és szüntelenül ír, jegyez. De én egyszer belenéztem a följegyzéseibe, és megrémültem. Egy árva szót sem mondtam mindamból, ami ott fel van írva. Kérve kértem, légy szíves, égesd el a pergamenedet. De kitépte a kezemből, és elszaladt vele.
3: Kiről beszélsz?
11: Lévi Mátéról. Vámszedő volt. Szóba elegyedtünk, eleinte rossz szemmel nézett, sértegetett, de mire végighallgatott, lassan megenyhült. A végén eldobta a pénzét, és azt mondta, velem jön. Azóta társamul szegődött.
3: Lévi Máté?
11: Igen, Lévi Máté.
3: De valamit mégis szóltál a templomról, valamit mégis...
11: Arról beszéltem, Hegemon, hogy az óhit temploma összeomlik és fölépül az igazság új temploma. Azért mondtam így, hogy jobban megértsék.
3: Vigyék el, akasszák föl. Iszonyú ez a fejfájás. Mérget ide egy teli serleggel.
13: És miért uszítottad a népet a piacon, te csavargó? Miért beszéltél az igazságról? Fogalmad sincs róla, hogy mi az? Mi az igazság?
3: Istenek, ez nem tartozik ide. Az agyam cserben, hogy adjatok mérget.
11: Az igazság mindenek előtt az, hogy te néked, Hegemon, fáj a fejed.
7: Annyira fáj, hogy kishitűen már a halálra gondolsz. Nincsen erőd, hogy velem beszélj, még az is nehezedre esik, hogy rám tekints. Így most akaratlanul is a hóhírod vagyok, és ezt mód felett sajnálom. De a kínjaid nem sokára véget érnek. A főfájás elmúlik.
13: Te!
7: Azt tanácsolnám neked, hagyd el egy időre a palotát, és indulj gyalogsétára a környéken. Az ivatar csak később, estére tör ki. Szívesen elkísérnélek. Új gondolataim támadtak, amelyek úgy hiszem téged is érdekelnének, és szívesen megosztanám veled őket, annál is inkább, mert rendkívül eszes embernek látszol. Csak az a baj, hogy túlságosan zárkózott vagy, és végképp elveszítetted a hitedet az emberekben. Meg pedig vald be. Az mégsem lehet, hogy egy ember minden szeretetét egy kutyára pazarolja. Szegényes és szomorú az életed, Hegemon. Úgy hiszem, vége a főfájásnak. És én örülök ennek.
3: Oldozzátok el a kezét. Vadd meg, ugye te nagy gyógyító vagy, orvos?
7: Nem, prokurátor, nem vagyok orvos.
3: Honnan tudtad, hogy szeretem a kutyámat?
7: Mi sem egyszerűbb. A kezedet végighúztad a levegőn, mintha meg akarnád simogatni.
3: Értem. És tehát orvos vagy, ugye?
7: Nem, hidd el, nem vagyok orvos.
3: Jó, ha minden áron titkolni akarod. Az ügyhöz ennek nincs közvetlen köze. Azt állítottad tehát, hogy nem úszítottad a népet, hogy rombolják le, vagy égessék föl, vagy valamilyen más módon pusztítsák el a templomot. Esküdj meg, hogy nem cselekedtél semmilyen félét.
7: Mire akarod, hogy esküdjem?
3: Mondjuk az életedre. A pillanat alkalmas, hogy megesküdj rá, hiszen úgyis egy hajszálon függ, ha nem tudnád.
7: Talán bizony azt hiszed, Hegemon, hogy te függesztetted föl. Nos, akkor nagyon tévedsz.
3: Én elvághatom azt a hajszálat.
7: Ebben is tévedsz. Csak az vághatja el a hajszálat, aki fölfüggesztette. Ugye elismered?
14: Ha most sem tépeti ízekre.
15: Nem.
3: Most már nem kételkedem benne, hogy a jeruzsálemi szájtátók csapatostól szegődtek a nyomodba.
14: Bámulatos.
3: Nem tudom, ki függesztette a helyére a nyelvedet, de akárki volt, ügyesen csinálta. Egyébként mondd csak, igaz-e, hogy a susai kapunát vonultál Jeruzsálemba, Szamárháton, és a csőcselék, amely kísért, úgy köszöntött, mint valami prófétát.
7: De hiszen nincs is Szamaram, Hegemon. Igaz, valóban a susai kapunát érkeztem, de gyalogszerrel, és csupán Lévi Máté kísért. Senki sem köszöntött, hiszen akkor senki sem ismert.
3: Ismered-e a következő három szemét? Egy bizonyos Dismaszt, egy Gestas nevezetűt, és harmadszor Barrabbant.
7: Nem, ezeket a jó embereket nem ismerem.
3: Miért használod állandóan ezt a kifejezést, jó emberek? Mindenkit így szólítsz?
7: Mindenkit. Rossz ember nincs a világon.
3: Ezt először hallom. Lehet, hogy nem ismerem az életet. Tehát mindenki jó. És te ezt hirdetted?
7: Igen.
3: Milyen tiszta és könnyű lett a fejem. Nos, a Hegemon felülvizsgálta a Jeshua nevű vándorfilozófus ügyét, és bűnt nem talált. A vándorfilozófus elmebeteg, ezért a Hegemon nem hagyja jóvá az ellene hozott halálos ítéletet. Mivel azonban hóbortos beszédei nyugtalanságot okozhatnak Jeruzsálemben, a Hegemon a földközi tenger partjára, Cézárea Stratonisba száműzi őt. Az én állandó székhelyemre. Ott lesz velem.
15: Mit akarsz?
10: Még egy írás van itt, Hegemon.
13: Mutasd!
3: Ez is őróla szól? Istenek, mintha eltűnne a rab feje, és helyette a vállain a császári. Beesett fogatlan száj, lecsüngő alsó ajak. A csarnok oszlopai
14: Len Jerusalem háztetői helyettük kapri kertjeinek sűrű zöldje.
15: A felségsértésről szóló törvény!
14: Elveszett. Elvesztünk. Halhatatlanság. Halhatatlanság. Ez a szó elviselhetetlen. Szörnyű.
3: Válaszolj nekem, há Nocri. Mondtál-e valaha valamit a nagy császárról? Válaszolj, mondtál vagy nem mondtál?
11: Igazat mondani könnyű és kellemes.
3: Kellemes vagy sem. Ha nem mondod meg az igazat, halálod nem csak elkerülhetetlen, hanem gyötrelmes is lesz. Ismersz-e egy bizonyos Keriátbeli Júdást, és beszéltél-e vele a császárról, vagy bármi egyébről?
11: Tegnap előtt, este a templom előtt megismerkedtem egy fiatal emberrel, aki magát Júdásnak nevezte, és úgy mondta, Keriát városából származik. Meghívott a házába, megvendégett.
3: Jó ember!
11: Nagyon jó ember, és igen tudnivágyó. Nagy érdeklődést tanúsított eszméim iránt. Szívesen fogadott.
3: Lámpást gyújtott?
11: Igen, lámpást is gyújtott. Kifaggatott, mi a véleményem az államhatalomról? Ez a kérdés nagyon érdekelte.
3: És mit mondtál neki?
11: Többek közt azt, hogy eljövend az idő, amikor nem lesz császár, s az emberiség az igazság és méltányosság birodalmába jut, ahol már semmiféle hatalomra nem lesz szükség.
3: Tovább?
11: Nincs tovább. Ekkor emberek szaladtak be, megkötöztek és a börtönbe vittek.
3: Nincs, nem volt és nem lesz a földön nagyobb és az embereknek kedvesebb hatalom, mint Tiberius császáré. Nem a te dolgod, hogy ítéletet mondj fölötte, tesztelen bűnöző!
11: Valami baj lett abból, hogy én elbeszélgettem azzal a keriáti ifjúval. Úgy sejtem, azt a Júdást hamarosan szerencsétlenség éri, és szívből szánom őt.
3: Azt hiszem, van a világon valaki, akit jobban szánhatnál. Nos, szerinted tehát azok, akik, mint látom, összevertek téged a beszédeidért, meg Dismas és Gestas a latrok, akik cimboráikkal 4 katonát megöltek. Végül Júdás, az aljas áruló. Szerinted ezek mind jó emberek?
11: Igen.
3: És eljő az a bizonyos igazság birodalma?
11: Eljő, hegemon.
3: Soha nem jön el! Te pedig bűnös vagy, bűnös, bűnös! Jeshua Hanocri, hiszel te valamiféle istenekben?
11: Egy az Isten, ő benne hiszek.
3: Akkor imádkozz hozzá, imádkozz különben. Van feleséged?
11: Nem. Nincsen, magam vagyok.
3: Magad? Magad. Gyűlölöm ezt a várost. Jobb lett volna neked, ha leszúrnak, mielőtt azzal a Keriátbelivel találkozol.
11: Bocsáss el, hegemón. Engem meg akarnak
3: ölni. Azt hiszed,
11: ölni.
3: Szerencsétlen, hogy a római császár helytartója elbocsát valakit, aki azt mondta, amit te mondtál? Vagy azt képzeled, hogy hajlandó vagyok a helyedbe állni? Én nem értek veled egyet. És vigyázz magadra.
11: Hegemon!
3: Nem, egy szót se többet. Elég. Vezessétek el!
16: Hegemon!
3: A zsidó főpapot kérem. Kajafást.
12: Igenis, prokurátor.

0: ez?
1: Lenn a téren már sok ezer ember gyűlt össze, prokurátor. Várják az ítélet kihirdetését.
0: És ezek a kiáltások?
1: Valószínűleg az árusok kínálnak ivóvizet. Nagy a hőség.

0: késik az a Kajafás?
1: Kajafás főpap, a zsidó Sinhedrion elnöke.
2: Azért kérettelek, főpap, hogy közöljem veled, Jeshua Hanocri ügyét megvizsgáltam, és helyben hagytam a halálos ítéletet. A négy bűnöző közül kettőt a helyi hatóságok fogtak el, és ti ítélkeztetek fölöttük, az egyik Barrabban, a másik ez a Jeshua Hanocri. A törvény és a szokás szerint a kettő közül az egyiket a ma kezdődő nagy zsidó ünnep a Pászka tiszteletére szabadon kell bocsátani, a másik hárman még ma végrehajtják az ítéletet. Tudni kívánom, hogy a Sinhedrion melyik bűnöst akarja szabadon bocsátani, Barrabbant-e vagy Hanocrit?
3: A Sinhedrion Barrabban szabadon bocsátását kéri.
2: Megvallom, ez a válasz meglep. Barrabban több helyen lázított és megölt egy őrt, aki el akarta őt fogni. Hanocri, aki egyébként nyilvánvalóan elmeháborodott, a vád szerint mindössze ostobaságokat fecsegett. Az előbbi bűne tehát sokkal súlyosabb. Arra kérlek, főpap, gondold ezt meg és intézd úgy, hogy a kevésbé veszélyes bűnös nyerje vissza szabadságát. A kevésbé veszélyes, tehát Hanocri.
3: A Sinhedrion megvizsgálta behatóan az ügyet, prokurátor. Barrabban kiszabadítását kérjük. Másodszor is csak ezt mondhatom.
2: Az én közbenjárásom után? Ne feledd, hogy az én személyemben Róma beszél. Főpap, ismételd meg harmadszor!
3: Harmadszor is közlöm, hogy Barrabbant bocsátjuk szabadon.
4: Mindennek vége volt tehát. Hanocri mindörökre eltűnik. Nem lesz többé, aki a prokurátor szörnyű főfájását meggyógyítsa. Nincsen rám más orvosság, csak a halál. De nem ez a gondolat volt a legrosszabb. Valami megmagyarázhatatlan szomorúság fészkelte magát a lelkébe. Homályosan úgy érezte, hogy valamit nem beszélt meg elég tüzetesen az elítéltel, vagy talán valamit nem hallgatott végig.
2: Halhatatlanság. Elérkezett a halhatatlanság.
4: Kinek a halhatatlansága? Ezt sehogy sem értette a prokurátor. De a puszta gondolatra a rekkenő hőségben is végigfutott hátán a hideg.
0: Megfulladok.
3: Füllett a levegő, valahol zivatar lehet.
2: Nem a meleg, hanem mert kettőnknek szűk itt a hely. Vigyázz magadra, Kajafás.
3: Mit hallok, prokurátor? Fenyegetőzöl a kimondott ítélet miatt, melyet magad is jóvá hagytál? Vajon nem hallod bennünket valaki, Hékemón?
2: Hát kisgyermek vagyok én, Kajafás. Ugyan kihallana bennünket? Talán hasonlítok ahhoz a fiatal bolond csavargóhoz, akit ma kivégeznek? Ide még egy egér sem hatolhatna most be. Nem csak egy egér, még az a... Hogy is hívják? Az a Keriát Béli sem. Ismered őt, főpap? Elhiszed-e, hogyha beosonna ide, nagyon megbánná? Elhiszed, főpap? Nos, tudd meg, te is megbánod, hogy a békét hirdető filozófust a halálba küldted.
3: Vajon te magad hiszel-e abban, amit most mondasz, Hégemón? Nem a békét hirdette ő Jerusálaimban. Ó, nem.
0: Hírül adom a császárnak Capri szigetére, hogy ti itt Jerusálaimban a megrögzött
3: azért
0: lázadókat véditek a halálbüntetéstől.
3: Hogy felbújtsa a népet, kicsúfolja vallásunkat, és az
0: sem neked, sem népednek nem lesz nyugovása tőlem. Ezt én mondom neked. Én, Poncius Pilátus, az aranykopja rend,
3: én, amíg
0: lovagja,
3: nem engedem megcsúfolni vallásunkat, és megoltalmazom népünket.
5: Hallod?
4: Hallod ezt?
3: Pilátus? Hallod, prokurátor? Csak nem akarod azt állítani, hogy mindez annak a hitvány Latornak, Barrabánnak a műve?
5: Elbeszélgettük az időt.
4: Holott cselekedni. Pilátus kihirdette a térről a tömegnek, hogy a négy bűnös közül Barrabbát bocsátják szabadon. A három elítélt pedig katonák kíséretében elindult a várostól nyugatra lévő Koponyahegyre. Ezután nyomban kiröpült a szíriai lovasság, hogy megelőzve őket biztosítsa a kivégzést fent a hegyen. Égigérő porfelleget kavarva egy-kettőre eltűntek. Utolsónak az a katona vágtatott el Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállára vetve. Pilátus, kezével védekezve a porfelhő ellen, elégedetlenül ráncolt a homlokát, aztán indult tovább a palotakert kapuja felé, mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
1: Köszönd a nagy lelkű Hegemonnak, hogy kínjaidnak vége!
6: Ja, Hegemon.

0: Istenek, hiszen bőri gázott. Mi az a vihar volt, ugye?
1: Estére jött meg, ahogy jószoltál.
2: Igen. Kérem, lépjen beljebb, Afranius.
3: Hallgatom a prokurátor parancsait.
2: Semmit sem fog hallani, amíg le nem ül és meg nem iszik egy kupa bort.
3: Milyen fajta? Nem Falernum?
2: Cécubus 30 éves. Érette? Egészségedre, Cézár rómaiak atya, halandók példaképe, ki legkedvesebb vagy az emberek szívének.
4: Mit tud jelenteni a város hangulatáról?
3: Úgy látom, helytartó, hogy Jeruzsálemben kielégítő a hangulat.
2: Az az átkozott Barabban nem ad okot aggodalomra?
3: A prokurátor nyugodt lehet, hogy amíg én Júdeában vagyok, egyetlen lépés sem tehet úgy, hogy a sarkában ne volnék.
4: Kérem, számoljon be a kivégzésről.
3: Megkérdezném, mi az, ami elsősorban érdekli a helytartót?
4: Személyesen állapította meg a halál bekövetkeztét?
3: Személyesen, helytartó.
4: És mondja, adtak nekik inni, mielőtt fölfeszítették őket?
3: Adtak, de ő nem fogadta el.
4: Kicsoda?
3: Bocsánat, nem mondtam a nevét. Hanocri.
2: Az eszeveszett. Visszautasítani, ami törvény szerint dukál.
4: És milyen szavakkal utasította el?
3: Azt mondta, köszöni szépen, és hogy nem vádolja azokat, akik a halálát okozták.
4: Kiket nem vádol?
3: Azt nem mondta.
4: Nem próbált prédikálni a katonaságnak?
3: Nem, Hegemon. Csupán egyet mondott. Az emberi gyarlóságok közül a legsúlyosabb bűnnek a gyávaságot tekinti.
4: Mire értett ezt?
3: Az nem derült ki. Általában furcsán viselkedett. Egész idő alatt zavartan mosolygott.
4: Egyéb semmi?
3: Egyéb semmi.
4: Remélem, hogy nincsenek tisztelői, vagy követői, de mégis kellemetlen meglepetések elkerülése véget arra kérem, hogy haladéktalanul és feltűnés nélkül temettesse el mind a három kivégzett holttestét úgy, hogy senki ne akadhasson a nyomára.
3: Meg lesz, Hegemon.
4: És még valami. Az a Keriát béli Júdás állítólag pénzt kapott azért, hogy olyan vendégszeretően fogadta házában azt az esztelent.
3: Csak fog kapni. Ma este.
4: Nagy összeget?
3: Ezt senki sem tudhatja, Hegemon.
4: Még ön sem.
3: Sajnos még én sem.
4: Arról értesültem, hogy a Keriát bélit még ma éjszaka leszúrja.
3: Mélységesen szégyellem, Hegemon, de nekem nincsenek ilyen értesüléseim.
4: A fölháborodott hanocri hívek, mert előérzettem szerint azok fogják megölni. Az árulásért kapott vérdíjat visszajuttatják a főpaphoz ezzel a felírással. Visszaadom az átok verte pénzt. Mit gondol, ez az ajándék ünnep éjszakáján örömöt okoz a főpapnak?
3: Úgy sejtem, Hegemon, hogy óriási botrány kerekedik belőle.
4: Magam is úgy vélem. Ezért kérem, hogy a Keriát béli Júdás védelmére mindent kövessen el. Igen. Egyébként érdemei elismertetése érdekében holnap készülök fölterjesztést küldeni Rómába. Afranius.
3: A Hegemon parancsát teljesítem, de meg kell nyugtatnom a Hegemont, hogy a gonosztevők terve igen nehezen valósítható meg. Nyomon követni azt az embert, leszúrni, megtudni, mennyi pénzt kapott, és az összeget visszajutatni Kajafáshoz, és mindezt egyetlen éjszaka. Még ma?
2: Ennek ellenére még ma éjjel leszúrják.
3: Értem. Tehát leszúrják, Hegemon.
4: Még nem volt rá példa, hogy megcsalt volna az előérzetem. Ezúttal nem bízhatunk másban, mint a Júdea helytartója mellett működő titkosszolgálat vezetőjének bámulatos akcióképességében. Elvárom, hogy még ma éjjel jelentést tegyen a három holttest eltemetéséről és a Keriát béli Júdás dolgáról.
3: Erőt, egészséget! Sok örömöt kívánok a helytartó.
4: Hallod, Afranius? Még ma éjjel.

0: Jaj, mi ez?
1: Semmi.
0: Kellemetlen érzés, gyötrő.
1: Semmi. Semmi.
0: A reggeli pokoli fájdalom
1: emlék. Az lehet.
0: Nem. Valamit elmulasztottam.
1: Semmit nem mulasztottál el.
0: Valamit.
1: Semmit.
0: De mit?
1: Semmit.
0: Mit?
1: Semmit.
0: Tudom. Egy visszahozhatatlan alkalmat.
1: Semmit. A reggel megkegyelmeztél volna. De miért? Hogyan?
0: Ez, amit most akarok tenni, ez már jelentéktelen. És megkésett.
1: Nem, ez a mostani esti akció fontosabb.
0: Nem.
1: Sokkal fontosabb.
0: Ez nem teszi jóvá.
1: Fontosabb.
0: A mulasztás.
1: Jóvá teszi.
0: A mulasztás.
1: Jóvá teszi, hidd el.

0: Megyünk a hold felé. A hold felé. Mi ketten. Ugye gyönyörű út, filozófus.
1: Gyönyörű.
0: Bang. Bang. Gyere, kutyám. Hát, megyünk a hold felé. Hol sugáron? Látod, filozófus, ha most itt lépkedsz mellettem, akkor életben vagy. Hogy gondoltad, hogy egy ilyen embert halálra lehet ítélni?
1: Kínjaid nem sokára véget érnek. A főfájás elmúlik.
0: Nem volt ítélet.
1: A zivatar csak később estére tör ki.
0: Kivégzés sem volt.
1: A gyávaság a legrontott bűnök egyike.
0: Nem, filozófus, tévesz. A gyávaság a leges, legrútabb bűn.
1: Égémó, csak nem vagy hajlandó helyembe állni.
0: Mindenre hajlandó vagyok, mindenre! Csak téged életben tartsalak.

0: emlegetnek, téged is mindig megemlítenek majd. Engem, a Lelencet, ismeretlen szülőgyermekét, meg téged, a csillagjós király, és Pilá a szépséges molnárlány fiát.
1: Filozófus, igen, elfeledkezel meg róla.
0: Ne félj, lova.
1: Köszönöm. Köszönöm.
2: Banga, ne bánsd a holdat!
3: Hol az ösvény? A filozófus. Banga, ne bánsd! Istenek! Te vagy Afranius. Jöjjön közelebb. Éjszaka volt fényben, sincs nyugtom.
4: Kérem, küldjenek nyugdíjba, és indítsák meg ellenem az eljárást. Nem tudta megmenteni a Keriátbeli Júdás életét. Megölték.
3: Volt fényben.
4: Ezt a pénzzel teli erszényt dobták be a gyilkosok a főpap palotájába.
3: Mennyi pénz van benne?
4: 30 drachma.
2: Tetvek! Képzelem, micsoda fölfordulás támad Kajafásnál. Visszaadom az átokverte pénzt.
4: Óriási izgalom trámat, prokurátor. Engem is haladéktalanul odahívtak.
3: Érdekes.
4: Egyáltalán nem. Kérdésemre, hogy nem fizet

0: prokurátor.
1: Szerettem volna látni, hogy meggyilkolja.
0: Az erszényen látszik, hogy a vére patakokban folyt.
2: Ezek szerint nem támadhat föl.
0: Majd feltámad. Ha megszólalnak annak a messiásnak a harsonái, akire itt várnak. De elő nem.
2: Helyes, Afranius. Most térjünk át a temetésre.
0: A kivégzettek el vannak temetve, prokurátor.
2: Vétek lenne eljárást indítani ön ellen. Sőt, a legmagasabb jutalmat érdemli. Hogyan történt ilyen rövid idő alatt?
0: A helyettesem Tolmeusz vezetésével. Bár amikor alkonyat után visszatértek a dombra, az egyik holttestet már nem találták ott.
3: Hogy én ezt nem láttam elő?
0: Ne nyugtalankodjék, helytartó. Hamarosan megtalálták. A Koponyahegy túlsó lejtőjén egy barlangban egy ember...
2: Lévi Máté!
0: Úgy van, prokurátor. Lévi Máté őrizte Jesua Hanocri mesztelen tetemét. Kicsit dühöngött, tiltakozott, de aztán sikerült lecsillapítani. Végül ő is jelen volt a három kivégzett temetésén.
2: Lévi Máté? És hol?
0: Egy lakatlan hasadékban Jeruzsálemtől északra. Az eltemetettek ujjára gyűrűt húztak. Jesua gyűrűjén egy bevágás van. Diszmaszén 2, Gesztaszén 3. A sírt kővel fették le.
2: A helyetteset tud az ismertető jelekről.
0: Tolmeusz? Hova gondol, prokurátor?
2: Köszönöm, amit végzett. Kérem, holnap küldje el hozzám Tolmeuszt. Ezt a Lévi Mátét pedig most rögtön.
0: Odakint várakozik Hegemon.
2: Lévi Máté?
0: Lévi Máté, Hegemon.
2: Afranius! Vegye ezt az aranygyűrűt emlékül. Köszönöm.
0: Prokurátor.
4: Jó ét.
2: Ő pedig fel fog támadni. Gyere közelebb. Te Jesua Hanocri tanítványa vagy? Mi bajod?
4: Semmi.
2: Mi bajod?
4: Semmi.
2: Felej.
4: Fáradt vagyok.
2: Ülj le. Miért a padlóra ülsz? Miért nem a karos székbe?
4: Koszos vagyok. Összepiszkítom.
2: Mindjárt kapsz enni.
4: Nem kérek semmit.
2: Rendben van. Mutasd meg nekem a pergament, amelyet mindig magadnál hordasz, és amelyre Jesua szavait jegyezted föl.
4: El akarja venni? Az utolsó kincsemet, mindenemet el akarja venni?
2: Nem azt mondtam, add ide, azt mondtam, mutasd meg. Köszönöm. Halál nincsen. Tegnap faszén parázson sült gyenge tavaszi bárányt ettünk. Meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni. Istenek, a legnagyobb bűn a gyávaság.
4: Fog!
2: Amint látom, tanult ember vagy, mégis koldus gúnyában bolyongsz, otthontalanul. Nekem nagy könyvtáram van Cezáriában, oda veszlek a szolgálatomba. Papíruszaimat rendezed majd. Lesz élelmed, tisztességes ruhád.
4: Nem. Én nem akarlak szolgálni.
2: Miért? Talán félsz tőlem?
4: Én? Te fogsz tőlem félni. Te, aki megölted őt.
2: Hallgass! Hallgass! Te a tanítványa, nem értetted meg a tanításait. Halál előtt megmondta, hogy nem vádol senkit. Te kegyetlen vagy. Ő nem volt az.

0: Mit akarsz?
1: Vett tudomásul, Hegemon, hogy van valaki Jerusalemben, akit le fogok szúrni. Azért mondom meg előre, hogy tudd meg, lesz még vérontás.
0: Én is tudom, hogy lesz. Természetesen engem akarsz leszúrni.
1: Az nem sikerülne. De a Keriátbeli Júdást megölöm. Ennek szentelem hátralévő életemet.
0: Ne fáradj, Júdást ma éjszaka.
1: Ki tette ezt?
0: Ne légy féltékeny, rajtad kívül is voltak hívei.
1: Ki tette?
0: Én. Ez persze nem sok, de azért mégis valami. Egyelőre. És egy-két nap múlva pedig nem. Harmadnapra. Várjatok csak! Várjatok! Na. Most már elfogadsz tőlem valamit.
1: Adass nekem egy lap tiszta pergament.
0: Igenis. Hozom.

0: Éjjel egy óra múlt. Lévi már nem volt a palotában. A hold megfakult, a helytartó az ágyon feküdt, kezét arcára téve aludt, halkan lélegzett. Mellette aludt Banga. Így érte Nisan hó 15. napjának irradata, Poncius Pilátus, minden a 5. alkotása.
1: A tiéd!
0: Köszönöm!
1: A tiéd!
0: Köszönöm!
1: Nesze, nesze! A tiéd! A tiéd!
0: Hey.
2: Csempész! Engem meg akarnak ölni. Engem mond. Bocsáss.
0: Még. Még.
2: Ki az?
3: Én vagyok.
2: Hogy lehet az? Te? Te?
0: Az enyém. Az enyém.
3: Mit csinálsz itt? A regényem!
2: Hagyj! Az a kezed, megégeted magad!
3: Miért
2: szedted ki?
3: A legvégén!
2: Tele lett füsttel a szoba.
3: Miért tetted?
2: Gyűlöltek. És félek. Beteg vagyok.
3: Igen, igen, beteg vagy. Miért tetted ezt? Én meggyógyítalak. Hogy tehettél ilyet?
2: Félek.
3: Nem baj, nem baj, nem baj. Én meggyógyítalak. Majd emlékezetből újra megírod. Jaj, miért nem tartottam magamnál? Milyen ostoba voltam. Nézd, kisimítjuk, összerakjuk. Ó, ha itt lettem volna. Látod, így fizetünk a hazugságainkért. Nem akarok többi hazugságban élni. Most mindjárt itt maradnék, de nem akarom, hogy a férjem úgy emlékezzék rám, hogy éjszaka megszöktem tőle, hiszen sohasem bántott. Hirtelen elhívták hazulról, a gyárban tűzütött ki. De nem sokára hazajön. Reggel. Mindent elmondok neki. Megmondom, hogy más szeretek, és aztán visszajövök hozzád. Egészen. Örökre. Akarod. Felej. Talán nem. Nem akarod.
2: Szegénykém, szegény drágám. Nem engedem, hogy ezt megtedd. Velem baj lesz. Nem akarom, hogy téged is...
3: Csak ez az oka?
2: Csak ez.
3: Reggel. Itt vagyok.
2: Elkísérnélek, de aztán egyedül hazajönni. Félek.
3: Ne félj. Már alig néhány óra. Reggelre itt vagyok.
2: Ezek voltak utolsó szavai az életemben. Negyed órával azután, hogy elment, újra kopogtattak, és...
4: Mi az? Vigyázzon! Valaki jár kint!
2: Be akarnak jönni!
4: Senki!
2: Hol vagyunk?
4: Hiszen tudja, a klinikán. 117-es szoba. Maga, mint vendég meglátogatott, az erkélyen átjött. De kérem, folytassa.
2: Igen. Hol hagytam abba?
4: Októberben. Ismét kopogtattak, és aztán...
2: Csak egészen halkan. Kin járkálnak. Meghallják. Szóval...
4: Értem. Igen. Förtelmes. És aztán...
2: Aztán... Elmentek. Aztán... Január derekán, ugyanabban a kabátban, amely már gombok sem voltak, dideregve megálltam az ablakom előtt. Hallgatóztam. Odabenn gramofon szólt. Ennyit hallottam. Látni nem láttam semmit. Nem volt hová mennem. A legegyszerűbb az lett volna, ha a villamos elé vetem magam. De tudja, kedves szomszédom, én akár a kutya féltem a villamostól is. Féltem. Ebben az épületben, ahova aztán egyenesen bejöttem, nincsen rosszabb az én betegségemnél. Ezt elhiheti.
4: De hát, bocsásson meg, mester. Azt az asszonyt... Mi is a neve?
2: A neve. Nem fontos.
4: Nem értesíthette volna?
2: Ha írnék neki. Én már elveszítettem azt a képességemet, hogy érzékletesen leírjak valamit. De nem is ez a baj. Ha írnék neki, a bolondok házából kapna levelet. Hát lehet valakinek ilyen címről levelet írni. Szegény asszony. Különben azt remélem, hogy elfelejtett. És tudja, az a véleményem, hogy nem rossz itt lenni. Igazán nem rossz. Jön a nyár, az erkélyre repkény fut föl, éjjelente világít a hold. Nézz! Most is.
4: Tudja, mi a legkülönösebb? Hogy maga tűzbe dobta azt a kéziratot, és mégis...
5: Kézirat nem égel. Kézirat sohasem égel.
4: És az az asszony azt hiszi, hogy elfelejtette magát? Mester! Mester! Eltűnt. És a hold is eltűnt.

0: mester és Margarita. Mihail Bulgakov regényét Szőlősi Klára fordítása nyomán rádióra alkalmazta Török Tamás. A második részt hallották.
1: A mester Darvas Iván volt. Margarita Rutkai Éva. Pilátus Latinovic Zoltán. Kajafás Balázs Samu. Afránius Őze Lajos. Lévi Máté Ambrus András. Voland Básti Lajos. Iván Stankai István.
0: A rendező munkatársai Berecki Sándor és Orbán Jenő, technikai munkatársak Hámor János és Váci Györgyné. Zenéjét összeállította Hegedűs Emmé és Takács György, szerkesztette Puskás Károly, rendezte Török Tamás.
2: A sorozat következő részét holnap ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. Az imént elhangzott rádiójáték 1971-ben készült, és utoljára 2001. április 11-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: 67,5% az nem a jó válasz.
0: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
1: Mi a határidő?
2: 20 év.
1: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszom. Bravo.
0: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Kilenc óra. Jó napot kívánok! A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. Ennek értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. Az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ új államfőt. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, alkotmányos alapja lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásának, valamint a vármegye helyett ismét a megye elnevezés vált hivatalossá. Meghatározott időre Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át Forsthoffer Ágnes házelnöki feladatait. A szabályok szerint Súlyog Tamás megbízatásának megszűnésével az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Forsthoffer Ágnes ez idő alatt nem gyakorolhatja országgyűlési képviselői jogait. A mielőbbi bérrendezés nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósvai Gábor tárcavezető. A politikus hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címen eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé tévő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a Bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. A regisztráció részleteit és a pontos tudnivalókat hamarosan közlik. Ismét iráni célpontokat támadt a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 8 napja folyamatosan bombázza a Perzsaország különböző létesítményeit. A mostani műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken 2 amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában egy Iránból indított ballisztikus rakéta és drón támadás miatt. A becsapódások egy katonai támaszpontot értek. Közben az amerikai külügyminisztérium óvatosságra intette a Közel-Keleten tartózkodó amerikaiakat az Egyesült Államok és Irán között tovább éleződő konfliktus miatt. Légszennyezéssel vádolja Kanadát Donald Trump az erdőtüzek füstje miatt. Az amerikai elnök szerint a szomszédos országból átterjedő füst jelentős károkat okoz az Egyesült Államoknak, ezért újabb vámok bevezetését helyezte kilátásba. A kanadai Ontario vezetője visszautasította a vádakat, és azt mondta, bírálatok helyett segítségre lenne szükség a tüzek megfékezéséhez. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét tegnap este. Az 5,6-es erősségű földmozgásban egy ember meghalt, többen megsérültek, több épület összeomlott. Peruban gyakoriak a földrengések, mivel térségében több kőzetlemez találkozik. Az ország a csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, amely a föld legaktívabb szeizmikus övezete. Délelőtt az ország nagy részén kisüt a nap, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Délután hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Napközben 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. Legközelebb 10 órakor jelentkezünk hírekkel itt a Kossuth Rádióban.
0: Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ne sírasd, ne sajnáld, hadd legyen tündér. Játszon a szellővel, s daloljon, mint én. Olyan szép, mint én, s olyan boldog szintén. Játszon a szellővel, mint a madárka, lebegő élet és ágról ágra. Legyen cselédem.
1: Barackvirág, Babits Mihály meséjének rádióváltozata.
2: Volt egyszer egy király és egy királyné, akik mind a ketten nagyon szépek voltak, de nem volt gyermekük. Ezért a király éjjel-nappal búsult, és a királyné is sokat sírt. Egy reggel azonban, amikor fölébredt, felragyogott az arca. Egészen biztosan érezte, hogy nem sokára kisbabája lesz. Megálmodta ezt a királyné, vagy csak úgy sejtette, nem tudom. Elég az hozzá, hogy mind a ketten szívből örültek, és készülődtek a nagy eseményre. Történt pedig, hogy a királyné ebben az időben nagyon kívánós volt. Amire rágondolt, azt rögtön megkívánta, és azonnal meg is kellett neki szerezni, akármilyen lehetetlen kívánság volt is. Lakott a szomszédban egy tündér, és annak kertjében gyönyörű barackok termettek. Olyanok, hogy olyan nincs több az egész világon. Ropogós, színes, illatos barackok, hamvasak, ízesek, gömbölyűek. Aki egybe beleharapott, úgy érezte, hogy a barack muzsikálni kezd a foga alatt. Ennek a baracknak mindenütt híre volt, de senki se kóstolta, mert a tündér kapujában egy kétfejű sárkány ült, és emberfia be nem mehetett a kertbe, ha csak nem akart a halállal játszani. Hanem a falon túlról jól látszottak a kihajló ágak. Integettek, csalogattak, s ha a szél megrázta, úgy csilingelt az egész fa, mint a harangjáték.
3: Mondd, királyom, igazán szeretsz te engem?
4: Nem vagy a királyném.
3: Szépnek látsz. Örülsz, hogy a tied vagyok.
4: Nem dicsérem-e szépségedet naponta. Nem követlek-e, mint sugarat az árnyék, bármerre lépsz.
3: Mindent megtennél, értem?
4: Kívánj akármit.
3: Ha igazán szeretsz engem, teljesíted a kívánságom.
4: Igen.
3: Hozz nekem egy barackot a tündérkertjéből, mert meghalok, ha nem ehetek belőle.
4: Te is tudod, hogy lehetetlent kívánsz. Azt a tűzokádó szörnyeteget eddig még senki le nem győzte. A legügyesebbek, a legbátrabbak is rajta vesztettek.
3: Szóval mégsem szeretsz igazán.
4: Legyen kedved szerint. Megpróbálom.

0: sárkánynak vége. Nyitva az út előttem. De merre induljak? A cündért hol találom? Talán ez az ezüst ajtó rejti? Vagy ott az az arany? Vagy kint a kertben rejtőzik?
1: Kit keresel, király?
0: Ki vagy?
1: Kit keresel, király?
0: Hol vagy? A hangodat hallom, de senkit sem látok.
1: Nem is láthatsz, mert csak egy hang vagyok. Kit keresel?
0: A tündért keresem, aki ennek a háznak az úrnője.
1: Én vagyok az. Szólj, mit kívánsz tőlem?
0: Először is mondd meg, te láthatatlan, merre vagy. Mert leszeretnék menni hozzád, és sehol sem találom az utat.
1: Nem is találhatod, mert nem magadtól tévedtél el. Én csaltalak útvesztőmbe. Fogjon vagy, mert megölted hűséges szolgámat, a sárkányt.
0: Ó, tündér, hogy juthattam volna be a kastélyodba, ha nem ölöm meg? Közel sem mehettem volna hozzá, hogy szót váltsak vele.
2: Különben se értette az emberek nyelvét. Hallgass meg legalább te, aki értesz engem. Mindent el kellett követnem, hogy eljussak hozzá.
1: Hogyan, miért?
0: Van nekem egy királyném, aki szebb, mint a napsugara. Talán a tündérek lehetnének szebbek, ha testük volna. Itt vagy, tündér?
1: Itt vagyok. Mondd tovább.
0: Tarts engem itt fogva, ha akarod, és büntess meg, ha vétettem ellened. Nem félek, és nem sajnálom az életemet sem. Csak egyért esedezem. Küldj egyetlen szemet csodálatos barackiait közül az én királyasszonynak. Nem eszik, nem alszik, már hetek óta csak epekedik. A jókedv madara elröppent házunkból már jó ideje. Itt szikáz a barack ágak között, és láthatatlan, mint te. Elsorvad bújában az én asszonyom, ha nem teljesül a kívánsága. És nem születik meg a gyerekünk sem, akit annyira várunk. Rabod vagyok örökre, egyetlen szem barackodért.
1: Jól van, nem bánom. De én is kívánok tőled valamit.
0: Mit kívánsz?
1: Tied a legszebb gyümölcs kertemből. De gyermeked, ha felnő, enyém lesz majd.
0: Tündért akarsz nevelni a gyermekünkből?
1: Tied a legszebb gyümölcs kertemből. De gyermeked, ha felnő, enyém lesz majd.

0: Teljesült a kívánságod.
1: Hát elhoztad, mégis elhoztad. Milyen gyönyörű, és mennyire vágytam rá. Köszönöm.
0: Várj még. El kell mondanom, hogy a tündér gyermekünket követeli a barackért cserébe. Amint felserdül, elveszi tőlünk, és talán örökre el kell válnunk attól, akit annyira és oly régen kívántunk.
1: Nem érzed, hogy az önzés szól belőled? Ha gyermekünk javát tekintenéd, ugrálna a szíved örömében, hogy tündérek közé kerül, s talán maga is tündér lesz. Te persze jobban szeretnéd, ha melletted maradna késő vénségedig, és borogatást rakna fájós hasadra. Ne csak magadra gondolj, király, ne irigyeld tőle a tündérséget.
2: Hopla, repülj, tündér,
1: száll veled a hinta, mint a szél. Hopla.
0: Arany a hajad, mint a napsugár. Bársonyos a bőröd, mint az érett barack. Csak ugyan tündérnek születtél. Csak felejteni tudnám.
1: Följebb, barack virág, magasabbra. Hoppla!
2: A hinta! Nézzétek a hinta!
1: Lezuhan!
2: Szűzni! Elszakad!
1: Kapjátok el!
2: Mind a két kötél elszakad!
1: Összezúzza magát!
2: Jó Isten!
1: Nem esik le!
2: Repül!
1: Barack virág!
2: Egyre messzebb!
1: Barack virág!
2: Egyre magasabbra!
0: Tündér nem felejtette.
3: Hol vagyok? Istenem, mi történik velem? Már napok óta, talán hónapok óta nem látok egyetlen lelket sem. Csak a négy fal, az asztal meg az ágyam. Ennyi a világ itt bent. Ott kint meg a szédítő mélység. Zúg, csak zúg, egyre zúg. És hol van apám meg anyám? Miért nem jönnek értem? Talán nem tudják, hol keressenek. Vagy nem is akarnak. Olyan, de olyan egyedül vagyunk. Leveses tál. Húsos tányér, és ez így megy napról napra. Berepül az ablakon. Ki küldi? A tündér? Miért nem hozza maga? Egy falat nem sok, annyi sem megy le a torkomon. Mi lesz így belőlem? Ha ez a fa az ablakom alatt nem nyújtana be időnként egy-egy barackot, éhen vesznék. Ez a tükör meg honnan került ide? Különös. Nem látszom benne. Csak a kert, meg a tornyok, meg a folyosók. Minden üres. De nem! Ott mozdul valaki.
4: Nem értem. Akár merre indulok, mindig ide kerülök vissza. Talán ez a lépcső visz valahová. Nem jó. Megint fal. Inkább arra.
3: Mintha engem nézne.
4: Ott valami fényt láttam.
3: Ne is lát vajon.
4: Egészen megvakított.
3: Nem, másfelé indul.
4: Most eltűnt.
3: Bárcsak megláthatna. Tovább fordítom a tükröt. Hát, ha megindul a fény után.
4: Megint a fény. Követem. Most meg azon a folyosón tűnt el. Egyik emelet a másik után. Sehol senki. Csak az a fény ott fent. Van ott valaki?
3: Én. Barack virág. És te ki vagy?
4: Én Vándor királyfi. Téged kereslek. Egy hangot hallottam az erdőben, amely szállást ígért, és becsalt ebbe a gyönyörű kastélyba. De eltévedtem. Ha te vagy az a tündér, aki engem ide csalt, könyörülj rajtam! Minden elemózsia kifogyott a tarisznyámból, éhen halok. Az út pedig elfogyott alólam.
3: Én nem vagyok tündér, csak egy szegény királylány, és ennek a toronynak a fogja. Van nálam hús bőven, öten is jól lakhatnánk belőle. Csak azt nem tudom, hogyan adhatnék neked. Te lent vagy, én meg a toronyban fent.
4: Van kardom! Megpróbálok feljutni hozzá.
3: De ne most! A tündér észreveheti. Már így is nagy zajt csaptunk. Szerencse, hogy eddig nem talált ránk. Te rejtőzz el! Én meg úgy teszek, mintha aludnék. Aztán pontban éjfélkor találkozunk. Talán nincs is már messze a szabadulás.

0: Mégis elaludtam. De hol a királyfi? Már itt kellene lennie. Milyen különöset álmodtam. Nagy-nagy sötétség nehezedett rám, aztán hirtelen fény öntötte el a szobát. Hiába próbáltam kinyitni a szemem, semmit nem láttam. Fel akartam ülni, de nem bírtam. Nem mozdult a lábam, a kezem. Milyen nagyok a kezeim, és milyen durvák. És a gyűrűm, az előbb még itt volt az ujjamon. Közönséges a ruhám, cipőm sincs. Lehet, hogy most álmodom. Olyan zavaros ez az egész. A királyfi, az a nagy-nagy fényesség, a kezei. De nyitva az ajtó. Szabad vagyok. Szabad vagyok. Szabad vagyok.
1: Hova szalad, súgom? Ha nem vigyázol, meg sem állsz ő felsége a királyig.
0: Nem ismersz rám, jó katona. Barackvirág vagyok, a király leánya.
1: Jó vicc. Te, király leány. Parancsára várok, király kisasszony.
0: Mit jelentsen ez? Vezess ő felsége elé. Jelents, hogy megjöttem. Viselkedj úgy, ahogy királylánnyal illik. A király sem tűri a tiszteletlenséget.
2: Ugyan már! Hisz ez a bolond, Zsuzsi. Tudod, aki elment a tündérhez szolgálónak, hogy szép lehessen. Na, kergesétek el! Mindjárt jön ő felsége a hajnali vadhajtásra.
0: Apám! Édesapám! Megjöttem! Én vagyok! Nem akartak hozzád ereszteni.
3: Ki ez?
2: A bolond Zsuzsi felség. Onnan a várfaluból. A szerencsétlent elkápráztatta a pénz, meg az ígéret.
0: Nem!
2: Elment a tündérhez szolgálni. Van ennek már vagy 3 éve.
0: De nem!
2: Úgy látszik, ott egészen elvesztette az eszét. Igaz, mindig is habókos volt a szentem.
3: Ki vagy, lányom?
0: Barackvirág vagyok. Apám, nem ismer meg.
1: Affektál, mint pótúrás malac a garasos kötélen.
3: Ó, Barackvirág.
0: Igen.
3: Csak ugyan megzavarodott szegényke.
0: De apám!
4: Mi van itt?
5: Ez a lány azt állítja, hogy felséged lánya Barackvirág.
6: Hogy nem átalja, még hogy Barackvirág.
4: Még csak nem is hasonlít. Dobassátok ki innen.
5: Jó, jó, kidobat.
0: Elmegyek én magamtól is, hogy hírt sem hallottok többé felőlem.
4: Menjünk.
7: A mozdulatai, mintha emlékeztetnének. De nem. Nem. Az alakja egészen más. Ez a lány sokkal nagyobb, mint Barackvirág. Olyan tenyeres talpas. Na, és az arca?

0: Mennyire megváltozhattam. Patak, sémulj el. Légy most a tükröm. De hiszen ennek a lánynak a haja fekete. Az enyém meg szőke volt. Aranyszőke. Sötét a szeme. Az enyém kék volt. Csupa szeplő az arca. Az enyém olyan volt, mint a bársony. Én vagyok, vagy nem én vagyok. Ember így meg nem változik. Márpedig ennek a lánynak nekem kell lennem. Senki sincs a közelemben. Ez csak a tündér tehette. A tündér! De miért? És hogyan?
1: Úgy szép királyfi. Kerülj csak bejjebb. Innen már nem szabadulsz egy könnyen. Régen vágyom rá, hogy téged öleljelek, de nem volt karom. Hányszor álmodtam, hogy hajfürtjeiddel játszom, de nem voltak ujjaim. Én vagyok barackvirág, ő pedig a bolond Zsuzsi. Ha akar, akár meg is szöket. Amit akartam, elértem. Én vagyok a királyfi úrnője és szerelmes szolgálója. A karom, mint az alabástrom, az ajkam, mint a barack, az ujjaim, mint az izegő fűszálak. Én vagyok barackvirág.

0: Engem nem hagy azóta sem nyugodni ez a lány.
1: Te is tudod, hogy nem lehet barackvirág.
0: De ahogy nézett, ahogy beszélt, egészen megbabonázott, és a mozdulatai.
1: Csak nem akarod azt mondani, hogy hasonlít barackvirághoz?
0: Nem, nem, csak...
1: Csak hiányzik. Vajon mi eszébe jutunk-e? Hiszen tündér, jó dolga van.
0: Kocsikázzunk ki a tündér kastélyához. Talán meglátjuk, legalább messziről barackvirágot. Barackvirág? Barackvirág? Hallasz engem? Csak egy ugrás és szabad vagy. Együtt élhetsz újra boldogtalan szüleiddel. Soha többé a tündérhez vissza nem eresztünk, ha csak meg nem ígéri, hogy minden héten hazaenged. Egy-kettő? Bátorság! Ugorj, barackvirág! Itt ez a szőnyeg, nem történhet semmi bajod. Ugorj!
2: Nem vagyok bolond itt hagyni a tündérségem. Elmenni unalmas vén emberek közé. Folyok felségtekre és a királyságtokra. Nem megyek én. Még egy barackér sem.
0: Így bánsz velünk, apáddal és anyáddal. Ezért vártunk rád annyi éven át. Ezért szerettünk, becéztünk, dédelgettünk.
2: Tündér vagyok. Nincs közöm hozzátok. Különben is dolgom van. Vár a királyfi. Az én királyfim. Szomorúnak látszol, királyfi. Nem vagy olyan, mint első este. Mi az oka?
3: Még kérded? Hiába magyaráznám. Ha olyan lennél, mint az a barackvirág, akkor... De egészen más vagy. Egészen más. Én hittem neked, a hangod kedvességének, az ígéretednek. Segíteni akartam rajtad. Azután... Eressz engem haza.
2: Miért kívánkozol el tőlem? Nem szeretlek eléggé? Nem kényeztetlek? Hiába vár terített asztal, minden nap hozzá sem nyúlsz. Ha simogatlak, megborzongsz. Ha csókolnálak, elfordítod az arcod.
3: Magam sem értem, mi történt. Ha beszélsz, mintha nem a te hangod lenne, ha hozzám érsz, minden megfagy bennem. Vágyom utánad, és félek tőled. Azt mondtad, velem jössz. Éjfélkor mentem érted, és nem találtalak. Most meg itt tartasz engem. Nem az vagy, akinek mutattad magad. Nem tudok hinni neked. Így megváltoztál volna, barackvirág.
2: Vagy csak te képzelegsz. Hasonlítgatsz engem valakihez, aki nincs is, csak kitaláltad. Álmokat kergetsz. Ébredj fel, és hidd el végre, hogy én vagyok barackvirág. Várlak. Jöjj utána.
3: Ha mégis ő lenne, azt érezném. Nem lenne bennem az a dermesztő hideg, ha közeledni látom. És miért játszana velem? Valami rosszat érzek. Menekülnöm kell. Menekülni, amíg nem késő. Itt az erkélyen áll. Engedelmet kérek fölségetektől, hogy ilyen váratlanul és illetlenül érkezem, de ez volt a legrövidebb út. Mit kerestek itt? Úgy látom, nem a legjobb kedvetekben vagytok.
0: Nagy a mi szomorúságunk. Egyetlen lányunk nem akar megismerni.
1: Tündér lett belőle, és most megtagad bennünket, öreg anyját meg apját.
0: Az egyetlen lányunk, akért annyit szenvedtünk, és aggódtunk mind a ketten.
1: Tündér lett a lányunk, de nincs örömünk benne.
3: És most hol van?
0: Itt ebben a kastélyban, alig néhány perce láttuk.
3: Biztosak vagytok benne, hogy akit láttatok? Barackvirág.
1: Ó, persze, hogy biztosak. Ember.
0: Sajnos nagyon is biztosak. Noha...
1: Nem a régi jól nevelt lány már.
0: A hangja is a tündér hangjához hasonlít. Hallottam egyszer, igen.
3: Hol van?
0: Hallottam valamikor.
2: Nem láthatsz, mert csak egy hang vagyok. Kit keresek, király?
3: Figyeljetek rám! Esküdni mernék, hogy akit láttatok, nem barackvirág. Én ismerem barackvirágot. Az, akiről beszéltek, nem lehet ő. De van valaki, valaki, aki felvette varázslatos módon az ő alakját, és most játszik velünk. De én megkeresem Barackvirágot, és megtalálom, ha addig élek is. Bolyongok erdőn és mezőn, míg nyomát nem lelem. Átkelek, ha kell, az óperencián, és elmegyek a világ végére. Bízzák rám, felségtek. Megismerem én őt ezer közül is. Meglátom én az ő léptét még a homokban is. Ha 100 esztendeig kell bújdosnom is, elérem. A tündérnek nincs hatalma a falain kívül.
4: Ó, fiam, a tündér a palota kertjéből vitte el Barackvirágot hintán.
3: Túljárunk a tündéreszén.
4: Jól van, fiam. Most gyere velünk, törzs nálunk az éjszakát. Ülj föl ide a hintóba. Kastélyom legszebb szobáját nyitatom ki számodra. Aztán menj, keresd meg Barackvirágot. Ha megtalálod, tiéd lesz ő, meg fele királyságom.
5: Már megint te vagy. Hát miért nem nyughatsz? Mit akarsz megint?
6: Cseléd akarok lenni az udvarnál. Mindenféle munkát elvállalok, mosogatok, főzök, takarítok.
5: Nos, a király kisasszony. Hát nem volt elég a szemtelenségből? Egyszer a király lányának adja ki magát, aztán meg cseléd akar lenni. De... jobb, ha mi hamarabb elkotrod. Várjál csak. Eléggé megvert már az Isten, hogy elvette az eszed. Hát jó, nem bánom, maradj. De előbb jelentenem kell ő felségének.
6: Jelentsd most azonnal. A felséges úrék épp most érkeztek haza.
4: Igen, igen. Fogadjátok fel azt a szerencsétlent. Nem telt róla, hogy az elméje megzavarodott. A tündér. Mindennek a tündér az oka. Legalább mi legyünk irgalmasok hozzá. Reggel már munkába is állhat. Vendégünk érkezett. Legyen mindenben szolgálatára.
6: Jézusom!
3: Mitől ijedtél meg?
6: Nem tudom, úrfi.
3: Sose búsulj. Kifizetem én helyetted a kárt.
6: Nem kergetel az ügyetlenségemért?
3: Miért kergetnélek? Megesik az ilyesmi. Na, na, nyugodj meg. Mostantól fogva te takarítod a szobám is. Kikeféled a ruháimat, megtisztítod a cipőimet. Akár már is nekifoghatsz.
6: Hát igazán maradhatok.
3: Hová valósi vagy?
6: Bárfalusi.
3: Ki volt az apád, az anyád?
6: Szegény emberek, ott élnek most is a falu végen.
3: Hol szolgáltál ezelőtt?
6: Ó, a tündérnél. Ott a...
3: A tündérnél? Miféle tündérnél?
6: Vagyis hát nem is volt az olyan igazi tündér, mert az úgy volt,
3: hogy... Ne titkolj előlem semmit, Zsuzsi, vagy hogy is hívnak, mondd meg őszintén, ki vagy és mi esett veled a tündérnél. Mondd meg az igazságot. A színtiszta igazságot. Fölséges uram, ez a Zsuzsi nevű lány, aki rám takarít, azt állítja, hogy egy tündérnél szolgált azelőtt. Tud erről, felséged?
4: Tudok hát. Csak ugyan a tündérnél szolgált. Sőt, azt is tudom, hogy ez a szolgálat annyira megzavarta az eszét, hogy amikor eljött onnan, egészen megháborodott. Azt képzelte, hogy ő a lányom, Barackvirág. Megsajnáltam szegényt, és ide vettem a kastélyomba cselédnek.
3: Tudna nekem, felséged, valami olyan dolgot mondani, amiről nem tudhat felségeden kívül senki más, csak Barackvirág? Valami apróságot, kedves tréfaságot, amire más nem emlékezhet. Ha netán tud ilyet, felséged, mondja el, és én megígérem, hogy még ma idehozom Barackvirágot.
4: Elmondok neked valamit, amit senki más nem tudhat, csak mi ketten a feleségemmel meg Barackvirág. Mikor még egészen kislány volt, reggel, amikor fölébredt, órákig hancúrozott az ágyban. Valóságos csatákat rendezett ellenünk, és minden vánkosának nevet adott. Volt egy különösen kedves vánkosa, egy kicsi csipkés párna. Azt a nevet, amit ennek a párnának adott Barackvirág, még egészen kislánykorában, senki sem tudhatja, csak mi hárman. Mondjak még egyebet.
3: Köszönöm, felség. Ennyi elég. Ígérem, még ma este felséget szín elé vezetem Barackvirágot. Most megyek és kifaggatom ezt a lányt. Szóra bírom, ha addig élek is.
6: Megvethetem az ágyát, Urfi.
3: Nem bánom, már későre jár. Csak aztán jó, puha legyen.
6: Ezt a fehéret ide legalul, ezt a fodrosat meg rá. Legfelül ezt a csipke-csöpkét.
3: Mit magyogsz? Csipke-csöpke? Csak nem adsz nevet egy párnának.
6: Nem, de hogy... Csak hogy hirtelen eszembe jutott. Otthon... De mit is beszélek? Készen van az ágya, Urfi. Elmehetek?
3: Velem jössz. Még hozzá azonnal.
6: Hova? Én nem csináltam semmi rosszat. Hová vonszol az Urfi? Ne szorítsa úgy a kezem. Urfi!
3: Felséges úr! Felséges úr!
4: Mit jelentsen ez a kiabálás? Felvered az egész házat.
3: Ez a lány nem Bolond Zsuzsi, akinek felséget gondolja, hanem valóban Barack virág, akinek mondja magát.
7: Már Mengocsás királyfi, de elment az eszed. Ez a lány már a te fejed is telebeszélte, még hogy ő Barack virág, ekkora tenyerekkel.
3: Bebizonyítom. Hogy is nevezted azt a csipkés párnát?
6: Csipke-csöpke.
7: Ó, Istenem! Csipke-csöpke? Csak ugyanaz volt. Csipke-csöpke.
4: Itt csak ugyan valami varázslat történt. Csipke-csöpke. Barack virág. De ne hamarkodj ki a dolgot. Fontos az óvatosság, édesfiam. Talán a tündér így akarja a Bolond Zsuzsit a lányunk helyébe csempészni, hogy őt megtarthassa magának, nem gondolod?
7: Én azt gondolom, hogy a királyfi is a tündér embere. Nem jön abból a házból semmi jó. Ki tudja, kiféle, miféle ez a lány? Nem átalja idehozni, hogy besírja magát közénk, azután utána furakodjon. Kellene neki a fele országunk. Mindez nem történhetett volna, ha te nem lennél olyan áldott pipogya ember, akinek mindjárt megesik a szíve mindenkin, ha könnyeket lát. De én nem tűröm, amit te. Nekem nincs vajból a szívem. Én azt mondom, pusztuljon innen a királyfi, és vigye magával ezt a lányt is, hogy egyikőjüket se lássam. Nincs arany, nincs ezüst, nincs fele királyság.
3: Nem kell nekem se arany, se ezüst, se a fele ország. Barack virágot én önmagáért szeretem. Nem a szemét szerettem, nem az arca színét és sugár alakját. Ha csak ezeket szerettem volna, akkor most azt a tündért szeretném, aki Barack virág alakját magára vette. De én érzem, hogy Barack virág valami mástól Barack virág, valamitől, ami láthatatlan, amit még a tündér sem vett észre. Én ezt a láthatatlan Barack virágot szeretem, és ha felségtek nem akarják őt édes gyermeküknek, hát én magammal viszem őt édes szülőimhez. Nekem mégis ő lesz a feleségem. Gyere, Barack virág.
4: Nem gondolod, hogy nem kellett volna elengednünk őket? Hát, ha mégis ő Barack virág, utánuk kellene küldeni.
7: Már megint az az áldott jó szíved. Ne is lássam őket többé. Csak nem képzeled, hogy egy cselédet a lányommá fogadok, mert te lépten nyomon elérzékenyülsz.
3: Ne légy már olyan szomorú. Tudod, hogy szeretlek. Csak téged szeretlek.
6: Előbb-utóbb te is csúnyának látsz majd. Te is a régi Barack virágot keresed bennem. Egyszer majd észreveszed, hogy annak a szépsége babonázott meg ott a tündér kastélyában.
3: Hiszen nem is láttam. A szépség múlandó. Ne sajnáld. Különben is mit ér, ha hideg, mint a márvány, és kemény, mint a gyémánt? A te szépségednek a tündér csak a csillogását vehette el. A melege nekünk maradt.
6: De ki veszi ezt észre rajtad kívül? Látod, még apám meg anyám sem érezte meg. Nem volt szemük, hogy a láthatatlan Barack virágot meglássák. A szívük sem segített benne.
3: Ne sírj. Nélkülük sem leszel árva. Hazaviszlek. Anyám meg apám házában otthonra lelsz. Már várnak. Meghoztam a lányt, akit kerestem.
4: De hisz ez nem lehet Barack virág.
8: Barack virágról az a hír járja, hogy egyszerre csak eltűnt és tündéré lett.
4: Anyád meg én a császárlányát szemeltük ki helyette.
3: Én Barack virágot szeretem. És ez a lány itt Barack virág. A tündér valóban elrabolta és varázslattal megfosztotta szépségétől, hogy ő pompázzon benne, de a szívét, Nem tudta elvenni.
5: Jó, jó, de ki látja a szívét? Annál inkább a kérges kezét. Mit szólna az udvar, ha asztalunkhoz vezetnéd? Nem magyarázhatod meg mindenkinek külön-külön, hogy ez csak varázslat? Hogy ezek a szeplők vannak ugyan, de még sincsenek. Ez csak látszott. Bezzeg a szíve.
8: A császár lánya már készül a mennyegzőre. Nem állhatunk elé azzal, hogy itt van barackvirág, előkerült, és az egész csak félreértés volt. Igaz, egy kicsit csúnyácska, meg szegény is a mennyasszony, de hát a fiunk őt szereti. Azt hinné, meghibbantunk. Verd ki a fejedből, édesfiam, ez képtelenség.
3: Úgy látszik, a királyi szem nem látja a fényt a csillogástól. Hát így is jó. Ha barackvirág nem kell, én is vele megyek.
5: Gondold meg jól, mit kockáztatsz. Király lehetnél, talán még császár is. Mihez kezdesz majd? Dolgozni nem tanultál. Néhány nap, és elfelejted ezt a lányt. Én nem hamarkodnám el a dolgot a te helyedben.
8: Gondold meg, édesfiam, mi csak a javadat akarjuk.
3: Nincs mit meggondolnom. Elmegyek barackvirággal. Az erdő majd befogad. Itthon vagy, barackvirág?
9: Már vártalak. Szerencsével jártál.
3: Nem ejtettem én egy hitvány nyulat sem. És ez már így megy napok óta.
9: A királyi vadasban kellene próbálkoznod.
3: Ott nem vadászom. Erről ne is beszéljünk többet.
9: Azért ne búsulj. Így sem halunk éhen. Valami mindig kerül az asztalunkra. Gombát készítettem, ahogy te szereted. A maradék húst is beletettem. Tessék. Jó étvágyat.
6: Csak tudnám, mire gondol. Olyan különös szemekkel néz mindig. Égett a tekintet. Mit találhat bennem, ami tetszik neki? Biztosan arra gondol, hogy mégsem vagyok így hozzávaló. Csúnya vagyok. A császár lánya mégiscsak jobban illene hozzá. Olyan jóságos az arca, de egyre szomorúbb. Elbújdosom, ha ennek a szomorúságnak én vagyok az oka. Szeretem még. Mit gondol, amikor rám néz? Hiszen ez nem én vagyok, és mégis én vagyok. Az igazi barackvirág láthatatlan. Ő mondta. Hiszi-e még? De ha azt akarja látni, engem kell néznie. A bolond Zsuzsit. Ha azt akarja ölelni, engem kell ölelnie. És engem csókol, amikor barackvirág szájára szomjas. Ó, hogy gyűlölöm magam. Ne csókolj engem többet. Magányosak vagyunk és boldogtalanok, te is tudod. Pedig valamikor örömben születtem. Anyám meg apám boldog volt, hogy teljesült a kívánságuk, gyermekük lett öreg napjaikra. Biztosan ők is szerencsétlenek, hogy elveszítettek. Ó, ha nekem gyermekem lenne. Mennyire szeretném. Hogy vigyáznék rá. Soha sem ereszteném el magamtól. És akkor talán elfelejtenék mindent. Mindent, ami bánt, a szüleimet, akik kitagadtak, a varázslatot, azt, hogy csúnya és szegény vagyok. Ha gyermekem lenne. Szólj már! Szólj! Szeretnéd-e te is?
3: Én nem kívánom.
9: Miért nem? Hiszen tudom, hogy királyi szíved utódért sóvárog. Nem válaszolsz?
3: Menj, feküdj le. Későre jár. Én még kinézek a tölgyesbe. Hát, ha az éjszakai lesen nagyobb szerencsével járok.
9: Persze, hogy nem akarja. Az a gyermek olyan lenne, mint én. Nem a láthatatlan barackvirághoz hasonlítana. Nem. Nem akarom, hogy bánkodjék emiatt. Inkább elmegyek. Talán, ha nem leszek a közelében, elfelejt majd. Akad más szép királyi lány, aki éppen úgy fogja szeretni, mint én. És olyan gyermekkel ajándékozza meg, akit nem kell szégyelnie. Kibékül akkor felséges apjával is, és elfoglalja méltó helyét, a királyi trónt, amit miattam kellett elveszíteni. Hazamenjek. Talán, ha elmondom szomorú történetemet, megbánják, amit velem tettek. Vezess, est hajnal csillag.

0: szeretem. Mindenáron meg kell találnom őt.
1: Mindenáron meg kell találnom őt, hogy segítsen rajtam. Bolond királyfi. Fut előlem, hogy bosszút álljon. Pedig már bevallanám. Én nem vagyok barackvirág. Én csak egy szegény tündér vagyok. Egy tündér, aki ember akart lenni, és varázslattal ellopta az emberek boldogságát. De nem sok örömét lelte benne. Mióta barackvirág szép testében élek, eljött hozzám az emberek minden szenvedése. Éhség és szomjúság, fájdalom és félelem. Az emberek elkerülnek, mert a tündét látják bennem. Nem jön hozzám senki, hogy segítsen rajtam. Csak a csend és szomorúság, hogy lassan elpusztítson. Királyfi! Egyetlen csókoddal megválthatnál engem is, barackvirágot, ha rád találnék. Már csak neked van varázserőd. Én elveszítettem. De mi ez a fehérség ott a bokor mellett? Barackvirág! Elaludt. Hogy került ide? Ez most nem fontos. Ruhát cserélek vele, és odafekszem a bokor másik oldalára. A királyfi biztosan keresi majd. Ha rátalál, megcsókolja örömében. Nem veszi észre, hogy engem csókolt. És az a csók a szabadulás lesz. Ő visszakapja az igazi barackvirágot. És én újra tündér leszek. És Bolond Zsuzsi is visszamehet a falujába.
0: Egész éjjel az erdőt járom. Nyoma veszett barackvirágnak. Megyek a csillagfény után, mintha a haja lebbenne. Megyek a szellő után, mintha a bőre bársonyát érezném. Megyek a patak után, mintha kék szeme villanna rám. De csak ábránd. Ha, de mégsem. Ez itt barackvirág. Megismerem, ez az ő ruhája, meg az a két csetlő botló cipő a lábán. Csak hogy megvagy, csak hogy újra csókolhatlak. Eltűnt, mintha nem is lett volna. Pedig itt volt, biztosan ő volt. Vagy csak álmodtam. Most hova induljak megint utána?
1: Hova indulnál, mikor itt vagyok melletted?
0: Igen. Igen, itt voltál, de amikor megcsókoltalak, nagy fényesség támadt, és eltűntél.
1: Miket beszélsz? Nem csókoltál meg. Hogy is csókolhattál volna meg? Én mondtam, hogy ne csókolj meg többé. Akkor elmentél. Én is elindultam, mert nem akartam, hogy boldogtalan légy miattam. Az a láthatatlan barackvirág boldogtalanná tett minket.
2: Mit mesélhetek
1: még? Így hát megszöktem.
2: Régi szép arca, aranyhaja ragyogott, mint a napsugár. Mit mesélhetek még? Előbb azt hitte a királyfi, hogy megint a tündér jött el hozzá, csak amikor a szemébe nézett és látta a jóságos tekintetét, akkor nyugodott meg. Ez az igazi barackvirág. Mit mesélhetek még? Az öreg király meg a királyné sokat zokogott, és nagyon megbánta a kegyetlenségét. Nem sokáig éltek, két királyságot hagytak a fiatal párra. Mit mesélhetek még? A Bolond Zsuzsi is megszabadult a tündér rontásától, és barackvirág meg a királyfi sok-sok gyermekének dajkája lett. Mit mesélhetek még? Hogy a tündérből mi lett, azt nem tudja senki.

0: hangzott Barackvirág. Babis Mihály meséjét rádióra alkalmazta Szabó Éva. A szereposztás: Barackvirág és tündér Császár Angéla, királyfi Pap János, Barackvirág szülei Kun Vilmos és Dobos Ildikó, a királyfi szülei Dobák Lajos és Feleki Sári, várnagy Bicskei Károly, őr Simon György, udvarhölgyek Demeter Hedvig és Hőgye Zsuzsa, mesélő Demjén Gyöngyvér. A felvételt Kis László és Fehér Zoltán készítette, zenei munkatárs Török Etel. A rendező munkatársa Sárospataki Zsuzsanna és Szebényi Cecília, dramaturg Molnár Magda, rendezte Siklós Olga.
1: Az imént elhangzott mesejáték 1979-ben készült, és utoljára 2007. május 19-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: 150 éves a Bayreuthi ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuthi Fesztivál színházat július 25-én 17:55-től a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Tíz óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Naményi Krisztina a bemondó Cegléd Edit. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A törvény értelmében a hivatalban lévő államfő megbizatása éjfélkor megszűnik. Az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ új államfőt. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Így Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 3 alkotmánybírónak is megszűnik a megbizatása. Újdonság emellett, hogy a jövőben a bírók kezdeményezhetik a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének visszahívását. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. A szabályok szerint ez idő alatt országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja. A Fidesz frakció szerint a Tisza párt önkényesen eltávolította tisztségéből Súlyog Tamás államfőt, Magyar Péter pedig alkotmányos válságba taszította az országot. Hozzátették, támogatják a békés és törvényes ellenállást az önkénnyel szemben. A KDNP frakcióvezetője is reagált az alaptörvény elfogadására. Rétvári Bence úgy fogalmazott, idézem, aki erőszakkal távolítja el a köztársasági elnököt, bárki ellen képes erőszakra. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszer befogadást sürget az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint az elmúlt években az új gyógyszerek támogatásáról gyakran késve születtek döntések. Hangsúlyozta, hogy a kormány növeli az egészségügyi közkiadásokat, és a jövőben a gyógyszerek támogatását a bizonyított hatásossághoz köti. Tárgyalna a bérekről az IKEA, közölte a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete. A szervezet elnöke elmondta, a vállalat másfél hét múlva ülne le egyeztetni a kérdésről. Karsai Zoltán szerint hatásos volt a munkavállalók tiltakozó akciója. Hangsúlyozta, a sztrájkbizottság tagjai nyitottak az egyeztetésekre, de csak akkor, ha az általuk meghatározott türelmi idő végéig, jövő vasárnapig megfelelő írásbeli ajánlatot tesz az áruházlánc. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DÁP vagy KÜ azonosítást igénylő felületein is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés, kizárólag az elkészült okmányok átvételére van lehetőség. A normál működési rend várhatóan holnap áll helyre. Mától a fővárosi szakaszon elsősorban Kőbánya-Kispest állomáson és környékén folytatódnak a Budapest-Záhony vasútvonal karbantartási munkálatai. A többi között átépítik a vágányokat és folytatják az elhasználódott váltók cseréjét. A munkákat több ütemben végzik, ősztől pedig már a felújított pályán járhatnak a vonatok. Összeütközött egy villamos és egy személyautó Budapesten a Szent Gellér téren a Szabadsághíd lábánál. A villamos utasai nem sérültek meg, az autó vezetőjéhez azonban mentőt kellett hívni. Délelőtt az ország nagy részén kisüt a nap, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Délután hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal. Napközben 27-33, este 18-26 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 11 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
3: Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk Mezőkövesdről, a Jézus Szíve templomból. A szentmisét bemutatja dr. Török László plébános, orgonán kísér Török László kántor. Közreműködik a templom vegyes kara Nagyné Demeter Ilona vezetésével. A Magyar Katolikus Rádió és az MTVA közösen közvetít.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: kedves testvérek, a 16. évközi vasárnapot ünnepeljük. Ezt a Szent Misét Amler József és Izinger Teréz elhunyt jó szülőkért, valamint az élő és elhunyt családtagokért ajánljuk fel. A jó és a rossz egyaránt jelen van bennünk, így sajnos jelen van az Isten országában is. Sokan megpróbálkoztak már kigyomlálni, kiirtani a rosszat, de nem sikerült, mert a munkát másokon kezdték. Magunkat viszont bátran gyomlálgathatjuk, s ha egy kicsit is sikerül magunkat jobbá tenni, akkor valóban jobb lesz a világ, jobb lesz az Isten országa is. Mai szentmisénket a Katolikus Rádió és a Kossuth Rádió is közvetíti. Köszöntjük mindazokat, akik a rádión keresztül kapcsolódnak be a szentmisébe. Mielőtt Isten igéjét meghallgatnánk és bemutatnánk a legszentebb áldozatot, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem,

Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk, Urunk Istenünk, könyörülj népeden, és add bőségesen kegyelmed ajándékait, hogy mindenkor

0: Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Nincs Isten rajtad kívül, aki mindeneknek gondját viselné, nem kell hát bizonyítanod, hogy nem ítéltél igazságtalanul. Hiszen hatalmad az alapja igazságosságodnak, és mivel mindenek ura vagy, kész vagy mindent megkímélni. Mutatsz ugyan erőt, ha kétségbe vonják hatalmadat, és bünteted azok merészségét, kik nem ismernek el téged, de fékezed hatalmadat, enyhén ítélsz, és nagy kímélettel igazgatsz minket, mert akkor gyakorlod hatalmadat, amikor csak akarod. Mindezzel pedig arra tanítottad népedet, hogy igaznak, emberségesnek kell lennie, és azzal a jó reménnyel töltötted el gyermekeidet, hogy amikor ítélsz, alkalmat adsz a bűnök megbánására. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással. Isten pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. De amíg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalázba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték: Uram, nem, de jó magot vetettél a földedbe, honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: ellenséges ember műve az. A szolgák erre megkérdezték: akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt: nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok csak, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, példabeszéd sorozatot kezdtünk el a múlt vasárnap. Ezek a példabeszédek az Isten országáról szólnak. Máté evangéliumának 13. fejezetében találjuk ezeket a jézusi példákat. Az első példabeszéd a magvetőről szólt. Az Isten országának növekedésében elengedhetetlen szerepe van az Isten igéjének, amely fölbevetett magként indul növekedésnek, de megtörténhet, hogy az ellenség kiragadja az emberek szívéből még a vágyat is, hogy egyáltalán foglalkozzanak az Isten szavával, hogy a világi gondok, vagy éppen a világi örömök elfojtják, háttérbe szorítják, és így nem hozhatnak termést. De ha tudatosan figyelünk ezekre a szempontokra, ha nem engedjük magunkat elkedvteleníteni, ha a gondok, vagy épp az örömök közben is elő tudjuk venni az Isten igéjét, akkor az termést hoz bennünk, és rajtunk keresztül másokban is. Mai példabeszéd a jó és a rossz problémájáról szól, ami úgy tűnik az Isten országában is megmarad. Ősi dilemma ez, ami mindig is bántotta az emberek lelkét, lelkiismeretét, hogy mit keres a bűn, mit keres a rossz ebben a világban, ha Isten jó, és csupa jó dolgot teremtett, akkor miért engedi meg a rosszat? Miért van ennyi rossz a világban? És valóban ez a kettősség fájdalmas tapasztalat. Mi is biztos feltettük már nem egyszer ezt a kérdést, és mi talán az Isten ellen is fordít bennünket, hogy ilyen világban, ahol nem csak jó van, hanem rossz is, nem tudunk, nem akarunk élni, és olyan Istent, aki ezt megengedi, nem akarunk szolgálni. A példabeszédben Jézus azt mondja, hogy a jó és a rossz bizony jelen van, még az Isten országában is. Ezt a kettősséget látjuk, tapasztaljuk Gyönyörű kezdeteket látunk, megszületik egy gyermek, csupa tisztaság, csupa boldogság. Már látjuk a jövőt, szép terveket szövögetünk, szeretnénk ezt a gyönyörű kezdetet tisztának, romlatlannak megőrizni, de aztán csak rövid idő, és a gyermek csúnya beszédet hall, káromkodást hall, veszekedéseket, látja az irigykedést, a haragot, és ő maga is megtanulja, elkezdi gyakorolni ezeket a rossz dolgokat, és már igyekszünk, hogy minél kevesebb rossz maradjon benne, minél kevesebb rossz élmény érje, óhatatlanul nem sikerül megőrizni őt teljesen tisztának és romlatlannak. Vagy későbbiekben, amikor már az ember látja maga új életútját, hivatást választ, valami jó szakmát tanul, vagy családot alapít, megint gyönyörű tervek, gyönyörű jövőkép, tiszta kezdetek, és aztán az idő múlásával megjelenik a rossz, az ellenség, elhiti a maga magvait, megkeseríti a munkánkat, elveszi a kedvünket a hivatásunktól, és még a családi életet is meg tudja mérgezni, sajnos egészen a végletekig. De nem kell ilyen táblatokba gondolni, elég, ha csak egy napunkat nézzük meg. Lehet, hogy éppen jó kedvel ébredünk, derűsen indul a reggel. Úgy gondoljuk, hogy lesz egy jó napunk, de aztán a következő percben már a konyhában összekapunk valami banális dolgon. Kilép az utcára, belépünk a forgalomba, nem kell mondani, mik történnek ott, vagy a munkahelyen különböző találkozások, és a gyönyörű napból, az eltervezett gyönyörű napból a végén lehet, hogy egy katasztrofális nap lesz. Menjünk ki és szedjük ki a gyomot, így ajánkoznak a szolgák az Úrnak a példabeszédben, álljunk neki és írtsuk ki a rosszat. Ez a gondolat is megkísért bennünket, hogy hát fogjunk neki, vessünk véget a gonoszság mindenféle formájának, kérjük számon, tartsunk elszámoltatást, börtönözzük be, vagy akadjunk fegyvert. Ma is dúlnak a háborúk. Ebből a téves képzetből kiindulva, hogy majd fegyverrel igazságot teszünk, hogy majd kiírtjuk a rosszakat, és akkor csak a jók maradnak meg a végén. Hány ilyen meddő próbálkozás volt már a történelemben. Soha egyetlen háború sem tudott még egy teljesen ideális, igazságos, békés, jó világot teremteni. De azért megpróbáljuk újra és újra, erővel, erőszakkal és hatalommal. Nem működik, nem sikerül, több okból sem. Az egyik az, hogyha valakit pengeire állítunk, számon kérünk, akkor végén kiderül, hogy hát ez mégiscsak jó ember volt. Én még rossz embert nem temettem. Csak jó embereket temettem. Lehet, hogy egyébként sok bajt okozott földi életében, sokakat magára haragított, sokakat megkárosított, elviselhetetlen volt a természete, amikor végre meghalt, akkor kiderült, hogy hát ez jó ember volt. Így halálával nem lett kevesebb a rossz a világban, hanem csak egy jó emberrel lett kevesebb. S ráadásul az elvesztése, az elveszítése másokat is súlyosan megsértett. Nem, hogy kigyomláltunk volna egy rosszat, hanem akik fügtek tőle, akik mégiscsak szerették, azoknak olyan súlyos sebet okozott az ő elvesztése, az ő kigyomlálása, hogy végül azt látjuk, hogy milyen nagy kár, hogy elment közülünk. Nem lehet tehát emiatt sem, és azért sem lehet erőszakkal kiirtani a rosszat, mert a határvonalak a jó és a rossz között nem az emberek között húzódnak. Nem lehet azt mondani, hogy ez az ország jó ország, a másik ország rossz ország, ez a nép jó, a másik nép nem jó, ez a közösség jó, a másik nem jó, ez a csoport csupa jókból áll, a másik csupa rosszakból, ez a politikai párt tiszta, jó és igaz, a másik az bűnös és hamis. A jó és a rossz határvonala nem ember és ember között húzódik, hanem a szívünkön keresztül. Én vagyok a jó és a rossz. Én vagyok, aki jó akarok lenni alapvetően, tele jó szándékkal, de mégis elkövetem a rosszat. Az ellenség valahol mindig elhinti a maga magvait. Így tehát, ha magamon ezt tapasztalom, akkor még inkább ugyanezt kell tapasztalnom az egész világon. De a gyomlálást magamon mégis elkezdhetem. Nem a másiknak kell neki rontanom erővel, hogy félreállítsam, és vele együtt a rosszat is megszüntessem, mert ez nem fog sikerülni. Sőt, lehet, hogy épp ellenkező eredményt vált ki ez a fajta hozzáállásom. Magamon viszont elkezdhetem a javítást, a gyomlálást, ha tényleg tudatosan figyelek, hogy csak a jó növekedjen, erősödjön, a rossz pedig ne tudjon növekedni, lábra kapni bennem. Ebben segít a tűz is, amit Jézus megígér a világ végére, majd csak az Isten tüze tud teljesen megtisztítani mindent, végérvényesen szétválasztani a jót és a rosszat. Ez a tűz addig is itt lobog, elérhető, ha beengedjük a Szentlélek tüzét, hogy égesse ki bennünk a konkolyt, égesse ki bennünk a rosszat, és akkor már is jobb lesz a világ, és már is jobb lesz az Isten országa. Ezért a tűzért imádkozunk, imádkozhatunk, hogy tisztítson meg minket, és ő tisztítsa így a világot is. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában.
1: És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ő hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
0: Testvéreim, imádkozzunk jóságos Istenünkhöz, aki megadja kegyelmét, hogy országa növekedjék bennünk és a világban.
2: Add, Urunk, hogy egyházad napról napra gyarapodjék hitben, reményben és szeretetben. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy tanításod tiszta búzáját el ne folytsa bennünk a tévedés konkolya. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy az ifjúság kellő bölcsességgel és felelősséggel megkülönböztesse a jót a rossztól. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy lelki pásztoraink munkáját bőséges termés kövesse. Hallgass meg, Urunk! Add, Urunk, hogy az utolsó ítéleten választottait között lehessünk. Hallgass meg, Urunk!
0: Add, Urunk, hogy József és Teréz elhunyt jó szülők és a többi elhunyt családtagok szentséges szíveden lejjék meg az örök nyugodalmat, az élő családtagok pedig növekedjenek kegyelmedben és szeretetedben. Hallgass meg, Urunk! Mindenható örök Isten, szent lelked segítsen mindnyájunkat, hogy a jót a rossztól megkülönböztetve mindig a jót válasszuk. Krisztus a mi Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te a sokféle ószövetségi áldozat helyébe, egyetlen tökéletes áldozatul, fiat kereszt áldozatát rendelted. Kérünk, fogadd el híveid áldozati adományát, amint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, hogy amit most fölséged dicsőítésére felajánlunk, az egész világ üdvösségére váljék,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal,

hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Kedves testvérek, elköszönünk a rádió hallgatóktól, kérjük a Jóisten áldását egész hetünkre, Szentlélek tüze őrizze meg bennünk a jót, és tisztítson meg minket minden rossztól.

Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti, a hit és szerzetesi hivatást.

Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítettünk Mezőkövesdről a Jézus Szíve templomból. A szentmisét bemutatta Török László plébános, orgonán kísért Török László kántor. Közreműködött a templom vegyes kara Nagyné Demeter Ilona vezetésével. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A közvetítést a Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.

0: 11 óra, a Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A törvény értelmében a hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. Az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ új államfőt. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. A jelölés erkölcsi alapját a társadalom bizalma adhatja meg. Az országos diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. A miniszter szerint a találkozó egy hosszú távú együttműködés kezdete volt, augusztusban pedig folytatják a közös munkát. Karbantartás miatt ma is akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai. Időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás nem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban csak az elkészült okmányokat lehet átvenni, a többi ügyintézés szünetel. A normál működési rend várhatóan holnap áll helyre. Leállt a Facebook webes felülete, a felhasználók számítógépről nem tudnak bejelentkezni. A mobilos alkalmazás megfelelően működik. A Meta többi platformja, mint az Instagram, a Messenger és a WhatsApp továbbra is elérhető. Lakástűzben halt meg egy ember a Nógrád megyei Tereskén. Egy családi ház egyik belső szobájában csaptak fel a lángok, a kanapé gyulladt ki. A kiérkező tűzoltók tüzet már nem észleltek, az épületet átszellőztették és hőkamerával átvizsgálták. A ház idős lakóját a hozzátartozók még a tűzoltók kiérkezése előtt kivitték az épületből, de olyan súlyos füstmérgezést szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni. Az erdélyi Helikon centenáriumát ünneplik a hétvégén Marosvécsen. Tegnap délelőtt kiállítás megnyitókat, könyvbemutatókat tartottak és felavatták Kemény János író, a 100 éves folyóirat egyik alapítójának szobrát. Este irodalomtörténeti előadással és koncertekkel folytatódott az ünnepség, ma pedig képzőművészeti előadás és istentisztelet lesz. Emellett a Helikon közösség leszármazottainak kerekasztal beszélgetését is meghallgathatják az érdeklődők. Az ország nagy részén süt a nap, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Délután hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal. Napközben 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 12 órakor jelentkezünk.
1: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ki végtelent itt áll, s a lelked égre lázadt. Epizódok Csád Géza műveiből.
3: Kosztolányi Dezső. Írás régi könyvben. Csád Gézának.
4: Egy régi könyvben megtaláltam halványírásod. S úgy rémlik, hallom a sírodból folytott sírásod. Pár kóta volt csak, egy néhány szó, egy régi jegyzet. De a szívem följajgatott rá, és fájni kezdett. Úgy ültem ott, hamut kaparva, kihúnyt tüzetnél. kísértet járt ma a szobámban. Miért üzentél?
3: Részlet Csát Géza 1913-ban írt önéletrajzából.
5: 1887-ben születtem Szabadkán. Apám Brenner József ügyvéd, aki szenvedélyes zenélő, hegedű művészt akart belőlem nevelni. Valóban gyorsan és jól fejlődtem, de az alkotása vágya megölte bennem a gyakorlatozáshoz szükséges türelmet. Festő akartam lenni. Bizarr színkeveréseimet és elnagyoló vázlatszerű rajzolási modoramat azonban rajztanárom kinevette és elégségest adott. Annál nagyobb volt az elégtételem, amikor egy szegedi kiállításon Ripple Rónai paszteljeiben igazolását láttam mindannak, amit rajzolásról, festésről magamban elgondoltam. Az írással simán ment a dolog. Réffi Zoltán, az irodalomtanárom fedezte föl először, hogy tehetségem van hozzá. Ugyanebben az időben, 14 éves koromban mutatkoztam be először a Bácskai Hírlap közönségének, mint zenekritikus. 17 éves koromig azonban nagyon keveset írtam. Mint 8. gimnazista elküldtem Bródi Sándornak, a Jövendő akkori szerkesztőjének egy novellámat, a Kályha volt a címe. Válaszolt rá. Azt írta, hogy küldjek mást is. Jót, sőt, feltűnőt vár tőlem. Ekkor történt, hogy unokabátyám Kosztolányi Dezső tanácsára szakítottam a Brenner névvel, és Csát Géza néven írtam alá cikkeimet, novelláimat. Jött az érettségi, azután az orvosi egyetem. Másfél évig csak az anatómiának és az élettannak éltem. Egy napon azonban mégis ráhatároztam magam, hogy kopogtatok a Budapesti Naplónál. Abban az időben ez a lap az ifjú magyar irodalom harcoló gályája, rohanó kvadrigája volt. Vészi József és Kabos Ede szerkesztése alatt itt szerezték meg igazi formájukat Ady Endre, Bíró Lajos, Kosztolányi Dezső, Lengyel Menyhért. Érthető tehát, hogy mint újat kereső, újat merő író ide és csak is ide vágytam. És befogadtak a csodás atléták közé. Pár hónap múlva már vasárnapi tárcaíró lettem. Természetes, hogy nagy kedvel és szorgalommal dolgoztam. 1908-tól a Nyugat alapítása óta munkatársa voltam. Ideírtam azt a kis tanulmányomat Pucciniról is, amely azóta németül is megjelent. Ugyanebben az időben látott napvilágot első novellást kötetem. A Varázsló kertje. Körülbelül egy év távolságban követte ezt ezután a többi. Délutáni álom, Schmidt, Mézes Kalácsos, Muzsikusok.
3: 1908-ban Ópium című novellájában arról ír, hogy a teljesebb élet eléréséhez igazán a kábítószer segítheti az embert. Az ópium szívó rövid idő alatt évezredeket élhet át. Az első adag befecskendezésének közvetlen okairól így számol be.
5: 1909. április 19-én történt, hogy Kuti Dezső egyetemi tanár mellkasamon kopogtatva így szólt. Egy kis jobboldali apicitis. A félhomályos, karbolszagú rendelőben hirtelen kripta illat csapott meg. Jéghideg szaladt át rajtam. Tehát mégis elért az, amitől a legjobban rettegtem. Erőt vettem magamon. Bízni akartam, és összeszedtem minden energiámat. Kemény legény voltam akkor. Barátaim előtt sem mutattam megdöbbenést, vagy kétségbeesést. De aznap nem tudtam aludni reggeli semmit. A múlt emlékei tolultak fel fejemben. A boldog óráim gyötrő szépségei. És a bűneim. Mindaz, amit helytelenül tettem. Kató. Luca. Irénke. 12-kor vettem be az első brómadagot, 2-kor a másodikat, 5-kor a harmadikat, és reggel 5:30-kor a gyönyörű tavaszi napsugaraiban fecskendeztem be az asztalomon levő fecskendővel az ugyanott pihenő oldatból az első
4: patagott 0,2 milligram emmet.
3: Csát Gézát sokat foglalkoztatja Freud Álomfejtés című műve. Ő maga is az Álom című tanulmányában a következőket állapítja meg.
5: Az álomban mindenkor egy kívánság rejlik. Csak hogy az álom ezt a kívánságot, ezt a kedves arcú leányzót, az álom alapgondolatát förtelmes rongyokba öltözteti, sötét festékkel torzítja el. Az álom tartalma egy sziklatömbhöz hasonlít, amelyből az álomfejtő vésőinek ki kell halásznia az álom igazi gondolatát, lényegét.
3: Elméleteit, tudományos kutatásának eredményeit, megfigyeléseit feloldja novelláiban is. Béka című írásában például a feleség halála helyett a halált jósló béka jelenik meg csupán. A vele való harc pedig kifejezi a főhősnek azt a vágyát, hogy szeretné megakadályozni felesége halálát.
6: Előfordul, hogy az álom közvetlen módon fejezi ki a vágy teljesülést. Nincs szükség arra, hogy a tudatalattiból hozzon valamit elő.
3: E megállapításra például szolgál Egyiptomi József című novellája.
5: Zalai Jóska, kedves barátom, elmesélte, hogy a múlt éjjel milyen csodálatosat álmodott.
7: Tudod, nyári reggel volt. Körös körül nyugodt síktáj, pálmafákkal, a távolban egy piramis. Nem lehetett kétség, hogy Egyiptomban járok, és hogy a széles folyó, amelynek partján megyek, a Nílus. Később belegázoltam a vízbe egészen nyakig, és úszva folytattam az utat. A víz jól elvitt a partról, bent úsztam a meder közepén, amikor hirtelen egy asszonyt pillantottam meg a parton.
8: Ki vagy te, drága asszony?
9: Zsidó asszony vagyok.
8: Engedd meg tehát, hogy megpihenjek a házadban, mert messzi útról jövök.
9: Akkor bizonyára éhes vagy, és enni szeretnél.
8: Nem gondolok most arra, és kérlek, ne is fárazd magad vele, hogy étellel kínálj meg.
9: Talán csak nem utasítanád vissza, ha kenyérrel kínállak.
8: Köszönöm, elfogadom, hiszen drága tőled minden falat.
9: Akkor jöjj hát a házba.
8: Egy kicsiny szobába léptem, amelynek falait körös körül fehér vászon függönyök borították. A földön gyékény hevert. A szoba sarkában egy alacsony nádból font asztal állt, mellette két oldalt a falnál lócák.
9: Itt lakunk messze a várostól, mert a férjem nagyon félt. Nem akarja, hogy férfiakat lássak.
8: Félt, hogy megcsalod?
9: Attól nem tart. Elhiszi, hogy hűséges vagyok. De azt sem szeretné, hogy más férfi netán vágyat ébresszen bennem. És jól tudod azt, idegen, hogy a házasságtörő asszonynak halál a büntetése. Megkövezés.
8: A férjed egész nap távol van?
9: Reggel megy a törvénytudók gyülekezetébe, és este jön haza.
8: Nem nehéz a magányt elviselni?
9: Nem, mert dolgozom.
8: Nincs gyereked?
9: Nincs. De egy kis ázsiai szent próféta megjósolta, hogy lesz, és így türelmes vagyok a várakozásban. Hanem most beszélj te magadról. Egyiptomi vagy, de nyilván a felső Nílus tájáról. Ott van a hazád?
8: Igen, ott.
9: Fiatal vagy, azt látom, és bizonyára szerencse párt fogol.
8: Miért gondolod te, édesasszony?
9: Mert eszesnek látszol, és az arcod kedves.
8: pillanatra kilibbent a szobából, majd visszatért. Egy darab kenyeret tett elém, és egy vörös kőkorsót állított a földre. Ettem. Ő hosszan nézett engem, ölbetett kezekkel, jó indulatúan és nyugodtan. Fölálltunk. Édes szemébe néztem, amelyek mosolyogtak és könnyesek voltak. Aztán megcsókoltam az ajkait, a puha szép karját, az elefántcsont telt nyakát, és a hajfürtjeit, amelyek fehér kendője alól kibújtak és cédrus illatot árasztottak. Az asszony aléltan és gyengéden hunyta le a szemeit csókjaim alatt. Vállaim megremegtek, kibontakozott karjaimból.
9: És most menj.
8: Engedd, hogy még maradjak.
9: Menned kell. Vagy azt akarod, hogy meghalljak? Hogy halálra kövessenek? Élni akarok, hogy visszagondolhassak rád, és erre a boldogságra, amit most éltem át, és amit nem vártam, és nem reméltem soha.
8: Légy áldott ezerszer.
9: Szerencse és öröm kísérjen utadon.
8: Letérdeltem előtte, átöleltem áldott csípőit, és csókot nyomtam térdére. Aztán kimentem a házból. Kitártam karjaim a búcsúzó nap sugaraiban. Elindultam a folyó folyásával ellenkező irányban. Egy kőhajításnyiról visszanéztem. Az asszony ott állt a parton. Szemeit egyik karjával elfötte, és a másikat kinyújtotta abba az irányba, merre távoztam. Ujjacskái lefelé lógtak, mint a sebzett madár szárnyai, és csodálatos formái még egyszer megvillantak a napfény aranypatinájában. Ez az utolsó részlet, amire az álomból emlékszem. Ma egész nap ezen az álmon gondolkodom. Az egyiptomi asszony velem van folytonosan az utcán, otthon, a kávéházban. Ó, te drága asszony!
6: Irigyen hallgattam Zalai Jóskát. Igen, irigyeltem, hogy ilyen szépet álmodott.

0: A Nyugat 1911 áprilisi számából idézünk. Karinthy Frigyes kritikáját Csáth Géza novelláiról.
1: Csáth Géza a fölösleges színeket és vonásokat mind nagyobb öntudattal söpri le íróasztaláról. Még itt-ott ellágyítja kezét a haldokló drága líra, de aztán keményen összefogja a gyökereket, és nem tér le az útról. Biztonsága és rutinja Maupassantra emlékeztet. Öntudata azonban még határozottabban nyomja el a líra beavatkozásait, mint a francia mester. Nagyon jól érzi, hogy a hatás legfőbb eszköze az a kegyetlenségig fokozott gyilkos objektivitás, amely érzéketlenül bontja fel és mutatja be az élet legérzékenyebb szerveit. A fölény éppen ebben rejlik, ridegnek mutatkozni, mint maga az élet. Így megdöbbentően, azaz az abszolút éreztetésével emelkedik ki a tragikum.
0: Csáth Géza, Rozi.
2: Pesten szolgálok. Sok legényt ismerek. Egy famunkást, egy éttermi segédet, egy őrmestert, mind jóképű, jókereső emberek. Udvarol nekem a gazdám is, egy orvos és annak az unokaöccse is, egy jogászfiú, aki miattam gyakran jön látogatóba. Vasárnap délután nem unatkozom. Először találkozom a famunkással, aztán az éttermi segéddel, és végül az őrmesterrel. Egyiknek sem adom oda magam. Talán majd, ha asszony leszek.
3: Rozi Jóskát kedveli a legjobban. Amikor megkéri a kezét, igent mond. A bakástéri templomban esküdnek. Jóskának eláll a lélegzete, ahogy megpillantja Rozit úrinőnek öltözve. A gyanakodás sírája szívében fészkel. Különösen este ámul el, amikor Rozin meglátja a csupa finom alsóruhát, hosszú fekete selyemharisnyát, vékony csipkés inget.
4: Ezt loptad! Ne is tagadd!
2: Ugyan, ostoba! Kaptam a nagyságától. Nyugodtan megkérdezheted.
3: Jönnek a hétköznapok. Jóska boldog. Jó kedvel, fütyörészve dolgozik. Esténként örömmel viszi haza keresetét. Naponként 4-5 koronát.
2: Mától kezdve takarékoskodunk.
4: Talán a gyereknek gyűjtünk?
2: Ugyan. Gyerek nekem nem kell. Magunknak gyűjtünk, hogy később kényelmesen élhessünk.
4: Ne uraskodj, nem szeretem az ilyet.
2: Hallgass rám, Jóska. A kereseteden veszünk karosszékeket.
4: Az, ami van, talán nem jó neked?
2: Ugyan. Nem szégyenkezünk az ócska faszékkel meg a lócával. A karosszékben kényelmesen üldögélünk, olvasgatunk. És minden héten egyszer esténként ismerősöket hívunk kártyázni, beszélgetni, teázni.
4: Én esténként a szakszervezetbe megyek, ott olvasok.
2: Úgy? Talán munkáslapot?
4: Azt. Mi kifogásod van ellene?
2: Semmi. Jóska, semmi. De kérlek, maradj inkább itthon. Majd járatunk mi is újságot. Olyan lapot, amilyent a szomszéd ügyvédék hozatnak.
4: Utálom Rozi szagos szappanait. Bűzli tőle a lakás. Gyűlölöm magas sarkos cipőit, riszáló járását, rikító selyemkendőjét. Sokszor úgy érzem, ez az asszony elhagy engem. Mit tegyek? Talán nem ártana alaposan megverni. Na, mégsem. Ez még inkább kenyértöréshez vezetne.
2: Jóska? Addig böngésztem az újsághirdetéseket, míg egy házmesteri állásra akadtam. Lakást is kapunk, így én is kereshetek. Többet tehetünk félre. Gyorsabban vásárolhatunk telket, házat Szentölincen vagy Pécelen.
3: Egy hónap múlva beköltöznek az új lakásba. Jóska tovább dolgozik. Rozi ügyesen végzi házmesteri teendőit. Örömmel mutatja férjének a sok borravalót. Jóska nem tudja eltitkolni féltékenységét. Egy este a vacsoránál hirtelen megszólal.
4: Azt mondom, meg ne tudjam, hogy valamelyik lakásba odabent maradtál, mert letöröm a derekadat.
2: Már miért ne maradnék?
4: Hallgass, nagyon jól tudod, hogy milyen veszély fenyeget.
3: A következő héten meglátogatja őket Jóska sógora, Károly. Kora reggel érkezik, és ott éjszakázik. Aznap este, mikor Jóska hazafelé tart, Rozi elébe siet.
2: Jóska lelkem, erősítse meg a sógornak, amit mondtam neki, mert nekem nem hiszi el.
4: Mi az ördögöt mondtál?
2: Hogy 2050 forintért telket vettünk Pécelen.
3: Jóska valósággal dübegurul, és eleinte semmi szín alatt sem akar beleegyezni a hazugságba. Rozi könyörgésére mégis megteszi. A sógor sápadozik az irigységtől. Az asszony annyira örül ennek, hogy alig lehet vele bírni. Reggel, mikor a sógor továbbutazik, azt mondja Jóskának.
5: Szép feleséged van és dolgos asszony. De jobban vigyázz rá, mert bejárnak hozzá a házból a fiatal urak beszélgetni. Nem jó vége lesz ennek.
3: Jóska munka közben egész nap erre gondol. Nagyon bántja a dolog. 3-4 nap múlva rukkol csak ki.
6: Te, a szobádba benenged senkit, mert agyonütlek.
2: Hiszen csak az jön ide, aki keresi a mosókonyha vagy a padláskulcsot.
6: Jó, jó, jó. Vigyázz magadra, ha megtudok rólad valamit, az lesz, amit mondtam.
2: Ugyan nevetséges. Kár féltékenykedni.
6: Én meg azt mondom, legokosabb, ha elköltözünk innen.
2: Legyen eszed. Miből veszünk akkor házat? Elmegy a pénz a lakásra.
3: Jóska nem nyugszik meg. Nehezen megy a munka is. Az asszony teljesen elhanyagolja.
6: Különös. A kabátomra már hetek óta nem várja fel a leszakadt gombot. Nem vár esténként meleg levessel. Hideg fellágotta tesz elém. Ő meg unottan bámul. Előtte vacsorázhatott. Nem is szól hozzám. Ölelésem elől kitér, ha hirtelen mégis elkapom a derekát. Rúg, kapál, vihog, karmol, elszaladt tőlem. Mit tegyek?
3: Jóska másnap délelőtt elkéretődzik a munkavezetőtől. Reszket a térde, fázik, fáj a szíve. Egy óriási kirakat tükörüvegében meglátja magát. Megijed, mert olyan sápatnak, szánalmasnak tűnik. Villamosra ül. Az út hazáig rettenetes hosszúnak tetszik, mintha már hajnal óta utazna. A sarkon még felhajt egy kupica szilvóriumot. Nehéz, lassú léptekkel indul el. A lakás ajtaja zárva van, és az ablak nagy kendővel elfüggönyözve. Erőteljesen kopog az ajtón. Belülről zavart beszélgetés hallatszik, aztán ide-oda futkosás, tevés-vevés, de egy hang sem kérdezi, ki az.
6: Nyisd ki! Nyisd ki, nem bántlak!
7: Nyisd ki, házmesterni asszonyát, még rosszat fog gondolni az ura! De mondtam, hogy ne zárja be! Vagy én kinyitom! De figyelmeztetem a házmester urat, ne merjen hozzám nyúlni, mert revolver van nálam!
6: Igen, igen!
7: Értette? Ha hozzám nyúl, lelövöm!
6: Igen, igen!
7: Engedj el az utamra!
2: Mit akarsz most itthon?
6: Mit akarok? Mit akarok, te ringyó majd? Majd ez a bárd, ez!
2: Megbolondultál! Tegyed le! Mindent megmagyarázok!
6: Hogy mit akarok?
2: Segítség! Segítség!
6: Mit akarok?
2: Segítség!
6: Hogy mit akarok?
3: Jóska harmadszor is felemeli a bárdot, de már nem üt. Rozi kék szemei ránéznek, fájdalmasan, szenvedőn. És azután egy nagyos sóhajt Rozi. Leunja szemét. A rózsaszínű kockás dunyhát elönti a vér. Emberek tódulnak a folyosókon, lépcsőkön. Döbbenten lépnek be a házmester lakásába.

0: Talán kontrasztként idézhetnénk ekkortájt írt kis értekezését az élet jó dolgairól.
1: Az életet általánosságban illúziók malteranyagával kell felépíteni. Ezek az illúziók szinte jó részt testi érzéseken alapulnak, és mégis szellemi javak.
2: Jó dolog frissen áthúzott ágyba feküdni, miután előzőleg langyos kádfürdőben elálmosodtunk.
3: Jó dolog hidegtől bejövet a kályha mellett a kezed dörzsölni és dicsérni a szép fehér havat.
4: Jó dolog az első hóesés után szánkóba ülni és tágra nyílt szemekkel őszintén csodálkozni az ismerős tájak varázslatos megváltozásán.
1: Jó dolog sok fogásból álló ebéden részt venni, keveset enni és örülni saját mértékletességünkön. Utána szivarra gyújtani és csak harmadrésznyire elszívni.
3: Jó dolog vidám tavaszi alkonyban Chopin zongorázni, és közben mozdulatlan, vékony, hű leányajkokat szeliden, szeretettel 3 másodpercre egyszer megcsókolni.
2: Jó dolog reggel falun, korán kelni, és mosdás előtt a harmatos fűben mezit láb. Könnyű lélekkel bensőnkben mosolyogva a csiklandó napfény szépségétől szaladgálni.
4: Jó dolog fehér remeszelt szobában, régi, de tisztán hangolt kis zongorán Mozart szonátákat játszani.
1: Jó dolog könnyű influenzával lázban feküdni 3 napig, és a 4. nap tettetett lábadozással visszatérni az életbe.
0: ...1912 nyarán már így panaszkodik naplójában.
5: Rettenetes és nyomasztó gondolat, hogy nincs többé kedvem az íráshoz. Az írás pedig gyönyört ad és kenyeret. Mégse. Nehezen megy aggályokkal. A születő gondolatot, mint egy csirájában megöli a kritika. A legbelső elintézetlen ügyeimet pedig nem tudom papírra tenni. Az gátol, hogy mások épp oly tisztán olvasnak benne, mint én más írók írásaiban. Mégis vaserővel kényszerítem magam, hogy írjak. Írnom kell. Ha nem is lesz számomra többi az írás életműködés, legalább legyen játék. Játszanom kell, ha nem is mulatok, mert ez ad esélyt rá, hogy valaha sok pénzt keressek.
0: Helyzete a klinikán is megrendül.
5: Néhány nap alatt egész sorozat fontos komplex sérelemért. Ezeket nem lehet egykönnyen kiheverni. Az első, Winter közeli távozásával kapcsolatban tanár segéddé való kinevezésemet várhattam. Jogosan, mert 2 évvel vagyok régebben a klinikán, mint bárki más, és mégis Moravcsik vértesnek, ennek a tehetségtelen, szintelen fickónak ígérte oda az állást. A második, hogy bár tavaly nagy sikerrel mutatta be a Magyar Színház Janika című darabomat és a Hamvazó szerdát, most a Horváték című színdarabomat a Vix Színház visszautasította. Nem üti meg a nívónkat, mondta Faludi Miklós orcátlanul. A harmadik, Puccini tanulmányom nem nyerte meg a Gregus díjat. Így kaptam egyre másra a sorstól pofonokat.
0: A Nyugat 1919. decemberi számában Kosztolányi Dezső többek közt így emlékezik Csát Gézára.
6: 1913-ban Budapestről elment, klinikai állását otthagyta és vidéken fürdőorvoskodott. Mindenkitől eltávolodott, hogy zavartalanul élhessen a szenvedélyének, akár egy emberkerülő alkoholista. A háború idején bevonult, majd leszerelt. A Hajdú megyei földes községben lett orvos, majd Bács-Bodrogban regőcén telepedett le. Itt folytatta a falusi orvos kemény életét. Diákos szokásai, melyeket 10 éves korától ismerek, tüntetően visszatértek. Leveleit kék, zöld, piros tintával színezte ki, minden mondatát apró rajzokkal kísérte. Egy-egy szót gyászkerettel vett körül. Sokat beszélt olyan apró cseprő dolgokról, melyeket én nem értettem. Alig írt valamit. Egyszer unszolásomra mégis felolvasta egy írását, melyben azt fejtegette, hogy a háborúba vonuló katonaság számára előre apróra kellene vágni a húst, mert a harctéren nincs idő arra, hogy maguk az evők darabolják fel. Nagyon hosszú és fárasztó volt az idegenszerű értekezés. Maga is észrevette, és bágyattan intett a kezével. Te ezt nem értheted, mondta. Néha azonban a régi szikrázó elme volt, különösen, ha nagyobb adag morfiumot kapott. Tavaly még küldött novellát, mely az esztendőben jelent meg. Egyik elmebetegének esetét írta meg biztos tollal.
0: Dénes Imre.
1: Egy Tolna megyei faluban Madocsán született Dénes Imre. Apja és anyja, akiknek egyetlen gyermeke volt, s akik egyébként második unokatestvérek voltak, a falubeliek szemében nevetséges gyengétséggel becézték a fiút. Arra tanították, hogy legyen büszke, mert ő külön, mint a többi gyermek. Úgy járatták, mint valami kis grófot. Két pár lakkos csizmája is volt a kölyöknek. Sokan kár örömmel fogadták a hírt, mikor Dénes András bajba jutott. Jótált sógoráért, a sógor pedig egy éjjel megfázott, és 6 hét alatt meghalt heptikában. Andrásnak fizetnie kellett. Sokat, 3000 koronát. Csak a felét tudta megadni. Elhatározta, hogy Amerikába megy Imre fiával. Ott maradnak, míg együtt össze nem keresik a pénzt, hogy újra büszkén a szemébe nézhessenek mindenkinek. Jókedvűen tűrték az utazás fáradalmait. Végre megérkeztek. 3 nap múlva már volt munkájuk. Pittsburghbe helyezték el őket. Az apa nappal dolgozott egy építkezésnél, a fiú meg éjszaka az acélgyárban. Türelemmel, panasz nélkül húzták az igát. Vasárnap későn keltek, sétáltak egy keveset a városban, és 10 órakor templomba mentek, hogy misét és prédikációt hallgassanak. Ekkor tűnt fel Imrének egy szőke missz a templomban.
7: Ó, milyen szép volt! Hasonlított a falubeli báróné unokahúgára. A missz olykor elmosolyodott, tekintete az ablakra rebbent, majd fejét felén fordította, és hosszan a szemembe nézett. Az édes missz prédikáció után igyekezett a közelembe férkőzni. Egészen hozzám simult. Kezével hozzá is ért a kezemhez.
1: Ez a játék minden vasárnap elejétől végig újra és újra megismétlődött. Ilyen formán, bár nem szívesen, észre kellett venni az öreg Dénesnek is.
8: Ugyancsak tetszel a kisasszonynak.
7: Majd lever szoknyájával a lábamról.
8: Otthon akad ennél takarosabb fehér nép is.
1: Egy vasárnap elmaradt az édes missz. Imre nem titkolta nyugtalanságát.
8: De nagyon odáig vagy. Talán beteg a lelkem. A jövő héten biztos találkozol vele.
1: Imre apjának volt igaza. Ez alkalommal olyasmi történt, ami még eddig soha.
7: Ma megfogta a missz a kezemet, és hevesen megszorította. Amíg az ajtóig nem értünk, el se bocsátotta. Arra gondoltam, hogy a lány mellett maradok, elkísérem. Beszélek vele, hisz már tudok egy keveset angolul is. Nem. Nem mertem ezt mégsem kockáztatni. Hát a kinevet is kacagva elszalad.
1: A következő vasárnap ismét nem jött a missz. A másik legközelebbi vasárnapon újból megpillantotta.
7: Nagyon, nagyon szeretném önt személyesen megismerni. Igen, ezt mondom, ha a kiárathoz érünk. Ezt ismételgettem mise alatt. A nagy tolongásban majdnem ölelkeztünk, mégsem mertem kinyitni a számat.
1: Karácsonykor már otthon voltak. Az öreg Dénes úszott az örömben. Kifizette a tartozását a banknál, és disznót vásárolt. A fiú rontotta meg otthon a békét. A szent karácsony estén is baj volt vele. A bő délutánján figyelmeztette Imrét édesanyja, hogy reggel nem mosdott, és kérte, hogy pótolja a mulasztást. Később szólt, hogy öltözön ünneplőbe, mert éjféli misére fognak menni. Imre elvörösödött a dűtől, és torka szakadtából üvöltötte.
7: Én nem öltözöm ünneplőbe, nem megyek semmiféle misére, értette? A kutya úristenit, az embert nem hagyják soha békén.
9: Hiszen jól van, jól. Maradj itthon. Nem tudtam, hogy édes szülédnek szólni sem szabad. Azelőtt nem voltál ilyen.
1: Imre a következő napokat a szobájában töltötte. Egy helyen üldögélt, föltett kalappal, mint a hajón. akármit szóltak hozzá, nem felelt. Szülei tanakodtak, hogy mi lelte.
8: Volt ott kint egy kisasszony, akit minden vasárnap látott a templomban. Talán azután búsul.
9: Mondta, hogy tetszik neki a lány?
8: Igen, igen, de bátortalan volt, megszólítani sem merte. Kár volt ilyen szentesnek nevelni. Én legény koromban ittam, mulattam, táncoltam, cicáztam a lányokkal. Ez még már 20 éves, és még nem is volt szeretője.
1: Eltelt egy hét. Imre látszólag megnyugodott. Otthon dolgozott. Segített szüleinek. Január közepén anyjával együtt Hartára ment a vásárba. Imre egész nap jókedvű volt. Élvezettel hajtott, és nála valami szokatlan hegykeséggel még félre is vágta a pörgek alapját. Este, mikor a téli alkonyatban hazafelé kocsisztak, úgy félúton megszólalt.
7: Most mondok magának valamit, édesanyám.
9: No, mondd.
7: De el ne árulja senkinek.
9: Nem árulom el.
7: Tudja, az amerikai miszt. Ma láttam Hartán.
9: Hol láttad?
7: Egy udvarban.
9: Egy udvarban?
7: A disznóolban.
9: A disznóolban. Talán etette a disznókat?
7: Nem etette. Be volt zárva.
9: Be volt zárva a disznóolba?
7: Igen. És azt mondta, hogy eljött hozzám Amerikából.
9: Igazán mondod?
7: És te, Jézus, úgyse. Panaszkodott, hogy miattam szenvedte el ezt a sok kényelmetlenséget. De szeret, és szívesen tette.
9: És ott láttad?
7: Igen, ott a disznóban.
9: És milyen ruhában volt?
7: Mint ahogy a templomban szokott járni. Fehérben.
1: Imre megcsapkodta a lovakat, és boldog, csendes elégedettséggel hajtott. Dénesné hideg rettegést, félelmet és nyugtalanságot érzett. 2 hétre rá disznóölés volt Déneséknél. Az apa régi szokás szerint maga vetkőzött neki, hogy leölje a disznót. Alig fogta le az állatot, hogy leszúrja, mikor kiugrott a házból Imre, és odaszólt.
7: Várjon csak, édesapám!
8: Minek te?
7: Hát csak azért, hogy ne bántsa.
8: Miért ne bántsam?
7: Ne ülje meg!
8: Ne üljem meg?
7: Hagyja élve!
8: Hát aztán mi legyen vele?
7: Hát csak éljen tovább.
8: Hú, egyet, ki a fene látott ilyet? Hát honnan veszünk zsírt, szalonnát, sonkát télire?
7: Van a mészárosnál.
8: De, gyerek, megharagítsz. Hát nem az is öli a disznót.
7: Igen, de éppen ezt ne bántsa.
8: Hé, hát ez nem olyan disznó, mint a többi?
7: Nem, ez nem olyan.
8: Ostoba? Nem. Ha nem tudod nézni a vért, menj be!
7: De édesapám!
1: Az öreg nem teketóriázott sokat, leteperte az állatot és beleszúrt. A fiú, mintha kergették volna, szaladt el hátra az istállóba. Imre az apjával többet nem beszélt. Úgy viselkedett vele, mintha valami nagy haragosa volna. A disznótoros húsból, kolbászból egy falatot sem evett. Hetekig semmit sem csinált, ide-oda járkált, csavargott az utcákon. Tavasszal kedve támadt a munkához. Néha egész nap dolgozott a földeken. Májusban, mint minden évben, Dénesné búcsúra készült a fiával. Velük tartott a szomszédasszonyuk Filáné a lányával Jolánnal. A két anya a hátsó ülésen foglalt helyet. Imrének hamarosan megtetszett a lány. A fehérsége a Miszre emlékeztette. Vidáman elbeszélgettek. Hazafelé Imre már nem szólt a lányhoz. Dénesné otthon kérdőre vonta a fiút.
9: Mi lett? Összevesztetek?
7: Nem vesztünk mi össze.
9: Hát akkor mi történt?
7: A búcsún a pap. Félrehívott.
9: Félrehívott? Minek?
7: Félrehívott, hogy ne lássa senki. És levette a süvegét. Kiesett a haja.
9: A haja?
7: Igen. A szőke haja. Mert a pap az amerikai misz volt.
9: Ugyan, miket beszélsz?
7: Az volt.
9: És mit mondott?
7: Megkérdezte, hogy miért beszéltem Jolánnal, ha Őt szeretem. Én megígértem, hogy soha többé nem szólok Jolánhoz. Erre ő azt válaszolta, hogy még egy próbát tesz velem. Ha kiállom, eljön ide, és a feleségem lesz.
1: Az anya megkövülten hallgatta a fiát. Imre a vacsoránál hatalmas étvágya levett, és többször hangosan fölnevetett. Szülei ilyetten néztek össze. Éjjel semmit sem aludt a fiú. Reggel megborotválkozott, ünneplőbe öltözött, és leült az ablak mellé. Egész nap nem beszélt, nem evett semmit. Így ment egy hétig. Akkor erőszakkal próbálták etetni, de nem lehetett. Elkékült a dütől, fölemelte öklét, és kicsapta a kanalat anyja kezéből. Dénesné jajgatva kiszaladt a szobából, az öreg meg elment orvosért. Aki rövid vizsgálat után megállapította, hogy a fiú megőrült. Az orvos bíztatta a szülőket, hogy talán még meggyógyul a fiú. Két esztendő telt el. Imrét az elmeklinikán minden hónapban meglátogatták szülei. De nem változott a gyermek állapota semmit. Egy helyben ült, bárgyún elmosolyodott néha. Egy fiatal orvosnak elárult a titkát.
7: Képzelje, doktor úr, üzenetet kaptam Amerikából, a drót nélküli telefon útján. A szép miss telefonozott egész nap. Azt ígérte, hogy rövidesen megérkezik. És akkor megtartjuk az esküvőt.

máskor viszont kuszán és unottan ír. A földi törvények alól a végtelenségnek ez a szegény-szegény szerelmese sem menekülhetett meg. Nem tudta végtelenné fokozni az adagokat, s szervezete megroppant alatta. Leírhatatlanul sokat szenvedett. Vértanú testén nem volt egy fillérnyi helyecske sem, melyet föl ne tépett volna az oltótű. Tájogok keletkeztek rajta, és szíjakkal kötötte át a lábát, hogy valahogy bánszorogni tudjon. Így dolgozott évekig. Naponta ellátta orvosi teendőit, s míg lehajtott fejjel ballagotta a biztos halál felé, sok-sok embernek adta vissza az egészségét. Félelmek kínozták, és mindenkire gyanakodni kezdett. Attól félt, hogy a szedcsontját valaki átszúrja egy tűvel, és a szívét keresztül döfi. Detektívekkel figyeltette meg hozzátartozóit. Élesre fent késeket rejtegetett magánál. Végül tétlenné vált és közönyössé. Aki úgy öltözködött, mint az élet hercege, semmit sem törődött magával. Pecsétes kabátjáról lógtak a gombok, a szellem, a tudás, a tehetsége, nagyszerű jelensége egy vidéki kasznárhoz hasonlított. Irtózatos volt látni ezt a kísértetet. A környezetétől véres verekedéssel csikarta ki a mérget. Hogy pedig sírtak előtte rokonai, így szólt hozzájuk. Látom a könnyeiteket, de én már nem értem. Először feleségével végzett, majd 1919. április 22-én ő is öngyilkos lett.

0: Kosztolányi Dezső Csád Gézának.
1: Te soha se jövő és soha se beszélő, várlak ma is, halott, e hosszú és e késő bús éjszakán. Mert mészfehéren ég távol van a hegyoldal, s befestve a falam a bandzsal csorba holddal oly halvány. Nem kell szólnod, mondd. Nincs semmi hír amonnan, hol fejfa és kereszt elvész a sűrű lomban, és sír a táj. Én tudtam, hogy közöny s merev csönd van az éjben, de hogy ilyen soká tart, azt most meg nem értem, és fájva fáj. Mert nem felettelek. A füllet estbe úszó ablakból fölsíró, homályos hegedű szó eszembe hoz. Így látlak mindig én, édes fiatal orvos, fehér köpenyben a kavicsos és porondos kertudvaron. De jöjj, akárhogy is, vérrel, sárral, te lélek, férgek gyűrűivel. Ha láttodra félek, eltagadom. Szemedbe bámulok,

és csellel kényszerítem kezedbe a kezem, és a szívedre szívem, ha nem merem. Igen, eléd megyek, és régi orvosomnak csuklom, oda nyújtom, hogy vizsgáld meg, mint szoktad, ütőerem. Oly jó az, aki ad, s te élted, odaadtad. Angyali gyilkosan nődnek, s tenned magadnak, szelíd barát. Ki végtelent itt áll, s a lelked égre lázadt, majd összetörted a tébolyok és a lázak szent poharát. Te a halálé vagy, zarándoka az áranynak, ki bátran indultál, kapudat megtaláltad az éj felé. De én, jaj, itt vagyok a fényben, és hitetlen feledve önmagam, jajokba fúlva lettem az életé.

0: ki végtelent itt áll, s a lelked égre lázadt. Kedves hallgatóink, epizódokat hallottak Csád Géza műveiből. Összeállította Tertinszky Edit. Közreműködött Balkai Géza, Bán János, Frejt Edit, Fülöp Zsigmond, Gáspár Sándor, Kátai Endre, Lőrinci Éva, Lukács Sándor, Pándi Lajos, Revicki Gábor, Sütő Irén, Váradi Hédi. A rendező munkatársa Ószer Imre, a zenei munkatárs Molnár András volt. Szerkesztette Albert Zsuzsa. Rendezte Turián György.
1: Az imént elhangzott összeállítás 1985-ben készült, és utoljára 1991. december 5-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Ez az ember tenkes kapitány.
2: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
3: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
4: Ne izgalj, tárulj csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányodat.
5: A tenkes kapitánya. Ma 16 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Kedves hallgatóink! Ma délben a Budapest belvárosi Szervita templom harangja szól a Kossuth Rádióban. A történelmi Pest északi szélén, a mai Deák tér közelében áll a Szervita rend Szent Anna temploma. A szerzetes közösséget 7 fiatal firenzei nemes alapította 1233-ban, azzal a céllal, hogy Szűz Mária tiszteletét terjessze, szentélyeit gondozza. A társaság gyorsan növekedett, de a magyar királyságban csak a törökök kiűzése után 1689-ben tudtak megtelepedni. Eleinte az egykori pesti Bülyük dzsámit használták, majd 1717-ben megkezdték a templom és a mellette álló kolostor építését. A templom 1732-re, a kolostor azonban csak 1772-re készült el. Mindkét épület súlyos sérüléseket szenvedett 1849 májusában Heinrich Henczi ágyútüzétől. A II. Világháborúban a kolostort ismét jelentős károk érték, melyet először a földszintig, majd 1964-ben teljesen elbontottak. A templom homlokzatát az 1970-es években helyreállították, majd 1976-ra felépült a kolostor helyén a belvárosi távbeszélő központ. A templom belső tere gazdag díszítésű, barokk liturgikus tér. A monumentális főoltáron Szent Anna, a templom védőszentjének festménye látható, a gyermek Szűz Máriával és Szent Anna férjével, Szent Joachimmal. Jobbra a Szervita rend 7 szent alapítójának ábrázolása kapott helyet. A Budapest belvárosi Szervita templom 61 méter magas tornyában 2 nem túl nagy, de igen régi harang lakik. Az 55 kilós kis harangot 1757-ben öntötte József Zaimer Pesten. A 230 kilós nagy harangot Nuspicher János öntötte Budán 1694-ben.

0: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A hivatalban lévő államfő megbízatása éjfélkor megszűnik. Az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ új államfőt. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát, az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. Az Országos Diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a Diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzat és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Informatikai karbantartás miatt ma is csak korlátozottan érhetők el az e-közigazgatási szolgáltatások. Fennakadások lehetnek a DÁP vagy KÜ azonosítást igénylő felületein is. A központi kormányablakban egész hétvégén szünetel az ügyintézés, kizárólag az elkészült okmányok átvételére van lehetőség. A normál működési rend várhatóan holnap áll helyre. Ismét felmászott valaki egy tehervonat egyik vagonjára Rákosszentmihály állomáson, közölte a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta, a felső vezetéket időben feszültségmentesítették, így az illető nem sérült meg. Végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban elfogta. A vezérigazgató ismét felhívta a figyelmet, hogy a 25 kilovoltos felső vezeték miatt a vonat tetejére mászás életveszélyes. Kocsi színbe tartó villamosok ütköztek éjszaka a 9. kerületi Könyveskálmán körúton, a Mester utca megálló helyen, közölte a BKV. Azt írták, egy 56-os KAF villamos hátulról ütközött neki a szintén kocsi színbe tartó kombinónak, amely az 1-es vonalról tért vissza. A kombinón utazó 2 utas nem sérült meg, a KAF vezetője könnyebb sérülést szenvedett, őt kórházba vitték. Az ügyben szabálysértési eljárás indult. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mundruczó Kornél. A rendezőt a megnyitón az európai filmművészet egyik meghatározó alkotójaként méltatták, aki filmjeinek sokszínűsége, valamint a világ legrangosabb filmes seregszemlén elért sikerei miatt egyértelműen méltó az elismerésre. A Palicsi Filmfesztiválon július 22-éig több magyar filmet is bemutatnak. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért indul. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén süt a nap, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, zivatar. Délután hidegfront érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllökésekkel. Napközben 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
1: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A legnagyobb posta küldemény volt, amelyet e napon Alvinczy úr a Székvárosban kézhez kapott. Voltak benne vastag, többszörösen lepecsételt levelek, amelyek láthatólag mindenféle okmányokat tartalmaztak. Némelyik levélből bírósági idézőlevelek, másokból ügyvédi felszólítások, közjegyzői óvatolások hullottak ki. Éjszakai órákban írt hosszú élettörténetek mutogatták felhígított tintával írott szarkalábjaikat a kockás papírosokon, amelyeket olyan városvégi boltokban árulnak, ahol kocsikenőcsöt és ostornyelet is kapni. Majd előkerültek házilag készült csókaformájú kuverták, amelyekben megsárgult papíros darabokra írt valaki valahol luttollal, akinek állítása szerint nincs már más reménysége a földön, mint az alvinci nemzetmentési akciója. Mit tudjátok ti, boldog névtelen emberek, hogy mennyi levelet kap olyan ember, akinek lakcímét sokan számon tartják az országban? Milyen művészettel meggyőzően tudnak leveleket írni az emberek, amikor a saját legfontosabb bajukat adják elő?

0: Csak maradjon, Bandi. Mi úgysem fekszünk le korán. Na, lányok, rakjátok el a kamrába, amit hoztam. Válogatott tojásokat, amelyeket kendermagos tyúkok tojtak, almákat, amelyeket beregítótok hoztak hosszú szekereiken, vajat kövér uraság és svájci tehenektől, amelyekért már is öklelőznek a bikák künn a téli istálóban. Sódart, amelyet majd a saját bicsakjukkal vágnak tetszés szerinti vastagságra az urak, ha vendégségbe jönnek hozzánk. És hoztam egy hordó bort is. Nem a féle paraszt bort, amitől a férfiak megbánják, hogy megházasodtak, hanem valódi szlenkamenkát, asszony dicsérő, adomat csináló szlenkamenkát.
1: Olyan kedvesen, gazdasszonyosan beszél, hogy még az is megszomjazik, megéhezik, aki már jól lakott a világgal. Hogy volt kedve elmenni a föld alá a főjegyző úrnak ilyen asszony mellől?
0: A fa miatt se búsuljatok, ezentúl tüzelhettek bátrabban. Megszelidítettem a Sánta Nikelszkit, küld egy ölfát az erdejéből. Most már csak az udvarlókról gondoskodjatok, akik az ölfát felvágják. Na, mire vártok? Én majd elcsalom Péter Lacit. Úgy is szerelemes belém egy éve. Ugye, kedves fiam, maga is eljön, amikor a fát hozzák. Nem hagy bennünket magunkra, szegény tehetetlen nőket. Jaj, no, ne bolondozzon, fiam. Öreg asszony vagyok én már. Bandi, elég. A lányok megláthatják.
2: Szerettem a felvidéken utazgatni és felkeresni azokat a bolondúri embereket az otthonaikba, akik a mohos zsindelyeik alatt a legkülönbözőbb hóbortokban élnek. Egyik a repülőgépet akarta feltalálni, a másik az ősember csontvázát kereste. A régi Magyarország tele volt bolondokkal, mert békében hagyták őket. Manapság már megbolondulni sem lehet. Igaz-e, Zuki úr?
3: Rám nézve, nincs más menekedő út, mint megbolondulni. Azt hiszem, nem is lehet olyan rossz a bolondok házában, ha úriember a paciens. Bizonyára ott is figyelembe veszik a társadalmi illemszabályokat. Az úriembert ott is megbecsülik.
2: Ezek az emberek, akik borovicskapiros arcukkal, megmerevedett tekintetükkel kibámulnak a régi nemesi házak ablakain, nagyon jól megvoltak az őrültségükkel. Mindenki tudta róluk, hogy csendes bolondok. Betegségtől, italtól, sorscsapásoktól, így aztán senki sem csodálkozott, ha néha napján eszükbe jutott kilövöldözni az ablakon. Vagy az eperjesi püspöknek képzelték magukat, és annak nevét irogatták rá a bélyeges papíros.
3: Én könnyen bebizonyíthatom, hogy már 30 év előtt megmérgezte a véremet egy kóbortáncosnő. Sohasem járt én hozzám orvos. Házisóval kezeltem magamat, mint az apám, nagyapám, ami pedig az itart illeti. Arra nézve csak annyit mondhatok, hogy 20 esztendő óta nem feküdtem le józanul. Utóvégre aludni csak kell valahogy.
2: Így történt azután, hogy soha se csuktak be úriembert az én hazámban a felvidéken. Mindenkit bolondnak nyilvánítottak, ha rosszvát tett a tűzre. Ám de voltak esetek, amikor visszavonás, rokoni gyűlölködés és más házi perpatvar miatt elhagytak volna veszni valamely óra való úriembert. Ilyenkor közbelépett Alvinczy Eduárd, és fizetett a megszorult úriember helyett. Hely, de sok hamis váltót adott vissza ez a jó úr a bűnbánó váltó hamisítónak, ketté repesztve.
3: Nem valami könyvből olvasta ezt, uram bátyám. Egészségünk.
2: Ebben a Rigó kocsmában az a legnagyobb baj, hogy a vendégek megszokták a hazudozást. Ritka itt a becsületes ember. Nem érdemes itt beszélni.
3: Kire értette, Tinódi úr, hogy nem becsületes ember? Ki gyanúsít itken? Én állami tisztviselő vagyok. telek könyvezető. Én esküdtettem.
2: Jó, jó, lassan a testtel, öreg cimbora.
3: Hát, na, mi is van az az Alvinci urasággal, aki a hamis váltókat gyűjti?
2: Soha sem hittem, hogy Magyarországon élnek úri emberek, akik nem olvasnak újságot. Hát itt a nyírségben minden lehetséges. Alvinci Eduard nevével tele vannak állandóan az újságok. Ő vitt díszkardot a magyar ifjúság nevében Konstantinápolyba. Ő merte először kimondani Magyarországon, hogy nem boldog a magyar. Ő a védelmezője, pártfogója az elzüllött gentri osztálynak. Segítője minden nemzeti törekvésnek.
3: Vajon mi akar lenni? Követ vagy miniszter?
2: Egész Magyarország ott van az előszobájában. Külön postaszekér hordja a levelezését. Olyan nagy úr, mint akár őse a honfoglaló Huba vezér.
3: Bizonyos spiritusgyára vagy állami bérlete lesz, ha így folytatja.
2: Ő a pátrónusa a magyar kardalvívóknak, a céllövőknek, keresztapja minden fiúgyereknek, akit ősi magyar névre keresztelnek, Leventének, Gyalmának, Hubának.
3: És mire kellenek neki a hamis vártók? Hogy minél több ember legyen a zsebében? Egyszer majd eszébe jut királynak lenni Magyarországon. Nem értem én se, hogy se ezt a dolgot.
2: Valamikor a mostani középosztályból állott egész Magyarország. Nem voltak se grófok, se bárók. Az Árpád királyok alatt mindenki olyan nemes volt, mint akár maga a király. Ma az urak legfeljebb egy-egy bánságot fogadtak el a horvát széleken, vagy Temesváron.
3: Mi köze van a temesvári bánnak az én váltóimhoz? Erre válaszoljon, Tinódi uram!
2: Ha ki beszél itt a tekintetes úr váltóiról? A magyar középosztály megmentéséről van szó. Abban fáradozik Alvinci Eduard. Talpra kell állítani ismét a régi magyar nemességet. Vissza kell vásárolni udvarházait, hétszilvafáit, kötelezvényeit, váltóit. Urrá kell tenni ismét a gentrit, mert nélküle elpusztul Magyarország. Legyen megint mindenkinek agara, kocsija, akár csak bricskája is. Ne járjon gyalog a nemes ember. Gyerünk vissza! A régi Magyarországba.
3: Én mennék. De mit csináljak a váltóimmal? A jövő héten megint lejár egy váltó, akár nyomban főbe puffanthatom magamat, ha nem tudom rendezni. Én megvallom őszintén, magának a törvényszéki elnöknek a nevét hamisítottam rá.
2: Hány régi magyar nemes ember volt kénytelen felvenni a finánság spenót ruháját? Hányan farigcsálják a körmüket az árvaszéknél, pedig pecsétgyűrű van a kisujjukon? Hány derék jó családból való fiatal ember van ebben az országban, aki még hivatalhoz sem tud jutni, mert hiányzik a nemzetből az összetartás. A középosztály züllőfélben van. Ezt kell megakadályozni, mert lesz még egyszer királyválasztás a rákosok.
3: Alvinci király akar lenni? Már jó előre megvásárolja a voksokat?
2: Én megyek.
3: Tinódi barátom, ha most itt hagy, holnap már nem talál életben. Ne hagyjon most egyedül, mert nem tudom, hogy mi történik velem.
2: Ismerem már ezt az állapotot, amely a kényszerű hazamenetel előtt előveszi a korhely embereket. Megszólal oda bent a lelki ismeret, hogy szinte belevatog a fog. Fájni, marcangolni kezd az üres bugyellár is, amelyről borközi állásban elfeledkeztünk. Úgy kell a korhelyeknek. Én megyek! Jó éjszakát!
3: Drága egyetlen barátom, ígyunk meg még egy fél liter bort, hogy ezen idő alatt elmondhassam élettörténetemet. Az ön Alvincie mindinkább kezd nekem tetszeni, bánja a patvar, legyen király, csak mentse meg a magyar középosztályt, és vele engem is,
4: Várjon meg, kérem!
3: Azt kell megmondani Alvinci Eduardnak, hogy él itt a nyírségben egy férfiú, aki jobb sorsot érdemelne. Minden irányban rászolgált a nemzeti támogatásra. Bölcs, okos, megfontolt ember, aki már több mint 20 esztendeje szolgálja a felséges magyar államot. Hírneve szeplőtlen. Bár igaz, hogy néha felhajtogatja a poharat, de ez csak szerencsétlen családi körülményei miatt teszi, ami pedig a hamis váltókat illeti. Abból is kaphat egy kofferrel a derék Alvinci úr.
2: Ez a helyes beszéd. Nem kell büszkének, fennhéjázónak lenni. Jámbor is napjában kétszer vétkezik, hát még a magunk fajta esendő ember.
3: Bevallok mindent. Be én, csak jól bánjanak velem. Amint János fújja, Jancsika úgy rapja.
2: Há, ez a híres vörös postakocsi. Tehát jól mondtam, Alvinci úr a városba érkezett.
3: Én is felszállnék.
2: Látja, nem hazudtam. A váltók kezdenek megérni.
3: Becsületemre, ez Havanna szivar illata. Én tudom,
4: mert ezt szívtam a lakodalmamon.
5: Alvinci Eduard délelőtt felkereste a megyei főispánt, és elkérte azoknak a névsorát, akiket meg kell menteni a vármegyébe.
0: Az öreg főispán tiszapárti ember volt egész életében.
5: Nyilván csak azok jönnek figyelembe, akik a Tisza-Kálmán politikájának a hívei.
0: Akár hisznek, akár nem, én megálmodtam ezt az egész dolgot. Álmomban mesztelenül az utcakövén ültem, nagy forróság lepte el a testemet, és a halálomat vártam.
6: Jaj, mama, mindig olyan borzasztókat álmodik.
0: Hallgass! És akkor, midőn a legnagyobb kétségbeesésben ülnék, arra jött a részeges telekkönyvvezető, Szuki, és így szólt. Ne búsuljon a tekintetes asszony, jön még a kutyára dél.
6: Nem bírom hallgatni, megyek zongorázni.
0: Na pedig meghallgathatnád, mert csak nem Szuki után álmomban megjelent Patkó Bandi, és se szó, se beszéd, egyszerűen feleségül kért.
5: Valószínűleg tudja Alvinci Eduard, hogy mit csinál. De én mégsem értem, hogy miért kell a váltó hamisítókat megmenteni. Aki váltót hamisít, egyebet is csinál.
0: Hallgass te, ostoba! Most mindenki abból él, hogy váltót hamisít. Csak nézd meg ősszel az agárversenyeket. Mindenkinek új ruhája, kocsija, lova, agara van. Na, arra 2-3 napra, amíg a versenyek tartanak. Annyi négyes fogatot sohasem látni egyszerre a városban. Az asszonyságok új everlasting cipőt kapnak. A kisasszonyok médert. Az ehhez való pénzt mind a zsidók adják, mégpedig váltóra. A váltó lejár tavaszkor, de ekkor már összezsugorgatnak annyi pénzt, hogy a váltót ki tudják fizetni.
5: Azért mégsem értem egészen Alvinci urat, hogy ezeket a mi haszna, begyepesedett fejű, tudatlan, műveletlen bűnöseket akarja megmenteni. Ahelyett, hogy például zongoraművésznőket nevelne. Itt van például a mi Ilonkánk.
0: Igen.
5: A mi Ilonkánk egy kis tanulással, támogatással az ország első művésznője lehetne a zongorán.
7: Alvinci, az Európa söntésében ül, és az egész megye körülötte van. Ünneplik, mint egy követet. Mindenkinek telve van a zsebe régi pöriratokkal.
0: Hát mégis, kik vannak ott?
7: Mindenki, aki a lábát mozgatni tudja. Ha? Szukit tologatják előre, mint a leghíresebb váltóhamisítót, de úgy hallom, a váltókra csak délután kerül sor.
5: Ó, milyen kár, hogy maga még olyan fiatal ember, Bandi. Nem lehetnek hamis váltói. Itt volna az alkalom a meggazdagodásra.
0: Jaj, szegény apátok. hogy ő nem veheti ki részét a magyar középosztály megmentésében. Bizonyosan juttatna neki is valami szerepet Alvinci a nemzetmentés munkájában. Megtenni inspektornak. Vagy talán még magasabb ranghoz is juttatná az új Magyarországban. Mert bár németesen hangzó neve volt, Regensburger János, ősei a szepességben Tököli és Rákóczi alatt küzdöttek.
5: Ó, szegény apánk! Senki sem pótolhatja őt. Kivéve, ha Bandi örege volna. Istenem, miért olyan fiatal maga Bandi?
7: Hát, kicsokom.
0: De az esze érett. Szegény apátok azt mondaná Bandira, hogy annyi esze van, mint egy ispánnak. No, Bandinak meg kell ismerkednie Alvincival. Lehetetlenségnek tartom, hogy ez a férfiú, akinek olyan nemes, előkelő híre van, mint valami régi király címernek, észre ne venné Bandiban azt, amit mi, egyszeri nők, már régen tudunk. Költő lesz ez a fiú, és rövidesen országvilág emlegeti nevét, csak legyen, aki a hóna alá nyúljon. Na, de kimutassa be Bandit Alvincinak.
5: Talán Zuki, a telekkönyvvezető.
0: Ó, a vén részeges butykos.
5: Levelet kellene írni a főúrnak, amely igen? arról szólna, hogy Bandi a legerősebb férfi a városban, aki mindenkit megver.
1: Nem fogadhatom el senkinek az alamizsnáját. Itt van az a sok elzüllött úr, letört gavallér, bajba jutott nemes ember. Azok inkább rászorulnak Alvinci segítségére.
0: Kedves fiam, mi úgy tekintjük magát már régóta, mintha a mi családunkhoz tartozna. Engedje meg, hogy mi gondoskodjunk a jövőjéről. Mi járatosabbak vagyunk az életben, mint maga. Utóvégre Regensburger János volt a mesterünk.
5: Szegény apánk.
0: Amanda, öltözködj! El kell vinni a váltót a Bandi apukájához.
5: Jó, megyek.
0: Bandi apja gazdag ember. Ügyvédi irodájában három öreg 48-as honvéd körmör reggeltől estig, és valami különös okból néha napján segíti a Regensburger hölgyeket. Bandi, hát mi van ebben kivetni való? A hölgyek a kapott segítségről hazai szokás szerint váltót állítanak ki. És ezeket a váltókat sohasem vették vissza. Mi van ebben kivetni való?
5: Gyerünk, Bandi!
0: Aztán mondd azt, lányom, hogy az én kedvemért legyen szíves az ügyvéd úr.
5: Bízd rám, anyám! Tudom én, hogy mit kell mondani.
1: Csirip, csirip. Milyen szokatlanul éles hangon énekelnek ezek a város végi verebek, amelyek még nem tanulták meg a városi illedelmes hangot. Csirip, csirip, mintha arról pletykálkodnának, hogy mit keres annyi ideig Regensburger Amanda az apám házában, amikor anyám éppen nincs odahaza. Csirip, csirip.
5: Miért szomorkodik? Megkaptam a pénzt. Még ne menjünk haza. Imádom az anyámat, imádom a testvéremet, de miattuk sohasem tudok magával négy szem közt maradni. Gyerünk a régi, alvégi temetőbe, ahol őszóta nem voltunk. Vajon milyen állapotban van szegény apánk sírja? Nem bírom el, hogy magát szomorúnak lássam. Maga még fiatal, nem szenvedett, nem csalódott, nem bántja senki, se szóval, se szemmel. Miért szomorkodik tehát? Akarja, hogy itt, a nyílt úton megcsókolja.
1: Maga csak játszik velem, Amanda kisasszony.
5: Téved, Bandi. Figyeljen rám. Én idősebb vagyok magánál, és nem való vagyok magához. De nézze a húgomat, őt magának teremtette az Isten. Én leszek aztán a maga kis mostohája. És most kap egy mostohai csókot.
1: Még egy csókot, Amanda kisasszony.
5: Mégis azt szeretném, ha engem venne feleségül. Ilonga még szinte gyermek, várhat.
8: Ön az a fiatal ember, aki mindenkit megver a városban? Csak a bátor embereket szeretem.
1: Bátorkodom szolgálataimat felajánlani Alvinczi Eduárd gróf úr nemzetmentő munkálkodásához székvárosunk ifjúsága nevében.
9: Sokra viszi a Mária fiatalon bátót, Hamisi.
2: Nem is tudtuk, hogy Patkó bandinak váltói vannak.
9: Bizonyosan a nagara miatt jött. Az van zálogba téve a helybeli takarékban.
1: Talán bizony fejfát jöttek árulni az uraka? Nagyapjuk fejfáját?
9: Magunkkal hoztuk az argumentumokat.
2: Halljuk, halljuk! Alvinczi úré a szó.
8: Az urak bizonyosan olvasták az újságban, hogy odafent Pesten báró Podbanicki Frigyes vállalta el az első népfelkelő csapat megszervezését.
2: A kockás báró!
8: Igen, az. A titkos terv az volt, hogy az új népfelkelési rendszert majd a mágnás világ hozza divatban. Mostani főuraink mindenre kaphatók, amit Bécsből parancsolnak. A nemzeti kaszinó tagjai vénségükre ott egzecíroznak a Ludovíceum kertjében, és Podbanicki Frigyest nyomban őrnaggyá nevezte ki Ferenc József őfelsége. Az Andrássyak, a Zicsiek, a Festeticsek közlegényi kabátban vonulnak végig a városon az őrnagy parancsnoksága alatt. Budapest népe szájtátva bámulja az ünnepélyes meneteket. Ma-holnap mindenki népfelkelő lesz Pesten. Ferenc József terve sikerült.
9: Mi köze van ez a helybeli váltókra?
1: Csendet kérek! Micsoda neveletlenség ez, uraim! Folytathatjuk, kegyelmes uram.
8: Félő, hogy a magyar köznemesség követni fogja a főuraink példáját. A köznemesség soraiban mindig akadtak hiú elemek, akiket megszédített a királyi kegy. Megigézett a grófok és bárók válveregetése. Akkor pedig el van veszve Magyarország. Ferenc Józsefnek egyetlen parancsot kell kiadni, amely szerint behívja az összes népfelkelőket. Angyalbőrbe bújtatják 24 óra alatt az egész ország férfi lakosságát. Lehet aztán új királyválasztás is a Rákos mezején. Katonai egyénnek nincs szavazati joga.
2: Nem csak a népfelkelés jelenti a régi Magyarország veszedelmét, hanem az önkéntes tűzoltóság is, amelyet Ferenc József rokona, az öreg József főherceg mindenfelé az országban katonai alapon megszervezett. Így volt ez Törökországban is, ahol Széchenyiből basa lett, mert önkéntes tűzoltóságot, új hadsereget szerzett a szultánnak.
9: Jaj, új van!
8: Meg fogom menteni a magyar középosztályt. Tekintet nélkül arra, hogy kicsoda, melyik királytól kapta nemességét. Az ősök megtették a magukét, akár az Anzsók, akár a Jagellók alatt. Nekem egyformán kedves minden régi magyar nemes ember. A mostani uralkodó mit sem tesz a magyar köznemességért, sőt, útjában van neki. Azért vagyunk mi szegények, földön futók, mert elvették tőlünk ősi jogainkat.
9: A váltókról, a pöriratokról beszéljen, ne Ferenc Józsefről!
10: Csendet! Csendet!
2: Feloszlatom a gyülekezetet!
11: Kérem, méltóságos uram, én szerencsés vagyok személyesen ismerhetni a nagy Kossuth Lajos fiát, Kossuth Ferencet. Felajánlom szolgálataimat.
8: És miben akar velem együttműködni, Tinódi úr?
11: Egyszerűen abban a dologban ajánlom fel szolgálataimat, amely dolgok véget méltóságod városunkban, megyénkben tartózkodik. A hamis váltók ügyében bátorkodom alkalmatlankodni.
8: Azt hiszem, egy kis tévedés lesz a dologban. Én senkit sem bíztam meg, hogy részemre bármit vásároljam.
11: Ó, nem is lehet ilyen kényes portékának a bevásárlását akárkire bízni. Szemezni kell az embereket, mikor ilyen delikát ügyek lebonyolításáról van szó. Itt van például az öreg tengelyesi Trügyben. Az idős főúr mindenkire puskát fogna, aki azzal a nesszel állítana be az udvarára, hogy ócska kocsikerék helyett hamis váltókat akar tőle vásárolni. Pedig vannak ilyen váltók, ó, bőven vannak. Még a nagy takarékban is elsütött néhányat az öreg főúr. De én rám persze nem fogna puskát se tengelyesi, se más. Mert én bizalmas embere vagyok ezen a vidéken, minden valamire való úriembernek.
8: Hát, nem bánom, jöjjön velünk. Éppen trügybe készülődünk.

0: Szerencséjük van az uraknak. A héten volt nálam disznóölés. Még bőven van frissiből.
1: Talán egy kis orjaleves is akadt prügyben.
0: Forró orjaleves, hozom azonnal, tele hússal.
1: Aha, a névsort nézi, méltóságos uram. Jó, kiadós névsor. Majd délutára előhozom őket. Ezeknek van megfelelő portékájuk. Például az öreg ispányi. Azt hiszem, hogy utunk sikerét már egyedül az öreg ispányi is biztosíthatja. Jaj, az ördög vigye el, aki többet akar sorsától, mint egy tányér jó levest. Az embernek megromlanak a fogai, a tehénhús se lehet elég puhára főzni, a rostélyosnak pedig csak a szagában gyönyörködik végül az ember. De a leveske, jaj, mind végig elkíséri, mint a legjobb barát. Unokafivérem, aki a maga korában a legokosabb ember volt, azt mondogatta: inkább haskó fájjon, mint leveske maradjon.

0: Tessék!
1: Reggel óta lóháton jövök a nyomába. Méltóságos úr!
2: Kazáni kapitány, szolgálatjára. Kazáni kapitány, méltóságos úr szolgálatára. Egy vitás kártya ügyben kérem az úri kaszinó nevében nagybecsű véleményét.
0: Tessék, kapitány úr!
2: Arról van szó, hogy valaki, egy kiváló barátom, idejére nem fizette meg a kártya adósságát. Szinte már fél Magyarország bele van keveredve az úri kaszinóba keletkezett afférbe. Jakab fi Tódor esete óta nem történt ilyesmi.
0: A kártya adósság becsületbeli ügy.
2: Méltóságodnak tehát az a határozott véleménye, hogy a kérdéses kártya adósságot feltétlenül meg kell fizetni? Ezzel tehát végleg elvesztettük ügyünket. A magyar királyi kúria kimondta a halálos ítéletet.
0: Valóban én nem mondtam mást, mint egyszerűen a véleményemet.
2: Az egész ügyben az a legsajnálatosabb, hogy egy jó magyar fog áldozatul esni. Egy derék, kifogástalan, lelkes és nemes gondolkozású magyar ember, aki mindaddig, amíg e szerencsétlen afférba keveredett, királya és hazája iránt megtette kötelességét. Sajnos sohasem volt alkalma kellően kitüntetni magát, hogy országos figyelmet ébresszen hazafias magatartásával, mert a rákócziak, bocskaiak kora lejárt.
0: Nem találom olyan súlyosnak az esetet. A kártyadóság megfizettetik, és a derék magyar ember tovább élhet hazafias kötelmeinek.
2: Az is megtörténhetik, hogy még rangjától is megfosztják a szegény áldozatot, pedig az mindig híven teljesítette szolgálati kötelességeit. Tanúbizonyság ez a jegyzőkönyvecske, hogy dátum szerint az utolsók rajcárig mindig beírta kártya adósságait. Szerepelnek ebben a könyvecskében ősi családok fiainak nevei.
0: Hiszen ha az illető úriember reverzálist adna arról, hogy többé nem kártyázik, tudnék valakit, aki kezébe venné ennek az ügynek a rendezését.
2: Barátom, igen, legjobb barátom felhatalmazott arra, hogy nevében írásbeli nyilatkozatot adjak, sőt, helyette váltót is adjak erről a bizonyos összegről.
0: Mennyiről van szó?
2: 100 forintról van szó, és kamatairól.
0: Segő. Szíveskedjék a kérdéses iratot megfogalmazni.
2: Ahogy parancsolja. Már megyek is.
1: Kár, hogy manapság már nincsenek divatban a lovagrendek. Meg lehetne alapítani az alvinci lovagok rendjét.
3: Megjött Brügyi pál. Kérdem tőle, hozott-e magával tornát? Hát csak kinyitott egy nagy levélhordótáskát, telve iratokkal, lényeges papírosokkal. Itt aztán csinálhatunk vásárt. A legérdemesebb férfiú az egész ország részben. Gyere be!
4: Jó helyen járok! Itt találom azokat, akik a magyar középosztályt megmenteni akarják! Ez a béna kar jelképezi a magyar középosztályt. Én vagyok az a magyar középosztály, amely az ónodi gyűlés óta megbénulva várja feltámasztását.
3: Nos, hoztál nekünk való papírosokat?
4: Azokat a kényes papírosokat gondolod? Nem hoztam, mert előbb azt kell megtudakolnom, milyen célból vásárolja össze a ma kényes papírosokat a méltóságos úr. Utóvégre fedhetetlen nevet akarok hátrahagyni utódaimra. Nem szeretném, ha valaki halálom után előállana bizonyos követelésekkel. Az én jámbor feleségem olyan ügyetlen, hogy egy skatulya gyufát sem tud magának szerezni. Nem tudna védekezni a kényes papírosok ellen.
3: Hát az a pokróc bolvart utitáska, midől duzzad odakünn a másik szobában?
4: Jó, azokban a családi irataimat hoztam magammal. Oklevéllel, régi pöriratok, habozás nélkül szolgálhatok bárkinek, így a méltóságos úrnak is. Vannak itt nagyszerű okiratok, amelyeket 100 esztendő előtt mondtak tolba az ügyvédek. Jó kiadós perek, mindegyikben van még legalább újabb 100 esztendő.
0: Pereket nem veszünk. Éppen az örökös pereskedés volt egyik okozója a magyar középosztály tönkremenésének.
3: Jóféle papírosokat hoztál, kedves komám.
4: Hát ezekkel a kényes papírosokkal úgy vagyunk, hogy nem lehet őket zsákban elvinni, mint a malacot. Kemény őrizet alatt vannak ezek a papírosok. Vasládáján ül dugáli az örmény uzsorás Tiszalökön. Onnan ugyan sose kaparja vissza senki azokat a váltókat, amelyeket az öreg ott elrejtett. Mi, a középosztály szerencsétlengyei, nem azért fabrikáljuk ezeket a drága váltókat, hogy velük tán a törött ablakokat ragasszuk be. Mi, kérem szépen, azért csináljuk ezeket a kényes papírosokat, hogy elhelyezzük őket uzsorásoknál. Hogy aztán lejáratkor eladjuk a feleségünk pendejét, mert azt tartja a régi mondás, bolond ember záratja be magát, ha nem muszáj.
0: Sajnos, Vácott jártamban sok jó derék magyar névvel találkoztam az ottani intézetnév sorában.
4: Az ide valósiakat inkább Illavárra, meg Szamosújvárra küldözgetik, mert a megyei börtönigazgató komaságban van az ottani igazgatókkal. Tetszik tudni, hogy Magyarországon komaság, sógorság dönti el a dolgok menetét. Ugyanezért én nem is tartom célra vezetőnek az egész kirándulást a középosztály megmentésére. Az uzsorásokkal kell összeállani. Ők tudják, hol vannak a hamis váltók. Vannak, uram, bőven vannak, egy kufferral vihet belőlük Pestre.
3: Tehát azt akarod mondani, hogy te sohasem hamisítottál váltót?
4: Már csak bénaságom miatt is rá voltam kényszerítve. A mi vidékünkön ritkaság a bankó. Kénytelenek vagyunk olyan papírosokat írni, amelyekért valahol valamerre bankót látunk. A feleségem névnapján jár le egy váltóm az öreg dugálinál, amely váltóra senki másnak a neve, mint Kormos törvényszéki elnöknek a neve van szépen felrajzolva. Az öreg nagyon megörült a váltónak, mert a lánya a törvényszéki elnöknél van feleségül.
3: Hát ez már valami. Tudnál tán más ilyen váltókról is?
4: Van, de előbb szeretném megtudni, hogy mire kellenek a méltóságos úrnak ezek a váltók. Azt csak nem vehetem készpénznek, hogy akad az országban olyan bolond ember, aki az amúgy is régen veszni indult középosztályt megmenteni akarná. Kitörődik itt a középosztállyal? Az apák már belenyugodtak a pusztulásba, szinte rosszul esne nekik, ha az előre látható végzeten valaki változtatni akarna. Megnyugszanak a bajban, mint a beteg ember a betegségben. Mert még mindnyájan éreznek elég erőt magukban, hogy a dolgok komolyra fordulása esetén egy pisztolylövéssel megmenekülhetnek a végzet elől. Ha pisztoly nincs is minden háznál, ruhaszárító kötél mindenütt akad. Sok nevető, vidám, gondtalan arcon látni itt a halál sápadságát. Ami pedig a fiúkat illeti. Itt van Mária Pócsi esete. 3 fia volt az öregnek, és ő maga már régen elkészült a halálra, arra a napra, amely napon a vizsgálóbíró idézését kézbesíti neki a szolgabírósági pandúr. A legnagyobb fiú ugyanezért elcsente az öreg vadász fegyverét, és egy körvadászat alkalmával olyan ügyetlenül forgatta, hogy a rókára való töltés mind a szívébe hatolt. A második fiú életre valóbb volt. Megszöktette a szezgyáros bogjas leányát. A pálinka főző eleinte hallani sem akart a házasságról. Végre is cégtársnak vette maga mellé a fiút, és most az ifjabb Mária Pócsi nagyobb zsidó az öregnél. A kérvénye már benn van a főispánnál, hogy ősi magyar neve mellé felvehesse a Feldman nevet is. Ettől ugyan hiába várjuk, hogy tesz valamit a magyar középosztályért. A legkisebb fiú csinálta aztán a legjobban, az beállott betyárnak, marhákat lopkod a vásárosoktól. Talán tőle várjuk a magyar középosztály megmentését, aki az országúton leüti a marha hajcsárokat. Addig tehát, amíg nekem pontosan el nem mondják, hogy miért szükségesek a nemzet megmentéséhez az én váltóim, nincs vásár. Sőt, még ma felkeresem az öreg dugálit, hogy a váltómat semmi szín alatt ne adja ki a kezéből.
3: A zsebemből lopott ki a pénzt. Marsz ki! Itt van az öreg ispány is. Avval nem vallunk szégyent.
0: Nem hoztam magammal papírosokat, de csinálhatok éppen annyit, amennyit a méltóságos úr megrendel. Én már nem dobom ki a pénzem haszontalanságokra, mint például a váltó blanketta. Kinek? Minek? Még Vaklai is kinevetne vele. De ha kapok költséget bélyeges papírosra, nagyon szívesen ráírom akárkinek a nevét a vármegyében. Úgy ráírom, hogy az illető maga is megesküszik, hogy a saját név aláírása. Van itt egy csomó úriember, aki jóformán tőlem tanulta meg, hogyan kell a váltót korrektül kiállítani. A tanítványaimnak a név aláírását ne tudnám utánozni. Az egyiket megtanítottam, hogy

0: Hát ez volna az a magyar középosztály, amelyet én megmenteni akarok. Ezek a cégéves gazemberek. Hol vannak azok a szép, szomorú emberek, akik önhibájukon kívül veszítették el őseik vagyonát? Biztos fedelük egy családjuk jövendőjét és a maguk jelenét. Hol vannak ők, a régi udvarházak lakói, akik azért adták magukat tétlenkedésre, mert úgysem szolgálhatták volna meggyőződésük szerint hazájukat? Hol vannak azok a vértanúk, azok a szentek, azok a csodálatra méltó férfiak, akik benépesítették a régi szent Magyarországot? Tűrtek börtönt, üldöztetést, mellőzést, de politikai hitvallásukból nem engedtek. Hol vannak a nemes jellemű, fennkölt gondolkozású férfiak, akik valaha fegyvert fogtak önmagukra, mert nem tudtak megalkudni az élet becstelenségeivel, komisságaival, lealázó helyzetével? Mert nem akartak sem bűnösök, sem megbélyegzettek lenni. Hol vannak azok a férfiak, akiknek egykor sírkövére majd azt fogják vésni? Minden elveszett, csak a becsület maradt meg.
1: Azok, kérem, régen Amerikába szöktek.
2: Még vannak tisztességes emberek Magyarországon. Ezek a csúf öreg emberek csak a régi Magyarország vétkeit hozták magukkal, de nem erényeit. Ezek azok, akik vízkereszt napján nem a három királyok nevét írják fel az ajtó szemöldök fájára, hanem azt, hogy minden mindegy. Undorodom tőlük, mert még csak küzdeni sem akarnak a sár ellen, amely szájuk ígér. Ez a sok hitvány lókötő zárja el tőlünk, fiatalok előtt az utat. Ezek erőszakoskodnak, mert őszhajuk van, ezek rimánkodnak kegyelemért, ha letaszítjuk őket a gyalogjárdáról.
0: Rossz levegő van itt. Gyerünk innen.
1: Méltóságodnak nincs oka itt a levegőre panaszkodni, mert méltóságod itt csak vendég.
0: Nagyon örülnék, ha a vendéglátásért valamely formában kifejezhetném hálámat.
1: Ezt nagyon könnyen megteheti méltóságod, ha nyélbe üti a vásárt az itt megjelent úriemberekkel, akik mind oszlopos tagjai a kaszinónak.
0: Ezekkel az úriemberekkel nem vagyok hajlandó többi szóba állni.
1: Tehát szakadjon az én nyakamba minden ódium. Minden szemrehányás engem érje, mert ide bolondítottuk őket. Méltóságod nem tudja, hogy kivel beszél, mert utóvégre idegen ezen a tájon. De én idevaló vagyok, gyermekkoromtól fogva ismerem az itt bemutatott úriembereket, akik a fél lábú kisujját se dugták volna ki a paplan alól egy ismeretlen alvinci kedvéért. De igenis felkerekedtek az én hívásomra. Itt én vagyok a bűnbak. Hát ki fogja ezeknek megmagyarázni, hogy kezdettől az orruknál fogva vezették őket? Ki fogja megvigasztalni síró feleségüket, akik otthon bizonyosan azt hiszik, hogy a gazda megszökött az utolsó borjú árával, hogy azt elkártyázza a nemzeti kaszinóban? És a gyermekek, azok az édes kis apróságok, a gyermekek, kitől kapják meg a kérdezett vásárfiát?
0: Én tőlem bizonyára nem.
1: Tehát nem hajlandó méltóságod régi családi periratokat vásárolni? Tehát ispányi úron sem akar segíteni?
0: Kösse fel magát a himpellér, legalább valakit elvisz az ördög.
1: Most már nyilvánvaló, uraim, hogy itt mi mindannyian egy körben font szélhámosság áldozatai lettünk. Svindli, nyomorult svindli az egész dolog. Közönséges szédelgés a magyar középosztály megmentése. Mindnyájan be vagyunk csapva.
3: Be vagyunk csapva? Ki hívta ide ezt az embert?
4: Akárhogy nézem, nem közénk való.
1: Dobjátok ki!
3: Aki a gróf úrhoz egyetlen ujjal nyúlni merészel, velem gyűlik meg a baja. Félre az útból!
5: Én Szukiné vagyok. Az uram délben agyonölte magát, mert méltóságos uram nem rendezte idejében a vázóit.
1: Félre az útból!

0: Hát magának, fiam, mivel háláljam meg önfeláldozó ragaszkodását? Akar velem a fővárosba jönni, hol én gondoskodom jövőjéről. Szükségem van a hűséges emberekre. Mert nem hagyom abba azt a munkát, amelyet magamban kiterveltem. Sokkal jobban szeretem hazámat és fajtámat sem, hogy lemondanék a magyarság megmentéséről az első csalódás után. Belátom, hogy rossz helyen kezdtem el a dolgot. Az ó Magyarországot akartam talpra állítani, pedig annak ideje lejárt. Hagyjuk békén pihenni a holtakat. Az itt maradt és még látható ó Magyarország majd lassan sírjába ereszkedik. A fiatal, a jövendő Magyarországért kell dolgozni. Nos, akar beállni azok közé, a fiatal emberek közé, akik majd az Alvinczi lovagrendjét fogják megalkotni?
1: Egyelőre még nagyon fiatal vagyok. Itt folytatom tanulmányaimat. Itt érzem jól magam. Van itt egy kedves család, ahol napról napra élvezem a családi békét, amellyel odakünn a nagyvilágban úgysem fogok találkozni. Méltóságod nagyon boldoggá tenne engem, ha meglátogatná ezt a kedves családot.
0: Szívesen. A maga kedvéért, fiam, sok mindent megteszek. Sok szépet és jót hallottam kegyedékről fiatal barátomtól, ezért kedves kötelességemnek tartom, hogy mielőtt búcsút mondanék ennek a városnak, tiszteletemet tegyem.
2: Nos, hogyan mulatott ön nálunk?
3: Tetszette a város?
2: Milyen benyomást tettek a helybeli emberek?
3: Látta-e a helybeli nőket?
2: Mikor lesz újra szerencsénk? Nem kíváncsi ön férjem hátrahagyott irataira?
0: Szeretném őket látni. Szerelmes fiatalember.
1: Igen.
0: Remélem az özvegy asszonyba, mert az a legokosabb, a legpraktikusabb a családban. Rámsózott jó pénzért egy csomó régi marha levelet. Fogjon, legyen a magáé.

0: Valakit elvisz az ördög. Krúdi Gyula regényét rádióra alkalmazta Dénes István. A szereposztás a következő volt. Alvinci, Tomanek Nándor. Bandi, Végvári Tamás. Tinódi, Képessi József. Szuki, Kézdi György. Ptrügyi, Miklósi György. Közreműködött Gellei Kornél, Györfi György, Láng József, Magda Gabi, Pápai Erzsi, Rosti Magda, Seres János, Szabó Tünde. A felvételt Krausz Éva és Erdész Anna készítette. A rendező munkatársa Palotás Ágnes és Simonyi János. Zenei munkatárs Trost Margit. Szerkesztő Fehérvári Győző. Rendezte Dobai Vilmos.
1: Az imént elhangzott rádiójáték 1981-ben készült, és utoljára 1996. február 8-án hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Műsorajánló. Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Július 22-én a közmédia csatornáin.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: A Kossuth Rádió híreit hallják. A szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Oroszország a háború kezdete óta végrehajtott egyik legnagyobb rakétatámadását intézte éjszaka Kijev ellen. A csapásokban legalább egy ember meghalt, 16-an megsebesültek. Az ukrán fővárosban robbanások tucatjai hallatszottak, lakóépületek, raktárak, egy szupermarket és egy kollégium is megrongálódott, több helyen tűz ütött ki. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy Kijevben egy fegyveralkatrészek tárolására használt logisztikai központot, több rakétaalkatrészgyártó üzemet támadtak. Odessa térségében katonai ellátó létesítményeket és üzemanyagraktárakat is csapás ért. Közben az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy éjszaka két orosz olajszállító tartályhajót támadtak meg a Fekete-tengeren, valamint találatért egy úszódarut az Azovi-tengeren. Ismét iráni célpontokat támadott a levegőből az amerikai hadsereg. A műveletet válaszcsapásként hajtották végre, miután pénteken két amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában, egy Iránból indított ballisztikus rakéta és drón támadás miatt. A becsapódások egy katonai támaszpontot értek. Idehaza az Országos Diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a Diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián. A több mint egyhetes megmérettetésen 92 ország, több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a Szegedi Radnóti Miklós Gimnázium, a Budapesti Elte Apácai Gimnázium, valamint a Győri Cucor Gergely Gimnázium tanulója. Ismét felmászott valaki egy tehervonat vagonjára Rákosszent Mihály állomáson, közölte a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta, a felső vezetéket időben feszültségmentesítették, így az illető nem sérült meg. Végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban elfogta. A vezérigazgató ismét felhívta a figyelmet, hogy a 25 kilovoltos felső vezeték miatt a vonat tetejére mászás életveszélyes. A Dunából mentettek ki egy nőt hajnalban Budapesten. A folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira egy járókelő lett figyelmes. Segítséget kért, de hívás közben a bajba jutott asszony elmerült. A rendőrök vízi járműből, a mentők pedig a rakparton haladva keresőlámpával pásztázták a Dunát. Végül megtalálták az akkor már életjelek nélküli nőt. A rendőrök megkezdték az újraélesztését, amit a kikötőben a mentők folytattak, végül stabil keringéssel adták át a kórház sürgősségi osztályára. Délután északnyugat felől hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllel. Holnap már ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati, délnyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. A szél megerősödik. Éjszaka általában 15-20, holnap napközben 26-31 fok valószínű. Hírekkel legközelebb 14 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Drága barátom, köszönettel nyugtázom, kedves
4: lányom. Czy wiesz o tym, że staram
5: Lieber Alfred, się, żebyś... bei uns gibt es nichts Neues.
4: Do ministra spraw zagranicznych w Warszawie...
6: An den Reichsstatthalter in Wartegau. Posen, Kaiserring 13.
7: Nieder auf!
8: Janicsárok iskolája. Dokumentumjáték. Írta Jirzsi Navratil és Jahin Pelnár. Fordította Pándi Lajos.

0: mennem kell a mi kis városunkból, s te drágám itt maradsz.
1: Katonák ezrei, százezrei, milliói énekelték ezt az édes bús dalocskát, amikor a kaszárnyákból elindultak a pályaudvarok felé.
0: Hogy mikor jövök vissza, nem tudja senki sem.
1: És katonák százezrei és milliói nem jöttek vissza.
2: Ich habe alles in vornherein einkalkuliert.
0: Én mindent számításba vettem.
1: Jelentette ki Hitler Adolf, vezér és birodalmi kancellár a berlini sportpalotában.
3: Wir flogen zur Weißen und Warten. Wir flogen ins polnische Land.
1: És elindultak kelet felé.
2: Ich habe alles in vornherein einkalkuliert.
1: Minden számításba vettek. A halott német férfiak millióit és az asszonyokat, akik özvegyen maradtak.
2: Deutschland siegt an allen Fronten für Europa!
1: Számításba vették a vérfürdőt is, melyet a világuralom megszerzéséért folyó harc zúdít a német nemzetre. Az Anschluss Münchent és a megszállás időszakát szárazon úszták meg. Még a viszonylag rövid lengyel hadjáratban is, dacára a lengyel katonák hősies ellenállásának, csak 16 ezer német zsoldos halt meg, és 28 ezer súlyosan megsebesült. A németek elleni harcban, valahol a Visztula folyópartján, elesett Dárius Tvardecki kapitány is. Minden számításba vettek. 1939. szeptember 1-én a nácik megtámadták Lengyelországot. És 1939. szeptember 28-án Heinrich Himmler kiadta a parancsot az SS és a birodalmi rendőrség valamennyi alakulatának.
4: Krieg führt von allem zum Blutverlust. Der Sieg des Militärs brachte schon so oft...
0: Minden háború elsősorban vérveszteséggel jár. A katonai győzelem nem egyszer jelentett vereséget a nemzet számára, mert a súlyos harcok megfosztották élet erejétől és vérétől. A legkiválóbb férfiak halála fájdalmas, de elkerülhetetlen velejárója a háborúnak. És mégsem ez a legborzasztóbb csapás. Sokkal borzasztóbb a gyermekek hiánya, akik nem születhetnek meg, mert a férfiak, akik apáik lehettek volna, életüket adták a hazáért.
4: Waffensieg und Blutopfer unserer Soldaten wären völlig sinnlos.
0: Esztelen dolog lenne fegyvereink győzelme és katonáink kiontott vére, ha a végső győzelem után nem lépnének hőseink örökébe a gyermekek. Az elődök törekvései a gyermekekben élnek tovább. Minden gyermekről, törvényesről és törvénytelenről az SS fog gondoskodni.
5: Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor.
1: Ezzel egy időben az SS Reichsführer kezdeményezésére megindul a Lebensborn akció. Ennek keretében olyan különleges intézetek alakulnak, amelyekben fajilag kifogástalan, fiatal német nők északi típusú SS-ekkel találkoznak, hogy így módon tiszta vérű, valódi germán típusú gyermekeket hozhassanak a világra.
2: Ich habe alles in vornherein einkalkuliert!
1: Gyermekek.
6: Gyücsi.
1: Gyermekek.
6: Gyücsi.
1: Gyermekek.
6: Gyücsi.
7: Drága barátom, köszönettel nyugtázom kedves leveled. Nem az első eset, hogy megkérdezed, miként lehet az, hogy olyan jól beszélem a német nyelvet. A válaszom, hogy itt nálunk Lengyelországban modern filológiát, elsősorban germanisztikát tanultam az egyetemen, nem elégített ki téged. Abban igazad van, hogy nem csak germanisztikai tanulmányai miatt értem olyan jól a németet, de tévedsz, ha azt gondolod, hogy német családból származom. Ősrégi lengyel család ivadéka vagyok, már az ükapám ükapja is lengyel volt. Nem szívesen térek vissza a múltba. Hogy mégis miért gyónom meg neked az életemet? Először, mert német vagy, aki a II. Világháború után született, másodszor, mert nem ismerjük egymást személyesen, s így a vallomásom még őszintébb és természetesebb lesz. Harmadszor, mert könnyen előfordulhat, hogy megkérdezett tőlem, ki vagy tulajdonképpen? Aloisi vagy Alfred?
6: Aloisi?
7: Ismétlem, nem szívesen térek vissza a múltba,
6: Aloisi,
7: de egyszer ezt is el kell mondanom
6: Alfred.
7: Valakinek.
6: Aloisi či Alfred?
4: Berlin, 18. Juni 1941. Der Reichsführer SS an den Reichsstatthalter SS-Gruppenführer Greiser, Posen, Schlossfreiheit 13. Sehr geehrter Parteigenosse.
0: Írásban ismétlem meg azokat a javaslataimat, melyeket nemrég élőszóval közöltem önnel. Először, szükségesnek tartom, hogy a fajilag különösen megfelelő lengyel gyermekeket összeszedjük és Németországba szállítsuk, ahol további neveltetésük érdekében kisebb bölcsődékben, óvodákban és speciális gyermekotthonokban helyezzük el őket. Eljárásunkat a szülők előtt azzal indokolnánk, hogy veszélyben forog gyermekeik egészsége. Azoknak a gyermekeknek, akik fajilag megfelelőek, 6 hónap elteltével új nevet és új családfát kell keresni. A gyermekintézetek vezetésével olyan embereket kell megbízni, akik a faji szempontok kérdéseiben szilárd elveket vallanak.
4: Heil Hitler. Gezeichnet Heinrich Himmler.
1: A jövő felsőbbrendűit kitermelő tenyészállomások nem voltak elegendők. A Lebensborn akciót ki kellett szélesíteni.
4: Die Bestrebungen unserer Vorfahren leben in den Kindern weiter. Für die Erziehung unserer Kinder.
0: Az elődök törekvései a gyermekekben élnek tovább. A gyermekek neveléséről az SS fog gondoskodni.
7: Még most is olyan előttem az egész, akár egy álom. Mindaz, amire emlékszem, olyan távoli és olyan elmosódott, mint a völgy, melyet hegyről néz az ember sűrű hóesésben. A nagyanyámra emlékszem, igen öreg volt már szegény, aztán néhány lépcsőre egy csinos kis ház előtt, egy kis kertre, a kertben illatozó sok-sok virágra és néhány gyümölcsfára. Aztán valami gyerekre is emlékszem, aki jóval idősebb volt, mint én, és akit nagyanyám gyakran összeszidott. Mondom, akár egy álom.
1: Pedig nem volt álom. Az a régi táj benne a kisházzal, kerttel, meg az embereivel a távoli gyermekkor volt. Az elveszett paradicsom, amelynek olyan a vízfénye, hogy ha az ember kinyújtja felé a kezét, rögtön elmerül az emlékezet mély tenger szemében.
7: Aztán arra is emlékszem, hogy ültem az asztalon. Az anyám, miközben sűrűn potyogtak a könnyei, rámadta a ruhát, és állandóan azt hajtogatta, hogy ne féljek, falura megyek a nagybácsimhoz. Az éjszaka kellős közepén ébresztettek fel. Álmos voltam, és én is elsírtam magamat. Nem akartam falura menni a nagybácsimhoz, belekapaszkodtam az anyám szoknyájába, és azt kiabáltam, anyuka, kérlek, hadd maradjak itthon, nem akarok a nagybácsihoz menni. Aztán mentünk valahová, csupa-csupa kisgyerek. Néhány férfi valami fal mellett vezetett el bennünket, és a fal mögött iszonyú farkasok szaladgáltak. Aztán vonatra ültünk, sokáig utaztunk, és egy hosszú, sötét alagút végén kiszálltunk. Kicsit még mentünk, aztán egy vadszőlővel befuttatott házhoz értünk. Itt ismét elsírtam magam, és anyám után kiabáltam.
8: Dnia 29. września 1943. roku v noci hitlerowskie szupa porwało
0: mnie. 1943. szeptember 29-én a hitleri rendőrség elrabolta egyetlen gyermekemet. Ezt tette sok más lengyel családdal is.
1: Raboltak aranyat és ékszert, képeket, szobrokat, házakat, földeket, és raboltak gyermekeket is. Azon az éjszakán csak Aloisi szülőfalujából, Rogoznából 16 gyereket vittek el. Köztük Aloisi unokatestvérét, Leont is.
4: Der Reichsstatthalter in Wartheland, der Bevollmächtige des Reichskommissars, Posen, Kaiserin 13.
0: Az egykori lengyel árvaházakban sok olyan gyerek található, akit faji alkalmassága alapján tiszta vérű germán szülők gyermekének kell tekinteni. Ezeket a gyermekeket faji, biológiai és pszichológiai vizsgálatoknak kell alávetni. Az alkalmasnak ítélt gyermekeket a külföldieknek fenntartott Lebensborn központokba kell irányítani, hogy ott elfelejtsék anyanyelvüket, múltjukat, megtanuljanak németül, s végül igazi németek kiváljanak. A faji és pszichológiai kiválasztást kizárólag a faji kérdések igazgatósága, az SS Hauptamt foganatosíthatja. Jelen esetben annak Lodzi kirendeltsége.
4: Im Auftrag Kreuz, SS Standartenführer.
7: Velem együtt vitték el 11 éves unokatestvéremet, Leon Twardeckit is. Már akkor nagyon önfejű voltam, és emlékszem, hogy amikor életkor szerint csoportosítottak bennünket, kicsikartam, hogy együtt maradhassak a bátyámmal, ahogy Leont hívtam abban az időben. Én akkor 4 éves voltam. Arra is emlékszem, hogy a bátyám, Leon, valami papírpfenigeket ajándékozott nekem. A németek nem ismertek kivételt, így hát máig büszke vagyok rá, hogy sikerült engedélyt szereznem, hogy együtt alhassam a bátyámmal. De mikor reggel felébredtem, Leon helye üres volt mellettem.
4: A Ordnung numero 67,1. Die Kinder, die man bei einer psychologischen und Rassenuntersuchung.
0: Azokat a gyerekeket, akik a faji és pszichológiai kiválasztásnál fajilag értékeseknek és az elnémetesítésre alkalmasaknak bizonyultak, 6-tól 12 éves korig német tanintézetekben, 2-től 6 éves korig pedig a Lebensborn akció keretében áriavérű, nemzeti szocialista meggyőződésű német családoknál kell elhelyezni.
7: Kis idő múlva újra vonatra tettek bennünket. Nagyon hosszú ideig utaztunk, amíg megérkeztünk egy nagyvárosba. Itt elhelyeztek bennünket egy magas házban, amelynek hatalmas ablakai voltak. A ház előtt sok száz gyerekkocsi állt, bennük kisgyerekek és pólyás csecsemők. Az udvaron sötétbarna egyenruhás, fehér köpenyes ápolónők vettek át bennünket. A sapkájukon ezüst halálfej díszelgett.
1: Titkos parancsok és utasítások őrizték a szisztémát, amely más nemzetek gyermekeinek erőszakos germanizálását szolgálta. És ez a szisztéma a csecsemőkre és a totyogó kisgyerekekre is vonatkozott. Semmiről sem feledkeztek meg. Mindent számításba vettek.
7: Az udvaron elkülönítettek bennünket a lányoktól, aztán sorba álltunk, és beosztottak minket 4-es, illetve 5-ös csoportokba. A szobában, ahová csoportunkat bevezették, már ki volt készítve a ruha és a fehér nemű. Mindent elvettek tőlünk, ami nálunk volt. Emlékszem, akkor kezdtem el bőgni, amikor elvették tőlem a pénzt, amit Leontól kaptam ajándékba. De itt a könnyek nem számítottak.
4: Eine für alle, alle für einen.
1: Egy mindenkiért, mindenki egyért, állt nagybetűkkel a ház homlokzatán.
7: És ez volt neveltetésünk alapja is. Minden szobában, egy pontosan meghatározott helyen, ott állt a bot. Nálunk ez balra volt az ajtó mögött. A legkisebb büntetés 6 botütés volt. A mi csoportunk 4 gyermekből állt. Volt köztünk egy fiú, aki éjszakánként még nem tudta betartani az egészségügyi előírásokat. A mi feladatunk volt, hogy felébresszük őt éjszaka, de hát mi is mélyen aludtunk. Így aztán sokat szenvedtünk Jürgen miatt. Reggel 6:30 volt az ébresztő. Bejött az ápolónő, és ellenőrizte Jürgen éjszakai dolgait. Aztán jött a verés. Jürgen vétke miatt 12 botütés volt a büntetés. Fel kellett másznunk egy magas padra, hátul ki kellett húznunk az ingünket, és hangosan számolni az ütéseket. Utána a zuhanyozóba mentünk, majd sorakoztunk az Appelplatzon. Itt név szerint kellett jelentkeznünk.
4: Berlin, SV, 68-17, szeptember 1942. An höhere Führer des SS und Polizei, Führer des Rassenabteilung, des Hauptamtes der SS.
0: A Lebensborn vezérkari hivatalának az utasítására az elnémetesítésre kijelölt árvák új neveit az SS legfőbb hivatalának faji ügyosztálya állapítja meg. Az elnémetesítés úgy történik, hogy az új név a lehetőség szerint emlékeztessen az eredeti vezeték és utónévre. Amennyiben az eredeti név németesítése nem lehetséges, abban az esetben új nevet kell választani a közkeletű német nevek közül. Kivételt képeznek a kifejezetten ősgermán nevek. A németesített nevű gyermekek részben a Lebensborn, részben pedig a német bentlakásos iskolák valamelyikében nyernek elhelyezést.
4: Wie heißt du?
9: Alfred von Hartmann. Mein Vater war Obersturmbannführer SS und wurde von polnischen Banditen ermordet.
1: Neki is hamis családfát kreáltak. Az apja SS tiszt volt, akit megöltek a lengyel banditák. Az anyja pedig meghalt.
7: Az Appelplatzon az orvos fogadott bennünket. aranykeretes szemüvegben és halálfejes fekete egyenruhában. Fogadta jelentkezésünket, aztán elvonult előttünk a kíséretével. Itt-ott megállt valaki előtt, és különféle kérdéseket tett fel. Az én jellegzetesen északi ábrázatom nagyon tetszett neki, és azt mondogatta, hogy jó tiszt lesz belőlem. Erre én rendszerint azt válaszoltam, hogy SS tiszt akarok lenni, mint az apám, és hősi halált akarok halni a Führerért. Az appelt reggelit katonai játékok követték. Állandóan katonásdit játszottunk, megtámadtuk az ellenség hadállásait, amelyeket padokból és székekből állítottunk fel, és megsemmisítettük a gyáva angol Tommikat, az alsóbrendű oroszokat és a többi barbár népeket. A félkarú szeplős kövér őrnagy belénk verte a katonai drillt, és időnként büszkén mesélte nekünk katonai élményeit, amelyeket a keleti fronton szerzett, s amelyek arról szóltak, hogy miként hajtották az oroszokat, hogyan géppuskáztak le százakat és ezreket, s hogyan halmozták fel a hullákat egy óriási kupacba.
8: Biva Toskova Janicsárok.
0: A Janicsárok iskolája volt.
1: Janicsárok, törökül Jenicseri, új sereg. A Janicsár sereget, ezt a különös gárdát 1329-ben szervezték meg a meghódított területek keresztény lakosaitól elrabolt kiskorúakból, akiket azután Mohamedán vallásban és szigorú fegyelemben az iszlám fanatikus harcosaivá neveltek. Ezek a renegátok rosszabbak voltak a valódi törököknél. Ők voltak a legszilárdabb támaszai az Oszmán Birodalomnak. 1360-ban első Murad szultán erős szervezetbe tömörítette őket, és számos privilégiumot biztosította számukra. Béke idején, mint a szultán leghűségesebb hívei, a janicsárok látták el a birodalom rendőri szolgálatát. Háborúban ők képezték a török hadsereg magját. Vakmerőségük és bátorságuk legendás hírű volt.
10: Nida! Nida!
1: 600 évvel később, 1939-ben Himmler látott neki, hogy kinevelje az új kor janicsárjait. És ez kis hián sikerült is neki.

0: Négy éves gyermekek hamar elfelejtik az anyanyelvet, az otthont, s végül az anyjukat is. Nem értik, hogy mi történik körülöttük. És gyorsan, igen gyorsan tanulják el az újat.
1: Nem is tudom, hogy kezdtem el németül beszélni. Csak azt tudom, hogy először nem értettem, amit a felnőttek beszélnek körülöttem. És egyszer csak érteni kezdtem őket. Lassan a katonásdit is megszerettük. Minden gyereknek imponál az egyenruha és a csillogó jelvények sokasága. És egy idő után vágyakozni kezdtünk, hogy olyanok legyünk, mint a körülöttünk élő felnőttek. És örülni kezdtünk a felnőttek dicséretének. Nekem mindig sikerem volt előttük, hála a kék szememnek és a szőke hajamnak.
0: Minden német asszonynak felmelegedett a szíve, ha ránézett erre a kékszemű fiúra, akinek olyan szőke volt a haja, mint a len.
1: Nem számított, hogy néha keserves perceket éltünk át. Időnként az őrnagyunk berúgott, mint egy disznó, és ilyenkor lehordott bennünket a sárga földig. Rekett hangján azt üvöltötte, hogy civil banda vagyunk, aztán gyáva kutyáknak nevezett bennünket, és kijelentette, hogy soha nem leszünk méltóak a Führer egyenruhájára. Mielőtt végleg kifulladt volna, még kiadta a parancsot, hogy békaügetésben szaladjunk fel a közeli hegyoldalra.
0: Igazán nem csodálható, hogy este, amikor kialudtak a lámpák, a szobák megteltek halk sírással és folytott zokogással. Hirtelen minden gyerek vágyakozni kezdett egy apa és egy anya után.
1: Furcsa, hogy elsőnek éppen Jürgen szerzett magának szülőket. Az a Jürgen, akit mi Bettscheisernek, ágyba csinálónak csúfoltunk.
2: Der Hauptstabsamt Berlin, Hallensee, der 19. Februar 1942. Anschriften nach einer speziellen Verteiler.
3: A 2-6 éves korú gyermekeket, akik a Lebensborn valamelyik gyermekotthonában vannak elhelyezve, gyermektelen SS családoknak kell átadni azzal a céllal, hogy a későbbiek folyamán adoptálhassák őket. Gondoskodni kell arról, hogy az elnémetesítésre kijelölt gyermekek elnevezés ne kerüljön a nyilvánosság elé. A gyermekek hivatalos elnevezése a meghódított keleti tartományokból származó német árvák.
1: Valamennyien tiszti apát akartunk. A legmagasabb árfolyama a Luftwaffe tisztjeinek, a repülősöknek és az SS tiszteknek volt. Tétováztunk, Luftwaffe vagy SS. És türelmetlenül vártuk a vasárnapokat, amikor megérkeztek a bácsik és a nénik. Csokoládét és bombont hoztak, és elvittek rendszerint hármunkat, négyünket sétálni. Közben kikérdeztek bennünket, és magukról is beszéltek. Aztán eljött a nap, amikor az én csillagom is felragyogott. Szülőjelöltjeim teljes egészében megfeleltek gyermeki elképzelésemnek. Jövendő atyám hős volt. Valódi hős. Úgy nézett ki, mint egy igazi lovag. Magas volt, karcsú és szőke. Repülő egyenruhát viselt, a nyakában lovagkereszt, a mellén kitüntetések, s a gombjukában első osztályú vaskereszt. Két hölgy is jött vele, a felesége és az édesanyja. A felesége szőke volt, mint egy angyal.

Herr Oberst, azaz, hogy az ezredes úr, ahogy nevelőim szólították őt, semmit se kérdezett tőlem. Így hát én kezdtem el beszélni. Meséltem a szüleimről, az apámról, aki szintén magasrangú tiszt volt, és átkoztam a lengyeleket, akik megölték őt. Aztán elragadtatva magasztaltam a mi szeretett vezérünket. A repülő ezredes csak nézett rám, az arca elborult, egyre komorabb lett, és nekem legalábbis úgy rémlett, kedvetlenül fintorgott a szájával. A rémülettől, hogy elmegy, még nagyobb hévvel kezdtem dicsérni kiváló hadseregünket, de ő egyre unottabb és kedvetlenebb lett. Aztán sugott valamit a két nőnek, mire azok sírva fakadtak. Majd hozzám fordult, és kapkodva kezdte magyarázni, hogy ő hamarosan visszamegy a frontra, nem tudja, visszajön-e valaha. Így hát nem veheti a lelkére, hogy itt hagyjon két nőt egy kisgyerekkel, férfi támasz nélkül. Még mondott valamit, de én csak annyit értettem az egészből, hogy nem sikerült. Hogy megint nem sikerült.

0: csak valamennyire is ismeri az árvaházak sivár életét, az tudja jól, hogy mit ér ez a kisgyermek, ha azt látja, hogy reményei új szüleit, új otthonát, a saját otthonát illetően semmivé válnak.
1: Egész éjszaka sírtam. A végén bejött az ápolónő, és velem maradt reggelig. És reggelre belázasodtam. Rázott a hideg, és önkívületben az anyám után kiabáltam. Az ápolónő először csitított, aztán a homlokomat simogatta, majd átkarolt, a karjaiba vett, és úgy nézett rám, olyan gyönyörködve, mintha akkor látott volna először.
0: Aloizinak szerencséje volt. Kék volt a szeme, és a haja szőke, mint a len. A többi lengyel gyereket senki sem kényeztette, babusgatta.
1: Elmúlt néhány hét. Egy napon ismét három gyereket küldtek ki az ápolónők a beszélőbe. Egy úr várakozott ott, párt jelvénnyel a gombjukában, egy civil. Igazán semmi kedvem nem volt sétára menni egy olyannal, aki a disznó civil bagáshoz tartozott. De gyerek módra nyobban felélett bennem a remény, hogy talán csak látszott az egész, az egyenruhája odahaza lóg a szekrényben. Elvitt bennünket a kávéházba, ahol katonazenekar játszott, és körös körül nálamnál idősebb fiúk járkáltak feszes egyenruhában. S nekem ott kellett ülnöm egy civil társaságában. Kényszeredett mosolyjal megkérdeztem tőle, nem tiszt-e véletlenül, mire kedvesen azt válaszolta, hogy ő mérnök, nem tagja a hadseregnek, bár a két háború között katonáskodott és alhadnagyi rangig vitte. Tartalékos. Hűlt meg bennem a vér, de azért egy kicsit megnyugodtam. Másnap a civil megint megjelent. De ezúttal már csak velem akart sétálni. Dobogó szívvel futottam ki a ház elé. Ott állt az utcán és rám mosolygott. De valami nagyon kedvesen. Aztán elindultunk kettesben a város felé. Elmesélte, hogy van egy gyönyörű villája hatalmas kerttel. A villa ott áll a Rajna partján. A Rajna, tette hozzá, a német folyó királynője. Aztán arról mesélt, hogy abban a hatalmas kertben él egy kiskutya, akinek nincsen pajtása, és aki egy szőke kisfiúra vár, hogy játszhasson vele. És a végén megkérdezte tőlem, volna-e kedvem oda menni, abba a szép villába, abba a hatalmas kertbe játszani azzal az aranyos kiskutyával. Felkiáltottam, apuka, apuka, és belekapaszkodtam, és már nem is akartam elengedni. Egyszerre mindenem volt, otthonom, apám, anyám, aki valahol a Rajna partján vár rám, sőt, még egy kutyám is, saját kutyám. Boldog voltam.
0: A hősi halált halt SS Obersturmführer Posenben született ötesztendős fia Alfred von Hartmann fölött már-már összecsaptak a német tenger félelmetes hullámai. És ez a sors várta többi majdnem 200 ezer gyerekre is, akiket a németek raboltak el Lengyelországból, a Szovjetunióból és a Cseh-Lidicéből. Lengyelországi Rogoznában született Alojzi Tvardeckinek, akinek az apja hősi halált halt a német megszállók elleni harcban. Igen, nagy szerencséje volt. A valódi úri német vér jegyeit hordozta. Kék volt a szeme, és szőke a haja.
2: Deutschland siegt an allen Fronten! Für Europa!
3: Hitler, im Namen des Führers überreichen wir dir, lieber Kamerad.
0: A karácsonyt már igazi német módon ünnepelte. A Hitlerjugend egyenruhás tagjai meglátogatták őt új otthonában, és az ős germánok téli napfordulóján a Führer nevében átadták neki ajándékaikat. Egy gyermekpuskát, egy sisakot és néhány ólomkatonát.
1: Fogadott szüleimmel és azok szüleivel hamar összemelegettem. Nagymama, aki nagyon szeretett, fura ajándékkal lepett meg karácsonyra. A szvetteren, amit ő maga kötött a részemre, és a meleg harisnyán kívül, kaptam tőle egy babát. Először félt, hogy én, aki mindenáron katonatiszt akartam lenni, majd fanyalogva fogadom az ajándékot. Nem így történt. Nagyon megörültem a babának. Ez volt életem első civil játéka. Attól kezdve velem volt, éjjel-nappal, még az ágyban is.
0: Egy évvel később már szó sem volt a Führer ajándékáról. A harmadik birodalomnak más gondjai voltak.
2: Deutschland siegt an

0: mintha egész Európa mély álomból ébredt volna. Emberek milliói tértek vissza otthonaikba, emberek milliói örvendeztek. Sok tízezer édesanya számára azonban a háború még nem ért véget. Malgozsáta Tvardecka, a később újraférjezett Malgozsáta Ratajcsak, ekkor kezdett el írni és várni. Várni a választ. Írni és várni. Írni és várni.
1: Do polskiej misji wojskowej w Berlinie. Dnia 27 września w 1943 roku w nocy hitlerowskie szupo porwało
2: 1943. szeptember 29-én éjjel a hitleri rendőrség elrabolta egyetlen gyermekemet.
1: Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Warszawa, ulica Piusa 11. Dnia 27 września w 1943 roku w nocy hitlerowskie szupo...
0: Sürgetések és nemleges válaszok. Alojzi Tvardecki fölött összecsaptak a német tenger félelmetes hullámai. Csak 1946. novemberében csillant fel újra a remény. A lengyel Vöröskereszt hazatelepített Olaszországból 60 lengyel gyermeket. Köztük Alojzi Tvardecki unokatestvérét, Leont is. Aki jegyzőkönyve mondta, hogy míg az ő nevét Leo Hartmannra németesítették, addig unokaöcsének, Alojzinak a nevét Alfred Hartmannra.
3: Do zarządu głównego PCK, Biuro Informacyjne Warszawa. Podajemy dodatkowe zeznanie matki, że dziecku zmieniono nazwisko na Hartmann.
4: Child tracing, Biuro Jundra.
5: Do polskiej misji wojskowej w Berlinie 15 Schülerstrasse 42.
0: A nagy körforgás újra megindult. Jegyzékek, átiratok, levelek, viszontválaszok. És Alfred Hartmann, akit olyan szorgalmasan keresett a lengyel Vöröskereszt, és az UNRWA mellett működő és az elrabolt gyermekek felkutatásával foglalkozó lengyel katonai misszió, ez alatt tovább járt egy német elemi iskolába, s tanítóival és osztálytársaival együtt titokban elsiratta a vezért és a háborús bűnösöket, akiket Nürnbergben halálra ítéltek. Velük együtt félt a barbár Ivánoktól, velük együtt nézte le az eltetvesedett lengyeleket és cseheket, akik a koncentrációs táborokból tértek vissza hazájukba, és gyűlölte a franciákat.
6: Azok ugyanis olyan szemtelenek voltak, hogy nevelőapámat, a réges-régen nácitlanított Theo Bindenberger mérnököt a családjával együtt kiköltöztették kényelmes koblenci villájából, és a saját tisztjeiket ültették be oda.
0: 1948-ban a koblenci német Amtsgericht, az ügyirat száma 11/2, illetve HX209, úgy döntött, hogy teljesíti Bindenberger mérnök kérelmét a hadijárva Alfred Hartmann adoptálása ügyében. A kérelmező Theo Bindenbergert, a kiskorú Alfred Hartmann nevelőapját, a fiú törvényesen fogadott apjának nyilvánította a bíróság. Az adoptálás új névváltoztatással is járt, Alfred Hartmannból Alfred Bindenberger lett.

0: Egy napon hazamentem az iskolából, és ahogy beléptem a házba, az első emeletről különös hangok ütötték meg a fülemet. A lépcső alján ott állt a ház tulajdonosnője, hozzá költöztettek bennünket a franciák, és úgy tett, mintha várna valakire. Amikor észrevett, az ujját figyelmeztetően a szájára tette, aztán megragadta a kezemet, és behúzott a szobájába. Vagy 2 óra hosszat kellett nála ülnem halálos csendben. Aztán a folyosón gyors léptek hangzottak fel, majd becsapódott a kapuajtó. Néhány ugrással fent voltam az emeleten, és berontottam a lakásunkba. Apám ott állt a szoba közepén, az arca piros volt, és furcsán mosolygott. Kérdésemre elmondta, hogy egy hölgy járt itt valami nemzetközi szervezet tisztviselőjével. Képzeljem csak el, az asszony lengyel volt, és engem akart látni minden áron. Mivel nem tudott kivárni, elment, de azt mondta, hamarosan visszajön.
1: A házban feszült volt a légkör. A felnőttek úgy viselkedtek, mintha semmi sem történt volna. De Alfred Aloisi érezte, hogy titokban mindnyájan őt figyelik. Amikor iskolába ment, a hátsó kijáraton kellett kilopakodnia, de ráparancsoltak, hogy visszafelé is legyen óvatos.
0: Egy délután ismét fékezett az autó a ház előtt. Anyám elkapta a kezemet, és gyorsan elbújtatott a ruhás kosárban. Ők voltak. A lengyel madám és a francia úr. Ezúttal mindenáron meg akartak várni. Több mint 6 órát szenvedtem abban az átkozott kosárban.
1: Ebben az időben 2 per is futott egyszerre Nürnbergben, mindkettő a németek által elhurcolt idegen országbeli gyermekek sorsával foglalkozott. A többivel együtt Alfred Hartmann Bindenberger ügyét is megtárgyalták. A Lebensborn árvaház egykori vezetője eskü alatt vallotta, hogy a házban, amelynek igazgatója volt, kizárólag német származású gyermekek voltak elhelyezve. Alfred Hartmann édesapját, egykori német tisztet személyesen ismerte, és megesküdött a mindenható Istenre, hogy a fiú az említett tiszt egyetlen és törvényes gyermeke.

0: Monsieur Cyril, directeur de service des personnes déplacées, Baden-Baden.
1: À Monsieur l'ambassadeur de la France, François Poncet, le haut commissaire
2: à l'Allemagne. Közöljük, hogy az elrabolt Alois Radetzky szőke volt és kék szemű.
3: De kancellári kancellárja federálnego NRF-u, Adenauera, Bonn. Wielce szanowny panie kanclerzu. 29 września 1943 roku niemieckie SUFO zabrało...
2: Rogozna, 1952. október 5-e. Igen tisztelt kancellár úr, 1943. szeptember 29-én a német rendőrség elvitte egyetlen gyermekemet.
4: Vajon hányszor írta le 7 év alatt ezt a mondatot Twardecka Ratajczak asszony?
3: Porusiłam wszelkie możliwe urzędy,
2: Németország szinte valamennyi hivatalos szervét, kormányhivatalát megkerestem, mindmáig eredménytelenül. Azoknak a fájószívű anyáknak a nevében, akiktől törvénytelenül elrabolták gyermekeiket, kérem önt, hogy járjon el ebben az ügyben, és írja meg nekem, hogy mikor találkozhatunk mi anyák ismét a fiainkkal és leányainkkal a saját hazánkban. Abban a reményben,
3: pozostaję w nadziei, kérésem, że moja prośba zostanie wysłuchana przez pana kanclerza. Oczekuję, tęskniąc za swoim synem, Małgorzata Twardecka-Rajtajczak.
4: Adenauer kancellár nem válaszolt a levélre. A nyugatnémet hatóságok számára Alfred Bindenberger német volt és német maradt.
5: Amtsgericht in Koblenz. Frau Twardecka-Rajtajczak Rogozno Malaskolna Drei.
2: Ön 1952. június 15-én, majd 1952. július 16-án és 1952. november 10-én azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a Koblenz-Horchheim Bergstrasse 4 szám alatt lakó kiskorú Alfred Bindenberger, azelőtt Hartmann, adoptálását nyilvánítsuk érvénytelennek. Fenti kérelmét a koblenzi bíróság elutasítja. A bíróság összehasonlította az ön 4 éves fiának, Aloisinak, valamint Alfred Hartmannnak a fényképét, amit fogadott apja bocsátott a rendelkezésünkre. A két fénykép között a bíróság semmiféle hasonlóságot nem talált. Az 1949-ben kelt adoptáló okirat világosan igazolja, hogy a gyermek német származású.
4: És így tovább, és így tovább. 6 oldalas bírósági végzés igazolta, hogy Alfred Bindenberger Hartmann német volt, és német marad.
3: Kochany synu, czy wiesz o tym, że od roku 1945 staram się,
2: szeretett fiam, do mnie. Talán tudsz arról, hogy 1945 óta azon fáradozom, hogy visszajöjj hozzám Lengyelországba, a szülőhazádba.
4: Vajon hány ilyen levél maradt válasz nélkül? S közben repült az idő, elszaladt 7 hosszú esztendő. Aztán meghalt Aloisi fogadott anyja, a rajnamenti német asszony.
6: Egyszer, amikor hazamentem a gimnáziumból, valami különös feszültség fogadott a házban. Nagymama, amikor meglátott, izgatottan felugrott, és átnyújtott nekem egy levelet. Mi ez? Kérdeztem. Levelet kaptál, Alfred? Válaszolta izgatottan a nagyanyám. Anyád írt a Lengyelországból, mert te lengyel vagy, és a neved Aloisi Twardecki. Mint a gyomorszájon ütöttek volna. Én lengyel? A háború alatt láttam, ismertem lengyel foglyokat és elhurcolt lengyel munkásokat, de azok örökké éhesek voltak, meg piszkosak, rongyosak és tetvesek. Alacsony rendű népség volt, és most egy lennék közülük? Nem. Nem, erről hallani sem akartam.
7: Sehr geehrte Frau Ratajczak, Alfred hat Ihren Brief erhalten.
2: Igen, tisztelt Ratajczak asszony. Alfred megkapta az ön levelét. Először egyáltalán nem akarta átvenni, de én rábeszéltem, hogy olvassa el. Aztán azt is meghagytam neki, hogy válaszoljon önnek. Bevallom, nem tudom, hogy megtenni.

0: kép. A nagymama egy nagyon öreg asszony, néhány lépcső, egy szép ház előtt, a ház körül kert, a kertben sok-sok virág és néhány gyümölcsfa, meg valami gyerek, aki jóval idősebb, mint én.
1: Alfredje, czy przypominasz sobie swego kuzyna Leona?
2: Emlékszel az unokatestvéredre, Leonra? Várom, hogy válaszolj és hogy jöjj.
3: Sok-sok levélre volt szükség. Aloisi csak 1953 nyarán határozta el, hogy elmegy ahhoz az ismeretlen lengyel asszonyhoz, aki szünet nélkül írja a leveleit. Majd megmagyarázza neki, hogy téved. Ekkor már 15 éves volt.
4: Małgorzata Ratajczak-Rogoznó, Polen. Oczekiwać syna na dworcu Poznań poniedziałek 3 sierpnia 1953 roku. Polska misja Berlin.
2: Várja fiát a poznani állomáson. 1953. augusztus 3-án hétfőn. Lengyel misszió, Berlin.
0: A kalauz valami olyasmit kiáltott, ami hasonlított a német Posen névre. Aztán megjelent a hálókocsi ajtajában, és azt mondta, a fiatal úr megérkezett, édesanyja már várja az állomáson. Felpattantam az ágyról, gyorsan felöltöztem, s mire a vonat megállt, én már a vagon ajtajában álltam. A szívem a torkomban dobogott, és a szemem előtt sötét karikák ugrándoztak. A térdem remegett. Szétnéztem a peronon. Hol van? Hogy nézhet ki? Talán nem is jött el. Ő lenne az, abban a hosszú fekete köpenyben, olcsó táskával a kezében? Nem. Nem, hála Istennek. Elmúlt néhány perc. Álltam a peronon. Mögöttem újra mozgásba lendült a vonat. Felgyorsuló ritmusa ott dobogott a halántékomon. Felsóhajtottam. Nem jött el. Felülök a berlini gyorsra, és hazamegyek az én szeretett Rajnámhoz.
1: Aloisi.
0: Nem. Nem, ez lehetetlen. Ez nem lehető. Először is férfi társaságában van, és állítólagos apám már nem él. Másodszor elég messze áll tőlem. Lehetetlen, hogy ebben a szegényes világításban felismerjen valakit, akit utoljára 11 évvel ezelőtt látott 4 éves korában. Nem. Nem, kizár dolog. Az asszony közeledett. Soha nem felejtem el a szemét. Éreztem, hogy szeretne megsimogatni. Szeretné végig tapogatni a testemet, centiről centire. Ehelyett halkan, könyörögve azt kérdezte.
1: Csi jest is Alfredem?
0: Igen, én vagyok. Azért jöttem, hogy megmagyarázzam. Téved, én nem vagyok a maga fia. Remélem, tisztázni tudunk mindent, és én pár nap múlva visszatérhetek Koblenzbe. Ekkor szólalt meg a kísérője, ahogy később kiderült, a második férje. Kitűnő, mondta. A reggel bölcsebb, mint az este. Halasszuk holnapra a dolgot. Dühösen néztem rá.
3: Aztán megérkeztek. Ott állt a ház. Körülötte a kert. A kertben sok-sok virág és néhány gyümölcsfa.
0: Elsüllyedt emlékeim háza volt ez. A falon kép. A képen két kisgyerek.
1: Tot fui kuzin Leon. A toté Aloisi.
0: Azaz egyszerű kisasszony egyáltalán nem volt tolakodó. Meg sem ölelt. Nem is csókolt meg. De titokban észrevettem, hogy állandóan engem néz, és a szemében végtelen szeretet van. Valóban ő lenne az anyám? Valóban én lennék az a fiú ott a fényképen? Alfred vagyok, vagy Aloisi?
3: És az emlékek lassan-lassan visszatértek. Először csak homályosan, kötszerűen, aztán egyre élesebben, mint a fénykép az előhívóban.
0: Ide tartozom, vagy a Rajna mellé?
3: És aztán ott volt a másik fénykép is.
0: Egy férfit ábrázolt, gazdagon díszített, furcsa egyenruhában.
1: To jest twój ojciec.
0: Ő is tiszt volt. Az apám. De hiszen az apámat megölték a lengyel banditák.
1: Twój ojciec został zamordowanym przez niemieckich faszystów.
0: Lehetséges volna? Micsoda otromba hazugság. Hát ki hazudott? A Führer? Fogadott apám, a tanítóim? Valamennyi német tiszt csak dobálózott a becsület szavával? Vagy ez a kis szürke asszony mond valótlant? Elképzelhető ilyen összeesküvés?

0: Ünidei tartózkodás napról napra, hétről hétre hosszabbodott.
1: Meséltek nekem a varsói felkelésről, a lengyel katonák hősiességéről, a gestápó főnök elleni merényletről, a partizánokról. Hihetetlennek tartottam az egészet. Németországban erről senki sem tudott. És azok a szörnyűségek a koncentrációs táborokban, nálunk, Koblenzben ezt senki sem hitt el. Beszéltem amerikaiakkal is. Megesküdtek rá, hogy az egész csak kommunista propaganda.
0: És még egy élmény. A legerősebb.
1: Eleinte úgy indult, mint egy közönséges kirándulás. Kapu, előtte kis bódék, tele emléktárgyakkal, a turisták képeslapokat vásároltak és limonádét ittak. Minden nagyon tiszta volt és rendezett. Még a kapu fölötti felírás, az Arbeit macht frei, sem hatott rám különösebben.
0: Auschwitz. Egész lengyelországi tartózkodása alatt másról sem hallott, mint a gyilkosságokról és a kínzásokról, amiket a nácik követtek el. A haláltáborokról, a gázkamrába küldött gyerekekről. Hihetetlen és érthetetlen volt az egész.
1: De hiszen ismertem őket. Sokszor megfordultak a szüleim koblenci villájában. Udvarias, finom embereknek ismertem meg őket. Barátkoztam a gyerekeikkel, együtt jártunk kirándulni. Sokan közülük az apám családjához tartoztak, szerettek énekelni, az SS-tisztek ajándékokat hoztak nekem, játékokat és különféle nyalánkságokat. Kinek higgyek?
2: Hazug
0: kommunista propaganda az egész. Einer für alle, Arbeit macht frei, egy mindenkiért, a munka szabaddá tesz. A legaljasabb bűncselekményeket a legnemesebb jelszavak mögé bújtatni. Ez volt az elv.
2: Lüge!
0: Hazug kommunista
2: propaganda.
1: Mit higgyek? Láttunk sok ezer szemüveget és gyerekcipőt, és gyerekkocsit, és mankót, és protézist, és egy halomba rakva rengeteg emberi hajat. És a végén a vezetőnk, aki azelőtt maga is auschwitzi fogoly volt, elvezetett bennünket a halálfalhoz, ahol a tömeges kivégzések folytak, és a gázkamrákhoz.
0: Te mit tettél volna, Alfred?
1: Ha a harmadik birodalom megnyerte volna a háborút, Gauleiter lettem volna, talán éppen itt, Lengyelországban. Lehet, hogy azok a játékok, amikkel gyerekkoromban játszottam, innét származtak, a gázkamrákból. Lehet, hogy azokat a kis ruhákat, amiket gyerekkoromban hordtam, ezekről a szerencsétlen kisgyerekekről húzták le valamikor.
0: Mit tettél volna?
1: Teljesítettem volna feljevalóim parancsait, és megköveteltem volna, hogy a parancsaimat az alárendeltjeim is teljesítsék. Führer princíp, Einer für alle. Ha a harmadik birodalom megnyerte volna a háborút, biztosan Gauleiter lettem volna, talán éppen itt, Lengyelországban, a hazámban.

Elmondtam neked, kedves barátom, miért beszélek olyan jól németül, hogy az emberek született németnek tartanak. Aztán már csak az maradt hátra, hogy újra megtanuljak lengyelül.

0: Elhangzott Janicsárok iskolája, dokumentumjáték. Írta Irzsi Navratil és Jahin Pelnár. Fordította Pándi Lajos. Közreműködött Bálint András, Hasznos Mária, Mécs Károly, Sinkovics Imre és Velencei István. A hangfelvételt Hámor János és Lakatos Gábor készítette. A zenei munkatárs Kelemen László volt. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó. Dramaturg Maráz László. Rendezte Pós Sándor.
1: Az imént elhangzott rádiójáték 1976-ban készült, és utoljára 1976. május 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6:45-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Kossuth Rádió. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Hatályba lépett az alaptörvény 17. módosítása. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírása után a jogszabály már megjelent a magyar közlönyben. A hivatalban lévő államfő megbizatása éjfélkor megszűnik. Az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ új államfőt. A módosítás 12 évben korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alkotmánybírók számára pedig 70 éves felső korhatárt jelöl ki. Holnaptól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, közölte a kormányfő. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter arra kért mindenkit, hogy tegyen javaslatot olyan jelölt személyére, aki alkalmas a nemzeti egység megteremtésére és hazánk méltó képviseletére. Oroszország a háború kezdete óta végrehajtott egyik legnagyobb rakétatámadását intézte éjszaka Kijev ellen. A csapásokban legalább egy ember meghalt, 16-an megsebesültek. Az ukrán fővárosban robbanások tucatjai hallatszottak, lakóépületek, raktárak, egy szupermarket és egy kollégium is megrongálódott, több helyen tűz ütött ki. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy Kijevben egy fegyveralkatrészek tárolására használt logisztikai központot több rakétaalkatrészgyártó üzemet támadtak. Odessa térségében katonai ellátó létesítményeket és üzemanyagraktárakat is csapás ért. Közben az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy éjszaka 2 orosz olajszállító tartályhajót támadtak meg a Fekete-tengeren, valamint találat ért egy úszódarut az Azovi-tengeren. Ismét iráni célpontokat támadt a levegőből az amerikai hadsereg. Washington 8 napja folyamatosan bombázza a Perzsaország különböző létesítményeit. A mostani műveletet válaszcsapásként hajtották végre. Miután pénteken 2 amerikai katona meghalt, egy pedig eltűnt Jordániában, egy Iránból indított ballisztikus rakéta és drón támadás miatt. A becsapódások egy katonai támaszpontot értek. Az amerikai külügyminisztérium óvatosságra intette a Közel-Keleten tartózkodó amerikaiakat az Egyesült Államok és Irán között tovább éleződő konfliktus miatt. Erős földrengés rázta meg Peru középső részét tegnap este. Az 5,6-es földmozgásban egy ember meghalt, többen megsérültek, több épület összeomlott. Peruban gyakoriak a földrengések, mivel a térségében több kőzetlemez találkozik. Az ország a csendes-óceáni tűzgyűrű mentén fekszik, amely a föld legaktívabb szeizmikus övezete. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek a magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diák Olimpián. A csaknem 10 napos megmérettetésen 92 ország több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a Szegedi Radnóti Miklós Gimnázium, a Budapesti Elte Apácai Gimnázium, valamint a Győri Cucor Gergely Gimnázium tanulója. Délután északnyugat felől hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllel. Holnap már ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati-délnyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszak általában 15-20, napközben 26-31 fok lesz. Híradással legközelebb 15 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Pesti mozik. Mándi Iván rádiójátéka.

0: Mándi Ivánról az írásai alapján minden olvasója tudja, hogy szenvedélyesen szereti a mozit. Most, hogy itt ül velünk szemben a stúdióban, szeretnék megkérdezni, hogyan alakult ki ez az egész írói munkásságát végigkísérő vonzalom? Milyen volt első találkozása a filmmel?
1: Ez valamiképpen úgy kezdődött, mint annyi minden egyebet, ezt is atyámnak köszönhetem, ami rendkívül természetes, szinte ösztönös mozdulata lerakott a Turán mozi nézőterére, és én valahogy azonnal otthon éreztem magam. És egy döntő élményemmé vált, ami aztán, hogy egy kicsit nagyképű kifejezést használja, kihatott egész életemre. És a film az nekem olyan közeg volt, hogy roppant otthonos volt. Roppant otthonos volt a színészek, ezek az úgynevezett nagysztárok. Nekem nem is nagysztárok voltak, hanem valahogy ismerősök, szinte családtagok. Sokkal jobban kiismertem magam ezek között a családtagok között, mint általában mondjuk a hivatalos családtagjaim között.
0: Miben látja a különbséget a régi idők mozia, ahogy kötete címében maga is nevezte, és a mai mozi között?
1: Hát ezt borzasztó nehéz lenne meghatározni, mert ami ezt nyilvánvalóan varázsossá teszi, az az ember gyerekkora. De talán mégis azt tudnám mondani, hogy valahogy erősebb érzelmi töltéssel hatottak a régi filmek, az úgynevezett néma filmek. Mondhatnám azt, hogy filmszerűbbek voltak, mondhatnám azt, de ez nagyképű is lenne, meg nem is egészen igaz, mert a hangos film és a mostani filmek, hát azért legalább olyan filmszerűek, mint hogy a régi filmek voltak. Én a magam részéről egyébként nem csak a régi idő moziához, hanem az újabb idők moziához is változatlan, ezt nyugodtan mondhatom, változatlan és gyerekes lelkesedéssel közeledek.
0: Melyek voltak azok a mozik, amelyek a későbbi írásokban is megjelennek, amelyeknek törzsközönségéhez gyerekkorában Mándi Iván is hozzátartozott?
1: Ezek rendkívül kis mozik voltak, kis dobozmozik, sajtszagú mozik voltak, meg egyetlen rendkívül sokféle szaguk volt, varázsosak voltak. Persze még a gyerekkor sem tudta elfeletetni velem, már akkor sem, hogy rendkívül borzasztó kopottak. Meghatóan kopott kis mozik voltak ezek. Talán éppen ezért voltak olyan otthonosak és olyan kedvesek. Hát az alapvető, mondom, ahonnan kiindultam, ahol megvetettem lábamat, az a Turán mozi volt. Turán és a Tivoli mozi. Onnan, ahogy költözködtünk atyámmal a városba, és elég gyakran költözködtünk, onnan kerültem aztán a Tisza-Kálmán tér környékére, ami ugye a mozik útvonalában azt jelentette, hogy az Eldorado, a Pátria mozi, az volt a környék fénypontja. Viszonylag az volt ott az úgynevezett nagy mozi. És aztán a Rákóczi út vonulatán három mozi jelentett nekem igen sokat. Roxy, a Fővárosi és a Főnix. Ebből a Roxy és a Főnix, igen, az ma is megvan. Persze most már nem ez a nevük, hanem Honvéd és Tisza. A Fővárosit később Rialtónak hívták, hogy egészen szakszerű legyek. Most egy üres telek van a helyén.
0: Milyen élményt jelentettek annak a régi kisfiúnak a nagy, az előkelő mozik?
1: Én oda csak délelőtt mertem becsúszni, és miután ott délelőtti előadás nem volt, tehát csak az úgynevezett előzetes képeit néztem, ott nézelődtem, hát ez nekem olyan volt, mint maga a templomi áhítat, rendkívül fagyott, dermesztően fagyott csönd, ott nekem minden roppant pompázatos volt, és éppen ezért maradt örökké idegen is. Na meg azért persze, mert nem igen volt pénzem, hogy jegyet tudjak váltani, mert ezek azért meglehetősen drágák voltak, hát nekem legalábbis drágák. Egyszer-kétszer azért persze bementem, azt hiszem igazán jól ott sose éreztem magam. Mindig valami furcsa idegenséget éreztem.
0: A mai filmművészetből melyik filmek állnak a legközelebb önhöz? Melyek idézik fel leginkább azokat a régi, nagy filmélményeket?
1: Hát hozzám, ez persze abszolút nem jelent értékítés, tehát hozzám talán Fellini filmjei állanak a legközelebb. Valamiképpen ott érzem a gyerekkornak azt a csodálatos, varázslatos világát. Ugyanakkor egy nagyon pontos, fanyar kifejező eszközökkel megfogalmazott környezetrajzzal együtt, ami hozzám mondom borzasztó közel áll. És a Fellini filmjei közül is a legközelebb a 8,5.
0: Hová lettek azok a régi mozik, amelyek ilyen hűséges filmrajongóvá alakították Mándi Ivánt? Vajon, ha ma elindulnánk, nyomukra bukkannánk-e a mai Budapesten?
1: Miután most is valamiképpen a Tisza Kálmán tér és Teleki tér környékén lakom, tehát kezdjük innen, induljunk innen. Hát az Eldorado mozi változatlanul Eldorado mozi, mit sem változott, bár egyébként napmozinak hívják, csak a címét változtatta meg. Ugyanezt tudnám mondani a Pátriáról, amely most Csokonai, és azt hiszem a környéken tartja előkelő helyét, a környéken hangsúlyozom. És hát a Roxy. Bármikor be tudok ugrani a Roxy moziba, ezt most Honvéd mozinak hívják, de ha végignézek az előcsarnokán, vagy odabent a kis doboz moziban, én változatlan a gyerekkorom Roxy mozijára bukkanok rá, és a Tiszában is, Tisza moziban is visszatalálok a Főnixbe, Főnix moziba, vagy a Bodográf bányászba. A Bodográfban, amely megfelel a mostani bányász mozinak.

0: Indián támadás! Indián támadás!
1: Mi megy a Roxyban? Mi megy a Tivoliban?
0: Indián támadás! Indián támadás!
2: Azt hiszem, egy időben a mozik útján közlekedtem. A mozik kísértek végig a városon. Nem is láttam más, csak mozikat, meg plakátokat. A Turánban lenyeltem egy savanyú cukrot. Hatalmas, zöld savanyú cukor volt. Nem stanicliból adták, nem is lehetett volna bedugni egy stanicliba. Odakint lapult a büfés pultján az üveg alatt, gonoszul, magányosan, mint egy ugrásra készülő béka. Szinte öntudatlanul szopogattam odabent a mozi sötétjében, a vászonra meredtem. Arra a fókára, ahogy kiugrik a medencéből, és most már a sziklák között dobálja magát. Előtte a közönség, matróz galléros gyerekek, nagykalapos mamák, kedélyesen szivarozó papák. A fóka meg egyszerűen átveti magát a korláton, és már kint van. A gyerekek nevetnek, tapsolnak. Egy hölgy a kebléhez kap, ájultan hanyatlik egy úrkarjába. Feltűnnek az őrök. Elkapni, vissza a medencébe. Csak hogy a fókát nem lehet elkapni. Átdobja magát egy gyerekkocsin, és félelmetes szágultásba kezd. Ez volt az a pillanat, amikor lenyeltem a cukrot. A fóka eltűnt, a vászon szétrobbant. Csorgott a szememből, ahogy fuldokolva köhögtem. A mozi közönsége tapsolt, pisszegett, dobogott. Kivinni! Mi lesz már? Kivinni! Kivittek. Egy jegyszedőnő ölbe kapott és kicipelt. Odakint leültetett egy magányos fekete zsöjjére. Vizet itattak velem. Azt mondták, tartson vissza a lélegzetemet. Visszatartottam a lélegzetemet, és majdnem megfulladtam. Csuklottam, kattogtam, mint egy gépfegyver, de aztán valahogy mindez elmúlt, és lassan kitisztult körülöttem a kép. A mozi elhagyott, üres előcsarnoka.

plakátok a hosszú sötét folyosón, a plakátokon a filmek hősei. Ott voltak mind. A süllyedő hajó kapitánya, akit már félig elnyeltek a hullámok. A férfi, aki félkarral átöleli szerelmesét. A felvont szemöldökű hölgy, aki előtt összetört alakok hevernek. Sima és sötét a ruhatár pultja. Maga a ruhatáros nő a kabátok erdeje alatt bóbiskolt. A büfé homályba vesző üveglapja. A sarokban egy kis törmelék a nápoiból, felkunkorodó szallag a csokoládé papírjából. És a szagok. Málna szörp szaga, perecek szaga, és egy kis parfümszag. Parfümszag végig a folyosón. Felálltam, előre osontam a pénztár felé. Valahogy látni akartam a pénztár ablakát. Üres volt a pénztár ablaka. A néni talán éppen csak kiment egy pillanatra, talán kihívták. Kendőjét rádobta a székre. Úgy maradt, félig lecsúszva. Úgy maradt a könyve is, kinyitva a pénztár ablakában. Éppen olvashatott, amikor valaki beszólt érte. Üres, elhagyott barlang a pénztár. Lecsúszott kendő, nyitva hagyott könyv. És a jegyek tömbje. Sárga az erkély, rózsaszín a földszint. Megbabonázva bámultam.

0: Royal Apollo. Telefon József 118-94. Konrád Vejt, a Fekete Gróf. Palasz Mozgó, a New York-kal szemben. Zorro és Huru, a patagóniai alkirály. Norma Talmadge, Beduin táncosnő. Fészek Mozgó, József körút és Naputca sarok. Utolsó férfi a földön, Reporter Görlice. Stefán Mozgó, Kispest. Szeretet legendája, Vigyázz a nőre. Omnia, Korzó, Tivoli. Gloria Svenssonnal, az idegen légió lánya. Kísérőműsor, Halálvölgy vándora. Orion, Eskütér, telefon József 150-01. Bíbor sugár. Kamara, mézes hetek a levegőben. Egy év az élet. Budai Apolló, Szénatér. Jackie a kis Robinson, megbánás napja. Veszta Mozgó, Erzsébet körút és Dob utca sarok. Szerelem harcosa, utolsó férfi a földön, tiltott gyümölcs.
1: Világattrakció! A Bánatos utca. Főszerepben Asta Nielsen, Werner Krauss, Greta Garbo és Tolstoy grófnő. Ebben a filmben hálás szerephez jutott a Berlinben élő Szöregi Gyula, aki egy magyar kocsmáros ízes figuráját eleveníti meg.

0: Még sötét volt, még szólt a zongora. Még holdfényben ázott a kert, a szerelmesek még ott álltak az esti útnál, de két ágy már felemelkedett a sötétből. Tokot tartottak a kezükben. Aztán akár csak permeteznének. A nézőtér megtelt valami furcsa édes kis illattal.
1: Úgy válj, hogy már nem szeret úgy.

0: qui n'avait plus de mal, où je ne m'en donnais mal.
1: A holdfényes kert eltűnt, a zongora elhallgatott. Ők meg ott ültek ázottan, bepermetezve a kisé borús fényben. Nem keltek fel mindjárt. Először csak a székeket recsegtették, a lábukat lógázták. Egy fiú meglökte a másiknak a vállát, és akkor már az egész sor lögdösődött. A kabátok begyűrt ujjából, a betűrt sálakból, zsebekből kirázták az amerikai mogyoró héját. A kabátkupacok egymásra csúsztak. Egy szék fölcsapódott, a sorok megindultak. Sherman Tibor is felállt a zongora mellől. Hátrafordult a közönség felé, és már evett. A zongorán, mint egy büfépultján, ki volt készítve a szalámi zsömle, sajttal, a fröccsös pohár. Elgondolkozva nézte, ahogy fölpattannak az ajtók, és a sorok kifelé indulnak.
2: Lelkecském!
1: Szólt egy néni az első sorból.
2: Mikor hoznak már valami biblikusat?
1: A néni nem mozdult. Sherman Tibor nem felelt. Sherman a fröccsös pohár felé nyúlt. Egy jegyszedőnő ment oda a nénihez. Nem levegőzünk egy kicsit?
2: A tíz parancsolat.
1: A néni még mindig az zongoristát nézte.
2: Amikor Mózes jelt kap Istentől, és összetöri az aranyborjút. Ó, igen, az Úr jelt adott Mózesnek.
1: A néni félig felemelkedett, megtámaszkodott a karfán, majd visszacsúszott. Üres vászon, összegyűrt papírok, szalámi héjak a zongorán. Ez volt a néni előtt, ez volt a többiek előtt, akik nem hagyták el a termet. Nem mentek ki a folyosóra, nem mentek ki az udvarra. Ültek ölbejtett kézzel, vagy az arcukat gyúrták. A fülüket húzogatták, az orrukat csavargatták, mélyen lehúzták az alsó ajkukat. Elveszett magányos szünetarcok. Az előbb még képek futottak át rajtuk. Vöröses fényű képek, birkózás, Urzus megmérkőzi Kritonnal, kékes fényű képek, Jézus a Gecsemáné kertjében, fekete-fehér képek, tortagalléros spanyol urakat szúrnak le, és aztán a lábuknál fogva kiviszik őket. A képek eltűntek, ők meg magukra maradtak. Sherman Tibor előttük állt és evett, álmosan pislogott és papírból evett valamit. Mind őt nézték. Talán azt várták, hogy most mindjárt megszólaljon a mozi zene, az üldözés zenéje, a vágtatásé, a robogó mozdonyoké, a csónakázásé, ahogy az evező a tóvizébe merül, a szerelem zenéje, a bosszú zenéje, a vívásé, ahogy lépcsőn fel és lépcsőn lekergetik egymást, a vágy zenéje, a várakozásé. Talán azt várták, hogy mindez megszólaljon. Sherman Tibor meg begyűrte a papírt, és azt mondta: jó képet hozunk a jövő héten.

0: Új Jackie film a Phoenixben. Elkészül Jackie Coogan legújabb filmje, az Öreg ruhák. Max Davidson, Joan Crawford és James Mazur, a kis Jackie partnerei.
1: Korda Mária jazzbandet dirigál legújabb filmjében, melyet a fővárosi mozi mutat be. Bíbor Sugár, Orion világfilm, Orion filmszínház.

0: Néhány mozitulajdonos véleménye ugyanarról a filmről. Miklós Iván a Royal Apollo főtitkára.
1: Megnéztem a filmet, de már az első felvonás után tudtam, hogy mi lesz a vége. Nem a Royal Apollo-ba való.
0: Dr. Szabó Ödön az Uránia igazgatója.
2: Gyönyörű felvételek, kiváló technika, de nem való az Uránia publikumának. Roppant erős.
0: Décsi Gyula a Mozgókép otthon igazgatója.
3: Láttam a filmet, de most nincs időm nyilatkozni. Majd holnap.
0: Másnap?
3: Megnéztem a filmet. Nem használhatom, nagyon gyenge.
0: Az olimpiai igazgatója anélkül, hogy látta volna a filmet.
4: Nem kell a kép, akkor jön hozzám, mikor már sem a Royal Apollo, sem a mozgókép otthon nem veszi.
0: Borhegyi úrhoz jöttem először.
4: Hogyan ne nevettesse ki magát? Hát jött volna egyáltalán hozzám, ha a Royal Apollo lekötötte volna. Ingyen se kell a kép.
3: Nem a belváros publikumának való. Pocsék rendezés, rossz felvételek, nagyon fiatal a kép.
5: Mesteri rendezés, csodás felvételek. De a kép nagyon öreg.
6: Egy filmnél roppant körültekintőnek kell lenni. Nyújtani kell az idegeknek, a szívnek, a szemnek. Az első két rész éppen ide, a bulvárra való, de a másik két rész már nem. Határozottan rossz.
2: Az első két rész vacak, a második két felvonás teljesen kifogástalan.
3: Nem áll, a két utolsó részből ki kell vágni 400 métert, az első felvonás felírásait meg kell változtatni, akkor ez egy jó sláger lesz, de így... Játssza csak az Eldorado.
0: Hauser Biláné az Eldorado vezetője.
7: Nekem ne dicsérje a képet, nem vagyok rá kíváncsi. Csak azt mondja meg, hogy játssza-e a fővárosi. Nem? Köszönöm, nem reflektálok rá.
1: Én a közönség szemével nézem a filmet. Approximatíve elbírálva, a szüzséje nem klappol a tendenciával.
6: Nem szoktam kritizálni, mint a bemutatókon szokás, de hiba van a filmben. Először is roppantul ki van nyújtva, másodszor rendezési hiba van benne, harmadszor egyáltalában nem attrakció.
0: De ezt még nem is látta a filmet.
6: Nem láttam, az igaz. Tehát lehet ez a film jó.
1: Lillian Gish és Richard Barthelmes újra együtt a Corvin mozi újdonságában. Egy híres amerikai filmszínésznő és filmszínész boldogtalan és fájdalmas szerelme. Még emlékezünk rá, hogy Lillian Gish abban a filmben játszott először együtt Barthelmes-szel, amely az Út a boldogság címen került el hozzánk, és amelyet D.V. Griffiths rendezett. A fiatal filmszínésznő ekkor teljesen D.V. hatása és hatalma alatt állott, és csak titokban szenvedve szerették egymást Richarddal. És ez a nagy-nagy szerelem csak igen későn pattant ki, amikor Lillian szakított D.V.-vel, és amikor Barthelmes régen megnősült már. Majdnem végzetes lett ekkor ez a szerelem. Most csak nem egy évi távollét után Lillian és Richard a Klassz Matesz című filmben találkoztak újra, mint partnerek. Nem lehet leírni ezt a találkozást, olyan szép és forró volt a szerelem minden fájdalmával, lemondásával együtt. A Klassz Matesz a jövő hét csütörtökén tűzi műsorára a Corvin Filmszínház.
8: A pretty girl is like a melody that haunts you night and day.

0: ott szalad. Fogják meg! Utána a rendőr. Még egy rendőr. Feldönti a kofa sátrát. Utána a kofa. Beszalad a borbé és a fodrász kirakatába. Utána a borbé és a fodrász. A gőz homorú köszörülde. Kergeti az egész város. Bele a tóba. Csuromvizesen ki a másik partra, fel a kerítésre. Lepottyanás. Tovább. Tovább. Bele a kanálisba. Ki a kéményen? Na, ki ezt kérem? Eltalálták. Ez Max Linder a Corvin kísérő műsorában.
1: Azok a kis mozik végig a körúton, a mellékutcában, a tér mellett, kopott bérházak udvaraiban. Roxy, fővárosi, Phoenix, Eldorado, Pátria, Odeon. Olyan otthonosan csúsztam be ezekbe a sajtszagú dohos mozikba. Már többen üldögéltek az előcsarnokban, belebonyolódva valami kusza, időtlen beszélgetésbe.
2: Emlékszem, fátyolos kalapba járt és hosszú szipkával. Áll a tenyerébe dűtötte és úgy nézett.
3: Emlékszem, frakban volt és cilinderben. És amikor a háztetőn üldözte a betörőt, akkor is estélyi belépő volt rajta. És ezüst fogantyús botot tartott a kezében, és a bot fejéből kiugrott egy tör. De lőni is tudott vele, ha akart.
2: Tedabara. Igen, így hívták. Minden filmjét megnéztem. Be is írtam egy füzetbe meg azt is, hogy ki volt a partnere.
3: Ben Lunda. Ő volt az első detektív a moziban. Hol volt még Harry Peel, amikor Ben Lundát már mindenki ismerte? Egyszer szitává lőtt egy betörőt az ezüst fogantyús botjával.
1: A mozi sötét előcsarnokában ültek apró, fekete zsőjéken. A szürke sálas nő, a kalauz, a zöld kabátos férfi és a többiek. Akárcsak egy garázs mélyében. Várni lehetett, hogy mögöttük felpattan egy ajtó, és lassan, méltóság teljesen kigördül egy kocsi. Papír zörgött mellettük. Kintről az utca foltja. Olykor egy villamos lehetett látni. Pálcavékony, fekete alakokat. Az asszony megkapaszkodott a sájában. Cserépkalapja alól hosszú szálak lógtak. Ezek a szálak folytatódtak az arcráncaiban.
2: Soha többé nem lesz olyan filmszínésznő, mint te, Dabara.
3: És Svensson. Azért el kell ismernie, hogy Gloria Svenssonnak is megvan a maga helye.
2: Svensson? Gloria Svensson? Ha nem tudnál, te Dabara a filmjébe lépett fel először. De még csak egészen kis szerepet kapott, jelentéktelen kis szerepet.
1: Egy jegyszedőnő átment az előcsarnokon. Perecet evett, potyogtak körülötte a morzsák.
3: Harry Peelnek kockás sapkája volt, az már nem volt az igazi. Kockás sapkája mindenkinek lehet, de hogy valaki cilinderben ereszkedjen le a kéményen, ahhoz Ben Lunda kellett.
4: Ahhoz egy nagy hülye kellett.
3: Maga látta Ben Lundát?
4: Megúsztam, de hogy valaki cilinderben meg frakban mászkáljon a háztetőn.
2: Te Dabara átgázolt a férfiakon. Neki egy férfi se számított. De talán mégis egy valaki, igen. Akadt egy férfi az életében, és abban is csalódnia kellett.
1: A jegyszedőnők kinyitották az egyik oldalajtót. Üres széksorok a halott szürke fényben. A gyerekek odatódultak. Még nem lehet bemenni, kiabált a jegyszedőnő. A szürke sálas nő az ajtót nézte.
2: Bál volt. Egyszer itt bál volt.
5: Bál? Itt? Ebben a moziban?
4: Jobb helyet el sem tudok képzelni.
2: Na, csönd az erkélyen volt a zenekar. Meghívták a mozi törzs közönségét, és ajándékot is adtak.
5: Bál volt?
2: Műsoros est. Neves művészek fellépésével. Aztán, amikor ő megjött, a zenekar tust húzott. Tudtuk, hogy jön, de azért mégse hittük. És hogy ott állt előttünk, alig ismertük meg. Legalábbis az első pillanatban. Mert más a filmen, és más az életben.
5: Ki volt itt?
2: Te, Dabara?
5: Nem. Nem mondjon ilyet.
2: A mosolyáról ismertem meg. Senkinek se volt a mosolya. A híres Tedabara mosoly.
3: Ha, nem. Ilyet nem szabad mondani.
5: Hogy itt, ebben a moziban?
4: Miért ne? Talán a Vigadóban, vagy a követségen, vagy a... Csak is itt a Pátria moziban. Egyenesen idehozták.
2: Igen. Maga Tedabara kérte. Az ő kívánsága volt.
4: Hogy idehozzák? Ide? Ebbe a Beizlibe?
2: Itt volt a leghűségesebb közönsége, és ezt ő is tudta. Hát egy filmje hetekig, hónapokig futott, és erről neki is beszámoltak. Ha, nem is ment volna máshova.
4: Különben nem is jött volna Pestre.
2: Ezt már előzőleg kikötötte a titkárja révén. A titkárja is itt volt. Bólét ivott. Fölment az erkére a zenekarhoz, és féltek, hogy le fog esni, mert már egy kicsit sokat ivott, de nem esett le.
5: Tedabara.
2: Táncolt. Emlékszem, sokat táncolt.
4: König és társával, akinek itt volt kalapüzlete. Az Ede férfi és női fodrásszal is táncolt Tedabara. A ramocsai kifőzdéssel. Mit mondjak még? Csak a nevesebbek közül.
5: Tedabara. Ebben a moziban.
4: Akkor a Polonegri is itt volt.
2: Lehet, hogy itt volt. Lehet, hogy nem volt itt. De Tedabara itt volt. És sokat táncolt. Virágokat szórt a tömegbe, és autogramot osztogatott. Mosolygott. De én láttam a szemében a szomorúságot.
4: Maga látta? Még jó, hogy látta. És a szabad érdeklődőn miért volt szomorú a művésznő?
1: A többiek is a szürkesáros nő felé hajoltak. Hogy mondja már el, miért volt szomorú Tedabara? Mi bántotta Tedabarát azon az éjszakán, amikor bált rendeztek a tiszteletére ebben a moziban? Hátul a jegyszedőnő kinyitott egy ajtót. Vas lépcsőket lehetett látni az éles villanyfényben. A szürkesáros nő arra fordult. Mint a Tedabara azon ment volna föl azon az éjszakán, hogy eltűnjön a tető alatt.
2: Fölbontották a szerződését. Egy nagy történelmi film szerződését.
5: Ó, szegénykém.
4: Magának mondta. Elsírt az egyik sarokban. Nagyné oda a filmem.
2: A titkárja kifecsegte.
4: Persze, a titkár.
2: Mégpedig Gloria Svensson miatt bontották fel a szerződését. Gloria kapta a sába királynőjét. Elintézte a filmgyárról, hogy az övé legyen a főszerep. Amikor Tedabara visszament innen, már bukott csillag volt. És kinek köszönhette ezt? Gloria Svenssonnak. Akit ő húzott ki a mocsárból, aki először még egészen jelentéktelen szerepeket játszott mellette. Egy darabig még tartotta magát Tedabara. De egyre kisebb szerepekbe lehetett látni. Én mindig megnéztem. Még akkor is megnéztem, amikor éppen csak behozott egy tálcát, mint szobalány. Fölfedeztem, mint utcai járókelőt, csak éppen átszaladt egyik oldalról a másikra. Aztán semmi.
4: Semmi.
2: Tedabara eltűnt a filmetropolisból. Hazajött.
4: Hova haza?
2: Hát az apjának itt volt rendelője a lövöldetéren.
4: Na, köszönöm. Tessék, annak teszem egy autogramot, művésznő.
2: Na.
4: Írja be a nevét.
2: Ne, kérem.
4: Na, írja be, hogy Tedabara.
5: Hogy ő?
2: Nem, én ezt nem mondtam. Nem, én ezt soha nem mondtam.
4: De mondja! Ne. Miért nem mondja?
1: A nő fölállt, és a kijárat felé indult. A notesz utána.
4: Ó, művésznő! Művésznő!
1: A nő a falhoz lapult. Fölemelte a táskáját, mintha el akarná takarni az arcát a filmhíradók riporterei elől. Kinyitották az ajtókat. A zöldkabátos férfi egy darabig még a nőt nézte, aztán zsebre vágta a noteszt, és elindult befelé. Utána a kalauz, majd végül a szürkesálas nő. Sorra beléptek az oldalajtón.

0: New York rejtelmei, egy dollár királynő kalandjai. USA, Pathé Frey, 1915, magyar bemutató, 1921. Főszereplők, Pearl White, Lionel Barrymore, Werner Oland.
1: Egy defekt következtében Jameson megtalálja az uton heverő Justin Clarelt.
2: A megsemmisítő kéz ki akarja szabadítani a foglyot.
3: Az apa elrejtette az értékeket egy másik helyen.
4: Drága szívem, Clarel, elhatároztam, hogy követem apám gyilkosainak nyomát. A vizsgálatot befejezetnek tekintik. Elhatároztam, hogy San Franciscóba utazom. Szívből üdvözöl, Ellen Dodge.
2: A megsemmisítő kéz mindent megtesz, hogy a Taylor Dodge halálára vonatkozó dokumentumokat megszerezze.
5: A titokzatos főnökkel akarok kapcsolatba lépni.
1: Ha Ellen halálos veszedelemben van, az életem nem számít. Megmentem ezt a nőt.
0: Ma ön beteg, holnap még betegebb lesz. És ha nem hagy fel az utánon való járkálással, holnap után meg fog halni. A megsemmisítő kéz.
1: Hívják fel sürgősen Dr. Haywardot.
2: Justin Clarel vegyelemzi a kutyavérét.
1: Kiveszem a 49-es szobát, mert az az 59-es alatt van.
2: A megsemmisítő kéz úgy látja, hogy Ellennek meg kell halnia.
1: Ha neki meg kell halnia, te is meghalsz.
6: Mozgókép otthon, Zsuzsukám drága, főszerepben Konstanz Talmadge, Royal Apollo, Urania, Quo Vadis két részben, főszerepben Emilian Nix, Korzó, ítélet éjszakája, Fox mindjárt, Kamara, Füttyös Tom, főszerepben Tom Mix, Kapitol, Csaj meg édes, Urania, a házas élet hajótöröttje.
7: Buster az emberevők között. Buster Keaton megrigyelte Jackie Coogan sikerét, és ő is elment az emberevők közé. Nemrégiben mutatták be Budapesten a kis Jackie-nek azt a filmjét, amely Amerikában a legnagyobb sikert aratta. A kis Jackie ez alkalommal az emberevők és kannibálok közé jutott, és a maga ártatlan szemecskéjével, bájos arcocskájával ott játssza el a szívigható, szomorkás történetet. Nem tudjuk és nem ismerjük határozottan állítani, de úgy érezzük, hogy bizonyos mértékben ez inspirálta Buster Keatont, a nagyszerű komikust arra, hogy ő is olyan témát keressen, amelyben a benszülöttek és az emberevők nagy szerepet játszanak.
8: Jöttem, láttam, győztem. Bánki Vilma második amerikai filmjének nagy sikere. Rudolf Valentino nyilatkozata. Ilyen elragadó partnerrel még nem játszottam soha.
7: Félvilág és nagyvilág. Az elmúlt esztendők legsikeresebb regénye amerikai filmen. A film minden alakja az életből elvett, kiragadott ember olyanok, akik közöttünk és velünk élnek. Levi Stone, Konrad Nagel és Louise Fazenda játsszák a főszerepeket az Egy kurtizán regényében, amelyet a Mozgókép otthon, Urania és Kapitol közönségének lesz alkalma csütörtöktől kezdve végignézni.
8: Tipikus amerikai nő elsősorban pajtása és barátja a férfinak, mondja Elinor Boardman, aki előadássorozatot tart a modern nőről.
7: Corinne Griffiths, Amerika legszebb válóperes hölgye. Corinne Griffiths és Louise Fazenda az elvált asszonyban. Az egyik a szépség koronázatlan királynője, a másik a pajzán humormestere.
8: Édesanyám szülei Amerikába vándorolt magyarok voltak, mondja J. Farrell MacDonald, aki magyar káplárt alakít a Tűzparipában.
7: Spekulánsok kezébe került Paula Negri. A világhírű filmszínésznő veszedelmes spekulánsok kezébe került, és el fogja veszíteni vagyonát.
8: Lopják a tejet. Hollywoodban az éhes statiszták ellopják a házak lépcsőjéről a tejet. A filmvárosban minden nap összeesik az éhségtől egy-két elegáns ember. Valentino is sokat nélkülözött, amíg eljutott odáig.
9: Royal Apollo, Uránia, Corvin, Kamara. Ezek már nagy mozik voltak. A Royal Apollo előcsarnokába csak délelőtt mertem belopakodni. Meg akartam nézni az előzetes képeit. Mégiscsak tudnom kellett, hogy milyen filmek jönnek. Átmentem a szürke homályos udvaron, aztán beléptem az előcsarnokba. Oszlopok, plakátok, és az a súlyos, nyomasztó csönd, mint a templomban. Ebben a csöndben és sötétben igazán nem lehetett tudni, hogy délelőtt van-e, vagy délután. Semmit se lehetett tudni. Talán egy gyülekezet áll mellettem az oszlopok között, talán egyedül vagyok az egész csarnokban. Az biztos, hogy először meg sem mertem mozdulni. Akár csak arra várnék, hogy egy hang megszólaljon. Mit keresel itt? Aztán mégiscsak felnéztem arra a plakátra. Belladonna. Főszerepben Pola Negri és Konrad Nagel. Hatalmas plakát, egészen beborította az oszlopot. A két főszereplőt is látni lehetett, Pola Negrit és Konrad Nagelt. A férfi egy széken ült, valósággal magához rántotta a nő kezét. Ne hagyj el, nem hagyhatsz el. A nő pedig mellette állt, és valahová a távolba nézett. És az is rajta volt a plakáton, hogy Paramount produkció, meg hogy az első jeleneteket Lubics Ernő rendezte, ő azonban megbetegedett, és akkor George Fitzmaurice, a NASA hajó rendezője vette át a munkát. Egy darabig még néztem Pola Negrit, aztán oldalt léptem. Hatalmas lépcsősor. Függöny borul a lépcsőkre. Amikor majd a belladonnát bemutatják, felgyulladnak a fények, és félrehúzzák a függönyt. Egy másik oszlop. Fehér burnuszos arab vágtat egy nővel, füstölök körülötte a homok. A sejk fia, Rudolf Valentino. Majd valamivel kisebb betűkkel Bánki Vilma. Persze azért Bánki Vilma mégse olyan nagy sztár, mint Rudolf Valentino. Valentinoért örjöngenek a nők. Csillagos homlokú lova van Valentinónak. Átrepül a sivatagon, senki se ér a nyomába. Csillagos homlokú lovon repül a sejk fia. Megfordultam. Úgy éreztem, hogy többen állnak mögöttem. Az oszlopokra bámulnak, és egyre csak azt mormolják. Rudolf Valentino, Bánki Vilma, Rudolf Valentino, Bánki Vilma. Harry Littke állt mögöttem. A kedves, örökké mosolygó Harry Littke. Alatta a szöveg. Harry Littke új filmjében nincsen uniformis. Na persze. Közelebb mentem a képhez, mert Harry Littke eddig majdnem mindig katonatisztet játszott, most pedig a félszeg professzor. Képek szétszórva a plakáton, képek szöveggel. A népszerű Harry Jámbor szemüveges professzor vidéken, a tanítványai szerelmesek belé, de ő csak Lizelottot szereti. Az más, gondoltam, ha ő csak Lizelottot? A sors szeszélye egy berlini mulató tulajdonosává teszi a félszeg professzort. Aha, a félszeg professzor a táncos nők között. A táncos nők cilinderben, rövid kis sejem nadrágban. Görlök. Igen, ezek olyan görlök. Kisé oldalt hajtják a fejüket, mosolyognak. Itt meg hattyú tollakkal ugrálnak. Ez is a félszeg professzor mulatójában lehet. Olyan ázottak a lányok. A hattyú tollak meg inkább csirke tollak. Itt meg függönybe varták őket, csak a fejük és a térdük látszik ki a függöny redőjéből. És a mosolyuk. Elléptem a görlög mellől, de még mindig előttem volt a mosolyuk, mintha szappanhab szállna fel. Apró, fagyott buborékok. Az oszlopok körül keringtem, felnéztem a sejk fiára, aztán megint ott voltam a szappangörlöknél. Az erőt fogja, főszerepben Louis Stone. Az ősz vékony bajuszos Louis Stone döbbenten nézett rám. Egy asztal

0: egészen váratlanul történt. Egy kis táncos nő ugrott az ölébe. Louis Stone megveregette az arcát, aztán amikor a nő a pohárért nyúlt, előhúzta a revolverét, és durr! Menetel a légió. Elől Louis Stone lovon. De ezen a képen már egy cellában áll. A fekete bajuszos Warner Baxter pedig egy kis széken ül, megbilincselve, paroliáról letépve a rangjelzés. Az őszezredes Warner Baxter vállára teszi a kezét. Az őszezredes. Aztán pedig egyedül ül a cellában, és most már igazán döbbenten néz maga elé. Két fegyveres légionista a cella ajtajában. Hátra hökölnek. Nem, ez nem lehet igaz. A fogoly eltűnt, és helyette az ezredes van a cellában. Mi történhetett? Hátra léptem. Mi történhetett? Az biztos, hogy Louis Stone engedte ki Warner Baxtert, és most ő felel azért, amit Warner Baxter elkövetett. Warner Baxter pedig rettenetes dolgokat szokott elkövetni. Könnyen lehet, hogy az ősz ezredest kivégzik. Megfosztják rangjától, eltörik a kardját, és odaállítják a cölöp elé. Cölöphöz kötik, mondtam egész hangosan. Louis Stone tekintete megvillant.
1: Mi az? Valaki megszólalt? Itt az előcsarnokban?
0: Polanegri felvont a szemöldökét, és a sejkfia felén fordította csillagos homlokú lovát. Mind engem néztek onnan a magasból. Én meg valósággal oda tapadtam az oszlophoz. A sivatag ősz ezredese mindjárt megszólal, mennydörgő hangon tilt ki az előcsarnokból és minden moziból. A sivatag ősz ezredese hallgatott. Hallgattak a többiek is. Mélységes csönd volt az előcsarnokban. Leváltam az oszlopról, még egy pillantás a sejkfiára, aztán már kint voltam. Átfutottam az udvaron, ki az utcára. A járda szélén megálltam. Előttem a ló, a csillagos homlokú. Ott állt a zömök kis barna ló egy hatalmas bérházszerű kocsi előtt. Bársonyos, kisé megtört tekintetével, valahonnan nagyon messziről nézett rám. Homlokán bizonytalan fehér folt, és minden úgy lógott rajta, a füle, a takarója. A takarója szinte a földig ért, mint egy rosszul szabott kopott téli kabát. Egy kicsit megrázkódott, ahogy felmásztam a hátára, de különben egy cseppet se csodálkozott. Azon se, hogy a takaróját rángatva kiabáltam: repülj, repülj a sejk fiával! Mit tehetett? Elrepült velem a házak, mozik és plakátok fölött. Valahonnan a mélyből pedig szólt a zongora.

0: Pesti mozik. Mándi Iván rádiójátékát hallották. Az elbeszélő Márkus László volt. Zongorázott Vujicsics Tihamér. Közreműködött Mándi Iván, Temesi Hédi, Bodrogi Gyula, Fonyó József, Gera Zoltán, Harkányi Endre, Horkai János, Nárai Teri, Németi Ferenc, Tilla és Verebé Iván. Technikai munkatársak Gajdos Ferenc és Kosárszki Péter. Zenei munkatárs Kutasi Ferenc. A rendező munkatársa Szilágyi Ádám. Dramaturg Kopányi György. Rendezte Elek Judit.
1: Az imént elhangzott rádiójáték 1973-ban készült, és utoljára 2017. november 11-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Köszöntöm hallgatóinkat itt a Kossuth Rádióban. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbizatása. Az alaptörvény 17. módosításával, írja az Index. Visszaáll a 70 éves felső korhatár. Így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbizatása más okból szűnik meg. Mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Posfai Gábor miniszter. A tárcavezető hozzátette, hogy az ezzel kapcsolatos javaslatot legkésőbb nyár végéig benyújtják a kormánynak. A politikus emellett fontosnak nevezte a rendőrállomány létszámának és ezzel együtt köztéri jelenlétének növelését. Az országos diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutatták be javaslataikat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárssegítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. A miniszter szerint a találkozó egy hosszú távú együttműködés kezdete volt, augusztusban pedig folytatják a közös munkát. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskolák felé, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az esenét a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőnek annál az intézménynél kell bejelentenie a sajátos nevelési igényt, ahol gyermeket tanul, vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Magyar idő szerint este 9 órakor tartják a labdarúgó világbajnokság döntőjét az Egyesült Államokban. A címvédő Argentína és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze egymással. Vihar miatt elmaradt a spanyol válogatott utolsó edzése, míg az argentinok 3/4 órás csúszással meg tudták tartani edzésüket. A mérkőzés a New Yorktól 8 kilométerre lévő New Jersey stadionban lesz. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közös meccsnézésre hívott mindenkit Budapestre, a Szabadság térre. Kocsi színbe tartó villamosok ütköztek éjszaka a 9. kerületi Könyves Kálmán körúton, a Mester utca megálló helyen, közölte a BKV. Azt írták, egy 56-os KAF villamos hátulról ütközött neki, a szintén kocsi színbe tartó kombinónak, amely az egyes vonalról tért vissza. A kombinón utazó 2 utas nem sérült meg, a KAF vezetője könnyebb sérülést szenvedett, 5 kórházba vitték, az ügyben szabálysértési eljárás indult. Délután északnyugat felől hideg front érkezik záporokkal, zivatarokkal, viharos széllel. Holnap már ismét sok lesz a napsütés, csak a nyugati délnyugati tájakon fordulhat elő zápor, zivatar. Éjszaka általában 15-20, napközben 26-31 fok lesz. 16 órakor mondunk híreket legközelebb, 15 óra 4 perc.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Névjegy.
4: Névjegy.

0: Portré Szántó Piroska festőművészről. A riporter Pél Gabriella.
1: Szántó Piroska műterméből napraforgókra látni. Sokat beszéltél már a napraforgókról, Piroska, és sokaknak. Miért szereted annyira a napraforgókat?
2: Kérlek szépen, ez a hosszú aranykoronás, karcsú termetű, lógófejű lény, aki itt most éppen benéz az ablakon, ez nekem az állandó reménység és szépség. Tudnélik, nekem az egy beláthatatlan és fölfoghatatlan csoda, hogy abból a pici napraforgó magból ez lesz. Ez lesz, és megnő, aranykorona van a fején, és a aranykorona alatt nőnek a pici magok a gyönyörű barna arcába. Aztán, mikor lehullanak a magot védő kis nem tudom mik, illenék tudnom, akkor látni való, hogy az aranykorona is lehullott, és az új élet ott van, fölös számba, hogy sok legyen, hogy minden esetre, hogy elnevesszen. És ebből a pici magból ez az új, karcsú, ingatag, és később, már körülbelül egy-két hét múlva már egy földfelé hajló, termését érlelő öreg asszony lesz. Most még, amire látok, ez egy fiatal nő, gyönyörű aranysárga haja.
1: Te úgy beszélsz a növényekről, mintha emberek lennének, és úgy is rajzolod őket.
2: Hát persze. Hát én tudod, úgy gondolom, hogy a nagy kísérletező mester, nevezzük, aminek akarjuk, ezt is valahonnan olvastam, nem én találtam ki, természetesen az Úristent értem alatta, vagy a teremtőt, vagy a fejlődés történetet, vagy egyáltalán a vegetációt, azt hiszem, hogy kísérletezett. Kísérletezett, próbálta ezt, próbálta azt, próbálta a napraforgót hasonlítani egy aranyhajú lányhoz, próbálta a lepkeszárnyán elhelyezni a legszebb ruhamintákat, és megpróbálta azt is, hogy mi hasonlít mihez. Ez egy olyan közönséges dolog, hogy mi mire hasonlít, hogy minden festő beszél róla, hogy olyan, mint. De nekem a napraforgó tényleg élőlény, a rózsa is élőlény, egyáltalán mindenki élőlény.
1: Mikor láttad először azt, hogy például mosolyog a káposzta?
2: Nem emlékszem rá, mindig azt láttam. Mindig azt láttam, csak rettenetesen kinevettek gyerekkoromban, amikor azt mondtam, hogy a káposzta szép. Mi szép van a káposztán? Az egy ennivaló, ez egy levágnivaló. De nézd meg, ha egzotikus virág volna, akkor mindenki oda lenne tőle, hogy jaj, de érdekes, ilyen göbösek a levelei, és hogyha ha hagyod, akkor még virág is lesz belőle. A káposzta szép, és talán csak a százlábú nem szép nekem, mert attól nagyon fél, százlábútól meg a póktól. De tegnap például hozott Lucia macskám sajnos egy pici gyíkot. Ajándékba hozta, nem ette meg. Gyönyörű volt, ez is páncélba. Másként volt elegendezve a páncél a nyakán, épp úgy, mint egy páncélos lovagnál volt egy nyakvédője, a hasán is más pikkely volt, és vaskesztyű volt a kezén. Minden hasonlít mindenre. A dolgok, hát el lehetne rendezni, hogy mi hasonlít mindenre, és mi következik mindenből, de ez egy más terület. Én csak élőlénynek és szomjazó, beszélő, szenvedő, örülőnek érzem az egész vegetációnak minden termékét, és magamat is egynek érzem velük.
1: Akkor most a te arcodról beszéljünk. Mi van a te arcodon?
2: Ránc.
1: Azon kívül.
2: Te nézz oda, én olyan keveset nézek a tükörbe. Most már nem divat az önarckép festés, de amikor elkezdtem önarcképet festeni 14 éves koromban, rettenetesen kétségbe estem. Kétségbe estem, valahogy sehogy se tetszett. Az orrom se nem görög, se nem zsidó, se nem magyar. Valami formátlan krumpliszerűség van az arcom közepén. Hát a szemem szép, már csak azért is, mert elég bögöly szemem van. És a színe is szép volt, most már természetesen az se olyan szép, mint fiatalkoromban, de fekete hajhoz zöld szem passzolt. Aztán később olvastam például az angol költőkben, és főleg Szekerében, hogy a gonosz hősnőknek zöld a szemük. Hát mit csináljak? Nekem zöld, és el kellett fogadnom, hogy zöld, mert Pista éppen eleget írt róla.
1: Ő Vas István.
2: Eleget írt róla, és mondom, ön arcképet, mikor festettem először, kicsit kétségbe estem. Gondoltam, a szám akkora, hogy elnyelhetném saját nagymamámat, mint Piroska és Farkasba. A fogammal sem voltam megelégedve, most már hála Istennek egyenletesre cserélte ki az idő, de különben az egyik egy kicsit oldalt át. Szóval nekem tulajdonképpen csak a csontjaim tetszettek. Az arcformám, amelyiknek hol kunnak, hol lengyelnek néznek. Különben is a csontokat nagyon szeretem. Az, hogy most a csontnak a valaha szép takarója, pontos a szép, hát no, természetes takarója, olyanná vált, mint egy alma, amit ott felejtettek a spejzba, bocsánat, a kamrába, ott felejtettek a kamrába, még ősszel és tavasszal furcsa módon nem romlott el, nem esett bele féreg, ellenben a szép piros arca finom ráncokkal van betakácsolva, azért még elég jó.
1: Miért szereted a csontokat?
2: Mert az a testünknek a szépséges váza. A tiédnek is, az enyémnek is. És olyan istenien meg van komponálva. Nagyon szépek. Valaha csontvásárelmeseket festettem, tudod? Mert azt gondoltam, hogy a csontunk legtovább megmarad. És hittem abba, hogy a szerelem túléli a halált, és ha túléli, hát a csontunk minden esetre túléli. De néztem magamat, tudod, és azt, hogy a karom pontosan olyan, mint a félegyházi piacon a kofáknak az a egykarú mérlege, nem tudom, tudod-e mi az, régi mérleg a kofanénik használták, egyik oldalon semmi nincs, a másik oldalon van a serpenyő, és úgy rakasztják, és úgy rakják bele ezt-azt. Szóval érzem, hogy a testemnek a szépséges váza, ami nem az én testemtől szépséges, hanem a szerkezettől és a kompozíciótól, az nagyon fontos és nagyon szép dolog. És egyáltalán nem bánom, hogy most, hogy öreg vagyok, sokkal jobban láthatom a szerkezetemet, mint az előtt. Nem bánom. A kezem, amelyik pontosan olyan, mint a nagyanyámé, még a körben is ugyanilyen kurták voltak, mint az enyémek. Igaz, hogy minden festő levágja a körmét, hogy ne menjen alá a festék, és még így is mindig piszkos, de nincs szép kezem. Jaj, de nincs szép kezem. Pista is borzott, hogy mindig Pistát emlegetem, bocsáss meg, de még nagyon közel van, és azt remélem mindig is közel magad. Verset is ért arról, hogy milyen csúnya a kezem. Az a cím, hogy kezed, és hát el lehet olvasni. Én tudom kívülről, de nem fogok most verseket mondani, ez mégiscsak túlzás lenne.
1: Mi van a kezeden?
2: Munka. Munka, és az, hogy nem sajnáltam se a földbe, se forróvízbe, se hidegvízbe mártani, se mindent megfogni vele, amitől nem féltem. Márpedig, mint jeleztem, nagyon kevés dologtól félek.
1: Mikor kezdtél dolgozni?
2: Én nem tudom, mindig. Panni azt mondja, a testvérem, aki miatt lettem festő, vagyis akinek a segítségével lettem egyáltalán festő, hogy még nem tudtam rendesen beszélni, mikor rajzoltam azzal, ami a kezembe került. És nem is tudom, hogy festő vagyok-e. A festő az nekem olyan borzasztó nagy dolog volt, hogy furcsa, hogy én festő vagyok. Hát a kritikusaim is kétlik néha, de hát úgy kell nekik.
1: Ha írsz vagy magadról beszélsz, mindig azt mondod, hogy festő vagy, soha nem mondod azt, hogy festőművész. Mi ennek az oka?
2: Azért, mert elsősorban a festészet mesterség. Mert aki nem tudja a mesterséget, aki nem tudna egy falat egyenletesen befesteni, ha ugyan fizikailag bírná, az nem festő. Szóval mi kézművesek vagyunk, mi iparosok vagyunk, és ez a legjobb oldalunk. A többit azt már csak Isten adja hozzá, és a fejünk. De hogyha nem tudnék egy felületet egyenletesen megfesteni, vagy ha ahhoz van kedvem, akkor durván. És ha nem tudnám, hogy milyen színt kell, milyen feketét kell összekeverni sárgával, hogy azt a bizonyos sötét zöldet kapja, amit nagyon szeretek, akkor én nem lehetnék festőművész. Különben is ki festőművész, Gólya volt festőművész, és Ferenci, és még néhányan, de a festő a fontosabb. A festőművész szóból a festő a fontosabb. Művész akárki lehet. Festőművész csak mi. És a írókra is azt mondják, hogy művész úr, és a színésznőknek pláne, hogy művésznő, sőt, én már hallottam azt mondani, hogy művészkém, amely hát csodálatos festi szóképzés. Nem festő vagyok, mert szeretem és igyekszem megismerni az anyagot. Nem mondhatom azt, hogy ismerem. Ki a fene ismeri az anyagot? Azon kívül új anyagok is vannak, és gyakran szememre vetik, vagy ha nem is szememre vetik, rosszallóan mondják, hogy te még hagyományos anyaggal dolgozol? Igen, hagyományos anyaggal dolgozom. Nem érzem, hogy még kimerítettem a hagyományos anyagokat.
1: Piroska, te kiktől tanultál festeni?
2: Nézd, talán az égtől, ha már ilyen romantikus és szentimentális és hülye és nagyképű akarok lenni. Tudod, az én szűkebb hazám az Alföld volt, ahol a vegetáció elég szegényes volt, úgy gondolom, hogy olyan szegényes, hogy kevés féle. Kukorica volt, és búza, és gyérlombú akátfák, vagy nagy, csudaszép jegenyék. De az, hogy az ég hányféle, és milyen szín keveredik rajta, azt egyfolytában csodáltam, mióta az eszemet tudom. Az, hogy megy át a piros a feketébe, amikor szél lesz, és a felhők, ezek a bizonyos tornyos alföldi felhők, amikor olyanok, mintha tejszínhab, tudod, ilyen habnyomóból nyomták volna ki egymás tetére, hogy azok egyszerűen ott vannak hirtelen, és aztán nincsenek, aztán változtatják az alakjukat, a hasuk egy kis szürkét kap, ott változott az ég, az orra belőtt, mert mindig oda néztem, vagyis hát ha csak lehet, oda néztem. És az is, hogy hirtelen fekete lett, dehogy fekete, sötétkék, és ki van verve csillagokkal, mint a patkó szöggel. Az égtől nagyon sokat lehetett tanulni, emberektől is persze.
1: Vannak-e olyan festők, emberek, akiket mesterednek tekintesz?
2: Igen, nagyon. Elsősorban nem tudom, hogy kit említsek elsősorban, mert aki először volt jó hozzám, az Harangi Jenő és Muhics. Sajnos nem tudom a másik nevét, azt hiszem Muhics András tanár úr volt, akik rögtön látták, hogy nem való vagyok az iparművészeti iskolába, mert ott kezdtem, meg gondoltam, pénzt kell keresni, meg kell élni festészetből, tudod, hogy milyenek voltak a körülményei, és gondoltam, hogy iparművészetén, de ott nem bírtam ki, és rettent, és festeni akartam, és ott nem igen lehetett festeni, de volt egy akvarellóra, amikor egyszer egy fehér tátogót festettem, és Muhics tanár úr megállt a hátam mögött. És azt mondta, tanult már valaha? Nem, mondom, csak festettem. Aztán Harangi pedig azt mondta, hogy nem akar állatot rajzolni. Mondtam, azt csak másodévesek tehetik, tanár úr. Nem baj, azt mondja, jöjjön ki csütörtökön, 4-kor ott vagyunk az állatkertben. És még nem ismertem eléggé Pestet, tudod, csak egy fél éve. Vagyis hát ősz óta voltam, és ez kora tavasszal, ősz óta voltam Pesten, és ez kora tavasszal volt, és mindig nem ismertem eléggé Pestet, és természetesen gyalog mentem a menzáról, a Üllői úti menzáról az állatkertbe, és egy picit elkéstem, mert még nem ismertem elég jól Pestet, nem tudtam, hol kell átvágni, és egész társaság már ott állt, a másodévesek és a harmadévesek, és ott állt Harangi tanár úr, aki teljesen kövér volt, és gyönyörű, szép, fekete szeme volt. És azt mondta, gyalog jött, mondta, és rám tátotta a szemét. Persze, mondtam, én gondoltam, hogy megvan ez őrült, azt, hogy nekem van villamosra pénze. Jó van, mondta, bementünk. Mindenki azt rajzolt, amit akart, én kis rókákat rajzoltam, épp akkor születtek, gyönyörű kis rókák voltak, legalább 9 voltak, egymás mögött dugták ki az orgukat, és a anyjuk pedig a falkával körülvéve, és a falkát és a orrát egybevette körbe a kis orrákat. És másnap lehívtak az irodába, és gondoltam, jó Isten, most lesz a balhé, mert első éves létemre odajárok, de nem az történt, hanem átnyújtottak nekem egy villamosbérletet Harangi tanár úr üdvözletével. Tehát a Harangi tanár úr megengedte, hogy állatot rajzoljak, mindig is nagyon szerettem állatot rajzolni. És akkor elmentem Szőnyi István műtermében, ott volt az is az Üllői úton, mint az Iparművészeti Iskola, és Szőnyi felvett, és mondtam, hogy szívesen takarítom a műtermet, mert fizetni nem tudok, de csak legyintett, és kérdezte, hogy szénnel rajzoltam, mert már mondtam, nem, még soha, akkor leültetett, és azt mondta, hogy jöhet. A főiskolára meg fölvettek, hát persze eltoltam a dolgot, mert még a második fél éve már lebuktam a illegális kommunista mozgalomba való részvétel miatt, és kiraktak a főiskolákból.
1: Nem is tudtad aztán elvégezni?
2: Nem, bizony. Ezzel szemben. Mondjam azt, hogy autodidakta vagyok? Nem, nem vagyok az. Azt történt, hogy Vaszorit és Csókot is éppen akkor dobták ki a főiskoláról, és Vaszorit privát iskolát nyitott, és ő is felvett. Tehette, mert a rajzomra akkor úgy volt, hogy a fölvételi ráírta az a mester, aki vállalt, és a rajzomra ráírta, hogy vállalom Vaszori János. Igen, de őt is kidobták, és őt másokból, mert összeveszett az akkori kultuszminiszterrel, és Csókot is ugyanabból az okból dobták ki, tudnilik azt kívánták, hogy a modellre elülkötőt tegyenek. Hát összedőlt volna a világ, ha aktot rajzolnak az emberek, nem? És erre a Vaszori és Csók osztály kivonult a köröntre, és ott a nem tudom, szégyen, nem tudom ki, mindenkinek a szava van, a Zrínyitől kezdve minden páncélos vitézik, felragadtunk rá elülkötőket. Persze botrány lett, Vaszorit és Csókot kirúgták, de Vaszorinak volt privát iskolája, és ott tanultam tovább. Aztán a szocialista képzőművész csoportba kerültem, osztályhelyzetem, igenis kimerem mondani, osztályhelyzetem és hajlamom miatt, tudni, hogy a diplomamunkám egy terhes proletárasszony volt, akkoriban ilyenek előfordultak az utcán, tudod, mezítláb nagy hassal egyik gyereket vitte a karján, a másik a vállán, és nekem az a ballada jutott eszembe, Nagy Bihal Albertné, aki megölte a gyerekét, és ment fel a hegyre, és egy bivajtehén azon jődögél le, az idei borját szarva között hozta, a tavalyi borját maga után vitta. Szóval ez volt a diplomamunkám, és akkor fölkeresett egy pár fiatal, hogy köztünk van a helyed, gyere a szocialista képzővész csoportba. Sajnos onnan kilógtam.
1: De miért?
2: Mert ronda természetem van, semmiféle kényszernek nem tudok festészetbe engedni. Elvárták, hogy mit rajzoljak, és én ezt nem tudtam teljesíteni, akkor a fák érdekeltek hirtelen. Nem az a proletár asszony, akit már megfestettem, és ami a diplomamunkámból, hanem a pesti fák, akik olyan szegények voltak, tudod? Alig éltek ezen a rohadt aszfalton, és sajnáltam őket, és egy csomó fát, szóval sok fát festettem, és akkor ott is hát mondták, hogy hát nem ezt kell festeni.
1: Egész életedben azt festetted, amit szerettél volna?
2: Igen. Néha rosszul, és amikor kísérletet tettem rá, hogy mást fessek, hogy alkalmazkodjak valamihez, akkor mindig hülyeségeket csináltam. Rossz képeket. Hát volt egy nagy és aránylag nagy portföldvert, Szabadság és Nép című kiállítás egy munkás körben a Magdolna utcában. Ezt a régi emberek tudják, a mostaniak nem. Ide Szabadság és Nép című freskót kellett festeni. Gondoltam, csak nem maradok ki a dologból. Nem úgy nem maradok ki, hogy benne akarok lenni, hanem mert azt értem, hogy igenis, én rajtam nem újjon, hogy mindenkinek legyen cipője és munkája. Annál gondább freskótervet én még nem láttam, mint amit én csinálom. Nem tudok előírásoknak megfelelni. Csak akkor, hogyha véletlenül nagy szerencsém van, és egybevág az, amit elképzelek. Nem vagyok divatos, nem tudok az lenni. A fene egyemek.
1: Nagyon sokat illusztráltál. Ez sem okozott soha gondot? Mindig tudtál azonosulni?
2: Egy frászt. Hát, hogy tudtam volna azonosulni? De lakbért kellett fizetni, enni kellett. A férjem költő volt, a testvérem tanár. Egyik se keresett sokat, 50-es évek. Erről már nagyon sokan, nagyon sok mindent mondtak. De a lényeg az volt, hogy én fiatal koromban pártag voltam, és benne is maradtam, amikor a párt legális lett, csak éppen egyszerűen nem tudtam követni az előírásokat. Egyszerűen képtelen voltam olyat festeni, amit elvárnak tőlem. Hát akkor közöltem, hogy én nem tudok festeni, sajnos. És a barátaim szerettek illusztrációt. Hát persze nem nagyon lehetett válogatni. Ugyanolyan undorító elvárások voltak a illusztrációnál is néha, mint a festészetnél, de ezt valahogy nem vettem komolyan, tudod. És amellett borzasztó szerencsém van, mert nem kell modell nekem a rajzolásod. Elég ügyesen rajzolok, és tudtam vele pénzt keresni, megélni, és nagyon jó ügy volt, boldog volt a szövetség, hogy egyel kevesebben vagyunk. Nem mondom el, hogy miféle megaláztatásokon mentem keresztül, hogy miért nem tudok festeni, sajnos, ha nem tudok, ha megdöglök, se tudok egy traktort festeni. Hát csak röhögtem, dehogy röhögtem, a nyavaja kitölt, hogy valaki meglátja a képeimet. Meg közben festettem magamnak, hát elég nehéz volt, de lassan azért volt olyan illusztráció, amit igenis sajnos pénzért vállaltam el, vagyis csak a pénzért, de becstelenséget akkor se csináltam. Soha.
1: Azért volt olyan illusztráció is, ami örömöt okozott.
2: Jaj, de mennyire! Különösen, mikor belépett az életünkbe Illés Endre és Kormos Pista. Illés Endre a Szép Irodalminak az igazgatója volt, Kormos Pista pedig a ifjúsági könyvkiadónál dolgozott. Mind a ketten elláttak bennünket munkával. Pistának valamivel könnyebb volt, mert ő fordított. Hát persze önnek is borzalmas volt, hogy nem jelenhetett meg verse, de hát nem jelenhetett meg. És amikor a legjobb barátnőm, a valahai legjobb barátnőm közölte velem, hogy grafikusnak fölvesznek a szövetségbe, másnak nem, akkor az a nehézség jelentkezett, tudod, hogy csak kiutalásra lehetett vásznot meg festéket kapni festőknek, de hát én nem vagyok festő. Nem voltam festő, illusztrátor. Becsületesen viselkedtem a piktúrával, meg is volt érte a jutalmam. Hosszú ideig azt mondták, hogy hát ez nem festő, hanem illusztrátor. Mikor már rég nyoma se volt a 50-es évek elvárásainak, a kollégáim még mindig azt mondták, hogy hát Pirit nem kell félteni, egyrészt a Vas István eltart egy nyavaját, másrészt pedig hát illusztrátor, nem festő, hogy közben összegyűlt egy hatalmas anyagom, amit 57-ben bemutattam a Csó galériába, teljes kiállítási anyag, amit soha senki se látott 8 év óta. Mert az Európai Iskola, ja, azt elfelejtettem mondani az előbb, hogy közben volt az Európai Iskola, ami nagyon fontos volt. És főleg az Európai Iskola miatt is kellett illusztrálnom, mert az Európai Iskola 3 évig élt. 1947-től, sőt már 46-tól 49-ig, amikor is betiltották, mint elfajtott művészetet. Ott jó dolgom volt, jó helyem volt, csak éppen az illusztrációnál állandóan a pofámba vágták, hogy ez nem európai iskola, itt nem absztraktkodunk. Holott dögöljek meg, ha absztrakt voltam. Én szerettem volna az lenni, de nem tudtam eléggé. Olyan baromian érdekelt a valóság. Nem tettek volna. De mégis európai iskola tagnak számítottam, és mint ilyen gyanús voltam, hogyha nem voltam hajlandó XY éppen feldobódott szocialista prózát illusztrálni. Egyetlen egy esetbe tettem kivételt egy címlapnál. Annak sem mondom meg a nevét, mert rendkívül becsületes ember volt. És volt egy tévedés, nem óhajtom megjegyezni a nevét, nem óhajtom kikiáltani a nevét. De meg kellett csinálnom, mert az embert sajnáltam. És mert bizonyítanom is kellett, hogy én mást is csinálok, mint török császár kiskakasa és hasonló.
1: Amikor beszélsz, óhatatlanul mindig újra és újra említed Vas István Pistát. Mikor házasodtatok össze?
2: Legálisan vagy illegálisan?
1: Is.
2: Nagyon okos és óvatos voltam, kérlek szépen, mert a hivatalos esküvőnket a megismerkedésünk napjára tettem. Péter Pál. 1940 Péter Pálkor találkoztam először Pistával. Ezt ő is megírta, én is megírtam. Panni a Kornis felesége volt, és Kornis szerette volna mutatni a feleségét a barátjának. Nagyon jó barátok voltak Pistával. Hajón mentünk ki Szentendrére, Kornis, Panni meg én. A hajó volt a legolcsóbb, különösen akkor, hogyha az ember a Bemtéren szállt föl. Az 20 fillérrel kevesebb volt, tudod. 80 fillérrel lehetett elmenni Szentendrére, de ha az Erzsébet hídnál, vagy a Ferenc József hídnál szálltak, ott már egy pengő volt. Számított hármuknak, ha jaj, de mennyire számított. Pistának kevésbé, meg ő akkor előkelő magántisztviselő volt, ami azt jelenti, hogy az éhhalálon túl. Tehát a testvérem férjéhez, a sógorához ment ki Vas Pista, és én pedig mentem a testvérem, és akkor a hajón találkoztunk. Egymásba szerettünk.
1: Azonnal?
2: Ő igen, én nem. Én éppen akkor aránylag foglalt voltam. De aztán kialakult. És rettentő, hát természetesen realizáltuk a dolgot. Mert akkor az volt a divat, nem tudom most mi a divat, fogalmam sincs. Most bizonyára évekig várnak, míg realizálják, hát mi realizáltuk, de...
1: Mit értesz ez alatt, hogy realizáltátok?
2: Testi kapcsolatot természetesen. Szóval még azon a héten realizálódott a dolog, aztán közben jött mindenféle érdekesség. Például az, hogy tudod, voltak akkor a csodálatos törvények. Nekem két nagyszülőm zsidó volt, Pistának mind a négy. Én nem számítottam zsidónak, mert csak kettő volt, és református vagyok. Pista se számított zsidónak, mert az első felesége, aki akkor halt meg, az gyászolt, amikor mi megismerkedtünk, első felesége árja volt, és Pista egész fiatal korában tért át a katolikus vallásra. Tehát a irtózatosan komplikált törvények szerint mind a ketten zsidónak számítottunk volna, ha megesküszünk. Így egyikünk se számított annak. És az pedig különböző csodákat vont maga után, munkaszolgálatot, aztán elvették a festőigazolványomat, meg ilyeneket. Festőigazolványomat a bóvó elvették, be kellett szolgáltatnom, mert kiderült, hogy részt vettem a kommunista mozgalomba, fiatal koromban, tehát nem. Az nagy baj volt, hogy be kellett szolgáltatni a festőigazolványomat, tudod, mert szerettem tájképet festeni abban az időben, és háborús időkben, tudod, akkor már katonák nézik, hogy mit festegyem, mert mi az Isten tudtam volna festeni a szentendrei dombokon. Nem tudtam, hogy légelhárító ütegeket festek, mert nem is voltak. De mindest vigyázni kell, ettől a nőtől el kell venni a festőigazolványát, el is vettem. Szóval ott tartottam, hogy nem házasodhatunk össze, aztán még veszedelmesebb idők jöttek. Pista együtt bújt egy kolléganőjével, megtörtént, aminek meg kellett történnie. Egyébként Ottlikéknál bújtak mind a ketten, pontosabban Marikának nem kellett bújnia, csak Pistának, de szerették egymást, és megtörtént ismétlem, aminek meg kellett történnie, és Pista feleségül vette Marikát ostom után, mert az így való. És megszerette, igenis szerette, becsülte, gyönyörű, szép volt, és 5 évvel fiatalabb nálam.
1: És veled mi lett?
2: Velem? Hát, káromkodta. De beláttam, hogy ennek így kell lenni.
1: Akkor úgy érezted, hogy örökké vége?
2: Eszem ágába sem volt. Ez az ember kell nekem, és örökre kell. Vegye el Marikát, ez a minimum, amit megérdemel Marika. De nekem nem a papír kell, hanem ő.
1: Meg is kaptad.
2: Nagy nehezen. Mert iszonyú lelkismert furdalása volt, és még szerencsé, hogy nem templomban esküdött, mert akkor még vallási skrupulusai is lettek volna. Nagyon nehéz és keserű harcok után, amit mind a ketten, sőt, mind a hárman vívtuk, dolgok elrendeződtek, Marika férhez ment, és Pista meg én 51. Be legálisan is. Házasságot kötöttünk, de már 49 óta együtt laktunk. Nagyon nehéz idő volt, az Európa iskola segített, de bennem annyira az volt, hogy nekem ez az ember kell, és tudtam, hogy én is kellek neki. Hát irtózatos rondán beleszólt a sorsunkba a Nürnbergi törvényektől kezdve a háborúig mind.
1: Honnan tudtad, hogy pont ez az ember kell neked?
2: Nézd, első pillanattól kezdve azt éreztem, pedig mondom, foglalt voltam más irányba, első pillanattól kezdve azt éreztem, hogy tisztább és ózondúsabb, de hülye szó, tisztább szellemi légkör van körülöttem, mint bárki körül, akit ismerek. Azt éreztem, hogy nyereség minden perc, amit vele töltök, és ez az együttélésünk 50 év alatt nem változott, az utolsó pillanatig se, a halálos ágyán se, soha. Azt éreztem, hogy nekem ennek az embernek a gondolkodása, a szelleme, a lénye és a becsülete kell minden áron, és ha azt mondják, hogy utolsó kurva vagyok, amely elveszem a szép és kedves és hősnő feleségétől, hát akkor utolsó kurva vagyok, de nekem ez az ember kell. És tudtam, hogy én is kellek neki. És soha nem éreztem azt, hogy ez az ember szellemi társam, bár magasabb a rendű nálam, és mégis szerény, és nem, nincs tele a pofája saját dicsőségével, ami a legtöbb ilyennek. Elnézést.
1: A képeiden azt láttam, hogy együtt váltatok kerek egészé.
2: Igen, ez megtörtént, de csak 10 év alatt. Tudnélik, Pista mindig azt mondta, félig tréfásan, a titokzatos asszony. Tudnélik, ő azt hitte, hogy varázsló vagyok, vagy lidért, vagy boszorkány, ezt mind hitte. Pedig nem az voltam, csak egy aránylag vad festőlány, aki nem tudott mit kezdeni magával. Mondjuk, hogy a tehetségét nem tudta megfelelő mederbe terelni. Pista ebben is maximálisan segítségemre volt, de lassan belátta az évek alatt, és az 50-es évek nyomorgása, és az együtt kialakuló világnézetünk, nem tudok jobb szót, az élettel szemben való magatartásunk annyira egyezett, és annyira boldogított engem, hogy valakitől nem kell félnem. Olyan módon fogadott el az összes őrültségeimmel és féktelen ambíciómmal, és ő szerinte varázsos ezzel azzal, amit ő elmondott, vagy nem tudott már elmondani, hogy ez kell nekem, ez a fajta levegő, amit ő áraszt, és amiben engem emel. Sajnálom. Így volt. Nem azért, mert meghalt. Nem azért, mert 50 évig éltünk együtt. Állandó szellemi nyereségnek éreztem a jelenlétét. És amellett hülyére röhögtük magunkat, és mulatni tudtunk együtt. Szóval életünk, alig vártuk, hogy egyedül maradjunk és beszélgessünk. Hallottam-e ilyet? Még vénkorunkban is. És most is azt hiányzik legjobban, hogy nem tudom vele megbeszélni. Persze azért megbeszélem vele a magam módja. Na és a piktúra. Hát a piktúra és Pista az egy külön dolog. Nézd, nekem volt egy első férjem is, egészen rövid ideig. Mondom, a rossz nyelvek azt mondják, hogy 2 percig éltünk együtt, ez nem igaz, valamivel több, mint egy évig. De az, hogy én festek, azt nem természetes tevékenységemnek éreztem, amit én mindig annak éreztem, hanem valami ifjonti bolondériának, vagy hasonló dolognak, és nem bírtam ki. Pistának se tetszettek eleinte a képeim, nem is volt mit tetszeni rajtuk. De érdekelte, izgatta, és főleg tátva maradt a szája, hogy hát én szeretek olvasni, és aránylag ez igazán nagyon rondán és dicsekvően hangzik, hanem ismerem és szeretem az irodalmat, szóval nekem olyan életszükséglet volt a olvasás, mint neki a zene. Mert neki a zene volt életszükséglet ahhoz, hogy írni tudjon. Nekem az olvasás volt ahhoz, hogy festeni tudjon. És tudom, hogy nem tetszettek neki eleinte a képeim vadnak és nyersnek érezte, és én hiába ugattam neki, hogy mi lassan fejlődünk. Másfajta képek tetszettek neki. És igazán tulajdonképpen csak a kiállításomon látta meg, a csókbeli kiállításomon, hogy tudta, hogy festő vagyok, ő borzasztóan becsült azért, mert nem voltam hajlandó egy ottányit se engedni a piktúrából, de igazán szívből nem tetszett neki, én tudom, nem mondta, mindig biztatott, mindig. Nézd, az ember 8 évig nem mutat meg képet senki. Várjál csak 8, nem akarok többet mondani. 49-ben volt utoljára kiállításom, és 57, az bizony 8, sőt. Igen. Szóval, ha az ember nem mutatja meg a képét, akkor nem érzi magát festőnek. De hogyha két embernek megmutatja, Panninak, aki az életemben a vasbeton volt, és az anya, és a minden. Amellett olyan baromi szerencsém van, hogy Panninak abszolút ízlése van képzőművészetben, mint hogy van abszolút hallás a világon. Ha Panni ránézett egy képre, és azt mondta, hogy csak csináld, már téphettem össze. Aztán később erre rájött, és nem mondta, és kiszedte a kezemből a képet, amit Pista nézte, és azt mondta, én tudom, hogy egy tankkal élek együtt, hogy olyan baromi erőd van, de még nem tudom. És aztán megtudta. Egyrészt a kiállításon, és az tulajdonképpen 1960-ban tudta meg, amikor ő nagy beteg lett, és én itt ültem a műterembe, és azt gondoltam, hogy Hát vége, hát nincs többé férjem. Nem, ez nem lehet. Halál után is. És akkor festettem ezeket a csontváz szerelmeseket. És akkor Pista meggyógyult, és megmutattam neki a 15 képet. És azt mondta, nagy festő lettél, drágám. Soha se leszek ilyen nagy író, mint amilyen festő vagy te. Mondtam, te is hülye vagy. Ebbe maradtunk. Aztán rájött, hogy jó festő vagyok. Másba is. És ha voltak kibillenéseim, a végén az utolsó, ezek a szerelmesek, Boriska barátom szerint, igen, szerelmeseket festesz ezúttal föld fölött, vagy föld alatt? Mondta most a föld fölött. Föld fölötti szerelmesek talán szerettem volna viszonozni azokat a csodálatos szerelmes verseket, amiket Pista írt hozzá, sőt a pofájába, arcába is mondtam, hogy nem szólhatsz egy szót se. Épp elég szerelmes verset írtam én hozzád a magam módja. Nem is szólok, mondta Pista, és örült. Borzasztóan sajnálom, hogy most nem látta. De a kék szerelmeseket még látta, és boldog volt. És azt mondta, hogy nagy festő vagy, de törődj bele, hogy a szakma nem ismer el. Először is kaptál Kossuth díjat. Mondom, tudod jól, hogy a Kossuth díjat a könyvemre kaptam. Azt gondoltam, hogy az anyja istenit ennek a sok hülye művészet történésznek. Minek kell megvárni, amíg valaki meghal? Azután kutatják össze a könyvtárból még minden. Még élek. Miért nem írnak rólam? Miért nincs rólam egy könyv, kivéve Szabó Gyurinak egy kicsi könyve és egy mappája? De azt nem veszik komolyan, mert csak a képzett művészet történés, csak aki elvégezte a tudod már miket. Tehát nincs olyan művészet történész, aki elkezdjen velem foglalkozni, és megcsinálni azt, hogy mit festettél, mitől kezdve mit festettél. Ennek részben az is az oka, mert annyira vigyáztam arra, hogy a festőbandám ne legyen Pistának a terhére, mert itt nincs megállás nálunk, tudod? Vagy sülve, főve együtt van az ember, együtt iszik, nem is hiszem, ez is egy óriási hiba. Együtt iszik, együtt zűr a festőkkel, vagy pedig nincs. megszűnik. Szóval ne bánjam azt, hogy a bandám nem ismer el. Ezek nagy dolgok, ezek jó dolgok, nyugodjak meg. És ha vigasztalásból mondta, akkor is nagyon jól esett, és akkor is állati bátorságot kaptam tőlük, Pannitól és Pistától. A sorrend pontos, mert Panninak jobb ízlése volt. Na most a írást persze nem vettem komolyan, nem is veszem. Pista mindig kiragadta a kezemből a Panninak írt leveleimet, hiába figyelmeztettem, hogy úriember nem olvassa el a másik levelét, de azt mondta, hogy olyan csodálatosan írok Panninak, hogy ezt neki muszáj elolvasni. Tudnék, valahányszor együtt voltunk, elég sokat utaztunk Pistával a utolsó időben, és főleg Szigligeten voltunk sokáig. Mindig, jaj, már leragasztottad? Úgyhogy kénytelen voltam, hogyha valami Pistára vonatkozó bánatomat írni, mondjuk megint el van rontva a gyomra, meg egyéb bánatom igazán nem volt vele. Megint fáj a feje, megint rájött, hogy tehetségtelen, és ezzel gyötör engem, hogy abszolút tehetségtelen. Ilyesmit nem írhattam meg, mert még mielőtt leragasztottam a levelet, kiragadta a kezemből. És aztán Juhász Feri azt mondta, hogy írja meg a pályám emlékezetét, mert ahhoz nem kell írónak lenni. Megírtam a pályám emlékezetét. Részpali azt mondta, hogy hozzá kellene kötni a kezedhez a tollat, te hülye, mondta barátságosan, Illés Bandi pedig följött szerződéssel a kezébe, hogy szóval nem írt volnom könyvet más csak. Én nem foglalkozik a piktúrámmal úgy, ahogy szokás senki, és nagyon butának tartanak, meg nem tudom magamat, sámánisztikusan, etikusan, etnikusan, misztikusan, transzcendensen, amit akarsz.
1: Ezzel szemben nem iszol, őszinte vagy, és az arcodról tisztaság árad.
2: Ha nem kenem össze a fülemet zöld festékkel, mert Panni minden esetben megnéz, hogyha bejövök a műteremből, mert festés közben

0: a párt követelményekhez ugyan nem, de az európai iskola követelményéhez próbáltam alkalmazkodni. Próbáltam nem a valóságot festeni, de ebbe se tudtam más lenni, mint aránylag őszinte, mert rájöttem, hogy én a megszemélyesített és meglelkesített növényekben, akkor azt festettem és tájban, akkor leszek méltó az európai iskolához, és nem az utolsó között kullogok, hogyha más nem tehetvén egész közel megyek a modelljeimhez. És ha egész közel megyek, akkor ilyen mikroszkópikus események vannak, amik elmennek még aránylag non-figuratívnak is. Az, hogy hát nézd, én a romantikus szürrealistának nevezném magam, ha olyan címke ragasztó festő lennék. De olyan borzasztóan érdekel, és olyan szépnek tartom az ember kis körmétől kezdve a égen lévő felhőig mindazt, ami körülvesz. Érdekel, izgat, szeretném tudni. Hát akkor miért fessek egyensúlyt, ami azt hiszem talán megvan bennem. Szóval egyensúlyt és jeleket. Nem vagyok süket néma. Miért kell nekem jelezni? Szóval a legnagyobb dicséret az volt, amit egy művészettörténész barátnőm, aki csupa szeretetből megnézte a képeimet, azt mondta egy sirályomra, ó, hát ez már majdnem jel. Még én ráordítottam, hogy nem vagyok süket néma. Nem kell jellel beszélni. De hát nem érted, hogy a dolgoknak a lényegét kell festeni, mondta nekem. Lehet, nem tudom. Te tudod, mi a dolgok lényege? Én nem tudom. Én csak azt tudom, hogy rám hogy hat, hogy most ránézek erre a piros hintaszékre, és azt gondolom, hogy elég undok pofát vág, hogy itt pöffeszkedik. Nem? A két karját fölteszi, hátra dől, mint egy önhit öreg ember. Nem tehetek róla, én így látom.
1: Igen, itt velünk szemben pöffeszkedik.
0: Igen. Mit csinálják? És te, nem az a bajom. Az a bajom, hogy tudom, hogy vén hülyének tartanak. És nehogy azt hitt, hogy nem szeretem a non-figuratívot, mert nagyon-nagyon szeretem. Egyetlen kifogásom van ellene. Nagy mennyiségben unalmas. Úgy gondolom, hogy én olyat szeretnék festeni, tudod, hogy a emberek elgondolkodjanak rajta, vagy hogy nézelődjenek rajta. És meg tudnám csinálni, de ugyanolyan árulásnak érezném magammal szembe, mint hogyha traktort festettem volna, vagy tündöklő arcú munkást, vagy non-figuratívot az európai iskolában. Valódi non-figuratívot festettem, mert olyan erezetek, kifejezések, csodák voltak a növényekben, hogy elment.
1: Arról nem is beszélve, hogy érzelmek vannak a képeiden, és az érzelmektől, mintha most 1992-ben egy kicsit félnének az emberek, vagy legalábbis sokan vannak, akik félnek.
0: Elég hülyék. Nagyon sajnálom őket. Sajnálni valók. Minek kiirtani az érzelmeket? De én nem is írtam. Én nem írtam ki, és emberek se. Csak attól félek, hogy nincs idejük rá. Tudod, tele van a fejük mindenféle nem fontos dologkal. Nem fontos dolog, szóval nem fontos. Hát nekem nem fontos. Tele van a fejük azzal, hogy mi legyen belőlem, mi van, mi nincs. Nem ezek a fontos dolgok.
1: Sok időt igényelnek az érzelmek?
0: Voltak éppen minden időt azok ilyen. Ezek a disznó érzelmek. Elfogadnak, elnyelnek minden. Persze. És sok nyugtalanságot, tudod? Mert ha nem tudom rögtön képbe önteni. Mert mondom, az írást az ilyen szempontból nem veszem komolyan egyáltalán, mert csak krónikásnak érzem magam, nem írónak, akkor olyan nyugtalan vagyok, hogy borzasztó. Mert például van olyan érzelem, amit még nem tudok megcsinálni. Úgy gondolom, hogy vászorra vagy valami módon láthatóvá tenni. Az aztán full kínozés nyugtalanít.
1: Mire gondolsz?
0: Például Pistára. Most Pistára. Hogy a halott arcára, amit nem tudok, nem akarok megcsinálni, mert

0: tudom, hogy még nem érett meg bennem. Még irtózatosan fáj és sajnálom. Tudom, hogy le fog ülepedni. A fájdalom megmarad, de tudom tárgyalagosan képben látni. Nem akartam maszkot felvenni róla, mert csináltam róla maszkot 30 éves korában. Azt a Petőfi Múzeumnak sikerült oly mértékben elrontania, tudnélik, nem tudom, tudod, mi az az élő maszk? Beolajozod a bőrt, és a arcára öntöd a gipszet. Természetesen gondoskodsz róla, hogy meg ne fulladjon, szívószál, stb. Szóval ennek van egy külön technikája, élő maszk. Nagyon sok emberről, hát írókról különösen, szóval híres emberekről, nem mint híres emberről akartam Pistáról annak idején maszkot csinálni, hanem mint az édeskedves szeretőmről. Csináltam róla egy maszkot 30 éves korában, ennek minden pórusa látszik az ilyen, nem tudod, a szájnak a bemetszései, a vonala, a szemöldöke, minden. És aztán egy barátom kérésére a Petőfi Múzeumnak ajándékoztam, aki azonban úgy gondolta, hogy ez a gipsz ez elég piszkos, fogott egy súroló kefét, és lesúrolták, és egy hófehér, teljesen eszméletlenül hülyes helyett belőle. Én többé maszkot nem csinálok Pistáról, gondoltam, és a halottartágon nem tudtam maszkot csinálni. De olyan mértékben él bennem, hogyha valami módon megérik és leülepedik a kép, talán meg tudom csinálni. De lehet, hogy soha se tudom megcsinálni, mindegy. Minden esetre ez egy, csak egy példa az érzelmekre. És az, hogy mennyire sajnálom most a szomjazó kertemet, azt is valahogy majd meg kell csinálni. Mindent, amit sajnál az ember, mert különben nem bírja ki. Úgy sajnálom őket, úgy gondolom az egész világot, hogy nem bírom ki. Csak a lefeste.
1: Névjegy. Szántó Piroska festőművésszel Pél Gabriella beszélgetett, szerkesztette Tarnói Gizella. A hangfelvétel 1992-ben készült, és még abban az évben november 1-én hangzott el utoljára a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: műsorajánló.
1: Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, itt a Kossuth Rádió. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Oroszország a háború kezdete óta végrehajtott egyik legnagyobb rakéta támadását intézte éjszaka Kijev ellen. A csapásokban legalább egy ember meghalt, 16-an megsebesültek. Az ukrán fővárosban robbanások tucatjai hallatszottak, lakóépületek, raktárak, egy szupermarket és egy kollégium is megrongálódott, több helyen tűz ütött ki. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy Kijevben egy fegyveralkatrészek tárolására használt a logisztikai központ több rakéta alkatrészgyártó üzemet megtámadtak. Odessa térségében katonai ellátó létesítményeket és üzemanyagraktárakat is csapás ért. Közben az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy éjszaka két orosz olajszállító tartályhajót támadtak meg a Fekete-tengeren, valamint találat ért egy úszódarut az Azovi-tengeren. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával, írja az Index. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklusát, már nem indulhatna választáson. Így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Csak a szükséges feltételek teljesülése után indulhat el a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Erről a közlekedési miniszter beszélt Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, a Kínában régóta alkalmazott, de Európában még nem használt vonat befolyásoló rendszert már telepítették, de hibát találtak benne, ezért szoftver frissítéseket kell végezni. Hozzátette, a tesztüzem augusztusban kezdődhet, szeptemberben pedig elindulhatnak az első utasokat szállító szerelvények. Párbeszédet sürget a labdarúgásba vetett bizalom megerősítéséért az Európa Tanács főtitkára. Alain Berset a labdarúgó világbajnokság befejezése után arról egyeztetne a FIFA-val, hogy a 2030-as világbajnokság előtt közös szabályokat dolgozzanak ki a sportot érő politikai és pénzügyi nyomás, a sportfogadások hatásai, valamint a rasszizmus visszaszorítására. Magyar idő szerint este 9 órakor tartják a labdarúgó világbajnokság döntőjét az Egyesült Államokban. A címvédő Argentína és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze egymással. Vihar miatt elmaradt a spanyol válogatott utolsó edzése, míg az argentinok 3/4 órás csúszással meg tudták tartani edzésüket. A mérkőzés a New Jersey stadionban lesz. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán közös meccsnézésre hívott mindenki Budapestre, a Szabadság térre. Késő estig nyugat felől zivatarzóna vonul át az ország felett. Jelenleg a Dunántúl és a középső országrész északi tájain van érvényben riasztás. A várható heves széllel kísért záporok, zivatarok miatt. Akár intenzív esőzés és jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés várható. Nyugaton, délnyugaton lehet zápor, zivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 26-31 fok lesz. 17 órakor mondunk híreket legközelebb.
0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: napos oldal. Karácsonyben ő regényét rádióra alkalmazta Vatipap Ferenc. Első rész. Történik az 1920-as években egy erdélyi városban és egy vízimalomban, valahol a hegyek között.
1: Miért van így megrémülve, kedves Garabet?
2: Nem lesz ennek jó vége, Felméri úr, majd meglássuk. A Dukics úrom igazgatónk barátja, nem jó kikezdeni vele. Kitöri egyszer a nyakát a Felméri úr.
1: Ne aggódjon, öreg seprőgép. Jó tartós nyakam van, 39-es árnyékban. Na Isten áldja!
2: Milyen bolond beszédje van. Úgy is megüti a bokáját egyszer.
3: Lesz szíves megmondani, Felméri úr, hány óra?
1: Ezért hivatott igazgató úr. Ha nem tévedek, 8:10.
3: Nem téved, kérem.
1: Ő
3: minden nap 7 percet késik. Számítsa ki, mit jelent ez a vállalatnak, ha maga minden nap 7 percet késik.
1: Sajnos mindig gyönge számtanista voltam. Vallástomból jeles, magyar nyelvből jó, de számtamból elégséges.
3: Maga élcelődik, Felméri?
1: Dehogy is élcelődöm, igazgató úr, valóban így van. 7 éve érettségiztem, de a színusztételt például tökéletesen elfelejtettem. Pedig a jó öreg sportgyáktanár úr mennyit hajtogatta, hogy ez a sarkpontja mindennek. Ezt úgy kell tudni, mint az ABC-t. Hiába, pocsék kis kocsonya az emberi agyvelő. Elfelejtettem. 18-ban a Piavénál még hibátlanul tudtam. És amikor 2 olasz tartott felém a szuronyával, mondtam is nekik fennhangon, de ne adj Isten, hogy megállottak volna. Ha közéjük nem vágom a kézigránátomat, még valami kellemetlenségbe kevernek az ostobák. Akkor jöttem rá, hogy a szinusszal, valami nem stimmel.
3: Tisztelt Felméri.
1: Tessék.
3: A maga helyében nem volna kedvem komédiázni. Magának fogalma sincs róla, milyen rosszul áll a szénája. Nem értette? Minden nap 7 percet késik. Tudja, hogy mit jelent az évi viszonylatban?
1: De pillanatilag nem, de mindjárt kiderítem.
3: Mit csinál?
1: Beszorzom a 365-öt 7-tel. 7x5 az 35, leírom az 5-öt, marad a 3, 7x6 az 40.
3: Köszönöm, köszönöm, Felméri, köszönöm. Mondja csak, nem történt magával valami az utóbbi időben?
1: Tudtam ma semmi.
3: Úgy értem, jól érzi magát? Szédülés, tudat, zavar vagy más ilyesmi?
1: Semmi, igazgató. Kitűnően érzem magam.
3: Aha, tehát egészséges.
1: Igen.
3: És nincsenek ambíciói? Pontos szorgalmas munkával nem szeretne előbbre jutni a hivatali rang létrán? Anyagilag megalapozni a jövőjét?
1: Ja. Nem spórolok szép temetésre, direktor uram. Úgy tartom, nem érdemes átrágni ezt a rossz ízű kásahegyet azért, hogy az embert végül finomabb koporsóba tegyék. Ördög vigye a temetéseket. Nem kérek belőle. A mászórudat is vigye az ördög.
3: Miféle mászórudat?
1: Hát azt a póznát, igazgató úr, amelyik olyan, mint egy májusfa. Mindenki ott döfölődik körülötte, szeretné a többit megelőzni és felmászni rá, mert a ród végén állítólag nagy darab szafaládé lóg. Nos, én sose irigyeltem, ha valaki feljutott a mászó pózna tetejére, és teleszájjal pofázni kezdte a dicsőség szafaládéját. Beértem olcsóbb örömökkel is, hogy hegyekkel, varjakkal, topolyafákkal, virágzó szamárkóról és más effé.
3: Na, rendben van, Felméri, ebből ennyi elég, ha nem vesz rossz néven egy jóslatot. Maga elmegy gyógyintézetben, vagy éjjeli menedékhelyen fog elhalálozni.
1: Csiklandós profécia.
3: Lehet.
1: Igen.
3: Még csak annyit akarok mondani, hogy holnap már ne fáradjon be az irodába. A mai nappal felmondtam magának. Eltávozhat.
4: A filérfiolávárkodálát egy önnőre feltedét.
5: Házmérünk! A házi úr átüzent, hogy kitesz valamennyiünket az utcára, ha ilyen patáliát csapunk minden reggel.
4: Hogyan? A házi úr nem szereti a hangomat? Ez lehetetlen, Bognárnél lelkem.
1: Talán nem is nekünk szól az üzenet.
5: Jaj, de bizony nekünk. Azt üzent a cselédjével, hogy Kázmér úr rendetlen ember. Folyton csak szájharmonikázik, meg fükül, meg pipázik, meg énekelget. És mindig az ablakon át ugrik be a szobába.
1: Ez túlzás? No hát ez túlzás, kérem. Csak március és október között ugrom be az ablakon. Maga a tanum Bogdáni asszony, hogy tényleg legtöbbször az ajtón járok be. Kikérem magamnak.
5: Ez igaz. Meg is üzenném neki, ha ki tudtuk volna fizetni az áprilisi házbért. De én nem merem Kázmér.
1: Jaj, mindig ezek az átkozott házbérek. A nyulak, a szarvasbogarak és a leopárdok nem fizetnek házbért. Miért kell egy szegény Bogdánnénak házbért fizetni? Jaj, na várjon csak Bogdánné lelkem. Ott lóg a szögön a kabátom, nyúljon be a zsebébe. Na? Tegnap az irodában egy kis pénzt nyomtak a markomba. Jutalmul, hogy ügyesen kiszámítottam valamit. Nem sok, de talán a házbérre kifutja. Hát,
5: köszönöm, Kázmér úr. Igazán szégyellem, hogy rászorulok az albérlőm pénzére. Ez a pokorra való férjem megint elitt az egész havi keresetét. Minden kedden és pénteken leissza magát.
1: Évenként tehát 104-szer. Szökő évben esetleg egyet többször hajószámolom. De semmi. Hát ide hallgasson, Bogdánné. Mint hogy most nagyon benne vagyok a mennyiségtanban. Kiszámítottam, hogy az ember évenként 365-ször fűzi be a cipőjét, nem beszélve azokról az esetekről, amikor gőzfürdőbe vagy olyan nőhöz megy, akinél leszokás vetni a cipőt.
5: De Kázmér úr!
1: 60 év alatt 365-ször 60 az összesen, na mondjuk kerekszámban 22 000. Ha minden fűzésre átlag 3 percet számítok, 30-szor 22 az összesen 66 000 perc. Érti? Bogdánné lelkem! Ennyi időt pazarolunk el az életünkből cipőfűzésre.
5: Jaj, pihent agya van a Kázmér úrnak, az biztos. Na, de ne bibelődjék annyit a cipőfűzőjével, mert elkésik a hivatalból.
1: Ma nem megyek hivatalba.
5: Jól hallok. Nem megy be az irodába?
1: Nem. Majd Bogdánné lelkem ad egy írás. Olyas félét, amilyet diákkoromban szoktam kapni. Felméri Kázmér tanuló, cipőtalpallás miatt nem mehetett oskollába. Egyébként beteg vagyok. Jaj, baj van a vándorveséjével.
5: Nem úgy néz ki Kázmér úr, mint aki beteg. Én valami rosszat sejtek.
1: Hát, ha úgy is sejti, megmondom. Kirúgtak a fedőcserép és alakcsőjéktől.
5: Édes szüzanyám. Csak nem. De. Verje is meg őket az Isten. Aztán miért?
1: A döglött leghornkakas kukorékolt még egyet.
5: Mit beszél Kázmér úr?
1: Ugye nem érti Bogdánné azt? Nem. Akkor hát elmagyarázom. A vasúti vendéglőben kuglisztunk tömzsivel, fapofával és lólábúval. Ismeri őket a barátaim.
5: Na. Ne haragudjon, Kázmér úr, ilyen nevűeket én nem ismerek.
1: Jaj, persze nem, hát maga csak Csókai, Bodza és Feketics urakat ismeri. De ez a három úr azonos az előbb említett három úrral. Én kereszteltem el őket, így már ismerőség, igaz?
5: Hát így már igen. Isten mentse meg mindenkit a Kázmér úr nyelvétől.
1: Tehát kuglisztunk. És lólábú olyan szerencsétlenül hajította el a golyót, hogy kirepült a pályáról, és a szomszédban agyonütötte Dukics bankigazgató úr. Kevélyen sétálgató, leghornkos. Az eset után átjött hozzánk tiltakozni valami tányérnyaló, akivel én egy kicsit összezördültem, mire az illetőnek elerett az orravére, és természetesen bepanaszolt a gazdájának, aki pedig a legközelebbi tarokpartin tovább passzolta az ügyet az én igazgatómnak. Most már érti az összefüggés, Bogdánné?
5: Hát egy kokasért adták ki az útját egy fiatal szépszál férfinak. Hát, ezek nem ismernek Istent. Gyalázatos.
1: Sose busuljon, Bogdánné lelkem. Nem egészséges az, ha az ember egy helyben penészedik sokáig.
5: De hát kivették a kenyeret a Kázmér úr kezéből.
1: Nem olyan drámai a helyzet?
5: Ne, hogy nem.
1: Látta itt a szobámban azokat a kis szobrokat, amiket a télen faragtam?
5: Láttam.
1: Tegnap délután elvittem belőlük néhányat a Patyipak cukrászdába. Patyipak úr kiállította őket, és hamarosan pénzüti a markunkat.
5: Ilyenért is adnak pénzt, Kázmér úr.
1: Ha szerencsém lesz, nem is keveset, Bogdánné lelkem.
5: Hát csak legyen szerencséje, Kázmér úr. Csak vigyázzon, nagyon vigyázzon, a baj soha se jár egyedül. Annyi rosszat álmodtam magáról mostanában.

0: Áttiszteletem, felmérő úr. Foglaljon helyet, kérem. Ezt az asztalt ajánlanám. Pompás körkilátás. Igaz? Mit hozhatok, kérem? A szokásos kávésütemény.
1: Plusz egy mai újságot. Fogynak a szobraim, Patyipak úr?
0: Egyelőre nem tudok semmi biztatot mondani, felmérő úr. Végtelen sajnálom, de egy darab sem mentem még belőlük. A krémesek, kérem, azok kellendőbbek, meg a marcipán. Kérem, nem akarom elkiabálni, de nagyon jól mentek az üzlet.
1: Ezek szerint nem fából kellett volna szobraimat faragnom, hanem birsalmasajtból.
0: Mondd valamit, felmérő úr. A birsalmasajtunk is nagyon meg, kérem. Naponta 5 kilót is elvésznek.
1: Nézze csak.
0: Igen?
1: Ki az a fiatal nő, aki megállt a szobromnál?
0: Kinek a telet?
1: Igen. Valahonnan, mintha már ismerném.
0: Ki ne ismerné ebben a városban? Csókolom a kezét, kisasszony! Dukics Anna, kérem. A Dukics bank igazgató lánya most érkezett haza külföldről. Magára haragszik.
1: Miért?
0: A legharnukakas miatt, kérem. Hát mit annak idején a barátaival agyon méltóztattak kuglizni?
1: Persze. Most már emlékszem. Ő az a pompás és erkölcsös porcellán hölgy, aki a vasúti kuglizóban egyszer arcátlannak nevezett. Remek kis alkotás. Figyelje csak meg. Jó meleg száj, elsőrendű bőr, drámai szemgödrök, és valami okos barnaság az egész vonalon.
0: Ezt nem a magunk fajtának találták ki, felmérő úr. Nekünk nem jár ilyen tisztelet példány. Meg különben is nagyon modern hölgyes, kérem. Képzelj el, férfi nyeregben lovag.
1: Annyi baj legyen, Patyipak úr. Ha nő fedezte fel a rádiumot, miért ne ülhetne nő férfi nyeregben?
0: Megváltozott a világ, kérem. Az én fiatal koromban a férfiak bajuszt hordtak, a nők meg gyereket. Egy pohár sörnek 6 krajcár volt az ára, egy méter mázsa elsőrendű tűzifának pedig...
1: Apropó, tűzifa.
0: Igen?
1: Nincs valami fűrészelni valója?
0: Na, már hogy ne volt?
1: Elcsapott barátaimmal béreltünk egy gépfűrészt. Szívesen felvágnánk.
0: Már megbocsásom, felmérő úr. Nem csinálják maguk azt komolyan. Műkedvelő előadás. Én a fámat csak arra érdemes favágóval hasítottam.
1: Nem is tudtam, hogy ekkora sznob. Tolj el a hasát egyszer arra, mi felénk, öreg záptajás, és nézze meg, hogyan dolgozunk.
0: Végtelenül sajnálom, felmérő úr. Nincs bizalmam az újhoz. Maradok én már a réginél, kérem. Na de hozom a kávét, meg a hírlapot. Rendel egy kávé dupla föllel.

0: Jaj, ugye mondtam Kázmér úr, hogy a baj sose jár egyedül. Az én álmaimra lehet adni.
1: Mi történt Bogdanné asszony?
0: Bentül egy kislány a szobájába, ő majd elmondja. Az édesapja küldte a faluból.
1: Nini Veronka! Szervusz, kisvakacs! Miért hoztál?
2: Jó napot kívánok! Az öreg felméri úr tisztelteti a Kázmér urat.
1: Köszönöm, de nyilván nem csak ezért jöttél.
2: És azt üzeni az öreg felméri úr, hogy tessék hazajönni egy kicsit, mert ő leesett a padlásról.
1: A fenét. Leesett a padlásról. Csak nem tört el a lábát.
2: A lábát nem, mert a hátára esett.
1: Ne bolondozz! És rosszul van?
2: Azóta folyton szuszog.
1: Szuszog? Hogyan szuszog?
2: Bizony, nagyon csúnyán szuszog. Az Éberlein doktor úr is volt már nála.
1: Orvos az apámnál. Akkor ennek a felesem tréfa. Hazamegyek, Veronka.
2: De az öreg felméri úr meghagyta, hogy csak úgy tessék jönni, ha ráérő ideje van a Kázmér úrnak.
1: Ráérő időm? Az aztán van, Veronka. Időmilliómos vagyok mostanában.
2: Felméri úr pénzt is küldött a vonatjegyre. Itt van, tessék.
1: Ó, szegény apám. Hát onnan a malomból is belelát a zsebembe. És mondd csak, mit keresett az öreg a padláson?
2: Egy zsindelyt akart megigazítani.
1: Áj, az ördögbe is. Miért mászik egy öreg ember a padlásra, Veronka, amikor az élet a földszinten is elég bonyolult dolog? Na, mikor indul visszafelé a kis vonat?
2: 2:10.
1: Akkor hát összefoglalok egy koffert, és már indulok. Igen. Is.
0: Jaj, szegény Kázmér úr, aztán nagyon vigyázzon magára.
1: Igyekszem, Bogdáné lelkem, igyekszem.
0: És jöjjön minél előbb vissza, ilyen rendes jó lakót nem szívesen veszít el az ember.
1: Majd meglátom, minden esetre a barátaim keresnének. Mondja meg nekik, hogy az apámnál vagyok, a faluban, a vízimalomban.
0: Jó.
1: Üdvözlöm, Éberlein doktor. Örülök, hogy éppen itt találom. Súlyos?
3: Már nem súlyos, Kázmér. Ismeri Goethét? Über allen Gipfelnistruh. Minden ormond csend van.
1: Hogy értsem ezt, doktor?
3: A gyertyát elfújták, kedves Kázmér. És a gyertya kialudt. Olcsó kis fagyú gyertyák vagyunk valamennyien.
1: Tehát ez azt jelenti...
3: Igen, Kázmér. Engedje el nekem a kegyeletes szöveget, nem akarom elvenni a papok kenyerét. Az apja várja bent a szobában. A szemét nem csuktam le, hadd nézzék meg egymást még egyszer. Ne siessem, odabent már nem mérik az időt. Azt akarom még mondani, ha túl lesz ezen a találkozáson, jöjjön át hozzám. Elbeszélgetünk és gordonkázom magának valamit. Tapasztalatból tudom, hogy a zene ilyenkor jót tesz az embernek.

Elnéztem az apámat. Még meleg volt a keze, lisztes a bajusza. A tartása is elég rendes. Csak a szemével történt valami szokatlan, amitől megkökkentem. Két alaktalan üvegdarab volt a szeme. Egy eltört kékszínű szódás üveg, két egyenlőtlen darabkája. Hát ilyen gyorsan kialszik a fényünk. Kegyetlen dolog így szódás üveggé törni egy kifogástalan apa és egy derék mollár mosolyát. Tudja, doktor, szeretett engem az öreg. Úgy szeretett, ahogy egy jószívű molnár szereteti városba rugaszkodott hűtlen kölykét. Csiszolatlanul és egy kis fájdalmas mellégzöngével. És én könnyed és hegyke fickó voltam világéletemben, csak akkor gondoltam apámra, ha lisztszagát éreztem, vagy ha valahol egy malom kerekének kattogását hallottam. Nagy szorítást érzek most a szívem körül.

0: És most mihez kezdjünk, Vakarcs? Nem volna jobb, ha hazamennél?
1: Szeretnék itt maradni, Kázmér úr.
0: Éhen használom. Látod, a szivardobozból elfogyott a pénz. Már a fizetésedet sem tudom kiadni. A cipődet sem tudnám megtalpaltatni. Pedig, ha jól tudom, úgy szegődtél apámhoz, hogy minden fél évben egy talpalás, minden évben egy fejelés.
1: Láthatja, Kázmér úr, hogy mezitláb járok. Nem szaggatom a cipőmet.
0: Ez igaz, de tél is lesz egyszer. És nekem nem egy cipőre, de még ennivalóra sincs pénzem. Hetek óta Marti lapon élünk. Mindkettőnknek felkopik az álla.
1: Az enyém nem. Én szeretem a Marti laput. Az Ebellen doktor úr is azt mondta, hogy csak egyek minél többet.
0: Az apád is üzent már, érted, Veronka. Meg aztán a nagy tiszteletű úr felesége is azt tanácsolta a múltkor, hogy küldjelek haza. Azt mondta, egy ilyen nagy kópénak, mint én, nem illik összezárva lenni egy gyereklány.
1: Nem illik? Aztán miért nem illik? Én elvégzem rendesen a dolgom, rendben tartom a háztáját, főzni is tudok.
0: Nem értette ezt még, Vakarcs. Jó volna, ha hazamennél.
1: Ha hazaküld, világgá megyek.
0: Nem szeretsz otthon lenni?
1: De szeretek, mégse akarok hazamenni.
0: Hát nem bánom. Miattam maradhatsz. De még egyszer megkérdem, mihez kezdjünk?
1: Be kell zsindelyezni a fedelet.
0: A fedelet? Uh-huh. Én csináljam meg?
1: Igen. Beesik az eső a likakon. A lécek már fent vannak a padláson.
0: Persze. Szegény apám azért mászott a padlásra, hogy hozzáfogjon a zsindelyezéshez. Nem rossz ötlet, Vakarcs. Ma befejezem még apám szobrát, és holnap reggel beáztatom a zsindeit a patakba, hogy meg ne repedjen a szögelésnél. Aztán nekilátok.
1: A gátat is meg kellene csinálni.
0: Meg lesz az is.
1: A malomkerék is rossz, hiányzik egy lapátja.
0: Ennyi, de telhetetlen vagy. És arra nem gondoltál, hogy közben valami kis pénzt is kellene szereznünk?
1: Adjunk el néhány csirkét. Elég nagyok már.
0: Hogy te milyen okos vagy? Na, Edith, kötöz össze legalább 5 pár csirkét, meg 2 pár kacsát, és most mindjárt levisszük őket a fürdőtelepre.

0: itt a kirántani való csirke asszonyságok. Olcsón adjuk a csirkét.
1: Mellőzd a többes számot, makarcs, mellőzd.
0: Kirántani való csirkét vegyenek, pecsenyekacsát vegyenek.
1: Megy ez neked, makarcs. Amíg végigjárod a sort, én leülök itt, és elolvasom az újságot.
0: Itt a finom prézlis csirke. Olcsón adom a prézlis csirkét. Nézze, Kázmér úr, milyen szépen összejött a pénz. Most aztán lehet zsindelyezni.
1: Hát ez remek teljesítmény volt, Vakarcs. Most menj és vásárolj be a faluban. Vegyél mindent, amiről úgy gondolod, hogy szükségünk lehet rá. Persze, jófajta ennivalóról se feledkezz meg. Magadnak okvetlenül vegyél máldacukrot. És ha az öreg papnéval találkoznál,
0: igen,
1: ne felejts el neki illedelmesen kezet csókolni.
2: Üdvözlöm, Kázmér.
1: Doktor úr.
2: Most aztán benne vagyunk a nyárban.
1: Derékig.
2: Látom. Maga derékig áll a munkában is. Sikerül életre galvanizálnia ezt a rozzan szerkezetet?
1: Csúfolja a malmomat. A jövő héten már kotyogni fog.
2: Ezek szerint könnyebb talpra állítani, mint a tüdőből Schustert a hegyi faluban. Éppen most jövök tőle. Ismeri?
1: Hogy nem, minden nap itt jár el a malom előtt.
2: Beszélgetett is már vele?
1: Sokszor. Mindig megállít néhány percre, és teleköpködi szegény a rétet aforizmákkal és kochbacillusokkal. Igen, rokonszenves falusi világ megváltó. Persze, vannak még elméleti fogyatékosságai. Hallott valamit arról, hogy a szegénység és a tüdőbaj valamiképpen összefügg a tőkés gazdálkodással. De hogy miképpen, arról sejtelme sincs. Csak azt hajtogatja szegény, hogy valamennyien pucéra jöttünk a világra, ezért a gazdagoknak és hatalmasoknak be kell látniuk, hogy egyformák vagyunk. Hát igen. Ő még hisz a gazdagok belátásában.
2: És maga, Kázmér?
1: Én nem. Kedves doktor. Nem. Teljes szívemmel és teljes gyomromban szegény párti vagyok. De korántsem olyan bizakodó kiadásban, mint ez a köhécselő igehirdető. Egyébként hogy van ez a szegény barátunk? Elég régen láttam már.
2: A tüdeje teljesen elrongyolódott. Nem sokára megy a maga apja után.
1: Ronda jószágok ezek a koh bacillusok. Pont egy ilyen vézna cipész tüdejében szállásolják el magukat.
2: A kohbacillusok sose ismerték az illemet, Kázmér. Na, nem tartom föl, hagyom dolgozni. Ha elindul ez a szerkezet, majd közelebbről is megnézem.
0: Kázmér úr! Kázmér úr, keljen már fel! Mindig csak alszik, meg pipázik. Keljen fel!
1: Jaj, mi történt, Vakarcs? Ég a ház.
0: Itt egy ember két zsák búzát hozott. Meg kell őrölni.
1: Őrölni? Mióta vagyok én Molnál?
0: Csak ne húzakodjék. Nem esik le az aranygyűrű az ujjáról.
1: Te boszorkány.
0: Estére már friss lisztből süthetünk kenyeret, Kázmér úr.
1: Már érzem is a szagát, Vakarcs. Meggyőztél. Mindjárt megyek. Addig hordasd be a zsákokat a garathoz.
0: Már behordattam.
1: Akkor nyisd ki a zsilipet, és mondd meg a jó embernek, hogy megyek én is.
0: Már mondtam neki, csak siessen, Kázmér úr.
1: Jó napot, bátyám. Miben állhatok rendelkezésére?
3: Jó napot, agyonisten. Fölöntetném ezt a két zsák búzát, ha meg tudnánk egyezni a vámban.
1: A vámban?
3: Ha?
1: Annyi, mint az apámnál volt.
3: Én meg azt gondoltam, kevesebb.
1: Miért lenne kevesebb?
3: Azért, mert az öreg felméri úr jól ismerte ezt a mesterséget, a fiatal úr pedig csak most kezdi.
1: Csavaros az esze, bátyám, mint a dugóhúzó. De ne rajtam gyakorolja a dugóhúzást.
3: Na, jó. De nem is tudom, érte a fiatal úr az őrléshez. A városban ezt nem lehet kitanulni.
1: Hogy értek-e? Biztosíthatom, bátyám, hogy már hátul gombolós koromban őröltem olyan lisztet, mint akármelyik gőzmalom.
3: Hát akkor essünk neki, fiatal úr. Aztán legyen ám lángja a lisztnek.
1: Nem fog csalatkozni, bátyám. Fogja meg! Öntsük fel! Tegye a tenyerét alája. Nos, mit szól hozzá?
3: Megteszi. Jó kenyér lesz belőle. Mert az a legfontosabb, fiatal úr, a jó kenyér. Ha az megvan, akkor már elevizkél a szegényem.
2: Ez igen. Gratulálok, Kázmér. Látom, szépen folyik a liszt.
1: Már 2 hete folydogál, doktor. És maga körül mi újság?
2: 4 skarlát, 2 difteritis, 3 vérhas, plusz 1 halott.
1: Csak nem a Schuster.
2: De bizony. Már az égi vadászmezőkön hirdeti szegény az igéit, miközben itt alant az élet megy tovább, mintha mi sem történt volna.
1: Hát igen, olyanok vagyunk, barátom, mint a kutyák. Mentünkben odaszagolunk egy kicsit, ha egy eltaposott hullát látunk az uton. Szippantunk egyet belőle, aztán a sarkon felemeljük hátsó lábunkat, és folytatjuk tovább sietős utunkat. Csak tudnám, hova sietünk.
2: Kicsit rezignáltam a Kázmér. Történt valami?
1: Összejött 1-2 dolog.
2: Hallom, a kislányt hazavitte az apja.
1: Igen, fölbújtatta a kövér tiszteletesné. Elhitette vele, hogy rosszféle ember vagyok, aki naponta vétkezem a 6. parancsolat ellen. Pedig hiába reménykedik. Egyik lányát sem veszem el feleségül.
2: A Malmárról is beszélnek valamit.
1: Célba vett a jegyző, kedves Éberlein. Ide küldött tegnap egy idegen emberkét, aki úgy tett, mintha meg akarná venni a malmamat. Azzal ijesztgetett, hogy ne teketóriázzak sokat, mert épül itt hamarosan egy gőzbalom, és akkor én elmehetek zabot hegyezni. Mindjárt tudtam, hogy a jegyző keze van benne a dologban. Úgy látszik, vékony lelkű városi Borisszának néz, akitől néhány garasért el lehet szedni a malmot.
2: Vigyázzon vele, Kázmér, mert ravasz ember. Nyilván benne van az üzletben. Legalábbis csendes társként.
1: Ó, fiatal róka ő még ahhoz, hogy engem könnyen rászedjen. Csak azért is itt maradok. Egészen rendes dolog az élet itt az erdő alján, doktor. Szépek az alkonyok, és tanulságosak a reggelek. És tetszik nekem az ég. Amikor hanyatfekve nézem ezt a magasságot, mindig valami elenyésző tizedes törtnek érzem magam.
2: Ebből a lírai futamból levonhatom azt a következtetést, hogy végérvényesen itt marad Málét őrölni a csebres mócok.
1: Azt hiszem, itt ragadok, doktor. A liszt nem csak az arcomat és a cipőmet, de városi gondolataimat is elboríthatta már.
2: És a művészet?
1: Aj.
2: Láttam a pajtában a szobrot, Kázmér, amit az apjáról csinált. Annak a szobornak lelke van.
1: Ha ez dicséret akar lenni, kedves Éberlein, akkor elmondhatom, hogy a lélekről éppen olyan keveset tudok, mint a szív billentyűről.
2: Nem az a fontos, hogy tudjunk róla, hanem hogy jól működjék. De várjon csak, a legnagyobb újságot majdnem elfelejtettem magával közölni. Képzelje, valami Dukics nevű úr alkoszik a Báró erdejére és a fűrésztelepre.
1: Dukics?
2: Már napok óta itt csavarog. Megmondom őszintén, minden új tulajdonostól féltem ezt a tájat. Attól félek, hogy valamelyik végzetesen elcsúfítja. Na, Isten önnel, Kázmér, jöjjön fel hozzám este, vettem egy új Beethoven lemezt. Több zenére van szükségünk, barátom. Több zenére és kevesebb rostonsültre.

0: Micsak! De érdekes ház! Mi ez, apuska?
1: Egy vízimalom, kislányok!
0: Álljunk meg, lefényképezem!
1: Semmi akadálya! Ez már itt úgyis a mi erdőnk alja.
0: Hát ez remek, apuska! Az erdőnk aján egy vízimalom. És ki az a fehér ruhás férfi a nagy keréknél?
1: Nyilván a Molnár legény. De nem fehér a ruhája, hanem lisztes.
0: Hé, fiatal ember! Mosolyogjon egy kicsit!
2: Szívesen, de most nem érek rá. Jöjjenek holnap!
0: Madortalan. Háló, fiatal ember! Csak egy percig álljon nyugodtan és mosolyogjon. Le akarom fényképezni. Legyen szíves, álljon kicsit odébb, hogy a zsilip is belekerüljön.
2: Tessék.
0: Most jó, nem mozogjon. Kész?
2: Van még valami kívánsága?
0: Van. Szeretnék bekukucskálni a malmába.
2: Tessék.
3: De annak kérem, elpiszkolja a ruháját.
0: Ugyan, Edward, ne anyáskodjék mindig felettem. Ki ez a malom?
2: Régebben az apámé volt, most az enyém.
0: Nagyon romantikus. Mondja, mintha látta volna már valahol.
2: Előfordulhat.
0: De izgalmas itt minden. Nézd, apuska! Saját patak a házban. És milyen kellemes gyanta szaga van.
2: A fenyőfák közül jön.
0: És miért vezette be a házba?
2: Szükségem volt a segítségére. Ez hagyja azt a nagy kereket, a nagy kerék pedig ezeket a gépeket.
0: Hát ezek... Jaj, de mókás. Nézd, apuska, kis csirkék. Hogy kerültek ide?
2: Késő jeleztés. Tegnap hozta őket a gólya. Vigyázzon rá, ne lépje. Most már mindegy.
0: Ráléptem. Ne haragudjon, a hátam mögé nem látok.
2: Nem te semmit. Egy paprikás sírkével kevesebb.
0: Már nem lehet feléleszteni?
2: Ezt már nem.
0: Őszintén sajnálom. Megtérítem a kárát, ha...
2: Ne sértsem meg. Legfeljebb számítsa le a leghalkakas árából.
0: Ez valami közmondás? Nem értem.
2: Nem baj, örvendek, hogy megtisztelték szerény kastélyomat.
0: Benézhetünk még ebbe a pajtába is?
2: Ha nincs jobb dolguk.
0: Apuska! Edward! Nézzétek! Ezek szobrok.
3: Szobrok, tényleg?
0: Hogy itt mi minden van? Honnan kerültek ide?
2: Besétáltak az erdőből. Látja, fából vannak.
0: Mondja, maga a bogarvas embert játsza. Arra volnék kíváncsi, honnan szerezte ezeket a szobrokat. Ha nem titok, árulja el.
2: Meglepné, ha azt mondanám, hogy magam faragtam őket.
0: Maga szobrot is mintáz? Te különös.
2: Látom, hogy ettől kezdve két lábon járó folklornak fog engem nézni, a féle házi szőttesnek, amelyet körül lehet csodálni, és a rólam készült fénykép hátára majd ráírja, szobrászkodó Molnár legény.
0: Nem mondták még magának, hogy olyan a modora, mint a pokróc? Köszönjük a szíves vendéglátást. Menjünk, apuska! Nézzük meg az erdőt.
1: Az erdőnket.
0: Jó napot.
2: Jó napot. Keres valakit?
0: Valami kifogása van ellenem?
2: Van. Nem is egy. Nem szeretem például, hogy a fejem fölött folyton a maga Damoklész fényképezőgépe lóg.
0: Zavarja. Nézze meg, zárva van. És ezen kívül...
2: Ezen kívül én nem dugtam bele az orrom a maga dolgába, és a viszonosság alapján elváratom, hogy maga se dugja bele az orrát az én dolgaimba.
0: Maga következetes ember. Egy jó tányival sem barátságosabb, mint legutóbb. De szeretném megnyugtatni, hogy nem a személye érdekel. Azért jöttem be, mert megláttam, hogy új szobron dolgozik. Meg szabad kérdeznem, kit ábrázol?
2: Egy 13 éves kislányt. Úgy hívják Veronka. Kíváncsi még valamire?
0: Egy kis udvariatlanságért magának sem kell a szomszédba mennie. Egyébként a másik ok, amiért alkalmatlankodom, szeretnék a fűrésztelepre visszatérni. Lenne szíves az utat megmutatni? Eltévedtünk.
2: Eltévedtünk? Többen is vannak.
0: Az a fiatal ember van velem, akit már látott. Ott áll az ösvényen.
2: Eduard. A kifogástalanul öltözött Eduard.
0: Vele is baja van.
2: Ó, de... Csak szórakoztat. Úgy hemzsegnek rajta a látnivalók, mint a rózsatőn a tetvek.
0: Fúj, micsoda nyelve van.
2: Ha igényt tart a kalauzolásomra, egy rövid ideig még el kell viselni ezt a stílust. És úgy gondolja, már indulhatunk is.
0: Jöjjön, Edward! Ez az úr megmutatja az utat a fűrésztelephez.
3: Kitűnő! Ha nem tévedek, a farigcsáló Molnár legényhez van ismét szerencsé.
2: Igen, az utat már eltévesztette. Vigyázzon, hogy a hangot el ne téveszt.
0: Az itt összeneveszenek. Mondja, ugye, addig a jegenyesorig, az ott mind a mi erdünk, ugye?
2: Mind a maguké.
0: Hát nem gyönyörű. Ott lent a völgyben azok a szép nyírfák, fenn az égen a felhők. Boldog vagyok, hogy megvette a papa ezt a panorámát.
2: Árverésen.
0: Nem mindegy az, hogy árverésen vagy szabad kézben.
2: Nem. Az ember nem vásárol gyanútlan nyírfákat és ártatlan nyári felhőket. Árverésen.
3: Ha kicsit is ismerné a jogot, tudná, hogy ez egyszer...
0: Ne szóljon közbe, Edward! Ez nem jogi vita. A barátunk úgy fejezte ki magát, mint egy lírai költő. Oh. De ez a lényegen nem változtat. Az erdő a miénk összes járulékaival.
2: Azt hiszi. Kíváncsi vagyok, hogyan fogja a tisztelt papa betáblázni magát arra a nagy felhőre.
0: Minden áron kötekedni akar. Nem pályázom rá, hogy betáblázzanak a felhőre.
3: Egyébként is a betáblázás, mint jogi aktus...
0: Mondtam már, Eduard, hogy ne szóljon közben. Maga pedig árulja el, hogy hívják, hogy a nevén szólíthassam.
2: Felméri Kázmér.
0: Felméri? Mint ha hallottam volna már ezt a nevet. Az arcára is emlékszem. De ne haragudjon, nem tudom elhelyezni.
2: Nem tud elhelyezni? Pedig már egyszer kimondtam a kulcsszót. Leghorn kakas.
0: Leghorn? Tudom. Most már tudom. Maga volt, aki ott a kuglizóban. A szemében az a gunyoros fény. Arról jöttem rá.
2: Most meglepődött?
0: Egy kicsit. Ezek után, ha úgy gondolja, nem kell elkísérnie bennünket. Nem kívánhatom, hogy...
2: Én pedig most már csak azért is elkísérem. Vigyázzon, egy gödör elnökség. Tessék.
0: Köszönöm.
2: Ott meg folyó indek. Lépjen át rajtuk. Most majd egy patak következik. Utána meg egy tisztás.
0: Igen, köszönöm.

0: Mondok egy újságot, Kázmér. Láttam a szép bankárlányt. Remekül teniszezik.
1: Én másfajta sport teljesítményéről is tudok. Az ő beadásából rúgtak ki engem a fedőcserép és alakcsőművektől.
0: Lehet, de ettől függetlenül jól épült test, egészséges kedély, és maguk ketten kitűnő minőségi utódokat tudnának létrehozni.
1: Úgy érti, hogy töljön be a száját, rongyal és hurcoljon be a sűrűbe.
0: Ilyen soha se tanácsolni, Kázmér. Szerintem menne önként is szívesen. Igen, behatóan érdeklődött tőlem a maga szobrai iránt, és én elkövettem azt az ügyetlenséget, hogy nem a szobrairól, hanem magáról beszéltem neki. Láthatóan nagyon lekötötte a téma.
1: Ugrat, doktor!
0: Eszem ágyába sincs ugratni. Elfogadható diagnosztának tartom magam, Kázmér. Ezért higgyel nekem, hogy maga lelki szívbillentyű zavart okozott ennél a lánynál.
1: Úgy gondolja?
0: Úgy. És ha meg nem sértem, 2-3 hét óta magánál is észlelek egy kis aritmiát. Nem kell megijednie, mert a maga szervezetének kitűnő a tűrőképessége. De ez a kis rendellenesség klinikailag már kimutatható. Ne tiltakozzék, Kázmér. Ne szóljon semmit, hogy később ne kelljen majd exkuzálnia magát.
2: De fura ember maga. Miért kötött nyakkendőt a kecskére?
1: Kivételesen megmondom. Ezt a nyakkendőt magáért vettem tegnap a városban. Az volt a tervem, hogy legközelebbi találkozásunkkor felteszem és elbűvölöm vele. De aztán elszégyeltem magam az együgyű ötletért, és rákötöttem a kecském nyakára. Gyere közelebb, Katalin! Ugye milyen méltósággal viseli?
2: Katalinnak nevezi?
1: Igen. Talán nem illik rá ez a név?
2: Illik. De hogy lehet egy hölgyre férfi nyakkendőt kötni? Tudja, hogy ez stílusvédség? Nem is beszélve arról, hogy a mintáját nagyon egyhangúnak találom.
1: De azt elismeri, hogy a legújabb divat szerint van megkötve.
2: Elmegy.
1: Egyéb iránt mivel szolgálhatok?
2: Hagyja már ezt a stílust. Kérni szeretnék valamit. A Nádosban láttam egy csónakot. Nem vinne át a tavon?
1: Ezzel a puskával együtt?
2: Hát persze, azért hoztam, vadászni akarok.
1: Nem szívesen statisztálok az ilyesmihez. De hát viszem. Jöjjön.
2: Milyen szép itt. Hányféle szín és hang. Nézze azt a madarat azon a nátszálon. Megcélzom. Mit csinált? Miért ütötte fel a puskám csövét?
1: Majd, ha egyedül lesz. Akkor használja a Flaubertjét.
2: Mi csak? Szentimentális?
1: Ne, dehogy. Csak nem szeretem, ha lepuffantják személyes ismerőseimet. Ezzel a kis nádi sármánnyal régóta jó ismeretségben vagyok. Kötelességem volt megmenteni az életét.
2: Érdekes ember maga. Tudja, hogy kezd tetszeni nekem?
1: Nem tehetek róla.
2: Mondja, milyen madár az, amelyik olyan elgondolkozva állott?
1: Dobosgém.
2: És az, amelyik ott felettünk lebeg?
1: Lápiaiv.
2: És ezek a kicsikék a vízszínén.
1: Vízicsibék.
2: Maga minden állatot ismer?
1: Igen. Ezen a tájon igen. Itt töltöttem a gyermekkoromat.
2: Csak ez a rengeteg szúnyog nem volna. Bérenzők is fene vannak.
1: A régi öregek szerint ezek a szúnyogok megettek itt egyszer egy 120 kilós hajadon.
2: Jaj, ne bolondozzon! Inkább adja ide, kérem, a kabátját, mert ezek az udvariatlan fickók lesz. Engem is fölfalnak.
1: Nem fickók, csak a nőstény szúnyogok vérszomjasak. A legtöbb kellemetlenség nőktől származik.
2: Ó, nem fél, hogy léket kap a csónakunk ilyen mázsás bölcsességektől? És ugyan mi rosszat tettek azok a kiállhatatlan nők?
1: Egy közülük belelépett az életembe.
2: Ha rám gondol, inkább hálával tartozna nekem. Amióta leleplezte magát előttem, sokszor eltűnődtem magán meg az alakcsőműveken. Maga tulajdonképpen csak nyert abból, hogy én kiprotezsáltam abból a buta állásból, ahol életfogytiglani könyvelésre volt ítélve. Most egész lényével a művészetnek élhet.
1: Jaj, az ilyen alapon a világtörténelem minden disznóságát meg lehet magyarázni.
2: Világtörténelem? Ne legyen olyan fellengzős. Inkább arra feleljen nekem, hogy igazán miattam vette.
1: Mit?
2: A nyak nyakkendőt.

0: fogom a csónakot.
1: Köszönöm.
0: Adja ide ezt a béka lesőt. Majd én viszem.
1: Kellemes este. Mik fénylenek ott a bokor alján?
0: Szent János bogarak. Látja, milyen derékteremtmények ezek a nőnemű Szent János bogarak. Fölgyújtják apró villanylámpáikat, hogy a párjuknak ne kelljen az éjszakai sötétben botorkálniuk.
1: Végre nőnemű élőlényekről is tud valami jót mondani. Mondja, nincsenek ebben az erdőben vaddisznók?
0: De vannak.
1: Komolyan beszél?
0: A legkomolyabb.
1: És maga nem fél tőlük?
0: Nem. Én csak az emberektől félek.
1: Miért?
0: Mert ahol ember van, ott csalán is van, ahogy Éberlein mondaná.
1: Ki az az Éberlein, aki ilyen okosakat tud mondani?
0: Az itteni körorvos. Nagyon rendes ember. De nincs tehetsége a boldogsághoz. Kedvetlen közmondások szivárognak belőle folyton, mint ecet a megrokkant hordóból.
1: Szegény. Sok csalán megcsíphette. Na, végre kibújt a hold a felhők közül. Most legalább látunk is valamit.
0: Psst! Nézzen le oda a tisztásra. Látja őket?
1: Kiket?
0: Az őzeket.
1: Á, most már látom. Vajon mit csinálnak?
0: Ahogy a csoportosulásukból kiveszem, konferenciát tartanak valamilyen esztétikai kérdésről. Nyilván az ott középütt az előadó, legalábbis a fejtartásából úgy ítélem meg. És azok ott ketten, a csoport szélén. Látja? Nem figyelnek. Egymással foglalkoznak. Biztosra veszem, hogy mind a kettő intőt visz majd haza.
1: A maga válaszai mindig kiszámíthatatlanok. Sose tudhatja az ember, hogy hová fog ki. Jaj! Mi ez a csattanás?
0: Elsütötték fönt a Flaubertet. Itt a vihar. Ez is kiszámíthatatlan. Véget vet egy jól induló szabadtéri konferenciának.
1: Új, már esik is. Most mi lesz?
0: Tegye a fejére ezt a kabátot és fussunk. Karoljon belém. A malom! Itt van egy ugrás! Oh.

0: Bőröztem.
1: Mindjárt begyújtom a káját és megszállítatja az lát.
0: Jaj, az jó lesz.
1: Megkifatom vacsorára, készítek omlettet, van egy kis sajt a háznál, és kovászos uborka.
0: Rendben van, megvacsorázunk is, hogyha eláll az eső, haza kísér.
1: Sajnos nem tehetem. Láttam, hogy a víz elsodorta a hidat a patak felül. Ilyenkor csak átúszni lehetne. Nem hiszem, hogy vállalkozna rá. Hát, reggelig itt kell maradnia. Nincs más választás. Nagyon kellemetlen ez magának?
0: Egyáltalán. Végre egy igazi kaland. De hol fogok aludni?
1: Azon az ágyon, amelyiken ő.
0: És maga?
1: Én kint a fészer alatt. Van ott egy pricc.
0: Még áldozatot is hoz értem. Talán egy hálóinget is tud majd nekem adni?
1: Hát, ja, tegnap a nyakkendővel együtt vettem egy új férfiinget. Ha megfelel egy éjszakára női hálóinknek, szívesen felajánlom.
0: Nagyon jó lesz.
1: Hogy kedveskedjem a vendégnek, még az ágyát is áthúzom, és friss szagos füvet teszek a párnája alá. És kérem, hogy elalvás előtt számolja meg jól a szoba négy sarkát, mert akkor szépet álmodik, és ezek a szép álmok a valóságban is beteljesülnek.
0: Hát ez olyan, mint a regényben olvasnám. Altatódat nem tudol nekem?
1: Az énekhangommal nem vagyok tökéletesen megelégedve, de a szájharmonikával is beéri.
0: Tényleg szájharmonika. Többször is hallottam már, hogy milyen jól szájharmonikázik. Nem játszana valamit, amíg megszáradunk? Majd utána vacsorázunk.
1: Szívesen. Kuporodjék ide a kályha mellé. Lobog már.

0: Észrevettem, hogy világos az ablaka. Már éjfél van. Miért gyújtotta meg a lámpát, talán fél?
1: Nem félek, de valaki kopog itt. Már egy órája hallom.
0: Nem szokott képzelődni?
1: Nem képzelődöm.

0: magas. Haja?
1: Semmit se hallok.
0: Jöjjön ide és győződjék meg róla. Most már hallja, onnan a padlás felől jön.
1: Tudja, mi ez? Nem tudja. Ez a kopogó bogár hangja. Benn van a gerendában. És a párját körözi.
0: Furcsa, a párját keresi? Azt hittem, jár valaki a padláson.
1: Ha járna valaki, az csak én lehetnék, mert oda más föl nem tudna menni.
0: Akkor már nem félek. Nem aludt még?
1: Nem.
0: Akkor mit csinált?
1: Kop, kop, kop. Kopogtattam. Nem hallotta.
0: Hallottam. Hetek óta hallom. De nem ismerem a zoológiát. Nem tudom, hogyan szoktak a kopogó bogarak hívására válaszolni.
1: Nem tudja. Kopogtasson itt az ágydeszkáján.
0: Így?
1: Anna.
0: Most mondta ki először a nevemet. Nagyon haragudtam magára, de most már mindent megbocsátok. Szeretem magát, Kázmér.
1: Én is szeretem magát, Anna. Hallja, a kopogó bogár elhallgatott.
0: Talán megtalálta a párját?

0: Milyen okkult oka van rá, barátom, hogy megint lógatja az orrát?
1: Jaj, nagy a baj. Bevált a diagnózis a doktor.
0: Igen, nem vagyok rá büszke. Nagyon szimpla eset volt. Milyen a betegség lefolyása? Nem látta mostanában a szép bankára?
2: Már 2 hete elutaztak.
0: Elutaztak. És ebből kifolyólag maga lelkileg megnyomódott kissé. Mik a tünetek?
1: Képzelje el, nézem a vonuló fecskéket és verseket fabrikálok.
0: Tipikus, barátom, tipikus. A fiatal szervezet úgy kívánja ilyenkor a verset, akár csak a meszet és az ásványi sókat. Majd elmúlik Kázmér. Aztán miben maradtak a lányok?
2: Abban, hogy egyszer még visszajön, meglátogatom malomban. De tegnap kaptam tőle egy levelet Pestről. Csapdába estem, kedves doktor.
0: A történelem több ilyen példát tud felmutatni, Kázmér. Ne szívja nagyon mellre.
2: Nem kérhetném meg arra, hogy eladja a malmot meg a hozzátartozó kis erdőrészt?
0: Az ördögbe is. Ennyire súlyos? Megfutamodik, Kázmér?
2: Nincs itt sok keresnivaló. Hallja, pefög már a bucurgőz malma. Eleget műkedvelősködtem a földdel is ezzel az öreg vízi malommal.
0: És mihez kezd Pesten?
2: Adtam búcsúzóul annak a lánynak egy kis szobrot. Azt írta Pesten, jókat mondtak róla.
1: Megnézem, igaza van-e?
0: Hát, ez nagy érv. Próbálja meg, Kázmér. A vadszőlőkacs is mindent megpróbál. Napok óta nézegetem ezt az indát itt az istálló falán. Látja? A sima falon hiába keresett szegény kapaszkodót. Néhány napig töprengett, aztán fogta magát, tapadó korongokat növesztett, és azokkal kúszik tovább. Ki adta neki az ötletet? Ez az élet egyik földerítetlen titka. Na, mindegy. A malom ügyében majd eljárok, Kázmér, az természetes, de nem adom el. Kiadom Ferencnek a maga katonapajtásának bérbe.
2: Jó.
0: Ki tudja, hát, ha még visszamenekül egyszer ide. Az állatseregletével mit tervez?
2: Már szétosztogattam őket, kit ennek, kit annak. Csak a kutyám jövőjét nem rendeztem még el. Nem fogadná be, doktor?
0: Szívesen. A maga barátja az én barátom. Hozz el majd hozzám, Kázmér.
2: Gyere, csak te tőled nem köszöntem még el, öreg cimbora. Ne haragudj, nem vihetlek magammal. Én most kifutok a világűrbe. Nem is tudom, hogy érezné magát ott egy kutya. Itt hagylak Éberleinnek. Meglátod, nem lesz rossorod.
1: Igyekezz megkedvelni a zenét, és akkor kijöttök egymással.
2: Különösen figyelmedbe ajánlom Beethoven. És ha majd nagyon jól megy dolgotok, emlegessétek meg néha napján régi gazdádat is, aki mindig a napos oldalon szeretett járni, és rengeteg balancságot keletett el életében. Na, ég veled, öreg pajtás.

0: Napos oldal. Karácsony Benő regényét rádióra alkalmazta Vati Pap Ferenc. Az első rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Felméri Kázmér, Garas Dezső. Anna Káldinóra, Éberlein doktor Szabó Sándor, Veronka Vencel Vera, Bogdánné Fónai Márta, Patyipak cukrász Képesi József, igazgató Pándi Lajos. Közreműködött Benedek Miklós, Gál János, Jó László, Szilasi Gyula. A felvételt Szekeres Sarolta és Kócé Gyula készítette. A rendező munkatársa Orbán Jenő volt. A zenét Török Etel állította össze. Szerkesztő Dénes István. Rendezte Török Tamás.
1: A hangjáték 1977-ben készült, és utoljára 1978. június 13-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a hírek után hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
2: Itt a Kossuth Rádió, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Polt Péternek, az alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbizatása az alaptörvény 17. módosításával, írja az Index. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbizatása más okból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskolák felé, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az esenét a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőnek annál az intézménynél kell bejelentenie a sajátos nevelési igényt, ahol gyermek tanul, vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Amerikai támadás érte az épülőben lévő Darhovini atomerőművet Irán délnyugati részén, közölte az iráni állami hírügynökség. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint az építkezés még korai szakaszban van, és az ellenőrök legutóbbi látogatásakor nem volt hasadó anyag a létesítményben. Rafael Grossi, a szervezet főigazgatója, ismét önmérsékletre szólított fel a nukleáris létesítmények körül. Oroszország a háború kezdete óta végrehajtott egyik legnagyobb rakétatámadását intézte éjszaka Kijev ellen. A csapásokban legalább egy ember meghalt, 16-an megsebesültek. Az ukrán fővárosban robbanások tucatjai hallatszottak, lakóépületek, raktárak, egy szupermarket és egy kollégium is megrongálódott, több helyen tűz ütött ki. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy Kijevben egy fegyveralkatrészek tárolására használt a logisztikai központot több rakéta alkatrészgyártó üzemet megtámadtak. Odessa térségében katonai ellátó létesítményeket és üzemanyagraktárakat is csapás ért. Közben az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy éjszaka 2 orosz olajszállító tartályhajót támadtak meg a Fekete-tengeren, valamint találat ért egy úszódarut az Azovi-tengeren. Átvette a Palicsi Filmfesztivál életműdíját Mundruczó Kornél. A rendezőt a megnyitón az európai filmművészet egyik meghatározó alkotójaként méltatták, aki filmjeinek sokszínűsége, valamint a világ legrangosabb filmes seregszemléin elért sikerei miatt egyértelműen méltó az elismerésre. A Palicsi Filmfesztiválon július 22-éig számos magyar filmet is bemutatnak. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért indul. Késő estig nyugat felől zivatarzóna vonul át az ország felett, jelenleg a Dunántúl és a középső országrész északi tájain van érvényben riasztás, a várható heves széllel kísért záporok, zivatarok miatt, akár intenzív esőzés és jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés várható, csupán a nyugati-délnyugati tájakon lehet elszórtan zápor, zivatar, hajnalban 15-20, napközben 26-31 fok valószínű. Híradással 18 órakor jelentkezünk legközelebb, 17 óra 4 perc.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Napos oldal. Karácsony Benő regényét rádióra alkalmazta Vati Pap Ferenc. Második rész. Történik a 20-as, 30-as években Budapesten.
3: Nincs csak péntek, Péter.
4: Hát te itt dolgozol.
5: Itt, kedves Elméri.
4: Szerencsém van. Még mindig ilyen szörnyű magas gallért viselsz.
5: Kélek, ne hangoskodj fel, Méri, ne feledd, hogy a rendőrségem vagy.
4: Csak a bejelentő osztályán nem.
5: Igen, de az is rendőrség.
4: A könyökvédőd viszont szép. Az egyik párizsi divatlapban találkoztam ilyennel.
5: Látom, te még a régi vicces fickó vagy, Felméri. Semmit sem komolyodtál a gimnáziumban.
4: Hát nem mindegy, hogy röhögő pofát vágunk, vagy ilyen becstelen vackorképpel járunk a világban, mint te. Különben azért zavarlak, mert egy nőt keresek. Talán a segítségemre lehetnél.
5: Attól függ, hogy hívják az illetőt.
4: Illetőt? Rossz szót választottál, barátom.
5: Ezt hogy értsem?
4: Illető. Annának hívják. Pajtás. Anna. Jól hangzik, mi? Dallama van. Egyszerű és tökéletes. Dukics Anna. Mondhatnám azt is, hogy Karenyin Anna.
5: Értem. Tehát a K betűnél. Várj csak, Karenyin. Megkeresem.
4: De várj, ne. Várj. Ne a K betűnél keresd, hanem a D-nél. D-nél. Dukics Anna. A Karenyinál csak a költői párhuzam kedvéért említettem meg. Csak úgy játékban.
5: Nehezen lehet rajtad elmenni, Felméri. Tehát akkor Dukics. Na várj csak, mindjárt utána nézek. Azt mondjam, Darabos Dénes, Drahos Dukics. Dukics, itt van. Itt van Dukics Anna. Budai illetőségű római katolikus hajadon. Az Eper utca 9-es számú házban.
4: Eper utca 9. Gratulálok, Péter, ez gyorsan ment. De ennek örömére megihatnánk valahol egy liter bort.
5: Nem, köszönöm, kérlek, de ma nem ihatom, este tagtűlésem lesz.
4: Te tag vagy milyen egyesületben?
5: 8 egyesületnek vagyok a tagja, kérlek. Ma a Józsefváros ifjak baráti körének lesz ülése.
4: De hát ha a bort nem iszol, ígyunk sört.
5: Csössze, semmiféle alkoholt nem iszom.
4: Persze, ha valaki ilyen szörnyű gallért visel, az szegény nem tehet róla, hogy a bort és a sört alkoholnak nevezik.
5: Na, ne haragudj, Felméri. Hivatalos elfoglaltságom alatt nem folytathatok magánbeszélgetést. Ha beszélgetni akarsz velem, szívesen rendelkezésedre állok a jövő hét szombatján, 7 óra 30-kor az automata söröző külön szobájában. Minden második szombaton ugyanis ott szoktam elfogyasztani a vacsorámat szűk baráti körben.
4: Hát, mégis csak nagy ember vagy te, Péntek Péter. A közönséges halandó eszik. A kevésbé közönséges étkezik. De te már fogyasztasz. Köszönöm a meghívásodat, lehet, hogy elmegyek. De előbb megkeresem Annát. Szervusz!
6: Kazmir! Hát maga mi áradban van itt?
4: Mi áradban? Hát meg kell ezt kérdezni, Anna. Azért vagyok itt, hogy először is átöleljem a derekát és megcsókoljam.
6: Bocsásson meg, Kazmir, nem alkalmas a pillanat. Vendégeim vannak. Jöjjön utánam. Maga is élvezni fogja ezt a társaságot. Hölgyeim és uraim, egy meglepetéssel fogok szolgálni. Bemutatom önöknek egy kedves erdélyi barátomat. Felméri Kazmir, szobrászművész. Szobrász!
7: A legjobb
6: jött. Kisé már emelkedett a hangulat. Igyekezzék behozni a hátrányát, Kázmér. Töltök egy konyakot. Miért nem írta meg, hogy jön?
4: Megírtam volna, de nem válaszolt a leveleimre.
6: Mindkét levelére válaszoltam.
4: 8-szor írtam onnan. De talán nem is baj, hogy nem olvasta őket. Ahogy így elnézem a lakását és a vendégeit, alig, ha nem untatták volna a leveleim.
6: 8-szor írt?
4: Igen.
6: Akkor itt valami nem stimmel, mert én csak kettőt kaptam. Igaz, közben lakást cseréltem. Papuska kibérelte nekem ezt a budai lakást. Szeretném, ha elmondaná Kázmér, miket írt azokban a levelekben.
4: Ó, szertelen össze-vissza dolgok voltak, semmiségek. Beszámoltam szívdobogásaimról és költői vértalulásaimról.
6: A stílusa nem változott. Hadd igazítsa meg a nyakkendőjét. Elcsúszott.
4: Szeretném megcsókolni.
6: Ne feledkezzék meg magáról, Kázmér. Semmi értelme annak, hogy feltűnést keltsen.
4: Feltűnést akarok kelteni. Szeretem Anna. Megveszek azért a szita kötő mosolyát.
6: Ugyan, Kázmér. Vigyázzon, nem az erdőben vagyunk.
4: Érzem a hangjában. Talán az erdőt is magammal kellett volna hoznom háttérnek.
6: Tudja, hogy milyen jó véleménnyel vannak a barátaim a maga Veronka szobráról? Ennek örülök, mert nagyon sokat tehetnek a maga érdekében, és én is teszek, Kázmér. Jól ismerem a képzőművészeti főiskola egyik tanárát. Beprotezsálom magát a főiskolára.
4: Nem a protekciójáért jöttem, Anna, hanem magáért. Ha jól emlékszem, legutoljára abban maradtunk.
6: Ezt majd később megbeszéljük, Kázmér. Ne haragudjon, én háziasszony vagyok itt. Mindenkiről gondoskodnom kell. Hazadja már magát ennek a csinos hölgyposzorúnak. Mária drágám, karoljátok fel egy kicsit, Felméri ura.
8: Bízz csak ránk, Anna, majd mi gondozásba vesszük. Kérem, beszéljen valamit a faluról. Nem hiányzik magának a reggeli kolomb?
4: Nem, kisasszony. Falusi kolomb szükségletemet teljesen fedezi reggelenként a szemetességét.
9: Mint művésznek, mi a véleménye a nőkről? Tudna valami érdekeset mondani rólunk?
4: Sajnálom, asszonyom, a nőkről pillanatilag semmiféle fűszeres aforizmám nincsen raktáron. Nagy volt a kereslet az utóbbi időben, és kifogytam belőle.
8: Akkor beszéljen a szobrairól. Kit ábrázol az a szobor, amit Annának ajándékozott?
4: Egy kis szolgáló lányt. De úgy is mondhatnám, hogy egy erdei tündért. Ítéljék meg, melyikhez hasonlít inkább.
8: Csak fából farag szobrot, vagy néha kőből is?
4: Elegyesen, kisasszony. Ebből is, abból is. De most engedjék meg, hogy én is kérdezzek valamit.
8: Jó.
4: Ki az a potrohos alak, akivel Anna beszélget?
9: Ez jó! Potrohos alak, ha Anna ezt hallaná.
8: Gazdag vállalkozó.
4: Gyakran van együtt Annával ez az ember?
8: Gyakran, még szép a vőlegénye.
4: Mióta a vőlegénye?
8: Félhivatalosan elég régóta, de egészen hivatalosan csak egy hete. Ugye magának is az a véleménye, hogy nem illenek össze.
4: Nem tudom. Lehet, hogy nagyon is egymásnak valók.
9: Hát én ekkora diplomatával, mint ez a fiú, 10 év óta nem találkoztam. Milyen remek tánc és illemtanár lenne magából.
8: Ha magának az a véleménye, hogy ebből szerelmi házasság lesz, akkor...
4: Bocsássanak meg, hölgyeim! Megfájdult a fejem. Talán ez a nagy cigarettafüst. Ne vegyék rossz névem. Kimegyek néhány percre levegőzni a kertbe.
10: A magasságok és mélységek tömör gumibotja egy kicsit fejbe vert ezen a napon, kedves Éberlein.
4: De fölöslegesnek tartom boldogtalanságról lefetyelni. Nekem az ilyenféle vallomás írásban épp úgy nem megy, mint élő szóban. Talán nem is vagyok boldogtalan. Iszogatom a maradék erdélyi szilvapálinkámat, és egyre erősödik bennem a meggyőződés, hogy tulajdonképpen nem is történt velem akkora katasztrófa. Csak kiestem egy magas torony ablakán, és lepottyantam a mélybe, amely régebbi csalódásaim hulláival volt kipárnázva. Ennek köszönhettem, hogy csontjaim épek maradtak, és meg sem ütöttem magam különösebben.
10: Orvosi segítségre tehát egyelőre nem szólok.
4: Szívesen
10: üdvözli, Felméri Kázmér.
11: Megengedett, pajtás, hogy leüljek az asztalot.
4: Parancsolj.
11: Bagdi vagyok.
4: Felméri.
11: Ne hidd, hogy mindig savanyú tejet iszom. Csak olyankor fanyalodom rá, ha otthonról késik a töltött káposzta. Te miféle szerzet vagy? Nem láttalak még.
4: Nem csodálom. Most is csak véletlenül tévedtem be ebbe a kávémérésbe. A féle vidéki halászvadász-madarász vagyok. Hónapos szobát keresek ezen a környéken.
11: Majd én mutatok egyet. A kereszt nevedet nem mondtad meg. Engem Jánosnak hívnak. Remélem téged.
4: Sajnos engem Kázmérnak keresztelnek. De azért azt hiszem, vagyok olyan János, mint te.
11: Ezt majd akkor mondom meg, ha iszunk egy pohárra. Persze nem savanyú.
4: Kikér, nem akarok nevet mondani, de ha akarsz, úgy látom, kedvelik a vitát.
11: Szobrász növendékek. Csupa zseni. Hencegők is csimaszok. Vigyázz, ha kezet fogsz velük, mert hosszú és hegyes oroszlán körmeik vannak. Engem már maradi öreglegénynek néznek, aki talán értek egy kicsit a vályogvetéshez. De ami a modern szobrászatot illeti, szerintük lemaradtam az átszállónál.
4: Rájuk se, hedericskomám. Fél órája hallgatom már az eszmecseréjüket. Belefeküdtek ezek a gyerekek a művészet zavarosába, mint a bivajok a híksárba. És csak a nedves orruk látszik ki belőle. Még nem tudják, hogy amiben feküsznek, pocsolya. Nem művészet.
12: Ez a mondat a bivajokról egészen jó volt. Szervusz, öreg! Ezennel barátomba jutlak. Egyébként Kadarkúti vagyok. Bagdi Ancsi sors és pályatársa.
4: Felméri. Valahol már találkoztunk, komám.
12: Igen?
4: Úgy rémlik, csúnyán be voltál akkor állítva.
12: Az. Vagy úgy, szóval te vagy az. A kapucinusok sírboltjában volt szerencsénk, nem de?
4: Rosszul emlékszel. Bécsben találkoztunk ugyan, de nem a sírboltban, hanem egy vendéglőben. Tudod, akkor fújták le a világháborút, és ami szedett veled bandánk a Piavé felől jövet, kikötött egy kis időre a bécsi pályaudvaron.
12: Ne folytasd, pajtás, megvan. A vasúti vendéglőben telehettük magunkat valami rettenetes gemüzes nixlellel, és utána mi ketten meglátogattunk egy sötét mellékutcát. De régen volt. Na, és mostanában mit csinálsz?
4: Hónapos szobát keresek. Már az ötödiket.
12: És azon túl?
4: Faragtam már egy-két szobrot.
11: Ezt eddig nem is mondtad, fiú?
12: Éljen! Nem társulsz velünk? Nekünk, butavidékieknek össze kell fognunk. Létrehozunk egy Bagdi Felméri Kadarkúti művészeti részvénytársaságot.
11: Hármasban.
12: Mindjárt mondok is egy jó hírt nektek ezzel kapcsolatban.
11: Na, halljuk.
12: Találkoztam egy pasassal, aki azt állítja magáról, hogy menedzser és kiállításokat rendez. Utólagos engedelmetekkel már meg is hívtam Bagdi Jancsi rezidenciájára. Ha tetszik, ha nem, elindítlak benneteket, barátaim, a hírnév lejtőjén.
13: Nagy felhajtás lesz, gyerekeim. Meleg sajtó és egy sapka pénz. Mert ne feledjétek, a művészet ezeknél a garasoknál kezdődik, amit az ember kibűvészkedik a portékáival a hampolgárok zsebéből. Te, felmérőcsém, te meg Bagdőcsém, írjátok alá ezt a papírost.
4: Mi ez?
13: Hát a megbízás, édesöcsém. Én megrendezem nektek a kiállítást, ti pedig 30%-ot leadtok nekem a befolyó pénzekből.
11: 30%-ot? Nem sok az egy kicsit?
13: Ennél olcsóban, édes öcsém, még Michelangelónak sem vállalnám a dolgot. Ezt a kis aktot itt a sarokban magammal viszem. Persze csak a reklámcélokra.
12: Egy pillanat, bátyám uram. Elfelejtett bemutatkozni. Ennyit minden jól nevelt menedzsertől elvárhat az ember, nem igaz?
13: Bizalmatlanok vagytok, öcsém. Kovács, a nemzet leépített napszámosa. És ön, uram?
12: Alfonz, spanyol ex-király. De azt az aktot tegye le még egy kicsit. Előbb halljuk a mókát. Lát egyáltalán fantáziát ebben a kiállításban?
13: Egyetlen cikk van ma, amiért még pénzt lehet kiolvasztani az emberekből, és ez ti vagytok, gyermekeim. A paraszt. Ti fogjátok megmenteni ezt a beteg társadalmat. Úgy fogják kapkodni a szobraitokat, mint a stokrot. Na, fontos az, hogy a megnyitóra valamennyien ködmönt vegyetek fel.
4: Gondolja, bátyám, a nagy kereslet van mostanában büdös parasztokban?
12: És kiszállítja majd a trágyaszagot.
13: Na, komolytalan emberekkel nem tárgyalok. Nekem erre nincs időm, kérem. Majd, ha komolyan gondolják a dolgot, keresenek meg. Ajánlom magamat. Volt szerencsém, uraim.
12: Megbocsásson, Kovács.
13: Tessék.
12: Elfelejtette letenni a szobrot.
13: Pardon?
12: Igen, most már minden rendben. Isten önnel, Kovács úr!
4: Hát ez kútba esett.
12: Szélhámos.
11: Az.
12: Ne haragudjatok, hogy rátok szabadítottam.
4: Pedig egy kiállítás nem jött volna most rosszul nekem. Hát, minden nekem otthonról sem. Hozott hamúvasült pogácsám elfogyott már.
12: Ne veszítsd el a reményt, öreg fiú! A kiállítást még megrendezhetjük.
11: Hogyan?
4: Nem árulnád el, hol És hogyan?
12: A szomszéd utcában ismerek egy kis üzlethelyiséget. Linóleumot árultak benne, de a bérlőjét a múlt héten elárverezték. Most üresen áll. Ti Bagdival kibérlitek azt a butikot, és kiállítjátok a vackaitokat.
14: Azt mondod?
12: Így van, nem menekültök, pajtás. Betuszkollak benneteket a halhatatlanságba.
3: Anna! Anna! Álljon meg!
9: Nem téveszt össze valakivel?
4: De igen, bocsásson meg. Elképesztő hasonlóság. Higgyel, nem szoktam az utcán hölgyeket molesztálni.
9: Nem tesz semmit, mással is előfordult már.
4: Kérem, ne menjen még. Maradjon egy perc.
9: De uram, mit képzel?
4: Ne haragudjon, hadd nézem még egy kicsit. Ugyanaz a száj, ugyanazok a szemek, ugyanazok a vonalak. Megdöbbentő hasonlóság. Ha nem szólalt volna meg, most is Annának hinném.
9: Rendben van, de ugye utamra enged.
4: Magával tartatok egy darabon?
9: Úgy gondolja, hogy a hasonlóság okán joga van rá?
4: Hát, nem akármilyen élmény, ha az ember az utcán összefut a múltjával.
9: Megkérdezhetem, ki az az Anna, akire ennyire hasonlítok?
4: Egy nő a sok millióból, akire 3 évvel ezelőtt méltatlanul pazaroltam a figyelmemet.
9: Így utólag elég lovagiatlan hozzá.
4: Nem vagyok lovagiatlan, csak tárgyilagos.
9: Szerették egymást?
4: Igen.
9: És?
4: És ő férhez ment egy patrohos vállalkozóhoz.
9: Hát az ilyesmi előfordul. De én már meg is érkeztem. Ebben a házban lakom.
4: Egy kérdést még, ha nem haragszik meg érte.
9: Tessék.
4: Nem adna nekem engedélyt arra, hogy megmintázzam?
9: Nem értem. Mit akar megmintázni?
4: Magát.
9: Engem? Maga talán szobrász?
4: Szabad időmben az is.
9: Ez érdekes. És miből akarna megmintázni?
4: Ha volna akkora márványom abból. Életnagyságban kifaragnám.
9: De hát nincs akkora márványa.
4: Ez nem akadály. Valamelyik nap láttam egy remek színésznőt disznósajtból. A művésznél ragaszkodjék az anyaghoz. Láttam már margarinból Napóleont, vattából Bernard Shaw-t, darált disznóhúsból Chaplin-t, és nyakkendőből a Versailles herceget.
9: Szép kis távlatok. Csak nem darált disznóhúsból akar megmintázni.
4: Fájdalom ilyen befektetésre e pillanatban nem telik. Egyelőre csak agyagot ígérhetek.
9: Volt már valaha tárlata?
4: Kicsit nagyképű ez a szó, hogy tárlat, de akad.
9: Hol rendezték?
4: Az elsőt egy pesti linoleumboltban. Az utolsót Párizsban, 2 hónappal ezelőtt.
9: Szívesen megismerkednék a szobraival.
4: Én pedig szívesen megismerkednék közelebbről magával. Anna.
9: Ilonának hívnak.
4: Akkor Ilona Anna. 3 évvel ezelőtt elszakadt egy filmszalag. Jó volna összeragasztani, és ott folytatni, ahol abba maradt.
9: Örömet szereznék magának, ha elvállalnám ezt a filmszerepet?
4: Hogyan? Belemenne abba, hogy szeressen magát?
9: Élveztem a játékot, de itt most hagyjuk abba.
15: Most olvastam, komám, hogy egy falusi emberre évenként 3 kiló hús esik, a városi emberre pedig bendőnként 39.
4: Igen.
15: 3 a 39-hez, érted?
4: Értem.
15: Ideje lenne már farba rúgni ezt az egész mindenséget. Egy eposzt fogok mintázni, a falu eposzát.
4: Helyes. Én azonban azért jöttem,
15: Jöttél, én azért jöttem, hogy egy nagy műben vádat emeljek a városi kultúra hitvánságai ellen. Látom, te is behódoltál a sejem nyakkendőnek. Lágy kis alkotmány vagy felméri, mondhatom. Mikor feljöttél Pestre, még olyan nyers szagod volt, mint jégverés után a letaposott fűnek. De most, hogy már Párizst is megjártad, köpsz a falura, barátom.
4: Engedd meg, hogy közbeszóljak, csak azt akarom mondani.
15: Értsd meg, tökfilkó, amíg 1 milliárd paraszt és kuli 4 kézláb görnyedve kapálja a világon a krumplit, a rizst, a kukoricát, az ananászt, addig én köpök minden Pantheonra és Louvre-ra.
4: Engedj már beszélni, te tulaj! Tegnap eljegyeztem magam. Igen.
15: És ezért vagy ilyen lelkes? Szegény. Szóval bekaptad a horgot. Belőled is Paprika Jancsi csinált egy kitanult fehér nép. Csak úgy ne járj, mint megboldogult katarkuti barátunk,
4: akit egy francia faluban leszúrt a hárfázó nője. Értesz az ünneprontáshoz, barátom. De hát tudod, hogy nekem a hárfa sose volt kedvelt hangszerem. És Kernbach Ilona, kicsit más hallgatónő.
15: Tehát Ilona.
4: Jaj, te még ilyet nem láttál, pajtás. A megszólalásig olyan, mint Anna volt.
15: Tudsz még valamit felhozni a védelmére?
4: Ez az első nő az életemben, akit igazán érdekel a szobrázat.
15: Ez a legveszedelmesebb öreg fiú. Amikor a falhoz állít azzal, hogy fenemód oda van a szobrászat.
4: Jaj, miért is jöttem hozzád ilyen hírrel? Megrögzett nőgyűlölő. A szerelemben csak a kis egyszer egyig jutottál el, és a nagy egyszer egyről foggalmat sincs. Dolgossak tovább, öreg cimborám, a falu époszán. Addig én megveszem a jegygyűrűket.
15: Az Isten legyen hozzád irgalmas, szegény barátom.
4: Tulajdonképpen miért szereted belém, Ilona? Tudna erre valamilyen elfogadható magyarázatot adni?
14: Édes fiú maga, Kázmér. Hát azt már hallottam, hogy hűtlenségért felelősségre vonják az embert. De hogy igazolnom kelljen az esküvőnk után 2 héttel, hogy miért szerettem magába.
4: Igen.
14: Ne üljön ide mellém. Szóval azt kérdi, miért szerettem magába. Mert tetszik a fekete haja, a szép homloka, a fehér fogai. Tetszik magám minden. És még ezen felül is valami.
4: És pedig?
14: A művészete, Kázmér. Úgy látszik, fogalma sincs róla, hogy magából rövidesen híres ember lesz.
4: Tényleg nincs. Erre vonatkozólag semmi értesítést sem kaptam. Egyelőre majdnem ismeretlen vagyok, és szegény ördögként élek a maga papája előkelő budai házában.
14: Édes csacsi fiú, nekem jobb értesüléseim vannak. Na csókoljon meg.
4: Rossz kedve van ma, Ilona. Történt valami?
14: Voltam az orvosnál délelőtt, tudja, hány inger miatt. Azt mondta, nem betegség okozza, hanem egy állapot.
4: Jaj! Jaj! Valahol azt olvastam, hogy ilyenkor minden tisztességes apa jelölt körül táncolja a szobát.
14: Apa jelölt, micsoda kiállhatatlan szó, maga csak ne táncolja körül a szobát. Nem találom a dolgot olyan mulatságosnak. Jobban is vigyázhatott volna rám, Kázmér.
4: Nem érte magát, Ilona. Végre is nem azért váltunk ki az ősködből, hogy ingyen jeggyel körülutazzuk az életet, hanem hogy szaporodjunk.
14: Pillanatnyilag nincs hangulatom a szaporodáshoz. A barátnői mindenfélében elmennek egy jó nőgyógyászhoz, egészen szabályszerű és veszélytelen dolog.
4: Remélem, maga nem akar ilyen szabályszerű lenni.
14: Még gondolkozom. De maga komolyan hiszi, hogy apának született?
4: Nem, ezt nem hiszem komolyan, Ilona. Valószínűleg rossz és hasznavehetetlen apa válik belőlem. Vannak szabályok és szokások, amikre fütyülök, mint egy országúti csavargó. A külsőm sem apai, sovány és magas vagyok, hiányoznak a tekintét képző bájaim.
14: Na látja, még jó, hogy elismeri.
4: De azért ne ellenkezzünk a természettel, Ilona. Nem tudom, hallott-e már valamit a fuchsia nevű braziliai virágról? Éberlein elmesélte egyszer nekem, hogy ez
14: kérem,
4: a virág...
14: Kérem, Kázmér, kíméljen meg most az Éberlein paraboláitól. Nagyon le vagyok törve. És nem csak az orvos miatt.
4: Történt más is, Ilona?
14: Úgy bánt. Nem tudom, hogy elmondjam, mert... Itt járt egy órával ezelőtt Macskási a barátjával. Megnézték a maga szobrait. Ezek az emberek rettenetes dolgokat mondtak magáról, Kázmér.
4: Tudom, Ilona, ledorongoltak. Azt mondták, a maga férje derék kőfaragó. Sírkő üzletet kéne nyitnia a Kerepesi úton. Ezt mondták?
14: Ilyenfélét.
4: Nézze meg ezt a fából faragott kis négerlányt. Párizs legművészibb folyóirata lehozta.
14: Nem tudom, Kázmér. Szörnyű volna, ha az, amit ezek az emberek mondanak, ez igaz volna.
4: Ne féljen, Ilona. Én akkor sem vagyok eldobni való, ha nem kapok egy 1000 aranyérmet a nemzetközi kiállításokon. Maga ugye beéri egy 50 000-tal is.
14: Jaj, ne viccelődjön, Kázmér. Olyan szomorú vagyok. Nagyon szeretném, ha már vinné valamire.

0: Ilona 5 éven át várta, kedves Eberlein, hogy viszem valamire. Házasságunk eddigi fél évtizede azzal telt el, hogy én bűnösnek éreztem magam, ő meg csalódottnak. Voltak ritka pillanatai, amikor nem izgatta az elmaradt dicsőség, és őszintén vágyott arra, hogy szeressük egymást. Ilyenkor közel voltunk egymáshoz. Könyvekről vitatkoztunk, és gyerekünkkel, kis Kázmérral boldogan szopogattuk a fagylaltot valamelyik ligeti kávéházban. De a meghitt pillanatok után tisztátlan napok következtek. Szobraimat néhány híg jelzővel intézték el a kritikák, és pénzünk is kevés volt, amit a papu, ez az apósom, úgy fejezett ki, hogy nem vagyok hozadék képes. Ezért barátom tanácsára elszegődtem egy Bertalan nevű szobrászhoz, segéd szobrásznak. Sírköveket faragok. Hát ide jutottam, kedves doktor. A széles szárnyú lebegő sas, ami valaha Ilona szemében voltam, most közönséges szarka módjára billeg egy ecetfán. Köszönöm a figyelmét. Kérem, ha ideje engedi, vessen egy pillantást továbbra is a malomra. Üdvözli, Felméri Kázmér.
1: Üdvözlöm, Felméri. Rég láttam már. Hogy van Ilona?
2: Bizonyára jól. A Tátrában üdül a gyerekkel.
1: Ezek szerint szalma özvegy. Nem meg, tartson velem. Nézze, látok egy szabad asztalt ebben a kertvendéglőben. Olcsó és igen közönséges vendéglő. Ma tudni illik, közönséges napon van, Kázmér. És azt hiszem, én magam is közönséges leszek. Előre is elnézését kérem.
2: Kérem, a felesége barátnőjének mindent elnéz az ember.
1: Tehát Ilona a Tátrában. Bizonyára ott is sikere van. Nagyszerű nő. Jó nyaka van, szép melle is. Olyan szép, önző orra. Miért nem adminisztrálja jobban?
2: Nem adminisztrálom elég jól.
1: Nem! Észre kellett volna már vennie, hogy a maga Ilonája a nagyság mániákusa. Mindegy, hogy miben nagy az illető, szobrászatban, kardvívásban vagy korbonztanban, a fő, hogy egy fejjel nagyobb legyen a többinél. Maga Kázmér ott követte el a hibát, hogy elfelejtett megnőni.
2: Elmékeztetem, Dorotti, hogy 178 cm magas.
1: Nem elég.
2: Nem.
1: Ezt a nagyságot akármelyik asztalos segéd is eléri. Ilona az a nő, aki nem bírná elviselni, hogy nem mint egy híres ember özvegye halljon meg. Kázmér, tennie kéne valamit.
2: Semmiféle növesztőszert nem ismerek, amelytől nagyobb lehet.
1: Kár. Ilonát tulajdonképpen én vezettem félre, és nem maga. Az eljegyzésük előtt azt találtam mondani, hogy maga igen sokra fogja vinni. Beígértem neki a maga halhatatlanságát. Erre úgy döntött, hogy a felesége lesz. Ilona bájos, de egy kicsit romlott teremtés, nem ellenszenvesen romlott, csak korszerűen. Mondtam, hogy közönséges leszek.
2: Ne zavartassa magát, Dorot.
1: Akkor folytatom. Az évek során sok mindent megpróbált Ilona, hogy a siker és a hírnév kátyúba jutott szekerét előbbre tolja. A tisztességét talán nem áldozta fel, de sok felé járt, és sok emberre rámosolygott. Tudja, az ilyen mosolyokban mindig van valami ígéret, ha az, aki ígéri, nem is gondolja komolyan. Egy kicsit harcolt magáért, Kázmér. De most már azt hiszem... feladta a játékot.
2: Ilona ez szerint úgy látja, hogy kijátszott kártya vagyok, és semmit sem húzhatok már a konyhára.
1: Körülbelül, igen.
2: Ilonát homályos tejüveg választja el a művészet lényegétől. Csak elmosodott körvonalakban látja.
1: Miből gondolja?
2: Abban, ahogy Bertalant, ezt az öreg utcai limonádi árus csodája. Csak azért, mert a zajos híremlékeiért 15 üresen kongó sort kapott a lexikonban.
1: Figyelmeztetem, hogy ez felségsértés. Éppen most akarok Bertalannal egy kéthasábos interjút csinálni a lapomnak.
2: Ne hagyja eltántorítani magát.
1: Tényleg ilyen rossz a véleménye róla?
2: Még ennél is rosszabb. Garasos gyönyöröket árusít az utca közönségének, és úgy ugrál a csinos hölgyek körül, mint egy dürgősüket faj.
1: Jaj, amíg el nem felejtem. Tudja, hogy Bertalan is a Tátrában üdül?
2: Na látja, ez már közönségesség, Dorotti. Arra akar biztatni, hogy verjen be az öreg gavallér orrát? Értelmetlen dolog volna. Olyan szép vonalú orra van.

0: Mikor találkoztál utoljára asztalos Veronkával?
1: Előbb én kérdezek, Péntek Péter. Mivel magyarázzam, hogy egykori gimnáziumi osztálytársodat a rendőrségi idézéssel hívott beszélgetésre?
0: Na nem ókáz fel, Méri, nem alkalmas rá a szituáció. Inkább áruld el, kérlek, volt-e viszonyod az elmúlt évben egy szőke lányjal, aki egy fehérnemű gyárban dolgozott?
1: Tudtommal már jó ideje nem volt viszonyom senkivel, szőke, fehérnemű gyári lányokkal legkevésbé.
0: Értsd meg! Segíteni akarok, és ehhez szükségem van néhány adatra. Arról az asztalos Veronkáról van szó, aki a Dunába dobta a gyerekét. Engem mindössze az érdekel, mikor beszéltél nevezett nővel utoljára.
1: Nézd, Péntek Péter, én szívesen beismerném a kedvedért, hogy nevezett nőt én bújtottam föl arra, hogy nevezett gyerekét a Duna habjaiba ölje.
0: De sajnos nem tehetem.
1: Azon egyszerű oknál fogva, mert fogalmam sincs róla, ki az az asztalos Veronka.
0: Na, rendben van, felméri. Akkor szembesítünk.
1: Ja.
0: Vedességbe vádoltat.
2: Jó napot kívánok.
0: Emelje fel a fejét. Ismeri ezt az urat? Na, nyissa már ki a száját. Mondja meg, ki ez az úr?
2: Felméri Kázmér.
0: Tehát felismerte. Amikor először kihallgattuk, azt mondta a jegyzőkönyv, hogy ezért az úrért történt a dolog. Hajlandó megismételni, amit tegnap előtt mondott?
2: Igen. Mit mondja?
0: Hogy mit mondjon? Hülyének néz engem! Tegnap előtt azt állította, hogy Felméri Kázmér úrért történt minden.
2: Azt mondtam, hogy Felméri úr, ha találkozhattam volna Felméri úrral, és elmondhattam volna, hogy milyen rossz helyzetbe kerültem, akkor Felméri úr bizonyára lebeszélt volna. Felméri úr nem engedte volna, hogy a Dunába ölje magam a gyerekkel. Azért mondtam, hogy érette történt.
0: Na, ezt a mesét az óvodában mondja.
2: Nem mese. Felméri úr semmit nem tud a dologról.
1: De hát ki maga?
2: Veronka.
1: Atya úristen. Maga az Vakarcs. Nem ismertem meg.
2: Ne tessék rám haragudni. Nem tudtam, hogy Kázmér úrnak kellemetlenséget okozom.
1: Nem haragszom, de mondja. Mondja meg, miért akarta magát a Dunába ölni?
2: Magam sem tudom, Kázmér úr. Talán megzavarodtam. Akkoriban nagyon összecsaptak fölöttem a hullámok. A gyárba nem vettek vissza. A mérnök, az az ember, elhelyeztette magát vidékre, sose írt többet. Nem volt rossz ember, de a gyerek nagyon elvette a kedvét.
1: Miért nem keresett meg engem?
2: Többször is megvártam a sarkon, de nem mertem megszólítani. A fiát is láttam, Kázmér úr.
1: Ne féljen, Veronka. Majd keresek magának egy jó ügyvédet.
2: Ne fáradjon vele, Kázmér úr.
1: Na jó.
2: Nem érdemlem én meg.
0: Ez már nem ide tartozik. Vezessék el a vádlottat. Te is elmehetsz, Felméri. Ezúttal még megúsztad.
3: Már régóta készülök megmondani magának, Felméri úr, hogy nem értek egyet a gyermeknevelési elveivel. Én úgy látom, hogy kis Kázmér helytelen irányba fejlődik. És mivel a nagyapja volnék, úgy gondolom, nem csak jogom, hanem kötelességem is ezt szóvá tenni.
1: Szeretném a kicsit bővebben kifejteni. Mit vétettem a pedagógia ellen?
3: Önkérem megzavarja és elvontja a gyerek fogalmait. Figyelem, miket mesél neki. Azok kérem nem igazi mesék, azokból bántó tanulságok fityegnek. Az igazi mesékben üveghegy van, meg kacsalábon forgóvá, meg fekete kiálság, s ha előfordul is szegény gyerek, meg szakadt nadrág, a mese végén a szegénység elnyeri méltó jutalmát. A szegény fiú megkapja a kiállányt, meg a fele kiállságot. Felméri úr, mint mindenben, ebben is eltér a szabályoktól, és teletömködi a gyerek fejét zavaros ostobaságokkal.
1: Ostobaságnak nevezi, hogy a herceg kisasszonyt néha elfelejtem összeházasítani a juhászbajtárral.
3: A mesének nem az a szerepe, kérem, hogy társadalmi kritikát gyakoroljon, hanem hogy andalítson. Nagyon rossz néven lenném, ha olyan világszemléletű embert nevelne az unokámból, mint amilyen maga.
1: Pedig fennáll a veszélye, Kernbach úr, hogy az én fiam 36 éves korában épp úgy fogja utálni az elszaporodott álprofétákat, a nagy hazugságokat, a kisgazságokat és az egész viasz panoptikumot, mint én most.
3: Én pedig biztosíthatom róla, hogy az unokámból nem lesz renitens alak. Hiába próbálja ön megfertőzni a társadalom ellenes nézeteivel, és hiába rajzolgatja neki a Malmát, meg az Erdejét, és rakja tele a fejét mindenféle mezei bogárral, olyanokkal, mint az a küszvágó csér.
1: Csak a tudományos igazság kedvéért jegyzem meg, tisztelt apósom. A küszvágó csér nem bogár, hanem madár.
3: Bogár vagy madár, nem érdekel. De az biztos, kérem, hogy ön egy felforgató. Többet mondok, kérem, ön egy gonosz tevő. Végeztem!
2: Ó, jó, hogy találkozunk, Felméri. Olvassa-e ezt az újságot? Ezt az emlékművet maga is megpályázhatná.
1: Aztán minek pályázzam meg, Dorotti?
2: Minek? Ne legyen már ilyen bűnösen könnyelmű és nem törődöm. Itt az alkalom, hogy egy kicsit zöldágra vergődjék.
1: Nem akarok zöldágra vergődni. Pénzem hál' Istennek nincs. Minek törjem át magam, hogy legyen?
2: Nem érti, Kázmér. A felesége miatt.
1: Hogy Ilona miatt pályázzam?
2: Nem érzi szükségét annak, hogy meggyőzze őt?
1: Miről kéne meggyőzni?
2: Arról, hogy tévedett magában.
1: A mi dolgunk, kedves Dorotti, úgy megromlott már, mint egy láda alma. Ilona szerint olyan beteg vagyok, akit már nem lehet segíteni. Képzelje? Már sajnál.
2: Annál inkább tegye azt, amit mondok. Ki kell másznia ebből a ronda zsákutcából? Ha nem igyekszik, végleg kikészül. Ilona barátnőm, de maga tudja, hogy gyűlölöm. Túlságosan önző ahhoz, hogy szeretni lehessen. De azért se adja föl, Kázmér. Itt hagyom az újságot. Pályázzon!
1: Emlékmű. Minek az unalmat és a bárgyúságot kőbe faragni? Jaj, lesújtó, hogy én mennyire nem értek az ilyen pályatervek kidolgozásához.
4: Nem akarok neked hízelegni, pajtás, de lehet, hogy azért, mert szorult beléd némi kis talentum. Én is utálom a sarokkőipart.
1: Te, Bagdi, eszembe jutott valami. Mi a véleményed a lopásról?
4: Hát, ismerek tisztességes tolvajokat is. Miért?
1: Miért? Szegény Kadarkuti barátunk Párizsban. Nála hagyta néhány rajzát. Közöttük egy-két emlékmű tervét is. Úgy rémlik, ennek a pályázatnak a terve is ott van a mappájában, hiszen 2 évtized óta készültek már kiírni. Csak a méreteket kéne átrajzolnom. Mit szólnál hozzá?
4: ez világra szóló tréfa volna.
1: Igen.
4: Még ükonokáink is beszélnének róla. Nem is szólva arról, hogy egy esetleges sikerrel Kernbach Ilonát végérvényesen magadhoz fércelhetnéd.
1: Ezzel már elkéstem, öreg fiú. Itt van a zsebemben az idézés a vállóperemre.
4: Vagy a ketrezben, pajtás. Innen te már bajosan fogsz megugrani.
1: Mi van?
4: Hiába tanulmányozod olyan elmélyülten éberlány leveleit a malomról. Esze! Olvasd ezt a nagy hasra vágódást. Ha így megy, holnap már az akadémiába is beválasztalak.
1: Na igen.
4: Várcsó! Ha jól látom ezen a poros ablakon át. Igen. Befutott komám az első személyes gratuláció is. Az egérfogó remekül működött. Na, én megyek, Felméri! Magatokra hagylak benneteket! Hadd örvendezzetek egymásnak!
2: Jó napot, Kázmér! Nem zavarom?
1: Ó, dehogy, Ilona! Üdvözlöm!
2: Kis Kázmér miatt jöttem. Nincs véletlenül itt?
1: Tudja jól, hogy a papu valósággal elrabolta tőlem.
2: Tehát nincs itt. Na, nem baj, majd előkerül. Látom, szorgalmasan dolgozik Kázmér.
1: Igen.
2: Úgy látszik, a magány jót tett magának. Olvastam a lapokban, hogy a pályázatával megnyerte az első díjat. Gratulálok.
1: Köszönöm.
2: Ismerje be, Kázmér. Komisz volt hozzám.
1: Jó. Váratlanul ér ez a megjegyzés, de készséggel beismerem. Igen, kicsinyeskedtem, zsörtölődtem, vadfintorral viseltem a házasság örömeit, és pénzkérdésekkel szemben veszettül közömbös tudtam lenni. És ezen kívül hiányzott belőlem a tehetség, hogy a szent egyetértés érdekében mindig lehunjon valamelyik szemem, mert a házasság a félszemű emberek paradicsoma.
5: Nekem olykor mindkét szememet le kellett volna hunynom. Olyan elviselhetetlen alak volt maga Kázmér.
1: Ja, tudom. Mi férfiak általában rosszul idomított vadak vagyunk, ha beleszokunk a szerelem örömeibe. Sajnálom, hogy annyit vétettem az ízlése és a várakozásai ellen.
5: Maga alapjában véve megcsalt, Kázmér. Szándékosan félrevezetett.
1: Lehet, nem emlékszem rá.
5: Igen, megcsalt. Mert eldugta, valósággal elsikkasztotta előlem a tehetségét. 7 évi együttlétünk alatt közepes és sikertelen műveket alkotott, és most, hogy elváltunk, egyszerre kijött a színeivel.
1: Hát igen.
5: Hát, úgy látszik, az én szerelmem semmire sem volt jó. Nem ihlette és nem lelkesítette magát. Azóta megnyerte a pályázatot, és olvastam, hogy a Jégverés című szobrát olyan áron adta el, amennyit 7 év alatt összesen nem kapott. Hát, fáj, hogy bennem nem volt meg az a képesség, hogy magát ilyen alkotásokra ösztönözze.
1: Ó, ezért ne legyen lelkismeret furdalása, Ilona.
5: Csak az bánt, Kázmér, hogy céltudatosan előre megfontolt szándékkal dobott el magától.
1: Úgy dobtam volna el magamtól. Nem pontatlan fogalmazás ez, Ilona.
5: Ott hagyott, Kázmér, ez az igazság. És azon túl, hogy lelkileg teljesen összetörtem, az apámnak kell eltartania.
1: Ja, értem. Nézze, itt van még a dohányzó asztalon az az utalvány, amit a Jégverésért kaptam. Tessék, tegy el.
5: Köszönöm, Kázmér. Ugye magának is az a véleménye, hogy nincsenek jóvá tehetetlen dolgok. Én sok éjszakai töprengés árán rájöttem, hogy mindent jóvá lehet tenni. Még a legnagyobb vétkeinket is. Csak hallgatnunk kell az emlékeink sugallatára. Emlékszik még arra a délutánra, amikor az utcán megismerkedtünk?
1: A szerelem éppen olyan csoda, Ilona, amikor kezdődik, mint amikor elmúlik.
5: Az emlékeinket nem tudjuk letagadni, Kázmér. Hadd üljek ide magam mellé.
1: Tessék.
5: Ugye jelentek még magának valamit? Ugye csak meg akar büntetni?
1: Nem volna rossz gondolat. De erre sajnos semmi okom sincs.
5: Ne tagadd. Megbántottalak. Macskási egyszer Ikarusznak nevezett. Azt mondta, viasz szárnyaid vannak, sohasem fogsz felemelkedni, röpködsz, aztán csúnyán le fogsz zuhanni. Nem volt önálló kritikai érzékem, ezért igazat adtam neki. De ismerem, nem hittem neked. Elejtettelek. Most megbüntettél azzal, hogy híres ember lettél. Ugye ki tudlak engesztelni?
1: Gombolja be a ruháját, Ilona. S ha lehet, maradjunk a magázásnál, hiszen sose tegezett engem. És ha már megtisztelt a látogatásával, hadd áruljak el magának valamit. A pályaterv nem az enyém.
5: Mi?
1: Láttam egyszer a moziban egy apacsot, aki csincsillabundát lopott a nőjének. Az ötlet termékenyítőleg hatott rám.
5: Mit beszél? Hogy lopott?
1: Igen.
5: Na ne. Nem hiszem el. Túlságosan romantikus volna. És maga sohasem értett a romantikához, Kázmér. Maga mindig rossz osztályzatot kapott belőle.
1: Ha nem is, olvas el ezt a pár sort. Annak a levélnek a másolata, amelyet a bíráló bizottságnak írtam. Amint látja, felvilágosítottam őket arról, hogy tévedés történt.
5: És el is küldte nekik ezt a levelet?
1: Természetesen.
5: Hát, szép fiú maga. Nem érdekel a pályaterve. Tudja meg, hogy eddig sem érdekelt. A bírálóbizottsággal csinálhat ilyen tréfákat, de vele...

0: Sajnálom, Veronka, hogy nem tudtam lebeszélni az elutazásról. Másfél év után végre szabad, mint a madár, Pesten tölthetett volna még néhány napot. Miért siet úgy?
1: Nem tudok maradni, Kázmér úr. Haza kell mennem.
0: Hát persze. Haza. Ez az állomás minden ember menetrendjében benne van. Egy bizonyos idő múltán mindenki hazafelé kezd utazni. Úgy látszik, maga haza is ér. Az utolsó látogatásomkor a börtönben azt mondta, hogy valami fontos dolgot akar még elmondani nekem. Tovább már nem igen halaszthatja.
1: Nem is tudom, Kázmér úr, elmerjem-e mondani. Félek elkezdeni.
0: Egy perc múlva indul a vonatja. Vakarcs.
1: Csak azt szerettem volna mondani, hogy már kislánykorom óta. Szóval én Pestre is azért jöttem, hogy néha láthassam a Kázmér urat. Hallhassam a cipője koppanását. A gyerekemet is a Kázmér úrról neveztem el, mert én a Kázmér urat már kislánykorom...
0: Tudom, Veronka. Régóta tudom. És ha már ilyen szépen erőt vett magán, és elmondott mindent, mondja meg azt is, mit tehetek én? Hogyan segítsek magán?
1: Segíteni? Miért kellene rajtam segíteni? Nincs nekem semmi bajom. Nem kívánok én semmit Kázmér úrtól. Csak egyszer ezt el kellett mondanom. Most már minden rendben van, mert elmondtam. Soha erről nem fogok beszélni többet. Ugye nem bántottam meg Kázmér úr?
0: Elment a vonat. És én csak ácsorogtam ott a sinek mellett, kedves Éberlein doktor, üresen, tétován, céltalanul. Közben leereszkedett a sötétség, az emberek szétszélettek, a pályaudvar elcsöndesedett. És ebben a csöndben egyszer csak ismerős, halk, elsuhanó hangok ütötték meg a fülemet. A magasból jöttek a hangok. Fölöttem vonuló madarak ködlöttek tova a tavaszi estében. És ebben a pillanatban, mintha valami megvilágosodott volna bennem, ott a sinek mellett, kedves Éberlein, örömre és egyszerűségre születtünk, de rigolyáknak, szőrös szenvedélyeknek és vad gondolatoknak lettünk a gálya rabjai. Szemfényvesztők játszanak velünk, és mi kullogunk, torlódunk átkozott furuljájuk után, amely ostobá ravasz dallamaival a feneketlenül mély vízbe csalogat, hogy ott elmerüljünk. Pedig a földön valószínűleg mindenki számára van egy keskeny gyalogösvény, amely az örömök eldugott forrásához vezet. Én elindulok visszafelé, a magam ösvényén. Lehet, hogy egy más valakinek meg éppen ide vezet az ösvénye, ahonnan én most indulni készülök. Kis Kázméron kívül nincs itt már senkim. Holnap elmegyek érte, megfogom a kezét, és kiballagunk ide az állomásra. Holnap után pedig már a Malom udvarán hallgatjuk a példázatait, kedves Éberlein doktor.

Napos oldal. Karácsony Benő regényét rádióra alkalmazta Vatipap Ferenc. A második rész hangzott el. A szereposztás a következő volt. Felméri Kázmér, Garas Dezső. Anna, Káldinóra. Ilona, Béres Ilona. Péntek Péter, Székhelyi József. Doroti, Süccila. Veronka, Vencel Vera. Bagdi János, Bajgyula. Kovács úr, Balázs Samu. Közreműködött Egri Kati, Ferenci Krisztina, Herendi Mária, Maros Gábor, Váradi György. A felvételt Szekeres Sarolta és Kócé Gyula készítette. A rendező munkatársa Orbán Jenő volt. A zenét Török Etel állította össze. Szerkesztő Dénes

0: István, rendezte Török Tamás.
1: A hangjáték befejező részét hallhatták. A felvétel 1977-ben készült, és utoljára 1978. június 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: 150 éves a Bayreuth-i ünnepi játékok fesztiválja. A nyitó esten Wagner magával ragadó dallamai és Beethoven örömódája csendül fel. Élőben kapcsoljuk a Bayreuth-i Fesztivál Színházat július 25-én 17:55-től a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Kossuth Rádió, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Amerikai támadás érte az épülőben lévő Darhovini atomerőművet Irán délnyugati részén, közölte az iráni állami hírügynökség. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint az építkezés még korai szakaszban van, és az ellenőrök legutóbbi látogatásakor nem volt hasadóanyag a létesítményben. Rafael Grossi, a szervezet főigazgatója, ismét önmérsékletre szólított fel a nukleáris létesítmények körül. Oroszország a háború kezdete óta végrehajtott egyik legnagyobb rakéta támadását intézte éjszaka Kijev ellen. A csapásokban legalább egy ember meghalt, 16-an megsebesültek. Az ukrán fővárosban robbanások tucatjai hallatszottak. Lakóépületek, raktárak, egy szupermarket és egy kollégium is megrongálódott, több helyen tűz ütött ki. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy Kijevben egy fegyveralkatrészek tárolására használt logisztikai központot több rakéta alkatrészgyártó üzemet támadtak. Odessa térségében katonai ellátó létesítményeket és üzemanyagraktárakat is csapás ért. Közben az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy éjszaka két orosz olajszállító tartályhajót támadtak meg a Fekete-tengeren, valamint találatért egy úszódarut az Azovi-tengeren. Megszűnt Polt Péter védettsége is a 17. alkotmánymódosítás nyomán, írta az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán. Gajdos László emlékeztetett a 70 éves korhatár visszaállításával. Megszűnik Polt Péter alkotmánybírósági elnöki megbízatása és az ehhez kapcsolódó különleges jogállása. A tárcavezető szerint a korábbi legfőbb ügyész több mint 20 éven át akadályozta a valódi felelősségre vonást számos korrupciós ügyben. Hozzátette, Polt Péternek ezután számot kell adni a tetteiről a hamarosan felálló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal előtt. Jövő hétre ígérték a kínai szakemberek a vonat befolyásoló rendszer szoftver hibáinak kijavítását. Ezután lehet megkezdeni a személyszállítás tesztüzemmódját a Budapest-Belgrád vasútvonalon, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy amennyiben a próbajáratok tökéletesen közlekednek, akár szeptembertől megindulhat a személyszállítás. Hozzátette, a biztonság továbbra is az elsődleges szempont. Ezért céldátumok ígérgetése helyett őszintén és transzparensen fognak kommunikálni a beruházás állásáról. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, adta hírül a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tó környéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós, étkezést is magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek, a napközis program ennél jóval olcsóbbak. Késő estig nyugat felől zivatarzóna vonul át az ország felett, akár intenzív esőzés, jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés várható, csupán a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan zápor, zivatar. Az élénk szél néhol megerősödik, hajnalban 15-20, napközben 26-31 fok valószínű. Híradással itt a Kossuth Rádióban legközelebb 19 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Téblábnyomok a hóban.

0: az emberek, akik az írásaidban szerepelnek, nem tudom azt mondani, hogy pozitív hősei lennek. Nagyon rokonszenves hős kevesebb van. Olyan, mintha ez a próza azt állítaná, hogy nagyon kevés a morálisan tiszta ember. Nagyon nehéz morális lénynek lenni ebben a világban, amit ábrázolsz.
1: Én szándékosan is óvakodok mindig attól, hogy hősöket teremtsek. Én azt hiszem, hogy ez idejét múlt egy kicsit, mert akkor olyan szembeállítás íze lesz az egésznek mindjárt. Hát az első írásaimban rengeteg ilyen van helyzetekben nyilván. Azért ez elkerülhetetlen volt a tanuló éveim alatt.
0: Kikre gondolsz? Göbre? Bócra?
1: Igen. A kivégzés.
0: Főhőse, aki szembe akar nézni. Később miért lehetetlen?
1: Azért, mert ez egy olyan helye Európának, illetve inkább Kelet-Európának, ahol annyira elegyednek ezek a kategóriák, hogy a makulátlan emberek is feszennyeződtek itt valamitől, és alig-alig bírnak morális öntudattal viselkedni. Nem érzik maguk sem az árnyalatokat. Ha az ember egy ilyen világról ír, akkor óhatatlanul komikussá válik itt hősök teremtése, vagy egy-egy cselekedet heroizálása. Én ezt merőben komolytalannak érzem. Elmúlt ez az ide, ez lefutott, itt ennek helye nincsen.
0: Eddig, hogy így mondjam, két romantikus eljárásmódot utasítottál el. Az egyik az, hogy a természet a hősöknek a lelki világát ábrázolná. Ugye, hogy amikor bent konfliktus van, akkor kint vihardul. Ez itt nem így megy, nem ezek a párhuzamok. A másik ugyanez, hogy a nagy felindulások az általában a cselekményben valamilyen megtisztuláshoz is vezetnek klasszikus regényekben. A te regényeidben kiváltképpen az történik, hogy egy szent tengerben ezzel harcolva, ebből menekülve óhatatlanul bemocskolódik. Erről is szól.
1: És arról, hogy itt nem lehet tiszta rendet vágni ebben a kaszban.
0: És hogy erkölcsileg nem lehet tisztának és tisztességesnek maradni. Vegyük például a Sinistra főhősét, ugye?
1: Ez erről szól, hogy egy nemes cél érdekében elképesztő és a normálisan működő morális társadalom számára elképesztő bűnöknek a részese lesz. Azért, hogy ezzel egy általa fontos, nagy célt beteljesítsen, hogy kimentse a számára kedves lényt. És ezáltal a szándéka eleve bele sodorja az immoralitások inkóványába.
0: De mivel a Sinistra úgy értelmezhető, mint egyfajta kelet-európai, vagy mondjam azt romániai létmodell, akkor értelmezhető az, hogy ebből egyetlen megoldás az, hogy bármi áron, ezen az áron is, ahogy ezt őt cselekszi ki innen, kitörni ebből a világból, elhagyni ezt a területet?
1: Nem.
0: A körzeten belül nincs értéke az emberi életnek, vagy nagyon kevés. Az csak a körzeten kívül van.
1: Igen, de azért hát ez se ennyire egyértelmű. Ahhoz, hogy az ember felfedezze magának a körzeten kívüli lét értelmét, és érezze meg annak a hívogatását, ahhoz tulajdonképpen a körzeten kívülről kell odaérkezni. A körzeten belüli nem érzi föltétlen a környezet taszítását valami felé.
0: Önön halálát, pusztulását sorsszerűnek érzi a körzeten belüli?
1: Az, hogy valaki, aki szintén kívülről érkezett a körzetbe, és vállalja, hogy az életét ott befejezi, Az az egyik lehetséges megoldás. A másik az, hogy utána, ha csak egy módja van, távozik onnan. De a körzet őslakója, a körzetbe bele született ember számára a döntéseket nem ugyanaz a szemlélet determinálja. Aki kívülről jött, az másként látja a körzetet, mint az, aki beleszületett. Esetleg eleve riasztja, és tudja, hogy innen el kell menni. Az, aki ebbe beleszületett, az az egészet másként tolerálja. Annak más a mércéje, más a világ képe, más az értékrendje, más az erkölcse. Tulajdonképpen még ha a körzetbe születetteket is elemezzük, sorsukban épp úgy benne van az önmegsemmisítésnek a vágya, vagy mint egy megoldás elfogadása, mint a lehetséges magatartás forma, mint annak az elfogadása, hogy esetleg távozzon innen el. De szerintem ezek a regény megítélése szempontjából és a moralitásának a feltárása szempontjából mellékes dolgok. Tulajdonképpen én itt nem akartam ennyire hatolni, hogy én sorsokon vagy egy-egy sorsnak a töredéke által általános következtetéseket mutassak fel. Eleve én történetet akartam írni, sztorit olyan értelemben. Úgyhogy én ezt illetékesen nem is igen elemezhetem, hogy itt mi történik. Én azt tudom, hogy én mit nem akartam. Én itt egy rezignált társadalmat akartam bemutatni.
0: De nekem úgy tűnik, hogy több olvasható ki, hogy föl, na jó, hogy az, több
1: ez,
0: tárul föl.
1: Hát ez hála Istennek minden alkotással így van. Hát és ettől lesz mi alkotás, mi vész alkotás. Valami, hogy éppen a folyamat, a teremtés folyamata során kerülnek bele azok az elemek, amelyek a szerzői szándéktól függetlenül is tágítják a mi dimenzióit. Na már most konkrét magyarázatokkal a szerző részéről ezekre visszamutatni, az azt hiszem, hogy nem lenne túl etikus dolog.
0: Van egy harmadik csoport, amely hihetetlenül fontos. A hatalom gyakorlói. Ők is kívülről jönnek, de nekik nincs is olyan választásuk és lehetőségük, hogy innen még egyszer kimenjenek. Szinte a rabjaikkal egyformán rabjaivá válnak, és ezt a lehetetlenséget, a menekülés lehetetlenséget vagy hihetetlen gonoszsággal és agresszivitással kompenzálják. Ezen belül persze van a helyiekből verbuvált janicsárok serege, mint mindig mindenütt. Azért említettem ezt a csoportot, mert az ő haláluk is válogatott kegyetlen halálnemek, az ő sorsuk sem sokban különbözik.
1: Hát nem, ez
0: a rabjaikétől.
1: Természetes.
0: És ez a...
1: Hát ugyanaz a sorsuk van. Hát itt árnyalatokról beszélhetünk.
0: De ebben a közegben mondjuk ezeknek a hatalomgyakorlóknak lenne egyedül esélyük arra, hogy ne tegyenek rosszat. Nekik lenne reális választásuk, és mint kiderül, néha gyakorolják is, néha még a szeretet pillanatáig is el tud jutni a hatalma, amit én nagyon figyelemre méltónak találtam, hiszen van a viselkedésükben különbség.
1: Persze, hát ilyenkor megenyülnek kicsit, egyrészt mert ilyenek, és szükségük van nekik is ilyen pillanatokra. Én azért szeretném hangsúlyozni, mert úgy érzem, hogy a regény elemeit minduntalan vissza akarod vetíteni egy valós történelmi, társadalmi környezetre. Nehéz dolog párhuzamokat felfedezni, nagyon hálátlan feladat keresni a megfelelőt, feleléseket, hát csak azért is, mert hát ez az írói szándéknak teljesen ellenmond. Én egy képzeletbeli körzetről írtam, aminek az elemei az én élet tapasztalatomból származnak, hát ez tagadhatatlan, de ez mégiscsak egy kitalált világ. A konkrét világ sosem befolyásolta az írói szándékaimat.
0: Vagy nem gondoltál rájuk írás
1: közben? Nem, én hagytam, hogy ez működjék öntörvényűen, és egyáltalán nem érdekelt, hogy ez most egy létező, és esetleg éppen hát Romániában létező, vagy hát létezhető körzetnek a képét, vagy felidézheti annak a világát, mert tulajdonképpen ez azért a valóságnak egy torz mása.
0: És sűrítménye.
1: Nem sűrítménye, egy diktatúra azért kevesebb eleménnyel működik, kevesebb poézissal, a sokkal direktebb. Ezért nem arról írok, amit én megértem.
0: De erre én azt mondhatom, hogy aki Kelet-Európából, és különösen abból az országból származik, ahonnan te jössz, ahol a tapasztalataink nagyon sok mindenben hasonlítanak, akkor akarva akaratlanul az olvasmányát ugyanígy a saját élettapasztalataiba horgonyozza le. Mégis ezt látja bele, ezt érti bele, mert itt a művészi erő azt jelenti, hogy hihetetlenül, hitelesen és ismerősen szólal meg egy világ. Az életünk volt ennyire irreális és abszurd, azt gondolom.
1: Igen, de azt hiszem, hogy ez az olvasóban nagyon helyesen működik. Én nem hiszem, hogy valakinek is eszébe jutna, hogy engem kérdőre vonja, hogy hát, uram maga, hát honnan jött, ahol karokba húzzák magukat az emberek. Hát én azt hiszem, hogy az írói előadásmód olyan, hogy ezt nem kötelező elhinni.
0: De ha tudjuk azt, hogy mi történt most a Balkánon, akkor szörnyűködve kell arra gondolnunk, hogy nem magukat, de még történt a múlt században, még karóba húztak embereket ezeken a vidékeken, és mint kiderül ebben a háborúban is.
1: Hát jó, de az, hogy én ezt...
0: Ez a térségről szól.
1: Hát az, hogy én ezt leírom, hát abban benne van a lehetősége is ennek. Holott nem azonos a térség, nem azonos sem történelmileg, nem az egy egészen más világ. Épp úgy nem értem azt sem, mint ezt, amelyikről írok. A Balkán mindig öldöklések szintere volt. Hát amiről én írok, annak a belső feszültsége az óriási. Ott egyszerűen pontosan az volt a baj, hogy még a Balkánon soha egymásnak semmit meg nem bocsátanak ezer év óta. Itt ezen az én képzeletbeli tájamon teljesen eluralkodott a rezignáció.
0: Itt a rezignáció ezek... vagy a megbocsátás?
1: Nem, a megbocsátásról szó sincs, az egy egész más kategóriához. Zsétkek is kellenek. Itt az én tájaimon közös sorsolt, mindig egy láthatatlan, egy tulajdonképpen megfoghatatlan hatalom, egy zsarnokság teremtette meg ennek a társadalomnak a jegyeit. Ez a különbség. Nem véletlenül függ össze ez az életmód a tárgyi igénytelenséggel, hát az öltözködés és a táplálkozási szokásokkal. Ez leválaszthatatlan az erkölcsi gondolkodásról. Ezek az emberek, akiket én kitaláltam, ezek valamibe beleszülettek, ami nagyon régóta így működik. Ők nem ismernek egyebet. Hát az igényesség azért mégis onnan van, hogy az emberbe kialakul valami másnak, a jobbnak a képe. Ő vagy onnan, mert már találkozott a minőséggel az életébe, vagy attól, hogy ő megsejtette a létező értékeket más út, pontosan abból, ami itt nem lelhető fel. ami itt nincs, annak hát valahol meg kell lennie, de nem ez a jellemző. Az a jellemző, hogy itt az ember beleszületik egy borzasztóan hát igénytelen világba, ami eleve determinálja az akaratát is. Hát annyira igénytelen hát ez a világ, hogy az ember nem is akar abból eltávozni. Annyira földhöz ragasztja kellékeivel és erkölcsével együtt. Ez az igénytelen világ, ez a maga törvényei szerint működik, hogyha nincsen rendes ital. Rendes ital alatt a rumot értem, ha nincs rum,
2: a minimum.
1: Csak szesz, akkor azt át kell szűrni valamin, ha lehet, vagy egy marék földön, vagy egy ruhatarabon. Hát ez ugyanaz, mint amikor egyszerűen a hatóság hát elrendeli, hogy melegítsük a sütőtesteket. Teljesen ugyanaz a gondolatmenet.
0: Az alakja egy legtöbbször valamilyen keverék, tehát több nemzetiségűek, én ezt azt gondolom, hogy az otthoni, az erdélyi viszonyokból adódik, hanem természetesen, hogy minimum a fele ilyen, fele olyan valaki. Nagyon gyakori. De az, hogy mindig határvidéket jelölsz be, ez megint nagyon érdekes, hogy ez motivumként hogy kerül át a Sinistrába, és ott van már a Füles Bagolyban.
1: A határvidék az mindig izgalmasabb, mint egy ország belseje. Nyilván, mert találkozik egy más világgal, egy más erkölccsel, egy idegen tartalommal, aminek a sajátosságai, az értékei, vagy hát ha akarjuk éppen a negatívumai, a legjobban őrzött határokon is mindig átszivárognak, és megrontják a túlsó part életét, vagy épp áldást adnak rá. Az sem mindegy, hogy valami egy határvidéken történik, vagy nem. Na már most itt keverednek is már a nemzetiségek. Mondjuk, hogyha konkrétan Erdélyre gondolunk, hát akár Erdély belsejébe, de ez azért pregnánsabb, hát ahogy ez itt történik. Drámaibbak az érintkezés formái. Itt áll szemtől szembe a helybéli és a jövevény, az idegen, hát ezen belül nyer fontosságot, hogy a helybéliek közül valaki tartozik-e a határ túloldalán élő etnikumhoz. Ettől az egész azonnal megbesdül, tehát sokkal könnyebb egy történetet ilyen helyre, ilyen környezetbe elképzelni, vagy hát innen indítani, mert ez a hely, anélkül, hogy ismernénk a földrajzi környezetét, ami szintén egy csomó izgalmat hordozhat. Ez a hely már így, ahogy van, attól fogva, hogy én határvidéknek jelöltem meg, ez megtelik egy csomó olyan töblettel, hát amiről nem is kell, hogy meglegyenek az ismereteink. Mindenki magától kitölti ezt a vidéket azzal, amit neki ez sugal. Mások a szituációk egy ilyen övezetben. Ha az olvas oldaláról tekintjük a dolgot, könnyebb másnak elhinni egy helyzetet, mint másút, mert az övezet léte önmagába sugalja, hogy itt valamiféle más rend, vagy hát akár évszázados megszokás működik. Persze az is igaz, hogy mind ezek a felismerések már az írás megszületése után történnek. Én legalábbis sose bírtam úgy nekiülni valaminek, hogy a készülő írás hangulati értékeivel hát eleve tisztában legyek. Pont az fúzott, hát illetve az vitt előre, hogy magam is behatoltam a novella világába, és magam számára is felfedeztem ezt az egészet.
0: Azt jelenti, hogy írás közben találsz ki dolgokat, tehát nem minden.
1: Persze.
0: Van. Mennyire kell vázlatoznod akkor előre?
1: Hát,
0: szóval mennyit tudsz rögzíteni egészen belőle?
1: Régen fejbe rögzítettem, egy nagyon rég volt, 25 évek körülbelül. Tehát hogy a kezdeteknél akkor tényleg mentem az utcán, vagy parangoltam valahol egy ilyen határövezetbe, és kitaláltam a történetet dialógussal együtt, és aztán meg is írtam. Később, ahogy az agysejtjeim fogyatkoztak, akkor már egy-egy dialógus részletet otthon, vagy egy olyan helyen, ahol már papír ceruza állt a rendelkezésemre, mert egyébként jártamba, keltembe sose jegyzeteltem. De később egy-egy ilyen dialógus részletet feljegyeztem, hogy azért emlékezzem rá. Elég ritkán az is előfordult, hogy egy ültömbe meg is írtam a történetet. Ez aztán fokozatosan azért növekedett a novella megírásának az ideje. És ezzel párhuzamosan növekedtek a feljegyzések, hát azon a féloldalnyi vázlatpapíron is, amit mindig magam mellé helyeztem novella írás közben. Több ilyen papírlap van, hát és egyre nehezebben igazodom ki közöttük, igen, gyakran nyergesen összetépem őket, hogy magam se tudom már, hogy én ezekkel mit is akartam. Hát és ilyenkor mindig visszakérek a 20-25 év előtti módszerhez, mert azért hát az igazi az, ami az ember agyában megmarad, akár egy mondat, akár csak egy helynek, vagy egy történetnek, vagy egy helyzetnek a hangulat, az mindig visszaidézi számomra az írás vonalát, amin akarok haladni. Ha meg már ez nem tér vissza, akkor paj van az egészszel, és kár is erőltetni.
0: Úgy érzed, hogy akkor, ha ezt a hangulatot nem elég erős, akkor nem érdemes megírnod?
1: Nem. Mindig így is volt. Én azt hiszem, hogy eléggé kritikusan viszonyultam a saját írásaimhoz. Kötetekből mindig kihagytam azokat, amelyeket úgy éreztem, hogy nem illenek, és illeszkednek valamilyen oknál fogva a többi közé, és utána, amikor ezekből a kötetekből is újabb készült válogatás, akkor megint csak elég szigorúan hozzányúltam. Engem szörnyen bánt, hogyha valami hamis, és itt-ott belecsúszik, hát elkerülhetetlen a hamis hang, méghozzá éppen paradox módon hát a rutin hozza be a hamis hangot az írásba, és ez egy halálosan veszedelmes dolog. Hát a rutin önmagába is, amikor az író már azt hiszi, hogy ő most már olyan nagyon tud, hogy tulajdonképpen minden, amit leír, az lehet eleve, és azonnal a nyomdába. Számos pályatársamat, a legjobbakat, hát akikről tényleg a legjobbat gondoltuk, hát utolérte ez az átok. Hát és az is inti már az embert, hogy figyeljen oda, de bennem azért alkatilag is megvolt ez, és azt hiszem, mint keveset írókban, hogyha már kevés, akkor hát azon az áron, hogy még kevesebb is lesz, de legalább az legyen jó. Van úgy, amikor a történet, a novella feszessége eleve adott, és akkor kiadja önmagát, a stílusát, a szerkezetét, az alakok viselkedésmódját, mindent. Ez a rövid írásaimnak a társasága. Ilyet egy időben sokat írtam, hát úgy a 70-es évek végéig. Ja igen, és ez, hát azt is esetleg érdemes tudni, hogy én írógépben írok eleve, tehát a fogalmazás a betűk leütésének a ritmusával is
0: összefügg.
1: Tehát ezek sem mellékes dolgok. Na már most ennek során természetes, hogy gyakran előfordul az, hogy egyhuzamba több oldalt írok le, és ilyenkor nem is igen fogom vissza magam, leírok egy csomó padarságot is adott esetben. Leírom azzal, hogy hát én ezt úgyse küldöm azonnal a nyomdába. Ez nem szentírás. Legalább háromszor átírom. Technikailag ez a húzás, ez a vágás, amikor adott esetben egy anyagnak akár a fele kihullik, ettől lesz aztán hát igazán jó. Na már most mindez szorosan összefügg a hamisság fogalmával. Nyilván az ember ellenőrzi is magát. Ilyenkor azonnal a hamis hang az szembeötlő. Kihúzom elsősorban hát azt, ami dramaturgiailag sem illik az egészbe, ami sok, amitől túl beszélté válik a történet, ami rontja ennek a helyzetnek a látomását. Kiveszem azokat az elemeket, amelyek szintén nem illeszkednek, mert nem ennek a novellának hát az alkotó elemei, hanem egy másiknak, amit nem most írok, hanem esetleg már megírtam, vagy pedig éppen, hogy meg fogok írni, vagy nem írom meg soha. Hát ezt értem én hamis hang alatt. Vagy leíró részletekbe bizony találkoztam olyan mondataimmal szövegbe, hogy el se akartam hinni, hogy ezt én írtam, de mivel akkor szedtem ki a, hát az írógépből a papírt, nem volt itt mit tagadni, de ki is húztam azonnal. Ilyenkor úgy érzem, mintha ezt nem én írnám. Idegennessé válik a hang, és remélem idejében észreveszem. Egyszer egyetlen egy szerkesztőm volt, Csiki László, aki kegyetlenül lecsapott, hála Istennek, egy mondatomra, amit elolvasott nekem, azt mondja, hát ez hogy kerül ide? Hatalmasat öröhögtem rajta, mondom, fogalmam sincs, hogy hogy kerül ide, főleg, mert benne is felejtettem. Egy abszolút irodalmias porzadály volt, ami másnak lehet, hogy beleillett volna az egész előadói modorába. Nálam rettenetesen hangzott. Nyilván, aki egy csöppet ért az irodalomhoz, a modernebb prózához, az észreveszi, hogy itt sok minden háttérbe marad. Na már most igen, tényleg nálam az elhallgatás, mint technika működik. Az elhallgatásnak kétféle funkciója, jelentősége van. Egy, először is a banálist kell elhallgatni, vagy éppen benne hagyni. Tehát nyilván itt el kell valamit dönteni. A másik pedig a fontos dolgokat kell kihagyni, mert ettől őrületesen feszült lehet egy helyzet, ahol egyszerűen érezzük, hogy itt valami van a háttérben, itt valami történt, vagy van, csak éppen, hogy nem mondjuk ki. Hát nyilván lehet, hogy egy író részéről a legnagyobb bajosság, hogy pont a lényeget nem köti a tisztelt és nyájas olvasó órára, de ettől közelít az egész próza a művészet felé. Ezek nem raffinérják, ez alapvetően szemlélet kérdése. Hát ezzel csak azt akartam elmondani, hogy az elhallgatás is ilyen két élő, két oldalú dolog. A fontos dolgokat pont úgy el kell időnként hallgatni, mint a banálist, és viszont, hát az egész abszurd irodalom az banalistások halmaza, de hogy van, az tálalva, kérem szépen, ezen állnak a dolgok.
0: Mikor arról volt szó, hogy családtörténet, azt mondtad, olyasmi, ami történet, aminek tudod az elejét és a végét, azt unod. Akkor azt jelenti, hogy amikor neki fogsz egy novellának, akkor nem tudod, hogy mi a vége? Vagy nem sejted? Tehát tulajdonképpen sejtem. Ki alakul közben?
1: Igen, ez így van. Mindig akkor vagyok. Szerint
0: egy felfedező út, amíg megírod?
1: Persze. Behatolni a történetbe engem ez visz. Mindig akkor van nagyon nagy baj, amikor tudom az elejét és a végét, akkor baj van, és akkor sose az lesz, aminek indult, mert áldoznom kell, ki kell söpörjek egy csomó mindent, amivel egy kicsit elidegenítem a történetet. Az nagyon rossz, amikor tudom az egészet. Másnál ez fordítva működik, természetesen is.
0: De akkor mi az, amit biztosan tudsz, tehát amiből el tudsz indulni? Benned meg egy szituáció?
1: A hely, a helyzet, egy alak, vagy valaki, aki közeledik valamim, mindig a helyzet indít el. Nyilván egy regény esetében ez másként működik, ott tudni kell azért, hogy körülbelül hányan lesznek, és hányan érik meg a végkifejletet.
0: Hát a színésztrában elég rendesen lekaszaboltad a szereplőidet.
1: Igen, sajnos muszáj volt. Néha én is úgy éreztem, hogy egy sok, de hogyha megmaradnak, akkor suta az egész, akkor hogyan alakul a sorsuk. Muszáj volt őket kinyírni.
0: Nagyon sok alapmotívumot írtam ki nálad. A kép, az alakok, a járgány, a fül, a szag, a haj és a nyírás, hogy hányszor, hány novelládban, plusz a színésztrában hogyan tér vissza, hány alak. Tehát, hogy vannak ilyen motivumok, ilyen vándormotivumok, amelyek foglalkoztatnak. De kiírtam a halálnemeket is. Majdnem mindegyik történetben van halál. Nagyon sok minden van. Mondjuk maga a fölnyársaltatás az eléggé hirtózatos, vagy az, hogy becementeznek egy embert egy barlangba. De itt csak annyi, hogy az öngyújtó fölrobbanás, jéggé fagy, ott hagynak egy dagályos tengerbe a buzimacskában egy embert, akkor menyhártot is bedobják a vízbe, úgy néz ki, hogy kiúszik, de az nem biztos, repülőből kidobva, földhöz szegezve, nyakból letépve a lánc.
1: Rémes, ahogy itt
0: szóval. Rendőrség viszel valakit, még a Gabriel Dunka is, ugye az is sötétségben van hagyva, hogy eladta a csontvázát a természetrajzi gyűjteménynek, de hogy azt saját akaratából halt meg.
1: Elvitték, az persze. Benne van.
0: Igen.
1: Egy,
0: még azt hát is, hogy Elvira Spiridon is, ugye, akit mesztelenül elvisznek, az ember inkább arra hajlik már a tények ismeretében, nem valószínű, hogy élve megúszik egy ilyen elvitetet. Ha felsorolom, házrágyújtva önfölgyújtás. Na, sok van.
1: Hát igen, hát a felsorolás engem is most egy kicsit megdöbbentett. Szolgáljon mentségemül az, hogy én, amikor egy alakommal végzek, akkor az nem egy ilyen sorozatnak a része. Én mindig abban az egy történetbe tervelem ki a halálát. Ez nem a halál nyemek felsorakoztatásait. Ez, hát ez az egyik része, úgy látszik ennek a prózának, hogy itt sokan halnak meg válogatott halál nyemek alkalmazásával. De nehéz lett volna nekem őket életben tartani.
0: Ezeknek az erőszakos haláloknak a lehetősége valószínűleg élettapasztalatból, meg hát a helyből egyrészt, következik.
1: Hát egyrészt ezeknek a különös halálnemeknek, mint a betonba öntés, vagy a karóba húzás, húzatás, illetve önkaróba húzatás, amit azt hiszem, hogy az emberiség történetében elég ritkán fordult elő, önként választott halálnemként. Írás közben engem ez meg sem rendített, ugyanis nem a halálnem. Hát azaz nem a halál ténye volt itt számomra fontos, hanem az, ami közvetlenül körülveszi, az a mérhetetlen rezignáció, ami a halál bekövetkeztét megelőzi. Szerintem az egyetlen olvasói helyes magatartás az lehet, hogy ezeket a halálokat, halálnemeket egyszerűen nem kell komolyan venni. Annyi biztos, hogy én azért nem egyszerűen az irodalom szeretete okán lettem író, inkább az élet látványát akartam megörökíteni, szóval nem a szép írás terelt engem a próza felé, hanem inkább a látványt akartam megfogalmazni, talán ettől valamennyire más az egész prózám, mint a nemzedékemé, vagy talán egy kicsit kilóg a magyar irodalom egész évből is.
0: Mi volt az első novella, a 65-ös?
1: Ez a Téli napok volt. Nem szeretem azóta, már rég nem szeretem, hogy miért, azt most már nem is nagyon tudom.
0: Az, hogy elkezdtél írni abban, az, hogy 65, nem lehetett abban szerepe, hogy úgy 61 után elkezdtek azért jönni Kolozsvár a nagyvilág, meg világirodalom. Többek közt Szolzsenyicin Iván Gyenyiszovicsa is olvasható volt már akkor a nagyvilágban. Azt hiszem, egy 63-as vagy 64-es számban.
1: Valószínű, hogy ez is. Hát igen, az ember úgy érezte, hogy kezdenek örések nyílni. Az ideológia és a művelődés politika merevnek vélt burkán. Ezekkel élni is lehet. Persze, az ilyesmi is belejátszott.
0: Az, hogy végleg eljöttél, ebbe benne volt. Belejátszott az is, hogy nem utazhatsz. Tehát, hogy itt nem
1: benne volt, persze, mert azért a világ engem nagyon izgatott mindig, és azt tudni lehetett, hogy Magyarországon az utazás kérdés körét valamivel lazábban kezelik, hát amennyiben a környező hasonló berendezkedési országokba többször is lehetett utazni. Nyugatra is már liberálisabb szellembe folyt az ügyintézés. Belejátszott, hát benne volt abban a nagy-nagy csomagban, ami az embernek a gondjai. Csak útlevélért biztos, hogy nem kértem volna a kitelepülést.
0: 71-72-ben már film készült írásodból, mert tudom, van egy Bacsó film, van egy Fábri, tehát ilyen tervekre hát hívtak ki?
1: Igen, a Bacsó ő felhasználta, nem arról szólt a film egésze, ez a Borbé című egyik kedvenc novellámból, és náig is szeretem, az az igazság, változatlanul.
0: Miért ez az egyik kedvenc? Arról.
1: Azért, mert egy korai, nagyon jó írásom, és ez az embert mindig meglöki, és elhitet az emberrel olyan dolgokat, amelyek fontosak. Hát, hogy mondjam, egy jó novella igazolja az embert önmaga előtt is. Utána Fábri Zoltán hívott. Nem egy írásból készült a film, hanem
0: az utasemberek?
1: Kettőből. Az egyik az utasemberek volt, és a másik pedig a plusz-minusz egy nap. Nem ugyanarról szólt a két novella, hanem egészen más dolgokról. Itt történt egy próbálkozás arra, hogy mint sztorit kapcsoljuk össze. Én ebbe nem nagyon tudtam részt venni, nem is én írtam a forgatókönyvet, és olyan is lett a film, sajnos, mint amikor szerencsétlen egy házasság vagy.
0: Hát egész más a két alapszituáció.
1: Hát igen, igen.
0: A plusz-minusz egy nap, egy ember, aki nem föltétlenül gyilkosság, szóval vagy nem ilyenfajta tömeggyilkos, mint az utas emberek, két persze börtönből kijövő embere, tehát egész mást jelent számára kint lenni, és mihez kezdeni az életével, mint a másik kettőnek. A felelősség és az erkölcsi tétje más a két írás.
1: Pontosan.
0: Nem tudom, hogy lehetett ezt összehozni.
1: Sehogy. Sőt, egymásnak ellentmondó értékelése a börtönben eltöltött 25 évnek. Az egyik élni akar, a másik pedig aznap felgyújtja magát, ahogy szabad lábra helyezik, mert vége az életének. Mind a mai napig kísér és kísért, hogy tulajdonképpen Európának ebbe a felében nem bírunk mit kezdeni a szabadsággal. Kisiklik a kezünk, mintha nem is lenne szükségünk rá. Úgy bánunk vele.
0: Túl sok valami, vagy nem tudunk élni vele?
1: Túl sok, valahogy intellektuálisan nem vagyunk hozzá elég érettek, elég felnőttek, hogy könnyedén a magunk hasznára fordítsuk. Másrészt van a Pundaszján esetében ott morális ügyek is társulnak hozzá. Ő nem akar. Ő a sorsa elől nem akar elmenekülni, amikor felkínálták neki a távozás lehetőségét. Kockázat nélkül távozhatott volna a pokolból. Ilyen áron hát nem kell. Ebbe benne volna az, hogy önerőből esetleg, hát igen, de az egész más. Ezektől nem.
0: Valószínűleg tartom, hogy ebben a szabadsággal való élésben pont az történik, hogy kilép az ember egy zárt rendszerből, ahol önmagáról tudja, hogy kicsoda és hogy tud viselkedni, és hogy így van, kitágulnak az én lehetősége is, és úgy érzi, hogy elveszíti önmagát, mert már nincs mihez be, és ez az a szédítő tér.
1: Úgy van.
0: Ezt én személy szerint megtapasztaltam, amikor életemben először voltam nyugaton, Nyugat-Európában, és akkor már az 78-ban, és nevettek rajtam, hogy sok minden, hogy el lehet ide utazni útlevél nélkül, vagy valamit lehet csinálni egy országban, én mindig megkérdeztem, és mehetünk. Vagy. Szóval bizonytalan voltam abban, hogy élhetek egy normális polgáréletet, ma már valószínűleg nem kérdezném meg.
1: Én ugyanezt magamról már nem mondhatom el. Hát azaz én most nem igazolhatlak, mert egyrészt én jóval idősebb voltam, amikor én már kikerültem 45 éves, és egy kicsit akkor már megvoltam én, hát érve. Megvolt a távolat. Engem akkor már nem vágott melbe semmi. Működött viszont egy csomó szánalmas és röhögtető beidegződés, ami aztán az idők során hát elég lassan, vontatottan kopott le. Ilyenek, hogy amikor kikerültünk ide, szereztünk egy albérleti lakást, perendeztük, és emlékszem, hogy először is 10 toalettpapírt vettem egyszerre, mert hát én úgy jöttem el, hogy az vagy volt, vagy nem, és amikor volt, akkor az be kellett szerezni gyufát. 3-4 ilyen nagy csomaggal vettem, hogy akkor most legyen. Emlékszem, egyszer kömény magot nem találtam az egyik ABC-be. Egész megrémültem, mert hát imádom a kömény magos ételeket, elmentem egy másikba, ott se volt. Úristen, gondoltam, rájött a lakosság, hogy a kömény mag hiányzik. És valóban volt is egy ilyen kömény mag krízis, mizéria akkor, mert a 6. fűszeresnél találtam, akkor viszont bevásároltam vagy 15 vagy 20 zacskót a pénztárosnő legnagyobb elképedésére. Feleségem is otthon gyanakodva nézte, hogy én hogy pakolok itt elő. Hát, és évekig aztán még adtunk a barátoknak, ismerősöknek a kömény magból annyi volt, hogy ne fért, mert nem volt hová rakjuk. Ilyen dolgok működnek, ez a hörcsög szemlélet. Hát, hogyha az ember úgy ért le évtizedeket, hogy kénytelen volt a ilyen cikkeket állandóan számon tartani, és ezáltal egybe meg is becsülni, akkor ilyen borzasztóan megalázó, pitik is ügyekbe keveredett, holott tudta, hogy marhaság az egész.

0: kedves hallgatóink! A Bodor Ádámmal készült 8 részes életinterjú 5. részét hallották. Az íróval Balla Zsófia beszélgetett. A műsort Gera Csilla, Jósvai Lídia, Simonyi János és Táncos Tamás készítette.
1: A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Az interjú 1997-ben készült és 2011. január 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
12: Köszöntöm hallgatóinkat, itt a Kossuth Rádió. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 17. módosításával, írja az Index. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Polgár Judit saknagymestert javasolja köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthofer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzet egységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a pártpolitikai megosztottságon. A levelet mások mellett Nagy Tímea, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke, Kapu Tibor, Kepes András, Kulka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is aláírta. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek gyermekük sajátos nevelési igényét az iskolák felé, hogy az bekerüljön az oktatási nyilvántartásba, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az esenét a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A szülőnek annál az intézménynél kell bejelentenie a sajátos nevelési igényt, ahol gyermeket tanul, vagy szeptemberben megkezdi tanulmányait. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyerekeket, adta hírül a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető tó környéki program kínálatára az 50 és 250 ezer forint közötti sávban változik, függően a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós, étkezést is magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek, a napközis programok ennél jóval olcsóbbak. 5-re emelkedett a perui földrengés halálos áldozatainak száma, és 20 sérültről tudni. A dél-amerikai ország középső részét tegnap este egy 5,6-es erősségű rengés rázta meg. Több épület, köztük egy templom és egy kolostor is összeomlott. A jelentések szerint 300 ember veszítette el otthonát. Továbbra is lángol az erdő Madrid északkeleti részén. A tűz már mintegy 13 ezer hektáron pusztította el a növényeket. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni. Az oltásban több mint 500 tűzoltó, a hadsereg vészhelyzeti egysége és repülőgépek vesznek részt. Késő estig nyugat felől zivatarzóna vonul át az ország felett, akár intenzív esőzés és jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés várható, csupán a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan zápor, zivatar. Hajnalban 15-20, napközben 26-31 fok lesz. Híradással itt a Kossuth Rádióban legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. 13. rész. Gabriel Dunka nevenapja.

0: Gabriel Dunka mesztelen nőt életében először 37 éves korában látott. Igaz, törpe volt. Az épülőfélben lévő sinisztrai börtönből a néptelen országúton hazafelé tartott piros furgonjával, amikor Elvira Spiridon leintette. Aznap kora hajnaltól havas eső zuhogott. A patak menti fenyők kutyabengék közé nyirkos köd ereszkedett. Széltől hajtott foszlányok húztak át az út fölött. Közöttük porcelános fénnyel az ázott asszony alakja csillogott. Nem volt rajta semmi ruha, csak súlyos haja tapadt, mint szakadozott rossz sál a nyakára. Combja, ágyéka, mintha kivirult volna a tavaszi fergetekben, fenyőtűvel, kék, fehér és sárga virágszirommal volt tele. Gabriel Dunka látásból ismerte az asszony, de arra azért soha nem gondolt, hogy egyszer mesztelenül épp ő rá vár majd az országút mentén. Nem szívesen ugyan, de fölvette.
1: Csütörtök van. Mustafa Muckerman minden csütörtökön olajat vesz a kútnál, és erre halad el az országúton. Megmondta, bármikor leinthetem. Menet közben is. Vetköz.
2: Muszáj nekünk levetközni, uram?
1: Muszáj. Mit tehetnénk? Ha egyszer kora hajnal óta zuhog a havas eső, nem gondoltam, hogy így balul kezdődik a dolog, de vetközni muszáj.
2: Egészen mezítelenre, uram.
1: Mustafa Muckerman megmondta. Ázottan, vizes ruhában nem ülhetünk be a jeges húsok közé, az úzmarás fekete éjszakába. A kamion raktár mélyén az maga a halál.
2: És ott majd visszaöltözhetünk?
1: Majd útközben, amikor a kampókon lógó birkák között leszünk, visszaöltözünk. Mindent vegyél le. Az alsó szoknyát is.
2: Igen.
1: És bele a fóliatasakba. De gyorsan.
2: És ha nem jön?
1: Jön az. A beszkidek felől jön, és megy le a fagyasztott birkával, meg velünk. Le a Balkán déli csücske felé. Elszántad magad mindenre? Vagy tévednék?
2: Elszántam magam, uram, mert nem szeretném, hogy hiányozzon nekem.
1: Jönni fog. Mustafa Muckerman hatalmas, 600 kilós, jó indulatú ember. Ő biztatott a kicsempészésre.

0: Intek-nek mondtam. Intek neki.
1: Hát te volnál az. Neked adtam egyszer kinder tojást.
0: Mi vagyunk azok. Mindent úgy cselekedtünk, ahogy mondtad.
1: És a nőt is? Nőt nem szállítok.
0: Ő nem nő. Ő az én asszonyom. Elvira Spiridon.
2: Ha Isten ismer az úr, fölvesz engem is.
1: Éppen, hogy megesküdtem. Allah úgy segítsen, hogy nőt soha nem szállítok. És mostan sem szállítok.
0: De hogy menjek nélküle? Én hívtam.
1: Nekem egyszer egy némber idegességében összepiszkolta az egész kocsimat. Akkor megesküdtem, én nőt soha nem szállítok. Te csak kapaszkodj fel.
2: Én meg megesküszök, hogy sem ideges nem leszek, se piszkot nem csinálok. Nem lesz a húsoknak semmi bántódása.
0: Kérlek, engedj a szavának, Mustafa.
1: Nem lehet. Megesküdtem. Kapaszkodj fel, és indulás.
2: Uram! Sofőr úr!
0: Sejthető volt. Elvira Spiridon nem járt a legtisztább utakon, és számára balul ütött ki a dolog. Mint hiába húzakodott a sofőrrel. Mire észbe kapott, a kamion Andrejjel és a becsomagolt ruhákkal már is tovagurult. A társa, az útkaparó Andrej elment, és ő, Elvira Spiridon, ott maradt az úton, ráadásul anya szült mesztelenül. Egy darabig bőgött, aztán erőt vett magán, tépett egy örökzöld repkénylevelet, és a hasa alá bígyeztette. De hát a szél hamar lekapta a levelet onnan. A kamion meg robogott délnek, a Balkán felé, amerre éjjel és nappal a szabadság fényei villóznak.
3: Tudom, Didereg, a türelmét fogom kérni. De amíg keresek magának egy-két megfelelő ruhadarabot, muszáj ide a homokhalomba feküdnie. Megkérem, ne nagyon mozogjon, lehetőleg maradjon egyfolytában fekve. Én ugyanis nem látszom ki az ablakon, de a szomszédaim örökké leskelődnek, és ha bármi mozgást észlelnének, tudnák, idegen van nálam.
2: Maga igazán nagyon rendes. Bajban ismerni meg az embert? Csak hát vizes vagyok és vacogok.
3: Tépek magára egy darabka papírzsákot. Mindjárt bedurrantok a vaskájába is. Ismerem magát régről. Szedret szállított a gyümölcsbegyűjtőbe.
2: Azt már rég megszüntették.
3: Mostan épp jól jön nekünk. Ez a donga is onnan való. Jó meleget áraszt, és kábító gyümölcsillata is van, amikor ég. Én már rég megszáradtam volna, mivel hogy kisebb vagyok. Az természetes, ha kisebb dolog, például a törpe hamarabb szárad.
2: Már is tanultam valamit. Na de azért az, hogy törpe, az talán túlzás.
3: Miért volna az? Szokatlan ugyan a termetem, de így vagyok állami alkalmazott. Üveghomályosító a börtön számára. Hetenként 35-40 ablakra való a normám. Talán lesz itt magához illő ruha is. Bőröndben tartom minden vagyonom. Valódi vulkánfiber.
2: Van elem a rádiójában? Talán majd bemondanak valamit.
3: Van, mi van? De én szeretem hallani, amikor valaki az udvaron átközeledik. Nem tartom kizártnak, hogy a szomszédaim mégis gyanút fogtak.
2: Én nem félek maga mellett. Bármi történjék, maga biztos kitalál valamit.
3: Kösz.
2: Ne vegye sértésnek, ahogy elnézem magát, talpig férfi.
3: Kösz. Ő tudja, néha meglátogat egy-két ezredes. Kíváncsiak a munkámra. Hogy hogyan készül, mitől lesz olyan párás, hamvas az ablaküveg. Azért nem túl gyakran jönnek. Minden esetre, ha sor kerülne egy ilyen megjelenése, ne látszódjék ki magából semmi. Még a szuszogás is legyen mellőzve.
2: Most már mindjárt nem vacogok.
3: Próbáljuk meg ezt a pántos rövidnadrágot. Csak hát nincs benne gyakorlatom. Szűk?
2: Szűk.
4: A térdemen túl nem jut vele.
3: Sejtettem, hogy nem lesz jó magára. De az ember ne adja fel, csak úgy látatlanban. És bocsásson meg, most nagyon furcsán érzem magam. Talán attól, hogy a bőréhez értem. Gyönyörteli érzés. Kicsit szédülök most tőle. Az is lehet, mindjárt megfulladok. Lemusakszom. Innom is kell. Nem. Megmerítkezem egész arcommal a vödörben. Most már jobb.
4: Ha nem bánja, inkább magam öltözködnék. Egyik lábra egy nadrág, másik lábra másik. És most már csak be kell takaróznom, két zubbony megteszi.
0: A törpe edényeket csörgetve foglalatoskodott. Egy lábasba vizet készített, kivárta, amíg forrni kezd, akkor telehintette száraz áfonyalevéllel. Egy ideig állni hagyta. A kész teát kétfelé osztotta, és jócskán töltött beléjük egy kék címkés literes üvegből. Denaturált szesz volt benne.
3: Prosit, Isten hozta. A fennvaló akarata, hogy így történjék.
4: Egészségére, Dunka úr. Úgy tudom, valamikor mostanság van Gábriel napja.
3: Úgy könnyen meg lehet.
4: Remélem, nem leszek terhére.
3: Ha nem mozog, akkor azt hiszem, nem nagyon. Akkor addig marad, amíg jól érzi magát. Vagy amíg nekem kell távoznom innen. Ez hamarosabb bekövetkezhet.
4: Igazán sajnálnám.
3: Pedig előfordulhat. Egy szép napon elmegyek. Nem a messzi délre, kedves Elvéra, hanem bent lakónak a Sinistrai Múzeumba. Nemrég eladtam magam nekik. Én most már az övék vagyok. Hozzájuk tartozom. Eladtam a csontvázamat a természetrajzi gyűjteménynek. Tudja, azok szeretik beszerezni az ilyesmiket. És nem mellékes. Előre kifizették.
4: Én is hallottam róla, a múzeum tel is tele sok eredeti holmival.
3: Igen. Gondolom, biztos ők is futnak majd a pénzük után. És kérdés, megvárják-e, amíg annak rendje módja szerint földobom a tappancsom. Ki tudja, egy szép napon értem jönnek. Ízlik a tea?
4: Már dicsérni akartam.
3: Akkor talán jobb is, ha most elhallgatunk. Az üvegnek is füle van.

0: Gabriel Dunka megvárta, amíg annyira besötétül, hogy arca tükröződni kezd az üvegen. Akkor föllobbantott egy gallyat, lángjánál gyertyát gyújtott. Megborotválkozott, nedves bőrén eldörzsölt egy fél marék kakukkfüvet. Régi, sárgás, puhára mosott ingecskét vett magára, és régi iskolai egyenruhája zubbonyát, ami ráncosan gyűrötten hevert évek óta a bőrönt fenekén.
1: Biztos látja, izgulok egy kicsit. Ma este először leszek nővel. Nézze csak, még a haj is remeg a fejemen.
2: Semmi ok az idegességre. Nem olyan tudom is én, milyen különös ügy. Hallomásból azért bizonyosan tudja, miből is áll a dolog.
1: Az igyen szemben meglehetősen járatlan vagyok. Pedig a törpéknek meglehetősen jó a hírük.
2: Éppen azért nyugodjék meg. Hát gondolhassa, én magam is kutya helyzetben vagyok.
1: Ez az asszonyi bőr. Ez olyan nyugtalanító. Ne vegye parasztságnak, de most kis időre itt hagyom. Csak akkor térek vissza, ha megnyugodtam. Nem tudom, mi van velem, de el kell mennem. Mert rettentően furán érzem magam. Félek, még megölöm magam.
2: Jól van, Dunka úr. Menjen. Fújja ki magát. Ha megengedi, míg oda lesz, én néha töltök magamnak. Mire hazatér, bemelegszem.

0: Dublin City egyetlen főutcáját már évek óta nem világították. Errefelé az emberek, ha sötétben találkoztak, a szagukról ismerték föl egymást. Gabriel Dunkáról, aki a derengő pocsolyák között botorkált, messziről azt lehetett hinni, egy kutya. Csak a léptei cuppogtak a sárban másként.
1: Hiterítem a saktábla inget, és játszunk néhány partit, oké?
2: Okay? Játszunk. Leszek én a sötét.
1: De a vezéredet mindjárt odahúzod, bajba kerülsz.
2: Ja, nézésedet kell kérnem.
1: Tévedni emberi dolog. Lépj valami mást.
0: Máskor is gyakran sakkoztak, de most Gabriel Dunka szemmel láthatólag hamar belefáradt a játékba. Jean Tomoyoaga ezredes észre is vette, hogy nem a figurákon jár az esze. Figyelmeztette tévedéseire. Így is ez estén a törpe minden játszmáját elveszítette.
1: Így semmi értelme. Csak tönkreverlek. Mi bajod?
2: Remélem őszintén kérdezősködsz.
1: A lehető legőszintébben. Mi bajod?
2: Akkor nem hallgatok tovább. Nem véletlenül kerestelek föl késő este. Tudod, jelenteni kellene valamit.
1: Benfentes vagy. Ez magad is megteheted.
2: Most azonnal kellene Sinistrára utazni egy hírrel. Márpedig én a furgon napszállta után nem használhatom.
1: Egy hírrel?
2: A dolog sürgős. Határátlépési ügy.
1: Jó, majd gondolkodom rajta.
2: Nem majd, hanem most.
1: És? Ki lenne az illető?
2: Az illető nagyon rosszban sántikálhatott. Még ruha sincs rajta. Nálam található a műhelyben. Tegyél valamit. Azonnal vigyék onnan.

0: Sinisztra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. A 13. részt hallották. Szereplők. Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Újlaki Dénes, Győri Franciska, Tahi József, Kún Vilmos. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
1: Az iménti műsor 1992-ben készült, és utoljára 2021. február 24-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. 14. rész. Béla Bundazián vétke.

Élete utolsó napján Béla Bundazian arra ébredt, hogy Géza Hutira házában egymaga maradt. A zsindelyfedélen egész éjszaka ónos eső kopogott, s hajnalban, amikor elállt, a falak között már csak az üres csönd sistergett tovább. A kürtőben a szél búgott, a hideg tűzhely hamujában is. Megérkeztek a baglyok, amelyeket Koka Mavrodin ígért neki. Leereszkedett a padlásról. Látta, a helység teljesen üres. Hiányzott a szögre akasztott, gumírozott csukjás viharkabát, amelyet Géza Hutira Zimankó idején viselt. Az ablak kilincséről táskája, távcsöve. Nem lógtak ott a jégsarkak sem. A fekhelyen a széna éledezett, félig meddig még mutatta Bebe Teszkovina összegömbölyödött alakját. Fölötte még a gyermek anya tejszaga is érződött. De már messzire jártak. Béla Bundazian, miután látta, odakünn még a küszöböt is az ónos eső zománca borítja, a falba fogódzva kerülte meg a házat. A fészerben facsavarokat keresett, bakancsa talpát telefúrta velük, hogy maga is mielőbb elindulhasson. A ház körül a köveket, fadarabokat is áttetsző jeges máz borította, és az ónos eső után az egész szemközti hegyoldal, mintha üveggel öntötték volna le, gyémántfényekkel ragyogott. Üvegesen csilingeltek a megrezzenő fűszálak a szélben. A völgy felől az erdő mélyéről is csilingelés, fémes kaparászás hallatszott, a jégsarkak pengése, de ez csak a visszhang volt. Géza Hutira Bebe Teszkovinával a gerinc csupasz meredélyeit járta. Béla Bundazian föltette szemüvegét. Meg is pillantotta őket a magasban. Eleinte kettejükből csak egyetlen pontszerű alak látszott, hol előbukkant, hol eltűnt az éles tarajok között, de ahogy a felkelő nap végig sütött az ormokon, és az egész vonulat körvonala a távozó felhőre vetült, megjelent rajta óriásira nőve Géza Hutira árny alakja, a gyermekkel a nyakában. Bebe Teszkovinát a vállán cipelte, hogy hasa meg ne nyomódjék, előre tartotta a fejét. Mintha szárnyakon járna. Felhők közt lépdelve távozott Ukrajna irányába.

Béla bundázián teletömte zubbonya zsebét szárított gombával, aszolt vörös áfonyával. Aztán csákánnyal szétverte az ajtót, betörte az ablakokat, bezúzta a zsindelyfedelet, néhány csapással a ház sarkán a kőfalat is megbontotta. Utat készített eljövendő szeleknek, esőknek. Kövekbe, ágakba, fűcsomókba kapaszkodva beereszkedett a völgybe. Mire az ajba ért, mögötte a ház csupasz gerendáit, mint lerágott csontvázat, megszállták a varjak.

Hatalmas jégtuskó állt a zümmögő forrás közelében. Szürke hegyi vadászubbony volt belefagyva. Zsebén medáliomba foglalt vörös csillag, és néhány fülből kihullott sárga vatta. Mint valami fekete csillagok, villogtak a kantin kitört ablakai, közöttük a teremben madarak suhogtak, a küszöbön álmos borz pihegett, közelében, mint valami lábtörlő, egy telep moha növekedett. Jean Tomoyo aga ezredes az őrszobán, pricsén hanyatdőlve aludt.

0: szinisztra vize fölött barkapor úszott, rigófütty és farkas boroszlán bódító illata. Béla Bundazian elérve a folyót letért az útról. Megkerült egy törpenyérrel, kutyabengével teletűzdelt vizenyős rétet. Megkerülte az egész ismeretlen falut. Dobrin City túlsó végében érte el az észak-déli országutat. A közelben a töltőállomás kék és sárga falai rikítottak.
1: Milyen nap van ma?
2: Hétfő, kedd, valami ilyesmi.
1: Szóval nem csütörtök.
2: Nem, arról én is tudnék, biztosíthatom.
1: Tehát nem csütörtök.
0: Béla Bundazian elnyúlt a közelben az útmenti marton. Egy darabig hanyat fekve a fölötte elhúzó felhőket, madarakat, fölélett bogarakat bámulta, aztán felült, és a hegyek alatt nyújtózó kacskaringós országutat figyelte. Órák teltek el. Nem haladt el előtte semmi. Föltápászkodott, nyújtózott, megmozgatta elgémberedett tagjait, és körbesétálta a kutat.
2: Nincs kedvem halmozni egyet?
1: Éppen ráérek.
2: Van minden, tábla, kő.
1: Ha nem csal, lehet szó róla.
0: A malomjáték hálója itt az olajos földre volt rajzolva. Lábbal tologatták rajta a különböző színű köveket. Nem zavarta őket senki. Az állomásra egyetlen jármű sem érkezett. Délután egy magányos ló lépdelt át a réten. Olyan színe volt, mint a közeli olvadásos hegyoldalnak. Fakó, borzderes. Mind a ketten hosszasan utána néztek, ahogy elbaktatott.
2: És ha csütörtök volna, azzal sem menne semmire. Az illető nem jön többet. Úgyhogy várni nem igen van mostanában mire.
1: Az akkor egészen más.
2: Nem hallgathattam.
1: Köszönöm, hogy figyelmeztetett.
2: Mindez csak csekéség.
1: Át kell szervezni a napomat.
2: Olajra, benzinre számíthatnálam, más egyébben sajnos nem szolgálhatok. A törökkel sem.

0: Béla Bundazian körbesétálta a kutat, aztán megint elheveredett az útmenti Marton. Zsebéből elrágta a szárított gombát, elszopogatta az aszalt áfonyát. Kicsit elszenderedett. Később nagy csörömpölésre ébredt. A hegyi vadászok járművei haladtak el az országúton. Megint csönd lett. Ő kitapogatta kiírult zsebeit, és föltápászkodott. Nyújtózott, köpött, szellentett is. Elballagott a benzinkútig, és felköltötte Géza kökényt.
1: Jó. Hát akkor adjon nekem egy kanna benzint, meg egy doboz olajat.
2: Szerencsére van tartalékkannám.
0: Béla Bundazian azzal a 20 dollárossal fizetett, amelyet egyszer mostoha apja, Andrej Bodor hagyott neki. A visszajárót hazai fénypénzben kapta, a rengeteg apróval színültig telt most valamennyi zsebe. A kannát lóbálva átvágott az úton, beereszkedett a rétre, amelyen órákkal előbb a borzderes ló is átbaktatott. Túlsó végében a régi malom, az egykori gyümölcstároló épülete magaslott.

0: akkor már a gerince tövében is érezte, élete legutolsó léptei ezek. A végső pillanat előtti boldog izgalomtól őrült vadgerjedelem szállta meg. Kidudorodott elől a nadrágja. Fütyköse rakoncátlanul az égnek merett, akkorára nőtt, mint még soha. Megállt a patak partján, ahol a füzes eltakarta előle a falut, a hamvas barkák fölött csak a gyémánt hegycsúcsok világítottak, lassan távolodtak. Lába előtt a sárgászöld fűben, mint égő gyertyák, frissen kinyílt, pompás, sötétkék, törpe tárnicsok lobogtak. Cipőjét levetette, gondosan egymás mellé helyezte, belegyömöszölte a kapcákat, mint lefekvés előtt. Legszívesebben vizelt is volna egyet, de hamar letett róla. Amint elővette, látta, pózna nagyszer számával nincs mit kezdenie. Ha nem, hát nem. Bosszusan tépett egy tárnicsot, húgycsöve nyílásába próbálta tűzni, illeszteni, de sehogy sem sikerült, mindegyre kibudjant belőle. Elébe hullott, tovább világított, mint egy kék gyertya. Annak a tüze volt az, ami később a benzint lángra lobbantotta. Izzott a körme, szikrázott az orra hegye, a füle. Kiszakadtak a zsebei, és amerre a rengeteg apró pénz szerte gurult, a megperzselt fű és avar füstölögni kezdett. Szemüvege kerete is megolvadt, de a belőle áradó forróságtól a lencsék még jó ideig a szeme előtt lebegtek. Így aztán mielőtt elvágódott volna, hogy mint egy könnyű zúzmó pernyét magával ragadja a patak, még látta a körébe sereglő bámészkodókat. Tekintetükben fölfedezte az idegent illető fakó közönyt. És már-már bánni kezdte az egészet.
1: Szinisztra körzet, Bodor Ádám regényének rádióváltozata. A 14. részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Szacsvai László, Kránic Lajos. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
2: Az iménti műsor 1992-ben készült, és utoljára 2021. február 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. 15. befejező rész. Andrej Vigasa.

0: Évek óta tartoztam Gabriel Duncannak 4 darab $20-ossal. Egy napon elindultam fölkeresni. Vadonatúj metálzöld, 4 kerék meghajtású Suzuki terepjárómmal, zsebemben görgútlevéllel, egy tavaszi délután érkeztem a Babarotunda hágóra. Sok év után, mint legelőször, ezernyi színben, árnyékoktól tarkán pillantottam meg a Sinistra medencéjét. Végében a Dobrin kevély ormait, amelyek körül már az északi égbolt türkisz színei izzottak. Úgy gondoltam, a terepjárót az utászház előtt hagyom, elvégre útkaparóként pár hónapig egyszer magam is ott éltem, és körbejárom a tetőt. De sem az utászházat, sem Severin Spiridon tanyáját nem találtam. Helyüket csak találgatni lehetett. Néhány esőtől, hótól áztatott sötétkék üszkös halomban.
1: Más egyéb a Babarotunda hágón nem változott. A nyugati látóhatár fölött rongyos szárnyú denevér lebegett. Keleten hatalmas narancsvörös felhő. Még a sítalpak régi nyomai is ott kanyarogtak a Kolinda erdő felé. A felhő vízfényében, a zöldellő füvön a tisztások zugát, a gyantás fatörzseket beragyogva páros, márványpántlika tekerőzött a homályba. Dobrinban annak rendje módja szerint mindjárt bejelentkeztem a hegyi vadászoknál. Az újonnan épült fogadót jelölték kiszállás helyül, ahol a tartózkodásra engedélyezett 24 órát eltölthetem. Fiatal, még gyermek ezredes, arca csupa púder, ajka merő rúzs figyelmeztetett erre-arra.
2: Ha szabad kérdeznem, tehát idegenít mi felünk.
0: Igen, csak átutazóban járok erre.
2: Az útlevele tanúsága szerint, tehát görög illetőségű. Figyelmeztetnem kell, hogy a szobáját hamarost foglalja le, és most már ki sem mozduljon onnét, mivel hogy itt napszálltakor, mint évek óta mindig, érvénybe lép a kijárási tilalom. És ha a tilalmat netán megszegné, szabály szerint kénytelenek volnánk innét kitoloncolni.
0: Igen. Igen.
2: És a terepjáró gépkocsiját sem szívesen látnánk másfelé, mint a fogadó előtti parkolóhelyen.
0: Igen.
1: A fogadó bárpultján, konzerves dobozban, folyékony, büdös zsiradékban kanóc lángja úszkált. Fényei a csapos borostás arcán pislákoltak. A csapos, egykori cimborám, sakkozó társam, Jean Tomoyoaga ezredes volt. Újatlan pólóban, pecsétes, foltozott katonanadrágban álingázott, mezítlábra húzott bőrszandájából a padlóra konyultak a griffmadár karmok. Nyilvánvalóan megcsapta előkelő cédrusfa illatom, ezüst hajam idegen fénye, most éppen sötétkék sajemszalaggal konyba kötve viseltem, mert ezek után sem arcom, sem hangom nem érdekelte. Hogy megismerte a pompás színek illatok burka alatt, csak találgathatom.
0: Egy bizonyos Gabriel Dunka nevű törpét keresnék. Itt, Dobrin Cityben. Nem tudom, a régi címén megtalálom-e. És ha igen, jó egészségben, mint remélem.
3: Dunka? Hogy mondta, Dunka?
0: Gabriel Dunka nevű törpe volt.
3: Törpe? Nem is tudom. Törpét itt ne keressen. Ha volt is valamikor, bizonyára elkerült innen.
0: Talán elköltözött?
3: Úgy is mondhatnám, uram. Ennyi most már legyen elég. Ha mégis bővebbet óhagy tudni, kimondom a végső szót. Legjobb, ha személyesen érdeklődik Sinistrán a természetrajzi gyűjteményben.
0: Inna velem egy fél decit?
3: Nem szokásom, csapos vagyok.
0: Akkor adjon nekem még egy fél, nem? Inkább akár egy egész decit. Szeretem ezt a fajta zamatot. Szeretem ezt a kaparós rumot. A fanyar tárnis gyökérkével.
3: Jobb, az úr sem rendelt többet. Nem ártana az úrnak is nyugovóra térnie. Ha nem látná, az idevalósi népek már rég elpihentek.

0: Szobám ablakából addig tekintettem kifelé a szürkületben távolodó dréfös hegyormokra, amíg végképp elmerültek a kelet felül közeledő lila sötétségben. De a Dobrin mögött a hold is készülődött, rezes fénnyel árasztotta el közelében az eget. Az egyik hegy hátra bundáson, pihésen kicsi felhő domborodott. Színe pont olyan volt, mint azé a kicsi állaté, amelyik egyszer megette a Géza Hutira fülét.
1: Így jutott eszembe Géza Hutira, a meteorológus, aki állítólag 23 évig nem nyilatkozott. Róla az elcsapott borbély jutott eszembe, Willy Dunka, megint róla pedig egykori élettársam, Aranka Westin. Aranka Westin, akitől pontosan 7 éve búcsúszó nélkül távoztam. Talán még nem késő. Utólag kimenthetem magam.
0: Kiléptem az ablakon. A fogadó csalánnal, lósóskával benőtt udvarára, és a sötétség köpenyébe burkolózva keltem át ismerős kerteken a ház felé, ahol régi barátnőm Aranka Westin lakott. Úgy képzeltem, csak úgy 4 kézláb beosonok, és mint egy alázatos kutya, ágya elé a rongyszőnyegre heveredem. De ő résen lehetett, mert megelőzött, és az orrom előtt hirtelen kitárta az ajtót. A sötétségben nem láthatott.

0: Emlékszik Andrej a vörös idegenre. Emlékszik Borcsán ezredesre. Borcsán ezredest a halála után még külön halálbüntetéssel sújtották. Talán a cimborája miatt, hiszen a vörös kakas a cimborája lengyel határőr ezredes volt. Valamiben törhették a fejüket. A lengyel mindig egy halhasába rejtve juttatta el hozzá az üzeneteit. Ha nem éppen valódi dollárokat. Tudta ezt Andrej?
1: Találtam odafönn az erdőn két darab vörös parókát. Fenyőgajra akasztva, himbálózva szikkadoztak a szélben. Vessző végre tűzve közelebbről is megvizsgáltam őket. Egyik fejre való volt. A másik, formáját tekintve, szakálnak. És nem messze onnét a nyálkás tavai avaron, álmában nagyokat horkantva, színes legyektől körül dongott fiatalember aludt. Oldalán tarka szőrös, borjú bőrtáska, mellette fölborult üres üveg. Valakire nagyon hasonlított.
2: Egy darabig még illendőségből erről-arról beszélgettünk, de a sötétségben kezünk a gombok pertlik oldása közben egyre csupaszabb helyeken találkozott. Még nem lekerült testünkről minden ruha. Bőre, mintha víz csordogálna alatta, hűvös volt. Hasa alól rég kipusztult a moha. Csülkeink koppantak, mint a boróka gyökerek. Történt, ami történt. Nem bánom meg soha.

0: lankadtan, ütőeremet tapogatva heverésztem langyos közelségében, amikor egyszerre csak a felhők között megnyikkantak a vadludak. Úgy látszik, végképp odaszoktak. Most utaztak a lappok földjére. Hazafelé.
1: Esküszöm, nincs nyugtalanítóbb szó az övékénél. Az éjszaka csendjében tisztán hallatszott, a Kolinda erdő felől közelednek, és a Dobrint elérve hirtelen északnak kanyarodnak, a Pop Iván felé. Nyomrom mélyén is hangjuk remegett.
2: Na, indulás!
3: Gurulunk le a hágóról.
0: Ahogy gurult a kocsi a sok kátyú között lefele a Babarotunda hágóról, Koka Mavrodin félkézzel tekergette a kormányt, másik kezével a fülében turkált. Biztos javában pukkant, pattogott neki a dobhártyája. Ezek szerint nem hazudott, először járt magaslati utakon. Az ajban átnyúlt előttem, saját kezűleg nyitotta ki az ajtót.
2: A szürke gunárok, ahogy maga nevezi őket, reggel a körzet határáig kísérik. Menjen, felejts el az egészet.
1: Kár. Reméltem, változtatni fog az elhatározásán. Csak átkozni tudom magam, amiatt a bizonyos halügy miatt.
3: Miféle halügy?
1: Minden bajom abból származott. Borcsán ezredes egy halat keresett rajtam. Azt hitte, rejtegetem előle.
2: A halott ezredes nem ezredes.
1: Legutolsó estémet Dobrin Cityben, Sinistra körzetben, Aranka Westinnél töltöttem. Volt neki egy fából faragott régi kárgya, amiben még akár fürödni is lehetett. Megtöltöttem langyos vízzel. Egy-egy adag itókát is kevertem, denaturált szeszt, gyantát és vizet. Iszogattunk. Fölkészültem, megmondom az igazat, órákon belül örökre eltávozom. Addig is iszogattunk.

0: Egymás vállán pihentetve a lábunkat, ketten is elfértünk a kádban. Az éjszaka kellős közepén találtak rám a szürke gunárok. Kissé szeszesen, pecsétektől jeges alsóban támogtam ki a terepjáróhoz. A szeder színű sötétségben Koka Mavrodin Mahmudia arca világított. Kiabálnia kellett, mivel a közelben harsogott a szinisztra vize.
1: Hát meggoldoltam magamat! Maradhat itt egy darabig! Amíg én jónak látom, maradhat! Majd kitalálunk magának valami szép új nevet! Egye fene, maradhat a régi is, az sem az igazi.

0: Nem aludtam. Éberen vártam, mint őrszem a reggelt, hogy végre távozhassam.
1: Tudattuk önnel, hogy mifelénk napszálltakor érvénybe lép a kijárási tilalom, és kijelölt szálláshelyét senki el nem hagyhatja. Ön azonban elhagyta kijelölt szálláshelyét, idegen létére megszegte a szabályt, és visszaélt a nép vendég szeretetével.
2: Értettem.
1: Nos, ezért a szabályok értelmében a tartózkodási engedélyt bevonjuk, és Sinistra körzetből örökre kitiltjuk. Szedelőzködjék, kérem, és végre távozzék innét.
2: Görögország felé megint csak a Babarotunda hágón vezetett a legrövidebb út. Terepjárómmal énekévadján érkeztem a tetőre, ahonnan a lenyugvó hold csöndjében sítalpaim nyoma ezüst szalagja kanyargott tisztásokon át a Kolinda erdő búvó patakai felé. Utoljára még átjárt egy kis jóleső meleg. Azért mégsem tűnök el erről a tájról. Nyomtalanul.

0: Sinisztra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. A 15. befejező részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Kun Vilmos, Muszte Anna, Kerekes József. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
1: Az előbb elhangzott hangjáték 1992-ben készült, és utoljára 2011. február 26-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
2: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Húsz óra. Köszöntöm hallgatóinkat, itt a Kossuth Rádió. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Polgár Judit sakknagymestert javasolja köztársasági elnöknek, a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthoffer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzetegységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a pártpolitikai megosztottságon. A levelet nagy Tímea, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke mellett aláírta többek között Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kokas Katalin, Lovász László, Mácsai Pál és Rubik Ernő. Megszűnt Polt Péter védettsége is a 17. alkotmánymódosítás nyomán, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a 70 éves korhatár visszaállításával megszűnik Polt Péter alkotmánybírósági elnöki megbízatása és az ehhez kapcsolódó különleges jogállása. A tárcavezető szerint a korábbi legfőbb ügyész több mint 20 éven át akadályozta a valódi felelősségre vonást számos korrupciós ügyben. Amerikai támadás érte az épülő Darhuvini atomerőművet Irán délnyugati részén, közölte az iráni állami hírügynökség. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint az építkezés még korai szakaszban van, és az ellenőrök legutóbbi látogatásakor nem volt hasadóanyag a létesítményben. Rafael Grossi, a szervezet főigazgatója ismét önmérsékletre szólított fel a nukleáris létesítmények körül. Őrizetbe vették Miami-ban Andrew Tate influencert és testvérét a brit hatóságok kérésére. A brit ügyészség újabb szexuális bűncselekmények miatt emel vádat ellenük, és kezdeményeztek kiadatásukat az Egyesült Királyságba. A többi között nemi erőszakkal, emberkereskedelemmel és testi sértéssel vádolják őket. A Tate testvérek korábban tagadták, hogy bűncselekményt követtek volna el. Jogosítvány nélkül ittasan vezető sofőrt üldöztek a rendőrök Székesfehérvártól Balatonvilágosig. A 26 éves ukrán férfi nem állt meg az igazoltatásra, hanem az M7-es autópályán menekülni kezdett. Végül a rendőrök megállították, és kiderült, hogy az autót a tulajdonos tudta nélkül vitte el. A férfi letartóztatását kezdeményezték. Egyre több felé okoz károkat a vihar. A katasztrófavédőkhöz a Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kértek segítséget. Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél. A 7-es főút forgalmát több szakaszon leszakadt ágak, és egy kidőlt fa akadályozta. Késő estig nyugat felől zivatarzóna vonul át az ország felett. Jelenleg a Mátra és Bükk térségében, a Duna-Tisza közén és a Dunántúl déli, délnyugati részén van érvényben riasztás. A várható viharok miatt akár jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés várható. Csupán a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan zápor, zivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 26-31 fok lesz. 21 órakor jelentkezünk híradással legközelebb itt a Kossuth Rádióban.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Az 1998-as franciaországi labdarúgó világbajnokság kapcsán Tarján Tamás beszélget Garaci Lászlóval, Módos Péterrel és Kukorelli Endrével a labdarúgásról. Feleleveníti kedves emlékeiket, párhuzamot vannak saját munkájuk és a labdarúgás között. A mai műsor fő témája a gól.
4: A labdarúgó világbajnokság lázban tartja és megosztja a világot. A labdarúgásról beszélgető valószínűleg két hibába lehet esni. Az egyik hiba, hogyha úgy fogjuk fel a focit, mint metaforát, mint hogyha maga lenne az élet. A másik hiba, hogyha csak a labdarúgásról beszélünk, a meccsekről, amiket láttunk és látni fogunk. Kispályás csapatunkat két olyan író képezi, akik nem ijednek meg a labdától, Módos Péter és Garaci László, valamint az ugyancsak futballbarát Zelki János, a szerkesztő. Olvastuk Eszterházi Pétertől, hogy a labdarúgó világbajnokságért még családirtásra is hajlandó, valamint azt, hogy a labdarúgást ő soha nem fogja szurkolóként nézni, megmarad örökre játékosnak. Módos Péter évtizedekig focisztál. Te szurkolóként vagy játékosként nézed a most látott eseményeket?
5: Én elsősorban családapaként nézem, ugyanis kisebbik fiammal versenyben vagyunk, és el kell találni, hogy mi lesz a eredmény. Másrészt ott vannak a barátaim, és időnként konzultálunk a dolgokról. Nekem ezek nagyon kellemes beszélgetések, és kicsit nő a tekintélyem, amikor egy-két olyan dolgot mondok, ami később jön.
4: Garaci László?
6: Hát amikor kezdődött a VB, akkor azért nem egyszer eszembe jutott, vagy felrémlett előttem az a lehetséges kép, hogyha Magyarország is résztvevő lenne, akkor mennyire másképpen szurkolnánk, vagy mennyire más lenne a hangulat, mennyivel több helyen lennének a kocsmában nagy esti bulik. De aztán valahogy engem így magával ragadott a dolog, és amikor úgy kialakul a játék az első fél idő közepetáján, akkor valamelyik csapat szimpatikusabbá válik a másiknál. Ez aztán megváltozhat, tehát az esetek 50%-ban előfordul, hogy aztán ez fordul, de valamiért én úgy leszoktam valamelyik csapat mellett tenni a voksomat, és aztán neki szurkolok, és így egy kicsit izgalmasabb a meccsnézés.
4: Hogy világosan lássuk az irodalmi életben elfoglalt helyeteket, Módos Péter és Garaci László a maga csapataiban milyen poszton játszott, illetve játszik?
5: Hát én nagyon sok csapatban játszottam, és ifjúkoromban, tehát mondjuk 11 éves koromban lettem igazolt versenyző, akkor általában befejező csatát játszottam. Én voltam a legfiatalabb, de általában érugtam a 11-es szabadrugást, aztán később hátrább mentem középpályásnak, hogyha nagy slamasztikában volt a csapat, akkor hátra mentem védőnek, ha volt mit védeni, de igazából a csatárokkal érzek együtt.
4: A írószövetségi, vagy fiatal írók, nem is tudom pontosan milyen labdarúgó csapatban elfoglalt helyedet, ezt egy fénykép is bizonyítja itt a rádióban valamelyik szerkesztőségi szoba falán, de melyik is a messz számod?
6: Szám nincs rajta, mert író karikatúrák vannak a mezeinken. Feludi Györgyel a mellemen futok a pályára, és hát az én helyzetem egy kicsit bizonytalan, mert én is ék voltam leginkább, lesipuskás kisebb koromban így hívtak a téren. Mostanában azonban egyre többet húzódom hátra. Tehát nem tudom, ez a lassulás.
4: De korral járok, húzódtok hátra?
6: Hát egyre többször találom magam akár még söprögető pozícióban is.
4: Pedig az alkatod nem olyan?
6: Nem. De nem, valahogy nem idegen tőlem az se. Nehezebben megyek be már ott elő a húsdarálóba.
4: Ezt az első beszélgetést megpróbáljuk arra szánni, hogy a gólról beszélgessünk. Keresztrejtvényben a gól, a labdajáték sava borsa. Ennél nagyobb közhelyet nem is lehetne mondani. Kíváncsi vagyok, hogy Zelki János, aki valójában az ötletadója ennek a gól témának, és mire gondolt akkor, amikor a gól szót, mint műsorvázat először kiejtette.
7: Én arra gondoltam, amit a bevezetőben említettél, hogy annál nagyobb hibát nem lehet elkövetni, mint hogy az ember metaforaként értelmezi a labdarúgást, vagy annak egyes elemeit. És az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen az egész életet gólra játsszuk, csak hát ritkán sikerül betalálni. Természetesen jobban szeretném én is, hogyha azokról a gólokról esne szó, amik túl jutnak már, mint amikor a labda a gólvonalon, és amikor a hálóig is elgurul, vagy netán azt szaggatja egy kicsit. Ha jobb is van, talán...
8: Kicsit álljuk meg, jó, bemegy.
7: Jó.
4: Egyébként a gólra ő nagyon jókor jön. Bandi, ne törődj semmivel, hát és rögtön az a következő kérdést hozzád adresszálom. Jó, világos, csak végig ennyit, és aztán visszatérhetem ez a kérdő.
9: Nem bírtam abba adni a német
7: nézést.
9: Hát nincs vége.
7: Nincs vége.
9: Egy-egy van, hát szóval.
7: És mikor jöttél el?
9: A gólnál fogtam az
4: eset. Ki rúgta a német?
9: A Klinsmann.
7: Ők vezette?
9: Fú, ez
7: nagyon másik félben.
9: De nagyon jó meccs, szóval. Hát pontosan izgalmas már.
4: A gólról beszélgető asztaltársaságon kiegészült Cucorelli Endre költővel, aki késve érkezett, de igazoltam, mert mostanáig meccset nézett. Vandi, te többször írtál arról, hogy az egyik legelső, azt hiszem labdaszedő korodban volt futballélményed egy olyan ferencvárosi Üllői úti esemény, amelyről én osztálykirándulás miatt lemaradtam, ez pedig a gólokhoz annyiban kötődik, hogy az első bajnoki mérkőzését játszó Juhász István akkor 4 gólt lőtt. Föl tudod idézni ezt az eseményt?
9: Hát ez számomra tényleg egy meghatározó esemény volt, mert akkor voltam először labdaszedő. A Fradi Kölyökben játszottam, és akkor voltam először, értem be először labdaszedő, és nagyon jól emlékszem a dologra. Kint vagyunk a pályán, gyerekek, és akkor van egy ilyen kicsit letargikus hangulat, hogy az összes nagy sztár sérült, tehát a Rákosi, meg az Albert, az NDK-nál játszottak, és lesérült, és a többi. A Fradi Ifibe játszott volna a Juhász, aki 16 vagy 17 éves volt, és nem játszották, amin ő nagyon csodálkozott, meg is volt sértődve, és aztán utána utolsó pillanatban szóltak neki, hogy ő fog játszani a nagy csapatban.
4: És milyenek voltak a gólok?
9: Pontosan milyenek voltak a gólok, ezt így nem tudnám neked elmesélni, de az volt a fantasztikus az egészben, hogy tényleg volt egy ilyen csikó. Tehát Varga Zoli volt szintén még 20
4: és alatt. Rátkai, azt hiszem.
9: Nem, Galambos volt a másik, mármint a bal összekötő, de mindegy. És a Juhász mindent berugott. Ez hihetetlen volt.
4: De következik ebből, hogy a felejthetetlen gólok felejthetők. Mert már magukat a gólokat nem...
9: Mondjuk, hogy úgy előttem van egy, hogy a Juhász így átpörgeti, azt hiszem a Danka védett, ha jól emlékszem, és akkor átpörgeti rajta.
4: Válogatott kapus volt egy időben.
10: És amikor... Az a szög, ahonnan ő látta, onnan egyébként elég rosszul lehet látni.
9: Igen. TV-ben jobban lehet látni a gólokat.
4: Amikor írtál későbbiekben erről, akkor a gólon kívül, vagy ez az egész esemény együttesen kívül, vagy belül mi foglalkoztatott, amikor mindezt nem is egyszer megírtad?
9: Mondom, a legfantasztikusabb volt, hogy én ott vagyok a pályán, tehát kvázi a pályán, és akkor megfogom a labdát, és bedobom, odadobom mondjuk az orosz Palinak, vagy a Vilezsár Oszkárnak. Szerintem. Nem beszél használni, hogy a Varga Zolinak, érted? Szóval aki számomra teljesen idol volt, és mai napig is az, szerintem a legnagyobb tehetség, akit én láttam futballozni, még a Maradona mellett.
4: Ezek szerint a mérkőzés igazi gólszerzője valójában te voltál, mert a te életedben egy hatalmas élmény, mondhatni elvontan gól élmény fogalmazódott meg. Módos Péter azonban csóválta a fejét ebben a metafora kérdésben.
10: Ugye azt szokták, hogy az első vers Isten ajándéka, az első gól Isten ajándéka, de az a helyzet, hogy mondjuk egy csatárnak egy idényben régebben 15-öt, most 10 gólt élik rúgni. És a gólhoz való viszony olyan, aki mondjuk egy darabig ezzel foglalkozott, hogy mint a horgásznak, hogy elő kell készíteni a dolgokat, tehát tudnom kell, hogy tudsz rúgni 16-ról, jobbal-ballal, elviszed a center half mellett, szóval, hogy mit csinálsz. De az a pillanat, amikor egy új csapatban az első gólt lövöd, vagy egy fontos meccsen az első gólt lövöd, az a boldogságnak valami olyan mámoros valamije, később ez kopik, meg kell vallani, de azért az egy nagyon nagy dolog.
4: Akkor a gól is szerelmi természetű? Nem egyszer olvastam a szakirodalomban, hogy van köze a gólszerzésnek a kielégüléshez, a céltéréshez, tehát van benne bizonyos szexuális, de ugyanakkor természetesen a révbejutás vagy az üdvözülés gondolatával nagyon profán módon összefüggő vonás.
9: Ez egészen biztos, és hát ezért akar mindenki kisfiú, minden kisfiú, minden feltörekvő, minden kiskakas csatár lenni. Emlékszem, amikor a Fradiban volt ez a válogató, akkor minden gyerek csatár akart lenni. mindenki, és általában meg voltak azok a gyerekek sértődve, akiket hátra tettek. Szóval a csatának lenni, gólt rúgni, az abszolút ilyen férfias, tehát a férfi programba be van kódolva, hogy menni előre, és stb. Átütni azt a valamit, és ez a gólba gyönyörűen metaforikusan megjelni szerintem.
4: Azért a férfi futballvilágbajnokság idején ne feledkezzünk el arról, hogy a női labdarúgás is már olimpiai műsorszám.
9: Szerintem feledkezzünk el róla.
4: Feledkezzünk
9: el róla azért, mert egyszerűen számomra ez
10: más jellegű
9: követhetetlen. És tényleg az, hogy mikor először láttam egy ilyen női futballt a tévében, ahol tényleg átügyesek ezek a lányok, meg minden, és 3 másodpercig nem tudott tényleg, hogy nem férfiak, és 3 másodperc után noha a mozgás az nagyon hasonlít, és mégis látod, hogy ez valami, mégis valami más, más tész, ahol ott marha ügyesen csinálják, de amikor berúgják a lányok a gólt, akkor ugyanaz a férfias mozgás van. Tehát bemutatja ezt a lengőkart, ami teljesen egyértelmű szexuális szimbólum, egy lány, egy nő bemutatja, totális koherencia, meg összeférhetetlenség, meg szóval nagyon rossz dolog.
4: Mit szóltok ahhoz, bár ennek a mostani világbajnokságnak a gól átlaga nem is olyan nagyon rossz, mit szóltok ahhoz, hogy kevesebb a gól?
6: Nem tudom, hogy mi ennek az oka. Erről sokat beszélgettünk éppen a Bandival, hogy lehet, hogy valamiféle változtatásokat kellene végrehajtani a foci szabályaiban, annak érdekében, hogy több legyen a gól, mert valószínűleg a több gól az érdekesebbé teszi a játékot, és több nézőt vonzana. Ugyanakkor hát ezek eléggé tradicionális szabályok, és nem tudom, hogy mennyire lehet veszély nélkül megbolygatni őket.
7: Mire gondoltatok?
9: Hát egyszerűen sokan vannak a pályán, mivel hogy természetesen nincsenek többen, mint régen, de sokkal
4: ez
9: többet.
4: Ez attól van, hogy a fizikai fölkészültség futnak, messze magasabb rangú.
9: És egyszerűen nem hagyják egymást élni, tehát egyszerűen olyan tumultus van, amikor mi a Laci a kis pályán szoktunk játszani, amikor sokan vagyunk, alig esik gól. Minél kevesebb vagyunk, annál több a gól abban az időben, tehát ez teljesen biztos, hogy akkor legalább egy 3-4 gól van, meg mondjuk 2 játékos levennének. Tehát persze én ugyanakkor még rendkívül konzervatív vagyok, és nagyon tetszik a futballban az, hogy ez egy rendkívül konzervatív játék abban a szempontból, hogy nem nagyon változtatják meg a szabályokat.
4: Lex Cucurelli. Módos Péter azonban megint szkeptikus.
10: Hát én nekem hasogatja a szívemet ez a beszéd. Az az igazság, hogy a futball az egy sport is. Tehát,
4: is? Ugye,
10: hát meg művészet is, meg sok minden más is, szóval szakma, tehát egyrészt nem kell csökkenteni játékosok számát, ügyesebbnek kell lenni, ennyi az egész. Semmit nem kellene változtatni, és még egy dolog, hogy én elég sok szúron játszottam, ott voltak én 9-7, meg 11-8, és amikor később beszéltem olyanokkal, akik kijártak, akkor elmondták, hogy mondjuk egy 4-3-as meccs, amelyik nem volt bunda, 3-3 után a negyedik gól, ugye az izgalmasabb volt, mint a 9-7.
4: A futballvilágbajnokságról beszélgetve azért ez az egész cécó, cirkusz, ceremónia, mindenség, ez megírhatóság is számotokra, a írók számára. Elsősorban Módos Péter szép számmal írt labdarúgás novellákat, Cucurelli Endrének egy egész szonetkoszorúja szól, sajátságos idézett, sportújság idézett technikával a futballról, de máskor is beszélt róla, és Garaci László sem kivétel. Az eddigi mozdanatok, gólok közül melyek azok, amelyeknél fölmerült, hogy meg kellene örökíteni, valamit írni lehetne, vagy kellene róla? Nyilván egy gól nem rendel írást rögtön a költőnél, az írónál.
9: Engem kicsit bosszant az, hogy mondjuk egy visszajelzásból csak a gólokat mutatják, mondjuk az 11-es volt, vagy viszonylag érdektelen gól. Például azt a mozzanatot, amikor az EB-n a Pobolszki elfekteti az Apollonit, meg a Maldinit, egyetlen mozdulat, és akkor ez a két tényleg talán a legjobb védők a világon, hogy akkor egyik erre csúszott, a másik meg arra, és kilépett közülük, és utána nem lett belőle semmi, de pont ez a mozdulat, ez annyira bennem van, tehát nem is a Pobolszkinak az a híres gólja, amikor átemelt a kapusra, hanem ez a mozdulat, szóval például, tehát ezeket mondjuk így, hát megírni, mondjuk nem is fogom megírni, de ez így sosem, ezt sosem fejtem el például.
7: De csak basszankodtál, hogy nem lett gól a végén, nem? Azért az járt volna ennek a cselnek.
9: Hát igen, nyilván.
4: Ha jól ítélem, akkor Garaci Lászlónál a legáttételesebb a futballnak, mint játéknak, és a futball nyomainak, mint az írásmű részeinek a kapcsolata.
6: Hát igen, most én gondolkoztam azon, hogy tényleg lehet-e téma a gól, illetve hogy mi történik az ember, amikor gólt rúg. Én inkább rögtön lehet, hogy egy kicsit ilyen szubjektíven az jutott eszembe, hogy a saját góljaim közül volt-e olyan, amiről az jutott eszembe, hogy most erről írni kéne, vagy meg kéne valahogy fogalmazni azt a pillanatot. És vagy rögtön azt a választottam magamban erre a kérdésre, hogy igazából ez egy nagyon nehéz feladat, mert én egy kicsit misztikusnak érzem azt a pillanatot. Igazából mindig így utólag értem meg, hogy mit csináltam. Tehát ott a tudatosság majdnem fel van függesztve, hát bizonyos típusú gólokról beszélek, azokról, amiknek a legjobban örülünk. Azoknál szerintem nem igazán a véletlennek kevesebb szerepe van, inkább az van, hogy egyszer csak az ember hihetetlenül érez mindent, pontosan tudja, hogy mi a helyzet, és előre látja, hogy ez kapufára tudom már csak rúgni, és onnan a kapus hátára be fog menni, és pontosan tudom, és az fog történni. És hát ez ilyen, szóval tényleg ilyenkor az ember így a létezés, nem tudom, valami origójába kerül egy pillanatra, és zsenivé válik, és megistenül, és erről mondjuk írni, hát mondjuk beszélni lehet róla, de hát most is csak megközelítettem ügyetlenül ezt az érzést, de hát írni az egy nagyon nagy vállalkozás lenne.
4: Elnézést, hogy előhozakodom egy saját példával, én soha nem voltam ebben a labdajátékban igazolt játékos, olyan tűrhető amatőr. Eleinte az sem, és a Kinizsi téren futballozva a saját akkor fölállított vascső kapunk elős közepétől, de a másik kaputól mintegy 26 méterre egyszer ballábbal felszabadító rugásra kellett elszánjam magam. Abszolút nem voltam ballábas. Ezzel a hatalmas és sikerült rugással kirúgtam az utcára a labdát, kitűnő bőrlabda, nem az enyém, és egy autó áthajtott rajta. Kipukkant. Rögtön az aggodalom, mi lesz otthon a szüleimnek 3-400 forint, ezt engem agyonvernek. Érdekes módon a labda tulajdonos megbocsátott. Én onnantól kezdve viszont ballábas lettem. Tehát a későbbiekben semmiféle akadálya, az a pszichikai gátlás, hogy én nem tudok ballal rúgni, teljesen megszűnt, és most már jobban nem tudok rúgni, mindent ballábbal, ha még futballozgatok, próbálok megoldani.
9: Tehát nem is két ballában.
4: Nem istenültem meg, de történt valami, ami a későbbiekben nem pusztán a futballista létemre, hanem az egész egyensúly tudatomra, vagy arra, hogy mit lehet és mit nem, befolyással volt. Neked nincs hasonló élményed?
7: Hát ilyen nincsen, bár arra gondoltam közben, hogy talán azóta meg kellene próbálnod kirúgni a pályáról jobbal is a labdát, hát ha két lábas.
4: Na, ahhoz már egy jó térd, és még egy jó térd is kellene.
7: De az közben még Garaci László mesélte a gólt, és tényleg úgy megpróbáltam, nem is volt nehéz elképzelni, hogy hogyan is lehetett az, meg mit érez a góllövő, amikor éppen transzba esik, mert hozzásegítik a körülmények, meg a saját tehetsége. Szóval azzal, mintha az írással egyenértékű dologot meg is valósulna, nem?
9: Hát én sőt, azt mondanám, hogy így tulajdonképpen arról van szó ebben a dologban, hogy minden embernek vannak ilyen, úgy mondjam, autentikus pillanatai, és a legtehetségesebb ember is sokszor nem tehetséges, vagy inautentikus, ugye? A futballban nézzük akkor a Maradona és hasa esik néha a labdába, és a karába is egyszer, bevágta, nem tudom,
4: 20-valahányra
9: Manchesternek, tehát abban a pillanatban a karában, abban a pillanatban tökéletesen autentikus volt, és tökéletest alkotott. Tehát akkor, ahogy a Garaci Laci mondta, teljesen egyetértek vele, valami módon hirtelen teljesen egyé vált a létezésre, vagy kinyílt az ablak, amin keresztül az ember rápillant a létezésre, akkor, amikor ezt a momentumot látja, és akinek csinálja, ez az alkotó módon vesz ebbe részt. De ezt hiszem minden dologra vonatkoztathatjuk, tehát tényleg ugyanúgy van egy mondattal is, hogy az ember nem azért ír jó mondatokat, mert úgymond tehetséges, hanem azért, mert abban a pillanatban, amikor ezt megcsinálta, akkor valahogy így összejött neki. És valami módon érzi azt, hogy valami hihetetlen dolog történik vele, hogy anélkül, hogy különösképpen tudná, hogy mit csinál, megcsinálja ezt a dolgot, és mondjuk kilő a mondatot, amire előtte egy száz másodpercen még nem gondol. Tehát ez nem az emberben bennem az agyában, nem előkészülök rá, én most írok egy marhajó mondatot, hanem az valahogy jön azért, mert valahogy elengeded magad, vagy ráereszted magad a létezésre, vagy nem tudom, lehet ilyen nagy szavakat használni, nem nagyon szeretem, de mindegy. Valami ilyesmi történik, és a futballban is, aki ezt csinálja, az néha így egyé válik a dologgal, és akkor abban a pillanatban egyszerűen tökéletesen érzi azt, hogy mit kell csinálni, mit csinál, vagy nem tudom mi.
4: Summa summarum, egy kicsit a szép gól, a jelentős gól, ez sem bárhol, bár nem mindegy, hogy hol esik, olyan, mintha az író számára megképződik az Örkény István egy percesében, mellékesen egy viccben is megfogalmazott, megpróbálok a vízzel járni élmény, illetve gondolat. Teljesítettem, amit teljesíteni kellett, akkor utána jöhet az, ami már misztikus. Hogy aztán a gól után feltétlenül magamról a mezemet kell letépnem, és egy sárga lapot szerezve a következő mérkőzésről kiütnöm magamat, az nem bizonyos, de erre a kérdésre éppen úgy, mint sok másra a későbbiekben, e héten még visszatérünk.
1: Tarján Tamás, Garaci Lászlóval, Módos Péterrel, Kukorelli Endrével és Zelki Jánossal beszélgetett. A műsor 1998-ban készült, és utoljára 2016. június 27-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: A következő összeállítás az 1998-as franciaországi labdarúgó világbajnokság kapcsán készült.
1: Labdarúgás és irodalom, irodalom és labdarúgás. A futball világbajnokság kapcsán erről a két fogalomról és ezek összefüggéseiről beszélgetünk. Kautsky Norbert, Darvasi László és Zelki János személyében mind a líra, mind az epika, mind a dráma, mind pedig a szatirikus irodalom képviselve van. És ez a kis társaság Kautsky révén rendelkezik egy olyan káprázatos és páratlan teljesítménnyel, amellyel gondolom a franciaországi labdarúgó VV egyetlen résztvevője sem. Norbert, te körülbelül 5 évtizedig voltál hivatásos játékosként a pályán, és hogyha 70 éves korodtáján egy térdműtét nem gátol meg, akkor még mindig ott lennél, és igazolással játszanál.
2: Könnyű dolgom volt. Olyan családban születtem, ahol a családfő apám sokszoros válogatott labdarúgó volt, úgyhogy nekünk a játékszerünk és mindenünk a labda volt. Mióta mozogni tudok, azóta futballozom. 72 éves koromban tavaly köszöntem el, mint a Kautsky FC kispályás labdarúgó csapat névadója, örökös csapatkapitánya. Ahogy azt a gyönyörű serleg hirdeti, ami a könyvszekrénye fölött megtalálható, teniszezem rendszeresen, súlyzóimmal dolgozom. A legnagyobb befektetés életemben a sport volt, mert ha gyógyszertárban megyek, legfeljebb vitaminokat vásárolok, de gyógyszert a mai napig még nem.
3: Soha gyógyszert még nem ettél?
2: Nem. Nem volt rá szükség.
3: Egy kalmopi nincsen?
2: Hát azt...
1: Fejfájásom,
2: te vertek kapusok fejbe, nyakszírten, meg akár minden fejem, lehet, hogy azt mondja, kőből van, de fejfájás se ismerem, mint olyat, úgyhogy nem, egész egyszerűen nem.
1: Időközben Farkas Zsolt író, kritikus személyével ki is egészültünk, és akkor térjünk rá a mai beszélgetés fő témájára, amely nem más, mint egy prím szám, a labdarúgásban oly fontos szerepet játszó 11-es. Darvasi László részint Szívernő néven is egy egész sorozatnyi futballpublicisztikát írt a közelmúltban. Nem tudom, volt-e közöttük, vagy lesz-e közöttük olyan, amely a 11-es rúgásról szól?
4: Hát olyan biztos, hogy volt, ami a 11-es megemlítette, de hogy kifejezetten erről még nem írtam.
1: És foglalkoztat? A lélektana, hát, a státusa?
4: Nem jutott eszembe. Meglehetősen egyszerű dolognak tűnik.
1: Miért?
4: Hát az, hogy ugye van egy fault, vagy hát történik valami egy határozott, meghatározott területen belül, és aztán jön egy büntetés. Ugye hát azt ugye tudjuk, hogy, vagy hát ez tudnivaló, hogy a 11-es az egy büntetés. Na most ezt a büntetést sokféleképpen végre lehet hajtani, okosan, finoman, fineszesen, erőből, durván, de olyan túl nagy, hogy mondjam, ilyen túl nagy politikai dolog nincs
1: benne. Nem érzékeled, hogy szemben áll két ember, megpróbálják egymást becsapni életre, halálra, vagyis 11-esre játszik egy kapus és a végrehajtó.
4: Olyan gyorsan lezajlik az egész. Egy 11-es körülbelül 2 perc alatt megtörténik. Ugye felrúgod, kicsit tiltakozol, aztán pedig berúgják, már is kezded a közepet, és akkor vége van. Tehát nincs ideje a drámának kifejlődni. Mondjuk az, amit a Panyenka csinált, ugye, hogy egy nagyon kritikus pillanatban alá ütött a labdának, és az éppen, hogy csak becsorgott ugye a német kapus fölött az EB-döntőben, az azért mondjuk elég szép teljesítmény volt.
1: Ha Kautsky Norbert táborról fütyörészik, az azt jelenti, hogy ő másképp gondolja.
2: Teljesen másképp. Nem tudom, rúgtál-e már 11-est?
4: Én kapus voltam.
2: Tehát nem rúgtál 11-est.
4: De rúgtam egyébként. Rúgtam.
2: Na most először is én a Tamásnak adok igazat. Ez egy másodpercekbe sűrített dráma. Igenis. Nem beszélve arról, hogy fel kell készülni rá, és nem beszélve arról, hogy tudni kell, hogy mikor védhetetlen a 11-es. Abban a klubban, ahol én játszottam hosszú ideig, pénteki edzés 11-es rúgásokkal fejeződött be, de a mester csak azt a 11-es fogadta el, amit laposan a hálótartó vasar rúgtunk, mert az egész egyszerűen védhetetlen. Magasan kapus voltál, akkor tudod, hogy minél magasabban, fél magasan jön a labda, nagyobb esélyed van arra, hogy kivéd.
5: Én azt látom most a legproblematikusabbnak, éppen a VB-n lehet látni, hogy olyan fokon küzdenek már egymással az emberek testileg is, hogy bizonyos esetekben tulajdonképpen megítélhetetlenné válik a 11-es. Tehát az egy teljesen elemi, általános és úgymond bevett dolog most már, hogy tépik egymást a játékosok, fogják egymás mezét, iszonyatosan erősen lögdösik egymást, amikor egy szögletet beívelnek, akkor előtte olyan dolgok történnek, hogy ott öt esetet egyszerre le kéne fújni. Általában nem fújják le, és mivel hogy ezt nagyjából legitimálták, hogy ennyire erősen lehet hát így küzdeni, a 50-es évekbeli mércével biztos, hogy szabálytalanul, akkor itt már az, hogy mikor adja meg a bíró a 11-es, még mikor nem, az annyira problematikussá vált, hogy ez nagyon kínos, ezzel kell valamit csinálni.
3: Hát ez ennek az egésznek, ahogy Darvasi László mondta, azt nem szabad szem előtt téveszteni, hogy ez egy büntetés, ugye az angol eredeti és penalti büntetés. Magyarul azt mondjuk, hogy 11-es, egy kicsit ilyen euforisztikusan.
1: Vagy büntető rugás.
3: Vagy büntető. Az egyszerűen egy büntetés, aminek gyakorlatilag nem sok köze van a játékhoz magához. Tulajdonképpen jogtalan előnyhöz juttatja az egyik csapatot. De az biztos, hogy a bírónak nagyobb lehetőséget ad a mérlegelésre, mint korábban.
5: És ez nagyon kínos. Szóval, tulajdonképpen bármilyen szabályt be lehet vezetni, akkor, hogyha nagyjából jól kontrollálható. Igen. Szóval nekem a Lessel is ez a bajom, hogy egyébként semmi bajom nincs vele, frankon ki van találva, nagyon érdekesen alakítja a játék képét, ugyanakkor minden egyes meccsen legalább van egy eset, amikor nyilvánvalóan téves a lesítélet, és ugye a les természetéből következően ez mindig meccseket dönt el.
1: Ha már Farkas Zsoltnál van a szó, bizonyára te, mint irodalmár, mint kritikus, különösen érzékeny vagy arra, hogy a labdarúgásnak, és ez összefügg a 11-esek, a szókincsében milyen sok a militáns, a hadászat és a büntetéssel is kapcsolatos elem. Tehát itt védelmet kell áttörni, hogy a támadás ezernyi műszava szerepet játszik. Pusztán stilisztikailag a futballnak a nyelve mennyire izgat téged?
5: Hát...
1: Erről sok tanulmány van, tudjuk jól.
5: Igen, eléggé izgat. Az tulajdonképpen természetesnek találom, rengeteg játék, tehát a sakk, ami tényleg csak agyba történik, az is nagyjából ilyen, tehát eleve ott is vezér van, huszár van, tehát az egész egy katonai ármádiára van ráhúzva, és a játékoknak nagy része ilyen, ami elvileg eredetét tekintve valamilyen háborúzásnak a szimulációja. A pénz megint lop azért bele egy ilyen dolgot, hogy itt megint, mintha tényleg komoly és éles és véres háborúság.
1: Hogy a háborúhoz pénz kell.
5: Kezdődne, de szóval maga, hogy a játéknak az eredete, mint oly sok játéknak ilyen háborús díjra épül, szóval ezt inkább metaforikus.
6: Egyébként a játék, a futballjáték lemeztelenít. A személyiség valódi kontúrjait mutatja. Játékon kívül a társadalomban nagyon kevés ember él őszintén. Megjátsza érdekeinek megfelelően magát.
1: Itt van a problémám, hogyan lehet a futballtársadalom modell, ha a futballpályán végül is másképp, mesztelenebbül és őszintébben mutatkozik az ember, mint a társadalmi szokásrendben.
6: Ott lehet igazán megismerni.
1: De akkor hogy modellálhatja azt, ahol fölöltik a szokásokat, a titkolódzásokat, a lepleket, a személyeket?
6: Én egy pillanatig sem érzékeltem azt, hogy ezt a világot modellálja. Egy pillanatig sem. Ez azt az elvárható kapcsolatrendszert modellálja, ami jó lenne, ha lenne. Érted? Szóval ott kiderül, hogy ki vagy.
5: Az, hogy valaki hogyan focizik, abból nagyon sok mindent megtudhatunk a személyiségéről. De hogy mindent, illetve hogy nem csak egy szelete lenne, azt azért nem gondolom. Kijön egy vagy több nagyon fontos dolog a személyiségéből, és ez akár meglepő is lehet, és igaz. Tehát ahhoz képest, ahogy az életből ismerjük X-et, Y-t, de hogy az lefedné az egész személyiségét.
6: Nem ahogy focizik, hanem ahogy viselkedik. Ez két hát különböző dolog. Nagyon két különböző dolog. Itt van, ahogy viselkedik.
3: Az, hogy a pénz mekkora szerepet játszik a labdarúgásban, az akár a 11-esnél is lemérhető, mint hogy minden más momentumánál. Arra gondoltam, hogy talán érdemes megkérdezni. Elképzelhetőnek tartjátok-e, hogy egy játékos, aki készül a 11-es rúgáshoz, és mint hogy úgy érzi, hogy igazságtalanul ítélték meg azt a 11-est, nem járt volna, nem érte az ellenfél kezét a labda, és most jogtalan előnyhöz fog jutni a csapat, hogy nem rúgja be. Egy kicsit mellé rúgja.
4: Volt egy csodálatos eset, az angol bajnokságban történt, hogy a védő becsúszott, a bíró a legnagyobb határozottsággal 11-est ítélt, a játékos pedig, akit úgymond felrúgtak a 16-oson belül, azt tiltakozott a bírónál, nem bántottak, uram, semmi baj nem történt, a bíró ennek ellenére megadta a 11-est, és aztán be is rúgták. Egyébként ugye a kétféle játékosról van szó. Az egyik az, aki elvégzi a 11-est, a másik, aki pedig megcsinálja. Amióta a test olyan fontos szerepet játszik a futballban, tehát fontos az, hogy erős legyél, atlétikus legyél, izmos legyél, minden komoly labdarúgó szinte izomember. Azóta kialakult az a típusú labdarúgó is, aki megcsinálja a 11-est. Tehát eleve azt gyakorolja edzés közben, hogy hogy kell úgy odalépni a védő elé, hogy biztosan felrúgjanak, vagy hogy kell úgy elesni, hogy az befújható legyen.
3: Tehát föl sem merül, hogy esetleg kihagyjuk, ami jogtalan, hiszen
1: János, ez már irodalom, mert ismerünk olyan novellákat, amelyben mondjuk Moldova Györgynél, amelyben valaki végrehajtja a saját csapatán az erkölcsi ítéletet egy utolsó percben lőtt öngóllal. Itt is egy erkölcsi ítéletet kellene végrehajtani. Kérdés, hogy van-e olyan magasabb igazság, amely fontosabb, mint a csapat győzelmének az igazság?
5: Nincs.
4: Az, amit az angol csinál, ez egy nagyon nagy dolog,
5: azt lehet látni, hogy azt csinálják, hogyha a labda 16-oson belül van, ketten mennek rá a védő és a csatár, és a csatár érje el előbb, megpöcköli, érkezik a védőnek a lába, és simán futna a játékos tovább, akkor simán át tudná lépni, még el is érni a labdát, és be is tudná rúgni a 100%-os gólhelyzetet, de nem arra van ráva, hanem eleve arra van ráva, hogy így összezárja a lábát, a füvön csúsztatja szépen, tehát, hogy mindenképpen még véletlenül se kerülje el a védő lábát. Tehát egy természetellenes mozdulatot kell hozzá csinálnia, megszakítani a normális futását, és hogy átbocskázzon a védőnek a lábán. Tehát ez kötelező jelleget csinálja. Hát
4: bele kell gondolni egyébként abba is, hogy ha a játékos ugye morális megfontolásból kihagyja mondjuk a 11-est, mert hogy az nem járt, akkor az ő fejét leveszi a másik 10 ember, meg az edző, meg nem tudom miért.
3: De nem érné meg. Látja 2 milliárd ember élőben egyszerre. Hát történelemben vele.
1: Sporton kívüli legenda képződik belőle.
2: Itt az öltözőben tudod, mi van? Hát ez ne vegye ki a zsebünkből a pénzt.
4: Há, igen, pontosan ez.
2: Ez ilyen egyszer.
1: Szerintem, amit János mond, az kívül esik a futballpálya moráján, és tisztán egy elvont általános erkölcsi rendszernek lehetne olyan része, amelyet ebben a játékban teljesen fölösleges érvényesíteni, mint hogy a futballpályán más szabályrendszereket sem lehet. Mondjuk az atlétikai pályának a futó teljesítményét kár számon kérni, bár bennem forgott egy atléta párhuzam. Mondjátok, hogy a 11-es az már mesterfogás lett. Erre kiképeznek Dombi és más típusú labdarúgó, világsztárokat is. Az atlétikai pályán zavart titeket, János, téged erkölcsileg, hogy egy úgynevezett nyúl futót állítanak a világcsúcs kísérletet próbáló ember elé? Mindenki természetesnek vesz, hogy van valaki, aki lihegve és tüdejét megfeszítve fut 200 métert azért, hogy a 800 méteres futó elérje a csúcsot. Sportszerű ez, vagy sportszerűtlen? És ugyanakkor soha nem lesz főszereplő az illető, míg ez a 11-es csináló, ez egy nemzeti hős.
3: Nekem az szokott eszembe jutni, hogy ha egyszer végigvezetne és nyerne. Szabad neki egyáltalán?
1: Nem szabad. Nem szabad. Abszolút nem szabad. Ugyanis az üzlet nem arra van megkötve. Az üzlet arra van megkötve, hogy aki világcsúcsot fut, az kap 2000 dollárt. Viszont hadd használjam ki, Zsolt, mondtad ezt a harcászati párhuzamot, a játék hadi leküzdő jellegét, akkor ezen belül két tábor szegül egymásnak. Ezen belül a 11-es azért olyan, mint a vezérek párbaja. Van, aki rúgja, képviseli a gárdáját, és van, aki kapja, mondjuk Darvasi Laci a kapuban, abban a pillanatban, főleg amikor a hosszabbításos 11-esekre kerül sor, akkor egy párviadalra kerül sor. Ennek sincsen irodalmi párhuzama megírhatósága? Kérdezem először Lacit, aki leginkább tiltakozott az ellen, hogy a 11-es az mikrodráma lenne.
4: Egyelőre nem izgatott fel, szóval megmondom őszintén, nem tudom, hát lehet, hogy majd egyszer csak beúrik valami.
3: Ez tényleg egy külön része a focinak, alig tartozik hozzá, szóval nincs az a játék jellege a futballnak egy...
1: Ez egy megállított pillanat.
3: Egy megállított, igen. De mégis azért megfigyelhető akárhogyan is, csak azért, ha másért nem, mert kötelező nekik a másik kezén túljárni, és ezért mindent el is követ, aki rúgja, és az is, aki esetleg megpróbálja kivédeni. Mindenféle trükkök vannak, hogy a kapus egy méterrel az alapvonal előtt kilép, ami szabálytalan, és jobbra-balra lépeget, aztán...
5: Nem középre áll.
3: Nem középre.
4: Meg ugye a mágikus dolog a ráolvasás, hogy beszél neki szöveggel, úgy is kihagyod.
3: Szöveggel neki.
1: Se tele van a labdaérintés, kiérinti utoljára, hova teszi, ez mind-mind a néprajztudomány körébe is tartozik.
3: trükkök vannak. Egyszer olvastam egy kapusról, hogy a törülközőjét ilyenkor idegesen magához vette, megtörült az arcát, aztán mindig bevágta a bal sarokba, csak úgy véletlenül, mert az volt a mániája, hogy az vonzza majd a labdát, és az esetek többségében oda fogja rúgni a játékos.
5: Az a szabály volt, hogy nem szabad a kapust nézni, előre el kell döntened, hogy hova rúgott, közben nem hezitálhatsz, előre tudnod kell, hogy hova rúgod, és a kapussal nem.
3: No, azért mindig
4: szokott, aki hagyja egyébként, aki futás közben változik.
3: Van, aki megvárja, mint a kapus
2: előtt. Ugyanígy, hogy nem tudom, vettétek-e észre, hogy néha a 11-es rúgóhoz oda megy egy játékos társa, és úr neki valamit. Mert vagy abban a klubban játszott, a kapussal együtt ismeri a szokásait, és így ad tanácsot. Na most, hogy kirúgja a 11-est, az előre elhatározott dolog. Szóval van első számú 11-es rúgó, második és harmadik számú. Ugyanis, ha a 11-es rúgónak nagyon rosszul megy a játék, akkor nem jó, hogy vele rúgatsz a 11-es. Na, a legrosszabb 11-es rúgó közé tartoztam. Örök életedre,
1: úgyhogy... A lélektan későbbi tudósa hova is tartozik, mint egy ilyen lélektan?
2: Nem, annak egy alapvető problémája volt. Az igazi jó 11-es rúgók abszolút kétlábasak. Én meg abszolút egylábas voltam. Tehát neki fut szemből, fogalma sincs, hogy melyik lába fogja rúgni és hova a kapusnak, szóval annak két lábasnak.
1: Ilyen ideális focistákról én ma már nem álmodom, mert neki fut, nem igen van olyan 11-es rúgó az élmezőnyből, aki két lábbal.
5: És nagyon kevés van, aki szemből fut neki. Egyébként szerintem az egy lábasnál is teljesen kiszámíthatatlan. Ha csak nincs az, hogy a X játékos oda súgja, hogy én egy klubban játszottam vele, mindig jobbra rúgja a 11-est.
2: Vagy mindig jobbra vetődik. Soha nem álltam neki 11-es rúgni, és egy mérkőzésen már két gólt rúgtam egymás után. És akarom kijelölni azt a 11-es rúgót, aki soha nem tévedett. Két lábasot szemben neki futott, így gurigázta be. Norbi, rúg te, hát akkor mester hármas lesz. Na most elfektettem a kapust, elment jobbra. Hát mit gondolsz, hova rúgtam? Ennyivel a kapufa mellé, ott álltunk ott a sarok elé. Nem szabad, amit nem tudsz, az csinál.
1: A példa, amit mondtál egyébként, egy élő példa, nem egyszer előfordult régebben, még mostanában is a magyar bajnokságban is, hogy a gól királyságra esélyes, egyébként nem 11-es rúgó játékos kapja a módot, hogy gyarapítsa a góljainak a számát, és ez aztán nem megy.
4: Volt egy, most jutott eszem, egy rendkívül drámai 11-es rúgás, amit kihagytak, ezt a szerb Gyukics, valamikor 94 vagy 95 tájékán egy spanyol kis csapatban követte el. Nem emlékszem pontosan, hogy melyik csapatban játszott, akkor Tenerife vagy valami hasonló, és hogyha berúgja a 11-est, a 88. percben kapta a kis csapat a 11-est.
5: Ez a Deportivo
4: volt.
5: Ezzel nem nyerték meg a bajnokságot.
4: Ha berúgja a bajnok, ha nem rúgja be, akkor vagy a Real, vagy pedig a Barcelona bajnok. És a 88. percben kihagyta, mert csak egyedül ő mert elvállalni, és aztán sírógörcsöt, ideösszeomlást, és mifelé
1: kapott. Szóval nem véletlen talán, mondjuk bár a futballpályán ez megbeszélés tárgya, hogy nem egy spanyol állampolgárságú futballistára bízták, ugye mindig sorsdöntő Real Barcelona kérdést, amelyben egyébként akkor még egy harmadik lehetett volna a nevető győztes. Ez egy valóban drámai eset volt, hiszen éveken keresztül ez a csapat pályázott az elsőségre, és ekkor volt legközelebb hozzá, ma pedig már lejjebb foglalhat. Befejezésül kénytelen vagyok azt mondani, hogy itt sokféle 11-es rúgásról esett szó, és sokféle legendája, híres története, illetve népmiképp novella magú szolgáló feldolgozása is van 11-esek történetének. Mi azonban úgy cselekedtünk a 11-esről szóval, hogy leállítottuk a labdát, és éppenséggel nem bedurrantottuk a kapuba, nem rúgtuk erre, rúgtuk arra, rúgtuk amarra, talán legközelebb majd 11-est is rúgunk.
0: Tarján Tamás, Darvasi Lászlóval, Farkas Zsolttal, Kautsky Norberttel és Zelki Jánossal beszélgetett. A műsor 1998-ban készült, és utoljára 2016. június 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a hírek után hallgathatják meg.

0: amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Műsorajánló.
1: Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere. Minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Dunaworld-ön.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pákfáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imugoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: Még a nyelvújítás előtt!
1: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán! Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
11: Köszöntöm hallgatóinkat, itt a Kossuth Rádió. A hírszerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Szlotta Judit. Polgári Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő holnap találkozik a sakktörténet legeredményesebb női játékosával, hogy egyeztessen vele arról, vállalná-e az államfői tisztséget az új alkotmány elfogadásáig. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az országnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A miniszterelnök szerint Polgári Judit kivételes tehet teljesítményével és tisztességével, itthon és világszerte tiszteletet vívott ki. Éjféltől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Forsthoffer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök látja el. A parlament holnap szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Vonatpótlóbusz közlekedik holnaptól augusztus végéig Vámosgyörk és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A több mint 1 milliárd forintos beruházással megszűnnek a sebességkorlátozások. Így szeptembertől gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés. A MÁV buszok menetideje 33 perc, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. A budapesti és Vámos-György közötti vonatok a rendes menetrend szerint közlekednek. Halálos baleset történt az M80-as úton Körmendnél. Frontálisan ütközött egy kis teherautó és egy személygépkocsi. Az autóban utazó két felnőtt, egy férfi és egy nő a helyszínen meghalt. A velük lévő három kiskorú gyerek közül kettőt, valamint a kis teherautóból egy fiatal férfit súlyos sérülésekkel, de stabil állapotban vittek kórházba. Mindkét jármű totál károsra tört, a baleset okait vizsgálják. Egyre több felé okoz károkat a vihar. A katasztrófavédőkhöz a Balaton déli partjáról, Somogy, Komárom-Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépett elektromos vagy távközlési vezetékek miatt kértek segítséget. Érden egy iskola tetejét bontotta meg az erős szél, a hetes főút forgalmát több szakaszon leszakadt ágak és egy kidőlt fa akadályozta. Villámárvizeket és fennakadásokat okozott Romániában a felhőszakadás. A Bucsecs-hegység egyik üdülővárosában autókat és két járókelőt is elsodort a hegyekből lezúduló áradat. Villámárvíz bénította meg több órára a Brassót Bukaresttel összekötő főút forgalmát. Bukarestben fákat döntött ki és pincéket árasztott el, autókat rongált meg az ivatar. A vasúti közlekedésben is voltak fennakadások. A székelyföldi Kovászna és Hargita megye több településén is vörös riasztás érvényes, a nagy mennyiségű csapadék és jégeső miatt. Itthon késő estig nyugat felől zivatarzóna vonul át az ország felett. Jelenleg a Tiszántúlon és a déli ország részben riasztás van érvényben a várható viharok miatt, akár jégeső is előfordulhat. Holnap országszerte sok napsütés várható, csupán a nyugati, délnyugati tájakon lehet zápor, zivatar, hajnalban 15-20, napközben 26-31 fok lesz. Híradással legközelebb itt a Kossuth Rádióban, 22 órakor jelentkezünk.
0: Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A következő beszélgetést az 1998-as franciaországi labdarúgó világbajnokság kapcsán hallhatják.
3: Folytatjuk a labdarúgással kapcsolatos és a labdarúgó világbajnokság ihlette literátus beszélgetéseinket Kautsky Norbert, Darvasi László, Farkas Zsolt és Zelki János társaságában. Farkas Zsoltot, az írót, a kritikust először arról faggatom, miután ma a közönség lesz a fő témánk, a futballszurkolóknak a sereglete, hogy vajon igaz-e a labdarúgás esetében is az, amit most a modern művészetek esetében, az irodalom esetében is a tudományossággal, hogy a befogadó alkotja meg végérvényesre azt, amit olvas, amit lát, amit befogad. A közönség alkotja meg, az egyes drukker alkotja meg a futballmérkőzést?
5: Hát... Elég.
3: Álszent kérdésbe is.
7: Nem, tulajdonképpen, hogyha akarom, egy nagyon mély kérdést tettél fel, tehát a legalapvetőbb ismeret elméleti kérdés, ami tulajdonképpen a történettudomány alapkérdése is. Tehát, hogyha most veszed a, nem tudom, 1982-es spanyolországi világbajnokságot, vagy ahol mi is ott voltunk, és valószínűleg mindenki jobban felizgult a 78-as argentinait, hogy ott mi történt, nagyon sokan felidézik, és természetesen a hány felidézés annyi verziója. Annak ellenére is ez egy nagyon fontos dolog, hogy nyilván ezek a meccsek visszanézhetők, és a többi, ugye van egy ilyen természetadta feledékenység is a dologban, hogy végül is tényleg csak az számít, hogy 1-0 lett, 2-1, 5-0, stb. És a többit azt elfelejtik az emberek. Itt a VB-n is volt egyébként ilyen meccs. Például nagyon érdekes volt a Nigéria-Bulgária mérkőzés, ahol csak a 100%-os gólhelyzeteket vesszük alapul, akkor körülbelül olyan 10-8-nak kellett volna lenni az eredménynek. 1-0 volt. És az, hogy ott 100 000 gólhelyzet volt, egy izgalmas mérkőzés volt, dráma volt, nézi Jenővel szólva. Micsoda dráma! Az egyáltalán nem maradt fenn. Ez marad valószínűleg az ilyen későbbi elbeszélőkre.
3: Kautsky Norbert a múltkor beszámolt arról, hogy milyen 5 évtizeden keresztül játékosnak lenni. Törekedtél-e arra a játékosi pályafutásod mellett, hogy közönség is legyél, tehát ugyanolyan gyakran jártál le mérkőzésre, és van-e véleményed arról, hogy külön világa van, mint ahogy a pályának is van, a nézőtérnek?
5: Igen, igen. Családilag jártunk. Apám, a színészecsém, mert mindannyian futballisták voltunk. Na most ott egy dolog bosszantott bennünket mindig, a közönség szakértelmének tökéletes hiánya. Szóval az érzelmekkel vezényelt üvöltözés, aminek semmi köze nem volt ahhoz, hogy nagyon csekély, ami a pályán valójában történt.
3: Például Laci, baj ez, hogy így megoszlik mindig és örökkön két külön táborra a publikum, vagy nem baj?
8: Én azon gondolkodom, hogy mi számít közönségnek vagy publikumnak, mert ugye, ha csak azokat az embereket vesszük, akik kimennek a stadionba, és ott szurkolnak, vagy nem szurkolnak, kiabálnak, vagy nem kiabálnak, az egy nagyon szűk dolog. Medgyessy Gusztávnak van egy nagyon szellemes kis tárcája, hogy még fiatal fradi hívőként elzarándokolt a csapattal valahová vidékre, és ott nem jutott be a meccsre, nem volt jegy, és aztán a Moraj után szurkolt, hogy ő közönsége. Az is közönség nyilván, aki tévéből nézi. Az is közönség, aki rádiót hallgat, az is közönség, aki a kombinálja a kettőt is, ugye ez a klasszikus Szepesi féle megoldás. Mert az közönsége például, amikor mondjuk 1984-ben egy videóton győzelem után, nem tudom, hogy a Manchester vagy a Zseljezsnyicár nevű csapat volt éppen a kivert ellenfél, amikor volt a Vidinek ez a nagy menetelése, akkor a Szegedi Cső utcában laktunk albérletben főiskolásként, és ez egy lakótelep. Ez egy nagy lakótelep, és amikor vége lett a mérkőzésnek, kinyíltak az ablakok, és gyertyák gyúltak. Hogy ez a közönség, ez közönség, valószínűleg, hogy ez is a közönség. Tehát, hogy nem csak azokról az emberekről van szó, akik kimennek a mérkőzésre, hanem azokról is, akik valamilyen módon a játék részesévé válnak, akár 1000 kilométerről is.
5: Ez egy tipikusan pszichológiai jelenség, természetesen. A játékhoz annyi köze van, hogy egy átlag emberi életben a siker, a győzelem időszaka nagyon kicsi, még a lehetősége is.
7: Tehát valóban a közönség az többféleképpen értelmezhető, ki tudja, még az a szerencsétlen asszony és a közönség beértendő, akit a férje egyszer kivisz a meccsre, és ott végig unatkozza, lehet, hogy még ő is.
8: Hogy? Minden tovább.
3: Hát az a szerencsétlen, vagy szerencsés asszony, hogy kisebb viszi, van. És ez alatt csalja meg a férjét, az is tulajdonképpen a futball közönségébe a viszonyulók közé tartozik.
7: De már többféleképpen lehet a közönség fogalmát értelmezni, akár egyiket másikat végig is vehetjük. Mondjuk az a közönség, amelyik éppen kint van a meccsen. És ott valahogy megnyilvánul, és szinte azért is megy ki. Nem csak azért, hogy megnézze, hogy mi folyik ott, részese is a mérkőzésen, bekiabál, hogy fordíts, hogy jobbról balra íveld át. És ha netán ez megtörténik, akkor hetekig mesél, hogy miatta nyert a csapat. Tehát részese a sikernek, vagy közvetlenül elszenvedi a vereséget.
5: Vagy például te otthon. Furcsa lenne, ha bemázolnád magad, és úgy ülnél, hát
3: nemzeti színekben,
5: igen,
3: vagy csapat
5: színekben. Igen, mindenféle, igen.
7: Ami hadászati eredeti dolog. Igen. Amerikából jön, amerikai pedig az indiánoktól vett. Tehát az American football meccseken ott vezették be, meg a hoki meccseken.
5: Érdemes lenne, most én a Csematyit láttam, és sőt, labdát szedtem az MTK-pályán, a Csematyának is társadalmának, és akkor láttam, hogy Schaffer Spéci bácsi az edző, kérlek szépen, nem tudta elnézni, hogy 20-25 méterről nem találják el a kaput, és kérlek szépen gojzer varrott nyári cipőbe. Neki ment 3 méterről is Szabó Tóni bácsi, akit apám fedezett fel, és nekem csak Tóni bácsi volt. Azt mondta, Tóni, hova rúgjam? És oda rúgta. Bal felső sarok. Én MTK-t rukker voltam, amíg a zsidó törvények meg nem szüntették az MTK-t. És azóta nincs csapatom. Testvéreim közül 2 nagy fradisták voltak. De én nem emlékszem te egy sárra. Érted? Szóval egy zöldfejű sárra, valamire nem emlékszem. Pedig minden héten vagy az Üllői úton voltunk, vagy a Hungári úton az MTK-pályán, de én erre nem emlékszem.
3: De tehát tulajdonképpen kétféle szurkoló van, az egyik, aki minden eszközzel kifejezi a hovatartozását, a másik pedig, aki elrejti, nem akarja kiadni az egyébként ugyanilyen intenzív titkát. Ugyanakkor, ha a közönségről szó van, János, elkezdtél közönségen belüli személyiségtípusokat sorolni, de valójában itt most már közönség csoportokat kell egyre aggódóbb hangon sorolni, és kérdezni azt, amit a világ sajtó is kérdez, meg a tudatunk is kérdez, hogy nem fenyegeti-e ezt a játékot az a viselkedésmód, ami a labdarúgó világbajnokság alatt is többször adta negatív példáját, vagyis, hogy immár a futballtól, a sporttól részint függetlenül elszabadulnak azok az indulatok, amelyek tele vannak agresszivitással. Mit lehet ez ellen tenni? Egyáltalán szükséges-e most nekünk huhognunk, aggodalmaskodnunk ezen, vagy pedig bízzuk ezt a szakértőkre és a tévékamerákra és az igazolványokra és a rendfenntartókra?
8: Én naív vagyok ebben a kérdésben, de azt gondolom, hogy a világbajnokság speciális eset tudnilik, azok az országok, amelyek részt vesznek ezen a világbajnokságon, és nagyon komoly gondjuk volt korábban a szurkolói huliganizmus miatt, azok az országok a saját országukban rendbe rakták ezt a dolgot. Az angolok, a hollandok, a németeknél semmiféle különösebb probléma nincsen.
7: Otthon.
8: Otthon. És azért speciális számomra a kérdés, mert ugye most ugye van ez a hagyományos német-francia ellentét, vagy francia-angol ellentét, és akkor ilyen esetekben ez kijön.
3: Esetekben jön ki, hanem az angol szurkoló pusztán francia földön, még nem a francia válogatott ellen élte ki az indulatait, sőt, mi több, még a németek sem a franciák elleni csatájukat, hanem pusztán a francia földön való militáns és őrült vagy részek szenvedélyék.
8: Azok a hírek, hogy az angolok azok csak részegek voltak, és azok csak hőbe rögtek, viszont a német futballhuligánok azok szervezettel, mobiltelefonnal, taktikával és stratégiával támadtak.
7: Ez egyébként így volt, ezt a németek maguk is mondták, hogy azok, akik a legdurvább dolgokat csinálták, azok abszolút szervezettek voltak, fasiszta szervezetekhez tartoznak, stb. Ezeknek valószínűleg nagyon-nagyon kevés közük van a futballhoz, de azt gondolom, hogy politikai akciógyanánt használták, nyilván mindenki odafigyel, stb. És valóban az angol szurkolóknál ez úgymond habitus. Hogy a futballhuliganizmus kérdésével mi lesz, ezt valószínűleg egyáltalán nem befolyásolja a futball maga. Tehát ez nagyjából egy olyan globális probléma, hogy mit tudom, 1978-ban Amsterdamban még senki se lopott biciklit, ma mindenki lop biciklit, stb. Hogy USA-ban szintén mondjuk 75-ben senki se lopott autót, ma mindenki lop autót, stb. Tehát vannak ilyen bizonyos habituális változások, amik nagyjából globálisnak nevezhetők. Ezt hangsúlyozom, hogy a játék megváltozásával nem igazán függ össze.
3: Igaz ugyan, hogy a labdarúgás önmagában a labdarúgó szurkolók viselkedését talán nem befolyásolhatja, de azért, ami a játéktéren történik, és például mondjuk a gólöröm maga, az lehet provokatív. Hát gondoljatok meg, hogy régen a játékosok örültek, de nem vetkőztek ki magukból. Most szó szerint ezt kell mondanom, leveti, letépi a mezét, és a legsúlyosabb sárgalapos és egyéb büntetéseket is vállalva kontaktust teremt a közönségben, amelyben kifejezi, hogy mi vagyunk a legerősebbek, legnagyobbak, legügyesebbek, és valóban...
7: Lerúgja a szögletzászlót.
3: Kifejezetten állatias viselkedésmódokat is vállal az öröm kifejezését.
7: Nagyon meglepődtem, a Klinsmann mit csinált most a...
3: Kettő-kettő,
7: igen. Aztán ő rúgta a másodikat, igen, az elsőt a Bírhó fejelte, és akkor így, mint egy tényleg egy ilyen rendes, igazi vadember, így begyalogolt a kapuba, és így elkezdte rázni a hálót, mint az állat tényleg, és így látszott, hogy majd kevesen ki van vetkőzve magából, és hát a Klinsmann, akiről így
9: még magas,
7: szóval, nagyjából az image róla, igen, hogy egy ilyen kifinom.
9: Szóval azért én azt gondolom, hogy mégiscsak, hogy minden mindennel összefügg, akármilyen közhelyesen hangzik.
5: Szerintem ebben tökéletesen igazad van, ugyanis kizár dolog, hogy két jelenség, amely ilyen közelségbe jut egymáshoz, hogy az oda-vissza kapcsolatot ne jelentse.
7: Inkább arról van, hogy egyetlen közös okra vezethető vissza az, aminek a futballhuliganizmus egy leágazása, illetve az, hogy tényleg a játékosok most már mennek, mint az állat a pályán is, és eléggé durva.
5: Te tagadni tudod, vagy bárki tagadni tudja, hogy az agresszió számtalan formájában mindenütt a világon jelen van ebben a pillanatban, és világos. Mindenütt már van, ahol kirobbant, és van nagyon sok helyen, ahol készül kirobbanni.
7: Igen, csak tudod, ez egy nagyon-nagyon régi.
9: Én emlékszem annak idején, hát előfordult, azért láttam ilyet a saját szememmel, hogy kigurult az oldalvonalon egy labda, és a partjelző rosszul ítélt, és akkor az a játékos, akinek a lábáról kiment, föltette a kezét, hogy fordított ítélet. Szóval ez már elképzelhetetlen, mint ahogy az is szerintem, hogy valaki a nézőtérről bekiabáljon a bírónak, amikor a csalónak gondolja, és azt mondja, hogy szemüveget a bírónak. Hát ilyen ma már nincs.
7: Ja, ja. Szóval ez volt, igazad, ez
3: nem, nem szemüveget ez ajánlma, hanem ugye, még szóval bonyolultabb. Ez, nem pszichoterápia kezelésre utasítja.
7: Nekem a legelső élményem a focival kapcsolatban így közelből, tehát amikor először én vidéki gyerek voltam, kis faluban laktam, amikor először jöttem föl a fővárosba egy ilyen kettős rangadóra, ugye a Népstadionban, akkor még ilyenek voltak, és egy csomó ismerősöm volt, és az egyiket nagyon-nagyon megverték, ugyanis Dózsa Drucker volt a szerencsétlen, és bekeveredett a Fradi szurkolók közé egy ilyen valab csoportba, és hát gólnál ugye nem tűrtőztette magát, és elkezdett örülni szegény, és annyi volt neki. És nagyon, tényleg nagyon csúnyán megverték.
8: Olyan is előfordult, amikor játékos vert közönséget, ugye emlékszünk a Cantonának az esetére, amikor nem bírt elviselni az Angliába játszó francia játékos, hogy állandóan beszólnak neki, és egyszerűen szétrúgta.
9: Ez nagyon jó példa.
7: Pillanatnyelme zavar.
8: Igen. Igen. De mondjuk azóta, tehát ettől a jelenettől eltekintve például Cantona hatalmas reklámhordozó. Tehát most is reklámozza például azt a VB-t, ahol nincsen ott. Tehát
9: hát így függnek össze.
8: Így függnek össze. Tehát hogy egyébként, hogy szimpatikus maga a figura, vagy a jelenség, amit ő képvisel, van benne valami vagányság, tehát hogy meg lehetett neki bocsátani ezt a különben tényleg hihetetlen durvaságot, mert egy játékosnak tisztába kell lenni azzal, hogyha ilyen dolgot követel, akkor ott egy egész stadion indulhat neki egymásnak, és akkor ott...
7: Meg végül is, ha nem vagy ilyen végletesen elfogult, akkor hát tulajdonképpen mindenkinek megbocsátasz.
3: Érdekes módon.
7: Ugye Rijkaard lekötte a Föllert például, igen. Szóval most már nem jut eszembe a Rijkaardról.
3: Érdekes módon a beszélgetés sorozatunkban arról még nem igen beszéltünk, noha a mítosz szót kiejtettük, hogy valószínűleg a film és a könnyű zene mellett a 20. század egyik nagy mítosza, ami a kontinensek között is kapcsolatot és részint közös gondolkodás formákat teremt, az a sport és ezen belül a labdarúgás. Na most, ha ennek a mítosznak az istenei, a futballsztárok olyan magaslatokba emelkednek, ahol 100 millió dollár lehet az áruk, nyilvánvaló, hogy akkor a mítosznak a megélője, a mítosz népe, a közönség maga is fékevesztetté válik, ugyanis ez rettenetes mértékben irritáló, ez már nem mítikus, hanem minden racionális határon messze túl van, amikor egy játékosra kötött biztosítási összeg nagyobb, mint egy ember által egy élet kemény munkájával megkereshető összeg.
7: Ennek a pszichológiája, elég sokat voltam Amerikában, totálisan érthetetlen számra, hogy ott mi is történik ebben a sztárkultuszban, de negatíven nem vetül ki a sztárokra az, hogy tényleg annyi pénzük van, amennyit a normális ember nem tud elképzelni. Ez valahogy nem, sőt ellenkezőleg tényleg ilyen kvázi isteni magaslatokba emelkednek.
8: Nem arról van szó, hogy régen mondjuk, nem tudom, tehát mondjuk még a II. Világháború előtti időszakban a futball az inkább játék volt, a játék szó valódi nemes, és nem
7: szabadítős tevékenység
8: tradíciós értelmében. Most a labdarúgás nem játék, hanem üzlet, hivatás, még nagyobb üzlet, még nagyobb hivatás, harc, háború, reklám, szerződés, és a többi, és a többi. Tehát cirkusz. És cirkusz. Azért kell egyébként úgy örülni a gólnál, ahogy örülnek a játékosok, mert itt nem csak arról van szó, hogy a játékos maga eldurvul, hanem ezt tudatosan is csinálja. Tehát kitalál mindenféle gólörömöket. Tehát ez ugye készül rá. Ahogy készültek például a brazilok, vagy nem tudom.
7: Igen, ez is egy új dolog. Ez
3: igen, szerintem az edzésen ezt is gyakorlatilag.
8: És ez ugye arról is szól, hogy egy adott pillanattal még inkább a nézőt, a közönséget szolgálni. Nem csak magával a játékkal, azzal, hogy gólt rúgok, hanem játékon kívüli eszközökkel is, mert ez a nagy cirkusznak és a nagy üzletnek a része.
3: Ez a cirkusz jellem korábban is megvolt, csak az én szerény hasonlatom szerint régen a labdarúgás és általában a népszerű sportágok azok a manufakturális, szerény módon biztosítottak professzionális megélhetést. Én ismerek olyan 40 évvel ezelőtti labdarúgót, aki megcsókolta a lakás a padlóját, azt mondta Fradi bunda, tovább ment, megcsókolt egy bútort, azt mondta Dózsa bunda, és így tovább. Manapság a bunda szó szinte kikopott a beszédmódunkból, a szókészletünkből, mert nem a bunda formájában történik a mérkőzések adásvétele, és nem ott dőlnek el igazán a pénzek. az a cirkusz, amiről Darvasi Laci beszélt, az egy ilyen ponyva cirkusz volt, ahol néhány városszéli bohóckodott, és ezt merem mondani a 30-as évek labdarúgására. Ma ez egy kiépített, óriási kőintézmény, ahol gyárüzem szerűen ezt a tevékenységet immár nem manufakturálisan.
7: Igen, és nincs mese, tehát teljesíteni kell, és ez nyilván a játék jellege, ez megszenvedi.
5: Amit a pénzről itt beszélünk, az engem közvetlenül családilag érintett, hiszen apám az első profi játékosok közé tartozott. És mi nem értünk semmivel se jobban, semmivel se. Sőt, egy köztisztviselő többet keresett, mint amit apám. És még az a pénz bizonytalan is volt. A Sárosi Gyurka annak idején, akit én apámon keresztül ismertem, ugye, akinek Szabó volt az édesapja, két rend ruháért téli kabátért igazolta le a Ferencvárosba. Most 30-es éve futballjáról beszéltél, én 25-ben születtem. Ugye, és 30-ban már Grundok egyik menője voltam a testvéreimmel, és tulajdonképpen ott volt mindenki. Nem volt nekünk más lehetőségünk, ez volt a szórakozás. Érted? És nem volt futballlabdánk. Ugye, én ma is tudok rondlabdát csinálni, a kétféle módon, hogy csináltuk annak ide. És dekáztunk 30-at rondlabdával. Tehát a közönség később, hát ezekből adódott.
3: Amikor a labdarúgás közönségéről beszéltünk, akkor magunkat is közönségnek gondoltuk, most azonban elég speciális helyzetben voltunk, öten közönség, és azt hiszem, hogy annyit nyugodtan elmondhatok magunkról, hogy egyikünk sem fog őrültként száguldozni valamely város utcáin. Kérdés, hogy rongylabdát készíteni tudunk-e még?
0: Tarján Tamás, Darvasi Lászlóval, Farkas Zsolttal, Kautsky Norberttel és Zelki Jánossal beszélgetett. A műsor 1998-ban készült, és utoljára 2016. június 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: A következő beszélgetés az 1998-as franciaországi labdarúgó világbajnokság kapcsán készült.
1: Fúj bíró, hülye bíró, ezt mindnyájan kiabáltuk, és biztos, hogy amíg futball lesz, és amíg bíró lesz a labdarúgásban, addig ezt a közönségből számtalan ember kiabálni fogja. A futball világbajnokság kapcsán a labdarúgásról beszélgetve, Módos Péterrel, Kukorelli Endrével, Garaci Lászlóval és Zelki Jánossal, most a bíró személyét, a bíró jelenséget próbáljuk mérlegelni. Lehet ember számba venni a futballbírót?
2: Én abba veszem.
1: Ez hogy
2: nagyon tisztelem.
1: Egyszerűen azért, mert elvállalja a bíráskodást?
2: Meg hogyha jól csinálja, akkor az egy nagyon nagy dolog. Azért nagy dolog, mert ez egy értenie kell a futballhoz, pszichológusnak kell lennie. Nagyon büszke voltam, Szlovéniában néztem az előző világbajnoki döntőt, és amikor bemondták, hogy Magyarra, Sándorra, Pula, akkor úgy szurkoltam, hogy jól csinálja a Pula, hogy az borzasztó.
3: Inkább onnan közöltem meg a dolgot, hogy ugye amikor gyerekkorunkban Grundon focizunk, akkor nincs bíró. Na most akkor persze folyik a diskurzus, hogy úgy mondjam, hogy csalsz, te csalsz, stb. Tehát ott folyamatos csalások vannak, vagyis lecsalásozások vannak, hogy a másikat lecsalóztuk. Most, amikor szintén, hát nem a Grundon, de mondjuk egymás között focizunk, nincs bíró, és nem is kell, hogy legyen. Egyáltalán nem kell, hogy bíró legyen, mert mindenki hajszá pontosan tudja, hogy mi van.
4: És ez
3: mindenki.
4: És ez mitől van?
3: Hát az ember látja, hogy mi történik. Nagyon-nagyon ritka az, amikor van egy pici kis nézeteltés, vagy veszekedés. Na most a profiknál az a helyzet, hogy van bíró, mert minden. Persze, hogy kell, hogy bíró legyen, de azért ezt beszeretném ide vezetni, hogy amikor nincs bíró, akkor nagyon jól tudunk egymásra játszani bíró nélkül, és egyáltalán nincs ebből semmi probléma.
5: Egy szubjektív tényező bevezetődik egy olyan játékba, ahol hatalmas indulatok, hatalmas érdekek, tétek és pénzek forognak kockán. A bíró személye és a bíró éleslátása és pillanatnyi diszpozíciója, és ezért ez hát néha egy kicsit furcsává teszi ezt a játékot, ahol azért szeretnénk azt, hogyha valamiképpen elhihető lenne az, hogy objektíve a Jobbik csapat győz, és néha az történik, hogy a bíró pillanatnyi kihagyása miatt esetleg nem a Jobbik csapat győz, illetve mint legutóbb történt, ugye, hogy a Marokkó valószínűleg egy hibás bírói döntés miatt esett ki a továbbjutók közül. Hát szerintem ezek igen komoly kérdések, amit most a FIFA elutasított, hogy a videó bejátszásokat figyelembe kell-e venni, vagy nem, ugyanis hát főleg most, hogy ilyen nagyon tiszták ezek az ismétlések, nagyon jól láthatóak lassításban a vitás szituációk, és igenis sokkal jobb döntéseket lehetne hozni egy videó ismeretében. Most ez technikailag, meg a másik a les szabály, ugye, ami rengeteg vitára ad okot. Ezt nem tudom elképzelni technikailag, hogy történhetne, de hát igenis azért ez egy érdekes ellentmondás ennek a sportnak.
1: Hatalmas paródia, mielőtt Zelki János folytatná, hatalmas paródia lehetőségét érzem. Megtörténik a vitatott eset, a 22 játékos és a 3 játékvezető valamely technikai objektumra mered, a közönség drukkol, egy új játék kezdődik, hogy vajon mire jutnak, az idő szépen telik.
4: Én nekem egyszer sikerült emberszámba venni egy bírót a nézőtérről. Azt történt, hogy soha nem felejtem el azért, mert úgy elszégyeltem magam, és inkább arra emlékszem, hogy ez milyen rossz volt. Ültem a lelátón, és az Emsberger, ha emlékeztek, még egy ilyen...
1: Most is kommentálja a népsportban, nemzeti sportban a mérkőzéseket.
4: Nem fújt le egy olyan esetet, amit szerintem le kellett volna fújnia, mert rátartott az egyik játékos annak a lábára, akinek drukkoltam, és akkor bekiabáltam, hogy hülye Emsberger. És körülöttem is mindenki föl volt zúdulva, és akkor kinézett a nézőtérre, és úgy megtalált engem a szemével, hogy hogy, azt nem tudom, mert nem nagyon közelültem. És széttárta a karját, és úgy mutatta, hogy de hiszen, ha rátartott is, de nem érte el a lábát, neki ezt nem kellett lefújni, ez egy-két másodperc alatt játszódott le. Ha volt arra igénye, hogy egy nézőnek, aki őt hülyézi, egy pillanat alatt úgy mozdulatokkal megmagyarázott. Szóval az nagyon rossz volt, és az olyan nagyon emberi.
2: De nagyon lírai alkat vagy azért, mert Emberger egy profi bíró, és én lejátszottam olyan meccsen, ahol az nem volt touchvonal, de az Emberger elvette tőlem a labdát, és azt mondta, hogy beléptem a touchnál, és mondtam, hogy hol a vonal. Mutatta, hogy itt.
1: Vagyis az ő szemében, vagy az igen, ő fejében, ahol de, ő tudja, ahol ő húzza.
2: De egy szakmai dolgot mondanék. Hát a bíró a pálya tartozik, nem csak abban az értelemben, hogy a lepattanó labda az játékban marad, hogyha hozzáér, hanem hogy be kell kalkulálni, hogy milyen a bíró. Hát egy jó futballista, hogyha becsapja a bírót, az a játéknak a fortéja. Tehát ezért adnak most már sárga lapot a műesésekért. De hát mondok egy olyan klasszikus dolgot, ahol ezt a, egy játékos zseniálisan bekalkulálta. Volt egy Fradi Vasas 4-4, ahol egyszer elment az Albert, és a Mészői kiszorította 16-oson kívülre, a Florian visszahúzta a labdát, elcsúszott a Mészői. Na most nagyon messze volt a kapuló, nem sok mindent lehetett volna csinálni, de begurította a Mészői két keze közé a labdát, és ugye mind a két kezéhez hozzáért, és a Vadas nem tudott más tenni, mint hogy 11-est kellett ítélni. Ha jó bíró van egyébként, a bíró rendet tart a pályán. Ez egy nagyon nagy dolog. Hát én mondjuk a Zsoltot is szerettem, a Vadast is szerettem, hát a Zsoltnak a gonosz humora, hogy sportás menjen zuhanyozni.
1: Kiállításkor.
2: Kiállításkor a legnagyobb striciket megfogta.
1: Nagyon erős az igény bennünk, hogy a bíró legyen isteni teremtmény, ne tévedjen, mindent hibátlanul, ugyanakkor láthatatlanul, komikus ripacs szereplés nélkül oldjon meg. Elképzelhető a futballpályán, vagy bárhol az életben egy ilyenfajta tökéletes bírói igazságosság, mint amit megkövetelünk az egyébként a pályától erősen távol tartott, Franciaországban szinte karanténba zárt, megközelíthetetlen bíróktól?
2: Ezt Kukorelli tudja jobban.
3: Nem, ezt én nem tudom. Igazából engem az a kérdés foglalkoztat, hogy mi a különbség a van bíró szituáció, meg a nincs bíró szituáció között, és amit a Laci mondott, hogy sok pénz van, meg nagy a tét, meg nem tudom micsoda, szerintem ez nem különbség, nem azért kell bíró, mert nagy a tét, mert amikor mi egymás ellen focizunk, akkor is nagy a tét. Mert itt arról van szó, hogy ha én ott játszom, akkor ott győzni akarok, kész, pász, nincs mese, tehát nem azért megyek oda, mert sportolok, meg a testmozgás, meg ilyesmi, egyáltalán nem, mert le akarom győzni az ellenfelemet, és teljesen identifikus vagyok azokkal, akikkel választáskor összekerülök, ott esetben nem is szeretem őket, és az ellenfél csapatában hiába vannak a legjobb barátaim, én azokat is le akarom győzni. Nincs mese. És mégis, amikor valamit szabálytalanság van, meg minden, akkor azt bemondjuk. Most ezt nem tudom megmondani, hogy miért, de teljesen világos, hogy ez bemondatik, és értem, nem szükséges, hogy bíró legyen, és szerintem sokkal korrektebb így a dolog, mert így mindenre fény derül, hogy úgy mondja, minden turpisságra, míg amikor bíró van, akkor nincs az isteni bíró, nincs az isteni pillantás, amelyik ne tévedne.
1: Lehet, hogy Péter, neked is mondhatná, hogy lírai alkot vagy.
2: Nagyon lírai dolog, hogy még a futball az hozzátartozik a bíró. Hát, hogyha 11 becsületes
3: hozzá.
2: Ember...
3: Egyáltalán nem tartozik hozzá a futball.
2: Hát, ha 11 becsületes ember játszik együtt, akkor mi a tét?
3: Nem kell. Itt akkor pont arról van szó, hogy nem, egyáltalán nem kritérium az, hogy 11 becsületes ember legyen, hanem 11 felnőtt ember legyen.
1: Közelítsük meg úgy a kérdést, mind a hárman játszottatok, vagy játszottok olyan csapatokban, amelyek írótársak alkotta gárdák, újságírók, írók. Péter játszott másfajta csapatokban is. Lehet együtt játszani bíróval vagy bíró nélkül akkor egy gárdát alkotva, hogyha a veletek együtt focizók rossz írók, a ti véleményetek szerint? Tehát olyan csapatba kerültök, ahol a másik 10 közül 6-7 szerintetek pocsék költők.
3: Hát ez csak egy költőkérdés volt, mert egyáltalán nem kell. Egyszerűen nem kell róla, arról valakiről tudom semmit, hogy együtt játszam vele. Egyáltalán. Tehát a strandon oda megyek a focizó társaságra, is megkérdezem, hogy be lehet állni, és fogalma sincs, hogy kik azok, és beállok, és már egy csapatban vagyok vadidegen gyerekekkel, és tökéletesen identifikálódom velük, tökéletesen. És az ellenfelet meg tökéletesen le akarom hengerelni, le akarom győzni, igenis, itt az a tét, hogy legyőzzem a
4: De más. Tudod, miért lehet, hogy mégiscsak szükség van bíróra már olyan meccseken, tehát a profi meccseken, ahol bajnokságot játszanak, vagy valami kupáért küzdenek, mert ott nézőközönség is van. És a nézőnek egyszerűen jár az, hogy már amennyire lehet tévedhetetlenül annak a javára történjék az ítélkezés, amelyiknek igaza van.
1: Illetve amelyiket a néző szeretne, mert ő is
4: hát
1: bíró.
4: A bíró én vagyok, már a néző. Én az igazságot azt követelem, ha mást nem is, a játék lehet lapos, lehet unalmas, ki lehet hagyni gólhelyzeteket, lehet pottyagólokat kapni, de hogy megegyeznek a pályán a játékosok, hogy hagyjuk, nem volt olyan súlyos, rögtön elveszti az érdekességét.
3: Azt nem, aztán nem veszi el, de mindesetre belátom azt, hogy szükséges a bíró. Csak azt mondom, hogy létrejön a bíró, akkor is, ha nincs.
2: Az igazi fociba egyszerűen bele kell kalkulálni, hogy milyen a bíró. Hát a magyarok azért vesztették el az olaszok ellen egyszer a világbajnoki döntőt, mert a magyar centerhalfnak a stílusát az a bíró
3: nem bírta,
2: és végül kiállította. Pedig egy más bírónál ugyanaz elment volna. Tehát egy angol bírónál másképpen kell játszani, egy olasz bírónál másképpen kell játszani, a poolnál másképpen kell játszani. Szóval, mint az esős időben másképpen kell, mint a szeles időben, vagy a napos időben.
4: Garaci László azért nem szól hozzá ehhez, mert nem szereti a bírókat, vagy azért van róluk véleményed?
5: Nem, hát én mondtam, hogy szerintem mi ez a probléma, és igazából nem tudom erre a kérdésre a választ. Tehát szerintem mindenképp kell bíró. Mikor annyi idősek voltunk, mint a profi focisták, tehát ilyen 20-30 évesek, akkor elég kemény veszekedések voltak, azért én erre emlékszem. Meg arra is emlékszem, hogy most, amikor néha úgy alakul, hogy van bíró, az nekem mindig könnyebbség, szóval azt jobban szeretem.
3: Igen, mert akkor a felelősség elmúlik róla, tehát nem kell úgymond fernek lenned, vagy becsületesnek lenned, hanem lehet csalhatsz is.
1: Nem vádolnám ezzel szegény Garacit.
3: Nem, már most általános alany, tehát én most magamról beszélek. Akkor, amikor van bíró, akkor én is azt mondom, hogy nem volt kint, amikor kint volt, mert ugye nem, de abban a pillanatban nincsen, eszembe nem jut ez.
2: A jó bíró egyébként nagyon sokat jelent a futball szempontjából, tudnék az alattomosságokat, azokat nem engedi meg. Én azt gondolom, hogy a futballnak a legnagyobb ellensége az alattomosság. Az belemegy, hogy egy védő ötször rúg, vág, harap, csíp, elmondja, hogy ismeri az anyámat, apámat, és így tovább. Én nem voltam könnyen cukkolható. Mikor ötször belém rúgott, és berúgtam a gólt, utána nem mondtam azt neki, hogy öreg, szedd ki a labdát. De vannak játékosok, akiket lehet cukkolni, na most a vérprofi futballisták, már a magyarok közül is egy csomó ilyen van. A bíró ötször ítélhet rosszul. Nem fog visszaszólni neki. Már nem vágja a földhöz a labdát, illetve aki földhöz vágja, vagy hagyja magát, és hogy sárgalapot kapjon, az nem igazán alkalmas erre a játékra, vagy pihentetni kell, vagy pszichikailag föl kell hozni.
4: Érdekes egyébként, hogy valami olyasmi, olyan egyéniség sugárzik a jó bíróból, hogy látszik néhány perc elteltével is, hogy itt nem lesz olyan, hogy a játékosok majd vitatkoznak vele. Valahogy a tekintélye az első pillanatokban látszik, és a rossz bírón is látszik, hogy ezzel majd akármit lehet csinálni, nem?
1: De ez még tegyünk hozzá, János, annyit, hogy a jó bíróról is látszik az első perc után, hogy ma éppen rossz lesz. Én ugyanis nem emlékszem olyan bíróra, a legkiválóbbak közül sem, aki ne tudott volna óriásiakat meccs eldöntő módon tévedni.
2: Ez benne van. De egyébként az angolok ezt nagyon elegánsan csinálják. Hát azt mondja egyik néző a másiknak, hogy hát ez 11-es volt, mert kézzel ütött bele a védő. Nagy szerencse, mondja a másik teljesen higgadtan, hogy ezt a bíró nem látta. Tudnék, ez ettől függ. De Magyarországon egyébként, hogy most a metaforákat kihagyjuk, szóval Magyarországon a bíró sokkal fontosabb néha, mint egy jó játékos, mert Magyarországon a futball egy csőcselék hatalmába kezd kerülni, és hogyha rossz a bíró, akkor kihozza a nézőkből is az indulatokat, meg a játékosokból is.
1: Tehát hogy lehet, hogy Angliában, ahol sokkal inkább, ha a csőcseléken a nézőket, a vandálokat érted, a huligán szurkolókat, sokkal inkább az ő kezükben, birtokukban van a labdarúgás, ott éppen alkalmas volt a terep, hogy egy nemes példát hozzá.
2: Magyarországon nagyon elromlott a légkör. Én a nagyobbik fiamat, aki most éppen külföldön van, azt még kivittem meccsekre, és sajnos elfeledkeztem arról, hogy ott van mellettem a gyermek, aki ugye 5-6 évesen elkódorgott a Népstadionba, és egy másik szektorból hívogattam vissza, és nem féltettem. És ugye, mit tudom én, a kedvenc csapatom gólt kapott, és rászóltam a gyerekre, akkor ugye visszaszóltak a szurkolók humorral, hogy nehogy már a gyereket bántsa azért, mert azért falábú volt. Hogy akkor most belekötött, mit tudom én, egy fradi vasas meccsen egy 152 kilós vasas szurkolóba, és humorral válaszoltak neki. Most sörös üvegek repülnek, üvöltözés van, bejönnek, valami nagyon elromlott.
1: De ezt a bírók nem tudják megfékezni, vagy
2: de
1: nem
2: tudnák.
1: A bírók tudnák.
2: Hát én mondjuk kint voltam a Újpest MTK mérkőzésen, ott a bíró olyan vérlázító dolgokat követett el, amelyek kifejezetten a játékosokat is elgerték, meg a nézőket is elgerték, és ott látszott, hogy milyen profik a játékosok, mert amikor Lőrinc, Emil és Halmai megfogták Molnárt, és berántották a pályára, és hogy most már hagyd abba a beszélgetést, meg a kokettálást a nézőkkel, ebben pontosan benne volt, hogy ez a két ember profi is, meg sportember is, és pontosan tudja, hogy meddig lehet most itt elmenni. Mondjuk nem akarom a bíró nevét mondani, ő ezt nem tudta. Szegény.
3: Azt nem tudom feltételezni egyszerűen, hogy mondjuk egy bíró direkt hülyeségeket akar fújni meg minden. ha csak tényleg, ha meg nem veszik, de hát ezt meg nem lehet bebizonyítani, stb. De hogy direkt rossz legyen, azt nem tudom elképzelni. És hát ezek eléggé úgymond felkészített emberek.
2: Spontán és önerőből rossz.
1: De a te füledben is ott van az 1962-es chilei világbajnokság, Csehszlovákia-Magyarország mérkőzése, és Szepesi 1 milliószor megismételt hangja, Latisev csapnivaló, nem? Mit tudunk azóta, már meghalt az a játékvezető, de mit tudhatunk, hogy miért fújt úgy, ahogy fújt?
3: És ki tudja, hogy a hát Szepesinek igaza volt ebben, hogy hát a csapnivaló lett.
2: Nem fogadta el a magyaroknak, amit bevittek ilyen apró ajándékot a Latisev, és ugye ott elég sokszor visszajátszották azt a labdát, ami ott lepattant a gólvonal mögött. De hát volt, amikor magyarokat támogatták a bírók. Itt én úgy szégyeltem egyszer-kétszer magamat EB-selejtezőn, mert az támogatás volt. De hát a mostani VB-n is van olyan meccs, ahol lehet látni, hogy a...
1: És vannak hazaküldött bírók szép számmal, akik tehát nem azért vonultak haza, mert már nincs dolguk, hanem mert a dolgukat rosszul végezték.
4: Olyan mi munkálat egy bíróban, még akkor, amikor esetleg fiatal korában, vagy aktív labdarúgó korában, 20 évesen, 10 évesen elhatározza, hogy ő majd játékvezető lesz. Mert van ebben valami furcsaság szerintem, hogy az legyen valakinek jó,
1: hogy színni fogják.
4: Hát ha nem is az, hogy színni fogják, de kimegy a futballisták közé, és úgy rendet tart közöttük.
3: Hát nyilván egy hatalmi pozíció, ez az biztos, ezt nem lehet így.
1: Ez lehet a játék szeretetének a leküzdhetetlensége. Kiöregszik, másképp nem kerül a tűz, illetve a labda közelébe.
4: De hogy a negatív mozgása kell, hogy legyen. Ha jön a labda, nem rámozdul, hanem el kell, hogy hátrálni előre. Le kell, hogy hajoljon, át kell, hogy ugorja.
3: Ezt nem csinálnám.
4: Az egész egy ilyen fordított mínusz labdarúgó, aki ugyanakkor azokra, hát, akiknek csinálja. Ugyan,
2: hogyha nem lettetek volna bírók. Hát én sokszor vezettem meccset, mert nem volt ott aki. És akkor beálltam. Nagyon utáltam a szerepet, és időnként ilyen lelki fröccsöket mondtam, hogy öreg, ne rúdos, már tovább, mert hát kiállítlak. De rösteltem magamat, mert hát szarosz bírónak lenni.
4: Lennél bíró?
5: Én meg épp arra gondoltam, hogy hát ugye az embernek főleg gyerekkorában az a nagy álma, hogy ott legyen a pályán, ahol nem tudom, 100 000 néző tombol, és nagyon nagy a tét, egy világbajnoki döntő, vagy egy más fontos döntő mérkőzés. És erre nyilvánvalóan, ahogy így teltek múltak az évek, egyre kevesebb esélyen mutatkozott, és aztán néha eszembe jut az, hogy arra még elvileg van esélyem, hogy elmegyek bírónak, és nagyon jól csinálom, és egyszer még egy világbajnoki döntőt levezényelek.
3: Ott is valami korhatár, nem 40.
1: Igen, hát villámgyors fejlődésre van szükséged és karrierre, mert te vagy ugyan köztünk a legfiatalabb, és azt hiszem a nemzetközi korhatároz neked még 4 éved van, de az előrejutás azért a bírói ranglétán is lassabb.
2: 4 év alatt nagyon nehéz még a NB1B-hez is eljutni Magyarországon.
5: 46 éves a...
2: 45.
5: 45.
2: Ez eszembe jut, egyszer a Ferencvárosi Lehordók ellen játszottunk, és félbe szakadt a meccs, mert szabályos gólt a bíró szabályosan megadott ám, de ezt már nehezen viselték el a
1: Ferencvárosi
2: védők, igen. És hát félbe szakadt a meccs, ugye lefújta, menekült, bement az öltözőbe, bezárta magára az ajtót. Na most ezek azért kedélyes fiúk voltak, tehát szóval nem olyanok, hogy most megölik, hát... Itt, ami akkor már 4-2-re vezettünk, és együtt zuhanyoztunk el pont azzal a center halfal, aki, és mondtam, öreg, hát ez egy fiatal gyerek, most kezdte a bíróskodást, hát persze, hogy becsületes akar lenni. Mit ad Isten, abban a pillanatban kinyílt a öltöző ajta, és jött ki a bíró, surrant volna el, és ez a srác egy 100 kilós jó kisportot, teljesen vizes volt, átölelte, megtörölködött, és azt mondta, menjen nyugodtan, bírospor, én már nem haragszom.
1: Péter, te most egy anekdotikus emléket mondtál, vagy egy novella csírát mondtál?
2: Ez egy anekdotikus emlék.
1: Ebben a bíró problémában olyan nem túlzottan áttételes megírhatóság, írói költői tárgy van-e, vagy pedig ezt hagyjuk meg tisztán a futball, illetve a sportjátékok kérdéskörének?
3: Az, amit az előbb elpróbáltam elmondani, tehát, hogy

0: Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
0: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45-kor a Dunán! 1981-ben 4-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Norvégia ellen, és így csoport elsőként jutottunk ki a spanyolországi világbajnokságra. Azt a feledhetetlen 90 percet örökíti meg az egykor nagy botrányt kavaró klasszikus portréfilm a szőke szikla szemszögéből. És Mésző Kálmán, a kapitány. Ma 23:05-től a Dunavörtön. Műsorajánlót hallottak.
10: Kossuth Rádió Budapest, 22:00. Jó estét kívánok, hírek következnek 4 percben. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő holnap találkozik a sakktörténet legeredményesebb női játékosával, hogy egyeztessen vele arról, vállalná-e az államfői tisztséget az új alkotmány elfogadásáig. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. A miniszterelnök szerint Polgár Judit kivételes tehetségével, teljesítményével és tisztességével itthon és világszerte tiszteletet vívott ki. Az alaptörvény ma életbe lépett 17. módosítása értelmében éjfélkor megszűnik Sulyog Tamás államfő megbízatása. Ettől kezdve ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Forsthoffer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt alelnök végzi el. A parlament holnap szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. A hallgatók érdekeit szolgálja a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésének átalakítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter. Görög Márta közölte, a lépés helyreállítja az egyetemi autonómiát, valamint visszaadja és megerősíti az egyetemi szenátusok jogköreit. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar hallgatók visszakerüljenek az Erasmus programba, a magyar kutatók pedig ismét hozzáférjenek a Horizont programokhoz. Szerdáig kell jelentkezniük a szülőknek, gyermekük saját, jelezniük a szülőknek, gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessen az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult legyen az iskola kezdési támogatásra. Erre Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter hívta fel a figyelmet. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyermekeket, közölte a Balatoni Turizmus Szövetség. A vakáció alatt elérhető programok ára függ a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós, étkezést is magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek, a napközis programok ennél jóval olcsóbbak. Vonatpótló busz közlekedik holnaptól augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A beruházással megszűnnek a sebességkorlátozások, így szeptembertől gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés. A MÁV buszok menetideje eltér a vonatokétól, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyöste. A Budapest és Vámosgyörg közötti vonatok a rendes menetidő szerint közlekednek. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 16 és 26 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 22 fokot mérnek. A tengerszintre átszámított légnyomás 1014 hektopaszkál, gyengén emelkedik. Szinte mindenütt borult az ég, elszórtan esik az eső. A várható felhőszakadások miatt több déli és keleti járásban riasztás érvényes. Az átvonuló hidegfront hajnalra kelet felé elhagyja az országot, napközben sok lesz a napsütés. Délután nyugaton előfordulhatnak néhol futózáporok, zivatarok. Az északi tájakon időnként megerősödik a szél. Délután általában 26-31 fok valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb éjfél után 2 perccel jelentkezünk. Most 22 óra múlt, 4 perccel.
0: A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csupa egyszerű dologról írni. Mondjuk egy nyaralásról. Valaki olyannal, aki mentes az egésztől, akinek semmit nem jelent ez a tenger. Tulajdonképpen unja. A napot nem bírja, úszni nem szeret. Csak azért ül mégis a partján, mert a férjem, és muszáj neki. Ilyen egy diktatúra. És közben észrevenni, hogy elmúlt az élet, jó esetben szinte fele.
1: Kijárat az Adriára. Lovas Ildikó regénye részletekben.
0: Ahogy egyre mélyebbre úsztam kifelé az öbölből, a számban gyűlni kezdett a nyál. Erősen sós szaga volt a víznek, csípős, de nem hiszem, hogy amiatt. Napokig gondolkodtam azon, beúsztak-e a piros bójákig, amint túl már a csónakoké a víz. 50-100 méter nem különösebb távolság, inkább a lustaság tartott vissza, meg az, hogy lebegni sokkal kellemesebb, mint tempózni.
1: 9. rész.
0: Megbeszéltük, hogy lefényképez, ahogy a lebegek a vizen. Oda teszem majd az íróasztal fölötti polcra, hogy könnyebben visszataláljak a Jadrán melletti történethez. Ősztől csak ezzel akartam foglalkozni. Először 2 éve futottam neki a témának. Nagyon el akartam volna mesélni, hogyan is vannak a dolgok. A kicsi dolgok. Éreztem a testem az augusztus végi vízben. Hosszan mozgattam a lábam, mielőtt integetni kezdtem volna, hogy fényképezzen le, de nem tehettem, mert el volt foglalva. A hasam is kikerült valahogyan a vízből a lábujjaim után, sütötte a nap. Az orromba csapott egy hullám, hát újra hasra fordultam, hogy integessek, de még mindig el volt foglalva. Megnéztem, mivel. Megvolt a véleményem. Újra kinéztem. Még mindig el volt foglalva. Felháborodva csaptam egyet. Itt fekszem ebben a tengerben, amiről először azt tanultam meg, hogy a miénk. Később halkabban azt is, hogy csak volt, keményen meg azt, hogy már nem az. Itt fekszem, vendégeskedem benne, a határokat tekintve majd egy évszázad a kisebbségiként, és 10 perce halmozottan a 30 fölötti nők körébe tartozón. Nem 10 perce múltam 30, hanem 10 perce lebegek itt, hogy kiintegethessek végre, hogy lefényképezzem végre, hogyha leülök az íróasztalhoz, a képet nézegetve megírhassam végre, mi van, de nem integethetek, mert el van foglalva. Úgy bámul egy tigrismintás fürdőruhába bújt szolárium barna nőt, pontosabban annak a fenekét, hogy akár bele is fulladhatnék a vízbe. Beúszom a pirosan lebegő bójákig. A számban gyűlni kezd a nyál. Mire is megyek az eszemmel, a Jadránnal, amikor már nem játszom a középpályán? Ó, és azt se tudom, mit jelent a középpálya. Szerinte az úgy van, hogy attól, hogy én nem tudok róluk, még léteznek dolgok. Ezt nehezen tudom elképzelni, hogy létezhetnek dolgok a női életben, amikről én nem tudok. Ha igen, akkor azok nem körülöttem vannak. Akkor meg nem is számít. Tehát a középpályáról is hallottam volna. De nem hallottam, csak Pécsett, és akkor sem értettem. Amikor hozzánk lépett a 2 okos és számomra akkoriban igen fontos kolléganő, ugratni, heccelni kezdte, hogy a férfiak gyógyítják komplexusaikat azzal a tarthatatlan állítással, hogy a nőkből 30 fölött elveszik a báj. Hiába. 30 fölött a nők nem játszanak a középpályán. Történik velük valami. Elvész a hamvasságuk. Semmi baj azért, csak már nem olyan állati édesek. Így hangzik az eredeti mondat. Nekem is elmondta már K.E. a költő, de mindig hozzátette kedvesen, hogy vannak azért olyanok, akik még számítanak. Úgyhogy nyugodt is lehetek, mert számíthatok még, ha nem is játszom a középpályán, mert kb. 5 évvel ezelőtt elveszett a hamvasságom. De az is lehet, hogy a szülés után veszítik el, ezt a költő sem tudja pontosan. Így nem mélyedek el ebben magam sem, mert akkor már majd 10 éves semmi hamvasság nincs bennem. Igaz, állati édes meg sohasem voltam. Inkább a durcás fajtába tartozom. Vagy ez nem így számítódik? Ha az elmúlt évtized másként zajlik, akkor milyen lenne a fenekem? Úgy értem, ha tornáztatom, meg masszíroztatom, meg szolisztatom. Akkor is azt a tigris mintást bámulná. Annyira, hogy még véletlenül sem néz ki a tengerre. Rám. Most akkor megizmosítom. Beúszom a bójákig. és remélhetőleg bele is fulladok, hogy aztán bántsa a lelkiismerete. Jusson eszébe, hogy mivel volt elfoglalva. Mert nem egyszerű ez az egész. Amikor például semmi mással nem akartam foglalkozni, csak az erotikával, és előkészítettem több könyvet, akkor a Bataille könyv hátuljába például ezt írtam. 8.11.1993, Mosztári híd. Úgy néz ki, bármerre indulok is, az, ami 1991 és 2000 között történt, állandóan felbukkan. És nem olyan átütő, tragikus módon, csak a szélről, a csendességből, többé-kevésbé biztosból. Ezért egy kicsit szégyelnivaló is a történtekről való beszéd, ha nem távolságtartó, ironikus, leszámoló, ha érzésekkel teli. Viszont milyen is lehetne másmilyen? 8 éven át, mint valami jósdában úgy történtek körülöttünk a dolgok. Csak azt nem tudtuk mikor, melyik tavasszal kerül ránk a sor. A részvéttel a félelem keveredett, a távolságtartással a bemocskolódás. Hát így aztán nem rözögtettem gépekkel a fenekem. Ha jobban belegondolok, azért nagyobb bajok nincsenek. Ha szigorúan veszem, akkor a 171 cm magas, 35 éves és szőke egygyerekes nők közt lehet, hogy én vagyok a legjobb. A középpályán meg soha nem is játszottam. Még egyszer a hasamra fordultam, aztán indultam a bólyák felé. Tudod, mik azok a piros bólyák? Persze, hogy beúsztam, mert hiába integettem neked, hogy fényképezz le, amikor lebegek a vizen. Teljesen hiába, mert mással voltál elfoglalva. Arról, hogy talán emiatt, a fénykép hiánya miatt nem tudom majd folytatni kicsi tengerem történetét, most nem akarok mondani semmit. Nem. Nem akarom, hogy később lefényképezz, vagy holnap, vagy délután. Az előbb akartam, de már nincs kedvem. Amforák. Azok a piros bólyák műanyag amforák. Tudtad, hogy a megégetett halottak hamvait is abba rejtették? Ha véletlenül megfulladtam volna, tudom, hogy nagyon jól úszom, de ha véletlenül mégis, akkor ha partra vetett a víz, akár egy ilyen amforába is gyömöszölhettél volna, mielőtt egy ilyen tigris mintásat elveszel. És azt meg csak jó akaratból mondom neked, hogy ő sem sokáig játszik már a középpályán. Délután 6 körül valamennyire már összeszedtem magam. Igaz, akkor még a gyerek nem olvasta fel a tengerparti naplójának aznapi mondatát. A szobánkból látni lehetett, ahogyan a templom toronyban mozgásba lendül a harang. A ház, ahol laktunk, összeért a templommal. A bejárata egy másik utcáról nyílt, lejtőkkel, lépcsőkkel és kanyarokkal lehetett csak eljutni a bejáratig, de a szentély falát megérinthettük a kezünkkel. A vecsernyét követően nem mindig kapcsolták le a világítást, így az augusztusi késő délutánban vitrázsai mellett ittuk a teraszunkon a kávét. Jubica, a ház gazdasszonya csodálkozott. Ahhoz képest, hogy Pestről jöttem, nagyon jól beszélem a nyelvüket. Amikor kiderült, hogy ide Pestről jöttem ugyan, de Bácskából indultam, eltűnt a szája szegletéből a kedves mosoly. Nem nagyon tűnt el, de nem is maradt ott. Mint később, amikor megajándékozott a lila virágú futóbabszemekkel, kiderült, a férje Szlavóniából való. Rögtön eszembe jutott a Jádrán mozi mellett felállított emlékmű, rajta az 1991-ben meghalt sorkatonák és tartalékosok névsorával, korombeliek vagy nálam is fiatalabbak. Csak egyszer mentem oda az emlékműhöz, hogy leolvassam a tábláról a neveket, és még egyszer, mert a gyerek látni akarta közelről. A halottak nevei szinte a mozi lépcsőjének tövében. Azon soha nem csodálkoztam, hogy a folyótlan város legnagyobb moziának tengerneve van, nem azért, mert természetes volt, mert a tengert is magaménak éreztem, nem. Úgy soha nem éreztem magaménak. Mindig, ha megpillantottam kicsi tengerem a vonatból, autóból vagy repülőből, elámultam, és hálás voltam, hogy ott van. A mozi tengernevén azért nem csodálkoztam, mert szép volt. Gyönyörűen hangzott. Jádrán mozi. Ott álltunk a templom szentély fehér falának tövében, tenyeremben a lilás fekete magok. Elültetni a 4. hónapban, aztán a 6. már virágzik, rendkívül hálás és erős fajta, mondta az asszony. Szlavóniai. És rám nézett, és én elszégyeltem magam, tehetetlenül, bután. Már előtte úgy döntheted, hogy mégiscsak szeretni fog bennünket, úgyhogy a szégyenem elmúlt. Bár féltem attól, hogy kiderül, ottani ismerősük, szomszédjuk veszett oda. Ha így is történt, nem mondta. A nonája, vagyis a nagymamája ajándékozta ezt a telekrést az egyháznak. Azért lóg bele a haranglába a kávéscsészénkbe. Amikor zuhanyzás közben halkabra állítottam a vizet, hallottam a papot. Amikor visszaértünk az esti sétáról, a gyerek felolvasta aznapi mondatát. A mai nap uncsi, olyan, mint egy középkorú nő a díványon, idézett Csukás István Vakáció a Halott utcában című könyvéből. És erről nekem azonnal eszembe jutott a tigris mintás fürdőruha. Hogy azonnal mesélje el, de lehetőleg a pécsi októberrel kezdje. Mi van azzal a középpályával? És ott folytassa, hogy arra gondolt, öltözhetnék csinosabban. Tudom, hogy az már másod volt és máskor, de szeretném hallani. De legelőször, ki a középpályás? Pedig mielőtt felszálltunk a vonatra, már ellenőriztem, hol is játszom, mi is vagyok. A tengerpartra induló nőknek nem árt, ha tudják, milyen kategóriában vetkőződnek a parton. Fölkészülhetnek és megnyugodhatnak. Nem kell erőlködni. Pontosabban elkerülhető az a nevetséges és szánalmas próbálkozás, hogy úgy tegyenek, mint akik még játszanak a középpályán. Az ellenőrzésre úgy került sor, hogy a hív kivitt bennünket a költőhöz. Útközben szóba került hány nő is az egy nő, amitől nekem már igen sok gondolatom és érzésem támadt. Aztán hallottam, hogy hiába, no, ciki. És rögtön tudtam, pedig spagetti tésztát kevertem, amire pedig nagyon oda kell figyelni, hogy valami nő megint nem tudja, hol játszik. Közben valaki azt kérdezte tőlem, mekkora is a gyerek. Nem évre, hanem méretre. Nehezebben tudom megmutatni, mekkora a gyerek. És mekkora a gyerek? Nézik a kezem. És emelem. Tavalyig rendben volt, az idén kezdtem zavarba jönni, magamtól eltartott karral mutatni, kb. Ekkora. Mekkora? Hát így. És a mellem tájékán matatok, alárakom, fölé teszem, kimondom. A mellem ígér, de hozzáteszem gyorsan, azt hiszem legalábbis. Ez jutott eszembe akkor este, hogy a haját szárítottam készülőben a tengerhez. Amikor szárítom a haját, feje a melleim közé fúródik, úgy morog közéjük, hogy száraz-e végre, mert uncsi így áldogálni. Aztán rám néz, kedvesen vigyorogva, de azért távolságtartón. Látod, mekkora vagyok? Jól van, mondom ilyenkor. Csávósan áll a hajad? Nehetsz. Ez a melles tapasztalat egészen új, hogy mások előtt hozzáérek, alatta, fölötte hatalmas tenyerem. Nagy kezem van. Ezen gondolkodtam, hogy kivonult a tükör elé ellenőrizni, csávó-e valóban. Hogy jó képű-e ez a kérdés. Nem volt időm ezt az új tapasztalatot a legelsők egyikével összemérni, mert közben bejött, fürdőköpenye lebegett, szemében riadalom és távolság. Melleim visszahuppantak anyai állapotukba, fölé mozdultak, ahogy betakartam.
2: Valami szőr került a hónaljamba.
0: Bólintottam. A növéssel jár, tudod? A riadalom és távolság hatalmasabb lett. Könnyekben tükröződött.
2: De én nagyon szeretek gyerek lenni. Nem akarok még ilyeneket.
0: A továbbiakban beszélgettünk, vacsorát készítettünk, és betámogattuk az ágyába, amikor a film közbeni reklámba belealudt. A ceruza nem volt a telefon melletti kosárban, keresgélni kellett. Meglehetősen idegesen keresgéltem, hogy nekem most azonnal kell a ceruza, hogy bemehessek a fürdőszobába. Úgy láttam, több tapintatot várt volna tőlem, de nem szólt, csak megfogta a távirányítót, hogy ha úgyis a fürdőszobában leszek, akkor jöhet a szerbekbe vetett bizalom. A szerbekben mindig lehet bízni, a szerb rádió és televízió hármas csatornájában. Ott mindig van foci. Ezt nagyon utálom, mondtam, a középpályát. És a hosszú sárga ceruzával kimentem a fürdőszobába. Ellenőrizni akartam, nekem mennyi maradt a pályából. Meg azt is tudni akartam, jó lesz-e rám a fürdőruhám. Ehhez kellett a ceruza. 20 évvel ezelőtt az általános iskolások orvosi rendelőjéből érkezett hozzánk a mindenki által ismert és rettegett orvos, dr. Csé. Az osztályfőnök bejelentette, Fontos higiéniai előadást fogunk hallani. Nyissuk ki a fülünket, ne röhécseljünk, viselkedjünk úgy, ahogy a nyolcadikosokhoz illik. Nem emlékszem, hogy miről beszélt. Csak sovány, szép, fekete fejére és bőrére. A délszerbiai férfiak szinte esztétikai irgalmatlansága volt benne. Féltünk rettenetesen. Így, amikor felkapott egy ceruzát, majdnem elájultunk. Kiszúrja a szemünket, vagy mi lesz? Nem tudtuk. Ujjai közt vízszintesen tartotta a ceruzát. Vidíte, vidíte, szvi? Kérdezte szinte dühösen. Bólogattunk riadtan. No hát, lányok, akkor, ha ma hazamentek, fogjatok mindannyian egy ilyen hosszúságú ceruzát, dugjátok a melletek alá. Ha nem esik ki a ceruza, kezdhettek melltartót hordani. De nagyon, ha nem akartok tehenek lenni. Azóta van nekem mindig egy ilyen hosszú sárga ceruzám a házban. Hogy tudjam, hányadán állok. És miközben a Manchester megint szerzett egy gólt a nappaliban, nekem összeszorult a szívem, mert ceruza ide vagy oda. Nagyon értettem a gyerek szemében a riadalmat. Ugyanakkor annak is örültem, hogy nem lány, mert ha sikerül túlélnie a nőket 30 éves koráig, onnantól már mindig ugyanazt mondhatja. Nincsen semmi baj, csak 30 után a nők már nem olyan állati édesek, elvész a hamvasságuk. De ezt B mondja, nem én, érted? A gyerek már elaludt. Az oltár mögötti vitrázsablakok is elsötétültek régen, csak a világító torony rendszeres kacsintása maradt a teraszunkon, a pécsi ősz emléke mellett. Te nem mondod? Kérdeztem, és tudtam, hogy besétál a csapdámba, és aztán bosszankodni fog, mert ez mindig így van, de nagyon jól van így. Nem mondom. Akkor mit bámultál annyit azon a szétszoláriumozott fenekű tigris utánzatú fürdőruháson? És akkor megkérdezem, de pont akkor, amikor még nem mérges, csak bosszus, de már igazán kezdi megelégelni, hogy és akkor most rám fanyalodsz? Több forradalomra pedig nincs időm. Azt akarom inkább, hogy különböző városokban vetkőztessen a táj. 1980. május 5. hétfő. A magyar szó ezt írja. 1980. május 4-én, 15 óra 5 perckor, Ljubljanában megszűnt dobogni Josip Broz Titónak, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság elnökének, a JSSK elnöksége elnökének, a Jugoszláv Kommunista Szövetség elnökének, Jugoszlávia Marsaljának, a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság fegyveres erői főparancsnokának nagy szíve. Vagyis vasárnap halt meg. Nem emlékszem, mikor mondta be a rádió és a televízió, de talán este. Néztük a Telesportot vagy olyasmit, és bemondták. Gyorsan átkapcsoltunk. Hihetetlen volt, hogy amíg mi a vasárnap délutáni filmet néztük, kalácsot ettünk, unalmunkban elnyúltunk az ágyon, gyökeresen megváltozott az életünk. Most mi lesz? Ezt kérdeztem a szüleimtől. Háború? Nem is tudom, hogy jutott eszembe. Egy héten keresztül csak komoly zenét sugárzott a rádió. Országos gyász volt. Az iskolában a bejárat mellett felállítottak egy asztalt. Arra helyezték Titó fényképét. Minden órában két-két diák váltotta egymást két oldalt. Majd kiugrott a szívem, hogy helyes módon álljak ott. A temetésről is emlékszem. Mindenki sírt. Mi legalábbis sírtunk. És a szomszédaink, és az osztálytársaim is. Mondjuk azt biztosan tudom, hogy a mi utcánkban mindenki sírt. Azt hittem, megállt a világ.

James Bond szemébe húzta szalmakalapját, hogy nyugodtan olvashassa az Egy éve történt című rovatot. 87 éves korában meghalt Josip Broz Tito, eredeti nevén Josip Broz. Horvátországban született 1892-ben kisparaszti családban. Lakatosnak tanult. Az első világháborúban az osztrák-magyar hadsereg katonájaként orosz hadifogságba esett, és 1917 után a Vörös Hadseregben harcolt. 1920-ban tért vissza hazájába, és a kommunista párt tagja lett. 1934-ben emigrált, és 1936-tól részt vett a spanyol polgárháborúban. 1941-től Jugoszláviában szervezte a német és az olasz megszállók elleni partizánháborút. 1945-ben miniszterelnök lett, 1953-ban államelnökké választották, 1963-tól élethossziglan. Nem is volt gyáva. Kár volt érte, gondolta a kém. Majd felállt, kisétált a mólóig, aztán fejest ugrott a tengerbe.

Halottakon taposok, mert minden, ami egyszer megtörtént, itt van velünk. Ki fog rajtam ez a tengerügy? Meddig volt a bácskaiaknak tengerük? Mikortól nincs? Vagy fordítva, és előről. Annyiszor körbejártam annyi felől, meg annyi apróságban részletbe belelesve, hogy végül az egészből semmi ne kelljen. Szarok az Adriára. A végén kiderül, hogy csátoldotta meg a legelegánsabban. Ott fejezte be, ott maradt, ahová tényleg tartozunk. A határon. Sehol. A homokba fúrt fejünkkel. Csak hogy a metaforák visszacsapnak. Fejbe vágnak. Hálátlan dögök. Mert nincs ebben választás. Én például nagyon szeretném, ha volna, mint angolnak. Ezt szoktam játszani, van hozzá kockás plédem, lámpaernyőm és egy könyvem, Vidéki háza címe, onnan lesem a sápat napfényt. Ha volna nekem tengerem. De nincsen. Ha volna, kijáratom, ahogy a filmekben. Beülünk az autóba, egy-két óra is már le is értünk a tengerpartra. Mert akkor, ha lenne, így mondanánk csak. Tengerpart. De mi Adriának mondjuk, Dalmát tengerpartnak, Isztriának, Kvárnerónak. És ők is, akik ott élnek, nevén nevezik. Elkülönítik, elkülönülnek. Másmilyenek és másmilyenkednek. Saját történetük és történelmük van.

kijárat az Adriára. Írta Lovas Ildikó. Felolvasta Jordán Adél. Rádióra alkalmazta Németh Gábor. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. A műsor zenéjét Kakó Gyula állította össze. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.

hangjáték 2008-ban készült, és utoljára 2009. január 15-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Lebegni sokkal kellemesebb, mint tempózni. Megbeszéltük, hogy lefényképez, ahogyan lebegek a vízen. Az nagyon jó lesz. Oda teszem majd az íróasztal fölötti polcra, hogy könnyebben visszataláljak a Jadrán melletti történethez. Ősztől csak ezzel akartam foglalkozni. Kicsi tengeremmel. De már olyan távol kerültem az első nekifutástól, hogy szükségem lett volna segítségre. Mint a kék vízen lebegő test. Konkrétan én.
1: Kijárat az Adriára. Lovas Ildikó regénye részletekben.
0: Nagyon el akartam volna mesélni, hogyan is vannak a dolgok. A kicsi dolgok, mert csak azok számítanak, bármekkora is körülöttünk az élet. Vagy a halál. Néha undorítónak tartottam azt, amit láttam, amiről hallottam, amiben meg kellett kapaszkodni, hogy valamit írhassak is róla. Nem gondoltam, hogy kívülről, felülről szemlélődhetek. Lebeghetek a Jadrán tengerben. Vagy éppenséggel otthonosan. Éppen úgy, mint azelőtt.
1: 10. befejező rész.
0: Bosznián át leautózni a tengerpartig. Vasúti hídon zötyögünk. Tiki-taka, tiki-taka, tiki-taka. Így szólnak egy másik országban az autó kerekei. A síneken szólnak így. Nem mintha izgatott volnék. Végtére is kevés az esélye annak, hogy éppen most jöjjön a vonat. Bár volt rá példa, így a sofőr. Gondolom valamelyik kisiklott. Egy éles jobbkanyar után percekig autózunk anélkül, hogy fa levérezdülne. Aztán ott a másik határ. Ezt többször megcsináljuk. Ha jól számoltuk, 7-szer lépünk ki és be. Szerbiából ki, Boszniába be, ki. Horvátországba be, ki, Boszniába be, ki, Horvátországba be. Bosznián át leautózni a tengerpartig. Az nem ugyanaz, mint vonattal eljutni Rijekáig, vagy autóval Rijekától dél felé. Bosznián át leautózni a tengerpartig, szegfűszeggel teletűzdelni egy érett narancsot. Utoljára 1992 elején utaztam erre. Az autóbusz tele volt alig-alig pislogó fiatal férfiakkal. A hídnál mindenki rettegett, nem igazoltatják-e a rendőrök. Senki nem volt teljesen biztos abban, hogy valóban létezik a behívó parancsot át nem vevőkről egy központi lista. De abban sem lehetett senki sem biztos, hogy nem létezik. Boszniába átérkezni nagy fellélegzés volt. A busz evett, mormogott, ivott, mocorgott, nevetések hangzottak föl. A sofőr hirtelen kedvel fékezett egy birkasütő mellett. Senki nem ellenkezett, senki nem sietett. A fenyvesek lerázták a kavargó havat. Olyan volt, mintha nem ismertem volna a tájat. Mintha nem utaztam volna anyámmal és apámmal a tengerpartra ezen az útvonalon. Szarajevóban nem hó esett, hanem eső. Pocsolyák a hirtelen érkező sötétben. Kavargás. Akinek a kezét szorítom, akivel a Bascsársiját megismerem, aki Gavrilo Princip lábnyomát mutatja, akivel lakást keresek, kiadó szobát, egy lyukat, valami aprócska helyiséget, ahol aludhatnánk, nem is hiszem. Már nem hiszem, hogy az én emlékeim ezek. De az a nevetős szarajevói egyetemista a fiam apja lett. Szarajevóban kaptam a fiam reményét. A házi néni egy reggel hosszan nézett rám az udvaron, és aztán azt mondta, az év végéig fiút szülök. Nincsenek udvarok. Lejtők vannak és keskenységek. Minden lefelé mutat, vagy fölfelé kapaszkodik. Nem szoktam ezen gondolkodni. A boszniai háború kitörése előtt 3 hónappal miért volt annyi kóborkutya az utcákon? Akkor a csönd az estében. Szarajevóban mindenki vigyázott a másikra, nehogy megcsúszson a fagyos úton, ahogy lelép a villamosról. 3 pár fülbevalót vettünk. És a csodakútnál, ahol a kívánságot nem szabad soha és senkinek elmondani, a fülbevalós zacskó kiszakadt, úgy szorítottam. Nem azt kívántam, hogy sose nőjön túl nagyra a fenekem. Azt nem gondoltam, hogy futballpályákon fogják eltemetni a halottakat. Mégis újra végig kell utazni Bosznián, le a tengerpartig. Nem tehetünk úgy, mintha elfelejtettük volna. Nem viselkedhetünk úgy, mintha nem az ellenség oldaláról jöttünk volna. Nem érezhetünk úgy, mintha bűnösök lennénk. Nem játszhatjuk azt, hogy amiben felnőttünk, rendben volt. A saját illúzióimban sem hiszek. Úgy kell elmenni pisilni a benzinkúton, hogy éppen így viselkedjünk. Ne viselkedjünk. Nem egyszerű. Szimpla pisilésről beszélek. A benzinkutas a rendszámtáblát nézi. Mosolygok, kérdezek, a fene emlékszik már, hova is kell tenni a jét. És különben is nagyon elegem van az európai lelkiismeretemből, a kihagyó szívverésemből, az emlékeimből. A benzinkút mellett játszótér angol fűvel. Olyan zöld a fű, mintha az is az európai újjáépítési akció révén került volna oda. Megkerüljük, kimegyünk az út mellé, rágyújtunk. Éretlen gránátalmát tépünk. A városokban himlőhelyes épületek. A falvakban dzsámik, élő és halott házakkal. Kivilágított keresztek a hegygerincen. Minden el van osztva. Mosztár ragyog a fényben. A Neretva deltájánál szemerkél az eső. Bosznián át leautózni a tengerpartig. A folyóba belelógnak a felhők. Szeretném, ha Richard Burton állna ott, karbafont kézzel, győztesen. A kocsiban elővesszük az 1978-ban nyomtatott térképet. Még 85 kilométer, és Kupariban vagyunk. 1990 nyarán Dubrovnikból busszal mentem Kárdeljevóba, onnan vonattal haza. Akkor robbantották fel a vasutat. Mindenki erről suttogott. Én meg csak egy fehér nájlonzacskóban büdösödő harra emlékszem. Busszal lötyögtünk a megrongált sínek mellett. Akkor nem gondoltam volna, hogy nem lesz többé ilyen útvonal. Másfél évvel később, amikor a februári Szarajevóból zötyögtem haza, nem gondoltam volna, hogy az utolsó kimenekítő buszok alig egy hónappal később indulnak. Nem gondoltam volna, hogy lesz ilyen kifejezés. A Neretva völgye csöndes. Pálmák és üvegházak. Meglátjuk a tengert. Mindannyian visítunk, mutogatunk, a gyerek folyton elveszti a kék foltot. Elveszti, megtalálja. Nem hiszi, hogy még egy egész óra, vagy ha így zuhog, több is. Az 1978-as térkép a fejemen, csak így tudják széthajtani, kellőképpen megnézni, mennyit is jöttünk, hol is jártunk. Kupariban minden hotel szét van lőve. Lélegzetvételnyi hely nincs a lyukak között. A katonai üdülő előtt katonaposztol. Csak úgy, szokásból. A tengerpartig 100 éves pálmasor között gyalogolunk. A hotelkomplexum füvészkert mögé bújt. Néhány fa kidőlt, súlya nyomja a többit. A csöndben hallatszik a szuszogás. Leanderek borulnak a padokra. Babér errefelé sehol. A pálmákkal szegélyezett sétány végén a Grand Hotel. Mellette jobbról-balról 4-5 másik, újabb, a 60-as évek végének, a 70-es évek elejének stílusában. Mindent jól látni. Az ebédlő összeért a konyhával, az óriási sütők és mosogatók rozsdája lassan kúszik az ebédlő megmaradt gipszmennyezete felé. A szobákban csak a tapéta maradt. Az ablakkereteket nem a lövések vitték el, hanem a polgárok. Órákon át hallgatjuk a kabócákat. A tenger jéghideg, a bennünket is végigvert zivatar felkorbácsolta. Sehol ennyi kabóca. Sehol egyetlen ember. Fehér kövekből sejmesre rakott cukrászda teraszon heverünk. Zöld zsalugáterek nyikorognak a lövésnyomok között. Tűleveleket fúj a szél. Nincs annyi barna tűlevél, amennyit ott láttunk a Grand Hotel terasza melletti kertben. Strand nincs. A vízhez vezető lépcső körül rozsdás vasbetoncsövek merednek elő. Kikerüljük. Faágak, gajak, madárszar, kavicsok. A gyereket csak az zavarja, hogy hideg a víz. Nem akarunk rögtön kártyázni. Vagy miért nem hagyjuk, hogy bemenjen valamelyik szállodába? Ide is költözhetnénk, mondja. Arról beszélgetünk, összeszarnánk a itt magunkat éjjel. Össze. Nevetünk. Napokig járunk a katonai strandra. Így hívják a helyet, ahová a háború előtt nem tehettük volna a lábunkat. Nem lett volna annyi pénzünk. Senkivel nem találkozunk, csak néhány helybelivel. De ők nem a cukrászda hűvösét kedvelik. Kimennek a napra. A romos betonmúlón heverésznek. Amikor egy hajónak nagyzolt motorcsónak félével Dubrovnikba indulunk, akkor látjuk igazán jól a strandunkat, az öblöt. A születésnapomon megyünk Dubrovnikba. Az óvárosi kikötőből a főutcára jutunk, a kezdetén az emlékszobával, ami a Dubrovnik védelmében elesett férfiak fényképével van tele. 143 arcot számoltam össze. Többségük korombéli volt. A város minden bejáratánál térkép, amelyen pontosan bejelöltek minden találatot. Piros háromszögek, körök, attól függően, hogy az egész tetőt levitte az ellenség találata, vagy részben semmisítette meg. Fekete jelzések a gránát becsapódások nyomát jelölték. Piros feketétől hemzsegett a térkép. A könyvesboltokban szinte minden turistáknak szánt könyv címoldalán az égő Dubrovnik. A jugoszláv néphadsereg bevonulása Dubrovnikba csupán napok vagy órák kérdése. Amennyiben a fasiszta hadsereg támaszpontot létesít az óvárosban, leromboljuk azt. 1991. október 5-e. Dubrovnik nincs beszélyben. Az a város a szálloda tulajdonosok elkurvult városa, ahová amerikai banyák, brit buzik, hülye franciák és német gépírónők járnak. Dél-Kelet-Európa már különben is a német gépírónők gyarmata. Nekünk nincs szükségünk szövetségesekre, mert az amerikaiak korruptak, az angolok ostobák, a franciák jobboldaliak, az oroszok viszont szegények. 1991. november 21. Ha kell, építünk majd egy még szebb és még régibb Dubrovnikot. 1991. december 16. Egy furcsa pillanatban önmagával találkozott a gyűlölet. Mi meg álltunk a főutcán, értettük, ismertük mindkettőt. Van úgy, hogy a hányinger a legszebb városban ömlik szét a szájban. A Pax konobában ebédeltünk. Ünnepi lakuma volt, szülinapi. Hihetetlen lassúsággal jött ki a pincérnő. Vagyis nem volt az a lassúság hihetetlen. Nagyon is ismerős volt. Jó leső. Van, ami állandó. Az állandóság volt hihetetlen. Az egész dubrovniki nap az volt. Nem lehet jól elmondani. Mint ahogy nem lehet újraélni semmit. A szó is cselekedett. Mégsem találhatunk ki új és más szavakat. Pedig egy másik városba tértünk vissza. Illene. A könyvesboltokban Gyé megvásárolt szinte mindent, ami a honvédőháborúról szól, mert most ezzel foglalkozik. A következő néhány napban én is elolvastam néhányat, beleolvastam néhányba. Megnyugtató, hogy ebben nincs különbség köztük. Az igazság az ő oldalukon áll. Mindig az övékén. Nincsenek érzéseim. Szobáink előtt ülünk a keskeny teraszon. Alattunk egy benzinkút, mögötte a műút, fölötte a hegy, a mögött egy másik ország. Vagy nem másik, hanem ugyanaz, amelyikben nyaralunk, de onnan támadt az ellenség, akikkel egy országban élünk. Vagyis nem élünk egy országban, de az volt a cél, hogy egy országban éljünk. Futnak a bogarak. Arany írhatta volna meg. Fénylő bogarak a tengerpartot védő hegyvonulat cérna útjain. Este van, nyugalom. Az autók moraja alig hallatszik a hegy felől. A műúton száguldókat megszoktuk. Hazai pelinkovácot iszunk. A gyerek zsíros kenőcsöt izzad piros hátán, és nyüstöli a számítógépet. Bosznián át kellett leautóznunk ide. Szembesülni fölégetett, szétlőtt emlékekkel, a gyerekkorunk hazugságaival. Itt ülünk a tengerparttal a hátunk mögött, egy szimpatikus, bárkissé közönséges kinézetű benzinkút fölött az augusztusi estében, és minden emlékünk valaki másnak fájdalom. Gyerekkorunk minden pillanata valaki más számára hazugság. Még saját magunk számára is az. Viszont az Adriai tenger a legjobb a világom. Rám néztek, még a gyerek is kidugta a fejét. Mire ez a felkiáltás? Mintha nem ezért lennénk itt, mert a legjobb dolog a világon. Volt egyszer egy vadnyugatban, azt mondja Claudia kardinále, hogy nyugodtan meg is kúrhatják, akár mind a hányon, nem tehetnek kárt benne, amíg egy dézsa forró víz van. Utána olyan lesz, mint előtte. Csak egy mocskos emlékkel többet cipel magával. A kitömött madár utolsó üres oldalai lévő ceruzával megrajzolt hevenyészet térkép az egyetlen számomra hiteles irodalmi emlék Szarajevóból. Az elkerülhetőbe vetett bizakodás, a szarajevói lányok csinos viháncolása lehetetlen tűsarkúikban, az önkiszolgálókban totyogó öregek, a kávézók kissé eltátott szájú férfi vendégeinek nyugodt mosolya, amivel végignéznek az ő utcáikon. Mindez érthetetlen és távoli emlék. Elmondhatatlannak gondoltam, hiszen én hazautaztam, hiszen a szarajevói egyetemista is kijutott a tömött buszok egyikén. Ahogyan a túlélők mindig a hallgatás hagyománya mellett döntenek, mert így folytathatják, elfolytva és hallgatva. Azok, akik nem túlélői, nem részesei voltak, nem vállalhatják a beszédet. Miután visszahajókáztunk Dubrovnikból, többet nem mentünk a katonai üdülőbe. Magukra maradtak a kabócák. A városi strandra jártunk az összes többi nyaralóval. Egy hihetetlenül magas pálmafa alatt tanyáztunk, és a homokos, hosszú métereken keresztül sekély tengerben labdáztunk órákon át. A gyékényről beláttam a tengerparti házakba, a csupasz, megfeketedett falakra. Ráláttam a beroskadt tetőre. Labdázás közben is láttuk a szétlőtt házakat. A gyékényen ülve szendvicseket ettünk, makaóztunk megállás nélkül. Gyé és a gyerek rendre megsértődtek, ha elfelejtették bemondani. Náluk jobban csak én tudtam elfehéredni, ha győzelem helyett 4 kártyát kellett újra felvennem. Összevesztünk, eldöntöttük, hogy mégsem eszünk kagylót, és nem akartunk ennél többet. Szarajevóban visszaaplikálták a betonba Gavrilo Princip lábnyomát. Finoman visszaillesztették. A hír szerint azért döntöttek így, mert a turisták szeretik az ilyesfajta látványosságot. Nem az első világháború jut eszembe Szarajevóról. Inkább az, hogy elhitették egy várossal, akár az ország virtuális fővárosa is lehetne, szellemi, kulturális. Nem tudom, hogy az volt-e. De a bátor Szontag által Európa virtuális fővárosa lett. Akik nem azt mondták, hogy mindez önreklámozás, azok megtapsolták. Mindannyian tisztes távolságból tették. Leghangosabban azok örültek, akiknek elfogadható volt a magyarázat. Azért Szarajevóban, hogy a művészet által a város visszajuthasson régi önmagához, a multietnikus, multikulturális, multitoleráns valóságához. Ilyen volt-e, nem tudom. Magát a cselekedetet, mert gyönge szar az ember, és ez benne a legszilárdabb, hihetetlenül bátornak gondoltam. Ritka pillanatnak, amikor a szavak szarása helyett művészi cselekedettel tettek hitet az élet mellett. Engem leginkább elnémított. Különben sem tudtam, mit kellene éreznem. Ugyanis nem hiszek semmilyen multiban. Vásárolni is a sarki kis boltba járok. Ha átcsúszogtam a boltba, míg a rádióban a híreket mondták, és rágondoltam a városra, semmit nem éreztem azon kívül, hogy haza akarok menni és befüggönyözni. Ez megmaradt. Folyton befüggönyözök. Ha Szarajevóra gondolok, leginkább egy lepusztult kis boltot látok magam előtt, sötét lyukat, üres polcokkal, meg egy kifestett nővel, aki a kérdésemre, van-e fokrém, visszakérdezett, Kolinosz? Mondtam, hogy mindegy, mire újra megkérdezte, Kolinoszt akarok-e. Aztán megtudtam, hogy ott így szokás, a tornacipőt Adidasnak hívják. Ha nem a boltra gondolok, akkor egy kávézóra, amelyik a hegybe ékelve várt, üvegfala előtt bárszékek, asztal nem is fért volna, megfizethető kávé csoda illattal. Ha nem vagyok elég óvatos, ezzel a kávézóval álmodom. Egy nő kicserélte a bőrtáska pántját arra, amelyik nekem jobban tetszett. Látom a kezét, ahogy megcsavarja a kemény bőrt. Miután hazajöttem Szarajevóból, 2,5 évig nem utaztam. Győr volt az első város, ahova elmentem. Hány ingerem volt a boldogságtól, hogy élek. Bosznián át leautózni a tengerpartig, hogy elmúljon a tehetetlenség szégyene, a kívülállók némasága, hogy legyenek szavak arra, amihez, mire felnőttem, semmi közöm nem volt.

A házhoz közeli kávézóban, ahol a tulaj Gyé kitűnő barátja lett, lefoglaltunk egy asztalt, hogy megnézzük az olimpia egyik fontos eseményét, a horvát-magyar vízilabda meccset. Csöndesen üldögéltünk, bár azt időben megkérdeztük, nem zavarja őket, ha szurkolunk. A győzelem mámorában még én is ittam egy pohár bevandát, amit a nagylelkű és sportszerű tulajdonos fizetett. Később a teraszunkon üldögélve úgy ítéltük meg, ennél jobb dolog nem is történhetett volna velünk. Vagyis még azt is megbocsájtották nekem, hogy a nyaralást az olimpia idejére időzítettem, mert átélhettünk valamit abból, amiért szeretni lehet az Adriát. Gyé a legkevésbé sem szereti az Adriát.

Agyiból lehetne több. Ő csak a horvát tengerpart kifejezést ismeri, és hosszan nyújtja a lágyító jéket. Amikor meghallotta, hogy 10 órán át autóban kell ülnie, egy kicsit inkább otthon maradt volna. Miután mindenkit meggyőztem, heteken át készülöttem. Bosznián át leautózni a tengerpartig. Hamis performance. Csád Gézáé volt a tökéletes. A hibátlan műalkotás, az egyszeri, megismételhetetlen. Ott maradni a határon, homokba fúrt fejjel. Mivel ehhez gyönge vagyok, marad a Makaó az Adria partján, a pálmafa alatt. Vagy az a boldogság, hogy nincsenek érzéseim. Csak ez a napsütés.

kijárat az Adriára. Írta Lovas Ildikó. Felolvasta Jordán Adél. Rádióra alkalmazta Németh Gábor. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. A műsor zenéjét Kakó Gyula állította össze. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.

gyötrelem. Gyötrelem, gyötrelem. Nem bírtam. Nem bírtam szabadulni tőle. Minden szabadulási kísérletem meghiúsult. Azt halangúnyoltam gondolatban, ahogy csak telt tőlem. Ugyan mi jöhet ki az olcsó, hát mögötti gúnyolódásból? Mert a lány ebből a szempontból olyan, mint mindenki más. Soha nem ijed meg attól, aki azért gúnyolja, mert nem eresztette magához. Nem vett tudomásul. Nem vett tudomásul úgy, ahogy csak egy modern bakfis képes. Bár nagyon is jó tudta, mennyire beleszerettem modern bájaiba. Fokozta tehát a bűbájosságát. Tyúk komissággal, rafináltan ágált, de gondosan került minden olyan kacérfogást, ami függővé tehetné tőlem. Úgy csinálta, mintha önmagáért lenne egyre vadabb, szemtelenebb, merészebb, élesebb, hajlékonyabb, kisportoltabb, lábikrásabb. Virgoncul átengedte magát elragadó modern vonzerejének. És amikor ebédhez ült le, milyen maga biztosan ült le. Éretlenségében éretten, közömbösen, és maga magáért. Én viszont neki ültem. Neki. Ő érte ültem. És egyetlen másodpercig sem bírtam nem ő érte ülni. Ő benne voltam. Ő foglalt engem magába a gúnyolódásommal együtt. Az ő ízlése, az ő ízei voltak számomra döntők, és csak annyira tetszettem magamnak, amennyire neki tetszettem. Micsoda tortúra. Fülig beleesni. Maradéktalanul bent kuksolni a modern bakfislányban. És soha. Egyetlen egyszer se kaphattam rajta, hogy csak egy kicsit is megtöri a modern stílust. Sehol semmiféle hézag, amin át kijuthattam volna a szabadságra, elinalhattam volna. Éppen ez bűvölt el benne. Érettség és szuverenitása a fiatalságban, stílusbiztonsága. De nem kellettem neki. Pofázmányt csinált nekem. Napról napra szörnyűségesebb pofázmányt. Ha nem ismerek kegyetlenebbet annál az embernél, aki pofázmányt csinál a másik embernek. Minden lehető eszközt megragad, hogy nevetségességbe, groteszségbe, maskarádéba taszítsa a másikat, mivel a másik rúdsága táplálja az ő szépségét. Végül végső kétségbeesésemben a legvadabb terveket kezdtem szülni a diáklány fizikai megsemmisítésére. Elrondítani az arcocskáját. Megcsonkítani. Levárni az orrát. De Mennyus és Szifon példájából tudtam, hogy a fizikai erőszaktétellel nem sokra megy az ember. Nem. A lelken az orr nem segít. A lelket csupán a lelki fölény szabadíthatja föl. És mit is tehetett az én lelkem, ha egyszer ő benne kuksolt? Ha benne voltam a bakfisban, teljesen magához állt. Lehet-e a saját erőmből kikászálódni valakiből, az semmink sincs rajta kívül. Semmilyen támaszunk. Semmiféle kapcsolatunk semmivel. Csak is ő általa. Ha fogva tartunk, stílusa teljesen urrá lesz rajtunk. Ó, stílus. Minden zsarnokság eszköze. Álltok rá.

0: jött az a pillanat, amikor véletlenül ifjas jóvoltából, igen, épp az apja jóvoltából meglazultak a stílus bilincsei, és én kissé visszanyertem bíró képességemet. És akkor rohamra indultam, teljes gőzzel. Hajrá, hajrá, hajrá, neki a stílusnak, a modern bakvislány szépségének. Különös dolog. A mérnöknek köszönhetem szabadulásomat. Ha a mérnök nem segít, örökre rabságban maradok. Ő idézte elő, bár akaratlanul, azt a kis eltolódást, melynek következtében egyszer csak a bakvislány találta magát én bennem, nem pedig én a bakvislányban. Igen. A mérnök húzta belém a lányát, és hálás leszek érte halálomig. Emlékszem, hogyan kezdődött. Emlékszem. Épp hazajöttem az iskolából ebédre. Ifjasék már az asztalnál ültek. A lány behozta a krumplilevest, a bakvis is ült, tökéletesen ült. Kisé bolsevista fizkultúrával, gumitalpas félcipőben. A levesből alig evett, viszont felhajtott egy pohár hideg vizet, és egy karé kenyérrel csúsztatta le. A levest lehetőleg kerülte. Felvizezett pép, meleg és túl könnyű, nyilván árt a típusának, és minél tovább éhes akart maradni, legalább a húsig, mert az éhes modern bakvis magasabb rendű, mint a jól lakott modern bakvis. Fiosné is kevés levest evett, és egyáltalán nem érdeklődött, mi történt az iskolában. Miért nem érdeklődött? Azért, mert nem ismerte el az ilyen anyai kérdések létjogosultságát, és egyáltalán kissé undorodott az anyáskodástól, nem szerette az anyát, a testvér jobban megfelelt neki. Én kérlek, Viktor, sózd meg, mondta oda nyújtva férjének a sót egy igazi hűséges élettárs és velszólvasó hangján. És akkor ifjasné mélyet sóhajtott, és intelligensen a jobb jövő és Zseromszki üvegházainak szem előtt lebegő látomásával, a tegnapi Lengyelország küzdelmeinek hagyományaihoz kapcsolódva, és a holnapi Lengyelország felé igyekezve így szólt: Zuta, ki volt az a fiú, aki ma hazakísért az iskolából? Ne felejj, ha nem akarsz, tudod, hogy semmiben sem korlátozlak. Az ifjas lány közömbösen ette kenyérdarabkáját. Nem tudom, felelte.
1: Nem tudom,
0: mondta nyájasan az anyja. Leszólított, mondta a bakvis.
2: Leszólított,
0: kérdezte ifjas. Voltak éppen csak úgy gépiesre kérdezte. De már maga a kérdés súlyosbította a dolog holderejét, régi típusú apai elégedetlenségnek vélhette az ember. Ezért ifjasné közbelépett.
3: Ugyan mi ebben a különös?
4: Leszólította? Nagy ügy. Hadd szólítsa le.
3: Zuta,
5: talán rendezvút beszéltél meg vele? Pompás.
4: Talán el akarsz menni vele kajakozni egész napra? Vagy talán
5: víkendre utaztok el valahova, és nem jössz haza éjszakára? Hát akkor ne gyere haza!
4: Nyugodtan maradj ki vele éjszakára. Vagy talán
5: pénz nélkül akarsz elmenni vele? Talán azt akarod, hogy ő fizessen, érted?
3: Vagy talán
4: te akarsz fizetni, érte? El akarod tartani? Akkor adok rá pénzt. De valószínűleg mindketten jól elboldogultok pénz nélkül, igaz?
0: A mérnökné szó, ami szó, kissé elgaloppírozta magát, de a lánya ügyesen kitért előle. Túlságosan nyilvánvaló volt, hogy anyja az ő közvetítésével szeretné kiírni magát. Jó, jó, mama, rázta le semmit mondom. És nem vett a fasírozottból, mert a vágott hús nem tett jót az egészségének. Kelleténél könnyebb és puhább étel. A modern bakfis nagyon óvatos volt a szüleivel. Soha nem engedte őket túl közel magához. De a mérnök már fölkapta a felesége fonalát. Mint hogy az asszony azzal gyanúsította, hogy valami rosszat lát a lánya leszólításában, most ő is ki akar tenni magáért. Így kapkodták egymás fonalait máskor is.
4: Persze, hogy nincs benne semmi rossz.
0: Zuta!
5: A törvénytelen gyereket
4: akarsz szülni? Kérlek, parancsolj!
5: Mi rossz van abban?
4: A szüzesség kultuszának vége.
5: Mi, az új társadalmi valóság
4: konstruktor mérnökei nem ismerjük
5: el a hajdani föltúró hétszilvafások
4: szüzesség kultuszát.

Fölhajtott egy jókora kocs vizet, és elhallgatott, mert érezte, hogy talán egy kicsit elvetett a súlykot. Ekkor azonban ifjasné vette fel a fonalat, és kezdte közvetve általánosságban rábeszélni a törvénytelen gyerekre a lányát, hangoztatta a liberalizmusát, mesélte, milyenek a viszonyok Amerikában, Lindsay-t idézte, hangsúlyozta, hogy a mai ifjúság hallatlanul könnyen veszi ezeket a dolgokat, stb. Stb. Ez volt a kedvenc veszőparipája. Amikor az egyikük leszállt róla, mert érezte, hogy túl messzire ment, a másik felült rá és tovább száguldott. Ez annál is furcsább volt, mert tulajdonképpen, mint mondtam, egyikük sem, mert ifjas sem, szerette az anyát, sem a gyermeket. De meg kell érteni, hogy nem az anya felől lovagolták meg ezt a gondolatot, hanem a bakfis felől. És nem a gyermek felől, hanem a törvénytelen felől. Főleg ifjasné szeretett volna lányának törvénytelen gyermekével előre törni a történelem élcsapatába. Ő vágyott arra, hogy ez a gyermek alkalmilag, könnyen, bátran, hegykén egy bokorban fogadjon meg egy hasonló korú fiúval egy sportkiránduláson, ahogy a modern regények leírják, stb. Egyébként már az, hogy erről beszéltek, hogy a szülei rábeszélték a diáklányt, megadta nekik a kívánt gyönyörűség előízét. És fokozta élvezetüket, még a gondolattal játszadoztak, hogy érezték az én nem bírásomat. Valóban nem bírtam mindez ideig védekezni a bokorba bújt 17 éves bakfis varázsa ellen. De azt nem vették figyelembe, hogy ezen a napon már féltékenységre sem telt tőle. Hiszen 2 hét óta szünet nélkül pofázmányt csináltak nekem, és végül már olyan fatális lett a pofám, hogy még féltékeny se tudtam lenni. De, no és aztán, pff, mindegy.

keserűség és szomorúság, szomorúság és ínség, ínség és nagy kimerültség, rezignáltság telepedett rám. Ezért, ahelyett, hogy a zöldeskék oldaláról, hegyke friss oldaláról fogtam volna fel a gondolatot, ínségesen fogtam fel. Hát, gyerek az gyerek, gondoltam. És elképzeltem a szülést, a babát, betegségeket, tejkiütést, a gyerekkel járó rendetlenséget, eltartási költségeket, továbbá, hogy a csecsemő gyermeki melegével és tejével csak hamar megszüntetné a lányt, elnehezedett és meleg anyácskává változtatná. Épp ezért ínségesen, mentálisan az ifjas lányhoz hajolva azt mondtam. Mamika, de nagyon szomorúan, érzelmesen és melegecskén mondtam. Belesűrítettem ebbe az egy szóba az egész mama melegséget, amit ők a friss, lányos, éles és fiatalos világképükből ösztönösen kiszorítottak. Minek mondtam ezt? Hát csak úgy. A lány, mint minden lány, elsősorban esztéta volt. A csinosság volt a fő feladata. Én pedig azzal, hogy a meleg, érzelmes és neglizsé szagú mamika szót illesztettem a típusához, undorítóan lompos és bájtalan valamit teremtettem. Bár sejtettem, hogy kitér előlem. A bájtalanság az enyém marad, mert úgy alakult megint köztünk a dolgok rendje, hogy minden, amit ellene kezdeményeztem, hozzám tapadt, mintha szél ellen köpnék. De ifjas hirtelen vihogni kezd. Önmaga számára is váratlanul kezdett vihogni. Torok hangon, s a száj elé kapta a szalvétáját, mert elszégyelte magát. Düllett szemekkel vihogott, köhögött, és a szalvétában röhögött, szörnyűségesen, gépiesen, akaratlanul. Csak ámultam, bámultam. Mit csiklandozta meg ennyire az idegrendszeré? A mamika szó. Megnevettette a kontraszt az ő lánya és az én mamikám közt. Eszébe juttatott valamit, talán egy kabarészámot, vagy talán a hangom szomorú és keserves hangom terelte be az emberi nem hátsó udvarára. Mert neki is, mint minden mérnöknek, különös érzéke volt a kabarétréfák humorához, s az én megszólalásom csak ugyan a kabarétréfák hangulatát idézte. És annál hevesebben vihogott, minél lelkesebben sütkérezett előbb a törvénytelen gyerek dicsvényében. Szemüvege is leesett az orráról. Viktor, mondta ifjasné, én pedig még jobban ráhajtottam. Mamika, mamika, pardon, bocsánat, vihogta, bocsánat. A lánya tányérja fölé hajolt, és hirtelen megláttam, szinte fizikai meglátással, hogy apja vihogásán át az elevenére tapintottam ezzel a szóval, tehát az elevenére tapintottam, sikerült megváltanom, igen, igen. Nem tévedtem. Az apja oldaláról beütő nevetése megváltoztatta a helyzetet. Kirántotta Bakfis lányból. Végre az elevenére tapintottam. Meglapulva ültem a helyemen. A szülők is észrevették, mi történt, segítségére siettek. Viktor, csodálkozom rajtad, mondta ifjasné elégedetlenül. Az öreg urunk megjegyzése egy csöppet sem szellemes, ezzel is csak pózol. A mérnök végre lefékezte nevetését. Tessék? Azt hiszed, azon nevettem? A világért sem, nem is hallottam. Csak eszembe jutott valami. De erőlködésük még jobban behúzta a diáklányt a helyzetbe. Már nem egészen értettem, mi történik. Még néhányszor elismételtem, hogy mamika, mamika, ugyanazon az álmos és sivár hangon, és az ismétlés által a szó úgy látszik újabb erőre kapott, mert a mérnök megint felvihogott röviden, szaggatottan torokból jövő hurutos nevetéssel. És nyilván ez a nevetés ingerelte nevetésre, mert váratlanul teljes erővel kirobbant, szájába tömve a szalvétát. Ne avatkozzon bele, kérem! Kiáltott rám ifjasné mérgében, de a mérgével még jobban behúzta a lányát. A Bakfis végül vállat vont. Hagyd, mama, szólalt meg látszólag közömbösen, de ez is beljebb húzta a csőbe.

meglepő. Olyan gyökeresen megváltozott köztünk a dolgok rendje, hogy minden egyes szó beljebb húzta őket. Ez tulajdonképpen eléggé kellemes volt. Éreztem, hogy visszanyertem bírás képességemet. Már bírok a bakvis lánnyal. De tulajdonképpen mindegy volt nekem. És éreztem, hogy azért nyertem vissza bírásomat, mert mindegy nekem. És a szomorúságomat és keserűségemet, ínségemet és nyomorúságomat csak egy szempillantásra és diadalmaskodásra váltanám, bírásom azon mód megsemmisülne, mert tulajdonképpen a deklamált és rezignált nem bírás gyökereiből sarjadó legeslegfurább, legeslegbírás az enyém. Azért, hogy megrögződjek ínségemben, és jelezzem, mennyire mindegy nekem minden, mennyire méltatlan vagyok bármire is, pepecselni kezdtem a kompótomban. Morzsát, szemetet, kenyérgalacsinokat dobtam bele, pacsmagoltam a kis kanalammal. Pofázmányom volt. No és aztán, utóvégre nekem ez is jó. A kutya fáját, mit nekem? Gondoltam álmosan. És még egy kis sót, borsot és két fogvályot tettem hozzá. No és megeszek én mindent. Akármilyen étel jó nekem, mindegy. És úgy éreztem magam, mintha egy árokba feküdnék, és fejem felett madarak röpködnének. A pacsmagolás otthonos melegségbe burkolt. Mit csinál a fiatal úr? Mit csinál a fiatal úr? Miért pancsol a fiatal úr a kompódban? Ifjasné halkan, de idegesen kérdezett. Fölvetettem ügyefogyott pillantásomat a kompótról. Én csak úgy. Nekem mindegy. Suttogtam fájdalmasan és kélyesen. És enni kezdtem a pempőt. S a lelkemnek csak ugyan nem jelentett már ez a pempő semmit. Ám szinte kimondhatatlan, mekkora hatást tett a tetszem ifjaségra. Nem vártam ekkora hatást. A mérnök önkéntelenül vihogni kezdett harmadszor is. Kabaré nevetéssel, gangra nyíló, hátsó udvari nevetéssel. A lány a tányérja fölé hajolt, és szótlanul, illedelmesen, mértékletesen, sőt, hősiesen ette a kompótját. A mérnöknél elsápadt, és úgy bámult rám, mint akit hipnotizáltak, kidülledő szemmel, kétség kívül félt tőlem. Félt. Ez póz, póz. Motyogta, kérem, ne egyen. Nem engedem. Zuta, Viktor. Zuta. Viktor. Zuta, Zuta, Viktor. Hagyd a patincs meg. Ettem tovább, mert miért is ne ettem volna? Mindent megeszek, a döglök patkányt is. Minden, mindegy, gondoltam. Jó, jó, jó, jó, jó. Ugyan, no, és akármilyen is a pofanyilásba betevő falat, ugyan, no, és ugyan. Zuta! Kiáltott a fűsiketítő hangon ifjasné. Az anya számára ez a látvány, hogy a lánya imádója válogatás nélkül mindent elfogyaszt, elviselhetetlen volt. Ekkor azonban a diáklány épp kompótjának végére érve fölkelt az asztaltól, és kiment. Ifjas né is kiment utána. Ifjas görcsösen vihóva ment ki, zsebkendőjét a szájába tömve. Nem volt nyilvánvaló, befejezték-e az ebédet, vagy előlem menekültek el. Tudtam, előlem menekültek el. Utánuk eredtem, fölébb kemekedtem. Tovább előre, támadj a spelé, üsd, vágd, üsd, hajtsd, tömest, dobd el, folytogasd, folytsd, folytsd, szorongasd, ne lankadj, félnek, ijeszt még jobban rájuk, menekülnek, rohanj utánuk, nyugodtan, csak nyugodtan, nyugodtan, ínségesen és keservesen, becserélt fel a koldust a győztessel, hiszen a koldusnak köszönheted a győzelmet. Féltek, hogy össze ne pacsmagoljam nekik agyilag a lányt, ugyanúgy, mint a kompótot. Most már tudtam, hogyan kezdjem ki a stílusát. Most már agyilag, mentálisan beléje tölthetek mindent, ami a kezem ügyébe esik. Pacsmagolhatom, aprózhatom, keverhetem, nem kell eszközeimet megválogatnom, csak nyugodtan, nyugodtan. A kompót mindent megmagyarázott. Ugyanúgy, ahogy a kompótot összepacsmagolva züllött pempővé változtattam, a bakfis modernségét is megsemmisíthetem, ha idegen, heterogén elemeket viszek, keverek belé, ami csak belefér. Hajrá! Hajrá! Rajta! Fel a modern stílus ellen, a modern bakfis szépség ellen, de Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on

csendben visszavonultam a szobámba, és lefeküdtem a díványra. Ki kellett dolgoznom cselekvési tervemet. Reszkedtem és dőlt rólam a verejték, mivel tudtam, hogy zarándokutam során most vereségeim sorozata után a pokol legmélyére szállok alá. Mert ami ízléses, az nem lehet rémséges. Már az ízléses és az ízletes szó rokonsága is erre mutat. Csak az ízléstelen igazán ehetetlen. Irigyen idéztem emlékezetembe a ma szép romantikus vagy klasszikus gaztetteket, erőszaktételeket, a szemek kitolását versben és prózában. A szalonna gemme, az a rémséges. Nem pedig a nagyszerű, csodálatos, gyilkosságos Shakespeare tragédiáiban. Ne beszéljetek nekem rémbeszedett fájdalmaitokról, melyek oly simán csúsznak le a torkunkon, mint az osztriga. Ne beszéljetek a gyalázott cukorkáiról, a borzadály csokoládék rémjéről, a nyomorúság süteményeiről, a szenvedés bombonjairól és a kétségbeesés ínyenc falatjairól. S miért nem mer az a hölgyemény, aki rettenthetetlen ujjal vakarja fel a legvéresebb társadalmi sebeket, egy hattagú munkáscsalád éhhalálát. Kérdezem, miért nem mer ugyanazzal az ujjával a világ minden kincsért sem nyilvánosan a fülében turkálni? Azért, mert ez sokkal borzalmasabb volna. Az éhhalált, vagy a háborúban millió ember halálát le lehet nyelni, még ízlésesen is. De mindig vannak a világon ehetetlen, hánytató, rossz, diszharmonikus, visszataszító és undorító kombinációk, oly sátániak, hogy az emberi szervezet kiveti őket magából. Márpedig az ízlésnek kell elsősorban megfelelnünk. A jó ízeket keressük mindenben, az ízlés a fő. Ám hallja meg a férj, a feleség és a gyermekek, szakadjon a szív cafatokra, csak ízlésesen, csak ízletesen. Igen. Az, amire az érettség nevében vállalkozni akartam, hogy a bakfis mágia alól felszabaduljak, lényegében antikulináris, szájpadlás ellenes cselekedet volt, amitől visszaretten a nyelőcső.

Egyébként nem áttattam magam. Az ebédnél aratott sikerem eléggé illuzórikus volt, főleg a szülőket érintette. A lány megúszta nagyobb sérülés nélkül. Továbbra is távoli és elérhetetlen maradt. Hogyan mocskoljam be távolból a bakfis modern stílusát? Hogyan tereljem be végképp cselekvésem hatáskörébe? Hiszen a lelki distancián kívül ott volt a fizikai distancia is, csupán ebédnél és vacsoránál találkoztunk. Hogyan mocskolhatom be? Tölthetek belé szemetet, mentálisan, így távolból. Vagyis akkor, amikor nem vagyok mellett, amikor egyedül. Csak egy mód van rá, gondoltam ínségesen, hogy leskelődöm és hallgatózom. Ehhez a tevékenységhez ők maguk készítették elő a talajt, hiszen az első pillanattól fogva hallgatózónak, leskelődőnek tartottak. És ki tudja, gondoltam álmosan, reménykedve. Talán ha szemem a kulcsukra tapasztom, rögtön meglátok valamit, ami elriaszt tőle, és nem egy világ szépe, pukkadásig undorítóan viselkedik a saját szobájában. De az a veszély is fennforgott, hogy egyes bakfisok saját varázserejüktől áthatva, a stílus fegyelmében ugyanúgy ügyelnek magukra, ha egyedül vannak, mint mások előtt. Ezért épp úgy megeshetett, hogy csúfság helyett szépséget látok, és a magányában megpillantott szépség még gyilkosabb. Emlékeztem rá, mikor váratlanul beléptem a szobájába, és épp a cipőjét törölte egy rongyal, stilizáltan szép volt a testtartása. Igen. Viszont a meglesettség eleve kisé bemocskolta, és szemetet töltött beléje. Ha ocsmányul leselkedünk a szépségre, tekintetünk üledéke rajta ragad a szépségen. Így okoskodtam, mint aki lázas egy kissé. Végül nehézkesen lekászálódtam a díványról, és a kulcsukhoz indultam. Ám mielőtt szememet a lyukhoz tapasztottam volna, kinéztem az ablakon. És gyönyörű nap volt, friss, őszies. Az őszi ragyogás utcán mennyú sosont a konyha bejárat felé, nyilván a cselédlányhoz igyekezett. A szomszéd villa teteje fölött galambok szálltak a verőfényben, és csoportba verődtek. A távolban autó dudált, a járdán egy dada játszott egy gyerekkel, az ablaküvegek sütkéreztek a nyugat felé hajló napsugaraiban. A ház előtt egy kéregető állt. Aszott, toprongyos, de jól megtermett vénember, szakállas, hosszúhajú templomi koldus. Jó ötletem támadt tőle. Kimentem az utcára, álmatagon és múján, és letéttem egy fáról egy zöld gallyat. Apuka, mondtam, itt ez az 50 garas. Estére egy egész lotyit adok, csak vegye ezt a gallyacskát a szájában, és tartsa benne egész addig, míg sötét lesz. A szakállas a szájába dugta a zöldséget. Visszatértem a lakásba, lélekben áldva a pénzt, mellyel szövetségeseket szerezhet az ember. Szememet a lyukra tapasztottam. A bakfis úgy mozgott, ahogy egy lány mozogni szokott a szobájában. Lakosgatta a holmiát a fiókokban, elővette a füzetét, az asztalra tette, arcát profilból láttam. Tipikus füzete fölé hajló diáklányarc volt. Így leselkedtem rá, ínségesen, 4-től 6-ig egyfolytában. Mialatt a koldus szakadatlan a szájában tartotta a gallyacskát. Hasztalan várva, hogy legalább egy kis ideges reflex mozdulattal elárulja, vereséget szenvedett, legalább a szája szélét harabdálja, vagy a homlokát ráncolja, de nem. Mintha nem történt volna semmi változás, mintha nem lennék a világban, mintha soha semmi sem zavarta volna meg bakfisságát. És ez a bakfisság az idő múltán egyre hidegebb, kegyetlenebb lett, egyre közömbösebb, hozzáférhetetlenebb. És kétségessé vált a bakfis elronthatósága, mivel magányában ugyanúgy viselkedett, mint mások előtt. Szinte abban is kételkedhetett az ember, hogy történt valami az ebédnél. Éreztem, ha tovább is engedem, hogy a lány magányában jelenségszerű legyen, és nem teremtek kapcsolatot közte és az én leselkedésem közt, tragikus fordulatra kerülhet sor. Ahelyett, hogy bemocskoltam volna, személyétől lelettem láncolva. Ahelyett, hogy én ragadtam volna torkon őt, ő ragadott torkon engem. Lenyeltem a nyálamat az ajtó előtt. Jó hangosan, hadd hallja, hogy leskelődöm. Megremegett, és nem fordult hátra.
Ez bizonyította legjobban, hogy nyomban meghalottam, mint akit eltaláltak. Mélyebben húzta fejecskéjét a vállak közé. De proféja abban a szempillantásban megszűnt maga magáért létezni, és a tüneményszerűsége ettől hirtelen és nyilvánvalóan szertefoszlott. A meglesett profilú lány hosszabb ideig némán, keményen birkózott velem. Úgy birkózott, hogy meg se rebbent a szeme. Továbbra is rótt a tollával a papírra a sorokat, és úgy viselkedett, mint akire nem leselkednek. Ám néhány perc múlva mégiscsak zavarni kezdte az ajtójuka, mely az én pillantásommal nézett rá, hogy bizonyítsa függetlenségét, és hangsúlyozza közömbösségét. Hangosan megszívta az orrát, szortyantott egyet, vulgárisan és csúnyán, mintha azt akarta volna mondani, nézd csak, semmi közöm hozzá, szortyaga. A lányok így fejezik ki legmélyebb megvetésüket. Csak erre vártam. Amikor elkövette azt a taktikai hibát, hogy szortyantott, én is szortyantottam egyet az ajtón belül, hallhatóan, de nem túl hangosan. Pontosan úgy, mintha nem tudnám tűrtőztetni magam, az ő szortyogása ragadt volna rám. Elcsendesedett, rebbenni sem mert. Ezt a két szólamú orrmuzsikát nem vállalhatta. De az imént mozgósított orra nem hagyta a lány végén. Némi vívódás után kénytelen volt elővenni a zsebkendőjét és megtörölni, és azután hosszabb időközökben még többször észrevétlenül idegesen megszívta az orrát, amire minden alkalommal kontráztam az ajtó mögött. Gratuláltam magamnak, hogy ilyen könnyen sikerült belőle kiemelnem az orrát. A lány orra sokkal kevésbé volt modern, mint a lába, sokkal legyőzhetőbb volt. Azzal, hogy kidomborítottam és kiemeltem belőle az orrát, nagy lépést tettem előre. Ha sikerülne ideges náthára ajzanom az ifjas lányt, ha megnáltásíthatnám a modernségét. Márpedig ennyi szortintás után nem állhatott fel, hogy eltakarja a kulcsukat egy rongyal, mert ezzel bevallotta volna, hogy idegesen szortyog. Csitte, csak szortyogjunk nyomorúságosan, reménytelenül, tartsuk titokban a reményünket. De nem értékeltem eléggé a bakfis tehetségét és eszét. Egyszer csak széles, fültől fülig mozdulattal megtörölte az orrát kezével, az egész alsó karjával. És ez a merész, sportos, lendületes és mulatságos mozdulat az ő javára változtatta meg a képet. Bájjal ékesítette a szortyogást. A bakfis megint torkon ragadott. Ugyanakkor alig bírtam a kulcsuktól elugrani. Ifjasné lépett alattomosan és váratlanul a szobámba. Mit csinál a fiatal úr? Kérdezte gyanakodva, amikor meghatározhatatlan helyzetben látott a szoba közepén. Minek áll itt a fiatal úr? Minek áll a fiatal úr? Miért nem csinálja a fiatal úr a leckéjét? Nem űz a fiatal úr semmiféle sportot? Foglalkozni kell valamivel? Lökte ki magából indulatosan. Féltette a lányát. Az én szobaközépi meghatározatlanságomban a lánya ellen irányuló homályos mahináció címatolt. Nem tettem semmiféle tisztázó lépést, és továbbra is ott álltam, középen, apatikusan és idétlenül, mint egy lefékezettem, míg végül ifjasné elfordult tőlem félre. Tekintete a ház előtt álló koldusra esett. Mi van nála? Miért van gaj a szájában? Kinek? A koldusnak. Mit jelent ez? Nem tudom. Bedugta és tartja. A fiatal úr beszélgetett vele. Láttam az ablakból. Igen. Beszélgette.

arcomat fürkészte pillantásával. Ingadozott, mint egy inga. Megsejtette, hogy a gajnak rejtett tartalma van, és ez ellenséges, rosszindulatú a lánya iránt. De nem ismerhette gondolatkombinációimat, és nem tudhatta, hogy a szájban tartott gajacska nálam a modernség jelzője lett. Az a képtelen gyanúsítás, hogy a szakállas az én megbízásomból tartja szájában a gajacskát, nem volt szavakba foglalható. Bizalmatlan pillantást vetett az eszemre. Azt gyanította, egy szeszélynek esik áldozatul, és kiment. Nosza! Üst, fogd, csípd el, kergesd meg! A fantáziám rabnője, szeszélyem áldozata! Csit-csit! Odaugrottam a kulcsukhoz. Ahogy az események alakultak, egyre nehezebb lett megőriznem eredeti, reménytelen és nyomorúságos magatartásomat. Elkapott a harci láz. Majom kajánságom maga alá teperte az alázatot, a lemondást. A diáklány eltűnt. Amikor hangokat hallott a falon át, rájött, hogy már nem nézem, és ekkor sikerült a kelepcéből kisurrannia. Elment hazulról. Vajon észreveszi a gajacskát a koldusban? Kitalálja-e, kinek tartja gajacskát a szakállas? Hát de ha nem találja ki, akkor is a gajacska a szakállasban. A fanyar, zöld keserűség a koldus szájüregben minden bizonnyal gyengíti a bakfist. Túlságosan ellentétes az ő modern világ érzetével. Sötétedett. A lámpások lilába vonták a várost. A házmester kisfia jött haza a boltból. A fák hullatni kezdték leveleiket a tiszta, áttetsző levegőben. Repülőgépben regett a házak felett. Becsapódott a lakás ajtaja, ifjasné távozását jelezve. A mérnökné nyugtalanul, feldúltan, a levegőben lebegő bajós esemény előérzetével elment a bizottsági ülésre, hogy egy kis érett, nagyvilági, társadalmi elemmel töltse fel tartalékait. Sötétedett, de a koldus ott állt az ablak alatt a friss lombocskával visszanonciaképpen. Egyedül maradtam a lakásban.

Egyedül maradtam a lakásban. Az üres szobákban a féle Sherlock Holmes-osság keveredett a dologhoz, ahogy ott álltam a félhomályban, a szerencsésen megkezdett akció folytatását keresve. Mint hogy a két nő kereket oldott, elhatároztam, hogy átkutatom a lakást. Talán sikerül őket légkörük itt hagyott részecskéjében tetten érnem. Ifjaség hálószobájában, világos volt, kicsin tiszta és egyszerű, szappan és fürdőköpeny szang, az értelmiségi modern, takaros, körömráspoly, gázláng és pizsama leheletű melegecske. Elég sokáig álltam a szoba közepén. Magamba szívtam ezt az atmoszférát. Találgattam, milyen elemekből tevődik össze, és törtem a fejem, hogyan és honnan merítsek egy kis ízléstelenséget. Mivel mocskolhatnám be? Látszólag nem volt mivel belekötnem. Tisztaság, rend és napfény, takarékosság és szerénység, még a toalett illatok is jobbak voltak, mint a régi modi hálószobákban. És nem tudtam, minek tulajdonítsam, hogy a modern értelmiség és lafrokja, a pizsamája, a szivacsa, borotva krémje, papucsa és visi pasztillái, a feleség gumi expandere, a világos sárga kis függöny a modern ablakon, hogy mindez valami undorító dolog nyomait viseli magán. Mi lehet az? Standardizálódás, filiszterség, kispolgáriság? Nem. Nem az, nem. Akkor mi? Csak álltam, és nem találtam meg az ízléstelenség formuláját. Hiányzott a szó, a gesztus, a tett, amiben belefoghatnám a megfoghatatlan ízléstelenséget, és magammal vihetném, amikor a pillantásom az éjjeli szekrényen heverő, nyitott könyvre esett. Chaplin emlékiratai voltak. Épp azon a helyen nyitva, ahol elmondja, hogyan táncolta el előtte Wells maga költötte szóló táncát. Azután H.G. Wells egy fantasztikus táncot táncolt el nagyszerűen. Az angol író szóló tánca segített. Végre horogra kaphattam az ízléstelenséget. Itt a helyes kommentár. Ez a szoba a Chaplin előtt szóló táncoló Wells. Mert mi volt lényegében Wells, amikor táncolt? Utópista. A modern vénember úgy vélekedett, táncra perdülhet örömében, ha kedve tartja. Ragaszkodott az örömre és a harmóniára való jogához. Táncot lejtett az ezredévek múlva eljövendő világ látomásával. Szóló táncot lejtett, megelőzve korát. Elméletileg táncolt, mert úgy vélekedett, hogy joga van rá. És mi ez a hálószoba? Utópia. Ugyan hol van benne hely azokra a neszekre és morajokra, amiket az ember álmában hallhat? Hol van hely az oldalborda kövérségére? Hely ifjas szakállára, bárha lemarotvá, de impotencia mégiscsak létező szakállára, hiszen a mérnök szakállas, bár szakállát minden nap leereszti a lefolyón a borotva krémmel együtt. Ez a szoba viszont borotvált! Hajdanában az zúgó erdő volt az emberiség hálószobája. Ám hol van hely zúgásra, sötétségre? Az erdő feketeségére ebben a világos szobában, ezek között a törülközők között. Milyen szűkkeblű és szűkös ez a tisztaság, a föld és az ember színétől elütő halvány kékségével. És úgy éreztem, a mérnök házaspár épp oly rémületes látvány ebben a szobában, mint a maga ötlötte táncát lejtő Wells Chaplin előtt. De csak mikor magam is szóló táncra perdültem, csak akkor öltöttek testet, váltak tetté a gondolataim. Hallatlanul nevetséges lett körülöttem minden, és undorítóan rossz ízű. Táncoltam. De a partner nélküli tánc az ürességben, a csendben őrültséggel telítődött. Még végül kifogyott a bátorságom. Miután körültáncoltam ifjaség törülközőit, pizsamáit, fogkrémüket, ágyukat és készülékeiket, gyorsan visszahúzódtam, és becsuktam magam után az ajtót. Összetáncoltam modern hálószobájukat. De tovább, tovább. Most jöjjön a Bakvis szobája. Jöjjön ott a tánc, a rontás.

de az ifjas lány szobáját, illetve a halta vagy nappalit, ahol aludt és a leckéjét csinálta, sokkal, de sokkal nehezebb volt ízlésteleníteni. Már abban a tényben is, hogy a diáklánynak nincs külön szobája, hanem csak a halban meghúzódva alszik, volt valami elragadó és mámorító. Benne volt századunk nagy ideiglenessége, a bakfis nomádsága és valamilyen carpe diem, ami titkos átjárókon a mai ifjúság sima, autóról mintázott természetével függött össze. Feltételezhettem, hogy azonnal elalszik, mihelyt a párnára hajtja fejecskéjét. Nem a fejét, a modern bakfisoknak is fejecskéjük van, óhatatlanul. És ez megint a mai élet intenzitására és tempójára utalt. Egyébként a Senzu Stricto hálószoba hiánya miatt eleve nem hajthattam végre ugyanolyan akciót, mint ifjaség hálószobájában. A diáklány voltak éppen nem privát aludt, hanem nyilvánosan. Nem volt éjszakai magánélete, és kemény nyilvánossága összekapcsolta a bakfist Európával, Amerikával, Hitlerrel, Mussolinival és Stalinnal, a munkatáborokkal és a lobogókkal, a szállodával és a pályaudvarral. Hatáskörét mérhetetlenül kitágította, kizárta a saját zugot. A díványba rejtett ágynemű csupán a féle segédeszköz lehetett, legfeljebb ráadás az álomhoz. Nem volt úgynevezett toalettasztal. A bakfis a fali tükörben nézegette magát. Sehol semmiféle kézitükör. A dívány mellett asztalka, fekete, diákos, rajta könyvek és füzetek. A füzeteken körömráspoly, az ablakpárkányon bicska, olcsó, hazlat is töltőtól, alma, sportnaptár, Fred Astaire és Ginger Rogers fényképe, egy csomag ópiumos, cigaretta, fogkefe, teniszcipő, benne virág, egy szál, véletlenül odavetett szegfő. És ez minden. Milyen szerényen hat, és milyen erősen. Szótlanul álltam meg a szegfűnél. Akarva akaratlan, őszintén csodáltam a diáklányt. Micsoda tehetség. Amikor a virágot a cipőbe dobta, egy csapásra két legyet ütött. A szerelmet sporttal élesítette, a sportot szerelemmel ízesítette. Az átizzadt teniszcipőbe dobta a virágot, nem a rendes cipőjébe, mert tudta, hogy a virágoknak csak a sportverejték nem árt. Virággal társítva a sportverejtéket, rokon szenved keltett általában a saját verejtéke iránt. Valami virágosat és sportszerűt adott hozzá. Micsoda mesterfogás! Míg a régi módi, naív, banális fruskák az aleát locsolgattak cserében, ő a cipőjébe dob virágot, a sportcipőjébe. És biztosan öntudatlanul csinálta a kis csibész. Véletlenül. Elgondolkoztam, mit tegyek vele. Kidobjam a virágot a lefolyóba. Bedugjam a szakállas kódus bagón esőjébe. De ilyen gépies, mesterséges húzással csupán megkerülném a nehézségeket, nem. A virágot ott kellett elrontani, ahol volt, és nem fizikai, hanem lelki erőszakkal. A szakállas a szakálla bozottjából meredező zöld gajacskával továbbra is hűségesen és kitartóan állt az ablak alatt. Az ablaküvegen légy zümmögött. A konyhából behallatszott a cseléd monoton kárálása, amivel menyus porlegényesítő legyeskedését viszonozta. Messze villamos sivalkodott a kanyarban. Tétova mosolyjal álltam e feszültségek közepette. A légy hangosabban döngött fel. Elkaptam a legyet. Kitéptem a lábait és szárnyait. Szenvedő, fájdalmas, ijesztő és metafizikus golyót csináltam belőle. Nem egészen gömbölyű, de mindenképpen szédítő golyót, és hozzátettem a virághoz. Csendesen bedugtam a cipőbe. Homlokomat verejték lepte be, és ez éreztem erősebb volt a virágos teniszverejtéknél, mintha ördögöt uszítottam volna a modern bakfisra. A légy tompa és süket kínlódásával diszkvalifikálta a cipőt, a virágot, az almát, a cigarettát, az egész bakfis birodalmat. Én pedig csak álltam ott komisz mosolyjal, és figyeltem, mi történik a szobában, és én benne. Szagláztam a légkört, egészen úgy, mintha őrült volnék. És arra gondoltam, hogy nem csak a kisfiúk folytják vízbe a macskákat, és kínozzák a madarakat, hogy olykor a nagy és felnőtt fiúk is kínoznak,
Csupán azért, hogy kiszabaduljanak a bakvis hatalmából, hogy leküzdjék a saját bakvisukat. Vajon nem ezért kínoszta áldozatait Trockij, meg Torquemada? Ki mi lehet-e Torquemada bakvisa? Csitt. Csitt.

miközben a szakállas, a légy, a tánc továbbra is hatott szünet nélkül. Íme a modern bakfis pandémoniuma. Ó, miféle tartalmakat tartalmazott ez a fiók. Csupán ekkor ébredtem rá, hány szörnyűséges titkot őriznek a mai diáklányok, s mi lenne, ha valamelyikük el akarná árulni a rábízott titkokat. De a lányok hallgatnak, mint a sír, szebbek, bájosabbak sem, hogy kifecseghetnék. Azok a bakfisok pedig, akik nem oly feszélyezően szépek, nem szoktak ilyen leveleket kapni. Gyönyörű dolog, hogy csupán a szépség feszélyezte teremtések ismerhetik meg az emberiség bizonyos lelki tartalmait. Ó, lány, gyalázat gyűjtő edény, a szépség pecsétjével lezárt szent edény. Ide, ebbe a szentélybe olyan dolgokat hordtak össze a férfiak, fiatalok, öregek, hogy mindegyikük szívesebben vállalna háromszoros halált. Inkább akarná, hogy lassú tüzön égessék, mint hogy ez nyilvánosságra kerüljön. És az évszázad, a 20. század, az évszázadok zűrzavarának évszázada kétértelmű pillantással kandikált ki belőle, mint Silenus a bozótból.

0: Nyugat-keleti díván Ferdi Durke. Leselkedés és modernség behatolás. Witold Gombrowicz 1937-ben megjelent regényének részletét Rudolf Péter mondta el Kerényi Grácia fordításában. A műsort Hortobágyi László és Turay Tamás készítette.
1: A hangjáték 2001-ben készült, és utoljára 2012. május 20-án hangzott el a Kossuth Rádióban.

0: Éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, a Kossuth Rádió hírei következnek 4 percben. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében néhány perccel ezelőtt megszűnt Sólyog Tamás államfő megbízatása. Éjféltől kezdve ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. A törvényhozásnak 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Forsthoffer Ágnes házelnöki feladatait meghatározott ideig a Tiszás Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Az erről szóló előterjesztésről ma szavaznak a képviselők. Polgár Juditot kéri fel a köztársasági elnöknek Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő ma találkozik a sakktörténet legeredményesebb női játékosával, hogy egyeztessen vele arról, hogy vállalná-e az államfői tisztséget az új alaptörvény elfogadásáig. Magyar Péter úgy fogalmazott, az országnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, akire minden magyar büszke lehet. Újabb 2 napos rendkívüli ülés kezdődik ma az országgyűlésben. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak. A hallgatók érdekeit szolgálja a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok működésének átalakítása, jelentette ki az igazságügyi miniszter. Görög Márta közölte, a szabályozással helyreáll az intézmények autonómiája, és újra elérhetővé válhatnak az uniós programok. Az országos diáktanács tagjaival egyeztetett az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a megbeszéléseken szóba kerültek például a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseleteinek fejlesztése. Arany, ezüst és bronzérmet is nyertek magyar diákok az 58. Nemzetközi Kémiai Diákolimpián. A csaknem 10 napos megmérettetésen 92 ország, több mint 360 középiskolása vett részt. Dobogós helyezést ért el a szegedi Radnóti Miklós gimnázium, a budapesti ELTE Apácai Csere János gimnázium, valamint a győri Cucor Gergely gimnázium tanulója. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot. A döntőmérkőzésen az ibériai válogatott 11-esekkel 1-0-ra legyőzte a címvédő argentinokat. A győztes találatot csereként beállva Ferran Torres lőtte a dél-amerikai csapat hálójába a hosszabbítás második félidejében. A mérkőzést a New Yorktól 8 kilométerre lévő New Jersey stadionban rendezték meg. Végül az időjárásról. Jelenleg 15 és 23 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 21-22 fokot mérnek. Szinte mindenütt borult az ég, elszórtan több felé esik az eső. Az átvonuló hidegfront hajnalra kelet felé elhagyja az országot, napközben sok lesz a napsütés. Délután nyugaton előfordulhatnak futózáporok, zivatarok. Az északi tájakon időnként megerősödik a szél. Délután általában 26-31 fok valószínű. A Balaton 26, a Velencei tó 24, a Tisza tó pedig 27 fokos. Változóan felhős napos enyhe idő lesz a következő napokban, helyenként gyenge esővel. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb reggel 6 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Munkatársaim köztük a hangmester Rozbora Zoltán nevében is köszönöm a figyelmet, jó éjszakát, további jó rádiózást kívánunk.
1: Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak, egész nap tiltó listára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsorstruktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Tükörképünk 37 darabban. Géher István, Shakespeare szemináriuma. Macbeth. Közreműködik Igó Éva és Hegedűs D. Géza.
3: Üdv neked, Macbeth! Glemisztánja, üdv! Üdv neked, Macbeth! Kódor tánya, üdv! Üdv, Macbeth, üdv! Végül király leszel.
4: Várjatok még, homályos szónokok! Apám meghalt, s így glemisztánja lettem. De Kódor, hogyan? Kódor tánya él, sora jól megy, és hogy király legyek, épp úgy túl van a hihetőn, akár az, hogy Kódor tánya. Mondjátok, kitől van csodálatos híretek? Vagy miért álltok elém e dult pusztán ilyen jós üdvözlettel? Felej, kényszerítlek!
5: A föld bugyborog néha, mint a víz. Ezek is buborékok. Tova tűntek a levegőbe. Árnyhúsuk, akár a lehellet átolvadt a szélbe. Kár.
3: Macbeth, a király boldogan fogadta győzelmet hírét, s a színe elé kér. Egy nagyobb tisztesség zálogaként már is, mint Kódor tányát üdvözöltett. Ez csak előleg. Üdv neked, nemes tán.
4: Kódor tán él. Miért bújtatsz idegen ruháiba?
3: Aki az volt, az él még, de nagy vád nyomja életét, melyet méltán veszít el.
4: Kettő már bevált. Szép előszó a király téma nagy felvonásához. Nagyon köszönöm. Ez a szellemvilági intelem se rossz nem lehet, se jó. Mert ha rossz, igaz kezdettel miért előlegezni sikeremet? Kódor tánya vagyok. S ha jó, miért száll meg oly szörnyű sugallat, hogy iszonyodó hajam égnek áll, s nyugodt szívem a bordámat veri, ahogy nem szokta? Valóság sose ijeszt úgy, mint képzelt borzadály. Még csak kísért a gyilkosság, de már úgy rázza világomat, hogy erőmet elszívja a képzelet. S már csak az van, ami nincs.
6: Aki ma így beszél, holnap gyilkolni fog. Mi közünk hozzá? A közbüntény a rendőrségre tartozik. És ha a gyilkos gyakorolja a fegyveres főhatalmat, akkor félünk, féltjük a bőrünket, és magunkban, lelkiismereti szabadságunk rendíthetetlen tudatában tiltakozunk az erőszak ellen. A testünk megölhető, de a lelkünk halhatatlanságra vágyik, az igazságra. Csak hogy az igazság vért kíván, ha a gyilkos egyszer, mint tragédiahős, vagyis a legkülönbb, a legigazibb énünk megtestesítője, aki a lelkünket viszi a vásárra. Adjuk, ne adjuk. Hasztalan mérlegelnénk, hogy melyik a becsesebb, a bátrabb elhatározás. A tragédia nem ismer mértéket, a becsületbe gázol, erőszakot tesz a lelken. Elhiteti, elfogadtatja velünk, hogy Macbeth mi vagyunk. el kell képzelnünk, bárhogy borzadunk tőle. A képzelet borzadája, vérmeleg, alattomosan terjedő, ragacsos és ragályos, beletapad az emlékezetbe, átitatja az előérzetet. Az élménymerő illúziós, mégis mágikusan meggyőző, úgy hat ránk kábítóan és csábítóan, mint az álom. És Macbeth öli az álmot, a tiszta álmot. Hiába mondjuk, hogy ez csak irodalom, hogy ismerjük a történetet, s jól tudjuk, hogy a gyilkosság meg fog történni. Rosszul tudjuk. A gyilkosság már megtörtént, és történik most is, minden percben, az év minden napján. Embereket késelnek meg bezárt lakásokban, kietlen aluljárókban, homályos utcasarkon, embereket lődözlek le egyenként és ezrével világvárosokban, őserdőben és sivatagban, embereket rabolnak, robbantanak, égetnek, gyötörnek, éheztetnek halára szerte a világon. Ne is kérdezzük, hogy ki az áldozat, ki a gyilkos. Ez is, az is ember. Olvassuk a napi híreket, nézzük a híradót, s ha lelkiismeretünk tiszta és álmunk nyugodt, annak csak egy magyarázata lehet, hogy nem vagyunk emberek. Shakespeare nagy tragédiái az ember teszik próbára, a modern kor hősét, az öntörvényű nagy egyéniséget. Azt vizsgálják újra meg újra, hogy egyedül és együttesen mire képes az ember. A tanulság pedig mindannyiszor, hogy az ember mindenre képes. Ezt érthetjük így is, meg úgy is, ahogy jónak látjuk. Shakespeare a Hamletben meglátott valamit, az Otellóban és a Lír királyban nyomon követte, a Macbethben megpróbálta végére járni. Ez a látomás a határtalan határmesdjéjét sejteti, az utolsó a nagy tragédiák sorában. A végső próbatétel, mely alapjaiban ingatja meg bennünk a törvényt azzal a feltételezéssel, hogy embernek lenni bűn. Macbeth a bűn tragédia hőse, tudata bűntudat, története rövid, sivár és sötét. Egy lobbanás és vége. Mintha rövid zárlat oltaná ki, az emberben elvakul az ítélő képesség és az erkölcsi érzék. Tragédia ez egyáltalán? Igen, a tragédia tragédiája. Kurta melodráma, mely metafizikai térben és időben játszódik. Azaz a történelmi krízis mindenkori gyújtópontjában. A vérzivataros skót históriában a 11. század hőskori rémségei közt, a reneszánszkori Angliában 1606-ban egy felgöngyölt összeesküvés után és egy kibontakozó polgárháború előtt, bárhol és bármikor, a képzelet csataterén, ott valahol, ahol a Lír király véget ér. A tetemekkel borított síkon egy fegyverkezett férfi néz szembe a sorsával. Múltja megtanította szenvedni és ölni, megérlelte benne az elhatározást, hogy ki fogja bírni a jövőjét. Előtte egy gazdátlan ország, mögötte egy megválaszolatlan kérdés. Ez az ígért vég tehát? A felelet a cselekvés. Aki túlélte a világ végét, élhet a lehetőségeivel, valóra válthat minden ígéretet, megtehet mindent. Úgy értve, amit egy nem létező világban tenni tud az ember, akinek már nem lenne szabad lennie. Ha van, bár nem tehet róla, rosszul teszi. Azaz bármit tegyen is, rosszat tesz. Az utolsó tragédia hős gonosztevő. Szabad akaratából egyéniségének öntörvényét követve válik bűnözővé, annak ellenére, hogy nem testi lelki nyomorék, nem erkölcsi fogyatékos, mint harmadik Richard. Sőt, még túl is teng benne az aggályos lelkiismeret és a látnokia megihletett morális képzelet, mintha Fortinbras eréjéhez Hamlet kedélyét kapta volna örökül. Értékes, komplex személyiség, ereje teljében van, példás családi életet él, minősítése makulátlan, s már is ott áll a bűn varázs körében. Hát ennyi jó tulajdonság és szerencsés adomány sem elég, hogy az embert visszatartsa a rossztól? Eleve elrendeltetett, hogy az új ember útja ide vezessen a démonok lakta pusztaságba? Bizony. Kívülről és belülről egyaránt ide a katasztrófába taszítják a hőst, a sors és a lélek elemi erői. Az elemi erők a Macbethben rosszindulatúak, antihumánusak, az ember elveszejtésére törekszenek. Nem muszáj a boszorkányokban hinnünk, hogy ezt megértsük, ha figyelmesen követtük idáig a nagy tragédiák logikai levezetését. A vészbanyák jelenléte színpadi metaforaként egy ráción túli világ és tudatállapot elementáris veszedelmét jeleníti meg. Nézzünk szét a világban. A föld bugyborog, a hagyományos államrend véres buborékai szétpattannak, a valóság káprázat, agyrém. A szakállas vénasszonyok groteszk látványa a helyzet abszurditását láttatja. A bűntény még sehol sincs, de a bűn már itt van, dallal, tánccal, incselgedve jelenti magát. Itt a bűn, hol a bűn? Mindenütt, mindenkiben. A politikai válság legközepében vagyunk, a fegyveres belvillongást külső támadás tetézi. Nagyon tehetetlen vagy nagyon szerencsétlen az a kormányzat, amelyiknek így meggyűlik a baja. És nagyon kiváló, vészesen túlméretezett az a hős, aki föllépésével egymaga megfordítja a hadiszerencsét, és egyszeriben jóra fordít ennyi rosszat. A tehetséges Macbeth a nagy tettek embere. A bajnok, a sztár, a sikerember. Övé minden dicsőség és minden hatalom, övé a világ. Vesztére, mert a világ embertelen. A kor hőse katona. Párolgó húsfürdőből lép ki az erkölcsi küzdőtérre egy tömegmészáros, egy mesterhóhér. Tisztelik, becsülik véres szakértelmét, ahogy halomra öli a rossz embereket, a lázadókat, az árulókat, a betolakodókat. És csodálják gyilkos következetességét, ahogy nem ismer félelmet, irgalmat, lehetetlent. Mi következik mindebből? Semmi jó. A pszichológus megjósolhatja. Személyiségtorzulás, megalománia és paranoia, frusztráció és agresszíven antiszociális deviancia. Így értelmezhetjük a magunk varázsigéivel, a sorsbanyákban megtestesült rontást, visszavezethetjük őket a tudat alá, az ösztönök mocsarába, ahonnan felbukkantak. Nem mintha így módon megnyugtatóan tisztázhatnánk az ember sors rejtélyét, hiszen a tragikum nem csak lelki betegség. Ha boszorkányok helyett Macbeth még időben pszichiáterhez fordul, talán elkerülheti a végzetét? Csupán a lelki higiénia hiánya teszi boldogtalanná? Ha derűs megelégedéssel fegyelmezetten kivár, mint vezértársa Bankó, vajon jobban jár? Váltsunk vissza a pszichológiáról a stratégiára. A kérdés Macbeth biztonsága. Kétes kimenetelű csatából löki a színre az ingatag győzelem, ügye pillanatnyilag jó ügy, de helyzete permanens kényszerhelyzet. Sikere szorongató, mert a világ, amelyből időlegesen kiverekedte magát, továbbra is körülveszi, mint folytogató fenyegetettségérzet. Ez a külvilág ugyanis annyira fellazult, hogy anyaga alapvetően cseppfolyós, alaktalan massza, maga a masszív semmi, csupa feltétel, csupa várakozás, csupa jövőidő. Macbeth nem ér rá örülni annak, amit megszerzett, úgy sürgeti, kergeti, amit elveszíthet, amilyen nincs. Maga mögött felejti a múltját, belefut a jövőjébe, megcsúszik benne, megpróbálja utána vetni magát, utolérni, elébe vágni. Kénytelen igyekezni, mert az idő gyorsan változik, s hiába igyekszik, mert a létbizonytalanság látszatvilágában lehetetlenség az önmegvalósítás. Előfordulhat, hogy az ember még él és jól megy sora, de virtuálisan már halott, erkölcsi hulla, a neve már más valakit illet, aki nem is hallott róla, hogy így hívják. Az illetőség, a személyazonosság, ami normális esetben száraz ténykérdés, az állandósult rendkívüli állapotban gyanúsan képlékenyé válik. Ragad és maszatol. A színfalak mögött septében kivégzett áruló, a láthatatlan és szemételen Kódor intő példa erre. Már nem Kódor, de még ember. Megbánja bűnét, s egy sztoikusan világmegvető fordulattal megvetné a lábát, legalább a nemes halálban. Figyelemre méltó, hogy ez a lelki nagyság a gyakorlatban milyen keveset ér. A jólelkű Duncan király oda se figyel rá. A hírnök meleg szavait egyetlen hűvös megjegyzéssel nyugtázza, az arcból nem látszik a lélek. Megbízott Kódorban, most Macbethben bízik. Ő a bizalmasa, az új Kódor, őt öleli, kegyeli, futtatja. Szó szerint. Elől nyargal a szolga, utána lóhalálában Macbeth, nyomában Duncan és kísérete. Mi ez a lóverseny? Szemléltető példája a tragikus sorstréfának, hogy akit a sors magas lóra ültet, azt fel is ülteti, és le is buktatja. Megy az akadályfutás, Macbeth útjában már akadály van, Malcolm, az adhok kijelölt trónutód, s ő is akadálya lehet a mások érvényesülésének. Megállhatna félúton, beérhetni a beosztott tisztséggel, szolgálhatna, mint a kormányzat erős embere, előbb a szelíd Duncan, majd a szürke Malcolm alatt. Alig ha érné meg a nyugdíjkort. Folyik, zajlik a politika, csak úszni lehet árral vagy ár ellen. S az ár így is úgy is emberélet. A Macbethben úgy tűnik, olcsó az élet. Aki nem öl, megölik. Radikális megoldás, az értelmes cselekvés redukció ad abszurduma. Önvédelemből vagy önös érdekből, önkifejezésként vagy az önmegismerés feltételeként ölni kell. Macbeth akármerre indul, ugyanide lyukad ki. A gyilkosság elkerülhetetlen. Ezt mindenki tudja. A becsületes Bankó is, aki passzivitással provokálja ki a feláldoztatását, hogy legalább a túlvilágon lefedezze magát. Csak hogy, mint ismeretes, a tragédiában nincs túlvilág, az is embervilág. A világban csak Macbeth létezik, és rajta kívül, vagy belül, az a megfoghatatlan valami, ami vonza és riasztja, a semmi. Ezt kell megismernie, birtokba vennie. Az aktus erkölcsileg minősíthetetlen. A semminek az ismeretelméletben nincs minősége. Jó, rossz, mihez képest? Ugyanez a kérdés a gyakorlatban a cselekvés szabadságát teszi próbára. Mindent meg kell-e tenni, szabad-e meg nem tenni, ha semmi sem lehetetlen, azaz maga a tett is semmivé tehető. Amit az ember büntetlenül, rábizonyíthatatlanul megtehet, nem bűn, mert meg se történt. Kinek tartozna felelősséggel Macbeth? A fehér szakállú Duncan csak színleg hasonlít a jó istenre, ember ő is, lehet, hogy kétszínű. Az arcából nem látszik a lelke. Hogy a szívében milyen veszedelem burjánzik, csak a kés operálhatja ki. Vagy még az sem. Macbeth minden esetre megpróbálja. Öl, mert ez a mestersége, hentes, ezzel érdemelte ki a hősi nevet. És azért hős, hogy az elérhetetlent vegye célba, hogy ne érje be kevesebbel, mint a végső, teljes győzelem. Márpedig az olyan helyzetben, ahol a heroizmus, az emberi érték summája az emberirtásban összegződik, a heroikus abszolút cél csupán a tiszta lényeg kivonása lehet a totális embertelenség. Meg kell az embert semmisíteni. Maradéktalanul, a saját területén, a legmagánabb otthonában, legbelül, a lélek mélyén, ahová csak alattomban férkőzhet a gyilkos akarat. Macbeth feladata épp ellentéte a Hamlettének, de épp olyan nehéz. Ki kell próbálnia, hogy sikerülhet-e valakinek teljesen elembertelenedni. Egy értékes valakinek, egy jó embernek, mert máskülönben érdektelen lenne a kísérlet. Macbeth hősi lélek, ezért fogadja el a kihívást, mellyel a semmi provokálja az embert. Veszi el magának a bátorságot a hős, hogy elpusztítsa magában az elemi humánumot. Ha nincs mersze, nem hős, nem férfi, nem ember. Így, csak is így bizonyíthatja, hogy embersége független és korlátlan. Így deklarálhatja szabadságát és nagyságát azzal, hogy király a talpán. Tetőtől talpig gyilkos. Akár lélektanilag, akár létbölcseletileg értjük, a paradoxon varázskör, vagyis csapda. Benne vergődik a magára maradt gondolat és akarat. A tett sem törhetné át, ha a tettesnek nem volna társa. Az ember segítségre szorul. Minél nagyobbra tör, annál nagyobb erőket kell segítségül vennie. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Macbeth mellé tehát felzárkózik a hit, a remény és a szeretet. Ez a legszörnyűbb, hogy mire jut a kárhozatban vergődő ember, ha kétségeivel lelkének jobb feléhez, házi őrangyalához, szerető hitveséhez fordul.
4: Ne menjünk tovább ebben a dologban. A minap is kitüntetett. Arany megbecsüléssel vesz körül a nép. Friss ragyogását mutogatni kell, nem elherdálni.
3: Részeg volt a remény, amibe öltöztél. Aludt azóta, és most sápadtan és zölden riad arra, amit oly bátran kezdett. Ezután ennyibe veszem a szerelmed is. Hát félsz az lenni tedben, s akaratban, ami vágyban vagy. Kéne, amit az élet díszének ítélsz? Mégis úgy élsz, hogy pipogyának ítéled magad, és vélekkel felelsz az ízlenékre, mint macska a mesében.
4: Elég. Merek annyit, amennyit férfi merhet. Aki többet mer, nem ember.
3: Milyen szörny táradta hát veled elém a terved? Addig voltál ember, még merni tudtad, s ha több lennél, mint voltál, a siker férfinak is emelne. Hely és idő nem kedvezett, s te dacoltál velük. Most önként kínálkoznak, s íme, megfutsz a kegyük elől. Szoptattam, s tudom, mi édes a csecsemő az anyja keblé. De bárhogy nevetne rám, én kitépném fogatlan szájából a mellemet, s agyát szétszúznám, ha úgy megfogadtam volna, mint te ezt.
4: S ha baj lesz?
3: Nem lesz baj. Nekünk nem árthat senki.
4: Csak fiút szülj. A te fékezhetetlen anyagod. Csak férfit teremthet.
6: Nagyszerű asszony. Könnyű dolgunk volna, ha Lady Macbethet, mint elvetemült felbújtót, egyszerűen besorolhatnánk negyediknek a szakállas banyák közé. De szép, fiatal, odaadó és hűséges. Nem természete a kegyetlenség, mint Ganerilnak, asszonyi kötelessége csupán, abban a világban, ahol a vérontás a férfiak polgári foglalkozása. Egy érett, értelmes, emancipált Desdemona áll előttünk, házias, gyakorlatias, intuitíven együttérző. Lelke puha, alakítható női lélek, keze finom kis női kéz. Ezt csak a történet legvégén tudjuk meg róla, amikor már Ofélia gyötrelmeit szenvedi, s egy alvajáró pillanatra pongyolában mutatja magát. Mert egészen az utolsó pillanatig éber figyelemmel és kifogástalan kosztümben alakít, a feleség szerepkörét látja el. Nem alakoskodik, valóban szereti, híven szolgálja az urát, hisz benne, sokat vár tőle, reménykedik a sikerében. Isteníti, eszményíti a férfit, és joggal, mert Macbethnél nincs jobb, nincs különb, nincs királyibb. Akkor miért ne lenne király? A lédi úgy érzi, hogy a tán boldogságához hiányzik valami, közreműködik hát, hogy meglegyen. Ahol lehet, feminin praktikákkal, kacérkodással, színleléssel, tettetett korlátoltsággal, s ahol kell, ahol a munka férfit kíván, ott azzal, hogy megtagadja női mi voltát, felnő a párja mellé, osztozik sorsában. Macbeth pedig viszonzásul, szerelemből, gyöngétségből enged neki. Megfogja véres kezét, befogadja a végzetébe. Ideális házasság az, a pokolban is. A bűnhődő bűntársak hites társak maradnak, nem vádaskodnak, nem kárhoztatják egymást. Összetartanak a megpróbáltatásban, támogatják, bátorítják, óvnák, ápolnák a másikat, amíg csak erejükből telik. Dermesztő ez az idill. Fölfoghatatlan, hogy a boldogtalanság bűnbarlangjában hit, remény nélkül is megmarad, soha el nem fogy a szeretet. Csak épp hiába való, nem üdvözít, nem melegít. Dereng, foszforeszkál a sötétben, mint a korhatfa világa. S a két elátkozott, hajléktalan lélek, akiket egymáshoz vert a közös rémület, úgy tesz, mintha vigasztalódhatna vele. Összebújnának a bolygó tűz mellett, mint két ilyet szenvedő állat. Elég ebből. Jó ízlésünk tiltakozik a további műelemzés ellen. A lélekdráma eldőlt az első felvonásban, ha nem az első jelenetben, az elnyújtott végvonaglás látványa visszatetsző, nem illene oda néznünk, de muszáj. A színjáték attól tragédia, hogy az alak és a lenyomat, amit felmutat, teljes. Tartalmazza a fönséges mellett az alantast, s a kettő között a közönségest, a kisszerűt, az ordinárét. Nevethetünk is. Hiszen Macbethből, ha sorsát levedli, árulóan kitűnik a pucér átlagember, a gyáva és rosszindulatú antihős, a bűn balekja, az öldöklés bohóca, a szánalmas, visszataszító, komikus figura. Tetszik, nem tetszik? Végig kell néznünk, ahogy az emberség kivetkőzik magából. Jobban mondva, ahogy az emberi természet kibontja magából démoni alteregóit, a tolvajtörpét és a ragadozó óriást. A tragédia a semmivel szembesíti az embert, aki ettől égig magasodik és a sárga földig eltörpül. Szükségből hős lesz és szükségképp bűnöző, mert ember, az ember nélküliséghez mérve deviáns. Hogy ezt felfoghassuk, a dráma egyformán valóságossá, valótlanná teszi számunkra az emberit és az embertelent. Így érzékelteti, hogy az élettelen anyag világrendjében az élő humánum, az egyéniség, a morális tudat az egyetlen autentikus létező, de egyben aberráció is. Eltérés a többségtől, a normálistól. Eltévejedés, torzulás, betegség, rendellenesség. Rendet kell tenni a világban. S ha nincs Isten, az emberre marad, hogy bevégezze, amit eltervezett. Macbeth tevékenysége mai szóhasználattal genocídiumnak nevezhető. Shakespeare történelmi tapasztalatainknak elébe vágva a lehető legtágabban értelmezte a fogalmat. Nem csak a zsarnokoktól megszokott részleges népírtást értette rajta, hanem a gyökeres megoldást is, a genus humanum felszámolását. Felém lett előtte a lehetőség, hogy az ember valóban mindenre képes, talán még arra is, hogy eltakarítsa magát az útból. Macbeth addig nyomul előre a végzetes úton, ameddig csak ember elmehet. Megtesz minden tőle telhetőt. Gyerekeket gyilkoltat, hadat visel a fák ellen, vérrel fertőzi a környezetet, vérbe folytja a tegnapot, előre letarolja a holnapot. Elveszít mindenkit, mindenben csalatkozik, hogy elnyerje a végső tudást, hogy átélje az élet teljes értelmetlenségét. Kétségbeesése olyan tisztán sugárzó, amilyen csak a hit lehet. Ez már vallás. Így imádkozik az, akinek már nincs lelke. De a teste még megvan, és a testében az a valami, ami több a semminél. Ezt nem képes végleg kiirtani magából. Ellenáll az öngyilkos kísértésnek, amiről megint nem tudhatni, hogy jó vagy rossz sugallat, Macbethi módon öldökölve. Unja, gyűlöli az életét, mégis körömszakadtáig ragaszkodik hozzá. Drágán adja, mert egy élete van, s mert nincs, akire rátestálhatná. A történet bevégeztetett, de abba hagyhatatlan. A hős le van győzve, de nincs, akinek megadhatná magát. Előre szegzett karddal hátrál ki a színről. Ezen a ponton Shakespeare is megtorpan. A nagy tragédia útja járhatatlanná válik. Nincs tovább. Hogy a darabot valahogy befejezhesse, művi úton eltávolítja a hőst, s a csonkolás helyére beépít egy protézist, egy idegenből jött műellentábort, egy műanyag királyt. Malcolm áramvonalas akcióprogrammal érkezik, ezentúl rend lesz, mindenki tudhatja a helyét. A tánok a jövőben grófok lesznek, vagyis a törzsi Skóciába bevezetik a feudalizmust. Hogy ez a fejlődés hová vezet, nem kérdezi, aki emlékszik a feudális anarchiára a korai királydrámákból. Innen indult el harmadik Richarddal a reneszánsz hős tragikus pályája. S most itt a Macbeth, végben a kezdet, kezdetben a vég. Ennyi fér a műalkotásba. Azaz ennyit tehet az emberiségért a művész, hogy a kompozíciót kerekre zárja. A modern műélvezőnek van mint töprengnie. Vajon kijuthatunk-e valaha a Shakespeare-i látomás bűvköréből, vagy addig jó nekünk, amíg benne maradunk? Sokat fejlődtünk a Macbeth ideje óta, de van-e még egy kis időnk tovább fejlődni? Előttünk a világ, melyet otthonunknak mondunk, bár idegenek vagyunk benne. Anyagunk közös a többi anyaggal, de öntudatunk egyedülálló, kivételes képződmény, unikum. A végtelen univerzumban nem ismerünk magunkhoz hasonló értelmes lényeket. S magunkat is mióta ismerjük? Történelmünk rövid történet, az örökké valósághoz képest semmi. Az emberi színjáték. Hát, ha csak közjáték. A csillagos égbolt alatt akármikor kihúnyhat ez a különös, mesterséges, természetes fényforrás, az ítélőképesség és az erkölcsérzék kurta lángja. Az embernek már megvannak hozzá az eszközei, hogy kioltsa. Mindenre képes. Vagy mégsem? Emberek vagyunk, félünk. Féltjük magunkat a nagyvilágban. Féltjük magunktól ezt a kisvilágot. Ma még csak beszélünk. De mi lesz holnap?
5: Holnap és holnap és holnap. Tippegve vászorog létünk a kimért idő végső szótagjáig.
3: Jöjj, jöjj, amit csináltunk, nem lehet visszacsinálni, jöjj, jöjj.
5: Tegnapjaink csak bolondok utilámpása voltak a porhalába. Húny ki, kurtalánk!
2: Kedves hallgatóink, Géher István Shakespeare szemináriumában a Macbeth részletei Szabó Lőrinc fordításában hangzottak el. Közreműködött Igó Éva és Hegedűs D. Géza. Szerkesztő Varga Viktor. Rendező Sáros Pataki Zsuzsanna.
1: Az imént elhangzott ismeretterjesztő műsor 1969-ben készült és utoljára 2011. január 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.
7: Újtalan! tüze. Az, hogy a tánc véget ér, s gyűz vagy bukik a vezér. Mielőtt leszáll az éj, hol? A pusztán egyetem. Ott találjuk Macbethet.

Macbeth. Shakespeare tragédiájának rádió változata. Macbeth, Kállai Ferenc. Lady Macbeth, Ilosvai Katalin.

0: Ki az a véres? Úgy fest, mint aki tudhatja, mi volt legutóbb a helyzet a lázadókkal.
1: Ez az a derék kapitány, felséges atyám, ki megszabadított félfogságomból.
2: Üdv, vitéz barátom! Jelensd a királynak, hogy állt a harc, mikor ott hagytad.
3: Ingott, mint mikor két fáradt úszó összegabajodva egymást bénítja. S a szerencse a rút ügyhöz hajolva már-már rimája lett a lázadónak. De hiába hős Macbeth igazán hős! Kivont karddal, melyen véres halál füstölgött, a szerencsével dacolva, s mint a diadal kiszemeltje, utat tört a bitangig, és se köszöntő szó, se Isten áldjon, köldöktől áldig ketté hasította, s várunk ormára tűzte a fejét.
0: Ó, hős rokonom, dicső katona!
3: De mint ahonnan a nap tör ki, gálya romboló vihar is dördül elő. A forrásból, mely jót ígért, dagadva szakad a rossz. Halt Skócia királya! Alig űzte a páncélos igazság pokolba a gyors gyalogsereget. A jó percet kivárva, ragyogó fegyverrel és friss hadával reán tört a norvég király.
0: Tőle se riadt meg két vezérünk, Macbeth és Bankó.
3: De! Mint veréptől a sas, nyúltól a párduc. Szédülök. Sebem orvosért kiált.
0: Mint a beszéd illik hozzád a seb. Mindkettő dicsér. Most menj, bekötöznek. Ki jön itt?
1: Rassz, a nemestán.
4: Isten tartsa meg a királyt.
0: Honnan jó uram?
4: Fájvból felség, hol a norvég zászlók eget csúfolva népünknek rémítő halált ígértek. Uruk, akit Kaudor is segített az árulótán, roppant hadával maga kezdte Ádász csatáját. De Bellona vőlegénye, Macbeth, párbajra szállt vele, s miénk a győzelem.
0: Oly boldog vagyok.
4: Úgyhogy Szvénó király, most békét könyörög.
0: Az a Kaudor se csalja már tovább szívünket. Mondd ki rögtöni halálát, s köszönsd a vezért. Címe rája szállát.
4: Úgy lesz. Megyek.
0: Amit ő vesztett, Macbeth nyerte meg.
5: Soha ilyen szép, s ilyen rút napot.
6: Macbeth, mondd csak, nem tudod?
5: Kik ezek a torzomborz viharvert alakok? Alig ha a föld lakói pedig rajta állnak. Éltek? Olyasmi vagytok, amit meg szabad kérdezni? Talán értik, amit mondok. Cserepes ujját aszott ajkára teszi mind. Leginkább még nők lehettek, de szakállatok gyanúmra cáf.
7: Beszéltek? Mi vagytok?
8: Üdv néked, Macbeth! Glamis tanya! Üdv neked, Macbeth! Kaudor tanya! Üdv, Macbeth! Üdv! Végül király leszel!
6: Mit riadozol? Ijeszt, ami oly szépen hangzik? Az igazság nevében káprázat vagytok, agyrém vagy, amit külsőtök mutat. Társamat mai rangjával, birtoks királyi remény nagy jóslatával üdvözlitek, úgyhogy szédül tőle. S felé meg szavatok sincs? Ha csak ugyan beláttok az idő vetésébe, hogy mely mag nő, s melyik vész, szóljatok hozzám is. Kit kegyetek nem vonz, s átkotok nem riaszt.
8: Üdv! Kisebb leszel, mint Macbeth, és nagyobb, nem oly szerencsés, mégis boldogabb. Királyokat nemzel, bár nem vagy az. Üdv nektek, Macbeth és Banquo! Banquo és Macbeth! Üdv!
1: Várjatok még, homályos szónokok! Atyám meghalt, s így Glamis tánya lettem. De Kaldor hogyan? Kaldor tánya él, s hogy király legyek, épp úgy túl van a hihetőn, akár az, hogy Kaldor tánya. Mondjátok, kitől van csodálatos híretek? Vagy miért álltok elénke dult pusztán ilyen jós üdvözlettel? Felej! Kényszerítelek!
9: A föld bugyborog néha, mint a víz. Ezek is buborékok. Hova tűntek?
5: A levegőbe. Árnyhúsuk akár a lehellet átolvadt a szélbe. Kár.
9: Csak ugyan itt volt, amiről beszélünk. Vagy valami bolond gyökeret ettünk, amely rabul ejti az észt?
1: Királyok, apja!
9: És te magad, király!
5: És Kaldor tánya. Így hangzott, ugye?
9: Így. Nézd, Engasz és Rásztán jön amott.
4: Macbeth, a király boldogan fogadta győzelmet hírét. És halva személyes párbajot sikerét a lázadóval, bámulat és magasztalás csatázott benne, mi illett téged, és mi őt. Jégsűrűn jött a hír, és mind magasztalt, mint királysága nagy oltalmazóját, s dicsőségedet öntötte elébe.
10: Király úrunk a színe elé kér, csak a köszönetét küldi velünk, nem a jutalmat.
4: S egy nagyobb tisztesség zálogaként már is mind Kaldor tánját üdvözöltet, ez csak előleg. Üdv neked, nemes tán, mert az vagy.
9: Mit? Az ördög igazat mond?
5: Kaldor tánya él. Miért bújtatsz idegen ruháiba?
10: Aki az volt, az él még. De nagy vágy nyomja életét, melyet megérdemelt elveszteni. Hogy összeállt-e a norvéggal, vagy rejtve tartott a lázadókkal, vagy hogy így is úgy is próbált-e ártani, azt nem tudom. De vallott, és bebizonyított árulása végzett vele.
5: Glamis és Kaldor tánya. A legnagyobb még késik. Hiszed már, hogy fiaidból király lesz? Kik engem Kaldorrá tettek, nekik nem kevesebbet ígértek.
9: Ez a hit új rangodon túl benned még a trónra is vágyat gyújthat. Furcsa dolog ez? Romlásba vinni gyakran igazat mondanak az éjfél küldöttei, és csip-csup ügyekben lépre csalva végül szakadékot nyitnak alánk. Egy szóra, rokonok!
5: Kettő bevált. Szép előszó a király téma nagy felvonásához. Ez a szellemvilág intelem se rossz nem lehet, se jó, mert ha rossz igaz kezdettel, miért előlegezné sikeremet? Kaldor tánya vagyok. S ha jó, miért száll meg oly szörnyű sugallat, hogy iszonyodó hajam égnek áll, s nyugodt szívem a bordámat veli, ahogy nem szokta? Valóság sose ijeszt úgy, mint a képzelt borzadály. Még csak kísért a gyilkosság, de már úgy rázza a világomat, hogy erőmet elszívja a képzelet. S már csak az van, ami nincs.
9: Nézzétek, hogy örül.
5: A trónra szánt, emeljen rá a sors. Én semmit se teszek. Jöjjön, aminek kell. A legszörnyűbb nap is csak lefut egyszer.
9: Nemes Macbeth, csak rád várunk.
5: Bocsáss meg, kábult agyam elfelejtett dolgokkal küzdött. Gondolj a történtekre, s ha időnk lesz, és közben megmértük. Baráti szívvel elővesszük még az ügyet.
9: Örömmel.
5: Most a királyhoz.
11: Malcolm!
12: Parancsolj, felséges atyám.
11: Kivégezték Kaldort?
12: Igen, uram. És beszéltem valakivel, aki látta meghalni. S azt mondta, hogy őszintén beismerte árulását. Esdekelt, hogy bocsáss meg neki, felség. Mély megbánást mutatott. Életéből az volt a legszebb, ahogy távozott. Úgy halt meg, mint aki begyakorolta hitványlomként, hogyan kell sírba dobni a legfőbb kincset.
0: Nincs szem, mely az arcból kiolvasná a lélek alkatát. Olyan ember volt, hogy feltétlenül megbíztam benne.
4: Felség, a vezérek!
0: Ó, drága Macbeth! Hálátlanságom bűne súlyosan nehezül rám. Annyira megelőztél, hogy villámszárnyon sem érhet utol a jutalom. Bár volna kevesebb az érdemed, s arányban vele a viszonzás. Most csak egy szavam lehet. Mindennél többel tartozom neked.
7: A hűszolgálat önmaga jutalma. Felséged dolga elfogadni a tartozásunkat, ez pedig csupán trónod s országod fia és cselédje, s csak kötelességét teszi, mikor mindent javadra tesz.
0: Jöjj hát szívemre! Ide plántáltalak, s gondozni foglak, hogy gazdagon virulj. Nemes Bankó, a te érdemed sem kisebb, de a jutalmat sem lesz az. Jöjj, hadd ölellek szívemre.
9: Ha ott növekszem, tiéd lesz az aratás.
0: Örömöm szinte már könnyek mögé szeretni rejteni ujjongását. Fiaim, rokonok, stánok, és ti szívünk szomszédai, tudjátok meg, legidősebb fiunkat, Melkolmot, koronánk örökösévé és Cumberland hercegévé emeljük. Most fel, Macbeth, váradba, Invernessbe, s kös még jobban magadhoz.
7: Ha nem érted, van rossz a pihenés. Futárod leszek, és magam viszem feleségemnek, hogy jössz az örömhírt. Alázattal búcsúzom. A lovamat!
5: A cumberlandi herceg. Akadály. Át kell ugranom, mert utamban áll, s elbuktat. Csillag, ost ki a tüzet, ne lásd sötét sóvárgó szívemet. Csukódj, belátás. Hadd tegye kezem, amit ha megvan, fél látni a szem.

A győzelem napján álltak utamba, és föltétlen bizonyítékom van rá, hogy a tudásuk több, mint emberi. Ahogy vágytól égve tovább akartam kérdezősködni, szétfoszlottak, és belevesztek a levegőbe. Még elragadtatva álltam a csodálkozástól, mikor követek jöttek a királytól, és úgy üdvözöltek, mint Kaudor tányját. Előzetesen ezzel a címmel köszöntöttek ezek a vízbanyák is, majd távolabbi jövendőre utaltak azzal, hogy üdv a leendő királynak. Úgy gondoltam, jó lesz, ha beszámolok erről, dicsőségem édes osztályosa, másképp megfosztan az öröm rádeső részédől a tájékozatlanság, hogy nem tudod, milyen nagyságot ígértek nekem. Zárd ezt szívedbe, és ég veled. Glamis vagy, és Kaudor, s mindaz leszel, amit vársz. Csak a természeted aggaszt. Túl sok benne a jóság teljesen, hogy egyenes célra törzs. Lennél hatalmas, becsvágyad sem hiányzik, de hiányzik a kellő gonoszság.

0: Bolond vagy? Hát nincs vele az urad? Biztosan üzent volna, hogy készüljek fogadni.
1: Bocsánat, nem tévedek. Jön a Tán is. Egyik bajtársam, aki megelőzte. Agyonhajszoltan ennyit is alig bírt kiléhegni.
0: Vedd gondodba. Nagy hírt hozott. Maga a holló is rekedt, mely falaim közé károgja Duncan végzetes útját. Szellemek, ti gyilkos eszmék szítói, írtsátok ki bennem a nőt, s töltsetek túlcsordulni ádász kegyetlenséggel. Dagadjon a vérem, tömjétek el a lelki furdalás minden rését, hogy rám ne törjön a természetes kétség, s alkut ne kezdjen a terv s a tett közt. Szörny nép, szívd a mellem tejét epének, bárhol leskel is testelen gyilkod a rontásra. Jöjj, sűrű éjszakas pokolfüstbe öltöz, hogy késem vakon döfjön, s a homályom belesve rám ne rivaljon az ég, hogy vissza, vissza. Glamis! Hősi Kaudor, s még nagyobb a jóslat ígéretében, amit írtál, túlrepült velem a gyanútlan mán, s én már a jövőt érzem a pillanatban.
2: Drága szívem, Duncan ma idejön.
0: S mikor megy el?
2: Holnap, úgy tervezi.
0: Ó, sose lássa nap azt a holnapot. Tánom, az arcot könyv. Furcsákat olvas belőle a szem. Csalni a világot, légy, mint a világ. Kezed, szemed, incsen feléje. Lásson ártatlan virágnak, s légy a kígyó alatta. Aki jön, azt el kell látnunk. Hagyd a végrehajtást. A mai éj nagy művét én rejám. A szép jövőt ez az éj szüli, ez. Királyi trónt és hatalmat szerez.
2: Majd megbeszéljük.
0: Légy derűs. Nyugodt. Gyanút kelt az arc, ha megváltozott. A többit bízd rám.
3: Á, nemes úrnőnk! A szeretet, mely ránk törné, ha terhes, de hálát vált ki, hiszen szeret. Így hát mondj hál Isteneket a zavarásért, és köszönnek, hogy terhelünk.
0: Ha kétszer megkettőznénk minden szolgálatunkat, akkor is szegény s árva tett maradna a sok mély és nagy kegyhez mérve, melyel felséged elhalmoz. A régi és új méltóságért, mely azt tetőzi, vedd hálás imánkat.
3: Hol van Kaudor tánya? Sarkában voltunk, szállásmestere akartunk lenni, de jól lovagol, sű gondja, mely mint sarkantyúja éles, elénk segítette. Szép és nemes hölgy, ma ére hozzád szállunk.
0: Híveid, övéiket, magukat, s amiük van, számodra tartják számon, s amit adnak, csak visszaadják.
3: Nyújtsd a kezedet, s vezess házigazdámhoz. Rendkívül szeretjük, s mindig gondunk lesz reá.

0: megvolna, ha meg lesz. Úgy szeretném, hogy hamar meg legyen. Ha a halál hálót vethetne a továbbiakra, és kifogná a sikert, ha egy döfés volna minden, és mindennek vége itt, csak itt, ezen a múló zátonyon, bánnám a túlvilágot. De ilyenkor már itt elér a bíró. Alig adtuk a véres leckét, rögtön visszavág a tanítóra. A szigorú kezű igazság velünk itatja ki a méregpoharat. Őt itt két jog őrzi. Először, hogy rokonom és uram, két nagy tilalom, s aztán ő a vendég. El kéne zárnom előle a gyilkos, nemhogy magam fenjek rá kést, meg aztán ez a Duncan olyan szelíd király volt. Tisztében oly hű, hogy erényei trombita nyelvű angyalok gyanánt zúgnának vadbosszút a gyilkosára, s a részvét, mint viharon vágtató csupasz gyermek, vagy mint a láthatatlan levegő hátán egy éki kerub mindenkinek szemébe kürtöli a kasztettet, hogy könyvbe fúl a szét. S a tervemet se sarkantyúzza más, mint a becsvágy, amely túl nagyot ugrik, s átbukik a nyergen.
1: Mi az? Mi történt?
2: A vacsorának mindjárt vége lesz.
3: Miért jöttél ki?
1: Keresett?
3: Nem tudod?
0: Ne menjünk tovább ebben a dologban. A minap is kitüntetett. Arany megbecsüléssel vesz körül a nép, friss ragyogását mutogatni kell, nem elherdálni.
3: Részeg volt a remény, amibe öltöztél. Aludt azóta, s most sápadtan és zölden riad arra, amit oly bátran kezdett. Ezután ennyibe veszem a szerelmed is. Hát félsz az lenni tedben s akaratban, ami vágyban vagy? Kéne, amit az élet díszének ítélsz, mégis úgy élsz, hogy pipogyának ítéled magad, és félekkel felelsz az ízlenékre, mint macska a mesében.
0: Elég. Merek annyit, amennyit férfi merhet. Aki többet mer, nem ember.
3: Milyen szörny táradta hát veled elém a terved? Addig voltál ember, míg merni tudtad, s ha több lennél, mint voltál, a siker férfinak is emelne. Hely és idő nem kedvezett, s te dacoltál velük, most önként kínálkoznak, s íme megfutsz a kegyük elől. Szoptattam, s tudom, mi édes a csecsemő az anyakeblén, de bárhogy nevetne rám, én kitépném fogatlan szájából a mellemes agyát, szétzúznám, ha úgy megfogadtam volna, mint te ezt.
0: S ha baj lesz.
3: Ha baj lesz. Feszítsd végsőkig bátorságod íját, és nem lesz baj. Ha Duncan elaludt, amire hamar ráveszi a nap sok fáradalma, fűszeres borommal úgy leterítem a két kamarását, hogy eszük őre az emlékezés puszta gőz lesz, s agyuk tartája csak üres lombik. Ha majd elázva disznó álmukban félholtan fetrengenek a védtelen Duncannal, te meg én, mit nem tehetünk, s mit nem foghatunk részek tisztjeire? A nagy ölés gyanúja rájuk szakad.
0: Csak fiút szű, a te fékezhetetlen anyagot csak férfit teremtett.
3: Bevérezzük a két alvót a szobában, és az ő tőrüket használjuk. S nem lesz-e biztos, hogy ők tették? Mást hinni is kimerne, amikor majd jaj veszékelni kezdünk a halott felett.
0: Minden porcikám, felajzottam készül a szörnyűtetre.
4: Jöjj, és mosolyogj, tervünket takard el, hazug szív sikeréhez, hazug arc kell.

0: Késő van már, fiam?
1: A hold lement. Vagy verte a torony?
0: 12-kor megy le.
1: Több lehet, ször.
0: Fogd a kardom. Takarékos az ég, elfújták a gyertyáit. Ne ez is. Szemem ólmos fáradtság üli, még sincs kedvem aludni. Kegyes ég, kötözd le a sok gonosz gondolatot, amely az álmokba furakszik. Állj ki vagy!
2: Jó barát!
0: Még ébren szörű. A király lefekít. Szokatlanul vidám volt, és nagyszerű ajándékot küld a cselédeidnek. Hitvesedett, mint legjobb házi asszonyt, egy gyémántal köszönti. Rendkívül boldogan tért aludni.
2: Készületlen akaratunk hiányok rabja volt, tudott volna többet is.
0: Minden így jó. Boszorkáinkról álmodtam az éjjel. Neked részben igazat mondtak.
2: Rájuk se gondolok. Egy szabad órán minden mellett beszélhetnénk az ügyről, ha van kedved rá.
0: Parancsolj velem.
2: Ha egyet értünk, s érik a dolog, megnő majd a becsületed.
0: Ha nem fogy, még növelni igyekszem, s megmarad szívem tiszta hűsége a királyhoz, csak utasíts.
2: Addig is jó nyugalmat.
0: Köszönöm, szőr. Nyugodj te is.
2: Szólj úrnődnek, rázza meg a csengőt, ha kész az italom. És menj aludni.
3: Jó éjt, uram!

0: vagyok.
1: Tűr az, amit ott látok. Markolattal kínálja magát. Jöjj! Hadd kaplak el! Nem. Nem sikerült. Pedig itt ragyogsz, végzetes kép. Nem fog el a tapintás, épp úgy, ahogy a látás. Vagy csupán lelkitől volna üres képzelődés, melyet a tüzes agyvelő vetít ki. De hisz itt vagy, oly kézzel foghatóan, mint ez, melyet kirántok. Oda mutatsz, ahova megyek, és amit ragadtam, épp olyan a fegyver. Szemem a többi érzékbetege, vagy mindegyiknél külön. Egyre látlak, s vért izzad a markolatot, s a pengéd, mely előbb tiszta volt. Nem. Nem lehet. Csak a véres munka szoktatja magához a szememet. Most halottan hever a félföld, és rémképek gyötrik a függönyös álmot. Boszorka had áldoz a sápat Hekatének, és a csontvász halál, melyet fölvert óra üvöltő őre a farkas, lopakodva így Tarquinius rabló lépteivel megy kísértetként a célja felé. Te, szilárd föld, ne halld, hol jár a lábam, mert a köveid is kifecsegik, s megtörik az én néma iszonyát. De ő csak él, míg fenyegetem. Ó, a te tüzére jeget fúj a szó. Megyek! És megvan. A csengő tetre hív. Ne halld,

0: ami mámoruk volt, nekem erőt ad, s tüzet mi őket kioltotta. Psst. Csönd. Csak a kuvik, a gyászos őr rikoltott szörnyű jó éjszakát. Már bent van. Az ajtók nyitva, tisztét gúnyolva horkol a két részeg. Megfűszereztem az italukat, hogy élet és halál versenyt most értük.
1: Mi az? Ki van itt?
0: Jaj! Fölém lettek, és semmi se történt. Csak a merénylet árthat, nem a tett. Csönd. Tőreiket oda készítettem. Meg kellett látnia, ha nem olyan, mint alvó apám volt, én szúrom le. Férjem!
2: Elvégeztem. Hallottál valamit?
0: Csak kuvik szót és tücsök cérpelést. Te nem szóltál?
2: Mikor?
0: Most.
2: Hogy lejöttem?
0: Akkor...
2: Ki alszik itt a szomszédban?
0: Donald Bell.
2: Síralmas látvány.
0: Ne légy bolond. Miért volna síralmas?
2: Az egyik alvó nevetett, a másik gyilkost kiáltott, felriadtak, ott álltam és hallgattam. Imádkoztak és tovább aludtak.
0: Hát persze, hiszen együtt...
2: Aztán megint... Ég irgalmaz, s egy. Ámen. Mint hogyha látnák hóhér kezemet, és én nem tudtam a rémült irgalomra áment felelni.
0: Ne vedd úgy szívedre.
2: De miért nem bírtam kísírni egy áment? Én szorultam rá. Én az irgalomra. És a szó torkomon akadt.
0: Ilyesmin kár rágódni, mert beleőrülünk.
2: S úgy rémlett egy hang kiált. Ne aludj, Macbeth öli az álmot, a tiszta álmot, az álmot, mely a gondot kibogozza, s napi halál, bús, robot fürdeje, dúlt szív, balzsamas, második fogásunk, főtáplálunk, az élet asztalán.
0: Hogy?
2: Ne aludj! Zúgott át a hang a házon. Glamis megölte az álmot. Soha nem alszik többé, Kaudor. Soha, Macbeth.
0: Ki kiáltott így? Ne roncsd büszke tánom nemes erődet ilyen beteges gondolkozással. Hozz egy kis vizet, s mosd le kezedről a szennyes tanút. Miért hoztad magaddal a tőröket? Bent a helyük... Vidd vissza! Skendbe vérrel azt a két alvót.
2: Nem megyek be többé. Tettem egy szörnyű gondolni is. Még egyszer látni. Nem, nem.
0: Gyöngölélek. Add a két tört. Aki meghalt vagy alszik, nem több, mint egy kép. Gyermek szeme fél csak a falra festett ördögtől. Ha vérzik, bemázolom vele az őrök arcát. Vegye vérüket a vér.
1: Kikopok. Mi van velem, hogy minden zaj ezt?
2: Milyen kéz ez? Kitépi a szemem. Lemossa-e Neptunusz óceánja ezt a vért? Nem. Nem. Előbb festi át kezem a roppant vizeket, hogy a zöld, mint piros legyen.
0: Piros már az én kezem is, de volna a szívem fehér, szégyelném. Kopognak a déli kapun. Menjünk a szobánkba. Amit tettünk, egy kevés víz lemossas, akkor könnyű lesz, hogy cserben hagyott téged az erőd. Csit! Megint kopognak. Védj hálóruhát! Ha hívnak, ne lássák, hogy még fenn voltunk. És ne tépelődj oly szánalmasan.
2: Hogy ezt tudom, bár magamról ne tudnék. Kopogt fel, Duncant. Ó, bár megtehetnéd.
3: Micsoda kopogás. Ha a pokol kapusa volnék, megőszülhetnék a kulcsforgatásban. Kop, kop, kop! Belzebub nevében ki az? Egy gazda lesz, aki felkötötte magát, mivel hogy gazdagnak ígérkezik az aratás. Jókor jössz! Hoztál elég törülközőt? Merít megizzasztanak a tettedért. Kop, kop! Ki az? A másik ördög nevében. Biztosan egy csűrcsavar ügyvéd, aki mindkét serpenyőben bármelyik ellen képes volt esküdni. Úristen, mennyit csalt, hazudott, és mégse tudta becsűrni, csavarni magát a mennyországba. Na bújj be, csűrcsavar! Kop, kop, kop! Ki az? Az ám egy angol szabómester érkezett, aki még a szűk francia nadrágból is tudott anyagot kilopni. Befelé, Szabó, itt aztán jó tízes lesz a vasalód. Kop, kop, kop. Soha egy nyugodt perc. Ki vagy? Pokolnak azonban túlságosan hideg ez a hely. Nem is játszom itt tovább a sátán kapusát, pedig úgy véltem, jó lesz beereszteni minden mesterségből egy néhányat, aki a rózsás ösvényen az örök tűz gyönyöre felé andalok. Mindjárt, mindjárt! Ne tessék megfeledkezni a kapusról.
4: Oly későn mentél aludni, barátom, hogy most így későn ébredsz?
3: Második kakasszóig itogáltunk. És inni, uram, három nagy dolog atya.
4: És legfőképp melyik három dolognak?
3: Istókutya, uram, az orrfestésnek, az alvásnak, meg a vizelésnek. A rigyolkodást, uram, csábítja és kábítja. Felpiszkálja a vágyat, de cserben hagy a végrehajtásnál. Ennél fogva kiadósabb ivászatra csak ugyan rá lehet mondani, hogy csürcsavarosan és rókamód viselkedik a ringyósággal szemben. Gyártja és rontja. Birizgálja és elsikkasztja. Rábeszél és elbátortalanít tőle. Talpra állítja és kicsinálja, hogy ne bírjon állani.
4: Jó!
3: Következőskép, orránál fogva vezeti álmában, és mikor beugratta lefekvésbe, ő maga megugrik.
4: Ma ilyen téged jól beugratott.
3: Hát, szégyelhetem, hogy meg tudta tenni, uram. De visszafizettem neki a gyalázatomat, mert emelgette ugyan néhányszor a lábszáraimat, én azonban mindig sikeresen lerókáztam magamról.
4: Talpon a gazdád!
5: Kopogásunk felébresztette. Itt jön. Jó reggelt, ször!
6: Jó reggelt, Macduff, s Lennox nektek is.
4: Nem tudom, a király felkelte.
6: Még nem.
4: Meghagyta, hogy korán itt legyek érte, és majdnem elkéstem.
6: Oda vezetlek.
4: Tudom, szívesen fáradsz vele, de mégiscsak fáradsz.
6: Szíves fáradtság mindig jól esik. Itt az ajtó.
4: Leszek bátor beszólni. Ez a határozott parancs.
5: Ma megy a király?
6: Úgy rendelkezett.
5: Viharos volt az éj. Ahol aludtunk, kémények dőltek be. S mondják, a szélben jajszó csikorgott, halálos sikoly. S rettentő jóslat üvöltötte, hogy vadpusztulást és zavart kelt ki a fájdalmas idő. A sötét madár éjhosszat szólt. S mondják, lázbetegen rengett a föld.
6: Nehéz éjszaka volt.
5: Az én fiatal emlékezetemben sehol hasonló.
7: Ó, szörnyű! Szörnyű! Szörnyűség! Amit szívsnyel föl nem fog, ki nem mond?
5: Mi történt?
6: Mi történt?
7: Megalkotta remek művét, a rontás! Szentségtörő gyilkosság tört be az úr fölkent templomába, s kilopta belőle az életet!
4: Életet?
5: Ő felsége? Róla beszélsz?
7: Nézzetek be! S olcsa ki szemetek egy új gorgó! Én hadd hallgassak! Ott! Nézzétek! És szóljatok ti! Föl! Ébredj! Gondolj vészharang! Gyilkos! Árulás! Bankó és Donalben! Ébredni! Malcolm! Rázd le álmod a halál puha mását, s nézd magát a halált! Itt az utolsó ítélet képe! Ki a síratokból, Malcolm és Bankó! Mit kísértetek? Kísérjétek a borzalmat! Harang szólj!
8: Mi történt, hogy ilyen iszonyú lárma trombitálja össze a ház alvóit? Szólj!
7: Ó, drága lédi, nem neked való, amit mondhatok. Gyilkosság volna, ha nőfüle hallja maga a hír is. Ó, Bankó, megölték urunkat, királyunkat!
8: Jaj, nekünk! Itt a házunkban!
9: Borzasztó akárhol! Te, Duff, könyörgök! Cáfolj szavaidra, és mondd, hogy nem úgy van!
6: Ha egy órával előbb meghalok, boldogan éltem. De ettől a perctől semmi értelme nincs a földi létnek. Szemét minden, halott a becsület. Lefejtve az élet boras, az égbolt csak a seprővel kérkedik.
10: Mi baj? S kit sújtott?
6: Téged! S nem tudod? Elapadt véretek forrása és kútfeje, az ősi ér elapadt.
7: Megölték királyapátokat.
6: S ki?
5: Úgy látszik, a kamaraőrök. Arcuk és kezük csupa vér volt. Csöpögő tőrüket még törletlenül találtuk az ágyukon. Zavarodottan bámultak. Reájuk nem bíztam volna ember életét.
6: Ó, most már sajnálom, hogy dühömben megöltem őket.
9: Megölted? Miért?
6: Ki tud bölcs, rémült, örjöngős, nyugodt, hű, s közönyös egyszerre lenni? Senki. Szeretetem villáma megelőzte a lassú észt. Itt feküdt a király, ezüst bőrét csipkeként fötte az aranyos vér, sebei, mint kapuk, hívták a halált. Ott a gyilkosok tettük színébe mártva, tőlükön alvat vérmocska. Ki higgadt ilyenkor, akiben van szív szeretni, s erő azt kimutatni?
8: Oh, vigyetek el.
9: A lédihez. És mi csak hallgatunk, mi, akiket legjobban sújt a gyász.
11: Mit mondhatnánk ott, hol minden zugolyból talán a végzet lesz, hogy ránk rohanjon? El innen, a mi könnyeink még szárazak.
9: És gyászunk dermedezik. Takarjuk be mesztelenül didergő gyöngeségünket. És jöjjünk össze újra, és vizsgáljuk át alaposabban ezt a véres borzalmat. Kétel is iszonyat ráz, de Isten nagy kezében állok, és kardot rántok e titokzatos, aljas, páratlan gaztet ellen.
7: Én is!
6: Én is! Kapjunk ruhát magunkra, és a teremben mindjárt találkozunk.
7: Jó, ott leszünk!
12: Mit gondolsz? Jobb, ha nem tartunk velük. Könnyen színlel nem érzed bánatot a hazug szív. Én megyek Angliába.
11: Én az írekhez. Különválva jobban megvéd a sorsunk. Itt törlapul minden mosolyban. És vérünkre szomjas a vérrakon.
12: A nyíl, amit kilőttek, még úton van, és a legokosabb félreállni előle. Lóra hát! És ne is cifrázzuk a búcsúzást. Ellillanunk, ha késlesi nyakunkat, jogos alopás, ellopni magunkat.

0: 60 rovásra és még 10-re jól visszaemlékszem. S ennyi év alatt sok szörnyűt láttam, de ez a vadéj minden csuffá tesz.
1: Nézd, öreg, óránk nappalt mutat, a vándorlámpa mégis ködbe fúl. Az éj ereje, vagy a nap szégyene, hogy csókos fény helyett gyászfödi a föld arcát?
0: Érthetetlen, akár az a rémség múlt kedden. Egy egerész bagoly égbe suhanó kevés sólyomra csapott, és megölte.
1: S Duncan gyors lovai. Furcsa, de így van. Telivérek, fajuk remekei. Visszavadultak, rugdaltak, kitörtek, engedetlen, mint aki hadba száll az ember ellen.
0: Falták, azt beszélik, mardosták egymást.
1: Szörnyű volt. Saját szememmel láttam. Itt a jó Macduff! Mi újság, ször?
2: Tudhatnád magad is.
1: Kiderült már, hogy kik a gyilkosok?
2: Akiket Macbeth ledöfött.
1: Oh. És mi vitte rá őket?
2: Megvesztegetés. Malcolm és Donalben, a két királyfi, eltűnt. Szökésük most rájuk veti a tett gyanúját.
1: Mennyi ferde ösztön, tékozló becsvágy, amely a saját táplálékát pusztítja el. Így aztán alig, hanem Macbeth lesz a király.
2: Már kikiáltották, és el is indult Skamba, ott koronázzák.
1: S a halott Duncan?
2: Kalmkillbe vitték. Elődeinek hamvait is ott őrzi a szent sír.
1: Te is Skamba megy?
2: Nem, öcsém. Fájvba.
1: Én oda megyek.
2: Menj, és próbálj valami jót elérni. Félek. Új ruhánk szűkebb, mint a régi.

0: Hát megnyerted. Glamis Kaldor király vagy, ahogy a banyák ígérték. De félek, förtelmes játszma volt. Pedig tudod, hogy semmi sem jut az utódaidra, míg én, Bankó, királyok sorának leszek apja, ha a szavuk igazság. Már pedig rajtad fényesen bevált. Miért ne biztasson engem is a példád a jóslat sikerére, és miért ne röpítsen a remény? De csitt. Elég.
1: A díszvendégünk.
2: Ha távol maradna, komoly csorba esnék az ünnepélyen, és ferde volna minden.
1: Ma ünnepi vacsorát rendezünk, ször, legyen szerencség.
0: Felséget parancsa megtiszteltetés. Örök és törhetetlen lánckött hozzád.
1: Lovagolsz délután?
0: Igen, királyom.
1: Szerettük volna hasznos és komoly szavaidat hallani a mai államtanácson, de holnap se késő. Hosszabb út lesz?
0: Csak akkor, ahogy estig betölti az időt. Ha a lovam nem tesz ki magáért, az este kölcsönöz egy-két órát.
1: Ennek is?
0: Nem, itt leszek, uram.
1: Halljuk, vérengző rokonaim angol sírföldön élnek, nem vallják be apjuk meggyilkolását, s különös mesékkel tömik a füleket. De hagyjuk ezt holnapra. Országos ügyekben úgyis találkozunk. Ég áldjon, hajts keményen. Estére látlak. Friensz is veled megy?
0: Velem, uram, de sürget az idő.
1: Gyors, biztos lábat kívánok tehát a lovaitoknak, és a hátukra bízlak. Isten veled. És most este hétig tegyek ki, amit jól esik. Annál kedvesebb lesz az együttlét. Vacsora ideig visszavonulunk, addig Isten áldjon.
3: Fiú, egy szóra. Itt vannak azok az emberek?
4: Kint a palota kapuja előtt.
3: Vezesd be őket. Vagyok, aki lettem. Nem ér semmit. Mozdíthatatlanul maradjak, aki vagyok. Bankóban a félelmem gyökere. Király jellem valami ijeszt bennem. Vakmerő. De hősi tüze mellett is olyan bölcs, hogy biztosan cselekszik. Az egyetlen, akitől félek, előtte meging a lelkem, mint mondják Cézári előtt az Antóniuszé. Megszitta a banyákat is, hogy királynak neveztek, s magáról vallatván őket azok úgy üdvözölték, mint királyok apját. Meddő koronát tettek a fejemre, és száraz jogart a markomba, hogy aztán kicsavarja egy idegen kéz, idegen, nem a sarjam. Ha ez így van, értük mocskoltam be a lelkemet, értük döftem le a jámbor király, csak értük öntöttem mérget nyugalmam poharába, s örök ékszeremet azért löktem oda az ős gonosznak, hogy ők királyok legyenek. Ugorj elő inkább, sors, kard ki kard, vívjunk életre halálra. Ki az?
4: A két ember, kit hivattál, uram.
3: Állj az ajtóba, s várj, amíg hívunk. Nem mondtam tegnap nektek valamit?
5: De, igen, felség.
3: Akkor ugye jól megrágtátok, amit hallottatok, és tudjátok, hogy ő gáncsolta el egykor a szerencséteket, s nem én, mint hittétek. Ezt jól megmagyaráztam, úgy, hogy egy gyáva hülye is látta belőle. Ez Bankó műve.
5: Az. Így magyaráztad.
3: Úgy dúl bennetek a béketűrés, hogy mindez nem izgat? Papos szívetek imába veszi kölykével együtt a jámbort, aki porba sújtott? Saládostul örökre megnyomorított?
5: Férfiak vagyunk.
3: A jegyzékben tényleg úgy szerepeltek, de ha van külön helyetek a sorban, s nem a leggyávább, beszéljetek. S olyan munkát bízok a kezetekre, amely végez az ellenségetekkel, és titeket barátságomba láncol. Mert míg ő él, egészségünk beteg, s halála meggyógyít.
0: Engem, uram, annyit pofozott a piszok világ, hogy keserűségemben már azt se nézem, hol ártok neki.
5: Engemet meg úgy megtépázott, kínzott a bal szerencse, hogy minden kockára felteszem az életemet. Segít, vagy elveszít.
3: Szóval, Bankó ellenségetek.
5: Az.
3: Nekem is az. Vészes viszályban és úgy, hogy életének minden perce törként szúr a szívembe. Nyílt erővel is elsöpörhetném a szemem elől, ha úgy akarnám, de nem tehetem bizonyos közös barátok miatt, akiket meg kell tartanom. Ezért megsiratom, pedig magam ütöm le, és ezért kérem szíves segélyetek, sok súlyos okból elfödve a dolgot a nép szeme elől.
0: Meg lesz, uram, amit parancsolsz.
5: Még ha a fejünk...
3: Szemetekből bátorság süt. Egy órán belül megmondom, hova menjetek. Kifürkészem, és megüzenem a legjobb időpontot, hogy még ma meglegyen. És kisé félre a kastélytól, és vigyázva, hogy én tiszta maradjak, és egyúttal, hogy kontármunka ne legyen az ügy. Flienst is, a fiát, ki vele van, s kit elintézni épp annyira fontos, mint az apját. Ossza meg ő is az óra végzetét. Most ki? S döntsetek. Ott leszek mindjárt.
5: Döntöttünk, uram.
3: Nem soká üzenek. Tűnjetek el. Bankó, a lelked, ha az égbe szánták, ma éjjel útra nyithatja a szárnyát.
6: A Tragédia rádióváltozata 1969-ben készült, és utoljára 2005. augusztus 10-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Macbeth Shakespeare tragédiájának második befejező része hangzik el.
1: Elhagyta már Banquo az udvart?
2: El, úrnőm, de estére visszajön.
1: Pár szóra kérem a királyt, ha ráér.
2: Úrnőm.
1: Mindent veszt, és semmit se nyer a lélek, ha nem ízlik a siker. Jobb annak, akit pusztító dühünk ért, mint pusztítani a csak kétes üdvért. Mi az, lordom? Mindig csak egyedül. Társaságod rémképek, s olyan emlék, melynek halva kéne lennie azzal, akit idéz. Ne fájjon, amire nincs orvosság, aminek vége, vége.
3: Átszúrtuk, de nem öltük meg a kígyót. Befors, megél, s régi méregfogától tovább remeghet a mi gyönge bűnünk. De hulljon ki ég s föld a keretéből, sem hogy féljünk az asztalnál, s oly álmok kínjában aludjunk, amilyenek éjente ráznak. Inkább a halottnál, akit nyugalmunkért nyugodni küldtünk, mint szakadatlan örjöngésben a lélek kínpadán. Duncan lent a sírban. Nem gyötri többé a lázroham élet. Betelt az árulás, méreg, acél, házijármány, külső ad. Semmi őt már el nem éri.
1: Ugyan már. Dicső uram, sémítsd el homlokod redőit, s légy jókedvű és friss a vacsorán.
3: Az leszek szívem, légy az te is. És főképp Banquóval bánj figyelmesen. Tüntesd ki a szemeddel, szavaddal. Rossz helyzetünk kényszer, hogy rangunkat így ízelgésben fürösszük, és arcunkkal ernyőzzük a szívünket rejtve, hogy mi van benne.
1: Ne beszélj így.
3: Ó, skorpiók nyüzsögnek az agyamban. Kedves, tudod, hogy Banquo és Friance él?
1: De Isten képe bennük sem örök?
3: Ez még vigasz. Sebezhető. Örülj hát. Mielőtt befejezi vaksi röptét a denevér, mielőtt álmosan elzümmögi Hekaté szaruszárnyú bogara az éj altató jelét, iszonyú tett történik.
1: Nos, mi készül?
3: Kis cicám, légy ártatlan a tudásban, csak a sikernek tapsolj. Jöjj, vakéj, kösd be a nappal irgalmas szemét, és véres és láthatatlan kezeddel húzd át, tépd szét a nagy írást, amely úgy vacogtat. A fény tompul, a varjú visszaszáll ködös erdejébe, a nap jó népe álomba merül, s az éj sötét had a prédára gyűl. Csodálkozol a szavaimra? Csit. Bűn erősíti a bűn művei.
4: De ki küldött, hogy hozzánk csatlakozz?
5: Macbeth.
6: Bízhatunk benne, ismeri a ránk bízott munkács, ő hozza a pontos utasítást.
5: Tarts hát velünk. Nyugat alkonyi csíkokkal ragyog még. Most sarkantyúzza lovát az utas, hogy jókor érjen szállására. Jön már, akire várunk.
7: Pszt, lódobogás.
8: Hé, fákját ide!
4: Te hát ő. A többi meghívott már mind együtt van a várban.
5: A két paribát tovább vezetik.
7: Majd egy mérföldet, de rendszerint, hogy a legtöbben gyalog megy a kastély kapujáig.
4: Fény, vágja!
7: Ő az.
4: Rajta!
8: Ma éjjel esni fog.
4: Esik már!
7: Árulás! Friends, menekülj! Basszulj meg! Nyomorult! Kiverte le a fákját? Hiba volt? Itt csak egy fekszik, a fiú megugrom.
4: Megbízásunk jobb fele oda van.
7: Menjünk, jelentsük, ami sikerült.
9: Tudjátok a rangsort? Leülni! Mi magunk szerény házigazdaként közétek vegyülünk. A lédi a díszhelyen, de remélem, ő is köszönt még.
1: Add át te, uram, legszívélyesebb üdvözletem minden barátainknak.
9: Nézd, hogy felel szívük a szavaidra. Vígan urak, mindjárt körútra indul a serlegünk.
10: Kint várnak rád, uram.
9: Igen, megint.
5: Vér van az arcodon.
7: A bankóé lehet.
5: Jobb, ha te rajtad van, mint hogyha benne. Elbántatok vele?
7: Milord, én magam vágtam el a torkát.
5: Legjobb gégemetsző vagy, de az is jó, akinek Fliens jutott, ha te voltál, hát remekeltél.
7: Felséges uram, Fliens elmenekült.
5: Hát újra itt a nyavajám. Olyan volnék különben, mint a töretlen márvány, mint a szikla, és korláttalan, mint az ölelő ég. Most meg rút, rémek, gondok, rács, a gúzsa, garnyeszt, mint roncsrabot. De Bankó biztos?
7: Biztos helyen van, árok fenekén. 20 sebbel tátunk hasított feje, s a legkisebb is halál. Köszönöm.
5: Az öreg kígyót leszúrták. A kis féreg megszökött. Mérges lesz az is, de még nincs foga.

0: Nem, király uram! Nem vagy figyelmes gazda. Pénzen adják a vendégséget, ha hiányzik a tessék-tessék. Otthon legjobb az étel, s másod szívesség a hús fűszere, vagy panga jó kedv.
1: Édes vagy, hogy intesz. Jó emésztést, a jó étvágyra és jó egészséget.
2: Felséged, nem üllek.
1: Házunkban volna az egész nemesség, ha itt lenne Bankó is, a kegyeltünk. De inkább korholom, hogy nem szeret, mint sem aggódjam, hogy baj érte.
2: Hogy késik, szégyent hoz az ígéretére. Tiszteljen meg felséget, hogy közénk ül.
1: Nincs üres hely.
2: Itt a felségedé.
1: Hol?
2: Itt, felség.
3: Mitől borzadsz úgy, uram?
1: Melyik kötök tette ezt?
4: Mit, uram?
1: Ne mondd, Bankó, hogy én tettem. Ne rázd úgy felém véres fürtjeidet.
5: Urak, menjünk. Rosszul lett a király.
0: Nem, nem, csak vissza. Ifjú kora óta gyakran van így. Csak egy pillanat, és megint jobban lesz. Bántja, ha nagyon figyelitek, s növeli szenvedését. Tessék, és hagyjátok őt. Férfi vagy?
1: Az én. Olyan, hogy állom, amibe az ördög belesáppad.
0: Gyönyörű! Ezek azok a te rémképeid. Ez a képzelt tőr, amely, mint mesélted, Duncanhez vitt. Ez a görcs, ez a rángás csak hazudja a rémet, s téli tűzhöz illik asszonyi meséhez, amelyre nagyanyó bólogat. Micsoda szégyen! Mit fintaroksz úgy, ha elmúlt csak egy üres székre meredsz?
1: Nézd, kérlek, ott... Nézd oda! Hogy? Mi az? Mit bánom én? Ha bólogatsz, beszélj is! Ha hullaház és sír így visszaküldi halottainkat, jobb, ha keselyük gyomra temet.
0: Így összetört a hóbort.
1: Ahogy itt állok, láttam.
0: Fúj! Gyalázat!
1: Folyt vér hajdan is, mikor emberi jog még nem volt a tisztult állam őre. Volt azóta is gyilkosság elég, amely borzalom a fülnek. De akkor, ha kilocsant az agy, meghalt az ember, és azzal vége. Most kikelnek a sírból, 20 gyilkos halállal a fejükön, és ellöknek a székünkről. Iszonyúbb ez, mint maga a gyilkosság.
0: Jó, uram, várnak a vendégek.
1: Most veszem észre. Ne ütődjetek meg, barátaim. Furcsa gyöngeség ez, de aki ismer, semmibe veszi. Na de most vidáman, mindjárt közétek ülök. Bort, tere, éljen az egész vendégsereg, éljen drága barátunk Bankó, aki nincs itt, bár itt volna. Mindnyájatokra, őre, s mindenkire!
6: Hódolattal köszönjük!
1: Hatrocs, el innen, húj a föld alá, csontod velőtlen, a véred hideg, kialudtak a szemeid, hiába meregeted rám!
0: Jó urak, vegyétek rossz szokásnak a dolgot, igazán az, csak íme megrontja az ünnepünket.
1: Merem én, ami emberi, jöjj, mint orzomborz, orosz medve, mint páncélos orszarvú, vagy... Perzsa, tigris, légy, akármi csak ez ne. Izmom, arcom meg se rezdül, hogy támadj fel a sírodból, s hívd ki egy szár kardra a sivatagban, és ha megbúvok, kikürtölheted, hogy kisbaba vagyok. El, szörnyű árny, üres kápráz, el. Hogy elment. Megint férfi vagyok. Maradjatok!
0: A te furcsa zavarod rontja meg a hangulatot.
1: Ránk törhetnek így lények hirtelen, mint a nyári felhő. S ne is csodálkozzam. Zavarba ejtesz a saját jellemem felől. Ha egy ilyen látomás neked el se fújja az arcod pírját, Még engem fejére fest a rémület.
5: Látomás, uram.
0: Hagyd rá, kérlek, a roham egyre rosszabb, a vita dübe hozza. Menjetek! Jó ét, menjetek! Nem fontos a rangsor! Egyszerre mind!
4: Jó ét, és javulást a királynak!
0: Békét mindnyájatoknak!
1: Azt mondják, vért kíván. Vér, vért kíván. Már beszéltek fák, jártak már kövek, jóserő, fürkész, bölcsesség, a varjak, csókák és szarkák röptéből kitudta a legtitkosabb gyilkost is. Virrad már.
0: Az éj s a nappal töpreng, melyikük mi?
1: Mit szólsz ahhoz, hogy Macduff nem jön el, bár nagyon hívtuk.
0: Üzentél neki?
1: Még csak úgy hírlik, de majd üzenek. Egy sincs köztük, akinél fizetett kémem ne volna. Most már vesszen értem minden jog. Úgy benne vagyok a vérben, olyan messze, hogy átgázolni és visszafordulni egyformán nehéz. S tervek sürgetnek, agyam csupa láz. Gyors cselekvés kell, nem gondolkodás. Holnap, jó korán, megyek a vízbonyákhoz. Mondjanak meg mindent, a legrosszabbat is. Akármit.

izdosti regalom, legere se buta bika, teger izbe okozikba. Szikrabattan oldhatatlan, ég a munka forratatlan, látik ígyú az övem, sűnek, fénynek oda benn. Ő teszem egy marok, de nem érször gyíkfarok, sikló hullám, effoga, villanyellű vitera, bűves erőt bonthatatlan, úgy maroggal a pokolban. Szikrabattan oldhatatlan, ég a munka forratatlan, lócsom, sárkány pikkelye, éjjé konkolt gyökere, múmia lépiszonya, cápas húzott huszonya, magsökékben letépett, holdfényittas belindek, törökor, hakepéje, pogány zsidó veséje, árkiszajfa zsivegelte, újszülött kis ujja körme, ide mind a sűrű lötybe, tigris bele kell még bele, és szörnyű lesz az ereje. Szikrapattan, oldhatatlan, ég a munka forrakatlan, pávian mérű csele, s kész a pokol öröme.

0: aki titokzatos hút éjféli szörnyek.
1: Aki mondhatatlan.
2: A kimondhatatlanra kényszerítlek. Feleljetek, akármi is az ára. Uszítsátok bár a viharokat a templomokra. Nyelessetek el minden hajót a háborgó habokkal. Döntsétek meg a búzát, ki a fákat, s a tornyokat le őreik fejére. Bókoljanak bár talpukig a várak, és piramisok, s ömöljenek össze a világ ős csírái, míg a ront

0: még vészt hoz rá. Megdach vészt hoz. Hagyj, elég.
1: Akár vagy, köszönöm jó tanácsot. Az a húrzeng már bennem, még csak azt hagy.
2: Nem fogad el parancsot. Itt a másik, hatalmasabb, mint az volt.
3: Magbert!
1: Három fülem, ha volna, rád hallgatna mind.
3: Légy vakmerő és véres és szilárd, akit asszony szülte neked, nem árt. Nem árt, oly emberi.
1: Akkor hát, éj meg, Duff! Miért félni tőled? De mégis jobb a kettős biztosíték, megkötöm a sors kezét. Ha nem élsz, csak nevetek a sápat félelemre, s alszom, bárhogy dörög a menny.
4: Mi ez? Mint egy királyfi úgy emelkedik. A csúcsos korona ragyogja körül gyermeki fejét.
2: Hallgass! És ne szeretsz!

0: Akkor soha! Kitomorod erdőket, hol a fa, amely kilép a földből? Drága szók, ne mozdulj lázadás, míg nem mozog birnám erdeje. Büszke magbetünk leéri, ami jár. Természetünk véges csak vele, s az idő. De egyet, ha már annyit tudsz, mondj még dúlt szívemnek. Lesz-e király valaha Skóciában Bankó sarjaival?
1: Elég! Ne többet!
0: Jó, elég lesz. De sújtson örök átkom, ha most nem válaszoltok. Akarom! Hol van? Eltűnte. Verje örök átok a naptárban a gonosz órát. Hé! Uram, jöjj be!
2: Felséget parancsol!
0: Láttad a vízbanyákat?
2: Nem, uram.
0: Nem előtte csuhantak?
2: Nem, uram.
0: Legyen leprás, amin járnak a szél, és kárhozott, aki hinni tud nekik. Lovak dobogtak az imént, ki járt itt?
2: Két-három futár. Most hozták a hírt, hogy Macduff Malcolmhoz szökött.
0: Angliába?
2: Oda, királyom.
0: Idő! Elébe vágsz vad terveimnek. Elvillan a gyors szándék, hogyha nem száguld vele a tett. Ettől a perctől szívem rezzenésével együtt rezzen a kezem. És most is koronáz tett az eszmét, s egyszerre gondolat s tett. Macduff várán fejfon rajta ütök, és kardére hányom a feleségét, gyermekét, s minden boldogtalant, aki a vére. Se nagy szók, se lázkép. Addig cselekszem, míg forró a szándék.
3: Beszél aztán, hol van Macduff a férjem? Mit követett el, hogy szöknie kellett?
4: Légy türelmes, asszonyom.
3: Ő se volt az, szökése őrültség. Ha tetteink nem, akkor a félelmünk tesz árulóvá.
4: S ha okosság volt és nem félelem.
3: Okosság, hogy ott hagyja a családját, házát és javait, ahonnan ő maga elfut. Nincs benne szeretet, nincs benne a természet ösztöne, hisz a csöpp ökörszem fészkén maradva védik kicsinyeit a bakuly ellen. Félelem és szeretet hiány, s nem okosság menekülni a józanész ellen.
4: Drága asszonyom, tűrtőztesd magad. Férjed bölcs, nemes, előrelátó. Jobban tudja ő, honnan fúj a szél. Tám már is sokat mondtam. Gonoszkor ez. Senki se tudja, mikor áruló. Assuk híreket, ami ijeszt, s nem tudjuk, mi ijeszt. S közben tél túl dobál bennünket a vad és kegyetlen tenger. Búcsúzom, de nem sokára beszólok megint. Ami így mélyre süllyedt, elmerül, vagy visszalendül föl oda, ahol volt. Ég veled, kisöcsém.
3: Van apja.

0: Mégis apátlan szegény.
1: Bolond vagyok, ha tovább maradok. Mindkettőnkre csak bajt hozok vele. Ég áldjon.
0: Kisfiam, apuka meghalt. Jaj, mi lesz most veled? Hogy fogsz megélni?
2: Ahogy a madarak.
0: Légy bős, kukacból.
2: Úgy értem, ami kerül, mint azok.
0: Szegény madár, te nem félnél a léptő csapdától és huroktól?
2: Azokkal nem szegény madárral esnek. Apuka nem halt meg, hiába mondod.
0: De meg. Meghalt. Hogy kapsz most új apát?
2: Hát te új férjet?
0: Én? Én vehetek minden piacon, akár 20-at is.
2: Megveszed és aztán eladod őket.
0: Gyerekész szól belőled, de azért elég okos kis ész.
2: Mondd, anyukám, apuka áruló volt?
0: Az volt, fiam.
2: És mondd, ki áruló?
0: Az, aki megszegi az esküjét.
2: És minden áruló megszegi?
0: Aki így tesz, mind áruló, és felakasztják.
2: És mindet felakasztják, aki így tesz?
0: Felaszt, mind.
2: És kik akasztják fel?
0: Kik? A becsületes emberek.
2: Akkor hát bolondok az esküszegők, hisz oly sokan vannak, hogy megverhetnék, és ők akaszthatnák fel a becsületes embereket.
0: Uram, bocsáss meg szegény kis majomnak, de honnan veszel új apát?
2: Ha meghalt volna, siratnád. Ha meg nem siratnád, jó jel volna, hogy nem sokára új apát kapok.
0: Kis csacsi, miket nem beszélsz? Milyen arcok? Kik vagytok?
3: Hol a férjed?
0: Nem oly gonosz helyen, hogy rátaláljon egy magadféle.
3: Megda fáruló.
2: Hazudsz! Kultus gazember!
3: Mit te, pondró, áruló, pete?
2: Megölt, anyukám! Fuss! Menekülj!
4: Megda!
2: Megda!
5: Megda, ha már Angliába sodort a végzet téged is, öntsük ki bús szívünket.
6: Kardot, Melkalm. Kardot inkább, gyors, gyilkos vasat, s védjük megtiport jogainkat, mint férfiak. Új árvák, új özvegyek minden reggelre. Új gyász üti arcul az eget, hogy csak úgy zeng, mintha együtt érezne Skóciával, s vele zokogna.
5: Amit mondtál, mind úgy lehet. E zsarnok neve is fekétkelt a szánkban. Egykor jobb embernek látszott. Te is szeretted, s hozzád még nem nyúlt. Fiatal fejemmel elérhetsz nála valamit, s okosság zsenge báránnyal engesztelni a haragos istent.
6: Nem vagyok itt szegő.
5: De Macbeth az! Nemes lelket is megingathat a trón parancsa. Bocsáss meg. Szavaim nem változtatnak azon, ami vagy. Elhiszem, hogy hazánk iga alatt nyög. Sír, vérzik, hogy minden nap új sebet vág. De ha megtaposnám és kardomra tűzném a zsarnok fejét, megkínzott hazámra új bűnt tornyozna és új szenvedést, s őrültséget, többet, mint valaha, az új király.
6: Miért? Ki volna az?
5: Magamra gondolok. Mert tudom, annyi különleges bűn oltódott belém, hogyha ez kihajt, a fekete Macbeth hófehérnek látszik majd, s a szegény nép báránynak mondja az én végtelen gonoszságomhoz képest.
6: A pokol légióiban sincs oly gonosz ördög, hogy Macbethet fölülmúlja.
5: Lehet, hogy véres késóvár kapzsi hazug és alattomos, hogy bűzlik minden bűntől, melynek neve van. De az én kévágyam végtelen. Nincs annyi szűzlány, asszony s matróna, hogy kioltaná gyönyöröm szomját, és vágyam letörne minden mérséklő akadályt, amely dühöm útjába állna. Macbeth is jobb, mint egy ilyen király.
6: A féktelen vér szintén zsarnok, de ne félj birtokodba venni, ami a birtokod. Elég gyönyörhöz juthatsz, s még hidegnek is látszol, csak kösd be a világ szemét. Vannak bőven készséges hölgyeink. Nem lehet benned olyan kesely, hogy mind elnyelje, aki jelentkezik, ha a felségint.
5: És ezen kívül gyalázatos természetemben